0: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
1: Stúdió 26, az új generáció báb fesztiválja a Budapest Báb Színházban. Vendégünk Végvári Viktória, a teátrum vezető színház pedagógusa lesz. A Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei programkínálatát is megmutatjuk. És az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az Avantgárd Textilművészet férfi képviselői című kiállítás nyílt meg a Szombathelyi Képtárban. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Kovács Bernadett, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Május 24-e és 31-e között zajlik a Stúdió 26 fesztivál a Budapest Bábszínházban. Az új generáció alkotóira és a vidéki bábszínházak stúdió előadásaira figyelnek ebben az évben. Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színházpedagógusa van itt a stúdióban. Kezécsókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
1: A színházpedagógia kapcsolódik a fesztiválhoz?
2: Messziről, de kapcsolódik.
1: Minden
2: annyiban,
1: kapcsolódik mindenhez.
2: Minden kapcsolódik mindenhez természetesen. Hát annyiban, amennyiben egy színházpedagógus mindig művészet közvetítő szakember is, és ennek a, ebben a fesztiválban nekem például az a szerepem, hogy a előadások utáni beszélgetéseket moderáljam és vezessem.
1: Mert hogy azok is lesznek?
2: Természetesen.
1: Az alkotókkal, vagy kikkel?
2: Igen, pontosan. Minden előadás után majd várjuk szeretettel a nézőket, hogy az alkotókkal személyesen is találkozhassanak és beszélgethessenek. És mivel új generációs fesztiválról van szó, ezért arra gondoltunk, hogy nem csak velünk beszélgetnek az alkotók, hanem meghívtunk művészeti egyetemek hallgatóit is, akik nyilván kapcsolódnak a bábhoz, hogy az ő kérdéseik mentén folyanak ezek a beszélgetések.
1: Egy nap egy előadás?
2: Egy nap egy előadás lesz, igen, és ez egy kivétel ele este.
1: Milyen felelősséget érez a Budapest Bábszínház? Ahogy a programot olvasom, szeretnék megmutatni azokat a társulatokat, amelyek talán kevésbé ismertek, vagy amelyek nincsenek annyira szem előtt, vagy új hangot képviselnek, szóval felelősségüknek érzik azt, hogy másokat is megmutassanak?
2: Hát mivel mi vagyunk az országnak a legnagyobb bábszínháza, van még 12 másik intézményes bábszínház egyébként szerte Magyarországon, és mi vagyunk a legnagyobbak, ezért azt gondoljuk, hogy igen, a felelősségünk az, hogy minél nagyobb publikumnak bemutathassuk egyrészt azt a munkát, amit a vidéki bábszínházak is végeznek, tehát adjunk nekik terepet, adjunk nekik lehetőséget, másrészt pedig a független bábos formációkat is néha közönség elé vihessük.
1: Mert hogy ilyenek is vannak. Lehet róluk tudni, hogy ők hányan vannak, vagy ez folyamatosan változik?
2: Hát nehéz lenne számokat mondani, de hát ugye a bár
1: mire megszámolnánk,
2: hát ugye változik. Igen, meg hát sokan dolgoznak úgy, hogy közszínházi keretek között is, és függetlenként is dolgoznak, mert a báb az egy olyan műfaj, ami eredetileg és történetileg ugye általában családi vállalkozásként működött az évezredek alatt, úgyhogy nagyon sok olyan független bábszínház van, ami tulajdonképpen családi bábszínházként működik.
1: Dinasztikus, mint a cirkuszosok.
2: Igen, hasonló. Igen.
1: Egyébként éppen ma van a Család Nemzetközi Napja május 15-én, és hát nyilvánvalóan a Budapest Bábszínház is, meg az összes bábszínháznak fontos célcsoportja a család.
2: Hát természetesen, hát ezért vagyunk elsősorban.
1: Az előadások azért, szóval mindegyiknek van korosztályi jellemzője.
2: Sőt, ez nagyon fontos, ezért mi nagyon sokat küzdünk, hogy nagyon tudatosan gondolkozunk abban, hogy melyik korosztálynak milyen típusú, milyen esztétikájú, milyen tematikájú előadást kínáljunk, és ezt a házi rendünkben szigorúan be is tartatjuk. De természetesen ez azért annyira tág, hogy egy család közel egykorú gyerekekkel ellátogathat hozzánk. Szülői felelősségre, nem, mert pont arról az, hogy vállaljuk ezt a felelősséget némileg, tehát hogy nem fog olyan hatás érni egy gyereket, amire mi azt mondtuk, hogy jöhet, hogy az neki ne tegyen jót, tehát ezt a felelősséget vállaljuk. De arra nagyon büszkék vagyunk, hogy általában az a visszajelzés a szülők, nagyszülők részéről is, hogy a gyerek előadások is olyanok, hogy ők maguk is nagyon jól szórakoznak, és nagyon jól érzik magukat, tehát hogy már nem csak az van, hogy akkor lerakom a gyereket, hogy nézegesse, hanem hogy ő is jól szórakozik egy-egy előadásom.
1: Azért nagyon sokat változott, nyilvánvalóan nagyon sokat változott a báb színház, vagy a báb műfaj mondjuk az elmúlt 50 évben, ugyanúgy, ahogy a színház is nagyon sokat változott, és a film is, meg úgy általában a média. Én most nemrég jártam önöknél éppen, és a Semmi 2.0-át láttam, hát ebben már minden van. Hát kivetítő, színészek vannak, tehát nem arról van szó, hogy itt báboznak, hanem hogy ott vannak a színészek a színpadon, beöltözve, átlényegülve, jönnek, mennek, ugrabugrálnak, fölmásznak, lepottyannak, viszik a bábokat magukkal, de valahogy mégiscsak egy ilyen komplex élményt ad maga az előadás.
2: Azért én remélem, hogy nem csak viszik a bábot maguk.
1: Néha a báb viszi őket, igen, ez is
2: igaz. Igen, hát azért báboznak ők. Tulajdonképpen ez egy közhely, hogy a báb a legösztművészetibb műfaj eredendően, hiszen legalább annyira képzőművészet, mint amennyire zene, mozgás, koreográfia és színművészet egyben, és a kortárs színház ennek szépen alá is jött, tehát hogy most reneszánszát éri pontosan ezért a báb műfaj.
1: Képezik már erre a báb színészeket? Tehát, hogy bábosokat képeznek, vagy báb színészeket képeznek?
2: A Színház és Művészeti Egyetemen van báb színész szakirány, ami azt jelenti, hogy az ott hallgatók ugyanazt megtanulják, mint a úgynevezett prózai színészek, tehát ugyanazt a képzést kapják, csak még pluszban a báb technikákat és a bábozást is tanulják.
1: Tehát az a plusz, tehát nem a báb az alap, plusz. Hanem a báb a plusz.
2: Mondhatjuk így, igen.
1: Mert régebben volt olyan érzésem bizonyos színházi előadásoknál, ahol a színházi előadás részévé tették mondjuk a díszletmozgatókat, akik hát nyilván erre nem kaptak képzést, vagy nem biztos, hogy ez az ő szívük vágya, hogy közönség elé lépjenek, hanem ők teszik a dolgukat. És minthogyha a báb műfajban is lett volna egy ilyen váltás, vagy egy ilyen pillanat, amikor előbújtak a paraván mögül.
2: Igen, hát azért ez már jó 20 éve azért megtörtént,
1: igen,
2: ez a váltás, és igen, ez színészileg is nehéz volt, vagy volt, akinek nehéz volt ezt meglépni, mert van olyan színész, aki úgy bábszínész, hogy jobban szeret paraván mögött létezni, de hát az új generációk már nagyon nem erre képződtek ki, úgyhogy nekik ez már nem probléma.
1: Az útkeresésről is szó van itt a fesztiválon, a Studio 26 fesztiválon. Milyen új utak vannak? Ezt így a rádióhallgatók számára, vagy az én számomra el lehet-e magyarázni, hogy merre felé nyílnak utak, kapcsolódási lehetőségek ma? Merre tart a báb
2: műfaj? Teszek erre egy próbát. Hát amiről elkezdtünk beszélgetni tulajdonképpen az összművészeti jelleg. Tehát, hogy ahogy van egy ilyen fura összefolyás most a klasszikus bábszínház és a kortárs színházi irányok között. Most talán a legegyszerűbb onnan megközelíteni, hogy vannak ilyen művészi együttműködések és ilyen átfolyások mondjuk a kortárs tánccal, vagy a táncművészettel, vagy a képzőművészettel rengeteg, vagy éppen egészen újfajta átgondolása történik a klasszikus műfajoknak, mint mondjuk a kesztyűs bábnak, vagy a filmmel, a rajzfilmes gondolkodással, az animációs film gondolkodással, tehát elindultunk egy ilyen minden egyben típusú bábszínház felé, és akkor az is kérdés, hogy ezt majd egyszer csak hogy fogjuk hívni. De itt azt hiszem, hogy az animáció az egyik kulcs szó.
1: És az is kérdés talán egy idő után, hogy szükség van-e még a bábokra? Vagy már elviszi a hangsúlyt a minden egyéb, tehát ami színházi eszköz és kellék?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és sok-sok esztétikai vita folyik mostanában között, hogy hát ha engem kérdez, akkor hát a lényeg az a báb. Tehát azért mégiscsak annak kellene lennie, vagy jó, hogyha az van a középpontban, hiszen ez egy egészen másfajta színház, egy egészen másfajta színháznézés, hogyha a bábokon és tárgyakon keresztül mesélődik el egy történet, mint hogyha az ember színészt nézzük. Rengeteg érdekes dramaturgiai lehetőség van abban, hogy ez cserélődik, vagy mindenféle viszonyba lép, de azért az a jó szerintem, hogyha sokat nézzük a bábot magát.
1: Egy picit meséljen a programról, ugye arról már volt szó, hogy május 24-től 31-ig minden nap más előadás, a bábszínház is, tehát a Budapest Bábszínház is játsza egy-két saját darabját, de ki mindenki lesz még jelen a fesztiválon?
2: Igen, egy héten keresztül minden este, illetve délután várjuk a nézőket. Amiről beszéltünk, hogy vidéki bábszínházakat is várunk, tehát a Szombathelyi Mesebolt bábszínház előadását lehet látni, a Szegedi Kövér Béla bábszínház, Veszprémi Kabóca bábszínház előadását látjuk vendégül, és játszunk ugye mi is kettőt a mi előadásunkból, amiről úgy gondoljuk, hogy ide tartozik, hiszen fiatal alkotók műve, és a Függetlenek közül pedig olyan nagyon-nagyon érdekes alkotókkal lehet találkozni, mint például Kovács Domokos előadásával, aki a táncot és a modern táncot viszi bele a bábozásba, és nagyon érdekes gondolatai is vannak erről, vagy Lázár Helga, aki jelenleg Németországban él, és pontosan erről a kivetettségről, erről, hogyan találom meg magamat egy másik kultúrában, és hogyan hat rám a saját kultúrám. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon elvont képzőművészeti előadást hoz létre erről. Tehát, hogy nagyjából így ez a műsorigen.
1: Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusa volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. A Stúdió 26 Fesztivál május 24-én a Kár, hogy anyádat nem hoztuk el című vásári bábrevűvel indul. Ebben sok-sok zene és tánc is helyet kap. Ebbe fogunk belehallgatni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Én köszönöm.

0: Ahogy ez már elhangzott, ma ünnepeljük a család nemzetközi napját, így a figyelmükbe ajánljuk a Sajtvár titka című családi mese musicalt, amelyet legközelebb május 23-án szombaton láthatnak, délelőtt 11 órától a budapesti Turay Ida Színházban. Borbé Richárdot, az előadás rendezőjét hallják, aki egy korábbi műsorunk vendége volt.
1: Igyekeztem egy olyan darabot megírni, ami tényleg kortalan, és ezt lehet, hogy sokan mondják, de ezt tényleg kortalan akartam. De az van a mesével, hogy ugye gyerekeknek szánjuk elsősorban nyilván, vagy gyerek lelkületű felnőtteknek, és a gyerekeket nem lehet átverni, a gyerekek nagyon őszinték. Ezért nem lehet őket átverni az, hogy úgy teszünk, mintha, hanem nagyon-nagyon komolyan kell vennünk ezeket a karaktereket, és nagyon komolyan kell vennünk a darabnak a mondani valóját is, mert azzal lehet eljutni a gyerek lelkekhez. Szerettem volna egy olyan előadást, ami azt gondolom most nagyon-nagyon sajnos nagyon nagy korát éri az, hogy elvesznek a gyerekek, sok a bántás, sok a saját közösségükbe is, iskolákba, óvodákba, olyan közösségekben rengeteg bántást kapnak. És szerettem volna, hogy ez a hely, és a végén ezt is mondja el Toki a teknős, hogy ez a Sajtvár, ez bárkit bármikor befogad, úgyhogy ha nagyon szomorúak, magányosak akartok lenni, akkor tudjátok, hogy a Sajtvárban mindig van hely. Ez az egyik része, amiről beszél a darab, a másik pedig az az, hogy a társadalom vagy egy társaság hogyan tud az egyénre hatni. Azért, mert valaki különleges, teljesen más. Azért mostanában egyre több az ADHD-sek, enyhe autista gyerek, stb. És hogyha egy, a társadalom egy bizonyos része nem érti azt, mert valaki kicsit másabb, vagy valaki egy kicsit különlegesebb, vagy egy kicsit máshogy néz ki, más a hangja, más a frizuere, nem tudom, és akkor meg tudják változtatni az egyént, akár rossz irányba is. Hogyha sokat mondják egy alapvetően jó lelkű kis fura emberkére azt, hogy te rossz vagy, akkor egy ponton túl azzá változhat, és hogy mi az a dolog, ami ezt utána vissza tudja fordítani. Igazából a darab erről szól gyakorlatilag, hogy mi az a pont, amiután, ha nagyon sokan rosszat mondanak rám, akkor elfogadom, de hol jön az a pont el, amikor én úgy döntök, hogy nem, mégsem akarok az lenni, hanem igenis tudok változtatni. Ez általában a szeretet, a barátság. Mondhatom a legkommerszebb dolgokat, de valójában azért talán azért kommersz minden, mert ez a legigazibb is. A barátság, a szeretet, a család, az édesanyja szeretete, a hívó szava. Ez az, ami tud változtatni. És az, hogy tudunk kapaszkodni azokba az emberekbe, lehet, hogy kevesen vannak barátokba, családokba, akikbe igazán tudunk bízni, beléjük kell kapaszkodni. És remélem, hogy ezt viszik haza a gyerekek igazából ebből, hogy nincs mindig minden veszve, még hogyha néha kilátástalanak tűnnek is a dolgok.
2: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
0: Musical bemutató, opera, könnyű és komoly zenei koncertek, hazai és külföldi sztár fellépők. Holnap indul a Margit Szigeti Szabadtéri Színház idei évada, amely egészen szeptember 6-áig tart. Márta Renátó összeállítása következik.
3: Május 16-án este 8 órakor a Wachowski Szimfonik elektroszimfonikus koncertjével, Lengyel Johanna közreműködésével indul el a Margit Szigeti Színház új nyári évada. Az Anna Karenina musicalt július 3-án mutatják be a szabadtéri színpadon a Győri Nemzeti Színház közreműködésével. Az előadásban Vronszki szerepét játszó Kocsis Dénest hallják.
4: Kocsák Tibornak egy olyan műzikejét hozhatjuk el ide a Margit-szigetre is, ami szerintem minden magyar embernek ismernie kell, mert szerintem az egyik legjobban megírt magyar műzikel, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk.
5: A tragikus férfi szerepek kifejezetten jól állnak önnek. Van egyfajta vonzódása az ilyen szerepekhez?
4: Az az igazság, hogy én egy nagyon humoros, jókedélyű embernek tartom magam, viszont nagyon mély érzésű ember is vagyok, amit nagyon szeretek kinyilvánítani az életemben is. Ettől sok embernek félelmetessé válok, mert az a tapasztalatom, hogy a hétköznapi helyzetekben, a hétköznapokon a mély érzéseket az emberek valahogy inkább próbálják maguktól távol tartani, talán úgy könnyebbnek hiszik az életüket. Én pedig pont azt vallom, hogy nehéz, rossz érzéseket is ugyanúgy meg kell engednünk magunknak, hogy megéljük, és ezeket meg is oszthatjuk egymással, és én azt gondolom, hogy pont ezért is szeretem ezeket a drámai karakter eljátszani, mert ezekben maximálisan ki tudom engedni, és ki tudom élni azokat a nehéz érzéseket, rossz érzéseket, akár jó érzéseket is, és ezt egy nagyon magas fokon, hőfokon tudom megélni, és ez nagyon jó.
3: Szulák Andrea, Máté Péter díjas énekesnő az Élet az Úr címmel ad koncertet a Teátrumban június 6-án.
5: Az Az Élet az Úr 1994 óta énekli ezt a számot. Mi változott önben a dal első eléneklése óta?
6: Hát semmi és minden. Nem gondoltam volna akkor, amikor először bevonultam a stúdióba ezt a dalat elénekelni, hogy ilyen ívet fog befutni, hogy generációk szeretik és emlékeznek rá. De ez egy nagyon megható dolog. Épp itt az előbb az egyik újságíró kolléga mondta, hogy egész kisfiúkorától hallgatja és szereti ezt a mai napig ezt a dalt.
5: Nem csupán ez az, ami meghatározza Szulák Andreát művészként, művésznőként. Mi az, amire gondol, mielőtt fellép a színpadra?
6: Hogy nulláról kezdem minden alkalommal. Soha nem érzem azt a fajta magabiztosságot, amit az évek rutinja biztosíthatna, hanem mindig úgy érzem magam, mint egy kezdő kis fiatal csikó, aki most futja először az igazán nagy köröket. Talán ez jó is. Olyan őrült lámpalázam nincs, de mindig van bennem egy olyan bizonyítási vágy, hogy ha valaki először hall, akkor utána emlékezzen rá, hogy kit hallott a színpadon énekelni.
5: 2026-6-6 június 6-án lesz a koncert, amelynek az a címe, hogy Az Élet az Úr miket énekel még ezen a koncerten.
6: Lesznek musical slágerek, lesznek a pop karrierem gyöngy szemei, ha szabad ilyen nagyképűen fogalmazni, lesznek világslágerek, és természetesen lesznek olyan duettek a partnereimmel, amik valamiért nagyon fontosak nekem, ahogyan a partnereim is. Wolf Kati, Verép Tomi és Molnár Ferenc Karamell.
3: Egészen szeptember 2-áig kell várni a Budapest Bár koncertjére a teátrumban. Farkas Róbertet, a zenekar alapítóját hallják.
7: Saját dalok is el fognak hangozni, amennyire lehet. Hát most itt, mivel ülős koncert lesz, csak a székbe tudnak táncolni, de ott ígérem, hogy fognak. Amikor ilyen hangulatú koncert van, ahol jobban lehet figyelni, hogy a zenekar is jobban erőtérbe kerülhet, hogy zenekari számokat is jobban el tudunk játszani, és tényleg egy olyan fajta világot és egy olyan fajta múltat izéző, de mégis a jelenben vagyunk, igazi csodálatos koncertre számíthatnak. Közönség, úgyhogy várunk sok szeretettel mindenkit.
3: A színdarabokon, koncerteken, zenés és táncos produkciókon túl borfesztivál, irodalmi séta, 3 kiállítás és 38 gyermekelőadás is várja az érdeklődőket egészen május 16-ától szeptemberig.
0: A Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei évadáról szólt Márta Renátó iménti összeállítása. A programsorozat holnap az elektro és szimfonikus zenét ötvöző Wasowski szimfonik koncertjével indul este 8 órakor. Az ő játékát hallgassuk most.

0: A kortárs textilművészet elmúlt 5 évtizedében Magyarországon a férfiaknál jóval több volt a női alkotó, mára pedig szinte csak ők vannak. A textil biennálék indulásának pillanatában a 70-es évek nagy generációjában azonban több kiváló férfi textilművész is képviseltette magát. Köztük a textil biennálék alapítói Attalai Gábor, Buzás Árpád és Pécsi László. Most az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői címmel nyílt kiállítás a Szombathelyi Képtárban. Szeptember 20-áig látogatható Gergő Judit összeállítása.
1: A Szombathelyi Képtár őrzi az egyik legnagyobb, vagy lehet, hogy a legnagyobb textilgyűjteményt Magyarországon, és most egy egészen különleges kiállításra került itt sor. Mi az érdekessége ennek, és egyben a kutatási területe Cebula Anna kurátornak?
2: Szombathelyen van a legnagyobb kortárs magyar textilgyűjtemény, és a mai kiállítás, az erősebbik nem a lágy anyagban, egy kuriózum kiállítás. Ezt a témafelvetést még senki sem kutatta, és úgy gondoltam, hogy 8 férfi művészen keresztül, akik nagy hatással voltak a textilművészetre, és a 60-as évek végén egészen 88-ig alkotó művészek voltak, mármint tovább is alkottak, csak ugye ez a válogatás 88-88-ig tart. Ezt mutatjuk be egy olyan prizmán keresztül, hogy utána a női művészeket mutatjuk be a 21. században, azokat a női művészeket, akiknek a életművében ennek a 8 férfi művésznek a művészi pályájának a kontinuitását tudom bemutatni.
1: Ha textilről beszélünk, akkor általában a nőkhöz kapcsoljuk a textilművészetet. Aprólékos munka, hosszadalmas, az ember azt gondolná, hogy ehhez egy nőnek van türelme, de a mostani korból nem tudom, hogy tudunk-e egyáltalán férfi textilművészt említeni.
2: A 60-as évek vége, 70-es évek elejében a nagy boom annak köszönhető, hogy a 3T időszakában a kultúrpolitika nem figyelt oda a textilművészetre, mert ugyan ebbe a műfajban hogyan lehetne olyan műveket létrehozni, amik esetleg politikailag nem lennének megfelelőek, és egy óriási területet adott ez a textilművészetnek, és lendületbe hozta a művészeket. A Szombathelyen megrendezett első textil biennál 1970-ben férfi művészeknek, főképpen nekik köszönhető, hogy létrejött, természetesen a megye jóváhagyásával és a múzeum partnerségével, és itt kell megemlíteni Attalai Gábort, Buzás Árpádot és Pécsi Lászlót, természetesen Szilvicki Margint és Szuppán Irén is itt voltak, de már itt is a nagy többség az férfi, akiknek köszönhetjük, hogy ez létrejött. A textilművészet az egy olyan irány volt, egy olyan műfaj volt, amiben különben sok képzőművész is bekapcsolódott, alkotott. Lássuk például a Velemi alkotóműhelybe, mert megtalálták az utat a szabad alkotáshoz.
1: Azok, akikről most úgy beszélünk, hogy a kontinuitást képviselik itt a kiállításon, ők melyik irányzatot képviselik? Mert hogyha körülnézünk, akkor azért többféle stílus is, illetve eszköz jelenik meg.
2: Megjelenik itt maga a hagyományos falikárpit is, de az a falikárpit olyan, hogy témájában, megfogalmazásában, sőt, alakjában kilép abból a több száz éves kárpit stílusból, hogy van egy mondani való, ami egy bordőről van körülvéve, hanem kilép ebből. Az egyik legjelentősebb ilyen munka a Nagy Juditnak a Szövés Egyenlő Életmód című alkotása, tehát bár a technika maradt, de a mondani való és a hogyan, az változott meg. Ezen kívül természetesen az avantgárd textilművészetnek az a része is, ugye itt nagy mennyiségben, minőségben képviselve van, ami a tértextileket jelenti, és a tértextileknek a mostani alkotóitól is vannak itt munkák, tehát a tértextil is bizonyos kontinuitása van ennek, holott a nagy 70-es, 80-as évekbeli lejövetel a falról és a térbelépés, utána 80-as évek végére konszolidálódott és visszatért a falra. Mégis itt be tudunk mutatni olyan művészeket, akik ezzel foglalkoznak.
0: Az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői címmel nyílt tehát kiállítás a Szombathelyi Képtárban.

Műsorunk végén pedig egy zenés programot ajánlunk még figyelmükbe. Olasz életigenlés és mediterrán elegancia költözik Budapest CV-be holnap 8:30-tól az Orfeumban. A Bella Ciao című estem felcsendül majd a legendás Volare, a Felicita, az Il Mondo, valamint az örök romantikát idéző Tiamo is. A színpadon Széles Flóra színművész és Kovács Gábor operaénekes keltik életre az olasz életérzést.

0: Kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Lajer Rita, a szerkesztő Kovács Bernadett és a felelős szerkesztő Babuts Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, vigyázzanak magukra. Minden jót!
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Gerecsén FM 105,6. A következő műsor termékmegjelenítés tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Magyarországon a hal sokáig elsősorban karácsonyi ételként élt a köztudatban, pedig a hazai halágazat ennél jóval többet kínál. Egészséges, fenntartható és sokoldalúan elkészíthető alapanyagot. Az elmúlt években ugyan nőtt a halfogyasztás, de még mindig jelentősen elmaradunk az európai átlagtól. A magyar tógazdaságokban továbbra is a ponty a meghatározó faj, de egyre nagyobb figyelmet kapnak más édesvízi halak, például a harcsa, a süllő vagy az amúr is. A szakértők szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy a hal ne csak ünnepi fogás legyen, hanem rendszeresen megjelenjen a családok asztalán. Ezt a szemléletváltást támogatja az Agrármarketing Centrum Kap Rá kampánya is, amely kóstoltatásokkal, roadshow-kkal, digitális tartalmakkal és gasztronómiai együttműködésekkel népszerűsíti a halfogyasztást. Kampány üzenete egyszerű, a hal finom, egészséges, trendi és a hazai termelők választásával a magyar vidéket is támogatjuk. A mai beszélgetésünkben azt járjuk körül, hogy hogyan változtak a magyar halfogyasztási szokások, miért teszünk még mindig kevés halat, és mit tehet a Kap Rá kezdeményezés azért, hogy a hal egész évben vonzó választás legyen. A megértésben és a számvetésben Timme Lede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója, illetve André Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője segít bennünket. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
3: Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Hogyan írható le ma a magyar halfogyasztás helyzete? Valódi növekedést látunk, vagy inkább megtorpanást az elmúlt évekhez képest?
3: Mi úgy látjuk a mahal házatájáról, hogy most jelenleges stagnálás mutat a hazai halfogyasztásunk. Itt az elmúlt években azért nagy felzárkózást tudtunk elérni a különböző kampányok segítségével, mert hogyha jól tudom, olyan 2,5 kilós per fős átlag bázispontra indultunk egyfőre vetítve, és most sikerült elérnünk ezt a körülbelül 6,5 kilós egyfőre jutó átlagos halfogyasztást. Itt sok mindent lehet egyébként latolgatni, mert azért a módszertana is változott ennek a kutatásnak, amivel kimutatjuk ezeket az értékeket, de az biztosra vehetjük, hogy nőtt az egyfőre jutó halfogyasztás ebben a közel 10 éves távlatban, és ki kell hangsúlyoznunk, hogy sajnos azért ennek javarésze nem a hazai halból kerül elfogyasztásra, hanem inkább a tengeri import és különböző magasságú, feldolgozottsági fokú termékek azok, amik a vásárlók asztalán landolnak.
2: Miért marad el Magyarország halfogyasztása még mindig ilyen jelentősen az európai átlagtól, miközben a hazai termelési háttér elviekben adott?
3: Hát én egy szociokulturális hátteret látok benne, azért ugye nem tradicionálisan halfogyasztó nép a magyar. Regionálisan vannak nagyon erős vidékek, ahol egyébként majdnem, hogy elérjük egyébként az európai átlagot. Gondolok például a dunamenti városokra, tiszamenti városokra, meg hát a Balaton környékére, de azért a kontinentálisabb területeken azért nem annyira beívódott a hétköznapokba ez a típusú húsféle.
4: Hogyha európai összehasonlításban nézzük a kérdést, és megerősítő azt, amit Ede elmondott, a szórás az óriási, mert az uniós átlag az valahol ilyen 22 kg környékén van, és Magyarország ehhez mérve, ehhez viszonyítva 6 és 7 kg környékén fogyaszt egy főre levetítve egy évben, míg Portugál pedig 65-70 kg között. Ez nyilván azt mutatja, és ezért mondtam azt, hogy Edét fogom megerősíteni, mert ez nyilván azt mutatja, hogy ennek történelmi háttere van, hosszú tengerpart van, megvan a hal könnyű hozzáférhetősége, főleg a tengeri halászat révén, és nyilván ezáltal egy könnyű piacra jutása és olcsósága a tengeri halaknak, ott nyilván a fogyasztási számok magasak, tehát visszük magunkkal a földrajzunkat és a szociokulturális gyökereinket.
2: Ugye van egy olyan erős beidegződés Magyarországon, hogy a karácsony egyenlő a hallal, illetve a hal egyenlő a karácsonnyal. Önök hogy látják, hogy ez még mindig ennyire erős, és hogyha igen, hogyan lehetne az éves fogyasztást kisimítani, valahogy átalakítani?
3: Én inkább szétszedném, nem is azt látom, hogy a hal egyenlő a karácsonnyal, mert most már halat azért gyakrabban fogyasztunk, hanem inkább a ponty egyenlő a karácsonnyal. Mi szeretnénk ezt a küszöböt átütni, hiszen azért az elmúlt években rengeteg olyan kiadványt készített a mi szervezetünk is, illetve az Agrár Marketing Centrum is, ahol próbáljuk azt bemutatni, hogy milyen diversifikált módon lehet elkészíteni ezt a halfélét, és mennyire egészséges. Igazából ez egy nagyon könnyen emészhető fehérjeforrás, és ami a legfontosabb, hogy mi nem használunk semmilyen hozamfokozót, semmilyen antibiotikumot a termelés során. 3 év alatt állítjuk elő ezt a halfajt, és azt szeretnénk bemutatni ezzel, hogy ez egy fenntartható fehérjeforrás, ellenben azért más húsfélékkel, én sose szoktam azért állatfajokat nevezni, mert nem szándékom senkinek az üzletét lerontani, de fontos azért a tudatosság ezen a tekinteten. Tehát igazából én azt látom, hogy az édesvízi akvakultúrás termékekkel kéne valahogy átütnünk az ingerküszöböt, viszont itt elengedhetetlen az, hogy egy magasabb fokú feldolgozottsági szintet üssön meg az ágazat is.
4: Ez így van. Ha egyébként a 2019-ben végeztünk, ha jól emlékszem, utoljára, hogy 2020-ban talán olyan közvéleménykutatást, amely azt mérte, hogy mennyiben változott a magyarok preferenciája, a halat választanak, és melyikek azok a halfajok, amelyekhez a legszívesebben nyúlnak, és jó hír, hogy ezekben a mintákban egyébként a magyar halfajták, pontosabban a Magyarországon tenyésztett, előállított halfajták, azért mondom ezt így, mert az afrikai harcsa is megjelent a dobogón, az 5 helyen szerepeltek. Tehát az látszik egyébként, hogyha az edukáció rendben van, és tudatosítjuk a magyar emberekben, fogyasztókban azt, hogy egyébként körzetileg fenntartható körülmények közül egészséges állattenyésztési munka révén, rövid ellátási láncban, tehát a közelből kerülnek ki ezek a halfajták, ráadásul egészségesek is, akkor van arra esélyünk, és természetesen a feldolgozottság foka az egy újabb kérdés, de van arra esélyünk, hogy a magyarok halért fognak nyúlni, mert az alapvető kérdés az az, hogy mi lesz előbb. Lesz-e a feldolgozó üzemünk, lesz-e a boltba, a piacra gyártani akaró magyar beruházó vállalkozó, és majd utána nőni fog a magyar halfajták iránti kereslet, vagy előbb meg kell teremteni ezt a keresletet, és erre fogja azt mondani a beruházó, hogy akkor oké, tőkét investálok egy feldolgozóba. Hogyha számokat nézzük, és mert a feldolgozásról beszélünk, bocsánat, egy kicsit elkalandozok, de egyébként nyilván ebben is volna hova javulnunk, mert mindig a pontról beszélünk, olyan 15-17 ezer tonna ponty az, amit lehalászunk éves szinten a magyar vizekből. Ennek csak nagyjából a harmada az, ami, ha jól tudom, majd de kijavítasz, ha szamárságot beszélek, de nagyjából a harmada az, ami feldolgozásra kerül, a másik harmadát, körülbelül a szűk harmadát exportáljuk. A Románia, Németország például fontos piacaink, és a harmadik harmad az, ami kettelési célú tevékenységre, tehát horgászati célú telepítésre kerül. Nagyjából így nézünk ki ponty esetében, tehát ez azt jelenti, hogy a feldolgozottsági szinten például a ponty tenyésztésnél ott bőven volna, hol fejlődnünk, mert áróalap az van, és nagyjából, hogyha most harmadunk, akkor 15 ezer tonnából 5 ezer tonna az, ami feldolgozottan a magyarok asztalára kerül.
2: És egyébként a feldolgozottsági fok emeléséhez tőke kellene, technológia, képzés, vagy mindhárom együttesen?
3: Én azt gondolom, hogy technológia és innováció. Tehát igazából ugye hiába jutottunk el ugye a filézett ponty szintű termékig, azért még azt látjuk, hogy itt is azért egy gátba ütközünk, illetve az a baj, hogy a ponttyal kapcsolatban van egy előítélet is, főleg a fiatalabb korosztály számára, tehát nagyon sokan azt a vélekedést tartják még mai napig is szem előtt, hogy hát a ponty az iszapízű, meg nem jó ízélményt ad, meg egyebek, pedig ez nem igaz, tehát igazából nyilvánvalóan ugye mivel extenzív körülmények közül kerül ki, van ilyen és olyan termőhely, meg hogyha nevezhetem ugye a halastavakat termőhelynek. De én azt gondolom, hogy azért nagy általánosságban nem igaz az a vélekedés, hogy a ponynak rossz íze lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ha egyébként a rövid ellátási láncban az ember gondolkodik, és nagyon sokan ugye azért szinte az ország egész területén található halastavak, és már van egy jó bejáratott hely, és azt mondjuk, hogy na innen veszünk mondjuk pontyot, akkor én azt gondolom, hogy nagyon nem nyúlhatnak mellé. De hogyha például most már hipermarketekről beszélünk, és azért nagyon sok esetben már ott is megjelenik például a feldolgozott haltermék, azért ott is ugye valamilyen szinten logózva van a termék, hogy kitől honnan származik, és ebben is lehet keresni a tudatosságot, és megtalálni azt a termelőt, azt a feldolgozót, aki egyébként jó minőséget tud szolgálni. Én azt gondolom, hogy ez minden húsfélénél lehet egyébként kevésbé jó és jobb féle árut találni a polcokon, tehát ez fontos a tudatosság.
4: Pontosan az edukációra ezért van szükség, mert élnek olyan rossz beidegződések, rossz tapasztalások, akár az embernek a gyerekkorából is, amelyek távol tartják a fogyasztástól, és például a konkrét példáról beszélünk, az iszapíz, hát nem győzi az ember elmondani, gondolom ti is így vagytok ezzel, hogyha lehetőséget kap, hogy egyébként egy jól kezelt víz esetében, hogy az iszapíz, az most picit szakmázunk, ez egy izoprén vegyület okozza, amely algavirágzáshoz kötött, és ha egy vizet nem jól kezelnek, és abban algavirágzás van, akkor alakulhat ki a pontyban a vegyület lerakódása révén visszapíz. Most egy jó kezelt víz esetében ilyen probléma nincsen, de ezt is el kell mondani, mert nagyon sokan úgy vagyunk vele, hogy édesapánk megfogta annó halat, nem is tartotta utána friss vízben, fejbevágta, otthon elkészítette, iszapíze volt. Ez az igazság, de ezen már túl van az ágazat, és ezen már túl vagyunk. És pontosan ezért kell ezekről a kérdésekről őszintén is nyíltan beszélni az emberekkel, mert nagyon sokan már eleve elutasítják például a pontnak a vásárlását, azért, mert ilyen információkkal nincsenek tisztában.
2: Néhány héttel ezelőtt a bárányhús fogyasztási szokásokról beszéltünk itt a stúdióban, meg a bárányhús piacáról, és ugyanez került elő, hogyha volt korábban egy olyan élmény, hogy a báránynak fagyú íze volt, az sokakat eltántorít a későbbi fogyasztástól, de ott is azt mondták a vendégek, hogy érdemes ettől eltávolodni, ezt egyébként meghaladni. A pontyról sok szó esett, és ugye nyilván tudható, hogy a pontja a hazai tógazdasági termelés meghatározó hala. Mi a nagy kép? Ez előny egyébként, vagy hátrány?
3: Nem tudunk más tenni. Igazából a termelés technológiánk az determinálja azt, hogy ez az arány álljon fent, tehát nem fogjuk tudni markánsan eltolni harcsasüllő irányba ezt a termelést, hiszen maga a halastavi kultúra az erre a halfajra lett kitalálva. Ugye a pontnak van egy olyan tómeder forgató tulajdonsága, ugye a túrásával kapcsolatban, amivel fent tudja tartani ezt az élőhelyet, mert hát mondhatjuk azért, ez mégis csak egy nagyon természetközeli termelési egység. Nagyon sokan ugye nem is tudják, hogy na most ez egy halastó, vagy ez egy természetközeli tó, vagy egy természetes tó, tehát amikor először meglátnak egy halastavat. Tehát igazából ugye ezeken az arányokon nem nagyon tudunk változtatni, illetve a másik dolog az, hogy tőlünk keletebbre vannak olyan országok, ahol még mindig működik a természetes vízi halászat, illetve olyan volumennel, olyan méretekkel rendelkeznek, ahol ugye az innen kikerülő halfaj sokkal versenyképesebb áron tudják egyébként a mi piacunkra jutatni. Tehát igazából itt van egy olyan korlátja is a dolognak, hogy például amíg nálunk egy friss harcsának a filénkénti kilós ára az mondjuk 9000 forint, mondjuk egy Oroszország vagy Kazasztánból ide kerülő szürke harcsának fele olyan áron kerül a boltok polcaira. Most lehet persze nyilván beszélni a minőségről, de azért azt tudjuk, hogy azért a vásárlók árérzékenyek, és hát főleg, hogyha ilyen összegekről beszélünk, akkor meg hát nyilván az ember azért ezt megérti, tehát nehéz versenyezni, de azért örülünk, hogy vannak olyan időszakok, amikor ilyen áron is elmennek ezek a halfajok.
2: Érintettük már egyébként az edukációt, a tudatosságot, meg egyébként a feldolgozottsági fokot is. Részben ehhez kapcsolódik a következő kérdés, hogy milyen szerepe lehet a fiatalabb generációknak és a modern konyha technológiáknak abban, hogy a hal ne nehéz szálkás vagy bonyolult ételként éljen a köztudatban.
4: Hogyha visszagondolok arra a kaprá kampányra, amit a szakmaközi szervezettel közösen terveztünk meg és folytattunk le az előző években, pontosan az egyik fő célcsoportja ennek a kampánynak egyébként a magyar fiatalság volt, mert ők azok, akik, hogyha új recepteket látnak, tudják azt, hogy kell feldolgozni jól a halat. Hogyha kedvet kapnak ahhoz, hogy a randevút egy jó sült hallal és egy hozzáillesztett magyar borral készítik elő, akkor van esélyünk arra, hogy a fogyasztásban egy generációváltás révén megvalósuló növekedést érjünk el. Ennek számos eszköze volt, de a legfontosabb eszköze az, hogyha jól emlékszem, a kampány során 90 helyszínen kb. 75 ezer adag kóstolófalatot osztottunk ki, ami azt jelentette, hogy a országos rendezvényeken, fesztiválokon, ahol a fiatalok koncentrálta jelen vannak, megjelent a kampány, és meg lehetett kóstolni olyan pástétomat, egy ropogóst, magyar halfajtákból készülő reformkonyhába illeszthető fogásokat, amelyek révén hozzájuk is közelebb lehetett hozni, és láttak, hogy nem csak halászlé van, nem csak rántott pontypatkó van, hanem a magyar halnak számos elkészítési módja van. És ez lehet az egyik kulcs, és ez lehet az egyik ablak, amit ki kell nyitnunk, mert pontosan, ha a fiatal generáció szeretnénk szólni, akkor nekik valami újat kell mutatni. És egy szintén ennek a munkának volt egy része például, hogy Rácz Jenővel egy olyan gasztró videó sorozatot forgattunk, ahol a Jenő végigvette és bemutatta a filézéstől kezdve a bontáson keresztül a pikkelyezésen, hogy hogy kell elkészíteni egy jó halat, és milyen recepteket ajánl a magyar fiatalság figyelmébe. Tehát én ezt gondolom, én ebben hiszek, hogyha a keresletet tudjuk növelni, ezt meg tudjuk teremteni, akkor jóval nagyobb esélyünk lesz egyébként, mint beruházáson, mint pedig a magyar hal piacra juttatásán keresztül a fogyasztást, és ennek a keresletnek a kiszolgálását elérnünk.
3: Meg tudom erősíteni Pétert, és illetve az a másik fontos dolog még a fiatalságnál, hogy azoknak a recepteknek, amiket ugye ezekből a halfajokból összeállítunk, meg felkínálunk a fiatalságnak, nagyon 15-20 percén nem szabad hosszabbnak lennie, mert volt egy kutatás, ami kimutatta azt, hogy gyakorlatilag ez a korosztály már nem hajlandó több időt elkészíteni egy tál ételnek kapcsolatban. Tehát igazából a gyorsaság az nagyon fontos, és ehhez kell nekünk olyan terméket kínálnunk, ami ezt ki tudja szolgálni, ezt az igényt. Ugye azt látnunk kell, hogy az a hazai akvakultúrának vannak sikerei, nem csak küzdelmei, például az afrikai harcsa tekintetében mi vagyunk Európai Unióban az elsők, ugye előállítás terén, mi állítjuk elő a legnagyobb volument ebből a halfajból, és ez azért tud sikeres lenni idehaza, ebből nem is nagyon exportálunk, mert más piacokon nem is nagyon keresik ezt a halfajt, mert gyakorlatilag olyan, mint a csirkemell. Amikor már elkerül vákumcsomagolva, filézve, akkor gyakorlatilag már csak kockázni kell, vagy gyakorlatilag abba a textúrába előkészíteni, amit az adott étel kíván, és már gyakorlatilag rövid hőkezeléssel fogyasztható is ez a halfaj.
4: Ráadásul jók hozzá a természeti adottságaink is, mert az elmúlt években a versenyelőnyünket növelte, az még Magyarországon van egy jó termelvizes bázis. Az afrikai karcsához így más. Egyébként, ahogy mondod, úgy van, kevésen állítják elő, de ahol Európai Unióban előállítják, ott gázos technológiával fűtik fel ezeket a intenzív tenyésztésről beszélünk, medencéket, amelyekben az afrikai harcsát tenyésztik, és nekünk a termálvíz bázis egyébként a versenyképességünket tovább növelte az elmúlt években.
2: Undré Péter már említette, hogy a Kapj rá mozgalom néhány eszközzel próbálta közelebb vinni a halat a fogyasztókhoz. Ilyen volt például a kóstoltatás, a receptek, a rendezvények, a közösségi média, az edukáció, de szóba kerültek például az influencerek is. Milyen más eszközök voltak még, és lehet-e látni, hogy melyek voltak a leghatékonyabbak ezek közül?
4: Jól tudtunk és jól is tudunk szakmaközi szervezettel együttműködni. Szakmaközi szervezetnek, és azért vettem magamhoz a szót, hogy ne te beszélj magatokról, ott egy halpéntek nevű kezdeményezés, ami pontosan arról szólt, hogy kicsit simítsuk ki az országos halfogyasztást, hogyha időrendben nézzük a statisztikai eloszlást, akkor karácsonykor a 30-40%-át például a hazai pontnak minimum megesszük. Én láttam már ennél magasabb számot is, de 30-40% az nagyjából validált, tehát annyit elfogyasztunk karácsonyunk. Az nem jó. Az jó, hogy van egy ilyen kulturális hagyományunk, és jó, hogy egyébként nyúlunk karácsony előtt az advent időszakban a magyar pontjára, de sokkal jobb lenne, hogyha ennek időben országosan egy sokkal arányosabb eloszlása lenne. Éppen ezért a péntek arról szólt, és nyilván ez kötődik egyébként a magyar kultúrához is, mert hát a péntek hagyományos bőti nap, tehát jól illeszthető egyébként a magyar kultúrába is ez a kampány. A halpéntek arról szólt, hogy péntekenként az éttermekben, az iskola menzákon, akinek lehetősége van, az biztosítsa a fogyasztást. Ehhez mi is erről nagy örömmel csatlakoztunk, tehát azt lehet mondani, hogy Kaprán mellett zajlott egy olyan kiegészítő, vagy ez jól illeszthető kampány az a szakmaközi szervezet részéről, amelyek párhuzamosan tudták a fogyasztás szintjét növelni, és nagyjából egyébként az elmúlt években egy 20%-ot tudtunk ezen felfelé tornászni, ami nyilván a kampányokon és a kommunikáción túl annak is van azért jelentősége és szerepe, hogy a haláfája az 27%-ról 5%-ra csökkent, tehát kisebb részt veszel a megvásárolt halárából adón keresztül az állam, és az is egyértelműen látszik, hogy a reáljövedelmek emelkedésén keresztül azért bátrabban és könnyebben nyúltak a magyar fogyasztók ahhoz.
3: Ez így van mondhatni, hogy egy prémium fehérje forrásról beszélünk, tehát sajnos nem fogjuk sose azt a szintet megütni, mint egy szárnyas baromfi. Ártekintetében nagyon sokszor, amikor a vásárlók a halat kritizálják, akkor az egyik ilyen pont ugye az ár szokott lenni, bár ezt egyébként lehet latolgatni, és ha lebontjuk a 3 éves termelési ciklust egyébként, akkor nem biztos, hogy egyébként olyan drága az a hal. De ez már egy másik rész, hogyha a halpéntekre térünk ki, akkor köszönöm szépen Péternek a felvezetést. Igen, ez egy nagyon fontos mérföldköve volt a szakmaközi szervezetnek, hogy indítottunk saját kampányt, mert szerettük volna azon túl, hogy vannak Európai Uniós kampányok, finanszírozású kampányok, ma a saját kezünkbe is venni a sorsunkat. Itt az Agrármarketing Centrum mellett a Magyarországos Horgászszövetséget is ki kell emelnem, mert van egy közös KFT-nk, ami pont erre a kampányra részesült, és közösen próbálunk forrást allokálni ahhoz, hogy ezt a célt el tudjuk érni. És azon túl, hogy ugye nekünk is vannak tradicionális rendezvényeink, mint például az országos halfőző versenyünk, aminek az idei évi helyszínére majd egy stúdióból kimenve fogok egyébként menni, és idén Mohácson lesz például, ami szintén egy tradicionálisan halfogyasztó hely, akkor rácsatlakoznék például arra, amit itt beszéltünk a marketing tekintetében, hogy ott nagyon nagy öröm volt számomra, hogy olyan fiatal szervezőcsapattal fogunk együtt dolgozni, akik például mondták, hogy nekik az egyik hétvégi program az nyáron, hogy kimennek a dunamenti homokrugányra, egy kicsikét fürdőznek, együtt vannak és például halat főznek, és nem karácsonykor, hanem nyáron. Tehát igazából az ilyen típusú élményekkel gazdagított kampányszlogeneket is nagyon örülnék, hogy hát tudnánk adni a fiataloknak, hogy egyébként közösséget is tud kovácsolni például egy halételnek az elkészítése.
2: Percek óta forgatom a fejemben a halpéntek kérdését, és azt szerettem volna megkérdezni, hogy amikor egy fogyasztó azt látja, hogy egy szupermarket láncnál pénteken olcsóbb a hal, akkor az nem arról szól, hogy egy egyéni elszigetelt kezdeményezés van mögötte, hanem ez egy ilyen szakmaközi szervezet által koordinált kezdeményezés, ugye?
3: Ez koordinálva nincsen sajnos, de organikusan ránk csatlakoztak, és ezzel nincs is probléma egyébként. Tehát vannak már egyébként serkenő kapcsolatok multi üzletláncokkal, akikkel van kapcsolatunk annak okán, hogy a tagszervezeteink, akik a szakmaközi szervezetben termelő szervezetek, ugye beszállítói ezeknek az áruházláncoknak, és ezen keresztül mi is elérünk hozzájuk. De most jelenleg azt látjuk, hogy ilyen organikus módon csatlakoztak rá erre a szlogánra, mert meghallották, megérintette a vásárló közönséget, és hát az akciót azt azért szeretik a vásárlók. Nekünk egy szívfájdalmunk van, de nyilván nem sajnáljuk semmelyik haltermektől, vagy akvakultúrás terméktől a babért, hogy azért javarészt, amikor ezeket az akciókat kivetik, akkor ugye ebben mindenféle

0: tekintetében a klímaszolgáltatás az, amit egyébként fel kell vetnünk az egyik fő célként, hiszen ugye azok a halastavak, ahol ezeket a halakat termeljük, ez 26 ezer hektár Magyarországon vizes vízfelület, ami ugye párologtat helyben mikroklímát biztosít, és hogyha mondjuk ez az ágazat eltűnne és nem termelnénk halat, akkor gyakorlatilag ennyivel kevesebb vizes élőhely lenne Magyarországon, amely lokálisan kedvező mikroklímát biztosítana. Tehát én azt gondolom, hogy amellett, hogy fenntartható, így környezetkímélő is ez a termelés technológia.
1: Ráadásul, hogyha klímaszorongva és a környezetről beszélve szólunk a fiatalokhoz, akkor érdemes kiemelni azt, hogy az importált fajtákkal szemben nyilván, amiről már beszéltünk, a rövid ellátási rendszer egy komoly előny. Amit Ede mondott, hogy a vizes élőek fenntartásában a magyar halászok óriási szerepet játszanak, de az erről is kell beszélni, hogy valaki például, amikor egy lazacot vesz le a posztra, egy importált lazacot, az nem csak sokat utazott a nagyvilágban, és nem csak ki volt téve akár olyan mikroműanyag vagy nehéz fényszennyezésnek, ami az adott tenyésztésén előfordulhat. De néhány héttel ezelőtt olvastam pont egy írásterről, hogy milyen környezeti lábnyom van egyébként a lazac farmoknak, mert a lazac egy húsevő halfajta, és 1 kg lazac előállításához nagyjából 4-5 kg egyéb tengeri halat kell lehalászni, amelyet egyébként utána takarmányozásra fordítanak, ellenben egy magyar tógazdaságban nem hús alapú, hanem a ponty esetében abszolút növényi alapú szántóföldi növénytermesztésből kikerülő takarmányt használnak. Ráadásul, ha jól tudom, a vizeknek van egy olyan plankton előállító képessége is, hogy a ponty takarmánynak egy része az nem takarmányozás, hanem a víz természetes plankton előállító képessége révén kerül oda. Tehát a takarmányozás és a tenyésztési munka is jóval fenntarthatóbb egy édesvízi hazai halfajta választása esetén.
0: Sőt, meg is fordítanám az arányt, ugye nálunk nagyobb hangsúlyba kerül ugye a takarmányzás során a természetes plankton szervezetek. Tehát igazából az mondjuk a 70%-a az a fehérje forrása ugye a ponynak, és akkor emellé, ahogy Péter is említette, ugye kiegészítő abraktakarmányt szoktunk kijutatni a halaknak, mert ugye az azért nem elegendő, ami a vízben van, meg hát ugye a húsnak a fehérje szénhidrát arányát is ezzel tudjuk belőni, mert nem biztos, hogy azért egy nagyon száraz, zsírszegény hal annyira kedvező, például halászlé tekintetében abszolút nem kedvező, hogyha nagyon száraz hal van, például a csöhekkel ellentétben azért a mi halunk azért egy kicsit mondhatni, hogy zsírosabb, de nem túlzóan, hanem annyira, amennyire kell. Tehát nagyon fontos a hús zsírarány. Én azt gondolom a gasztronómiában.
2: Beszéltünk már a fogyasztókról, beszéltünk a szakmaközi szervezetekről, halpéntekről, a szupermarket láncokról is, de nem beszéltünk még a vendéglátásról. És itt jön a kérdés, hogy mit tehet a vendéglátás, vagy éppenséggel a közétkeztetés, esetleg a kiskereskedelem, hogy több magyar hal jusson el a fogyasztókhoz?
1: A magyar konyha szerencsére abba az irányba megy, hogy keresi a helyi, a kézműves rövidellátási láncból az adott éttermekbe kerülő termékeknek, a stílusos vidéki éttermiség egy régi partnerünk. Az ő filozófiájuk is ez, és ezért is szeretünk mi a Ruprecht Lászlókkal együtt dolgozni, hogy keresik mindig a helyben előállított terméket. Most ha Magyarországon megnézzük, akkor 3 olyan halfajtánk is van, amely földrajzi árujelzővel védett az Európai Unió oltalma alatt álló halfajta, ilyen a balatoni hal, szilvesváradi pisztráng és az akasztói sziki ponty. Tehát ezek mind-mind olyan halfajták, amelyet, hogyha valaki fölvisz egy étlapra, akkor a magyar fogyasztó már tudhatja azt, hogy ez egy olyan termék, ami hagyományosan az ország egyik földrajzi régiójában előállított, arra a kulturális állattenyésztési gasztronómiai világra jellemző földrajzi oltalom alatt álló halfajta. Tehát van egy, ezt akarom csak mondani, hogy van olyan árulap, amely dolgozhat a magyar gasztronómia. Emellett persze megvannak azok a helyek, ahol fogyasztják a magyar halat, és földrajzilag hagyományosan erős kultúrája van a halfogyasztás, de fontos lenne egyébként, hogy ezt az országban pont a vendéglátóhelyek legyenek azok, akik ezt az egész trendet, gondolkodásbeli változást azt szétviszik. Nyilván egyébként ebben a magyar gasztronómiának kell megújulnia, de én azt hiszem, hogy az évek során, ahogy Nyugat-Európában már ebben egyébként előttünk járnak, abba az irányba fog haladni a magyar gasztronómia, és ugye a helyit, a magyart, a rövid ellátási láncból az éttermekbe kerülő termékeket keressék, és ebben egyébként jó lehetőségekkel indulunk, mert nagyjából, hogyha az ország térképen nézünk, nyilván Balaton környéke és az Alföld az, amely leginkább ellátottabb Magyarországon halgazdaságokkal, halastavakkal, de azt lehet látni, egyébként árualap rendelkezésre áll, hogyha valaki komolyan gondolja azt, hogy az éttermében magyar halat készítsen el. A gasztronómiai receptár pedig hát abszolút színes, tehát hogy nektek is van receptkönyvetek, nekünk is van gyűjtésünk, hát számos ilyen ezeket bemutattuk, elmondtuk azt, hogy ne csak abban a 3-4 receptben gondolkodjanak a magyarok, amelyeket régóta generációkon keresztül ismerünk, hanem bátran nyúljanak a különböző elkészítésének módjaihoz, és ez a magyar vendéglátóhelyeknek is egyébként ez a lehetőség rendelkezésre.
0: Én is meg tudom erősíteni, mi is azt látjuk, hogy egyébként első vonalasan valahogy a vendéglátóhelyeken keresztül kell átütnünk a hazai hallal kapcsolatban az inger küszöböt, mert hogyha ott lesz jó ízélménye a vendégnek, a fogyasztónak, akkor lehet, hogy bátrabban fog a boltok polcain a hazai hal után nyúlni, tehát ez egy nagyon fontos stratégia a mi részünkről is.
2: Talán egy záró és egyben összegző kérdés is, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy a kaprá kampány sikeres, ha nő az egyfőre jutó fogyasztás, ha több hazai hal

0: hogy vagy ha megváltozik a halról alkotott képünk.
1: Fontos, hogy a KAPRÁ kampány a Magyar Halgazdasági Operatív Program része. Így maga a kampány nem a hazai tenyésztésű édesvízi halak fogyasztásának növeléséről, hanem halfogyasztás növeléséről szól, mert ez egy Európai Uniós program, így nem lehet ebben, nem szabad, és nincs arra lehetőségünk, hogy kiemeljük a magyar halfajtákat. Tehát maga a kampány az arról szól, hogy a magyarok főleg egészséges táplálkozás okán több halat fogyasszanak. Ezen belül természetesen a kampány ki tud emelni hazai édesvízi halfajtákat, tehát a kampánynak a legfontosabb eszköztára, hogy hazai halgazdasági ágazatot szeretnénk erősíteni, azt, hogy a magyar halfajtákról fokozottan nyomatékosan beszélünk, mert nyilván ez az, ami ez Ede is elmondta, sokszor nehezebben, óvatosabban nyúlnak a magyar fogyasztók, és amelynek a beltartalmát, az egészségességét, a vitamintartalmát, fehérjetartalmát, ásványitartalmát muszáj bemutatni, és muszáj ezeket a dolgokat tisztába tenni. Tehát magának a kampánynak az eredményességi fokmérce, és ezt szerettem volna mondani, kicsit bonyolultan, az az, hogyha növelni tudjuk a belföldi halfogyasztásnak a szintjét, és az elsődleges indikátor az ez.
2: Csatlakozom, én is annak örülök, hogyha több halat fogyasztanak a magyarok, viszont szakmaközi szervezet oldaláról mi próbáljuk súlykolni a hazai halnak a fontosságát és szerepét, és azért én azt gondolom, hogy Péter szerény volt ezen a részen, de azért bújtatva bele tudjuk rakni ebbe a kampányba azt, hogy hogyan orientáljuk a vásárlókat, és ugye itt az edukációs rész az nagyon rá tud erősíteni erre a szegmensre. Nekünk egyébként szakmaközi szervezetnek és a mi kampányunknak itt az kizárólag egyébként a hazai halra fókuszál, próbáljuk elmondani azokat az értékeket, amivel fenntarthatóságra vonatkozó, hiszen ugye a hazai hal az nem a természetes vizekből kerül le halászásra, és nem a természetnek a kizsákmányolásával kerül értékesítésre, hanem ugye mi telepítjük, mi népesítjük be a tavat, és ezáltal egy folyamatos fenntartható körforgásban készül el ez a haltermék. Tehát én azt gondolom, hogy a mi részünkre lesz fontos hangsúlyozni, amikor a kampányunkról beszélünk, és hogyha ez a kettő találkozik, akkor sikerekről beszélhetünk.
0: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban a hazai halfogyasztási tendenciákról és a KAPRÁ kezdeményezésről beszélgettünk szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója, illetve Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a hazai halfogyasztás 2,5 kg per főről az utóbbi időben 6,5 kg per főre ugrott, de az Európai Uniós átlag ennél jóval magasabb, mint egy 22 kg. De arra is kitértünk, hogy Magyarországon egybeesik a karácsony, illetve a ponty, sokak esetében a kettő egyet jelent. Ponyból nagyjából 15-17 ezer tonnát állít elő az ágazat, és ennek körülbelül egyharmada exportra jut. De a vendégeink arra is emlékeztettek bennünket, hogy a hal álfája 5%-os, ezzel ugye a politikai döntéshozók támogatják a hal fogyasztását. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok Önöknek!
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Gyásznapot tartottak tegnap Kijevben. Az előző napi orosz légi támadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótak egyeletét. 24 ember, köztük 3 gyerek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Több mint 400 hadifoglyot adott át egymásnak Oroszország és Ukrajna. Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. A háborúzó országok korábban arról állapodtak meg, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tűzszünetet léptetnek életbe, és 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter emlékeztetett, hogy csütörtökön orosz dróntámadás miatt 24-en vesztették életüket Kijevben. Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a holnap lejáró tűzszünetet, jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvivője az X közösségi oldalon. Közölte azt is, hogy Izrael és a Libanon képviselői várhatóan június elején tartják a következő tárgyalási fordulót az Egyesült Államok közvetítésével. Őrizetbe vett a cseh rendőrség csütörtök este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű cseh szent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyáját, és azt tervezte, valamelyik folyóba dobja, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. A restaurátorok az erekét próbálják helyreállítani. Híreink végén egy sporthír. Az Esztergom női kézilabda csapata története első nemzetközi idényében rögtön 4-es döntőt játszik az Európa Ligában. A klub szombaton a házigazda Dijon ellen lép pályára. Végül az időjárásról. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. A Dunántúl tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: A hivatalos albán közlés szerint Tirana nem kívánja meghosszabbítani az Olaszországgal kötött migrációs egyezményt, így az 2030-ban végleg hatályát veszti. Giorgia Meloni korábban az Európai Unió számára is követendő példaként beszélt a kihelyezett menekültügyi központokról, az albán döntés azonban komoly csapást jelent az olasz kormánynak. Arra a kérdésre, hogy mi áll a döntés mögött, és ez hatással lehet-e a bő egy hónap múlva induló migrációs paktumra, Dóca Edit Krisztinával, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
3: Köszöntöm a hallgatókat.
2: Természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edét vagyok. Kezdjük bevezetésként az olaszországi migrációs helyzettel, hogy egyáltalán a migrációs hullámnak mennyire kitett Olaszország, és hogy alakult ez így?
3: Nos, Olaszország földrajzi helyzeténél fogva továbbra is egy frontországnak számít, és ha megnézzük a számokat, akkor is valóban azok is ezt igazolják, hogy egy frontországról beszélünk. Ugyanakkor, hogyha az elmúlt 10 évre visszatekintünk, akkor azért azt látjuk, hogy a számok azért egy nagy átalakuláson mentek keresztül, ami azt jelenti, hogy ami 2015-16-ban azért hatalmas tömegek érkeztek be az uniós tagországokba, Olaszországon keresztül, tehát itt egy ilyen 100 000-es, nagyjából milliós nagyságrendekről beszélhetünk. Addig azért mára már ez meglehetősen csökkent. A Frontex adatai azt jelezték, hogy 2026. január és márciusa között több mint 6000-en jöttek be Európába a közép-mediterrán útvonalon. Ez viszont már egy 33%-os csökkenés jelent az előző év adataihoz képest. És jellemzően azért továbbra is azt látni, hogy valamelyes már azért ezt a nagyságrendet vették fel tulajdonképpen a számok. Én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes pont még ezen kívül, hogy egyáltalán kik érkeznek ezen az útvonalon. Nos, a Frontex adatai szerint bangladesiek, szomáliaiak, illetve pakisztáni állampolgárok jönnek. Ugyanakkor Olaszország egy nagyon fontos belépő pont a Líbián keresztül érkező száheli afrikai országokból származó migránsok számára, ez szintén a földrajzi közelséggel magyaráz.
2: Csökkent valamelyest az Olaszországba érkező migránsok, illegális migránsok száma, viszont a probléma nem, sőt, nagyon azt mutatja Olaszországban a közbiztonsági helyzet, hogy nehezen tudnak ezzel megbirkózni. Emlékezhetünk, tavaly nyáron vagy szeptemberben volt hír az, hogy két magyar turista lányt erőszakoltak meg migrációs hátterük Szicíliába, és úgy látjuk, hogy a közbiztonság azóta sem állt vissza. Tehát akkor, amikor Nápolyban arra kell felhívni a turisták figyelmét, hogy bizonyos részeket ők kerüljenek el, vagy ne menjenek oda, akkor azért látjuk azt, hogy a migráció bizony rányomta a bélyegét Olaszországra.
3: És ez egyébként ezen felül még számos más esetet lehetne említeni, köztük például a bandaháborúkat is, tehát amikor az egymással rivális migráns csoportok összecsapnak egymás között, alkalmanként akár fegyvert is rántva, például késeket, vagy bármely más szúróvágó eszközöket. Nos, ezzel kapcsolatban már ugye ez inkább egy ilyen európai tendenciává vált, egy európai trendé vált, hogy már nem feltétlenül az érkező tömegek jelentik a tagországok számára az elsődleges kihívást, hanem sokkal inkább az, hogy mit kezdjenek az itt lévő illegális bevándorlókkal, vagy bármilyen más olyan bevándorló, valaki valamilyen címszó alatt jogellenesen tartózkodik az uniós tagországokban. Vagy azért, mert benyújtotta a menedék kérelmét az elmúlt néhány hónapban, vagy elmúlt néhány évben, de azt a hatóságok elutasították, és itt maradt Európában, vagy pedig egyébként olyan esetek is vannak, amikor a második generációs bevándorlók, már ugye ők Európában születnek, bevándorló hátterű szülőktől, ugyanakkor ők nem kapják meg automatikusan ugyanazt a státuszt, mint amit a szüleik. És ez szintén egy újabb keletű problémával kezd, egy újabb keletű kihívással kezd alakulni, hogy mi lesz azokkal a második generációs bevándorlókkal, akik nagykorúvá válnak, viszont ezáltal elveszítik a család nyújtotta a védelmet, így most jogi szempontok alapján kizárólag. Amit ugye ön is említett, hogy biztonsági helyzet, az Olaszországot az meglehetősen nagy mértékben érinti, mégpedig amiatt, mert nagyon sok migráns nem feltétlenül halad tovább más uniós tagországba, például Németországba, vagy akár Ausztriába, ahova már többségében azért gazdasági bevándorlók is érkeznek, hanem ott maradnak Olaszországban. És elsősorban ők azok, akik jelentik a közbiztonsági problémákat.
2: Mennyire van egység az olasz belpolitikában az illegális migráció visszaszorítására, illetve már a kialakult helyzet kezelésére? Kérdezem ezt azért, mert azért nagyon veszélyes a tengeri útvonal, amelyben megérkeznek Olaszország partjaihoz, és volt időszak, amikor bezzeg az olaszok a sarkukra álltak, és hajókat fordítottak vissza. Természetesen akkor jöttek a jogvédő szervezetek, akik azt mondták, hogy ez szembe megy az emberi jogokkal, és most azt látjuk, hogy nem tudják megoldani azt a problémát sem, ami már az ott lévő migránsok kapcsán alakult ki. És azért valljuk be, hogy ebben a belpolitikának is jelentős szerepe volt. Most hogy állnak ezzel az olaszok?
3: Igen, tehát ugye hagyományosan európai szinten ezt a két irányvonalat lehet elkülöníteni. Van egy konzervatívabb hozzáállás, amely sokkal inkább azt szorgalmazza, hogy ne engedjék be az illegális bevándorlókat, ne engedjék be a tagországokba. Ezzel szemben pedig van egy liberális álláspont, amit általában a baloldali pártok képviselnek, illetve a nemzetközi szervezetek, akik sokkal inkább egy humánusabb, emberi jogi alapú szempontból közelítik meg a kérdést, és ők valóban menekültként tekintenek minden bevándorlóra, és hát ugye ennek Ennek következtében pedig azt szorgalmazzák, hogy ne hagyják a tengeren hánykódni a kis csónakokban érkező embereket, hanem mentsék ki őket és szállítsák őket az olasz partokra. Ugye ezzel viszont magát a biztonsági kockázatokat is ténylegesen beszállítják Olaszországba. Illetve más tagországokra is persze ez egyértelműen igaz. Az olasz belpolitikában most már azért ott is látni egy elég erőteljes irányváltást, ugyanis nagyjából most már azért az összes olasz párt elismeri, hogy az illegális bevándorlást azt fel kell számolni, és nem szabad ennek helyt adni. Egyébként egy nagyon érdekes párhuzam szerintem Németország ezzel kapcsolatban, mert hogy ugye Németországban is ugye a CDU-CSU voltak azok a pártok, amelyek még 15-16-ban azt mondták, hogy jöjjenek be, ugye Angela Merkel kancellárnak a híres Willkommenskultur politikájára emlékezhetünk is. Ugyanakkor most már azt látni, hogy ezek a pártok is most már egyre inkább szigorítanak, és ugyanezt történik Olaszországban is, tehát azok a pártok, amelyek eddig liberálisabban álltak a bevándorlás kérdéséhez, most már ők is próbálnak egy szigorúbb álláspontot képviselni ezzel kapcsolatban.
2: Nézzük meg ezt az Albániával kötött megállapodást, hiszen Meloni korábban áttörésként beszélt erről a rendszerről, amelyet az illegális migráció visszaszorítására, az embercsempész hálózatok gyengítésére és az olasz befogadó rendszer terheinek csökkentésére hoztak létre. Tehát mit tudott ez a rendszer, mik voltak a pozitívumai, és miért lehet ez akár példaértékű a többi uniós tagország számára is?
3: Tudja, ennek most különösen van egy nagy aktualitása, mert hogy június 12-én életbe fog lépni az új uniós migrációs és menekültügyi paktum, ami pontosan azt szorgalmazza többek között, hogy a tagországok akár kétoldalú, vagy akár uniós megállapodások révén harmadik országokban hozzanak létre return hubokat, azaz visszatérési központokat, ahol azokat a bevándorlókat lehet elhelyezni, akikre kitoloncolás vár. És tulajdonképpen itt az olasz-albán megállapodás az lényegében ennek a, mondjuk úgy, hogy a teszt esete lehetett volna, hogyha ugye érdemben meg tudott volna valósulni, hiszen azért is számos jogi akadály volt emögött a megállapodás mögött. De hogy pontosan miről is van szó? Ugye itt arról van szó, hogy Olaszország, miután megkötötte Albániával a megállapodás 2023-ban, majd ezt 2024-ben ratifikálták is, akkor utána kettő albán városban az olasz kormány létre tudott hozni kettő visszatérési központot. És ugye ennek az lett volna a lényege, hogy először csak azokat szállították volna oda, akiket gyorsított menekültügyi eljárásban el tudnak bírálni. Viszont utána ezt már ki akarták terjeszteni, hogy akkor ott bírálják el összességében a menekültügyi eljárásokat, és mindenkit oda toloncoljanak, vagy oda szállítsanak át, akikre utána majd kitoloncolás vár. Ugyanakkor most azért azt látni, hogy ennek számos jogi akadályba ütközött, és egyébként nagyon érdekes a témának az aktualitása abban a szempontból is, hogy ha jól emlékszem, akkor pont április végén uniós szinten is már jóvá hagyták ezt a tervet, viszont ugye a legfrissebb hírek szerint Albánia már kicsit máshogy áll ehhez a kérdéshez hozzá.
2: És akkor nézzük meg azt is, hogy Albánia miért áll másként hozzá, és akkor lehetne itt azt mondani, hogy egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, hiszen tudjuk azt, hogy Albánia is csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, és a csatlakozásának ez az egyesség az útjában áll. Ez akkor azt jelenti, hogy Brüsszel szeretné felgyorsítani ezt a nyugat-balkáni csatlakozási folyamatot?
3: Én azt gondolom, hogy a nyugat-balkáni csatlakozási folyamat felgyorsítása az tulajdonképpen mindig is napirenden volt. Valamelyest most itt az ukrajnai helyzet azért ezt háttérbe szorította, de valamennyire mindig napirenden volt. Bár azért az is tény, hogy Brüsszel nem annyira igyekezett a nyugat-balkáni országok esetében a csatlakozással, mint mondjuk Ukrajna esetében, hiszen ott elég hamar felmerült a gyorsított csatlakozás lehetősége. Számos nyugat-balkáni ország pedig már jó régóta vár a csatlakozásra. És ugye itt Albánia esetében ez azért is nagyon érdekes, mert hogy az olasz-albán megállapodás az le fog járni 2030-ban, És az albán külügyminiszter a napokban éppen arról beszélt, hogy abban bíznak, hogy addigra várhatóan már Albánia is az Európai Uniónak egy tagországává fog válni, ami viszont ugye tulajdonképpen, ha nem is nem is semmisíti még meg ezt a megállapodást, de hogy ugye érvényét fogja veszíteni, hiszen ennek a megállapodásnak pont az volt a lényege, hogy Olaszország egy nem EU-s országban, egy harmadik országban hozzon létre egy visszatérési központot. És ennek kapcsán egyébként a paktumban is lehetnek majd paktum kapcsán is még lehet számítani bizonyos módosításokra, ugyanis már több tagország, köztük például Dánia, Hollandia és Ausztria is már elkezdtek egy közös listát összeállítani arra vonatkozóan, hogy hol tudnak majd létrejönni ezek az esetleges visszatérési központok, amiket a június 12-i paktum hatályba lépése után már tulajdonképpen hivatalosan is meg tudnak kezdeni a tagországok. És ezek között még egyébként Albánia is felmerült. Én azt gondolom, hogyha a tagországok még mindig Albániával szeretnének egyezkedni, akkor az rövid távon még megtehetik. Tehát ugye például még az olasz-albán megállapodás alapján is ez még tud majd működni, hiszen ugye 5 évre szóló megállapodást kötöttek. De hosszú távon azért megkérdőjeleződik szerintem az, hogy van-e értelme egyre a pár évre létrehozni visszatérési központokat Albániában, hiszen hogyha azokat nem fogják tudni később használni, akkor tulajdonképpen olyan létesítményekbe investálnak a tagországok, amelyeknek hosszú távon nem lesz már jelentőségük.
2: Ugye a migrációs paktunk kapcsán azok a tagországok, akik megvédték magukat a migráció káros hatásaitól, azok üdvözölték az ilyen kezdeményezéseket, mint amit Olaszország is kötött Albániával. És azért szűk egy hónap van a migrációs paktum beindításáig, és ebben nem csak a visszatérési pontokat értjük, hanem a bent lévő illegális migránsokat, pont azok a tagországok, akik túlterheltek, akár Franciaország, Németország, Olaszország, szeretnék azt, hogy ettől a túlterheltségtől egyfajta levegőt kapjanak. Ugye abba bíztunk, hogy a túlterheltsége majd Albánia tud csökkenteni, de hát hogyha ez nem lesz hosszú távú megoldás, akkor ez milyen hatással lehet a migrációs paktum azon részére, ahol azon tagállamoknak is kell migránsokat befogadni, akik eddig megvédték magukat ettől.
3: Ugye ide sorolható például Magyarország is. Na most ugye itt maga a paktum ugye azt írja alapvetően elő, ugye megszabott egy kvótaszámot a tagországok számára, hogy hány migránsnak a menekültügyi kérelmét kell elbírálnia. És itt ugye ez alól mentesülnek bizonyos országok, amelyek esetében az Európai Bizottság is elismerte, hogy nagy mértékű migrációs nyomással szembesülnek, ugye tartoznak ugye a mediterrán országok, köztük Olaszország is, de említhetnénk még Spanyolországot, vagy akár Görögországot is. És ugye a paktumnak ez a pontja azt mondja ki, hogy azok az országok, amelyek számára a kvótákat előírták, annyi számú migráns kell átvenniük, és az ő menekültügyi eljárásokat már az ottani központokban kell létrehozni, illetve magukat a központokat is létre kell hozni, hogyha még az adott ország nem rendelkezik ezekkel a létesítményekkel. Magyarország esetében itt több mint 7700-as kvótaszámot határoztak meg. Nyilván ez inkább egy ilyen legrosszabb esetben ez tud történni című forgatókönyvvel lehet itt számolni. Ugyanakkor minden tagország számára biztosítani kell ezeket a lehetőségeket. Tehát fel kell állítani ettől függetlenül a központokat, biztosítani kell a személyzetet, a különféle technikai kritériumokat is.
2: Hogy áll ezzel Magyarország kormánya, hiszen a migrációs paktum végrehajtásához minden tagországnak le kellett tenni egyfajta ütemtervet. Most kérdés az, hogy ezt Magyarország korábbi kormányzata megtette, és ettől talán fontosabb kérdés az, hogy a felálló új kormány hogyan áll ehhez a kérdéshez, hiszen szűk egy hónapjuk van.
3: Ugye Magyarország előző kormánya határozottan elutasította a paktum végrehajtását, és én azt gondolom, hogy a következő kormány is, tehát a jelenlegi kormány is azért egy hasonló álláspontot fog képviselni, tekintettel például arra, hogy a déli határzárat, a déli határkerítést, azt a Tisza kormány sem utasította el. Úgyhogy én bizakodó vagyok abban a szempontból, hogy a jelenlegi kormánynak nem lesznek káros intézkedései a magyar bevándorlási, és ezzel kapcsolatban a magyar biztonsági helyzetre is. Ugyanakkor szerintem azért azt is fontos kiemelni, hogy Magyarország esetében, ami súlyosabb problémát jelent, az nem a, ne, nem az itt lévő migránsoknak a helyzete, hiszen azért Magyarországon nem sokan vannak, hanem sokkal inkább az, hogy a déli határzára ez mennyire fog majd tudni egy még nagyobb nyomást gyakorolni. Hogyha például ránézünk a Frontex adataira, azok jellemzően azok kizárólag a sikeres határ, sikeres irreguláris határátlépéseket rögzítik, ellenben nem veszik alapul az, hogy mennyi migráns tartózkodik a határon, akik mondjuk rendszeresen próbálnak átlépni. Nyilván ez egyfajta nyomást is jelent Magyarország számára. Meglátjuk, hogy a jövőben ez hogyan fog majd tudni alakulni. Én azt gondolom, a Magyarország álláspontja ebben a kérdésben nem feltétlenül fog majd változni.
2: Egyet tudunk, amikor Orbán Anita ott járt a déli határnál, és a kerítésről mondott véleményt, így ahogy ön is fogalmazott, hogy ezt megtartják, ám emberségesebb lesz. Ezt még nem tudjuk, hogy mit jelent Orbán Anita megállapításában az, hogy egy emberségesebb kerítés lesz, de hát emlékszünk rá, hogy Ausztriába is hívták ezt a bizonyos kerítést szárnyas kapunak, tehát nem olyan határvédelmi kerítésnek, mint amit Magyarország mondott ki. De ez azért is nagyon fontos, hogy mi a kormánynak ehhez a hozzáállása, hiszen uniós forrásokat tartottak vissza a kormányzat elől. Ennek egy része, ugye jogállamiságra hivatkoztak, de hát elmondta Ursula von der Leyen azt, hogy akár a migrációhoz való hozzáállás, akár az Ukrajnához való hozzáállás is közrejátszott abban, hogy ezeket a jogállamisági eljárásokat elindították. Most azt látjuk, hogy az új kormányzat mindent megtesz azért, hogy leüljön az Európai Bizottsággal, és megegyezzenek, hogy ezeket a forrásokat hogy tudják hazahozni. Ugye egyrészt van ott egy 27 pontos terv. A fő kérdés az, hogy ebben a migráció kapcsán kell-e bármit is engedni a magyar kormánynak, illetve talán ami még fontosabb, hogy Magyarország vállát pont a kerítés miatt nyomja az a bizonyos 1 millió eurós napi büntetés. Ez szóba kerülhet-e, tud-e a jelenlegi kormányzat tenni bármit azért, hogy akár ezt a büntetést eltöröljék?
3: Nos, a jelenlegi kormányzatnak még, ahogy legalábbis én láttam a híradásokban, még nem sok közleményt adtak ki a várható migrációs politika alakulása kapcsán. Ugyanakkor az uniós pénzek hazahozatalát azt egy prioritásként tekintik, és itt biztos vagyok benne, hogy valamilyen változtatásra szükség lesz majd ehhez, amivel ki fognak majd tudni egyezni. Hát meglátjuk, hogy a jövőben ez majd hogyan fog majd tudni sikerülni. Én azt gondolom, hogy most itt első körben még egyelőre inkább a június 12-i határidő az, ami egy szorítóbb határidő, hiszen azért az hamarosan itt van, és azért ezt az Európai Bizottság, illetve más uniós intézmények is azért árgus szemekkel figyelik, hogy a tagországok hogyan hajtják végre a paktumnak a vállalásait. Meglátjuk, hogy a jövőben ez mit fog tudni jelenteni Magyarország számára.
2: Az viszont biztos, hogy a migráció kapcsán az Európai Unió és a tagállamok nem dőlhetnek hátra, hiszen most azért Görögország kormánya riasztó adatokat közölt, sőt, nem csak adatokat közölt, hanem azt mondták, hogy mindenféleképpen meg fogják védeni, nem csak Görögország, de az Unió határait is. Mi az, ami most éppen Görögországnál kialakulóban van?
3: Görögország esetében azt látjuk, hogy a hagyományos migrációs útvonalakon szintén jelentősen elapadtak a számok. Ugyanakkor megindult új útvonalak kialakulása a Görög-szigetekre, és például Kréta éppen tavaly vált egy rendkívül népszerű célponttá, és Krétán még idén is már egyre inkább növekednek a számok. Ide főként Líbiából érkeznek egyébként a migránsok, csak úgy egyébként, mint Olaszország esetében. Ugye Líbia egy központi tranzitországgá vált, És ugye lényegében most velük próbálja a küzdelmet felvenni Görögország. Most éppen néhány héttel ezelőtt volt is egy görög hivatalos delegáció Líbiában, ahol szintén tárgyaltak a migrációs nyomásnak a csökkentésének az esetleges lehetőségeiről. Itt szóba kerültek még továbbá az embercsempészeknek is a helyzete is, hiszen azért ők is próbálják kijátszani azért a kormányok szigorításait.
2: Olyannyira eltökéltek a görögök, és erről nagyon fontos beszélni, hogy ők azt nyilatkozták, legalábbis a migrációért felelős miniszter, hogy azokat, akik nem jogosultak menedékjogra, őrizetbe fogják venni. Ez csak azért furcsa így hallani, mert erre mit reagálhat Brüsszel? Ugye hoztuk Olaszország példáját, ahol azért volt nemzetközi botrány abból, hogy a hajókat visszafordították. Itt van Magyarország példája, aki a határkerítésen kívül próbálta tartani a migránsokat, és ugye mindenki azt látja, hogy az 1 millió eurós büntetés az ettől függetlenül itt van. Na most itt van egy Görögország, aki azt mondja, hogy a végsőkig el fog menni azért, hogy a határait megvédje. Partner lehet-e az Európai Unió végre egyszer egy tagállam kapcsán abban, hogy védje az Unió és a saját határait?
3: Unió szinten azért szintén érzékelhető egy irányváltás. Ugye még itt a beszélgetés elején még utaltam is arra, hogy nem csak Olaszországban, de hogy azért európai szinten minden tagországban megindult valamelyest egyfajta irányváltás a szigorítások felé. És én azt gondolom, hogy ez unió szinten is abszolút érezhető. Például már önmagában a migrációs paktum is már egy irányváltás jelöl, hiszen arra eddig nem igazán volt példa, hogy az Európai Unió ennyire kívül akarná tartani a tagállamokon a migránsokat. Illetve azért itt egyéb más jele is vannak annak, például az is, hogy az Európai Unió már a tálibokkal is leülne, illetve le is fog most már várhatóan ülni tárgyalni, szintén itt az afgán állampolgárok kitoloncolása érdekében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy uniós szinten azért ez a szigorítás már ez így az agendán van, mondjuk úgy, vagy napirenden szerepel, és én nem tartom azt egyébként túl valószínűleg, hogy akkor most Görögországgal szemben is egy túl szigorú álláspontot képviselne majd az EU hosszú távon.
2: És változtathat-e ez a Magyarországgal kapcsolatos hozzáállásán az Európai Uniónak? És itt gondolok határozottan a büntetésre. Ugye nagyon sok tagállami vezető ismerte be azt, hogy a magyar miniszterelnöknek a migráció kapcsán igaza volt, amikor felhívta a veszélyekre a figyelmet. Nagyon sok tagállam, tagország ugyanúgy határkerítést épített. Itt vannak például a lengyelek, az is kitenne egy műsort, hogy a lengyel kerítés az mennyivel, vagy miért lett jobb, vagy emberségesebb, mint amilyen a magyar kerítés. És azért azt se felejtsük el, hogy számos tagállam zárta le a schengeni határait belülről, hogy védje magát a migrációtól. Nem hallottuk azt, hogy Brüsszelből ez ellen eddig felemelték volna a szavukat. De ha már ennyi minden halmozódik egymásra, lehet-e az, hogy valóban Magyarország eljut arra a szintre, hogy legalább ezt a büntetést leveszik a válláról, ami azért valljuk be az Európai Unióban, ennek a mértéke példanélküli.
3: Nos, itt azért az 1 millió eurós büntetés körül még azért nagyon sok kérdőjel van, hiszen időközben életbe fog lépni a migrációs paktum is, és itt a fő kérdés majd az lesz, hogy ez az 1 millió eurós büntetés akkor is megmarad-e, hogyha már a paktum is már életbe fog lépni, hiszen a paktum az azt mondja ki, hogy a tagországoknak, a frontországoktól nem kötelező átvenniük a migránsokat, hanem ez kiváltható egyéb más módon is. Kiváltható például azzal, hogy minden egyes migráns után egy bizonyos összeget fizetnek a frontországoknak, tehát attól, annak az országnak, amelyiktől átveszik a migránst, vagy pedig még itt operatív, illetve technikai segítség lehetősége is még fennáll. Na most már korábban is több tagország jelezte, hogy inkább fizetne a migránsok után sem, mint hogy átvegyék őket, és itt most a nagy kérdés majd az lesz a jövőben, hogyha Magyarország úgy dönt, hogy inkább fizet a migránsok után, akkor is még fennáll-e majd ez a bizonyos 1 millió eurós büntetés. Ugye szöki szempontból kellene itt megvizsgálni az ügyet, és megmondom őszintén, maga az uniós jog az nem a szakterületem. Ugyanakkor azért benne van alatban az, hogy az 1 millió eurós büntetés, ez még majd továbbra is azért folytatódni fog. De erre biztos választ, én azt gondolom, hogy inkább majd a következő 1-2 hétben fogunk majd tudni kapni.
2: Hát a legoptimálisabb megoldás mondjuk az lehetne, a Magyarország úgy válthatná ki azt, hogy ne kelljen migránsokat befogadni, hogy azt a büntetés tételéből, ami úgy látszik, hogy több tagállamot nem büntettek azért, amit Magyarországot mondjuk levennék a válláról, de hát ezt lehet, hogy még akár az új kormányzat el is tudja érni, hiszen azt szeretne, ezt is Orbán Anita mondta, hogyha ők nem bot lennének a küllők között, hanem küllő azon a bizonyos keréken, de hát valljuk be, hogy nem csak Olaszországban van a migrációból probléma, hanem ön is itt több országot említett, és akkor azért ezért nézzük meg a közel-keleti helyzetet, hiszen az nem került nyugvó pontra. Na ez mennyire súlyosbíthatja a migrációt?
3: Na most a jelenlegi közel-keleti helyzet kapcsán két külön esetről kell beszélni. Ugye egyrésztről arról, hogy a maga az iráni háború el tud-e indítani bármilyen mértékű, ugye fog-e indítani bármilyen mértékű tömeges migrációs nyomást Európa irányába, és ezen belül is pedig itt, és akkor itt jön be a másik eset is, hogy iráni állampolgárok fognak érkezni, vagy pedig Iránban tartózkodó zömében afgán állampolgárok fognak érkezni Európába. Egyelőre azért én meglehetősen optimista vagyok, bár remélem nem túlzottan optimista, de azért nem látni azt, hogy tömegesen érkeznének Európába az iráni háború elől menekülők, legyenek iráni vagy pedig afgán állampolgárok. Ennek pedig az az oka, hogy ugye Törökország még 2016-ban megegyezett az Európai Unióval arról, hogy bizonyos kedvezményekért cserébe nem fogja átengedni a szíriai állampolgárokat, akik ugye a polgárháború elől menekültek át Törökországba. És hasonló időben felhúzott Törökország egy erős határkerítést az iráni határa is, és egyelőre úgy tűnik, hogy azért ez eléggé meggátolja maga a határzárás, illetve a szigorú török politika emberek millióit attól, hogy Iránból vagy akár Afganisztánból Európa felé induljanak.
2: Annak ellenére, hogy önbizakodó és pozitív tekintetben, azért úgy gondolom, hogy akár egy egész műsort ki tudnánk azzal tölteni, hogy a közel-kelet milyen folyamatokat, illetve az ott kialakult válság milyen folyamatokat fog elindítani, de hát ez majd egy következő adásnak lesz a témája. Nagyon szépen köszönöm Dóce Edit Krisztinának, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely! A műsorvezető Bak Anita.
1: Egy múzeumban, mégpedig az Óbudaiban elevenedik meg Budapest egyik legrégebbi nagyüzeme, az Óbudai hajógyár. Gróf Széchenyi István kezdeményezésére jött létre 1835-ben, amikor az első Dunai Gőzhajózási Társaság az Óbudai szigetet megszerezte. A mai műsorban egy történész és egy múzeumigazgató segítségével mi is bepillantást nyerhetünk ennek a nagymúltú üzemnek azon epizódjaiba, amik nem csupán a múlt, hanem a jelen identitását is befolyásolták. Időnként pedig egy-egy filmhíradó hangja segít a múlt idézésben. Most éppen az archívum által megőrzött, a témánkat érintő felvétel szól 1940-ből.
2: Ünnepélyesen bocsátották vízre az Óbudai hajógyárban készített legújabb bolgár személyszállító gőzöst.
1: Horváth Péter történész, múzeológus hosszú évtizedek óta dolgozik itt, de vajon Óbudai is?
3: 2004 óta dolgozom az Óbudai Múzeumban, és igen, 1972 óta lakom Óbudán.
1: Van hajógyári identitás? Mit gondol?
3: Abszolút. És ezt tovább mondanám, mert Óbudán is több gyár volt, és mindegyik gyárnak megvolt a maga identitása. Az Óbudai hajógyár az azért is különös, mert mindenki azt hiszi, hogy egy önálló vállalat volt, egy önálló gyár volt, de mindig van egy vállalatcsoporthoz tartozott a hosszú-hosszú története során, és amikor készítünk a kiállításra, de már szinte előtte is, amikor anyagokat gyűjtöttünk, vagy hoztak be a múzeumba a hajógyári dolgozók, akkor ez már nagyon szembetűnő volt, hogy mennyire összetartó ez a brigád, ami a gyár bezárását követően is tartja a kapcsolatot, és össze is összejárnak. Nemzedékek dolgoztak a gyárban. Tehát akik 14-15 évesen bekerültek, mint tanoncok, akár nyugdíjas korukig ott dolgoztak.
1: És ne felejtsük el azt, hogy a főváros, Budapest kicsit fiatalabb, mint ahogy mondjuk ennek a gyárnak a története elkezdődik. És ugye Óbuda csatlakozott a fővároshoz, de a gyár az itt állt már hamarabb. Milyen nagy időszakokat mondana?
3: Hát a kérdés első felét azt annyira kiegészíteném, hogy Széchenyi István azzal, hogy egy ilyen nagyértékű gyárat hozott az ország közepébe, neki ez egy nagyon komoly szándéka volt, hiszen a naplójában is Budapestet írt ugyan kötőjellel, hogy itt az ország közepén jöjjön létre egy olyan gazdasági centrum is, ami később a fújvárosnak, a nemzet fővárosának az alapját jelentheti. Ugyan 1835 végén, amikor itt elkezdődtek az építkezések, és ugye a gyár alapítását is ehhez kapcsoljuk, akkor hát Óbuda egy szegényes mezőváros volt. Buda és Pest viszont látványosan fejlődő városok voltak, de ez nem jelentette azt, hogy még külön-külön, de a saját akár iparfejlődésük, vagy társadalmi fejlődésük nem ment volna végben. És Óbudán ekkor már léteztek nagyobb textil manufaktúrák, amik még az 1700-as évek második felétől itt voltak, de ilyen léptékű gyár, hát nem csak Óbudán, hanem máshol sem volt az országban. És magának a gyárnak is hát nagyobb korszakokra is lehet bontani, a nagyobb korszakokat, a kisebb korszakokra lehet bontani. Itt a kiállításban is az érthetőség és a jobb feldolgozottság miatt választottunk ki olyan dátumokat, időszakokat, periódusokat, amelyek a gyár történetében jelentenek egy olyan momentumot, amit külön érdemes tárgyalni. Nyilván vehetnénk úgy, hogy első világháború előtt, a két világháború között és második világháború követően, hiszen ezek mind nagy korszakok a gyárban, és hatással voltak a gyári termékek, illetve hát magára a gyárban dolgozókra is. Hát mi mégis itt egy több szekcióra bontottuk magának a gyárnak a történetét bemutatva. Nyilván az alapítás 1835 és Széchenyi grófnak ebbe a szerepe az egy külön periódus, illetve hát a kezdetek, ami gyakorlatilag itt a reformkorhoz kapcsolódó évtizedeket jelent, 1856-ig, ami egy az belvízi hajózás szempontjából egy fontos mérföldkő volt a gyár életében, és az első Dunagőzhajózási Társaság életében is, hogy ez a krími háború végét jelenti, a párizsi békét, amikor elveszíti a jogát, gyakorlatilag ezt az egyedi jogot a Duna hajózhatóságára. Ez egy versenyhelyzet, és ez nyilván a fejlődésre nagyon komoly hatása volt, és itt az óbudai termékek előállítására is. Majd 1856 és az első világháború közötti időszak, amikor nagyon-nagyon gyorsan fejlődik a gyár, létszám nem is, mindez együtt egyébként maga a főváros és Óbuda is látványosan fejlődik. Ugye ezt a fejlődést aztán sajnos az első világháború kitörése fogja megakadályozni, a gyárét egyébként nem. Ugye a háborúk azok konjunktúrát jelentenek az ipar számára, sajnos elsősorban a hadipar szempontjából. Viszont ekkor készül el például Magyarországon az első jelentősebb gyárban készült szociológiai felmérés, és ezt az Óbudai hajógyárban készítette el 1888-ban Somogyi Manu, aki mint szociológus egyébként nagyon magas szintig, kormányzati szintén jutott el, és hát a hajógyárról írt egy tanulmányt, és erről nagyon pontos képet kapunk az itt dolgozók munkakörülményeiről, lakhatásáról, mit ettek, mikor ettek, milyen fizetést kaptak, ez egy nagyon komoly kordokumentum is.
1: Ekkoriban volt a gyárnak a legtöbb munkása? Tehát ha a foglalkoztatottságot vizsgáljuk, ugye itt, amikor a leépítés elkezdődik, akkor 3000 körüli munkás elbocsátásáról olvashattunk híreket még itt a 2000-es évek elején. A 3000 akkor is soknak tűnt. Volt ennél több dolgozója az óbudai gyárnak?
3: Valamivel volt ez a szocialista időszak, tehát 1953 és mondjuk igen 80-as évek között, tehát amikor igazából megkezdődik a szocialista iparnak a pangása, és egyre kevesebb igény van a hajókra, akkor ezt a 3000-et is meghaladta, de nagyjából ez volt a max, amit a munkás létszámra el tudunk mondani, de ugye ebben mindenki benne van, tehát az értelmiség, a könyvelők, a vezetők, a takarítók, hajóépítők, mindenki.
1: Na de nem akarom eltéríteni. A nagy korszakokat kérdeztem, 1914-ig eljutottunk meg a háború.
3: Hát itt még azért egy dátumot kiemelnék, 1867 ez a kiegyezés, amikor létrejön az osztrák-magyar monarchia, és itt egy osztrák alapítású cégről van szó, aminek későbbiekben lesz még fontossága. Hát 1914-ben, amikor kitört a háború, az első világháború, és nyilván annak minden következménye a gyár életén megmutatkozott. És akkor 1918-ban feloszlik az osztrák-magyar monarchia, akkor itt ugye egy nyitott kérdés, hogy a közös alapítású vállalatoknak mi lesz a sorsa. Ez 1918-at követően megmaradt osztrák tulajdonban, tehát ugyanúgy az bécsi székhelyű első Dunagőzhajózási Társaságnak a tulajdona maradt, és a 1920-as trianoni békediktátumot követően ez a vállalat gyakorlatilag ugyanúgy dolgozott tovább itt Magyarországon, lényegében nagy léptékekkel az államosítási időszakáig, mint ami sem történt volna, pedig történt, hiszen a trianoni békediktátum kimondta nagyon sok minden vállalatnak, így az első Dunagőzhajózási Társaságnak, hogy milyen tételekről kell lemondania. És a háborút követően a két forradalom időszaka és 1920-tól a politikai, gazdasági, társadalmi konszolidáció valamilyen szinten el tudta volna indítani, és el is indította a gyár termelését, és a gyári munkások élete is valamivel javult. Ez a munkás létszámban is természetesen meglátszott, viszont ekkor jött 1929-től a nagy gazdasági válság, ami hát egy újabb törés volt a gyár és a vállalat történetében. Nem is hajókat gyártottak például a gyárban, hanem tűzhelyeket, csillárokat, kisebb kályhákat, amire ugye volt anyag, illetve hát volt olyan szakképzett munkaerő, akik ezeket megcsinálnak, és hát volt piac. És gyakorlatilag csak az 1930-as évek első felétől rendült fel ismét a hajógyártás.
1: Holva gyártották ezeket a hajókat? A megrendelés azért érkezhetett nem csak országon belülről.
3: Így van, minek után olyan kiváló minőségben, és hát viszonylag rövid idő alatt gyártották ezeket a gőzhajókat, tehát maradjunk a személyszállítóknál. És hát gyakorlatilag mindent a gyár, mint egy teljesen egyenlátó cég készítette el, tehát itt a porcelán és üvegkészletek híres porcelántárgyazók és porcelángyártók voltak, akik a hajókra gyártották a tányérokat, poharakat, és minden hajónak megvolt külön-külön a készlete, és itt Óbudán raktározták ezeket, hogyha valami fogyás van, akkor innen tudják pótolni, de a kárpitos munkától elkezdve a textiliket mindent itt készítettek Óbudán, és ezek a kisebb, nagyobb, hiszen különböző méretűek voltak ezek a hajók, és különböző funkciót láttak el. Elsősorban belvizek hajóztak, hát leginkább a Dunán, tehát magának a vállalatnak azért a földközi tengerig lenyúlóan jártak hajói, tehát itt egész Európában, ahogy veszük, előfordultak ezek a hajók, és hát a megrendelések is. És ne felejtsük el, hogy nem csak Óbudán volt hajógyár Magyarországon ebben az időszakban, hát itt csak a szomszédos újpesti hajógyárra gondolnék, hanem itt egy komoly verseny volt, és mindenkinek nagyon magasra kellett tenni a lécet, ha a piacról meg akart élni.
1: Itt most egy kis időre búcsút veszünk Horváth Péter történésztől, aki az Egy gyár anatómiája, az Óbudai hajógyárunk története című kiállítás kurátora, hogy a múzeum igazgatójával folytassuk, de előtte egy 1954-es filmhíradó részlet egy drámai eseményről szóló összeállításból, ahol mindkét gyárat emlegetik.
4: A Duna hatalmas vízáradata amely súlyos pusztítást végzett Németországban és Ausztriában, rázódult hazánkra. Magyarországi felső szakaszán több helyütt az átlagos szintet 5-6 méterrel is meghaladta. Az óbudai hajógyár udvaráról a lakatos és az ácsműhelybe behatolt a víz, de a többi üzemegységben nem áll meg a termelő munka. A gyári tűzoltóság állandó készenlétben áll, hogy a fenyegetett helyeken segítséget nyújtson. Óbudai gyárak újabb segélycsapatai indulnak a bajba jutott hajógyáriak segítségére. Az újpesti öböl partján a Georgiudés hajógyár szerelőterét is elöntötte a víz.
1: Az Óbudai Múzeum igazgatójával, Gálfi Ágnessel beszélgetünk a kiállítás terében. Hát Ágnes, én úgy tudom, hogy ön hajógyári dolgozó volt.
5: Igen. Hát a mi családunk 74-ben költözött egyébként Óbudára. Én magam is azóta Óbudán élek. És amikor elindultam az egyetemen, akkor elsőre csak esti tagozatra vettek fel, és akkor amellett dolgozni kellett. Hát hol dolgozzak, merült fel a kérdés. Hát a hajógyár az onnan jött, hogy már az édesapám meg a bátyám is ott dolgozott, meg a nagybátyám is. És akkor így adódott, hogy közel is volt, és akkor én is ott kezdtem.
1: No, de ön nőként kezdett ott. Mivel foglalkozott az édesapja, a bátyja, a nagybátyja, és mit csinált ön?
5: Hát a családom férfi tagjai, ők csőszerelő, géplakatos foglalkozásban voltak, kazánkovács, tehát abszolút ilyen fizikai munkát végeztek, szakemberek voltak. Én pedig 18 évesként munkaügyön dolgoztam, tehát abszolút irodai munkára fogtak be. Sajnos aztán megtapasztaltam munkaügyesként azt is, hogy amikor, hát ugye 80-as évek végén helyezkedtem el ott, és akkor már leépülés megindult, sorozatos voltak az elbocsátások, tehát amikor úgy közel 3000 embert foglalkoztató gyárból minden napra jutott a munkaügyön sok-sok ember, akinek beírtuk a munkavégeztét a személyigazolványába, meg a munkakönyvébe, szóval nem volt annyira jó időszak.
1: Ott se lehetett könnyű időszak.
5: Nem, nagyon nem volt könnyű, tehát azért tényleg olyan sorsok, hát ugye jellemző volt, hogy családok generációi dolgoztak a hajógyárban. Jóbudán nagyon sok családot érintett ezáltal, és egy egyébként érint a mai napig is tulajdonképpen, hiszen a leszármazottak többsége még mindig Óbudán él, és nagyon kötődik így ehhez a témához, a hajógyárhoz.
1: Maga a kiállítás szándéka szerint is igyekszik az identitás kérdésével is foglalkozni. Igen. Tehát ez nem csak egy ipari, egy műszaki kiállítás, hanem itt fontosak az egykori dolgozók, ezek a bizonyos családok, a dinasztiák, az identitás.
5: Hát aki egyszer Óbudára költözött, az nehezen teszi ki már innen a lábát, szokták mondani, tehát hogy elég gyakori az, hogy aki egyszer lakáshoz jutott, ő már bizony sokáig itt is maradt. Tehát ilyen szempontból nagyon erős ez a lokálpatriotizmus a kerületben. Hát egy hajógyár, egy valamikori nagyipari vállalat, az nagyon segítette ennek az érzésnek a kiteljesedését, hiszen ő maga is például lakáshoz juttatta annak idején a dolgozóit, és mindenféle olyan jóléti intézkedéseket vezetett be, amik ezt célozták, hogy a dolgozók a környéken telepedjenek le, minél könnyebben tudjanak munkába járni, vagy minél tovább tudjanak ezáltal ott is maradni, akár túlmunkára, és akkor úgy hazatérni este a családjaikhoz.
1: Ha elkészült valami, mert itt mégiscsak arról van szó, hogy hajókat bocsát ki a vállalat, arra büszkék tudtak lenni a dolgozók? Volt kötődés az elkészült munkához?
5: Hát abszolút, természetesen igen. Tehát a kezük munkája volt benne, és hát minden nap elhangzottak azok a kis gyárban történt dolgok, kis történetek, amik aztán ismételten azt kell mondjam, a generációról generációra adottak át. Tehát én is tudok egy-két ilyen kis sztorit, de jellemzően azért ezek abban is kiemelkedőek voltak, hogy nem csak, hogy baráti társaságok kötöttek, hanem azért ez egy veszélyes üzem volt, ugye?
1: Ön is emlegeti ezeket, hogy voltak történetek. Hát mondjon egy ilyet.
5: Ilyen kicsit ilyen élményszerű dolgok voltak, mert például ugye a hajógyári szigeten helyezkedett el a hajógyár, és hát volt, vagy a szigetnek az a része, ahol

0: Tudtak ezen a területen tovább dolgozni? És a több mint 150 évből önök azért jó hosszan, az egyharmadát körülbelül a család végig kísérte.
1: Hát igen, nagyon sokat tényleg. Hát abban az időben ugye Ganz Danubius gyűjtőnév alatt futott, annak volt az óbudai gyáregysége, és akkor ahogy már érződött a későbbi privatizálás, hát folyamatosan, ahogy mentek el a dolgozók, még egy ideig volt arra lehetőség, hogy ők valóban egy másik gyáregységhez, egyikük másikuk átment, de aztán ugye az egész ipart érintette ez a folyamat, tehát igazából nem tudtak sokáig ott dolgozni már, úgyhogy jellemzően máshol helyezkedtek el a szakmájuknak megfelelően.
0: Az igazgatóasszonnyal Gálfi Ágnessel készült beszélgetésünk előtt az 1954-es jeges árról szóló tudósítást idéztük, és most, mielőtt visszatérünk a múzeum történészéhez, Horváth Péterhez, egy rövid bejátszás néhány héttel későbbről.
2: Az óbudai hajógyár elöntött üzemrészeiben ismét megindult az élet. A Duna lassan visszahúzódik régi medrébe. A műhelyek dolgozói nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy minél előbb a régi ütemben haladjon a termelés.
0: Aztán adódott az a faramuci helyzet, hogy egyszer csak a konkurenciával sikerült egy céggé alakulni. Eljött az a pillanat, amikor az óbudai hajógyár összeolvadt ezzel a bizonyos újpestivel.
3: Ennek van egy elég érdekes előtörténete, sőt kettő. Az egyik az, hogy a nagy konkurensek, akik nem Magyarországon dolgoztak, vagy működtek, már 1938 és 45 között is összevonták őket. Ez a német náci birodalmi időszakhoz kötődik, amikor német hajógyárakkal vonták össze, a termelékenység fokozása véget. De visszatérve az eredeti kérdésre, hát lehetett volna egy is a történetük, hiszen Széchenyi gróf azt a területet is, amit akkor Pesti szigetnek neveztek, és kb. 50 hektár, tehát a fele az óbudai szigetnek a nagysága, és Széchenyi gróf jól látta, hogy az itt telelő hajók, hiszen a alapításnak is ez volt az alapja, úgy veszük, hogy téli kikötőnek kerestek először ugye helyet, és ez a óbuda és a sziget között, akkor még egy kis sziget volt, nem volt egybe kötve a két sziget, ott teleltek a télvíz idején a hajók, hiszen a jeges Dunán nem lehetett közlekedni, körülbelül 100-110 hajó fért ebbe a viszonylag szűk területre, viszont ahogy a gyár fejlődött, és Széchenyi ezt jól látta, hogy több hely kéne, és ezért a Pesti szigetet is meg akarta szerezni a vállalatnak, de Pest városa, Szabadkirályi város ellenkezett. Nem akarták ezt az újpesti részt úgy elérni, azt mondták, hogy ha bármit akarnak, akkor inkább Pestnek a központi részén hozzanak létre gyárat, viszont az még nem volt alkalmas a téli kikötő létrehozására, aztán Széchenyi erről a tervről le is. De mikor a kiegyezésnek az előkészítő szakasza volt az 1860-as években, akkor kormányzati szinten úgy döntöttek, hogy mégis fejleszteni és bővíteni kell a dunai kapacitást hajózás szempontjából, és egyszerűen az akkori kormányzat megvásárolta ezt a területet Pestől, és az akkor már főleg egyébként az óbudai hajógyárban tanult szakemberek voltak azok, akik hajógyárokat alapítottak, hiszen azon a kis területen több hajógyár jött létre, és hát gyönyegében 1963. január 1-től az összes magyarországi hajógyárat és dalugyárat egy cég alá vonták a Jó és Dalugyár néven, és ennek az óbudai hajógyár egysége lett Óbuda.
0: Egy makettet szemlélünk, ez a kiállítás első szakaszában látható még, a mikori állapotokat ábrázolja.
3: Ez a makett, ami a kiállításnak lényegében a fókuszában van, ez az óbudai hajógyárat 1950-es, 1960-as évek végén ábrázolja, hiszen már az Árpád-híd is szerepel ezen a tekintélyes méretű maketten, amit a harmadik kerületi tűzoltóság padlásán találtak. Az, hogy ez a tűzoltóságra hogy került, hát azok a piros pontok számokkal azok igazából tűzcsapokat jelölnek. Tehát nem kizárt, hogy ugyan a hajógyárnak volt saját tűzoltósága.
0: Milyen nem volt a hajógyárnak? Lassan ezt a kérdést kellene föltennem.
3: Hát a porcelángyára például, viszont volt Óbudán porcelángyár, de nem mindent töltötték fel a készleteket, de valóban egy teljesen önellátó gyár volt.
0: Elképesztő végig gondolni azt, hogy egy hajó hányféle stáción, folyamaton megy át, mire összeáll, és mire a déli csücsöknél el tudja hagyni a gyárat a próbaútra. Típusonként bontották
4: a feladatokat?
3: Természetesen magának bármilyen szerkezetnek a előállítása az a tervezéstől a megvalósításig, tehát itt jelen esetben a vízrebocsájtásig, bár amikor vízrebocsájtották a hajót, még nem volt kész, tehát itt gyakorlatilag egy félkész hajót engedtek le a sójáról, és hát a vízen fejezték be a munkákat, de ez természetesen a különböző munkafolyamatokat nagyon komolyan meg kellett szervezni, és ez nyilván hajótípusonként változott. Voltak olyan hajótípusok, bármilyen

0: korszakában a gyárnak, de itt leginkább a 20. századra kell gondolni, amiket gyakorlatilag sorozat gyártottak. Főleg itt a szocialista időszakban például a szibériai tolóvontatóhajók azok egy típus volt, és abból gyártottak évente x darabot. De hát a különböző foglalkozási ágak, az öntödétől a tervezőirodáig, a kárpitosoktól a kötélverőkig, a hajóácsokig, a kazánkovácsokig, a festőkig, és sorolhatnám azt a 25-30 vagy akár több foglalkozási ágat, szakmát, ami egy hajó összeállításához kell. Ezek pontosan megkapták, hogy mi a feladatuk.
1: Ez a kiállítás nem csak a műszaki és az ipari történetet követi, hanem azért a generációkat és az itt dolgozók életét is. Legendás vezetőket tudna nekem említeni?
0: A gyárnak igazából nem tudjuk pontosan, hogy hány vezetője volt, körülbelül 30. Ráadásul ez a gyár, tehát ez 156 év alatt, amíg működött az óbudai gyár, hogy eznek a gyárnak az is a specialitása volt, hogy több olyan korszaka volt, amikor több vezetője volt a gyárnak, vagy több külhoni vezetője volt a gyárnak. Az első időszakban abszolút külhoni vezetőkről beszélünk, és a munkások is külföldről érkeztek. Leginkább angolok vagy hollandok, legendás volt Andrew Masson, ami kicsit angolos, kicsit holland, de ő egy Rotterdamban született holland hajós kapitány volt, és egy kiváló mérnök is volt. Sőt, 1838-ban Veselényi mellett ő nagyon sok embert mentett a csónakján a jeges árvízből. Ő egy kimondottan kiemelkedő vezetője volt. Az a kettőség, hogy két vezetője volt, egy magyar és egy például 1938 és 45 között egy német vezetője volt a gyárnak, ketten vezették a gyárat. Brandl Rudolf volt a magyar legendás vezetője a gyárnak, több évtizedig tervezőként és gyárvezetőként dolgozott, tehát a II. Világháborút követően is meghagyták egy ideig a gyár élén, amikor viszont szovjet tulajdonban volt egészen 1953-ig, és akkor egy szovjet vezetője volt a gyárnak, és nyilván, amikor 1963-tól már összevont vállalatcsoporthoz tartozott, akkor volt a vállalatnak egy igazgatója, volt egy főmérnök, és a gyárnak külön volt igazgatója és főmérnöke is. De hát itt még a korábbi korszakban mindenképpen kiemelném egy kiváló tervezőt, aki nem csak a hajógyárban tervezett, hanem a vállalatnak volt a fő tervezője, ez Prokop János, egy Apatinban született német származású tervező, aki hát Budapest látképét is nagyban formálta. Ő tervezett bérházakat is, bérpalotákat is Budára és Pestre, ebből is egyébként elég komoly konfliktusa volt a vállalattal, viszont ő tervezte meg az első állandó hidat, ami a szigetre vezetett, és megkönnyítette nagyban a közlekedést.
1: Persze, hát a nagyszámú munkásnak minden nap oda kellett jutni, meg aztán haza kellett jutni.
0: Így van, hiszen a gyári munkásoknak a lakhatását azt leginkább Óbudán tudták megvalósítani, bár a szigeten is Prokop volt az, aki tervezett lakóépületeket.
1: Egy gyár anatómiája, az óbudai hajógyárunk története címmel nyílt kiállítás Óbudán. Egy hét múlva folytatjuk. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Móra végezte. Gyártásvezetőnk Vancsók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu felületén. Páfi Balázs szerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket. Bakanitát hallották.

0: kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra van, rövid híreink következnek. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető, korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tiszapárt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg, a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezés díjmentes. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. A programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Híreink végén egy sporthír. A női kézilabda NB1-ben az éllovas győri Audi Eto 49-21-re verte a Dunaújvárost. A Moson-Magyaróvár 34-32-re győzött a Budaörs ellen. Végül az időjárásról. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. A Dunántúlon tartós esőre, máshogy záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a 80. életévében elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonul zenéiből válogatunk. Pénzes Géza vagyok. Sebő Ferenc 1947. február 10-én született Szekszárdon. Zenei tanulmányait Székesfehérváron kezdte meg, ahol zongorázni és csellózni tanult. Budapesten az Eötvös József gimnáziumban érettségizett, majd a Műszaki Egyetem építészkarára vették fel. Itt állt először közönség elé József Attila megzenésített verseivel és gitárral kísért népdal feldolgozásaival. Nem sokkal később évfolyam társával, Halmos Bélával megalakította a Sebő Együttest, mely újszerű népzenei feldolgozásaival a rádiós és televíziós szereplések révén országosan ismertté tette nevüket. Ekkor kapcsolódtak be Martin György népzenekutató hatására a népzene gyűjtésbe is. Céljuk nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt. A megismert zenéket eredeti formájukban próbálták eljátszani, így váltak a magyarországi táncház mozgalom elindítóivá. A fiatal muzsikusokat Tímár Sándor, a néptánc tanítás módszereit megújító koreográfus hívta a Bartók táncegyüttesbe. Közös munkájuk eredményeként született meg az első táncház ötlete, mely a laikusok számára is elérhető közelségbe hozta a hagyományos táncokat és zenét.

70-es évek elején kibontakozó táncház mozgalmat kezdetben számos helyről érték politikai és szakmai támadások. Sebő Ferenc az addig elért eredmények megtartása érdekében fordult a Népművelési Intézet felé, amely felkarolta és támogatta a táncház ügyét. A különböző előadásokon, táncházakban nyert tapasztalatokból Sebő mindenki számára nyitott országos táncházvezető és zenész tanfolyamot indított, melyeken népművészmesterekkel együtt tanították a táncot, a zenélést. Több a későbbiekben meghatározóvá vált népzenei együttes, például a Muzsikás és a Téka is ezeken a kurzusokon sajátította el a táncházi muzsikálás alapjait. Sebő Ferenc 1984-ben diplomás mérnökként iratkozott be a Zeneakadémia Kodály Zoltán által alapított zenetudományi szakára, ahol a népzenetudomány legjelesebb képviselőinek, Rajecki Benyaminnak, Dobszai Lászlónak, Vikár Lászlónak előadásait hallgatta. Ezt követően a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Zeneakadémia zenetudományi szakán növendékek sokaságának figyelmét fordította a népzene felé. A 90-es évek elején a Magyar Televízióba hívták szerkesztőnek. Több műsor szakmai felügyelete mellett megszervezte a népzene, a néptánc és a régi zene műfajainak képernyőre kerülését. 1996. decemberében kérték fel a Magyar Állam Népi Együttes művészeti vezetésére. Tevékenysége nyomán jött létre a Budai Vigadó épületében a Hazai Hagyománygondozás Intézménye, a Hagyományok Háza, melynek 2002-ben lett szakmai igazgatója.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonulzenéiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Műsorunk tartalmából Tolnai István a Párcium Egyetemért elismerést, Kápolnási Zsolt Ferenc az év legprímább pedagógusa díját vehette át. A Rákóczi Szövetség idén is meghirdette Diaszpóra programját. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Veresemese gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. Megalakulásának évfordulóját ünnepelte a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem. Az előadások mellett ebből az alkalomból átadták az egyetem által alapított díjakat. A Párciumi Egyetemért elismerést Tolnai István, az intézmény igazgató tanácsának egykori elnöke kapta, aki nagyban hozzájárult a nagyváradi, zilahi és szatmárnémeti református középiskolák újraindításához is. Munkája különösen jelentős a Párciumi Magyar Felsőoktatás intézményé válásában. Őt hallják elsőként Ionescu Nikolett összeállításában.
3: Tolnai Istvánt, az egyetem egykori tanügyi tanácsosát a Párciumi Keresztény Egyetemért díjjal tüntették ki az egyetem napján. Nagyon sokat dolgozott azon, hogy ez az egyetem intézményesüljön.
4: Őszintén szóval nagyon jól esik egy ilyen díjat átvenni attól az intézménytől, amelyért valóban maga módján tehettem, sokat tehettem. Tulajdonképpen annak a szellemében vállaltam én fel ezt a szolgálatot, amit egy 1990 május 14-i egyházkerületi határozat fogalmazott meg, hogy amennyiben a Bolyai Egyetemet nem sikerül visszaállítani, akkor az egyház fog alapítani olyan egyetemet, amely a magyar felsőoktatásnak a kiinduló pontja lesz. Ennek a szolgálatába szegődtem, és próbáltam cselekedni. Valóban az első 10 év nagyon nehéz volt. Sokszor úgy kellett lépnünk, hogy törvényi hátterünk nem volt. És valójában úgy mondhatnám, hogy az ige hamarabb volt, mint a valóság. A döntéseink megelőzték a realitást. Hál' Istennek, hogy a hit meg a remény segített abban, hogy mégis tovább tudtunk lépni, és elértük azt, hogy az egyház kerület által alapított főiskolából végül is alapítványi egyetem, a Párciumi Keresztény Egyetem létrejöhetett.
3: Hova fejlődött ez az intézmény?
4: 1990 és 2000-es év között azok a nehézségeknek az évei voltak, és 2000-től kezdődött tulajdonképpen az építkezés. Ha másra nem is gondolok, csak arra, hogy megépültek ingatlanaink is. Addig még ingatlanunk sem volt, hiszen az egyházkerületi székházért 10 évet kellett pereskednünk, és időközben betolalkodókat kellett kivernünk innen, mert nem akartak egyrészt kimenni, másrészt pedig el akarták foglalni még azt a kevés területet is, amiben valahogy mégis működhettünk. Emlékszem rá, hogy abban az időben a város különböző pontjain voltunk kénytelnek órákat tartani, mert hisz itt a székházban az egyházkerülettől 1936-ban épített, de 1962-ben a kommunista állam által elordott székházban, mások voltak bekvártérozva, és nem lehetett őket kitenni. Éveken keresztül, és akkor jött a per, és végül ezt a pert megnyertük, de 10 év kellett hozzá. És volt olyan pillanat is, igen, amikor egyszerűen megtámadták, és el akarták foglalni a termeinket. És akkor a diákokkal, az RMDS-nek az akkori vezetőségével, itt a váradi városi vezetőkre gondolok, Pintér István, Varga Gábor, s a többiek, és a presbiterekkel sikerült megvédeni az épületet.
3: Miért a legbüszkébb, mikor így visszagondol?
4: Arra, hogy egyfajta előrelátás volt abban a döntésben, hogy magyar egyetem kell nekünk Erdélyben, és annak a kiinduló pontja lehettünk, erre büszke vagyok. Sőt, azt is hozzátenném, hogy szerintem az egész erdélyi magyar önálló felsőoktatás anélkül, a lépés nélkül nem létezne, vagy másképp létezne. Mert íme a Bolyai Egyetemet máig sem kaptuk vissza.
3: Megfogalmazta a gondolatait, illetve hát a történéseket egy könyvben.
4: Kész állapotban van, tehát ki fogjuk adni. Ez éppen azt a 10-12 évet öleli fel, amikor ezen a metamorfózison ment át az intézmény, hogy Súlyok István református főiskolából, tehát egy egyházkerület által alapított intézményből alapítvány egyetemmé tudott válni, még keresztény egyetemmé.
3: A Párciumi Keresztény Egyetem megalapítását ünnepelték, illetve ünneplik minden évben a Párciumi Keresztény Egyetem napján. Nyír Jenikő kommunikációs referens.
5: Ilyenkor mindig ugye a múltat is felidézzük, de mindig a jövő lehetőségeit is feltérképezzük, és plenáris előadásunk, valamint rektor úr igei köszöntője is a jövőbe tekintő volt. AI témában volt az előadás, valamint ezzel kapcsolatban egy technológiából érkező vendég is itt volt nálunk, a robotkutya. Azért próbáljuk ezeket a lehetőségeket feltérképezni a hallgatóinknak, ugyanis nagyon fontos, hogy ők is tudják, hogy mi arra törekszünk, hogy lépést tartsunk a fejlődéssel. Ez az intézménynek is fontos, oktatóinknak is fontos, a hallgatóinknak is, és ennek függvényében választottunk plenáris előadót, aki ilyen típusú témában tartotta meg előadását. Azért őt hívtuk előadónak, ugye, hogy elhozta a robotkutyát. Úgy érzem, hogy ez még itt kuriózum azért, ugye ezt az Óbudai Egyetem fejlesztette ki, egy hallgatói önkormányzattag érkezett a robotkutyával, aki most jelenleg ezekben a pillanatokban mutatja be a diákjainknak, oktatóinknak, hogy milyen is ez a robotkutya.
3: És ez miért fontos?
5: Ez azért fontos, mert a jövő feltérképezése, a lehetősége feltérképezése nagyon fontos, és arra törekszünk, hogy a hallgatóink is lépést tartsanak az innovációval. Ugye vannak a Pennerre projektünk, ami az egyetem digitalizálásáról szólt, ami most fejeződött be, és ez nem csak abból áll, hogy új laptopokat vásárolunk, hanem ez arról, hogy minél inkább próbáljuk a hallgatóinkat, oktatóinkat a mai kor kihívásainak megfeleltetni.
3: Díjakat is kiosztanak minden évben, ez alkalommal hármat.
5: Ilyenkor ugye nem csak a múltra emlékezünk, hanem díjazzuk is az oktatóinkat, akik valamilyen kiváló teljesítményt mutattak az elmúlt időszakban, illetve mindig van egy olyan díj, az a Párciumi Keresztény Egyetemért díj, akit olyan neves személyiség kap, vagy intézmény, aki jelentőset tett a Párciumi Keresztény Egyetem létrehozására, működéséhez. A mai nap folyamán ezt a díjat Tolnai István volt igazgatótanács elnöke kapta meg, valamint két kiváló oktatói díjat osztottak ki. Rektor úr és a szenátus elnöke adta át a díjakat, ugye a két díjban részesülő oktató dr. Bánfi Benedek Andrea, valamint dr. Gál Katalin oktatók.
2: Egy-két mondatnál többet nem írnak a füzetbe a diákok, mert fontosabb összefüggéseiben megérteni a tananyagot, akár egy-egy modern filmalkotáson keresztül is, mondja oktatási módszereiről Kápolnási Zsolt Ferenc, történelemtanár, történész. A különleges szemlélet is közrejátszott abban, hogy az Árkum Alapítvány a 2026-os év legprímább pedagógusa díját adományozta neki. Gerép Krisztina a munkahelyén a székelyudvarhelyi Ötvös József szakközépiskolában beszélgetett vele, valamint egy tanítványát is kérdezte.
6: Kápolnási Zsoltot díjazták. Mi a véleményed róla? Milyen tanár?
7: Székely Kristóf. 10A szállítás technika. A többi tanárokhoz képest ő érdekesebben tudja átadni a eszkéket, belevisz történeteket, hogy felkeltse a mi érdeklődésünket is.
6: Milyen eszközökkel tanít? Van-e valami új módszer, amit bevisz, ami nektek szimpatikus?
7: Neki minden tananyaghoz van valamilyen videója, filmjelenetek, lehetne vele nyugodtan beszélgetni, akármikor, más témában is.
6: Történész, előadásokat tart, történelemtanár, könyvet ír, monográfiában részt vesz. Mire a legbüszkébb?
8: Legbüszkébb a szép nagy gyerekes családomra vagyok, természetesen. Ez nehéz kérdés most hiszen, hogy itt válaszol az ember a szakmai gyerekei közül is. Általában olyan dolgokat szeretek csinálni, amilyen egyedi. Hát van egy ilyen különleges rendhagyónak is mondható vetélkedő, ami a tudász nevet visel, ugye most 41. alkalommal szervezem meg egy olyan középiskolai vetélkedő, ami tudom, ma nincs a világon, vagy legalábbis a Kárpát-medencébe.
6: Mitől különleges?
8: Hát attól, hogy elsősorban ez nem csak egy vetélkedő, hanem egy műsor, közönség aktívan részt vesz. Van egy Kárpát-medencei szakasz, amikor nem csak az udvarhelyek vetélkednek, most kiegészülnek Székely Keresztúrtól egész Budapestig, vagy Sepsiszentgyörgyig. Ez volna a lényeg, hogy ezt a tudományos megközelíthetetlenséget ilyen szintre hozzuk le, hogy egy élményt adjon a közönségnek. Ha kivennénk azt a 8 csapatot, aki vetélkedik a színpadon, akkor ez a 3 órás műsor, ami nélkülük is a közönségnek egy élményt adhat, hogy csak úgy vetítgetek, mert ugye ez a mozivászon vetítünk ki ilyen filmbejátszásokat, meg színházi előadás is van benne.
6: Visszatérnék a pedagógusi tevékenységére. Egy szakközépiskolában oktat, Hogyan lehet a diákokat ma megszólítani? Nagyon sok tanár panaszkodik, hogy nehézségeik vannak.
8: Könnyű helyzetben vagyok olyan szempontból, hogy nem kell a történelemből készítsem őket érettségire. Gimnáziumban vagy a humán iskolákban, ahol a történelem a kötelező tantárgyat, nem tehetik meg, hogy most eltérnek ugye a programtól.
6: Itt pedig megteheti.
8: Én itt meg hát ugye reméljük, hogy nem hallgatja a tanfelügyelő. Lazán kihagyok akár 400 évet. Most mondjak például egy kézzelfogható példát, ugye ott van nekünk az angol forradalom, meg a francia forradalom, meg a 48-as forradalom, ugye a miénk. Na most én az angol forradalmat meg sem említem, a franciát viszont igen, mert olyan alapvető demokratikus változások vannak, amik tulajdonképpen a mai rendszerünknek teszi le az alapját, hogy egyet mondjak csak ugye a jobb oldal, bal oldalnak ugye a kialakulása. A 48-as forradalom meg nincs is benne a tantervünkben, de nálam az egyik legfontosabb lecke, és akkor itt nem elégszek én meg azzal, hogy lediktáljuk ugye a fontosabb eseményeket, hanem például megemlítem nekik, hogy a nyergestetői csatát úgy nevezzük, hogy a székelyeknek a termofülei csatája, és akkor ugye felvetődik, hogy hát mit jelent a termofülei csata. És akkor viszont a termofülei csatáról megnézzünk egy pár ilyen filmbejátszást, ami kezdődik az orákulumoknak a bemutatásával. Itt viszont bemutatom, Tom Cruise-nak van egy híres film, hogy három orákulum segítségével egy olyan rendőrséget hoznak létre, hogy előre megmutatják a gyilkosságokat.
6: És akkor így több témában is össze tudja kötni.
8: Igen, és akkor utána eljutunk oda végül is, hogy nyergestetőnél az történik, hogy 200 székely lesz önfeláldozóan tulajdonképpen öngyilkos, tehát nem 200, hanem 300, nem Leonidas, hanem Tuzsan János, de a lényeg ugyanaz. A technika is nagyon sokat segít, gyakorlatilag az működik, hogy egy sort leírunk a füzetben, mert ugye azért valami csak kell legyen a leckéből. Két sornál többet ritkán írunk úgy, hogy már is a gombot nem nyomom meg, egyfolytában be van kapcsolva, ugye mindenhova, hál' Istennek, videóprojektor.
6: Az Agyagfalvi Emlékháznál is közreműködött, iskola a várban előadás könyveit, illetve a Székely Indiana Jones emlékházánál is jelentős része volt, ugye az Orbán Balázs látogatóközpontban. Több téren próbált itt az udvarhely széki történelmi vonatkozásokban elmerülni, illetve publikálni.
8: Büszkék vagyunk persze erre a két múzeumra. Mondhatnám azt, hogy azért kérnek fel erre, mert én vagyok a szakértő, de egy kicsit az fordítva is történik. Inkább azt tudják rólam, hogy aminek neki fogok, azt azért megcsinálom. Én is viszont rengeteget tanulok. Tehát most Orbán Balázsról őszintén szóval én is néhány évvel ezelőtt, hát mit tudtam, mert iskolában nekünk se tanították, azt tudtam, hogy megírta a Székelyföld leírását, de aztán, hogy merültél bele a dologba, akkor valóságon bele szerelmesedsz az emberbe, hogy micsoda elképesztő kalandjai vannak, úgyis hát ezért szoktuk Indiana Jones-hoz hasonlítani. Itt viszont mindennek van egy célja, egyrészt tudományos célja is az ő kalandjainak, másrészt meg a székelységnek, a sorsának a jobbítása lebegett a szemei előtt, lehetett ő Londonba vagy Konstantinápolyba.
3: A Barcasági Csángó Alapítvány udvarán már áll a sátor, alakul a helyszín a hétfalusi ifjúsági napok megkezdéséhez. A hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub nemrég megválasztott elnökének nem ismeretlen a terep. Kezdetben önkéntesként, aztán szervezőként is segítette a közösség munkáját. Ez az állandó tenni akarása, a közösségért való munkálkodása is hozzájárult ahhoz, hogy Hajdú Anett nemrég a Potápi Árpád Alapítvány tehetségprogramjának ösztöndíját is átvehette.
9: Az osztályfőnököm küldte át először a hirdetést, és hát mondom, megpróbálom, mert nem vagyok az az inaktív személy itt a közösségi életben. Úgyhogy kértem ajánlásokat a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klubtól, a Barcasági Csángó Alapítványtól, a Zajzony Rab István Középiskolától, ugyanakkor a Bácsfalusi tiszteletes úrtól is, és beküldtem. Nem voltak semmilyen elvárásaim, mert nem gondoltam volna, hogy egész Kárpát-medencében engem kiválaszthatnak, de kiválasztottak.
3: Egyedül pályáztál négy faluból?
9: Nem, többen is pályáztak, barátnőim, ismerőseim, de meglepő volt, hogy...
3: Az ösztöndíj mivel jár egyébként? Ez számodra egyfajta jutalom, vagy pedig azért teljesíteni is kell érte?
9: Ez egyfajta jutalom, de valamennyire ösztönöz is arra, hogy akkor, ha most már ez egy elismerés, akkor tegyünk azért, hogy ez így megmaradjon.
3: A tanulmányi eredményeid is jók, de azért, ha lehet, mindenben részt veszel. Az sem véletlen, hogy az idén téged választott az ifjúság elnökének.
9: Elég aktív személy vagyok, és nem tudok leülni és egy helyben ülni, úgyhogy ez még egy megtiszteltetés volt emellett, hogy most én képviselhettem a Hétfalusi Magyar Ifjúságot.
3: A Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klubbal milyen terveid vannak, hiszen nyilván fokozatosan belenőttél, kezdted az önkéntességgel, aztán hova tovább egyre többet segítettél, de vezetőként mi az, amit szeretnél elérni?
9: Elsősorban képviselni minden téren, és olyan rendezvényeket szervezni a helyi ifjúság számára, ami befogja őket, ami érdekli őket, és igazából egy olyan közösséget kialakítani a szervezeten belül, ahol mindenki egy családra lehet, egy második családra ezen belül. Nagyon bővült a csapat az elmúlt 2 év során. Már megvan egy összhang, amivel meg tudjuk szervezni a ifjúsági napokat, egy Szent Mihály napot, vagy akár egy játékeset is.
3: Az ifjúsági napok éppen ezen a hétvégén fognak zajlani. Mindig van valami érdekesség. Az idén mi a központi téma?
9: Igen, az idén a fiatalság bolondság lesz bolondozás, tehát nem hiába az a neve, hogy fiatalság bolondság. A hagyományos falutúrától elkezdve vízezős játékokig, ügyességi játékokig minden megtalálható lesz a hétvégén.
3: Mit jelent a hagyományos falutúra?
9: Kitesszük őket Bácsfaluban, és akkor onnan végigjárják egész 4 falut, és visszajönnek ide a Barcsasági Csángó Alapítványhoz.
3: És azért némi ismeretet is szereznek, gondolom, azok, akik nem helyiek.
9: Persze, most már nagyon sok csapat van, aki minden évben visszajön, Rétyiek, Csíkszeredaiak, úgyhogy örülünk ennek. Próbálunk beépíteni minden feladatban valami olyant, ami ezzel átad valamit, betekintést nyerhetnek a 4 falus életbe, ugye a falutura is egy ilyen része, ugye az alkotó műhelybe bemehetnek, megnézhetik ott majd a csángó viseletet, az iskolánál megállhatnak, és próbáltunk olyan helyszíneket keresni, ami által ők betekintést nyernek az itteni közösség életbe.
3: A hétfalusi ifjúságot visszahívják-e ezek a közösségek a saját rendezvényeikre? Tehát megvan-e most már egy állandó kapcsolat a különböző régiók ifjúsága között?
9: Persze megvan, és próbáljuk is tartani velük a kapcsolatot, mi is visszajárunk olyan rendezvényeikre, úgyhogy próbáljuk ápolni minden esetre ezt a kapcsolatot.
3: És az idén lesz egy nagy rendezvény, ugye 30 éves a Szent Mihály Napok elnevezésű program, abban is részt vesz az ifjúság, úgyhogy gondolom nagy kihívás.
9: Jó pár éve már az ifjúsági klub szervezi a Szent Mihály Napokat, úgyhogy már elkezdtük a szervezést, és nagyon várjuk, hogy már zajlódjanak ezek az események is.
3: A múlt hétvégén tartották a Kolozsvári Református Kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A 3 napos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmat is teremtett számukra a szervező Kolozsvári Református Kollégium. A tudáspróba zárónapján Ferenc Ádám is ott volt.
10: A tételeket kicsit megtanulni nehéz volt, de hálás vagyok, mert sok szép történettel gazdagodtam. Nagyon élveztem, amikor tegnap este Marosán Csaban tartott előadást, és a kedvencem talán az volt, amikor a Kolozsvár utcáit végigjárva megnéztünk különböző épületeket, és betekinthettünk egy kicsit a történelembe.
11: Így nyilatkozott Bigfalvi Evelin, szatmárnémeti, 7. osztályos diáklány, aki a hétvégén a protestáns felekezetek országos olimpiáján vett részt a Kolozsvári Református Kollégiumban. Az intézmény legutóbb 12 éve volt házigazdája az eseménynek, megtisztelő feladatnak érezték, hogy az idén rájuk hárult az esemény megszervezése. Péter Csaba, a kollégium lelkész tanára.
12: Ebben az évben a diákok nagyon jól teljesítettek, az elmúlt években is jó volt a mezőny, az idei talán erősebb volt. Annak ellenére, hogy a múlt tanévtől kezdve az olimpiai győzteseknek már nem nagyon jár állami ösztöndíj, de ennek ellenére nagy volt az érdeklődés és erős volt a mezőny.
11: Ugye itt túl a tudáspróbán a versenyen kulturális és hitépítő programokat is becsempésztek a programba. Milyen szempontok szerint szervezték az eseményt a Református Kollégiumban, és miért volt fontos, hogy túl a tudáspróbán talán a kultúra és a hit által valahogy hidat képezzenek a diákok közé.
12: Elsősorban azért fontos, mert ez nem csupán egy megmérettetés. Itt bizonyságtétel történik, nem csak arról, amit megtanultak, hanem arról is, ami bennük van. A hitükről, a kitartásukról, a hozzáállásukról. Éppen ezért igyekeztünk olyan elemeket becsempészni a programba, mint a megszokott klasszikus templomlátogatás, hiszen templomban kezdünk istentisztelettel, azzal zárjuk, jelen esetben a teológia dísztermében. Volt orgona-trombita hangverseny az evangélikus luteránus templomban, volt Kolozsvár egyik nevezetességének, a Szent Mihály templomnak a meglátogatása, különösen a toronylátogatás, de ezen kívül volt szavaló est, Marosán Csaba színművész, akinek gyereke hozzánk jár óvodába, örvendeztette meg egy nagyon szép esttel a gyermekeket, és ezen kívül

0: a BBTL református tanárképző és zeneművészeti kar dékánja, a központi bizottság elnöke kiemelte, hogy az idei mezőny kimagasló volt. Bátor, kíváncsi, mély hitvallásokat olvashattak.
1: Ez az idei év egy nagyon áldásos év volt. A 13 megyéből összesen 142-en jelentek meg, 149-en voltak bejelentkezve, de különböző objektív okok miatt nem tudtak mindannyian részt venni ezen a versenyen. Ez a harmadik alkalom, amikor tantárgyversenyen az elnöki szerepet töltöm be, és azt tapasztalom, hogy ez az idei év egy zseniális év volt teljesítés szempontjából. Nagyszerű dolgozatok, nagyszerű hitvallások, mély eszmefuttatások, kérdésfeltevések voltak jelen ezekben a nagyszerű dolgozatokban. Eddig is az volt a tapasztalatom, hogy jól felkészült diákok érkeznek erre a tantárgyversenyre, viszont az idei év valami másról is szólt. Most nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy mi lehet itt a levegőben, de azt tapasztalom, hogy egyfajta szeretett igény, szeretett közösség, egy hit élmény megélésének a vágya is benne volt ebben a három napban. Na most nyilván, hogy tantárgyversenyként szerepel a vallás, viszont én úgy érzem, hogy ez a tantárgyversen túlmutat azon, hogy a vallás órai anyagnak a visszaadása. Túlmutat azon, hiszen itt nem feltétlen egy pályaorientációs versenyről van szó, mint mit tudom én, matematikából, vagy bármilyen más tantárgyból, ugyanis Romániában 38 ilyen tantárgyverseny típus van, amelyet a minisztérium finanszíroz részben. Itt valami másról van szó. A légköre az ilyen vallás versenynek teljesen más. Itt minden diák az az érzésem, hogy érzi, hogy elindul ezen a versenyen. Jó érzés az első három helyezeten a dobogóra állni. De valami más mutat ez, az a spirituális élmény, amit kapnak. És tényleg imádságos légkörben volt részük, templomi elcsendesedésben, az imádságnak a mélységében. Tehát valami olyan spirituális töltet, amely úgy gondolom, hogy semmihez nem hasonlítható, és a diákok, akik innen elmennek, egy életre szóló élménnyel fognak elmenni. Nagyon jó volt a szervezés, a református kollégium nagyon odafigyelt minden egyes részletre, ugyanakkor a javító tanárok rengeteget dolgoztak csak azért, hogy hajszál pontosan le tudják dekázni szinte ezeket a pontokat, mert nagy volt a verseny, és nagyon-nagyon jó dolgozatok születtek. Ez azért is fontos, mert a vallás, mint tantárgy szerepe, látjuk napjainkban, mi történik a kereszténységgel, és egyre inkább mennyire a perifériára szorul. Viszont ezek a fiatalok megmutatják azt, hogy igen, a Bibliát lehet ismerni, lehet szeretni, és nem csak a bibliai történeteket, hanem azon túlmenően az a hit meggyőződés, amellyel ők rendelkeznek, erről ők bizonyságot tesznek. A kultúrák közötti kapcsolat itt nem feltétlen valósul meg egy ilyen vallás versenyen, viszont mivel felekezet közé vannak unitárius hallgatók, kollégák, vannak evangélikus diákok, kollégák, és nyilván a református a többség. Korábban ez a vallástantárgy együtt volt a katolikus felekezetőekkel, viszont a nagy érdeklődés miatt egyszerűen ezt ketté kellett választani, mert úgy hallom, hogy ott is több mint 160 diák volt jelen.
2: A kiterjedt diaszpóra magyarsága világszerte szeretné megtartani nemzeti identitását, tagjai ragaszkodnak a magyar nyelvhez és kultúrához. Ezt segíti a Rákóczi Szövetség diaszpóra programja is, amely már 10 éve táboroztatja a diaszpóra fiataljait a Kárpát-medencében. A cél, hogy megismertessék velük az országot, ahonnan őseik, szüleik, nagyszüleik származnak. A nyári tábor részleteiről Király Levente kérdezte Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét.
3: Évről évre változó számban, de az 500-tól egészen az 1000-ig fogadtunk és fogadunk olyan fiatalokat, akik Dél-Amerikától Észak-Amerikáig, vagy éppen Ausztráliától, Új-Zélandtól, Izraelig összefogják a világot, és ezek a közösségek, ahol ugye a magyar nyelvet beszélik, ahol a magyar nyelvet, a magyar kultúrát próbálják megőrizni, és ott vasárnapi iskolák működnek, cserkészcsapatok működnek, mindenféle egyéb közösségek működnek. Ezeknek a közösségnek a fiataljait szólítja meg a Rákóczi Szövetség. Közösség Diaszpóra programja azzal évről évre, hogy jöjjenek el Magyarországra, és töltsenek itt el egy hetet, kapcsolódjanak be egy itteni nyári, vagy éppen téli programba, attól függően, hogy éppen melyik féltekéről beszélünk a világnak. Örömmel tudom mondani, hogy az idei nyáron mintegy 800 olyan fiatalt is fogadhatnak a Rákóczi Szövetség táborai, akik

0: Kárpát-medencén kívüli világból jönnek, 23 országból jön ez a 800 fiatal, és ők is részesévé válnak majd annak a programkavalkádnak, ami egészen június közepétől szeptember első hetig zajlik a Rákóczi Szövetség életében. Ezek a táborok nagyrészt Sátorajóhelyen a Rákóczi táborban valósulnak meg. Itt hétről hétre 900 diák gyűlik majd össze. Az önnel magyarországiak, meg kárpát-medenceiek, de ott lesznek minden héten azok a fiatalok is, akikre utaltam, és ilyen módon összmagyar táborokká válnak azok a rendezvényeink, amelyek megvalósulnak. Azt látjuk minden évben, hogy azok a fiatalok, akik ide jönnek, találkoznak egymással, barátságokat kötnek. Arra törekszünk, hogy azzal a fiatal egyetemis tagárdánkkal, akikkel ezeket a táborokat megvalósítjuk, ami olyan tartalmat, egy olyan keretet biztosítsunk, amiben nem csak jól érzik magukat, de valamit meg is tapasztalnak mind abból, ami a mi múltunk és a mi kultúránk. Egy rendkívüli mélyűben helyezkedik el a Rákóczi tábor, Sárospatak, Borsi és Kassa háromszögében. Nagyon sok minden sűrűsödik ott a magyar nyelvből, meg a kultúrából, amit egyrészt meg tudunk mutatni, másrészt pedig a fiatalok, amikor egy-egy ilyen táborban ott vannak, akkor csoportokba osztjuk őket, vegyítjük őket ilyenkor, és azok a csoportfeladatok is, amiket egy-egy héten keresztül megoldanak, az is egy kicsit a kohéziót erősít az odaérkező diákok, gyermekek között. Ezek a találkozások nagyon komoly élményt adnak, olyan szempontból is, hogyha odajön egy dél-erdélyi fiatal, vagy egy clevelandi magyar fiatal, vagy egy Sydneyben élő magyar fiatal, aki odahaza lehet, hogy csak egy héten egyszer tud magyarul beszélni. Lehet, hogy csak az egyik szülőjével, lehet, hogy csak a nagymamával, lehet, hogy csak az iskolában vagy a templomban hallja a magyar szót. Számára ez egy nagy élmény, hogy itt végre lehet magyarul fagyit kérni, hogy itt magyarul vannak a feliratok, hogy itt minden gyerek magyarul beszél, és mikor innét ők hazamennek, akkor biztos, hogy megerősödnek abban, hogy ezt a nyelvet, meg ezt a kultúrát érdemes megtartani.
1: Ezek a táborok jó a fiataloknak, de ugyanakkor jó a magyar nemzetnek is, hiszen a tengeren túlra viszi a magyar kultúrát a fiatalok által.
0: Ez így van, és az ottani közösségeknek a vezetői mondják el azt mindig, hogy milyen jó, mikor eljöhetnek Magyarországra a fiataljaik. Egy kicsit itt megmerítkeznek a magyar világban, és hazatérnek, feltöltődve, és utána sokkal szívesebben mennek a foglalkozásokra, sokkal szívesebben vállalnak közösségi munkát, és ezen keresztül nem csak az egyén gazdagodik, hanem nyilván a közösség is erősödik, és én azt gondolom, hogy ez ad hitet valamennyiünknek, meg nyilván a támogatóinkat is ez győzi meg arról, hogy ez érdemes támogatást biztosítani, mert egy jó ügyet szolgálunk. A fiatalok ügyét azt mindig jó szolgálni, hiszen ami most történik velük, azon keresztül lehet a jövőt befolyásolni, és ha most tudunk egy pozitív hatást adni egy fiatal magyar embernek, akkor azzal jó eséllyel a magyar jövőt is pozitívan tudjuk befolyásolni.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Verese Mese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: 5 óra van, jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina köszönti Önöket. Gyásznapot tartottak tegnap Kijevben. Az előző napi orosz légitámadásban a romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyerek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Több mint 400 hadifoglyot adott át egymásnak Oroszország és Ukrajna. Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. A háborúzó országok korábban arról állapodtak meg, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tűzszünetet léptetnek életbe, és 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki. Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a holnap lejáró tűzszünetet, jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvivője az X közösségi oldalon. Közölte azt is, hogy Izrael és Libanon képviselői várhatóan június 2-án és 3-án tartják a következő tárgyalási fordulót az Egyesült Államok közvetítésével. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre, az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyag ellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyomaendrődnél kisiklott vasúti kocsikat. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, jelentős károk keletkeztek, megrongálódott mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sínek és a kapcsolószerek is. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Ma rendezik a futókörök napját. A rendezvényen a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik népszerű közösségi szabadidősport eseménye 25 városban várja az érdeklődőket. A helyszínekről a szabadidősport esemény szervezők országos szövetsége online felületein lehet tájékozódni. Végül az időjárásról. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 10-16 fok várható. Vasárnap is marad a borongós, esős idő.
1: Műsor ajánlott.
2: Zászlós élőképek, néptánc, mazsoret bemutató, a versenyzők buzdítása fúvós zenekarral, a mohácsi busók kerékpáron, dűlőről dűlőre, két keréken a villányi borvidéken, és Vazarelli ihlette flashmob Pécsett. 5 versenynap, 19 csapat, 112 versenyző, a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny kulisszatitkai és Mohács, Villány, Pécs természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
3: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság.
4: Kapcsolatépítés. Mérlegen a magyar külpolitika elmúlt 20 esztendeje. Államhatárok. Biztonsági kihívások Magyarország előtt és mögött. Mi történt az elmúlt 2 évtizedben és mi várható? Biztonságosabb lett-e a magyar világ? Szánszegő. Könyv a Kádár rendszer tűrt, tiltott és támogatott zenekarairól és a zeneipart akkor irányító Erdős Péterről.
3: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
5: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 16-án szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti önöket. Ma a Botondok és a Mózesek ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok ebből a fél órából. Nő a kerecsensólyom populáció Szlovákiában.
6: A kerecsensólyom nem képes saját meg a fészket rakni, más rágadozó vagy más madarak fészkét foglalja el, 10-15 pár fészkel már ezekbe a fészkelő ládákba. A kerecsensólyom nagy szeretettel használja villanypóznákat, mert nagy áttekintése van a területen.
5: Nemrég megkapta az év hallgatóbarát egyeteme címet a Veszprémi Pannon Egyetem.
7: A rendezvényeken igyekszünk minél nagyobb létszámban oktatók, kutatók megjelenni, amelyeket a hallgatók szerveznek, és viszont, amit az egyetem kollektívája szervez, oda is örömmel várjuk a hallgatókat, legyen ez egy bál, vagy legyen ez éppenséggel egy verseny, amin mondjuk részt veszünk, egy kis akadályverseny, vagy bármi főzőverseny.
5: 6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-73-73. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Nő a kerecsensólyom populáció Szlovákiában. Bár az elmúlt évtizedekben szinte eltűnt a fokozottan védett faj, a Szlovákiai Ragadozó Madárvédő Egyesület sikeres természetvédelmi kezdeményezésének köszönhetően már a számuk stabilizálódott, és fokozatosan emelkedik északi szomszédunknál. Gallai Nagy Emese és Bartók Csaba összeállítása.
8: A szlovák villamos energia átviteli rendszer és a Szlovákiai Ragadozó Madárvédő Egyesület együttműködésével az elmúlt évek során 150 alumínium fészkelő ládát helyeztek ki villanyoszlopokra a kerecsensólymok számára országszerte. A természetvédelmi kezdeményezésnek köszönhetően a nagytestű ragadozó madár sikeresen fészkel, biztonságosan költi ki fiókáit, és ezáltal újjáélett a populációja az országban. Molnár László állatorvost, a Kassai Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezetőjét halljuk.
6: A kerecsensólyom nem képes saját meg a fészket rakni, más rágadozó vagy más madarak fészkét foglalja el, 10-15 pár fészkel már ezekbe a fészkelő ládákba. A kerecsensólyom nagy szeretettel használja villanypóznákat, mert nagy áttekintése van a területen. Látjuk, hogy minkisen komoly aszály miatt száradnak ki a fasorokba a topolyafák, így hiányzik a fészkelősi lehetőség, és biztonságos fészkelősi lehetőséget ad a kerecsensólyomnak. A fellegvár a főképp a szádalói völgyből, az ő karszt jellegű sziklahegysége és a tornai vár alatt jelenlévő ürge populációk, akik táplálékot szolgáltak, főleg a fiatal madarakra. Ezek voltak az utolsó fészkelős lehetőségek. Úgy tudom, hogy már az összes vadon élő populáció átköltözött hasonló fészkelői póznákra, és így nem foglalták el természetes fészkelőhelyeket.
8: Molnár László a kerecsensólyom populáció korábbi eltűnésének okát elsősorban az ürgeállomány, mint elsődleges táplálékforrás, és a biodiverzitás jelentős csökkenésében látja. Nyugat-Szlovákiában a Dunamenti alföld populációjához erősödéséhez a természetvédelmi intézkedések mellett hozzájárul az is, hogy Magyarországon számottevőbb a fokozottan védett madárfaj jelenléte.
6: A kerecsensólyom elterjedésének a nyugati peremén vagyunk. Főleg Ázsiában step ragadozó madárként ismerjük. A magyarországi populáció eléggé erős. Abból kapunk. Ott van fészke Magyarországon több mint 200 pár, és Szlovákiában észak felé átmigrál több egyed is, erősíti a populációt.
8: A kerecsensólyom bizonyított sikeres fészkeléseinek száma Szlovákiában az elmúlt 5 évben 29 és 44 között mozgott. Ez hatalmas előrelépés ahhoz képest, hogy több mint 30 évvel ezelőtt a költések számát két kézen meg lehetett volna számolni. Tavaly Nyugat-Szlovákiában 45 kerecsensólyom pár próbált megfészkelni, közülük 38 pár volt sikeres, és összesen 135 fiókát neveltek fel. Kelet-Szlovákiában az alföldi térségekben viszont mindössze 3 pár költött, és 9 fióka repült ki. A Kassai Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rehabilitációs állomásán évente 1-2 kerecsensólyom gondozásával foglalkoznak. Ott jártunkkor 2 épp egyedet mutatott nekünk az Egyetemi Solymászklub tagja. Az értékes madarak az ő tulajdonában vannak, és solymászatra használja őket. Korábban a tanintézmény is fontos szerepet vállalt a szlovákiai populáció megmentésében. Molnár László folytatja.
6: A Kassai Állatorvosi Egyetemen létesült egy tenyészállomás, ahonnan fiókákat visszatelepítettünk a természetes fészkekbe, így egy fészekágyból nem 4-5 fióka repült ki, de lehet, hogy 9 vagy 8, igen, és így erősítettük a populációt. Szeretnénk ezt tovább hasznosítani. Ezek a voliérek is egy kerecsenyvédelmi projekt által lettek megvalósítva.
8: Az egyetem közreműködött a villamosművek azon beruházásában is, amely során országszerte speciális eltérítő elemeket telepítettek a villamos vezetékekre a nagytestű madarak védelme érdekében. Azokat ugyanis nem csak az áramütés, hanem a vezetékeknek való ütközés is fenyegeti, mivel nem tudnak időben kitérni az akadály elől. A közeljövőben további 40 kilométeren tervezik madáreltérítők telepítését az országban. Az elemek felszereléséhez és a fészkelőládák ellenőrzéséhez speciális drónokat használnak. A magyar hagyományok és mitológia szerint az ősi nemzeti jelképnek számító turulmadára kerecsensólyommal azonosítható. A legmagasabb védettségi kategóriába tartozó madár európai állományának 40%-át teszi ki a közép-európai populáció.
5: Agroturizmusra felt címmel vállalkozásfejlesztő és közösségépítő rócsót indítottak. Az országos 10 állomásból álló programsorozat vidéki mikro- és kisvállalkozásoknak, különösen az agro- és ökoturisztikai, valamint mezőgazdasági szektorban működőknek szól. A konferencia sorozat első eseményét Noszhajon rendezték meg. Pilisi Csenge riportja.
9: Hogy az erdőnek az alapanyagait is begyűjtjük, a vadon termő növényeket, és felhasználjuk szezonálisan.
10: Marga Henriett, az Ehető Erdő program vezetője.
9: És eljött egy olyan pont az életünkbe, amikor azt láttuk, hogy szükséges kivinni a forráshoz egyébként a vendégeket. Mellettük indul a Lilafüredi Állami Erdei Kisvasút. Szerveztünk egy erdélyi gasztroexpress túrát, ami most már rendszeresen megy, havonta egyszer, ami arról szól, hogy kivisztük a vendégeket az erdőbe, és ott az erdész megmutatja és megkóstolhatják közelből a vendégek ezeket a növényeket. Utána pedig visszajöhetnek az étterembe, tehát adunk egy 4-fogásos menüsort, és igazából itt teljesedik ki az élmény. Ma ezeknek az élmény alapú és az élmény központú kapcsolódásoknak van kereslete.
10: Hogyan lehet összekötni a helyi értékeket, a turizmussal, hogyan lehet mindazt bemutatni, ami mondjuk egy településre jellemző. Balogh Barbara a Noszvai Nomád ügyvezetője és tulajdonosa.
11: Nekünk ez mindig egy nagyon fontos szempont volt, hogy ne csak a saját kis szállodánkat próbáljuk meg a vendégeinknek megmutatni, hanem azokat az értékeket, amik a faluban megtalálhatóak. Mindig törekszünk arra, hogy a vendégeink eljussanak a helyi kistermelőkhöz, a helyi kézművesekhez. Ez egyébként egy ilyen nagyon jó pofa, körforgásos történet, mert azt érezzük, hogy azok a kis vállalkozók, akik éreznek magukban bármiféle képességet, és ez nem csak a növénytermesztés, vagy a befőzés, vagy a lekvárkészítés, vagy az állattenyésztés, hanem legyen az egy kis kézműves klub, klub, vagy bármi olyan, amivel a vendégeink kapcsolódni tudnak rájuk, az egyre inkább fejlődik, tehát így lehet érezni, hogy bátrabban vágnak bele a vállalkozók abba, hogy megéljék a saját tudásukat, a saját képességeiket, mert hogy lesz rá felvevő piac, hiszen mi próbáljuk küldeni a vendégeket. És hogy forog ez körbe, amikor ide jön hozzánk két napra egy vendég, akkor azzal megy el, hogy úristen, itt még annyi minden van, és hogy vissza kell jönnöm, mert hogy a két nap kevés volt arra, hogy kihasználjak minden lehetőséget, hogy mindenkivel találkozzak, hogy minden programon részt vegyek. Tehát ez generálja egymást, és szerintem ez a lényege ennek az egész térségi összefogásnak.
10: Hogyan tudja erősíteni egymást az agrárium és a turizmus? Hogyan lehet akár ezt hálózatban is együtt működtetni vagy összekapcsolni? Kujáni Katalina, a Kisléptek Egyesület elnöke.
12: Az agroturizmus Magyarországon egy új jelenség. Azért a nyugati országokban látunk rá számos nagyon jó példát, hogy hogyan tud együtt fejlődni a vidékturizmus, falusi turizmus, agroturizmus. Ma azt jelenti, hogy egy mezőgazdasági üzem turisztikai szolgáltatásokat kezd el végezni. Legyen az egy falusi vendégasztal szolgáltatás, amikor megkóstoltatja azokat a termékeket, megfőzi, amiket ő előállít. Vagy legyen az egy bemutató nap, vagy egy workshop, amikor együtt sajtot lehet gyúrni, vagy az állatokat megfejni, a kisbocit megszoptatni. Ezek mind azok a dolgok, amelyek ma már nagyon izgalmasak, és egy turisztikai attrakció, egy turisztikai desztináció gyönyörűen ki tudja egészíteni a szolgáltatásait azokkal a termelőkkel, akik kinyitják a portáikat, és ezeket a programokat szezonálisan be tudják mutatni.
10: Van kereslet erre az úgymond élményturizmusra?
12: A nemzetközi viszonyok azt mutatják, hogy ez a lassú turizmus erőteljesen jön elő, és Magyarországra is kezd betörni. Az elvonulás, az elcsendesedés, a megnyugvás, a kiszakadás, és ennek nagyon jó helyszíne az agroturizmus, hiszen nem csak ki tudunk szakadni, messze kerülünk a várostól, de ugyanakkor azt is megtapasztaljuk, hogy azok a termékek, azok az egészséges termékek hogyan készültek. Tehát a kettő egy nagyon-nagyon jó ötvözet tud lenni, hogyha egy térség fel tud rá készülni.
10: Most ez az első alkalom, ugye ennek az országos rúcsónak hány helyre mennek még el?
12: Összesen van 10. Másfél éven át fog zajlani ez a roadshow. Az ország majdnem minden tájegységére eljutunk ezzel. Helyi vállalkozókat várunk. Agroturisztikával, falusi turizmussal foglalkozókat, tehát nem csak termelőket, hanem olyan turisztikai szolgáltatókat is várunk, akik szeretnének együtt gondolkodni a gazdákkal.
1: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
5: Nemrég megkapta az év Hallgatóbarát Egyeteme címet a Veszprémi Pannon Egyetem. A cél, hogy a diákok ne csak a szakmai, elméleti tudást kapják meg, hanem a mindennapi életben is tapasztalatokat gyűjtsenek. Ennek érdekében ipari vállalatokkal is szerződnek. Az intézményben eleve barátságos a légkör, hogy az egyetemisták alapvetően jól érezzék ott magukat, és ezért is szorosan együttműködnek a hallgatói önkormányzattal. Felszegi Csaba riportja.
13: Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a 2026-os évben elnyerhettük ezt az év Hallgatóbarát Egyeteme címet a Széchenyi István Egyetemmel közösen.
14: Gerem Csérné, dr. Berta Renáta, a Veszprémi Pannon Egyetem fejlesztési rektorhelyettese, egyetemi docens.
13: Talán ez tükrözi mindazt, hogy a hallgatókért dolgozunk mi itt a Pannon Egyetem keretein belül is, hiszen olyan lehetőséget kapnak itt a hallgatók, nem csak a tudást szerezhetik meg az adott szakon az oktatási tevékenységben, által, hanem egy élethosszig tartó tanulásnak is a részesei lehetnek. Élményeket adunk nekik, mindemellett próbáljuk a kompetenciáikat minél szélesebb körben fejleszteni, és teret nyitni számukra a véleményeik megnyilvánítására.
14: Ha a hallgatóként jelentkeznek, akkor mit éreznék ebből? Mit érezném magam hallgatóbarátnak?
13: Bízom benne, hogy bárki, aki bejön az egyetem falai közé, ő ezt a hallgatóbarát létet magába tudja szívni, hiszen fontos az a hallgatónak a véleménye, fontos az, hogy mit gondol ő az adott tevékenységeinkről. Együtt építjük valójában a Pannon Egyetemnek az összes lehetőségeit duális képzés keretében, vagy éppenséggel a alapmesterképzés, vagy PhD hallgató kategóriában. Mindig is fontosnak tartottuk azt, szem előtt tartva, hogy gyakorlatorientált képzéseket nyújtsunk, tehát ne csak a szakmai elméleti tudással vértezzük fel a fiatalokat, hanem tegyünk lehetőséget számukra, hogy vagy a gyakorlati életbe is minél több tapasztalatot gyűjtsenek. Így az oktatási tevékenységünkbe számos ipari partnert, ipari vállalatot vonzunk be, akikkel együtt próbáljuk építeni az oktatásnak ezen terét is.
14: De hallgató barát, és a szóban is benne van, hogy rendkívül barátságos a légkör. Ezt hogyan érik el, ha már a mentális részét nézzük?
13: Sokat kommunikálunk a hallgatókkal, fontosnak tartjuk az elképzeléseiket, amiket szeretnének megvalósítani. A hallgatói önkormányzattal nagyon szoros együttműködésben dolgozunk, mindig visszajelzést kapunk a hallgatói oldalról arra vonatkozóan, hogy ők mi az, amit előnyösnek tartanának még az oktatási tevékenységük mellett, mi az, amivel mi Pannon Egyetem oktatói, kutatói hozzá tudunk járulni az ő tevékenységeikhez, illetve mi az, amivel igazán megalapozhatjuk a jólétüket és az ő jó érzetüket itt a Pannon Egyetemen belül, mind a mentális készségek fejlesztésére, mind pedig az egyéb social kompetenciáknak a kiépítésével segítjük őket az útjukon, és hát nem azt mondom, hogy egyengetni szeretnénk az útjaikat, hanem minél inkább gördülékenyé tenni.
14: Van visszajelzés, hogy hálásak ezért a hallgatók?
13: Sok pozitív visszajelzést kapunk tőlük. Nyilván a különböző oktatóértékelések, illetve egyéb olyan értékelési platformokat is biztosítunk számukra, ahol anonim módon tudják a véleményüket kinyilvánítani, és ezzel is próbáljuk építeni a mi hallgatói közösségünket.
14: Mert hogy jóban vannak a hallgatókkal, ha lehet így mondani.
13: Abszolút igen. Rendezvényeken igyekszünk minél nagyobb létszámban oktatók, kutatók megjelenni, amelyeket a hallgatók szerveznek, és viszont, amit az egyetem kollektívája szervez, oda is örömmel várjuk a hallgatókat. Legyen ez egy bál, vagy legyen ez éppenséggel egy verseny, amin mondjuk részt veszünk, egy kis akadályverseny, vagy bármi főzőverseny. Ezeken mindig szívesen vesznek részt a hallgatók oktatókkal közösen, vagy éppenséggel a Balaton regatta, amelynek keretében tudunk együtt bizonyos időt eltölteni szabadidős tevékenységként, vagy bármilyen olyan országos rendezvény, amire szintén a hallgatókkal együtt igyekszünk menni.
14: Vannak túrák is, ha jól tudom, tehát nagyon sok rendezvényük van valóban. Közösségi tér jó értelemben? Valahogy így lehet megfogalmazni?
13: Szeretnénk, ha minél jobban élne a közösség. Bízom benne, hogy a hallgatók, nyilván a kollégium az mindig egy olyan erőt ad a hallgatói létben, ami megalapozhatja a közösségnek az erejét. Most azt látom egyébként, hogy rendkívül aktívak a hallgatók, és mindent megmozgatnak annak érdekében, hogy minél több hallgatót tudjanak bevonzani a közösségi lét építésébe.
5: A nagykállói Sánta Kálmán Kórház 130 éve gyógyítja az idegrendszeri betegségben szenvedőket. A pszichiátriai szakkórház igyekszik lépést tartani a gyógyítás korszerűsítésével, de nem feledik el az elmúlt évtizedek erőfeszítéseit sem. Elsőként a kórház igazgatóját, majd az őt megelőző igazgatónőt kérdezte a jubileum kapcsán Zsoldos Barnabás.
15: A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei oktatókórház, tagkórháza Nagykállóban a Sánta Kálmán Kórház, amely 130 éve létezik, igazgatója a Pollák Csaba. Nem akármilyen kórház ez, nem a szokványos kórház, hanem az ideg nagyon nehezen kezelhető betegek tartoznak ide. Jelen helyzetben hol tart, hol van ez a kórház, mert a legfőbb intézményt pár évvel ezelőtt 2007-ben lefejezték, és maradt a Nagykállói.
16: Úgy gondolom, hogy Nagykálló történelmében is, tehát nem csak az egészségügy és az intézet történelme, majd magán a Nagykállónak a szerepe is a különböző korokban. Ennek a helynek van valami különös kisugárzása és ereje, és tulajdonképpen ez az épület még mindig áll. Valami csoda egyébként, de hát ha a falakat megtekintjük, akkor ugye ezek a másfél méteres falak tekintét parancsolnak, és ez a tekintély, én úgy gondolom, hogy benne van az a kollégákban is, akik itt dolgoztak régen, és mindig küzdöttek azért, hogy ez az intézet fennmaradjon, és ez az intézet megmaradjon Sárgaháznak. Idézőjelben ez rajtunk maradt ez a bélyeg, büszkén viseljük egyébként, és a legnagyobb büszkeségünk, hogy ennek az épületnek van egy északi szárnya, ami viseletes, amit én nagyon remélem, hogy a műemlékvédelem kezelésébe vesz, és ez régi pompájába fog tündökölni, ugyanakkor pedig a déli szárnyon egy gyönyörű pompás rehabilitációs központot sikerült átadnunk, és én úgy gondolom, hogy ez a jövő. Már itt van a digitális. digitális jövő. Kívülről öregek, belülről újra mindig megfiatalodik ez az intézet, és szerintem ezt az örökséget kell nekünk továbbvinni.
15: Betegek szempontjából a legfontosabb, hogy lépést tartsanak a fejlődéssel, a világgal, és bizony, aki itt volt valamikor, az első lépéseket itt tette, ma a Tudományos Akadémia Pszichiátriai csoportjának a vezetője. Azt gondolom, van kire támaszkodni, és van kitől kérdezni, hogy merre haladjon a nagykálói kórház.
16: Én magam is tulajdonképpen a professzoroktól tanultam, és a professzorok adták át ezt az örökséget. Nekünk a feladatunk, hogy ezt tovább vigyük a fiatalokra is. És azért itt látszott az idősebb professzorok mellett, most már az fiatal PhD-s kollégák is megjelentek, tehát én nagyon bízom, hogy van jövőnk.
15: Így a beszélgetés vége felé akkor a jövőt is említsük már meg, mintha fiatal orvosok, szakemberek érdeklődést mutatnának a pszichiátria iránt.
16: Jelen pillanatban van egy megtorpanás, de én úgy gondolom, hogy ahogy ezt egy kicsit így mondom, hogy gatyába ez újra vonzóvá válik. Mi ezen a konferencián is nem csak a múlt szobáit mutatjuk meg, hogy milyen volt 50-es és a 70-es években, hanem tulajdonképpen egy 2050-es pszichiátriai szobát is berendeztünk, hogy mi milyennek képzeljük el, és itt már QR kódokkal lehet olvasni, telefonokat lehet használni, különböző chatrobotok vannak, VR szemüvegeket élvezhetik a látogatók most, akik ide jönnek, mert az öregebb korosztály vagyok meg őszintén ilyet nem látott, nem érzékelt, és én szerettem volna vissza is adni ajándékot, hogy a jövő mit küld a múltba.
15: 130 éves Nagykállóban a Sánta Kálmán Pszichiátriai Intézet, amely ma a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei oktatókórháznak egy része. Dr. Erdélyi Ágnes hosszú időn át ennek a kórháznak volt az igazgatója. Iparkodnak bemutatni az ide érkezőknek, szakmabelieknek, érdeklődőknek a gyógyítás folyamatát, hogy milyen volt az 50-es években, majd azt követően 2-3 évtizeddel később, amikor ide került, melyik volt a meghatározó itt, amit most bemutattak?
17: Amikor én ide kerültem, akkor a gyógyszeres terápiák azért akkor már nagyon sok olyan korszerű gyógyszerünk volt, amivel hatékonyan tudtuk gyógyítani a beteget. Már akkor is fontos volt a pszichoterápiás szemlélet, és fontos volt az, hogy a beteg az nem kiemelhető a környezetéből, hiszen ha egy mesterséges környezetbe tesszük, akkor valójában nem tud alkalmazkodni azokhoz a környezeti kihívásokhoz, ami a betegségének a mindennapjait jelenti, hiszen normál esetben az a célunk, hogy a beteg visszakerüljön a családba. Azóta is erre fókuszálunk, hogy a pszichoterápiás szemléletünket fejlesztve, párhuzamosan természetesen a korszerű gyógyszeres terápiával, hogy a hozzátartozók is hogyan tudnak segíteni egy betegnek abban, hogy minél inkább egyensúlyba kerüljön, és megtalálja azokat a lehetőségeket, ahol teljes életet tud élni.
15: Falun nőttem fel. Tudom, ha rosszat akartak mondani valakire, akkor azt mondták, hogy sárga cédulás. Mindenki tudta, hogy Nagykállóra a pszichiátriai intézetre kell asszociálni. Ez szűnjön meg, tűnjön el, és szerintem már nem is emlegetik úgy, mint valamikor.
17: Hát a stigmatizáció az, amikor valakinek bármiféle pszichés problémája volt, ez súlyosan megbélyegezte, és kicsit furcsán tekintettek rá az emberek, enyhült, de azért nem tűnt el teljesen. Az emberek azért sokféle dolgot már elfogadnak. Amikor én nagyon sok évvel ezelőtt kezdtem a pályámat, akkor azért ahhoz, hogy valaki pszichológushoz menjen, pszichiáterhez forduljon, hogy neki lelki problémája van, mindig távolságtartással kezelték, és nem is nagyon volt ez természetes. Manapság azért a szorongó betegek, a depressziósok könnyen fordulnak szakorvoshoz, könnyen keresnek pszichiátert. Sokszor magában a betegben is harcolnunk kell azért, hogy ne érezze magát stigmatizáltnak, hiszen hogyha ő úgy kommunikál a külvilággal, akkor előbb-utóbb gyanúsnak és furcsának fogják nézni. Ez a küzdelem szerintem nagyon sokáig még nem fog véget érni.
5: A Nagykállói Sánta Kálmán Kórház 130 éve gyógyítja az idegrendszeri betegségben szenvedőket. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Time műsorát. A következő fél órában szólunk arról is, hogy klímakeddeket szervez a Pilisi Parkerdő saját erdeiben.

0: 5 óra 30 perc, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Megnyitják a látogatók előtt a karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyoma-Endrődnél kisiklott vasúti kocsikat. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, jelentős károk keletkeztek, megrongálódott mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat sínek és kapcsolószerek is. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen veterán, vintage és klasszik kategóriái járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél a Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11-16, másút 17-24 fok lesz, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, késő este 10-16 fok várható. A híradást Naményi Krisztina szerkesztette, kedves hallgatóink, 5:30 múlt 2 perccel.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Klímakeddeket szervez a Pilisi Park Erdő ZRT saját erdeiben.
3: Egy picit beleavatkozunk, kicsit terelgetjük ezt a folyamatot, hogy például a klímaváltozásnak kedvezőbb, alkalmazkodó képesek fafajok is megmaradjanak, megjelenjenek. Így alakítjuk ki azt a többkorú elegyes erdőt, ami alkalmas a klímaváltozás hatásait megfelelően tolerálni.
2: Elindultak a szállásmentes május, a korai beporzóknak táplálékot adó virágok megmaradnak.
4: Minél lejjebb vágunk egy gyepet és minél többet vágjuk, annál inkább hasonlít egy lebetonozott felületre. Egy 10-20 centis meghagyott gyep meg egyre inkább kezd hasonlítani egy erdőre. Egy páratartalom, a mikroklímára gyakorolt hatás tekintetében. Tehát minél magasabban hagyunk egy gyepet, minél kevesebbet vágjuk és kaszáljuk, annál értékesebb része egy városnak.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.

0: Érdemes ilyenkor virágzás idején megfigyelni a saját kivinövényeink virágait, és azonosítani, hogy melyik példány a porzós és melyik a termős. Mert csak akkor lesz bőtermő a kivi parcellánk, ha mind a porzós, mind a termős példányok jelen vannak. A kivétel erősíti a szabályt, mert a Jenny nevű fajta egymagában is terem.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2: A kétlaki növények birodalma. Kazsuk Béla kertészmérnök kollégámmal beszélgettünk korábban kétlaki növényekről. Dísznövények esetén nem annyira izgalmas a kérdés, mondjuk akár, hogy egy tiszafa hoz-e termést vagy sem, porzós vagy sem. Pajtás Ferenc Kistarcsán a kivi mellett döntött, ez is kétlaki növény, és itt azért érdekes lenne, hogy ne csak a csodálatos levelekkel díszítsen a bajor mini kivi.
3: A középső kivi, ugye a fiú kivi, az már pompázik, az ontja a virágokat, és mellette lévő a lány kivink, az valahogy nem óhajt kivirágozni, és így ideszünk gondba, hogy akkor lehet, hogy a idei termésünk is ugye elmegy tavaly, sajnos a fagyvittel, idén meg hát most az, a lány az nem akar virágozni.
4: Tiszteletem, Tényi Sándor vagyok, Morról, kertészmérnök elvileg. 4 éves a 4 darab kivitövem, 1 porzós, 3 termős. A porzós virágok előbb nyílnak, mint a termősök. Tehát nem egyszerre nyílik. A porzós már elkezdett, a termős eleve kisebb virágbimbói is vannak, de még nem nyílik.
2: Azért küzdünk évek óta, hogy rendszeresen és bőven teremjenek a kivi bokrok. Az a kivi házas pár, amelyik eredetileg volt, sajnos a termős példány elpusztult és megmaradt a porzós, ezért választott külön egy új termős példányt, meg van egy öntermékeny kivi is, tehát 3 vannak.
3: Igen, csak ugye az öntermékenyen az egy ugye az vörös kivi lenne, de az a sajnos nincs virág. Az nem virágzik, az még nagyon pici, lehet, hogy azért, és ugye a lány kivi, hogy látjuk, az még ott van, tele van bimbóval, de nem gondolja azt, hogy neki virágozni kéne.
2: A házasszonya, Huszák Beáta.
5: Hát évek óta figyelgetjük a kivit, hogy hogyan fejlődik, és hát kicsit megtréfált minket egyrészt az időjárás is, másrészt meg, hogy ismerkedni is kell ezzel a növényel, mert ez nem egy szokványos, hagyományos növény, és a gránátalma. És hát itt is kíváncsian várjuk, hogy valóban beváltja-e azt, hogy nem csak egy dísz növény lesz belőle, mert mi ezt termő gránátalmának vettük, és hát azért ezt ki kell várni, hogy ebből mi lesz.
2: Szerencsére a gránátalma az egylaki növény és öntermékeny is, de sajnos ugye itt a kivinél együtt virágzik-e vagy sem, ez is perdöntő.
3: Igen, hát ugye azon ráírva, hogy májusban kéne nekik virágozni, de nem tudjuk, hogy miért nem akar virágozni majd. Ugye hát kísérletezünk.
2: Teljes virágzásban van a porzós, a másik pedig még zöldbimbós állapotban.
3: Igen, igen. Ugye hát méz illata úszik ott a környék, és hiába jönnek ugye a méhecskék, ugye hát az nekünk nem segít sajnos be. Ugye kéne hozzá a másik példány is, hogy beporozza őket.
2: Barát Miklós kertjében láttam életemben először a hagyományos lúdtojás nagyságú kivin, hogy melyik a porzós és melyik a termős. Nagyon fontos tudnunk, hogy a termős példányoknál és a mini kivinél is ugyanez a helyzet, hogy mint egy tollas bibe, mint egy francia táncos nő, azok a lányok valóban, ugye a termős példányok, és a porzós példányoknál pedig a termő csökött, de nagyon szép a porzós része. Tehát, hogy a kedves hallgatóinknál nem terem a kivi, akkor érdemes a kivi virágzásának az idején megnézni, hogy termős vagy porzós, és talán ez alapján, a leírás alapján meg tudják állapítani, hogy termős vagy porzós példányuk van-e vagy sem.
3: Hát igen, ugye az lenne a legjobb, hogy ilyenkor levenni egy virágot, és azzal elmenni a kertészetbe, és mellé megnézni, hogy ami ott virágzik, hogy na melyik, melyik.
6: Azt szeretném megkérdezni, hogy miről lehet megismerni a kivi fiút és a kivi lányt, mert itt most hazahoztam 5 kivit, de nem tudom, hogy melyik milyen, és azt mondták, hogy egy fiú kivihez 5 kivilány kell, és most nem tudom, hogy miről ismerem meg azt, hogy fiú-e vagy lány, és az eladó se tudja megmondani.
2: Most meg tudom már különböztetni a kivi fiúkat és a kivi lányokat, tehát a porzós és a termős példányokat, ez egy különleges holland nemes fajta, az Asoka kivi. Ennek virágainak porzós és termős példányai tartja Barát Miklós a kezében. Tényleg így egymás mellett nagyon jól látszik, hogy melyik a termős és melyik a porzós. El se lehet téveszteni.
7: Az is biztos, hogy a kivinél biztonsággal csak úgy lehet meghatározni, melyik a termős és melyik a porzós, és hogyha a virágot az ember megnézi. A porzónak kizárólag csak porzója van, a lánynak ugyancsak van porzója, de ott a középponton van egy akkora kis zöld rész, mint mint egy kis zöld borsó, és azon vannak a bibeszálak.
2: Nagyon látványosak ezek a bibeszálak, olyan, mintha egy francia táncos nőnek a toldíszét kellene elképzelni.
7: Igen, hát most nem akarom megszámolni, de legalább 12 bibéje van, és fehér, annyira előtt, hogy még a méhek is messziről észreveszik, hogy ez alá, és ezt kell beporozni.
2: Karakai Ferencnél láttam a hagyományos, Magyarországon forgalmazott, a Nemzeti Fajtajegyzéken is ott lévő fajtákat, tehát a Bruno, Hayward, azok termős példányok, illetve a Tomuri nevű porzost, és korábbi beszélgetésünkből kiderült, hogy itt kipusztult Barát Miklósnál az önporzós kivi, tehát a Jenny.
7: Kipusztult, nem saját részemre, hanem a barátomnak hozottam kettőt, egyetlen egy nem maradt meg. Valószínű, hogy rendkívül igényes.
0: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán 061-328-7300. Klímakeddeket szervez a Pilisi Park Erdő ZRT saját erdeiben. A program bemutatja azokat az évtizedek óta zajló történéseket, amelyek a folyamatos erdőburítást célozzák természetközeli erdőkezelési módszerekkel. Az erdészet területének több mint 20%-ában eleve örökerdő gazdálkodás folyik. Az örökerdővel több mint 26 éve foglalkozó Csépányi Péter, a parkerdő erdőgazdálkodási vezérigazgató helyettese szerint a programot érdemes lenne az erdészeti oktatásba is bevinni, illetve kiterjeszteni az ország más erdészeteire is. Bizsák Eszter az első klímakedden, Mexikó pusztán, az örökerdőben elsőként Csépányi Pétert kérdezte.
8: Lehet látni, hogy szépen a koronáját fejleszi.
9: Ott álltunk meg, ahol idősebb fa körül az újulat kezdett feljönni. Az örökerdőben nagyon érdekes dolgokat láttunk, például azt, hogy hogyan védik az újulatot, hogy hogyan keletkezik egy ilyen nyitott lék az erdőben. Ennek van egy körforgása. Mennyit változott ez a mexikópusztai örökerdő?
10: Kezdetben egykorú homogén szerkezetű erdőből mára egy többkorú, egyre inkább változatos szerkezetű, majdnem, hogy ilyen őserdőhöz közelítő szerkezetű erdőt kaptunk. Nagyon sokat lehet tanulni ebből a folyamatból. Az elmúlt 26 év alatt körülbelül a 2003-tól számolom azokat a vezetett túrákat, hányan vesznek részt. Jelen pillanatban körülbelül 3000 főről tudok számot adni, akiket személyesen vezettem végig ezen a területen, és mutattam be az örökerdő gazdálkodás folyamatát és jelenlegi eredményeit.
9: Az ember nagyon óvatosan próbálja irányítgatni a folyamatot, hogy egy szép körforgása legyen, tehát annak ellenére, hogy ennek az erdőnek is van gazdasági haszna, ennek ellenére mondjuk egy ott túrázó ember szinte 10 évente ugyanazt az állapotot látja.
10: Igen, az örökerdő kezelés során modellezzük az őserdőkben lejátszódó folyamatokat. Az őserdőben néhány fa kidől, kiszárad, a szél kicsavarja, ott keletkezik egy kis fényben gazdagabb úgynevezett lék. Ebben a légben a fiatal csemeték elkezdenek nőni, megerősödni. Ezt a folyamatot azzal modellezzük, hogy egy-egy fát kivágunk, és mesterségesen kialakítjuk ezt a léket, de az ott lévő magokból, az ott lévő csemetékből már teljesen természetesen keletkezik az újulat, a fiatal egyedek. Viszont egy picit beleavatkozunk, kicsit terelgetjük ezt a folyamatot, hogy például a klímaváltozásnak kedvezőbb, alkalmazkodó képesebb fafajok is megmaradjanak, megjelenjenek. Így alakítjuk ki azt a többkorú elegyes erdőt, ami alkalmas a klímaváltozás hatásait megfelelően tolerálni.
9: Miért jutott eszébe a Pilisi Park Erdőnek ez a kezdeményezés?
11: Az elmúlt időszakban, aki akár közösségi médiát, akár bármilyen médiumot olvasott, az azt gondolom találkozott azzal, hogy az erdővel mi a helyzet.
9: Mészáros Péter, a Pilisi Park Erdő ZRT szóvivője.
11: Olyan sok kérdés merült fel az erdőkkel kapcsolatban, és hát azért számos vélemény is megjelent ezzel, mind a közösségi médiában, mind pedig egyes médiumokon keresztül. A Pilisi Park Erdőnek az a célja, hogy ebben a világban, ahol most mindenféle hallunk, igazodási pontot tudjon nyújtani. Abban, hogy az erdők azok valóban nem csak faanyagból állnak, hanem komplex ökológiai rendszerek, van ökoszisztéma szolgáltatása, de emellett valóban van bennük faanyag is, amit a társadalom számára hasznosítani szükséges. Be kell mutatnunk, hogy nem csak a vágásos erdőgazdálkodás létezik, nem csak a tarvágás létezik, nem csak az létezik, hogy az erdőkben mi csak rekreációt keresünk, hanem vannak átmenetek. Vannak olyan lehetőségek, például az örök erdőgazdálkodás, vagy éppen mondjuk a városi erdők jelenlegi helyzete, ami igenis törődést igényel, ami gondolkodás, és elsősorban párbeszédet igényel. Párbeszéd az alapja mindennek, arról, hogy az erdőről a jövőben hogyan gondolkozunk, és ebben a párbeszédben jelen kell, hogy legyenek a szakemberek is, és jelen kell, hogy legyen a társadalom is. Ezeket a klímakeddeket, vagyis a sajtó számára tervezett túrákat kifejezetten azért találtuk ki, hogy jöjjenek el hozzánk, és ismerjék meg azokat az előremutató progresszív erdőgazdálkodási módszereket, amiket mi ott a Pilisi Park erdőnél évek, évtizedek óta már művelünk, és vannak benne elért eredményeink, amit nem csak a hazai, hanem az nemzetközi kutatók is elismernek.
9: Talán ez az $1000 kérdés, hogy ugye itt a parkerdő nagyjából 22%-áról beszélünk, 13 ezer hektárnyi területről. Mi kéne ahhoz, mi szükséges ahhoz, hogy mondjuk akár országszerte nagyobb arányban vagy gyorsabban terjedjen ez az örök erdő szemlélet? Gondolok itt arra is, hogy mennyire kell szemléletváltozásnak bekövetkeznie.
10: Nagyon fontos, hogy a szakmában jelentősebb szemléletváltozás következzen be. Ez vonatkozik az oktatásra, a képzésre is. Ezen felül szükséges az is, hogy a gyakorló szakemberek, akik most kint a gyakorlatban dolgoznak, olyan továbbképzéseken vegyenek részt, ahol ezeket a módszereket bemutatják számukra. Nagyon szükséges a szervezetek olyan mértékű átstruktúrálása, hogy az örökerdő üzemmódú erdőművelésre megfelelő szervezeti felépítéssel rendelkezzenek. Szintén fontos az, hogy a vadállomány sűrűségét olyan mértékben csökkentsük le az erdőterületeken, hogy az örökerdő gazdálkodáshoz szükséges alacsony vadsűrűség ne akadályozza az erdők állandó megújulását. Ha mindezeket végigveszünk, akkor azt gondolom, hogy sikeres lesz a váltás. Nem ártana ez valami gazdasági ösztönzés is, hiszen valójában minden szervezet átalakítása, átstruktúrálása jelentős erőfeszítéseket kíván meg.
0: Elindultak a szállásmentes május, amely nem a lusta kertészet körében népszerű. A mozgalom célja, hogy a korai beporzóknak táplálékot adó virágok megmaradjanak a gyeptársulásokban, illetve hogy a réteg területe növekedjen, amely az utóbbi időben egyre csak fogyott a biodiverzitással együtt. Pilisi Csenge riportja.
12: Ha a katva ilyen magasságban elmegy, ugye itt van egy 8 centis tarló. Ha egy ilyen magas tarló hagy a gazdálkodó, akkor például egy mezei pacsirta fészek a szó nélkül meg tud bújni egy apróbb mélyedésbe, sőt még a fiókák is, és a kasza elmegy a feje fölött. A szülőmadár az nagy eséllyel el fog repülni, mert a vadriasztólánc fölriassza. Utána vissza tud jönni, és életben maradnak a fiókák.
13: A természetközeli kaszálásra hívja fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park. Magyarországon jogszabály írja elő a láncfüggönyös vadriasztó használatát, a Natura 2000-es, valamint az AKG program. Programban résztvevő gyep és szántó területek kaszálása során, mondja Tóth László, a Bükki Nemzeti Park délhevesi tájegységének vezetője.
12: Hogyha nem így van kaszálva, hanem egészen a föld felszínén fut végig a kaszának a pengéje, akkor pedig nagy eséllyel bele fog akadni az itt lévő fiókákba, és sajnos nem maradnak életben.
13: Egyre több a mélegelőnek meghagyott vadvirágos rét Egerben is, amely segíti a beporzó rovarok fennmaradását, mondja Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
14: Tulajdonképpen azt a természetes élőhelyeket pótolja, ami hiányzik ma már egy nagyon szép kertből, ugye, amit az ember szépnek, tehát lenyírja a füvet, megfosztja a rovarokat attól, hogy valami korhadékot vagy nagyobb gyepet találjanak, amiben lakhatnának.
13: A rovarok egyébként miért hasznosak?
14: Egyrészt ugye van a sima méhecske, akit mindenki ismer, akitől kapjuk a mézet, de Magyarországon több száz méhfaj él még, akik nem építenek kolóniát, nem építenek fészket, magányosan élnek, vagy maximum ilyen 10-20 fős csoportokban, nőnek ugyanez a darazsakkal, vagy van, aki nagyon nem szereti a darazsakat, de igazából csak egy-két olyan darázsfaj van Magyarországon, aki mindig a szörpünkbe akar belemászni, meg az üdítőbe, meg nem hagy békén bennünket a grillezéskor, de az összes többi darázs az vagy ragadozó, vagy teljesen békés, nem emberzavaró életet él, csökkenti a kártevő rovarok számát, ugye ezek elkapják ezeket a rovarokat, kukacokat, és hordják befelé a fészekbe, tápláléknak a kicsiknek, akkor még nem beszéltük a katicákról, a imádkozó sáskáról, a fátyókákról. Ilyen rovarféle, fátyolszerű szárnyai vannak, zöld, egy kicsit átlátszó, viszont hatalmas levéltető pusztító.
13: Ha most nem kaszáljuk akár egy hónapon keresztül,
15: emésztő rétet, a legelőket. Ez hogyan hat vissza az élővilágra?
16: Nagyon fontos, szerencsére most már egyre több városnak is fontos, hogy ez minél lejjebb vágunk egy gyepet, és minél többet vágjuk, annál inkább hasonlít egy lebetonozott felületre. Tehát ez az alapszabály. Egy 10-20 centis meghagyott gyep meg egyre inkább kezd hasonlítani egy erdőre. Így páratartalom, mikroklímára, helyi klímára gyakorolt hatás tekintetében. Tehát minél magasabban hagyunk egy gyepet, minél kevesebbet vágjuk és kaszáljuk, annál értékesebb része egy városnak. Megfogja a port, segít a páratartalomban, nem szárad ki annyira a talaj. Most minden egyes fű vagy gyepterület, amit levágunk, így ebben a aszályos április-májusban, ilyen sárga elszáradt sivatag marad, kórók maradnak utána. Nem tud visszaújulni, nincs eső, nem tud megújulni a gyep, locsolni kell, ahhoz vizet, infrastruktúrát kell kiépíteni, stb. Úgyhogy ez nem működik, de ha úgy hagyjuk, nekem ilyen gyepen van otthon, most 20-30 centi magas, gyönyörűen virágzik, az a tervünk, hogy nem nyúlunk hozzá májusba. Tehát, hogy ez hagy virágozzon el, hagy segítsen a beporzó rovaroknak, sajnos nagyon sok támadást kapnak az emberi világból, vegyszerek, mezőgazdasági mérgek, rovarírtók, de a gyomírtó is például nagyon rossz hatással van a méhekre, úgyhogy nagyon kell támogatnunk őket, és nem csak a házi méhet, hanem azt a nagyon sok, több száz fajból álló beporzó családot, aminek a nagy poszmétől kezdve egészen a kicsi 2-3 mm-es méhekig és darazsakig ennek a nagy családnak a részei, és nekik is szükség van táplálékra. És ez a zöld gyepben nem fognak táplálékot találni, csak a meghagyottban. Úgyhogy van most ez a kaszálásmentes május, nagyon fogjuk hirdetni, és nagyon fogjuk támogatni, hogy minél többen gondolkodjanak így. Mondom, az egész településünknek jót tehetünk ezzel. A saját udvarunknak, a környékben lévő klímának, megmondom valahol az egész városnak is. Ne nézzünk úgy ki, mint Arizona, vagy nem tudok, az elszáradt szukkulensekkel, meg ilyen sárga homokkal teli városok. Nagyon sok helyen van ez is, már csak öntözéssel tudnak zöld gyepet csinálni. Mi próbáljuk megtartani a magunkét. Ha így most békén van hagyva egy gyep 20-30 centi magasan, ez most nyár közepéig gyönyörű zöld fog maradni.
0: Múlt szombati adásunkban bemutattuk Izsai Donátot, aki a Videoton futballklub szurkoló csoport.

0: Balaton felvidék, csodaszép, Dunakanyar csodaszép, meg még számos hely Magyarországnak, ahol úgymond ilyen üdülő falvak vannak. De ezeknek a falvaknak az ingatlan árai fönt vannak
1: az egekben,
0: és ez megfizetetetlen, és ugye én nekem se volt ennyi pénzem. És az egyik ágykiszállításnál találtam rá erre a Barjád nevű Tolna megyei kis falura, ami Kölesthez van csapva. Megálltam egy csodaszép, virágos háznál, és én is egy fényképet csináltam róla, mint annyian megteszik ezt egyébként itt az út mellett. És akkor tovább menve a faluba láttam, hogy itt is egy romházat, és valójában 2-3 olyan ház volt, ami nem romház volt. Az összesből ugye elköltöztek, nincsen ugye se iskola, se semmi, se bolt. Kocsma is megszűnt, ugye bár.
1: Nincs közösségi tér.
0: Nincsen sajnos, igen, ugye mindenki el. De a vidék az viszont festői. Az egyik oldalán a házak fölött ugye egy erdő van, a másik oldalán pedig ugye ott folyik a kertek végébe a sió, amiben meglepően nagyméretű és sok hal van egyébként, úgyhogy ezek nagyon tetszettek benne, és akkor amikor föltekintettem, akkor láttam ezt a sörétgyártó tornyot, amiben azt hiszem 3 van az országban, illetve itt van egy saskúria nevezető kúria, amit itt a helyi erő nagyon szépen felújított, ugyanúgy, mint a tornyot, ahol a Petőfi Sándornak volt az emlékháza, itt írt a több versét, és itt töltötte az idejét. Úgyhogy nagyon szép festői környezetben leharcolt házakkal. És gondoltam, hogy mondom, rápróbálok egy ilyen leharcoltabb házra, és ráírtam a tulajdonosára. És lásd csodát, visszaválaszolt, és meg tudtam bele egyezni. Hát kimondom, 400 ezer forintért, nem hittem a fülemnek, hogy ennyiért, de valójában a házat sem lehetett látni, hogy milyen ház.
1: Na, hát csak ezt akartam közbeszúrni, hogy 400 ezer, de rom.
0: Romház, úgy van, úgyhogy azt tudni kell, hogy egy ilyen házat körülbelül másfélszer annyiba kerül újjáépíteni, mint hogyha meg helyére egy újat építene az ember, úgyhogy kell hozzá szerelem. Hát az az igazság, hogy itt van egy ilyen löszfalas rész, és ugye itt vannak ezek a löszös lyukak, kicsik voltak itt a telkek ezen a részen, úgyhogy ezek ilyen raktározási és füstölési és mindenre, amire tudták, ezekre fogták be, és amit onnan kiástak, abból pedig csinálták ezt a vert falat, amit vájuknak is hívunk, de valójában össze volt összekeverve szalmával. Ezeket a falakat abból döngölték.
1: Térjünk egy lépéssel vissza. Ön egy szép lelkű kárpitos és kemény szurkoló, és még muzsikus is. Akkor hogy lett faluépítész?
0: Hát köszönöm ezt a titulust, akkor használjuk ezt, hogy faluépítész. Ugye egy nagy közösséget vezetek, illetve kettőt, az egyik ez a zenei közeg, a másik pedig ez a szurkolói közeg. És akkor rájöttem arra, hogy én ezt egyedül, ezt a falut nem fogom tudni megépíteni, meg annyira tervese volt, inkább az volt, hogy a barátaimat rádumálom, hogy vegyenek itt egy romházat, és akkor le tudnak jönni horgászni, és akkor majd öregkorunkra, de jó lesz. És akkor tényleg ilyen nagyon ilyen potomárakért árulták akkor még ezeket a házakat, rendszerint szabadultak ezektől a házaktól, most már nem így van egyébként, de akkor még szabadultak tőle, így 7 barátom vett valójában itt házat, úgyhogy nagy neki
1: rúdulással csinálva. Létrejött egy közösség.
0: Így van, ide költözött egy közösség része, inkább így mondom, mert ez a közösség, ez ugye megvolt, de nem volt mindenkinek háza, mert mindenkinek volt valamilyen lakása, de nem volt úgymond ilyen hétvégi.
1: És jönnek még?
0: Hát bízom benne, most annyira nem hirdetem a házakat így az ismerősi körbe, mert szeretnék megcsinálni egy párat. És hogyha valaki végig sétál a falon, azért látja, hogy körvonalazódnak itt a dolgok.
1: Van egy mániája, hogy az építésben csak magyaros motívumok, hagyományos eszközökkel, vert fallal, lélekajtóval, tehát, hogy kicsit archaikus falut akar építeni.
0: Ugye ezek sváb falvak voltak itt a környéken, németek települtek ide-be, és a második világháború után telepítették ki őket a környékről. De nem mindegyik falu volt sváb falu, és itt a környéken a Sárszentlőrinc nevű falu, ez nem egy sváb falu volt. Sváb építészek is csinálták, amit a magyar elképzelt, azt a sváb építész megcsinálta, vagy kőműves megcsinálta, vagy asztalos megcsinálta. És én onnan szedtem a legtöbb ihletemet valójában. Ebben a faluban nincsen az összes ház megcsinálva. Úgy kellett vadászni, részleteket rakosgattam, fotókat gyűjtöttem, többször átsétáltam rajta. Tetszett egy oszlop, tetszett egy ajtó, tetszett egy vakolatdísz, tetszett egy bádog, egy kerítés rész, akkor ezeket én egy fotóalbumba összeszedtem, és próbáltam ezeket valahogyan átvarázsolni ide Barjádra. Visszatérő dolgok legyenek, hasonlóak legyenek, a kapuk hasonlóak legyenek, a vakolatdíszek, és minden házra megterveztem, hogy hogyan fog ez kinézni majd a jövőben, még azokra is, amik ugye nem is így néztek ki. És tiltva van minden, ami művel kezdődik.
1: Igen.
0: Műanyag ablak, műpadló,
1: műkő,
0: úgyhogy ezek tiltó listán vannak.

0: a trendek jönnek, mennek, de a parasztház az örök. Szóval akárhányszor itt el fog valaki menni, akkor soha nem azt a házat fogja megnézni, amelyik úgymond egy ilyen műanyag nyílázáros, egy nagy ablakot, mit tudom én, aki úgy gondolja, hogy a modern irányába megy. Ezek ki fognak menni a divatból, de ezen a falun, aki átmegy, az mindig csettinteni fog, és én szerintem nem lesz probléma, hogy a sebességet betartsák itt.
1: Izsai Donát egy lakatlan, romos házakból álló településen megvásárolt egy roskadozó ingatlant, majd a következőt. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Rácz Dorottya, valamint a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Szombati imádság.
1: Elmondja Martos Levente Balázs, római katolikus püspök.
2: A bibliai hit elsősorban Isten hűségéről tanúskodik. Arról, hogy ő megtartja a szövetséget, hogy véghez viszi, amit megígért, hogy végig kísér és vezet azon az úton, amerre meghívott, és amerre mi vállalkoztunk. Igen, ezen a ponton a vállalás, a vele együttjárás, a vágyott cél felé vezető út kezdőpontján a mi hűségünkről is szó van. De az első mégis Isten hűsége. Ahogy a szeretetnél. Gyermekeim, szólongatja övéit Szent János, a szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket, és elküldte a fiát értünk engesztelésként. Ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében. Az idézetek sorát folytathatnánk. Isten hűségének tudata és tapasztalata nélkül hogyan lehetnénk hűségesek egymáshoz, a vállalásainkhoz, a legszentebb vágyainkhoz? Ha nem érezzük a talajt a lábunk alatt, hogyan legyünk támasza egymásnak ezen a világon? Istenem, ma reggel a Te hűségedbe vetem a bizalmamat. Hiszem, hogy Te megtartasz, és ha nem akarom, semmi el nem szakíthat tőled. Hadd ismerje meg a világot és embertársaimat mind mélyebben, hadd lássam, mikor és hogyan jó szeretni, elfogadni, és mikor kell megváltoztatni ezt a világot, hogy békésebb, barátságosabb hely legyen mindannyiunk számára.
1: Martos Levente Balázs, római katolikus püspök gondolatait hallották.
0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
3: 2026. május 16-án szombaton köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. A Balaton fagyia, Tour de Hongrie és 160 éves a Fővárosi Állat és Növénykert. Címszavakban néhány téma a mai műsorunkból. A hírek után részletesebben is hallhatnak majd arról, mi mindennel várjuk Önöket. Most azonban krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
4: Megnyitják a látogatók előtt a karmelita palotát. Jelentette be a kormányfő, Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált: a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése. Az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. A kormányfőnek címzett közleményükben azt írják: meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Posvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémiai székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány miatt évről évre rosszabb a helyzet. Gacsályi József elmondta, már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható, élhető környezet kialakítása. A versenyhez határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A budapesti Mester utcában elkezdődtek a munkálatok, amelyekkel csendesebbé, zöldebbé és vonzóbbá szeretnék tenni a 9. kerületi útszakaszt. A több mint egy évig tartó munkálatok célja, hogy csökkentsék az átmenő autós forgalmat, optimalizálják a parkolást és négyszeresére növeljék a zöld területet. Saját szervezésű koncertjeinek nagy részét újra bérletekben kínálja a Zeneakadémia. A bérleten kívüli őszi koncertek között szerepel például Schneidberger Ferenc gitárművész, Bach inspirálta szólóestje, valamint a Kodály születésének évfordulóján megvalósuló gála. Idén ősszel sem marad el a Kamara.hu fesztivál, melynek programját ezúttal Frida Kahlo, mexikói festőművész életműve inspirálta. Meghalt Sörös Sándor színművész, 1974-ben szerződött a Víg Színházhoz, 1991-ben a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként tevékenykedett. Színházi munkái mellett számos filmes és televíziós szerepet vállalt, olyan ismert alkotásokban is játszott, mint az István a király és a Hamis a baba című film. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Munkáját Őze Lajos díjjal és a Fényhang életmű díjjal ismerték el. Sörös Sándor 74 éves volt. Az időjárásról: országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleten süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, napközben a Dunántúlon 11-16, másutt 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, késő este 10-16 fok várható, holnap is marad a borongós esős idő. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
5: Nemzeti Sportkrónika.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. A labdarúgó NB1 33. vagyis záró fordulójának nyitónapján a Puskás Akadémia 2-2-es döntetlent játszott az MTK csapatával. A mérkőzésen három fiatal is debütált az élvonalban. A találkozó előtt azt is bejelentették, hogy a korábbi válogatott védő Kádár Tamás visszavonul. 2-2-es döntetlen született a Nyíregyháza és az NB1-től búcsúzó Kazinc Barcika találkozóján is. A hétvégén az is eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnoka labdarúgó NB1-ben. Az éllovas Eto Kisvárdán lép pályára, még a második helyen álló Ferencváros a Zalaegerszeget fogadja egyaránt szombaton 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni szombaton, akkor elbukja a bajnokságot. A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál ma a labdarúgó NB1-ben. A dobogóért küzdő Paks pedig már a következő szezonra is készül, hiszen pénteken bejelentette, hogy szerződést hosszabbít vezetőedzőjével, Bognár Györggyel. Azonban a Premier League-ben az Aston Villa 4-2-re legyőzte a Liverpoolt, ezzel pedig bebiztosította bajnokok ligája indulását. A Liverpool két gólját Virgil van Dijk lőtte mindkét alkalommal Szoboszlai Dominik gólpasszából. Az Esztergom női kézilabda csapata története első nemzetközi idényében rögtön 4-es döntőt játszik az Európa Ligában. A klub szombaton a házigazda Dijon ellen lép pályára. A másik elődöntőben a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató Thüringer a dán Viborg ellen játszik majd. A női kézilabda NB1-ben az éllovas Győri Audi Eto 49-21-re verte a Dunaújvárost, míg a Moson-Magyaróvár 34-32-re győzött a Budaörs ellen. A Kiságdás és Nagybianka kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Csótka Sándor alkotta kajak négyesünk, ezüstérmes lett a brandenburgi kajakkenu világkupa verseny pénteki verseny napján. Ezek voltak a sporthírek.
5: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
7: Műsor ajánlott.
8: Játékos, különleges, kreatív, 120 éve született a modern vizuális művészet meghatározó alakja, Viktor Vazarelli. Megújult a művészetét bemutató kiállítás, és az idén 10 éves jubileumi Zsolnai Fényfesztivál is az ő munkássága előtt tiszteleg. Kressz Park és különleges kerékpárok bemutatója és bicibusz, avagy két kerékkel érkeznek a gyerekek a Tour de Hongrie királyszakaszának befutójához. A 101 éves Tour de Hongrie kulisszatitkai és Pécs érdekes emberei értékálló alkotásai.
9: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
10: Bartók Zenei Díj 2026.
7: Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
10: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
3: Óra 8 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Adásunk első fél órájában kétnapos zarándoklattal ünnepli a 20. évfordulót a motoros búcsú Ecséden, a Szentkút völgye szent helyen. Majd egy új közösségi tudományos projekt résztvevői segítenek a kutatóknak felderíteni a galaxisokban lévő sötét anyag és sötét energia titkait. Mai 5 perc tudomány rovatunkban hallhatják a részleteket. Fél hét után megkóstoljuk a Balaton Noárt, ami az év Balaton fagyia lett.
11: Akárkivel megkóstoltattam, nem tudták megmondani, hogy kávé, csokoládé, mert hogy mi az. Így jött az ötlet, hogy akkor a malátát azt elkészítem.
3: Világjáró rovatunkban ma Portugália szigetein kalandozunk majd. Aztán a következő túránk Eplénybe vezet, ahol már kutyás ösvényen mozoghatunk négy lábú kedvenceinkkel. 4-8 után egy önismereti túra részleteit ismerhetjük meg, ami jó lehetőség a párkeresőknek is. Válosi Adrián pszichológus érkezik hozzánk a stúdióba. 4-8 után kerékpárra pattanunk, hiszen ma van a Tour de Hongrie Mohács-Pécs szakasza. A felvezetésre Kremsberger Dezső egykori testnevelő tanárt kérték fel, akinek a biciklizés olyan, mint másnak a levegő, még a 8. X-en is túl.
12: Ma mondtam 50-et, tegnap is 50-et, és amikor pihenek, akkor füvet nyírok, meg fát hasogatok.
3: Pécset ma minden a kerékpárról szól, így kapcsolunk majd a 4. pécsi bringás napra is. Aztán érkezik a stúdióba Hanga Zoltán, akivel a 160 éves fővárosi állat és növénykert múltjáról, jelenéről beszélgetünk. 4-9 után pedig rózsákkal sétálunk, jövő héten lesz a Florentina kert ünnep Visegrádon, így hangolódunk már a pünkösdi hétvégére. Ezekkel a témákkal készült a szerkesztő Barta Bernadett a mai adásunkba, a hangmérnök Sije Gábor, a mikrofonnál Deák Dóra. Tartsanak velünk!

0: sok közössége. Az is mutatja, hogy nem hagyják magukra mondjuk az árván maradt családokat vagy gyerekeket, gondoskodnak róluk, segítik őket.
1: Jó, hogy annak idején a Motomot, a Motorosok a Motorosokért Közhasznú Alapítvány összefogásával, de mondhatni itt még a Hunyadi Rend motorosait, az ECD Motoros Egyesület, a Pálos Motorosokat, felvidékről érkező motorklubot. A Motorosok a Motorosokért Közhasznú Alapítvány például azért jött létre, hogy a motoros árvákon segítsen. Segítse azokat a családokat, akik árván maradtak. Ők például Böjte Csabához jótékony túrán keresztül segítik az árvákat. Gyűjtés szerveznek. De a motoros huszárokról se felejtkezzünk el. A Tiszafüred és környékén segíti a balesetben súlyos betegséget szenvedők, vagy éppensége halálos kimenetű baleset árváinak, illetőleg a gyerekkórházokat, aktív jótékonykodók, és emellett hithű zarándokok.
0: Mennyiben segít egy ilyen közös zarándoklat, egy ilyen közös út megtétele abban, hogy mindenki egyénenként is bejárja azt a lelki utat, vagy megtalálja azt, amiért útnak indul?
1: Elmúlt 20 év alatt sok olyan emberrel találkoztam motoros közösségen belül, de egyéni zarándokként is, aki volt, hogy először csak feltérképezve a közösség miatt jött, hogy mégis milyen. De azt, hogy a szezon kezdetén motoros áldásban részesüljön, az neki mindennél sokkal többet ér. A személyes kapcsolata a Jóistennel és a közösséggel mind motiválja és megerősíti a hitébe. Minden egyes alkalommal az ünnepi szentmise gondolatai, az, hogy jónáson vehetnek részt, ez egy személyes és meghitt lelki élmény számukra.
0: Azt gondolnánk, hogy a motorozás az egy egyéni, egy magányos sport, és mégis jó közösséghez tartozni?
1: Igen, több motoros közösség is van, egyesület köztük klub, vagy éppenséggel csak baráti társaság. Lényege az, hogy közösségben vannak. Erre a legjobb példa a motorkerékpárosok. A párosok szerzetesség mellett olyan kis csapat, akik zarándoklaton vesznek részt, elsőként Csesztóvába indulnak, majd jönnek Ecsédre, és fokozatosan mindig egy-egy olyan út irányt, ami akár a katolikus egyház jubileumához, egyházi évéhez, vagy éppenséggel évfordulókhoz kapcsolódik, meglátogatnak, meg utaznak bizonyos helyekre, zarándok helyekre, de az a lényeg, hogy együtt vannak. És olyan programokat is szerveznek, ami családi program, és van, ami határon túl is ível, mindenképpen egy összetartó erő. És ez az, ami mozgatja számukra, hogy a közösséghez tartozik valaki, ez még hatványozódik szerintem. Egy autós is lehet magányos közlekedő, egyfajta utat szemel ki magának, és akkor azt próbálja teljesíteni, úgy, mint egy túrázó, úgy, mint egy gyalogos zarándok, aki elindul a Mária úton, lehet, hogy nem társaságban, hanem egyénileg szeretne. A indítatás mindig az, hogy közel legyünk a természethez, és közel legyünk a Jóistenhez.

0: perc tudomány.
1: Bárki, akit érdekel a csillagászat, kattintgathat és furcsa foltokat kereshet az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsövének felvételein. Egy új közösségi tudományos projektről van szó, aminek résztvevői segítenek a kutatóknak felderíteni a galaxisokban lévő sötét anyag és sötét energia titkait. A nagy nemzetközi programba a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet kutatói is részt vesznek, és várják az önkéntesek jelentkezését Magyarországról is. A Space Wars kezdeményezésről Kovács András asztrofizikus, a Magyar Euclid csapat szakmai koordinátora mesélt Gimes Júliának.
2: A Euclid űrteleszkóp nagyon sok képet készít a világegyetemről. Vannak ezeken a képeken csillagok, távoli kvazárok, ezek ilyen aktív galaxismagok, közelebbi távolabbi galaxisok, és hát összesen a Euclidból lesz körülbelül 1 milliárd, vagy még annál is több galaxisról adatunk. És ugye ezt mi szeretnénk kutatóként valamilyen automatikus módon megvizsgálni, és akkor ezekből következtetni az univerzum paramétereivel, hogy mi tölti ki az univerzumot, hogy tágul, stb. De ugye ezt mi nem tudjuk teljesen jól megtenni, anélkül, hogy nagyon sok ilyen galaxis képre ránéznénk. És akkor tulajdonképp itt jön be ez a téridőnek egy ilyen torzulását detektálni kívánó projekt, az apró kis képeken a galaxisok környékén, hogy hogy torzul a téridő, ezt próbálnánk meg az önkéntesek segítségével megválaszolni, és hogyan? Hát, hogy lehet kattintgatni, hogy itt vannak a képek, akár több százezer apró kis kép, tehát a nagy Euclid képekből kivágunk egy-egy galaxist, vagy akár nem is biztosan tudjuk, hogy ez most egy galaxis, vagy egy csillag, vagy micsoda, tehát egyedik kis képek környékén lehet akkor nézelődni, és arról megmondani, hogy szemlélődő amatőrként láttunk-e ott valami furcsát. Emberi szem az nagyon alkalmas az ilyen kicsit furcsa mintázatoknak a megtalálására, és olyasmiket kell akkor meglátni, hogy egy szépen kinéző közeli galaxis mellett, fölött, körül van egy ilyen kis szétkenődött pacal. Ezek úgynevezett gravitációs lencsék. És akkor egyszerűen csak oda kell rakni egy kis jelet, hogy na, ide még akkor kutatók, tessék jobban nézelődni. De akár nagy felfedezést is lehet tenni, tehát tényleg az a jó, hogy ezeket az adatokat még emberi szem nem látta, mert egyszerűen ugye nincs erre annyi idő.
3: A Euclid hol van egyébként? Milyen céllal bocsátották fel, és hol tart most ez a projekt?
2: 23 nyarán, azt hiszem júniusában volt a kilövés, a Földtől körülbelül 1,5 millió kilométerre helyezkedik el, a Föld-naprendszer úgynevezett kettes Lagrange pontjában, ami egy olyan pont a térben, ahol viszonylag kevés energiával nyugalomban tarthatóak az űreszközök. Tehát ott van Föld és a Nap gravitációs vonzása ki tudja egyenlíteni egymást, és akkor a Földdel együtt kering tulajdonképpen ez a pont, és az oda küldött űreszközök is a Nap körül. Egyébként csatlakozott a James Webb űrteleszkóphoz, meg még egyéb berendezésekhez, amik már korábban is nagyon sok információt szolgáltattak a kutatók számára az univerzumról, és hát napi több száz gigabájtos adatfolyamot kell elképzelni, hogy kommunikálni kell ezzel az űreszközzel, onnan a távolról, és hát a Euclid űrtávcső neve az Euclides nevű matematikusra utal, ismerős lehet az euklideszi geometria, ami ugye valamilyen módon a legunalmasabb geometria, minden szépen egyenes, a három szögei 180 fokosak, és igazából azért kapta ezt az elnevezést, mert valamilyen módon mi az univerzum geometriáját akarjuk megérteni ennek az űrteleszkópnak a segítségével, olyan módon, hogy akkor mi van, ha mégsem ilyen az univerzum, tehát hogyha túl sok anyag van benne, látható vagy sötét anyag, vagy túl sok sötét energia, ami valahogy az üres térnek egy ilyen furcsa taszító ereje, mint egy ilyen kozmikus taszító erő lenne, és hogy ezek a sötét komponensek hogy mozgatják a látható anyagot, ezt mi úgy tudjuk ugye kitalálni, hogy nagy térképeket készítünk az univerzumról, és ezért a Euclid az szisztematikus módon 6 év alatt az égboltnak a legtisztább körülbelül 1/3 mozaikszerű képek megalkotásával feltérképezi, és akkor lesz az eddigi legnagyobb térképünk az univerzumról. És akkor már csak azt kell megállapítanunk, idézőjelben csak, a térkép alapján, hogy ebben a téridőben mennyire gírbe-gurba úton jut el hozzánk a távoli galaxisok fénye, és akkor ez pontosan arról tud nekünk valamilyen információt adni, hogy mennyire van közel a geometria ez az euklideszihez, mennyire sima vagy sík a téridő, és mennyire hepehúpás, és tulajdonképpen ennek egy határesete ez a lencsehatás, és ezek a galaxisok, amiknek a környékén mégis ilyen deformált kicsit a téridő, hogyha ezekből nagyon sok van, akkor az probléma, mert azért mégiscsak úgy gondoljuk, hogy a nagy egészben az univerzum geometriája közel van az euklideszihez, és azért is izgalmas egy ilyen közösségi tudományos programban részt venni, mert mi készítjük el az univerzum legnagyobb térképét.
3: A közösségi kutatók vagy tudósok részéről mekkora az érdeklődés? Hány országból vesznek ebben részt? mert ön a magyar programnak a vezetője.
2: A világ minden tájáról vannak önkéntesek, de ugye maga a Euclid konzorcium, aminek Magyarország is tagja a mi csoportunk által, az 15 európai ország, plusz az Egyesült Államok, Kanada és Japán, tehát mondjuk egy 18-20 ország hozzánk hasonlóan akkor saját hatáskörben is népszerűsíti a programot, ezáltal szerintem ez mindenkihez eljuthat. És volt már korábbi sikeres program, van az úgynevezett Galaxy Zoo, tehát a galaxisok állatkertje, ott nem lencsékre vadásztak a kutatók és az önkéntesek, hanem csak egyszerűen a galaxisokat mondjuk, hogy alaktanilag akarták osztályozni. Egy hasonló programban, ugyanezen a szoftveres platformon, az interneten, mint ez a Space Forbes, és hát ott tízezresével voltak emberek, akik ebben részt vettek önkéntesként, és egyébként a Space Forbes, ahhoz van egy kis tréning is, meg vannak szimulációk, és akkor az ember megbizonyosodhat először a saját képességeiről, adnak egy kis visszajelzést is, hogy mik azok az ismert példák, amit akkor sikerült vagy nem sikerült megtalálni, kell-e még egy kis edzés, és akkor utána lehet elkezdeni a keresgélést, meg a diskurzust is a több

0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Fél hét van, most rövid krónika következik. A stúdióban Garami Zsuzsa.
1: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Akár a republikánusokra hátrányos belpolitikai következmények árán is meg akarja fosztani Iránt az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől az amerikai elnök. Donald Trump egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: a közelgő félidős kongresszusi választások és az üzemanyagárak emelkedése sem tántoríthatja el attól, hogy elérje a perzsa államban tárolt, magas fokon dúsított urán eltávolítását. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte elsőként Posvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység, más néven cöliákia, autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis és gluténmentes diéta betartása. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap, a Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. Napközben a Dunántúlon 11-16, másutt 17-24 fok között alakul a hőmérséklet. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
2: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
0: 6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! A Balaton Noir elnevezésű fagylalt kreáció lett idén az év balatoni fagyja. A Balatoni Turizmus Szövetség 13. alkalommal rendezte meg a versenyt, amelyet ezúttal Balatonfüreden tartottak. A versenyre idén 18-an neveztek, összesen 30 különböző fagylaltal. Varga Tünde összeállítása következik.
3: Így a verseny végén milyennek látták az idei mezőnyt?
4: Fekete Tamás, Balatoni Turizmus Szövetség elnök. Egy színvonalas erős versenyen vagyunk túl. Látszik az a 13 év, amely a Balatonfagyi a versenysorozatban lezajlott, hogy átlagosan nagyon magas szakmai színvonalat lehet mondani az idei évben is. 30 fagylaltot neveztek, bőven volt mit kóstolni a zsűrinek, és ami számomra külön nagy öröm, hogy a helyi alapanyagok dominánsan megjelentek szinte valamennyi fagylaltban. Ez a verseny nem csak egy verseny, hanem ez egy szakmai fórum, egy találkozó, egy közösségi élmény is, hiszen az itt megjelenő versenyzők nyitottak, és nagyon komoly szakmai beszélgetéseket is folytatnak egymással, aminek az eredményeként azt is nyugodtan kimerem ma már jelenteni, hogy a Balaton Európa fagylalt régiója.
5: Somodi János, Balaton Májafürdő. Az az igazság, hogy ez már egy kész fagylalt volt, én ezzel már dolgoztam a tavalyi évben is, kicsit újból gondoltam.
6: Mi ez a fagy?
5: Egy maláta fagylaltot készítettem, tehát ugye a maláta az mindenkinek a sörkészítésből ismerős, és egy csokoládé malátát használtam.
6: Keserű ízű, mint a maláta sör. Képzeljük el?
5: Teljesen más ízvilág, igazából úgy szokták jellemezni, hogy a karamell, a csokoládé és a kávénak valamelyik ízjegye fog megjelenni a fagylaltban. Ez most is így volt, mert akárkivel megkóstoltattam, nem tudták megmondani, hogy kávé, csokoládé, karamell, hogy mi az. Így jött az ötlet, hogy akkor a malátát azt elkészítem. Tavaly év végén vettünk nagyon finom szilvát, és abból készítettem egy szilva alekvát. Amikor megkóstoltam, mondtam, hogy ezzel biztos, hogy dolgozni fog. Ezt ízesítettem még egy kis rumos szilvával, vagy rummal, és akkor így lett egy ilyen mennyien rumos szilva ízhatású szószunk. Az alkoholt azt kifőztem, tehát a rumot visszaredukáltuk, úgyhogy csak az íz maradt meg, és ehhez készítettünk a malátából egy malátalisztet, dióval a malátalisztel, meg egy malátalukogós készítettünk még a fagylaltba, tehát a malátát felhasználtam a fagy alapba és magába a fagylalt elemként is.
6: Ugye rutinos versenyzőnek számít, de ez az év Balaton fagyja hol helyezkedik el a sorban?
5: Ez mindig ilyen előkelő helyezést jelent nálam, mert ugye a Balatoni lévén az, hogy egy helyi verseny megnyerni mindig egy nagy dolog. Minden versenyre úgy megyek el most már, hogy jól érzem magam, tapasztaljak, és olyan fagylaltot készítsek, hogy büszke legyek rá. Eleinte mindig úgy indult, voltam el a versenyeken, hogy szeretném megnyerni, és mindig csalódtam, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor a zsűri nem volt jó. Magamban kevésbé kerestem a hibát, mert én tökéletes vagy itt csinálok. Most is két képzésen voltam Olaszországban, folyamatos tanulás, folyamatos képzés, ez is azért meghozza a gyümölcsét, mert minden egyes alkalommal tanulok valami olyat, amit tudok hasznosítani, és ez most is így volt, mert az Olaszországban tanultakat, azt most ennél a fagylaltnál felhasználtam.
6: Lehet még innen szakmailag tovább fejlődni?
5: Igazából én már nem is azt mondom, hogy a szakmai fejlődés legyen meg, hanem most már tényleg azt a boldogságot keresem a szakmába, hogy élvezem, amit csinálok.
7: Erdély Balázs vagyok, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
6: Tudtak önnek olyat mutatni?
7: Igen, eddig még nem ettem kagylós fagylaltot, az is megvolt. Jó volt a felhozatal, megint kreatív volt a csapat, és óriási minőségbeli növekedés van. Most ennek a 8. alkalom, hogy itt vagyok. 8 évvel ezelőtt az volt a nehéz, hogy melyik legyen a nyertes, mert kevés volt a jó fagylalt. Nyilván egy-kettő mindig volt. Az még lehet, hogy könnyebb feladatunk volt. Most viszont olyan erős a mezőny, hogy majdnem a 3/4 egyébként bőven akár nyertes is lehetne. A top 10 vagy itt ebből a 30-ból, meg szinte tényleg csak egy-egy pont különbséggel, ízlésbeli különbséggel tudunk mindegyik minőségben, ízharmóniában, állagban minden tökéletes fagyik voltak.
6: Nem tudom, mennyire vonhatunk párhuzamot, de hát fagyi minőségi fagyuk. Ugye a Magyar Cukrászipar Testület szervezi év fagylaltja versenyét is. Mennyire lehet párhuzamot vonni?
7: Mind a két versenynek nyilván az az elsődleges célja, hogy fejlődjön a szakma, népszerűsíteni tudjuk a minőségi fagylaltokat. Itt nyilván itt a Balaton fagyjánál a régió erősítése legalább olyan fontos, de gyakorlatilag az országos versenyen, az évfagylaltja versenynél, meg gyakorlatilag az egész magyar fagylalt vagy cukrász szakmát próbáljuk népszerűsíteni, hogy fejlődjenek. Ami egy elég erős párhuzam az, hogy nagyon sokszor nyerik meg egyébként a balatoni kollégák ezt a versenyt. Érezhető, hogy ez a fejlődés, amit az előbb is mondtam, hogy ez érezhető. Picit talán abban előnyös helyzetben vannak, hogy még a téli hónapokban van idejük fejleszteni magukat, de az, hogy beleteszik azt az energiát, mert nyilván, ha valaki egy egész szezonos cukrászát visz, lefedi a meló egész évet, de hogy gyakorlatilag a szezon végén van idejük inspirálódni, fejlődni, kimennek külföldre, Olaszországba járnak tanfolyamokra, és folyamatosan tanulnak, hát ez érezhető itt ebben a színvonal emelkedésben is.
6: Elmondhatjuk, hogy ma már egy magára adó magyar cukrásznak a legfontosabb az igényesség? Tehát, hogy van egyfajta ilyen fejlődés is, akár itt mondjuk a Balatonnál, éppen az ilyen versenyeknek, megmérettetéseknek köszönhetően?
7: De szerintem talán az egyik fő célja. Nagyon jó, hogy együtt tud fejlődni a szakma is, és a vásárlói, a vevő igények is. Ugye nem olcsók ma már a cukrászütemények vagy a fagylaltok, viszont azt gondolom, hogy van egy olyan vendégkör, aki viszont igényes, megnézi, hogy mire költél a pénzét, nem fog bemenni oda még egyszer, hogyha egyszer rosszat kapott, tehát hogy tényleg fontos az, hogy a lehető legjobb minőséget kínálják a vendégeknek, és így tudnak szerintem ezek a cégek talpon maradni. Nyilván van nagyon olcsó, nagyon silány termékeknek is megvan a piaca, meg az igénye, de azt gondolom, hogy a jövő az inkább ez, hogy minőségi terméket, élményt kell nyújtani, egészséges termékeket kell készíteni, és ez gyakorlatilag a vendégnek is, és a vállalkozásnak is ez a legjobb.

0: Világjáró a szombat reggelben.
1: A Szegedi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézet egyik docense járja a világot, és útjairól előadásokban számol be. Legutóbb érdem mesélt arról a két csodás szigetről, mely Portugáliához tartozik, mégis az Atlanti-óceán közepén emelkedik ki a tengerből. Keletkezés történetük inkább közelebb áll Afrikához, mint Európához. Madeiráról és Porto Santo szigetéről Karancsi Zoltán mesélt Nagy Margitnak.
2: A közép-atlanti térségnek ezek a különleges vulkáni szigetei azok, amelyek régóta lenyűgöznek. Összefoglaló nevük ezeknek a szigeteknek Makaronézia. Csendes óceán területén vannak ilyen szigetcsoportok, hogy Makronézia, Mikronézia, meg Polinézia. Igen. A közös bennük az, hogy a közép-atlanti térség vulkanikus szigeteit. Én mindegyiket végigjártam, Madeira. Ez a megnevezés, bár a legtöbb embernek egy sziget jut eszébe, de ez három egységből áll. Két lakott és egy lakatlan egység. A két lakott az Madeira és Porto Santo.
3: Milyen távolságra vannak ezek a szigetek egymástól?
2: A két fő sziget 36 kilométerre van egymástól. A harmadik, ez a Deserta szigetcsoport 16 kilométerre van Madeirától.
3: Hogy közlekednek Madeira és Porto Santo között az emberek?
2: Kompal.
3: Nem repülővel? Nincs repülő?
2: De van repülőjel is.
3: Porto Santon is van egészségügyi ellátás, kórház, tűzoltó, mentő.
2: Minden van. Érdekes, hogy annak idején, amikor a portugálok eljutottak ide, Afrika partvidékét térképezték, és egy nagy vihar miatt elkeveredtek, és így először ezt fedezték fel 1418-ba, Porto Santót, majd aztán visszatértek, messzire látták, hogy ott van még valami a pára mögött, és ennek következtében aztán 1420-ba eljutottak Madeirára.
3: Miért ez a vulkanikus szigetcsoport került önnél a fókuszba?
2: Természetföldrajzos vagyok alapvetően, és hát a geomorfológia, tehát a felszín alaktan az, ami leginkább megfog a világ különböző területein, és ezen belül is a vulkáni szigetek azok, amelyek lenyűgöznek. Az ember azt gondolja, hajózva ezen szigetek között lát egy különleges vulkáni szigetet. Különlegességük ezeknek az, hogy amit látunk, az a tengerszint fölötti területe. De akár 3-4 ezer méter mélységből kiemelkedő vulkánokról van szó, tehát ez valójában hozzá kell adni.
3: A jéghegyek, igen, hogy egy pici csúcs látszik a jéghegyből, a lényeg az a víz alatt.
2: A víz. Atlanti-óceán legmélyebb része is közel 5000 méter.
3: Milyen természeti környezet alakul ki ezeken a szigeteken?
2: Nagyon változatos. Úgy nevezik akár Madeirát, akár a Kanári-szigeteket, hogy az örök tavasz szigetei. Egy ilyen kellemes, mediterránhoz hasonló jellegű klíma van, vagyis valójában egész évben várja a turistákat mindkét sziget.
3: Azt hallottam, hogy a tenger hideg, a szél az nagyon fúj, és azért nincs olyan túl meleg.
2: Átlag hőmérsékletekről beszélünk, ebbe még belezavarnak olyan tényezők, hogy az az adott sziget az milyen magas kiemelkedés. Mert értelemszerűen, hogyha olyan, mint Madeira, aminek épp az a különlegessége, hogy ezen a dombozati térképen megnézzük, hogy viszonylag kis területű, valamivel nagyobb, mint Budapest, a területe 750 négyzetkilométer, 22 kilométer az észak-déli kiterjedése, és 57 kilométer a kelet-nyugati. Ilyen pici területen a legmagasabb pont 1862 méteres, ugye a Ruivo csúcs, ilyen pici területen közel 2 kilométer magasságba igen meredek partakkal lehet ezt a magasságot elérni.
3: Tényleg csak egy évszak van, az örök tavasz?
2: Igen, vannak időszakok, amikor a frontoknak köszönhetően jelentősebb mennyiségű pára érkezik a szigetekre, és ebbe játszik még szerepet az ugye, hogy nekiütközve ugye a meredek sziklafalaknak az északi oldal az, ami több csapadékot kap. Az északi oldalon akár 1100 mm is lehullhat egy évben, a déli oldal viszont ennek a fele.
3: Mennyire szerves része Portugáliának, akár tektonikai szempontból, akár éghajlati szempontból ez a két sziget?
2: Portugáliának tulajdonképpen csak politikai szempontból része, mert hogy az afrikai lemezen helyezkedik el.
3: Tehát a tektonikai lemez, ugye?
2: Így van, a tektonikai lemezre kell gondolni. Természetföldrajzilag inkább Afrikához tartozik, mint Portugáliához.
3: Milyen emberek laknak ott?
2: Leginkább a portugál telepesek, illetve azoknak a leszármazottai. Az elnevezése az azt jelenti, hogy fák szigete.
3: Porto Santo.
2: Szent kikötő. Olyan növényekkel találkozunk ezeken a szigeteken, ami sehol máshol.
3: Például?
2: Endemikus fa, ezek a babérlombú erdők.
3: Most zajlik Kiskunhalason a Csipke Fesztivál, ahol a díszvendég Portugália és Madeira szigetéről érkeztek hímző asszonyok.
2: Igen, ezt én is hallottam. Kialakult ez a háziipari tevékenység, ami világhírűvé vált.
3: Az éghajlatváltozásról azt mondják, hogy majd a tengerszint megemelkedik. Mi lesz a sorsuk ezeknek a szigeteknek? Kérdezem azért, mert a csendes-óceáni atollok fölött már megkongatták a vészharangot.
2: Ez így van. Azokon a szigeteken okoz ez problémát, ahol valójában néhány méter csupán a legmagasabb pontja.
3: Hát ezek akkor Madeira és Porto Santo nincs veszélybe.
2: Veszélybe, annyira nincs veszélybe. Maximum azt jelenti, hogy a partmenti települések fognak szenvedni tőle.
3: Mikor érdemes ellátogatni Madeira? Madeira szigetére és Porto Santo-ra?
2: Bármikor egész évben, valójában a helyi időjárás követésével nagyon szépen meg tudjuk tervezni az útvonalunkat úgy, hogy lehetőség szerint mindig kedvező viszonyok között túrázzunk vagy élvezzük kulturális vagy természeti értékeit.

0: 6 óra 50 perc van, jó reggelt kívánok! A jó idővel, ami a hétvégén nem igazán mutatja meg magát, sokan túra bakancsot húznak és elindulnak a természetbe, ahová a négy lábú kedvenceiket is szívesen magukkal viszik. Bár egy-egy ilyen nagyobb séta sok izgalmat rejt, mostantól egy új kutyás ösvényen is kalandozhatnak a kedvencek és gazdáik Eplény területén, ahol festett fehér négyzeten sárga kutyamancs jelöli az utat. További részletek Barta Bernadettől.
1: Már itt állunk a libegőnél, hamarosan el is indítják. Sós Csaba, az Eplényi Sí Aréna vezetője. Azért nyugtasson meg, hogy egy kimélő túrát fogunk mi most megtenni.
2: Abszolút, tehát a libegőzés kényelmes dolog. Nyáron a libegőt nem jártatjuk olyan gyorsan, mint télen. Ennek az a fő oka, hogy székek fixen a kötélhez vannak rögzítve. Ahhoz, hogy itt a kerékpárosztatáshoz, kutyákkal való beszálláshoz elegendő idő álljon rendelkezésre, ezért sokkal lassabban jár a lift.
1: Milyen túraútvonalat fogunk majd bejárni, hogyha felérünk a csúcspontra?
2: Többféle fejlesztés zajlik. Nyugat-európai mintát vettük át, Gravity Bike Parkot hoztunk létre, olyan pályáink vannak, amit az idei évben egy ilyen tematikus szétválasztással elkezdünk. Az pedig az, hogy a libegőzésen, illetve a bike parkozáson túl két új ösvényt építünk. Az egyik ösvény az egy meditációs ösvény lesz, a másik ösvény pedig az úgynevezett kutyás ösvény. Egy kutyás libegőzés a hegytetőre, kutyastrand indulna az egész, egyébként ez még nem készült el. Utána az ösvényen különböző kutyás élményelemek lesznek megtalálhatók, amik reméljük, hogy a gazdiknak és a kutyáknak is örömöt szolgáltatnak.
1: Hát akkor induljunk el a libegővel.
2: Induljunk.
1: És már beülnek az egyik libegőbe Telegdi Kapás Boglárka és Telegdi Ádám. Elindultak a kutyusokkal fölfelé, közben jön a következő két hely, sorjában szállnak be a libegőbe a résztvevők. Már a kutyás tanösvény elején lehet látni a feliratot, vedd el a kutya fáját, és egy kosárba kikészítettek a házigazdák sok-sok fagalját, amit itt a kutyusok, akik velünk túráznak, hát igazán előszeretettel vesznek el, válogatnak is, hogy melyik a szimpatikus rágcsálni való fa. Úgyhogy elindulunk itt egy ösvényen, ahol különböző terepviszonyok is vannak, egy kicsit lefoglalva a kutyákat. Kövek, mohák, erre fog vezetni a sétánk. Kis Marianna viszi a kutyás projektet, ő a gazdája ennek a projektnek.
3: És a Ginny-nek is.
1: Fox Terrier nagyon-nagyon lelkesen egyébként az előbb elvette ő is a kutyafáját, és elindult ezen az ösvényen. Viszont itt, ahogy haladunk, lehetett látni több festett mancsot. Ezeket, ha jól tudom, ön festette, ugye?
3: Ezeket én festettem fel a tájra végig az egész kutyás ösvényen, ami egy körülbelül egy ilyen 2400-2500 méter hosszú, nagyon kellemes erdei úton vezető ösvény. Minden korosztálynak ajánljuk. Kellemes, lejtős, könnyű terepviszonyok között vezető ösvény, viszont rengeteg izgalmas kihívás van a kutyáknak. Azt tervezzük, hogy erre az ösvényre helyenként majd kisebb agility akadályokat fogunk elhelyezni, pihenőpontokat, és akkor a gazdik is és a kutyák is élvezhetik majd ezt a produkciót.
1: Most az összes kutya pórázon van. Ajánlott a póráz használata? Kötelező? Erdőben vagyunk mégiscsak.
3: Pontosan emiatt mi azt ajánljuk nagyon erőteljesen és nyomatékos, hogy legyenek a kutyák pórázon. Itt elég sok vad járkál az erdőben. Vaddisznók, őzek, szarvasok. Nagyon változatos az élővilág, és ezért ez egy kutyának elég nagy kihívást jelent. Nyilván vannak olyan kutyák, akik könnyebben kontrollálhatóak, de mi azt ajánljuk, hogy legyen a kutyákon póráz.
1: Azt hiszem, már látjuk magunk előtt a célt. Mennyire volt nehéz a terepviszony, főleg kutyával, kérdezem Telegdi Kapás Boglárkát.
4: Nem volt szerintem nehéz, egyébként nagyon jól esett a sét. Azt hiszem, a kutya egyébként, hogyha valamit, akkor egy kicsit így könnyebbé teszi talán, mert ugye így elterülődik az embernek is a figyelme arról, hogyha esetleg fáradna, hogy ott a kutya, őt kell figyelni, legalábbis így esetünkben azért sírát így kell figyelgetni, hogy ne nagyon mászkáljon el. Nekünk nagyon jól esett.
1: Jól sejtem, hogy fiatal családtag? Sira?
4: Nem, egyébként ő már 8 éves múlt. Hál' Istennek eléggé fiatalosan is néz ki, meg úgy is viselkedik, úgyhogy reméljük, hogy még sokáig velünk lesz.
1: Erdőbe sokat szoktak járni kutyussal, vagy inkább azért városi vagy kerti biztonságban szokott lenni?
4: Ugye van a közelünkben egy ilyen Natura 2000-es terület, úgyhogy oda szoktunk nagyon sokat menni sétálni, ami nem ilyen nagy fás erdő, de azért egy ilyen bokros erdős terület, úgyhogy az már egy ismert terep neki, azt nagyon szereti.
1: És akkor ott gondolom póráz nélkül van, vagy pórázzal lennek ott is?
4: Pórázzal, igen, mert nyilván ott is vannak más kutyások is. Sira azért még nem szocializálódott annyira össze többi kutyával, ugye ő falun élt előtte édesapámnál, úgyhogy nem sok másik kutyával talál. találkozott, most próbáljuk barátkoztatni a többi kutyussal, úgyhogy még pórázzal járunk.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Doknány Jernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Doknányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Doknányi Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Fehér Gyarmaton FM 105,9. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
4: 2026. május 16-án reggel 7 órakor köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. A szombat reggelt krónikával folytatjuk. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsár Róbert és a bemondó Garami Zsuzsa.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Elbontották a kordont a Karmelitánál, az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap.
6: Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását.
5: Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. Következnek a részletek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben.
6: Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak.
5: Szimbolikusan saját kezülek kezdte meg a Karmelita kolostor előtti kordon elbontását a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy az eddig Orbán Viktor hivatalaként szolgáló épület egy része szabadon látogatható lesz, és felülvizsgálják a budai várnegyedben található kormányzati épületek funkcióját is. Kócán Dávid összefoglalója.
7: Én azt tudom mondani, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, olyan közintézmények körül, amit a magyar emberek pénzéből építettek, és abból tettek ilyen szépé.
8: Jelentette ki a miniszterelnök, majd a belügyminiszterrel és a beruházási és közlekedési miniszterrel együtt elkezdték eltávolítani a Karmelita kolostor előtti kordonokat. Magyar Péter emlékeztetett, az épület előtti részt 2021-ben kerítették el arra hivatkozva, hogy az a hivatallal szemközti Honvéd főparancsnokság újjáépítése miatt felvonulási terület. A kormányfő arról is beszélt, hogy át fogják tekinteni az épületek funkcióját, a témában szakmai konzultációt terveznek. Magyar Péter megerősítette, hogy a dísztéren visszaépített egykori Vöröskereszt székházban kap helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. Hozzátette, a budai várnegyedben folyamatban lévő építkezéseket befejezik.
9: Torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások, a Kossuth téren például a kúria épülete, az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll, szintén zajlik az egykori földművelésügyi miniszterünknek az újjáépítése, amit szintén majdnem a földig romboltak, hogy legyen még garázsnak hely a Kossuth téren, és újonnan építik föl. Szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat.
8: Magyar Péter bejelentette, hogy megnyitják a Karmelita kolostort az érdeklődők előtt, majd hozzátette, hogy az egykori Vöröskereszt székház is látogatható lesz. Ezt azonban csak ezen a hétvégén lehet megtekinteni.
9: Egy látogatás keretében lehet megtekinteni a Karmelita palotát, és megtekinteni egyes részeit, a gyönyörű üveg belsőt, és az említett szivarszobát például fönt ott ebben a minisztériumi épületben.
8: A beruházási és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az előző kormányciklusokban a Nemzeti Hausmann program részeként több száz milliárd forintot fordítottak a Várnegyed felújítására, valamint új épületekre. Vitézi Dávid kifogásolta, hogy a beruházásokról nem kérdezték meg az embereket, emellett a műemlékvédelem Várnegyedben alkalmazott formáját is aggályosnak nevezte.
10: Mindennel együtt itt az 500 és 1000 milliárd forint közötti zónában vagyunk, közelebb az 1000 milliárd forinthoz. Amennyit a budai vára már vagy elköltöttek az elmúlt években, vagy kötelezettséget vállaltak, és mindezt aközben, hogy bár nyilván fontosak és érdekesek a műemlékvédelmi viták, hogy szabad-e így műemlékeket újonnan létrehozni. Fontos és érdekes kérdés, hogy melyik minisztérium és miniszter hol ül, meg hol nem ül, meg az alkotmánybíróság hol ül, meg hol nem ül, de a valós kérdés az, hogy eközben a magyar gyermekvédelemre, a magyar egészségügyre, a magyar közlekedésre, vasútra nem volt soha semmire elég pénz.
8: Posvai Gábor belügyminiszter a tájékoztatón bejelentette, hogy Szabó Bence százados csatlakozik a kabinettjéhez. Feladata a rendvédelmi dolgozók véleményének közvetítése lesz a tárca felé.
5: A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját.
6: Ujjás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodás után.
5: Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter.
6: Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hackertámadást, a védelmi ipar privatizációját, valamint az Újdörögdi gyakorlótéren történt kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláír továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot és további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak.
11: Nincs erős haza erős honvédelem nélkül. És nincs erős honvédelem megbecsült ember nélkül. Ezért az első intézkedéseink egyik célja a katonák moráljának helyreállítása lesz. Gyors, azonnal érezhető döntések jönnek. Nem hónapok múlva, nem évek múlva, most.
5: Orbán Viktor korábbi miniszterelnök nem kapja meg a végkielégítését, közölte Magyar Péter.
6: A miniszterelnök úgy fogalmazott, Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján 38 millió forint végkielégítés járna, de nem fogja megkapni.
5: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
6: Magyar Péter közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza.
5: A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, jelentette ki a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán.
6: Rétvári Bence szerint ezzel ellehetetlenül 25 nemzetközileg elismert és 50 kiemelkedően tehetséges szakember versenyképes kutatási környezete. Az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péter a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélte, jegyezte meg a politikus.
5: Itt a Krónika. Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket is, hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője.
6: Lincmeyer Szilvia hozzátette, a módosítások, javítások elvégzésére és a dokumentum benyújtására csupán néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Hangsúlyozta, a NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik, ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek eszély a bevallására.
12: Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az áfás magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
5: A víztudomány és a vízgazdálkodás fejlesztése nemzetstratégiai kérdés, jelentette ki az MTA víztudományi nemzeti programjának elnöke egy vízvisszatartással kapcsolatos konferencián.
6: Józsa János elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Víztudományos Programja az ország egyik legjelentősebb vízügyi összefogása, amely az elméleti kutatásoktól az innovációs megoldásokon keresztül a gyakorlati megvalósításig fedi le a vízgazdálkodás és a vízbiztonság kérdéskörét.
13: Program az akadémiai, egyetemi és kutatóintézeti tudományos szféra kooperációjára épül, elsődleges célja pedig a bizonyítékokon alapuló kormányzati döntéshozatal támogatása. Az elmúlt években a víztudományi program sikeresen mobilizálta a hazai szakértői gárdát olyan stratégiai kérdésekben, mint az ivóvízbiztonság, felszín alatti vízkészletek védelme, a nagy tavaink ökológiai védelme, illetve a Kvassai Jenő terv megvalósítása.
5: Korszerűbb, biztonságosabb, csendesebb és zöldebb lesz a fővárosi Mester utca. A most kezdődött felújítás célja, hogy kevesebb legyen az autós forgalom, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig biztonságosabb, ezért védett kerékpársávokat és gyalogátkelő helyeket hoznak létre, számolt be a BKK mobilitási vezérigazgató helyettese.
6: Bodor Ádám a munkaindító sajtótájékoztatón hozzátette, a vendéglátó helyeknek új teraszokat, az üzleteknek pedig rakodó helyeket alakítanak ki. Hangsúlyozta, a felújítással nő majd a zöld terület, amelyet egy új öntözőrendszer és vízáteresztő burkolat is kiegészít majd. A munkálatok várhatóan 2027. júniusáig tartanak.
14: Három villamos megállót fogunk akadálymentesíteni, ahogy a zebrákhoz is süllyesztjük a szegélyeket, és egyébként két új zebra is létesül majd a Mester utcán. Azt gondolom, hogy ezen átalakítás után a Mester utca egy még élhetőbb hely lesz, egy még vonzóbb hely lesz, és ehhez szeretném megköszönni a fővárosi önkormányzat segítségét, hiszen az útfelújítási program úgy tudott elindulni, hogy ez a fővárosi önkormányzat forrást, 1,6 milliárd forintot biztosít az újraindított útfelújítási program keretében.
5: Már látogatható Viktor Vazareli életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. A művész születésének 120. évfordulójához kapcsolódó tárlaton jól ismert, valamint itthon még sohasem látott művekkel mutatják be a világhírű képzőművész munkásságát.
6: A több mint 140 műalkotás mellett egyéb dokumentumok, eddig ismeretlen fotók és filmek is láthatók. Magyarországon utoljára csaknem 60 éve rendeztek hasonló kiállítást Vazareli alkotásaiból, mondta a Közmédia Kulturális Csatornájának a kiállítás egyik kurátora. Zombori Mónika ismertette, Vásárhelyi Győző Budapesten tanult festészetet, majd 1930-ban Párizsba költözött, ahol felvette a Viktor Vazareli nevet. Az 50-es években pedig az optikai festészet megalapítójaként és legjelentősebb képviselőjeként szerzett világhírnevet.
15: Végig lehet követni, hogy milyen korszakai voltak, milyen periódusai, milyen jellegű alkotásokat készített, mire a csúcshoz ért az opárt művekhez. A kiállításon kis filmeket, videókat is láthatunk Vazarellivel, amiben ő maga beszél, és a munkamódszerébe bepillantást nyerhetünk. Van francia nyelvű interjú is vele, illetve magyar nyelvű is.
5: Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán.
6: A fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken és beszélgetéseken is részt vehetnek. Az eseményen adják át az év múzeuma díjat. A zenei programokon többek között gyermek és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. A szervezők jelezték, hogy a várható erős szél miatt holnap a rendezvény kültéri programjai elmaradnak. Mint írták, az időjárás a mai kültéri programokat valószínűleg nem veszélyezteti, de a látogatóknak javasolják, hogy legyen náluk esernyő és esőkabát.
5: 4:08 lesz 2 perc múlva. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Hajdúhatházról Pálfi Andrea tudósított.
16: Mindenképpen alapos takarításra van szükség azokon a helyeken, ahol felütötte fejét a hepatitis A járvány. Az önkormányzat egyébként minden egyes intézménynél helyezett ki kézfertőtlenítőket, és fokozottan odafigyelnek arra, hogy minden tiszta legyen, illetve a családsegítő szolgálata az érintett családoknak higiénés csomagokat állított össze, ezekben is fertőtlenítő szerek vannak, ezeket már a mai nap folyamán eljutatták az érintett családokhoz.
0: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy kis busz a 86-os főúton Kisunyom közelében, a 69-es kilométernél fél pályán halad a forgalom. Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható.
0: Időjárás jelentés.
6: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11-16, másod 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 10-16 fok várható.
5: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert. Most folytatódik a Szombat reggel Deák Dórával. Szép napot kívánunk, viszont hallásra!
0: Műsorajánlat.
17: A Rádiókabaré mai sztárvendége, ifjabb Jászai László.
18: A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
19: Már az elején volt egy nagy vitás.

0: De ugye ma már egy teljesen más világot élünk. Vajon egyszerűbb vagy nehezebb a férfiak és nők helyzete? Erről is beszélgetünk Pálosi Adrián pszichológussal, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Régen sem volt egyszerű, hogy megtalálja az ember a párját, és azt gondolom, hogy a mai nap is egy nagyon nehéz feladat, hogy a hozzánk illő társunkat megtaláljuk a nagyvilágban, főleg, hogy azért már ország határon kívül is sokan vannak, akik akár egy külföldi személlyel is szívesen ismerkednek. Nézzük meg, hogy mi minden változott az elmúlt évtizedekben. Könnyebb lett a helyzetünk, vagy nehezebb?
1: Nehéz meghatározni, de azt észre lehet venni, hogy az emberek bizalmatlanabbak, sok csalódás érte őket, és zártabbak is lettek. Éppen ezért azért nem könnyű a társkeresés. Nagyon sok elvárással találkozunk, és a hagyományos fórumok, ahol társat kerestek az emberek, mint például a szórakozóhelyek, vagy akár az utcán, boltban, sorban állásnál, munkahelyen, azok kevésbé működnek manapság. Gátlások alakultak ki az emberekben, és nehezen szólítjuk meg a másikat, hogy csak úgy elkezdjünk vele beszélgetni, ismerkedni. Férfiak, nők nehezen beszélgetnek már egymással. Tényleg ezek a gátlások kialakultak.
0: Meg nem tudom, mennyire jellemző az, hogy már teljesen más élethelyzetekben vagyunk, vagy teljesen más szakterületek vannak. Nem mindenki reggel 8-tól 4-ig dolgozik mondjuk a munkahelyén. Én azt tapasztalom, hogy az azonos szakmában dolgozók nagyon sokszor egymást választják, mert igazán egy orvosnak a munkáját, hogy milyen felelősséggel jár a feladata, az, hogy mondjuk hétvégén ügyelnie kell, azt leginkább egy másik orvos, vagy aki az egészségügyben dolgozik, azt tudja a legjobban megérteni.
1: Igen, ez is jellemző lehet, illetve pont ez a munka túlterheltség, ez még úgy merülhet fel akadályozó tényezőként, hogy az emberek kevésbé járnak el, kevésbé járnak ki esetleg szórakozni, és egy könnyű választásnak tűnik a digitális világ, tehát az online társkeresés, tehát annak meg azért vannak buktatói.
0: Az előbb azt említette, hogy bár talán kicsit bátortalanabbak vagyunk megszólítani a másikat, akár mondjuk egy utcán is. Ez önbizalom kérdése?
1: Önbizalom kérdése is, illetve azért nekem nagyon sokszor számolnak be arról, hogy sok rossz tapasztalatot szereztek az emberek. Tehát hiába történik az, hogy megszólítják egymást mondjuk egy tömegközlekedési eszközön, de nem megfelelő választ kapnak, elutasítást, akár csúnya elutasításokat kapnak, és nem akarnak még egyszer belefutni ebbe.
0: Meg azt hiszem, hogy az is változó, hogy ki mennyire nyúlik vissza a régi hagyományokhoz, ugye még az én fejemben is azért, hogy a férfi tegye meg az első lépést. De azért ez is nagyon sokat változott. Egyre bátrabbak a nők is akár kezdeményezni egy kommunikációs helyzetet.
1: Igen, elvileg ez a lehetőség adott, bár a nőktől pedig azt hallom, hogy ők még mindig a férfiaktól várnák az első lépést, és hát az is nehezíti ugye a folyamatot, hogy sokan a telefonjukba temetkezve töltik az utazási időt például, és abból nehéz kipillantani, nehezen indul meg egy valós kommunikáció.
0: Mondhatjuk, igen, a mai korban a telefonos applikációk azok a helyszínek, ahol azt hiszem a nagyon sokan ismerkednek, bár én mindig azért találkozok olyan személyekkel, akik meg kicsit azt mondják, hogy próbálnának visszatérni a való világba, és hogy mondjuk nem online felvenni a másikkal a kapcsolatot, pedig igazából ott a legegyszerűbb, hogyha akár a földrajzi távolságokat is nézzük.
1: Igen.
0: Milyen de jellemzői tényleg vannak ennek az online ismerkedésnek?
1: Tényleg egyre többen elfordulnak az appoktól, mert ott is rengeteg csalódás történik. Azért azt már külföldi és magyar kutatások is bizonyítják, hogy a társkereső appokat használóknak a 65%-a körülbelül bevallottan szórakozásra használja ezeket az appokat. És így nem csoda, hogy nagyon sok a félbemaradt beszélgetés, a ghostingok, az eltűnések. Nagyon sokan ott találják magukat, hogy a másik fél nem forszírozza a személyes találkozást, de szívesen elbeszélgetne ott cseten, és ezért nagyon sokan elfordulnak ettől, hiszen hiszen azt látják, hogy nincsen eredmény, sőt, ezek a sikertelenség érzése,

0: keserűséget szülnek az emberekben.
1: Azt hiszem, hogy a legelső lépés az lenne, hogy mi saját magunkkal tisztában legyünk, hogy milyen elvárásaink vannak, milyen párt szeretnénk magunknak találni, de azért vannak, akik nehezen kezdenek el saját magukkal foglalkozni, ön azért nagyon sok önismereti túrát is szervez. Nézzük meg, hogy mondjuk ott milyen kérdésekkel találkozhatnak a személyek.
0: Rengetegféle témát dolgozunk fel ezeken az önismereti túrákon, hogyha ez kifejezetten párkeresőknek szól, akkor a társkeresésnek a különböző szegmenseiről, eleve arról, hogy ki hogy érzi magát ebben, mi az, ami úgy érzi, hogy könnyen megy neki, mi nehezebben, hol lehet ismerkedni, hogyan lehet ismerkedni. Akár arról is beszélünk, hogy hogyan lehet a csalódásokat feldolgozni, vagy nagyon izgalmas beszélgetések alakulnak ki abból, hogy kiknek mik az elvárásaik, az igényeik, kinek mi számít férfiasnak, mi számít nőiesnek.
1: Itt is ilyenkor az a lényeg, hogy találkozunk valakikkel, akik hasonló érdeklődési körűek, ugye részt vesznek egy önismereti túrán, és velük megoszthatjuk a gondolatainkat, vagy cserélhetünk gondolatot?
0: Igen, ez rengeteget számít, hogy ez egy olyan fórum, ahol hasonló érdeklődésű emberek találkoznak. Egyrészt nyitottak az önismereti beszélgetésekre, illetve hogy önmagukra reflektáljanak, hogy másokat meghallgassanak, illetve maga a természetjárás, a túrázás is egy közös pont, és az a tapasztalat, hogy ez nagyon szépen összehangolja a kis csapatokat, az ott jelenlévő embereket, és könnyen közös hullámhozra kerülnek, ami nagyon fontos egy ilyen ismerkedő közösségben.
1: Azért vannak bizonyos esetek vagy személyek, akiknél hosszabb idő kell, hogy ezt az önismereti utat bejárják, megismerjék magukat. Amikor egy-egy ilyen csoportos eseményre valaki ellátogat, ez mennyire tud egy kicsit ilyen előszűrő lenni, vagy egy-egy ilyen esemény mennyire tud segíteni egy lendő párkapcsolat kialakításában?
0: Igen, ez bizonyos szempontból szűrő, tehát nem mindenki nyitott arra, hogy önmagán elgondolkozzon, és nagyon sok új ötletet is kapnak itt az emberek, hogy egyáltalán hogyan kezdjenek el önmagukról gondolkodni, hogy milyen kérdéseket érdemes egyáltalán feltenni önmaguknak. Úgyhogy ezekben is segít egy ilyen túra.
1: Múlt héten például szingli önismereti pikniket tartott, illetve majd június 5-én is lesz egy újabb alkalom, mert itt a napokban lett volna megszervezett, csak ugye az eső miatt erre nem nagyon van lehetőség. Ilyenkor összegyűlnek az emberek a normafánál, letelepednek egy tisztáson, piknikkel, pléddel, mindennel készülnek, és azt mondom, hogy elindul ilyenkor egy beszélgetés. Miért fontos, hogy ilyenkor természetben legyen az ember? Mert nekem egy kicsit az járt az eszembe, hogy ha saját magunkkal, meg másokkal foglalkozunk, nem viszi el a fókuszunkat az, hogy mondjuk, vagy nem tudom, egy teljesen más környezetben vagyunk.
0: De természet nagyon sokat segít. Ugye a fák hatása, az erdő hatása, az, hogy tiszta levegőn vagyunk, az embereket is természetesebbé teszi. Megnyugtat minket az, hogyha a természetben vagyunk, és oldottabbá válik mindenki. Tehát a gátlások, a szorongások oldódnak, sokkal könnyebben elkezdenek az emberek beszélgetni egymással, sokkal könnyebben válnak nevetőssé, egy ilyen jókedély lesz úrrá rajtuk, tehát a természet itt nagyon sokat segít abban, hogy lazábban álljanak az emberek egymáshoz.
1: Említettük azt, hogy online is nagyon sokan ismerkednek, vannak, akiknek ezek a platformok nagyon jól tudnak működni, sokszor hallottunk már erről, hogy szerelmet találtak. De mi az, amit tudna olyan személyeknek tanácsolni, akik mondjuk nincs nagy társaságuk, hogy velük közösen elmenjenek szórakozó helyre, és ott megismerkedjenek valakivel, hanem tényleg egy egyedülálló személyként, és mondjuk lehet azt mondja, hogy már az online világgal nem szeretne ismerkedni. Hogyan vegyük a bátorságot, hogy kimozduljunk?
0: Hát körbe kell nézni, mert rengeteg programot hirdetnek már egyébként kifejezetten társkeresőknek is, különböző korosztályokra lebontva, ami abban segíthet, hogyha azt tudom, hogy nagyjából velem egykorú emberek vesznek majd részt egy ilyen eseményen, akkor talán tudom, hogy az engem érintő problémákról jobban tudok beszélgetni, könnyebben megértenek engem majd ezek az emberek, és talán ez segít, hogy el is menjünk egy ilyen programra. Tényleg olyan sokféle esemény van már a kvíz esteken keresztül, a táncos események, a társas játékestek, ezek a természetben eltöltött programok, túrák, piknikek, sok minden közül lehet választani.
1: És mi lehet itt a kulcs akkor, az, hogy tényleg legyünk nyitottak és türelmesek, meg elfogadóak a másik emberrel?
0: A társkeresésben a nyitottságnak a fejlesztése az majdnem mindig kell. De magunkkal is nyitottnak lenni, a másik emberrel, egy adott társasággal nyitottnak lenni, az nagyon fontos lesz. Úgy nyitni egy életöröm felé is, hogy kipróbálok dolgokat, azok engem megújítanak majd, hogy új inspirációkat kapok, új ötleteket kapok, és ezáltal az életben is jobban fogom érezni magam, mint hogyha a saját zárt kis buborék világomban élek.
1: Biztos, hogy nehéz megtenni az első lépést. Szerintem ez olyan, mint amikor sportolni elindul az ember, de azt hiszem, hogy nyugodtan kérhetünk akár barátoktól is segítséget, hogy egy-egy ilyen programra akár közösen elmenni, hogy az ember azt érezze, hogy mégis van egy támaszpontja.
0: Igen, nálam is vannak olyanok, akik először baráttal, barátnővel jönnek el, és megtapasztalják azt, hogy ó, de hát itt nagyon jól fel lehet engedni, és fel lehet oldódni, és a következő eseményekre már örömmel jönnek egyedül is.
1: Akkor bátornak és nyitottnak kell lenni.
0: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm. Önismeretről és párkeresésről beszélgettünk az elmúlt percekben Párosi Adrián pszichológussal itt a Szombat reggelben.

0: Jó reggelt kívánok, 7:30 van, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
1: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy Abu Bilal al-Minuki Afrikában bujkált, de utasításra a fegyveres erők egy összehangolt akcióban lelőtték. Az Iszlám Állam egyelőre nem kommentálta a bejelentést. Hantavírus fertőzést igazoltak Romániában egy parciumi

0: menni kell. És aztán ugye hát a bárány utat senkit nem kímél, különösen úgy, hogy négyszer kell megmászni, és hát az a 11% átlagosan azon a 3 kilométeren hát komoly kihívás.
1: Azt hiszem a legedzettebbnek is lehet, hogy fájni fog a versenyzőknek a lábuk, de hát
0: valószínű.
1: Ők ezt választották. Milyen szempontokat vettek figyelembe az útvonal megtervezésekor és a versenybiztosításakor? Mert említette, hogy mondjuk a tavalyi év az így kimaradt, mindig azért a szervezők próbálnak valamit újítani.
0: Hát persze, ez akkor látványos, ugye nemzetközi versenyről beszélünk, egy cross series besorolásról, egy Gross Sport is közvetíti, M4 Sport is közvetíti élőben, tehát olyan területeit szeretnék a főszervezők is megmutatni Magyarországnak, amire méltóak és büszkék vagyunk, és aztán azt mondhatjuk, hogy a mostani Mohács-Pécs szakasz is azért átmegy egy villanybordvidéken, Pécs város jellegzetességeit kiemelkedő intézményeit azért be fogják mutatni majd a közvetítés során. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mi környékünk alapjában igen a borról szól, nem a kifejezett nagy emelkedőkről, de a bárányút valamiért belopta az emberek szívébe magát, és ha a bárányút nem történik meg, akkor mondjuk ki, hogy a szurkolók valamiért oda gyűltek, és tényleg egy olyan hangulatot teremtettek, mint a Tour de France-on, akkor lehet, hogy ez a Pécs az úgy ellaposodott volna, de valamiért egy óriási löketet adott a szervezőknek is, látván a szurkolóknak a lelkességét.
1: Milyen egyébként a hangulata egy-egy ilyen versenynek? Ugye azért szervezőként ön is ott van, lehet, hogy nagyon gyorsan pár másodperc alatt átsuhannak a bringások, de mégis azért mindenki igyekszik kimenni mondjuk az utcára, hogy megnézze ezt a pillanatot.
0: Igen, valami varázsa van ennek a csinnadrattának, ennek a vándor cirkusznak, az, hogy ugye az előző napokban is közel 50 km/h sebességet produkáltak a versenyzők, azért nem egyszer gyorsulnak be 50-re, hanem ugye arra gondoljunk, hogy 200 kilométeres szakasznál is majdnem 50-es átlagot értek el. Ez olyan hömpölygő masszát jelent az országutakon, hogy megdöbbentő az emberi szem számára, hogy ezek nem autók, motorok, hanem emberi erővel hajtott járművek, és hogy tudnak ilyen gyorsan közlekedni. Úgyhogy ennek van egy varázsa, ezt nem is tudnám máshogy elmagyarázni, aki benne van, érzékeli ezt, és a külsősöket is, hogy meglepik, megdöbbent, hogy úristen, milyen szép. Aztán nyilván jönnek a kísérőautók fönt, gyönyörű kerékpárok, reklámkaraván a mezőny előtt, tehát valamiért ez oda vonza az emberek tekintetét.
1: És lehet, hogy sokan kedvet is kapnak egy a sportágat kipróbálni, ha nem is mondjuk a Tour de Hongrin elindulni, de mondjuk kerékpárra ülni. Ugye Baranya vármegye székhelyén ma minden a kerékpárról szól, ma tartják a 4. pécsi bringás napot. Milyen programokkal készülnek a civileknek?
0: A civileknek Pécset a Kossuth téren több sport lehetőség is van. A Pécsi Tudomány Egyetem készült egy sportsátorral, ahol mindenféle sporteseményt lehet kipróbálni, spinning kerékpártól kezdve célbadobást, úgyhogy apró ilyen kis sport ízelítő. Aztán a város nyugati és a keleti oldalán gyülekeznek majd 11 órakor a kerékpárosok, hát olyan 250-en regisztráltak ez idáig, akik a város keleti nyugati részéről betekernek majd a Széchenyi téren, és ott fogadja őket majd a polgármester úr, egy brunch keretében megvendégeli őket majd. Úgyhogy ilyen típusú jellegű sportprogramokkal várják az érdeklődőket. Ezen kívül a Széchenyi téren és a Bárány tető lesz egy szurkolói zóna. Széchenyi téren a Pécsi Tudomány Egyetem Brezbendje fog majd fellépni többször is, a PSN ZRT-nek a break táncosa is előadással készülnek, tehát folyamatos moderálás lesz a színpadon, gyakorlatilag 11 órától 17 óráig az utolsó áthaladás, vagy az eredményhirdetésig folyamatos programokkal várják majd az érdeklődőket.
1: Azt hiszem, hogy a rossz idő az most ne szegje senkinek a kedvét, most van az a nap, amikor a Mohács-Pécs szakasznál mondjuk a Tour de Hongrie versenyzőit lehet látni, illetve most tartják ugye a 4. pécsi bringás napot, úgyhogy érdemes azért ellátogatni és kipróbálni a különböző kerékpárokat. Nagyon szépen köszönöm Krutek Lászlóval, a Tour de Hongrie Pécsi Szervezőbizottságának tagjával, a Lotus Team Kerékpáros Egyesület edzőjével beszélgettünk, és ne felejtsék, a Tour de Hongrie helyszíneiről jelentkezik ma 10 órától az Országjáró magazinunk is.

0: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
1: 7 óra 47 perc van, jó reggelt kívánok! Tegnap május 15-én tartották országszerte az állatok és növények szeretetének napját, amit 1994-ben a Fővárosi Állat és Növénykert kezdeményezett. A hétvégén pedig régen és most programokkal várják az érdeklődőket, ugyanis 160 éves a Fővárosi Állat és Növénykert. Ennek apropóján itt van velem a stúdióban Hanga Zoltán szóvívő. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Az előbb a zene alatt egy kicsit poénkodtam Zoltánnal, hogy akkor össze kellene hogyan foglaljunk össze 160 évet mondjuk 10 percbe, mert azért ez egy csodálatos szám így kimondva.
2: Igen, ez az a műfaj, amikor egy holdföldet kéne kijelölni a tenger és a tengerparti homokfövek között. Igen. Ugye, hogy ezt egy régi angoldal is mondja. Szóval nem egyszerű feladat.
1: De igen, mert ugye 1864-ben alapították az intézményt, de a megnyitó az 1866. augusztus 9-én volt.
2: Igen, de ez csak azért van, mert az alapítás után nem nőtt ki a földből varázsütésre, mondjuk az első állatkerti épületek meg nem népesültek be állatokat, tehát valóban 1866-ban nyitottunk meg. Ez igazából augusztus 9-én volt a megnyitó, úgyhogy akkor majd lesz nagy szülőnapi ünneplés, de ha már ilyen aránylag kerek szám, hogy 160. születésnap, akkor azt gondoltuk, hogy ezt az egész 2026-os esztendő jubilami emlékévé nyilvánítjuk, és tulajdonképpen ennek jegyében lesznek ma is a programok. Még azt mondanám, hogy ha most itt kinézünk az ablakon, legalábbis itt Budapesten, akkor olyan esőre álló idő van, bár őszintén szólva most én Zuglóban lakom, nem messze az állatkertől, és ott reggel esett, de most mikor már jöttem be ide a rádióba, elállt,
1: jobb,
2: tehát
1: jobb,
2: hogy ez biztató.
1: Itt, igen.
2: Ezzel együtt ugye az állatkert persze ott van, az állatkerti főszezonbeli programok, látványetetések, állatbemutatók is ott vannak, de ezeket a mai meg holnapi ilyen multidéző programokat, azokat most bevittük, itt a szervezők már intézkedtek, hogy az biztosan benne legyen fedett térbe, tehát azért bőven van fedett bemutatóink is, úgyhogy az időjárás ellenére is érdemes jönni, és hát nagyon sok izgalmas programmal készülünk.
1: Mindjárt részletezzük, de azért még egy picit térjünk arra rá, hogy az egész évet a 160 éves évfordulónak szentelik, és tényleg nem menjünk el az állatok és növények szeretetének napja mellett sem. Miért fontosak, hogy legyenek akár ilyen-ilyen napok, pillanatok, amikor igenis az állatokra, meg mondjuk a természetre figyelünk?
2: Ja, vannak mindenféle világnapok, meg magyarországi kitalálású napok is egy-egy adott témába, és mindig azt szoktam mondani, hogy amikor ilyen nap van, akkor mindig érezzük, hogy na, ezen a területen még volna tennivalónk, és hogy ez az állatok és növények szeretete, ami azért valahol mégiscsak benne van az emberbe zsigerileg, csak különböző korokban és különböző élethelyzetekben ez máshogy jelenik meg, erre azért érdemes építeni, és valójában ugye itt a felvezetőben elhangzott, hogy ezt a 90-es években indítottuk el, de akkor is már egy hagyomány felelevenítése volt, mert ugye az állatkert bár 1866-ban nyílt meg, ugye azok a ma is meglévő műemléképületek, amiket mindenki ismer, az Elefántház, a Nagy Szikla, a Főkapu, azok egy nagy átépítéskor épültek 1909 és 12 között, addig zárva is volt az állatkert erre 3 évre, és amikor újra megnyitott, az 2012. május 20-án volt, és ennek a 10. évfordulóján, vagy 1912. május 20-án nyílt meg ugye a felújítás után újra, és akkor ennek a 10. évfordulója 1922-n akkor tartották először igazából ezt az állat és növény szeretet napját, és akkor még május 20-a volt, de azt hiszem ilyen mikorra esik a hétvége, meg ilyen napok miatt végül 15-ére rögzült, és most minden ilyen kalendáriumban, tehát hogyha kézbe vesz valaki egy olyan gyűjteményt, hogy melyik nap miért jeles nap, akkor ez május 15-ére van beírva, ez az állat és növény szeretet napja, de ebből látszik, hogy már az 1920-as években is ez egy fontos dolog volt, amiről azt gondolt az állatkert vezetés, hogy az állatok és a növények vonatkozásában is ezzel érdemes foglalkozni.
1: Utazunk vissza egy picit a múltba, az 1860-as években milyen volt az állat? Persze kisebb területen volt, kevesebb állat volt, de mi volt a funkció?
2: Nagyon érdekes, hogy nem kisebb területen
1: nem volt.
2: De
1: csak
2: ugye
1: mert mindig fejleszgettek.
2: Azért gondolná az ember, mert az a normális, és egyébként ez is a normális, keleten és nyugaton, hogy megalapítanak egy állatkertet egy adott területen, és utána bővítik a területét. Na hát ez nálunk nem így volt, mert amikor eredetileg kijelölték az állatkert területét, az 31 katasztrális hold és 600 nézőgő volt, ez 18 hektárnak felel meg a ma használatos mértékegységekkel, és aztán különböző okok miatt mindenféle területeket elcsatoltak az állatkertől, és ez a folyamat több lépésben egészen az 50-es évekig tartott. Azóta azért ilyen nem volt, de utána meg nem bővült, és akkor a 90-es évek elején meg ott tartottunk, hogy az európai fővárosok állatkertjei közül emlékszem, hogy talán csak Belgrád és Tirana állatkertje sajátja volt a Budapestinél is kisebb, pedig hát 50-nél is több ország
1: van Európában. Ott volt a cirkusznak is egy része,
2: a cirkusz területét is annak idején, így van, ezt mind az állatkert területéből sajátít, hasították ki. És ugye amikor hát most már több mint egy évtizeddel ezelőtt ugye a Vidámpark mikor megszüntették, akkor annak a területét megkaptuk, illetve hát valójában visszakaptuk, és tulajdonképpen most tartunk ott a 18 hektárnál, ahol eredetileg, tehát nem is lehet nagyobb, de kétségkívül másként nézett ki, mert azok az állatok, amiket nagyon tipikus állatkerti állatnak gondolunk, hogy van az állatkertben elefánt, meg orszarú, meg víziló, meg zsiráf, meg oroszlán, ezek a megnyitáskor még nem voltak, hát a legegzotikusabb és legnépszerűbb állat az valószínűleg Kristóf, a barna medve volt, aki egyébként Deák Ferencnek is nagy kedvence volt, ő akkoriban minden nap kijárt oda a pesti hagyomány szerint a kiegyezés dokumentumát is, a fogalmazványt először Deák Ferenc Kristófnak, a barna medvének olvasta fel, mint értő közösségnek, és hát tulajdonképpen az állatkert is úgy nézett ki, hogy volt egy park, és akkor itt ott benne állatházak. És igaz, hogy a megnyitáskor is voltak azért egzotikumok, mert például viszonylag sokféle papagáj volt, ezeket kajdásoknak nevezték akkoriban. És az első ilyen, amiket így felsoroltam, hogy milyen tipikus állatkerti állatnak tekintjük, az a zsiráf volt, két évvel a megnyitás után 1868-ban érkezett, de úgy, hogy Ferenc József adományozta Erzsébet királyné közbenjárására.
1: Azt hiszem, hogy akkor azért az embereknek személyesen látni egy ilyen állatot nagyon izgalmas volt. Ugye ma már egy kicsit más világot élünk, hogy akár az interneten is megnézhetünk
2: képeket. Igen, akkor nem voltak természetfilmek, hát,
1: így van. Így van. Ahhoz az időhöz képest azért sokkal több állat lakik már ott az állatkertben, de talán azért a szakembereknek is megváltozott egy kicsit a munkájuk. Szorosabb kapcsolat alakul ki a civilekkel, a látogatókkal, hogy fejleszték és tanítsák is őket.
2: Igen, hát hogy mire jó az állatkert, és hogy milyen célra jött létre annak idején, valójában abban a korban is ez már egy nagyon, nagyon színvonalas dolog volt, mert hogy akkor is már, ezt persze még nem így hívták, de azért a természettudományos ismeretterjesztés is fontos cél volt mondjuk a szórakoztatáson kívül, és hát aztán később, valójában az 1920-as években bejött a célok közé a természetvédelem. Ezt csak azért mondom így, mert hogy a világ állatkertjében az ugye 60-as években fogalmazódott meg, hogy akkor a természetvédelem, a veszélyeztetett fajok védelme az egy általános feladata lehetne az állatkerteknek, ahogy manár a korszerű állatkerteki az is. De az első olyan program, ami egy veszélyeztetett állatfaj megmentését tűzte ki célul és állatkerti szaporítással akart ezt elérni, az az 1920-as években indult az európai bölény megmentéséért. És ebben a programban akkor már a budapesti állatkert részt vett.
1: Ez azért izgalmas, és azóta mennyi minden történt.
2: Így van, és hát mindenféle állatokkal foglalkozunk ma is, úgyhogy valójában az is nagyon érdekes, hogy az állatkertnek mondjuk a természetvédelmi tevékenysége milyen. Sőt, mi több, mi olyan természetvédelmi tevékenységgel is foglalkozunk, amivel sok állatkert nem, tehát ez nem minden állatkertnek a sajátja. Az, hogy természetvédelemmel foglalkozik, az azért minden korszerű állatkerté. De hogy például mi vadállatmentéssel is, ugye vannak ezek a törött szárnyú gólyamérgezett sas, elárvult kis mókus és egyéb olyan Magyarországon is honos védett és fokozottan védett állatfajok egyedei, akik hát valamilyen ok miatt segítségre szorulnak, és akkor kapnak egy második esélyt az állatkertbe. Csak a tavalyi évben több mint 3000 ilyen mentett állatról gondoskodott az állatkertünk, úgyhogy ez a legtöbb állatot fogadó ilyen mentőközpont Magyarországon, persze úgy, hogy sok együttműködő partnerünk van, Magyar Madártani Egyesület, és még hosszan sorol a nemzeti parkok, velük mind együttműködünk.
1: És ez is fontos, hogy erről is tájékoztassák a lakosokat, hogy mi minden zajlik ott az állatkertben. Nézzük meg, hogy mi történik most hétvégén, a régen is most programjaik során, mert hogy az állatok mellett az, hogy velük ismerkedhetünk, azért a művészet, játék, kreativitás is megjelenik.
2: Ja, hát itt az állatkert múltját izgalmas módon igyekszünk feleleveníteni. Ugye az egyik ilyen program a mozgó könyvtár, mert hogy amikor az a bizonyos állatkerti átépítés volt több mint 100 évvel ezelőtt, akkor Len Ladov volt az állatkert igazgató, és a jó barátságban volt Szabó Ervinnel, és akkor kitaláltak egy ilyen állatkerti mozgó könyvtárat, ezt is fel fogjuk eleveníteni, megnézzük, hogyan ment az állatkerti munka, amikor még a lóerőre kellett alapozni. Tehát lesz ilyen programunk is ma, aztán bepillantást lehet nyerni abba, hogy mit tesznek az állatok, tehát így az állatkerti takarmányozásról is, ezt meg is tudjuk mutatni, ez nagyon érdekes. dramatizált módon is megelevenítjük a múltat a Vígszínház színművészeinek a közreműködésével László Rebeka, Horváth Szabolcs és Ötvös András jóvoltából Bölkényi Balázs rendezésében. Úgyhogy ez 11 óra 30 perckor kezdődik ez a program majd mind a két napon. De például a régi állat, lesz egy olyan beszélgetés, az egyébként velem lesz majd ma egy órakor, hogy én elhozom az Állatkert régi kiadványait is, akár azokat is, amiket 100 évvel ezelőtt kiadtak, és egy nagyon érdekes történeteket lehet erről mesélni, de még azokat a programokat is, amik máskor is szoktak lenni, mondjuk oroszlánfóka tréning, még azokat is egy kicsit feldobjuk, mert most ott lesz az állatorvos is, hogy hogy néz ki az állategészségi tréning. De nagyon izgalmas programokkal készültünk mára és a holnapi napra.
1: Tényleg a kulisszák mögé is betekinthetünk. Nagyon szépen köszönöm. 160 éves a Fővárosi Állat és Növénykert, ahol a hétvégén, a régen és most programokon megismerhetik az érdeklődők a hely történetét, és a kifutók lakóival is barátkozhatnak. Erről beszélgettem Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos A holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. 8 óra van, így krónikával folytatjuk műsorunkat. A bemondó Garami Zsuzsa.
5: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítvánnyal kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán úgy reagált: a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése. Az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. A kormányfőnek címzett közleményükben azt írják: meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy Abu Bilal al-Minuki Afrikában bujkált, de utasítására a fegyveres erők egy összehangolt akcióban lelőtték. Az Iszlám Állam egyelőre nem kommentálta a bejelentést. Akár a republikánusokra hátrányos belpolitikai következmények árán is meg akarja fosztani Iránt az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől az amerikai elnök. Donald Trump egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: a közelgő félidős kongresszusi választások és az üzemanyagárok emelkedése sem tántoríthatja el attól, hogy elérje a perzsa államokban tárolt, magas fokon dúsított urán eltávolítását. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdú hadházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülményt állít fel. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Hantavírus fertőzést igazoltak Romániában egy parciumi betegnél. Az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. A Román Közegészségügyi Intézet közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A hatóság járványügyi vizsgálatot indított, és a laborvizsgálatok elvégzéséig fertőzés gyanúként kezeli az esetet. Tiszteletbeli aranypálmával tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat rendezőként jegyzett első nagy játékfilmjének díszbemutatója után vehette át. Az amerikai színész a filmben repülési szenvedélyének szentelt 1997-ben megjelent könyvét adaptálta, amelyet azóta elhunyt nagyobbik fiának dedikált. Meghalt Sörös Sándor színművész. Tanulmányai elvégzése után 1974-ben szerződött a Víg Színházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezután a Nemzeti Színház tagja lett. Később szabadúszóként tevékenykedett. Színházi munkái mellett számos filmes és televíziós szerepet vállalt, olyan ismert alkotásokban is játszott, mint a 80 huszár, az István a király és a Hamis a baba című film. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Munkáját Őze Lajos díjjal és a Fényhang életmű díjjal ismerték el. Sörös Sándor 74 éves volt. Az időjárásról: országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap, a Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra számíthatunk, a szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Napközben a Dunántúlon 11-16, másutt 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, késő este 10-16 fok várható, holnap is marad a borongós esős idő. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
6: Nemzeti Sportkrónika.
7: Ma eldől a bajnoki cím sorsa. Eto vagy FTC aranyérem a Fizligában. Megkezdi szereplését az A csoportos VB-n a férfi jégkorong válogatott. És belga szakasz siker a Tour de Hongrin. Jó reggelt kívánok, Csík Dániel vagyok. Tegnap két döntetlennel elkezdődött a labdarúgó NB1 utolsó 33. fordulója. Az MTK a Puskás Akadémia otthonában játszott 2-2-t. A tabellán hatodikként záró Felcsútiak vezetőedzője Hornyák Zsolt több fiatal játékosával is elégedett volt. Főként a csereként pályára lépő és az élvonalban debütáló kapusával, Lehocki Bendegúzzal.
8: Sajnos a játékban hiányoltam azt az agressziót, hogy jobban kellett volna akarni magunk irányába fordítani a győzelmet. A támadósorban egy kicsit az Andrást többet várok el tőle, a német Andrással a jövőben, és erről mindig beszélünk minden meccsen. Ma se volt az ideális, középpályán nem volt érezhető, volt a Duarte hiánya, se Kern, se Magyar Zsolt nem tudta őt helyettesíteni, viszont amit terveztünk, hogy a fiatal játékosok akár Varga Zsombor személyébe, akár Lehocki Bendegúznak, akinek már egy 3 hónapja megígértük, hogy megkapja azt a lehetőséget. De nagyon nehéz ezt meglépni, hogyha egy kapus fog neked egy 11-es, de megígértem, és akkor próbáltam ezt betartani, nem nézve az eredményre, de azt gondolom, hogy azok, akik ma a teret kaptak a fiatalok közül, megálltak a helyüket.
7: Az MTK az utolsó még bennmaradást érő helyen 10. fejezte be a bajnokságot. Az együttesben Németh Krisztián múlt héten búcsúzott a profilabdarúgástól, míg tegnap a védő Kádár Tamás is megtette ugyanezt. A 36 éves EB-t is megjárt futballistát Cinger Kocka Henriett kérdezte.
9: Sajnálom, hogy nem sikerült 3 pontot megszerezni itt Felcsúton. Meccs előtt sokkal érzelmesebb voltam, mint most. Valószínű, hogyha végzünk ez az interjú, és bemegyek az öltözőbe a csapathoz, akkor azért szeretnék még egy pár szót mondani a csapatnak. Akkor lehet, hogy egy kicsit érzelmesebb leszek. Azért nem sokan láttak sírni itt az elmúlt 36 évben, de az elmúlt pár napban egy párszor kijött a könycsepp. Most nem érzem annyira érzelmesnek ezt az egészet, valószínűleg még nem fogtam föl.
10: A magyar labdarúgás elmúlt bő 20 évének egyik meghatározó játékosa vagy. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, ami volt a legmeghatározóbb?
9: Itt állhatnánk még elég sokat, hogyha felsorolnám az egész olyan pillanataimat, amire szívesen emlékszek. Nyilván ugye a bemutatkozásom az egy örömteli volt 16 évesen. Kevesen tudják elmondani, hogy 20 év profi karrier le tudtak húzni, illetve ebben vannak azért külföldi évek is, illetve hát ne felejtsük el a 2016-os EB-t. Mai napig hidegrázos, hogyha rágondolok. Illetve itt az MTK-ból is a befejezés itt az utolsó hetek azért érzelemdús volt. Úgyhogy minden pillanatra szívesen emlékszek vissza a negatívra is, mert abból lettem igazából erősebb, de persze az ember a pozitívra jobban emlékszik.
7: 2-2-es nyíregyházi döntetlennel búcsúzott az NB1-től a Kazincz Barcika. A sereghajtó vezetőedzője Kuttor Attila Török Olivérnek értékelt.
11: A mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelni az időnek, meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futbolista.
12: És te vezetőedzőként hogyan tekintesz vissza, mert a történelmi NB1-es szezonra, mert szerintem ez az, amit említettél te is, ezzel a mentalitással, ezzel a hozzáállással szerintem sokak szimpátiáját kivívtátok.
11: Köszönjük szépen, én is úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki megpróbálta a maximumot hozni, mi is, a klub is, a vezetők is, a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy munka volt, ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom így jól néz ki a vége.
7: A nyíregyháziak részéről szintén a vezetőedző Bódog Tamás nyilatkozott.
13: Ez egy nagyon nyert meccs volt, úgyhogy, de hát az egy Barcika abszolút, hát jó mentalitású játékosokból áll az edzővel együtt, úgyhogy tették a dolgokat, találtak 2 gólt, ami szépen ki volt dolgozva, de hát az első fél időben, ha 10-0, akkor 10-0, de saját hibánk volt, úgyhogy így jártunk, hát nem sikerült az, amit terveztünk, vagy szerettünk volna, úgyhogy nem kell elfelejteni. Azért a tavaszi szezonban, ha nem is tavaszi bajnokok lettünk, de tavaszi harmadikként a Győr és a Ferencváros mögött a legtöbb pontot szereztük, úgyhogy bár így az utóíza itt a végén nem sikerült, vagy nem volt olyan jó, de attól függetlenül szenzációs csapattal dolgozhattam, és tényleg öröm volt ez a fél év.
7: A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK ma még éppen bennmaradást érő 10., míg a Kazincz Barcika a kieső 12. helyen zárt az NB1-ben, ahol a listavezető Eto megnyeri a bajnokságot, amennyiben legalább ugyanannyi pontot szerez a Kisvárda vendégeként, mint a címvédő Ferencváros a ZTE elleni hazai bajnokin. A győri sportigazgatót, a belga Steven van Harent hallják.
14: Nem látok plusz feszültséget a játékosokon, annak ellenére sem, hogy nagyon sok a fiatal közöttük. Nem idegesek, mert most is azt csinálják, amit mindig, összpontosítanak és keményen dolgoznak. De persze az teljesen emberi, hogyha közvetlenül a meccs kezdete előtt kissé izgulnak majd. Szerintem nincs rajtunk nyomás, mert a szezon már most sikeres, több pontot szereztünk, mint tavaly, sokat fejlődtünk. Meglátjuk, hogy mire lesz ez elég szombaton.
7: A Ferencváros csapatkapitánya Dibusz Dénes mindenképp győzne a ZTE ellen, és bízik a kisvártai csodában. Most őt hallják.
15: Sajnos majdnem az egész tavasz az így nézett ki, hogy amellett, hogy a saját mérkőzésünket szerettük volna megnyerni, és próbáltunk arra koncentrálni, mellett ugye mindig a Győr mérkőzését is figyelemmel kellett követni, és szorítani azért, hogy esetleg ők pontokat bukjanak, úgyhogy most ez egy ilyen helyzet, nyilván voltunk már a másik oldalon is jó néhányszor, de hát most ez maradt nekünk, úgyhogy sajnos ez a szezon így alakult, és ugye nagyon sok főleg hazai pontvesztés vereség volt itt a szezonban, aminek sajnos megisszuk a levét, és most emiatt ilyen helyzetbe hoztuk magunkat, de nem adjuk fel, és bízunk benne, hogy egy kisebb csoda fog történni Kisvárdán, mi pedig meg tudjuk nyerni a mérkőzésünket.
7: A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros ZTE meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék két összecsapást az m4sport.hu oldalon követhetik. A Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol a mai NB1-es mérkőzésekről. Hiába adott két gólpaszt is Szoboszlai Dominik van Dijknak, a Liverpool 4-2-es vereséget szenvedett az Aston Villa otthonában az angol labdarúgó bajnokságban. Szoboszlai mellett Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót a vendégeknél.
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
7: Ma elrajtol az A csoportos férfi jégkorong világbajnokság a magyar válogatott számára. A finnek ellen kezdő együttes az előző évhez hasonlóan ismét bennmaradna az él elitben. A csapat rutinos tagja Sofron István Virányi Zsoltnak arról beszélt, hogy az első három mérkőzésen el is dől, hogy sikerül-e megvalósítaniuk céljaikat.
16: Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni, de én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50% esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször bizonyítottuk, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
7: Folytassuk kézilabdával. A női NB1-ben a címvédő és listavezető Győr 49-21-re kiütötte a Dunaújvárost, míg a Budaörs 34-32-re kikapott Moson-Magyaróváron. Ma elkezdődik a bajnoki döntő a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Szolnok fogadja a tavaly ezüstérmes Falkót. Az olajcsapat kapitánya Pallai Tamás beszélt az esélyekről.
17: Biztosan nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon fizikális lesz, mind a két csapatban lesz izgalom és drukk is, de mind a két csapat élt már meg nagy csatákat, mind a kettő rutinosnak mondható együttes. Egymást is jól ismerjük, hiszen a szezon során már háromszor találkoztunk a Falkóval, úgyhogy biztos, hogy nagy meglepetéseket nem tudunk egymásnak okozni, ezért azt gondolom, hogy a védekezés fog dominálni. Nem biztos, hogy túl sok pont fogja esni az első mérkőzésen, de biztosan nagyon nagy lesz az intenzitás.
7: A szombathelyi Falkó részéről Váradi Benedek beszélt a döntős esélyekről.
18: Szóval neki a hazai pálya, talán kicsit nagyobb nyomás van rajtuk, ára miatt is, hogy ugye eddig az alapszakaszban megvertek minket kétszer is, mindenki tőlük várja most azt, hogy bajnokok lesznek, úgyhogy mi most egyfajta kis underdogként megyünk szerintem neki ennek a döntőnek, és tényleg szeretnénk azt, hogy ez még éhesebbé tegyen minket, és ezáltal tényleg behúzni a döntőt.
7: Két dobogós helyezéssel zárta a magyar kajakkenu válogatott a Brandenburgi Világkupa első döntős napját. A Kis Ágnes és Nagy Bianka alkotta kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk ezüstérmet szerzett Németországban. Tim Merlié nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát, a belga pénteki sikerével átvette a vezetést összetettben, ahol a legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti a mai etapon. Most Walter Attila beszél a tegnapi esem élményeiről.
19: Mondhatnám, hogy egyre profibb vagyok, mert tudtam, mikor beértünk a cél, hogy én leszek a fehér trikós, de megpróbáltam elosonni. Vártam egy picit, nem szóltak, de ahogy körülnéztem, úgy érzékeltem, hogy igen, valószínűleg most ez a trikóm rám kerül. Nehéz szakasz volt nagyon, már az elején hamar elment a szökés, de már az elején pici utakon versenyeztünk, esett az eső, fújt a szél nagyon, nagyon-nagyon ideges volt ma is a mezőny, gondolom ma is az eső meg a szél miatt, úgyhogy nem tudom az elmúlt években milyen volt a Tour de Hongrie, amikor én legutóbb esenyeztem itt, akkor nem ilyen volt. Tényleg folyamatosan megy a pozícióharc igazából egész nap a mezőnybe. a végén nagyon durván esett, szóval nem csak egy picit kezdett el szemerkélni, hanem tényleg átmentünk ilyen óriási viharfelhőkön is. Én általában szeretem ezt, és ez most se volt másképp. A lábaim is nagyon jók voltak a végén, úgyhogy végig előtt tudtam versenyezni, előtt tudtam tartani a sprinterünket, akinek sajnos már nem ment jól ez a hektikus befutó, de én kifejezetten örülök annak, ahogy éreztem magam.
7: Ma Mohácsról Pécsre tart a Tour de Hongrie mezőnye. A dán Jonas Vingegaard nyerte az olasz kerékpáros körverseny tegnapi szakaszát. A Giro d'Italia összetettjében a portugál Afonso Eulálio áll az élen. Adásunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
20: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
21: Műsorajánlat.
22: Zászlós élőképek, néptánc, mazsoret bemutató, a versenyzők buzdítása fúvós zenekarral, a mohácsi busók kerékpáron, dűlőről dűlőre, két keréken a villányi borvidéken, és Vazarelli ihlette flashmob Pécsett. 5 versenynap, 19 csapat, 112 versenyző, a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny kulisszatitkai és Mohács, Villány, Pécs természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
23: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
24: Családi borászat a Badacsonyi borvidéken, ahol a szabadság és a fenntarthatóság formálja a borokat. Egy olasz ihletésű gelátó története egykori focistával, egy lakásétterem, ahol két életút találkozik, és egy szörp műhely, ahol a családi döntésekből született vállalkozás. Finom históriák, személyes történeteken keresztül a gasztrokulturális magazinban.
23: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
1: 8 óra 18 perc van, jó reggelt kívánok! Jövő héten a pünkösdi hétvégén tartják Visegrádon a Florentina kert ünnepet. A Rózsás városban, a Dunakanyarban különleges virágos programokkal készülnek. Bár a pünkösdi rózsák már elvirágoztak a településen, de számos rózsa különlegesség most virágzik, amelyeket érdemes megnézni. Ispán Mártával, a Visegrádi Rózsák Egyesület vezetőjével indult városi sétára a Comptól Barta Bernadett.
25: Ahogy elindul az ember Visegrádon és sétál, lépten nyomon azért rózsákat lát. Hol kisebb, hol nagyobb, hol bokrosabb, hol futó, de rengeteg fajta rózsát láttam én már, ahogy elindultam ugye a busz állomástól ide önfelé, és most éppen megálltunk egy háznak az oldalában, és tudom, hogy milyen ház, egy emlékműtábla látható, koszorúk, és egy hatalmas nagy rózsa, ami gyakorlatilag fut fel egészen az ereszig. Tehát nagyon-nagyon csodálatos, beborítja a háznak az egyik oldalát konkrétan. Mikor ültették ezt a rózsát?
26: 3 évvel ezelőtt ősszel ültettük. Picikető volt, tényleg egy 10 centis pár ágacska, amit ugye beültettünk a ház tövébe. Ugye ki kellett szedni a köveket, ugye itt macskakő, amin állunk. Kiszedtünk egy olyan 10x10 centis gödröt, nagyon-nagyon-nagyon mélyre ástunk. Sokan csodálkoznak, hogy ebből a kis picike kis lukból hogyan tud kinőni egy ekkora hatalmas rózsa, tényleg ez 5 méter magasan van, hihetetlen mennyi virág van rajta, és legalább 4 méter széles, és az a titok, a rózsának karógyökere van, és nem oldalra terjeszkedik, hanem lefele halad. Így nincsen szüksége nagy területre, keresi a vizet lentről. Ezt a rózsát úgy hívják, hogy Grüss Anteplitz, és ez egy Geschwind nemesítés. Ő ugyanúgy, mint Liszt Ferenc annak idején, magyarnak vallotta magát. Valahol egy magyar nemesítésű rózsát látunk itt Visegrádon, a Rév utcában. Nagyon csalogató is, mert hogy isteni illata van, nagyon illatosak ezek a rózsák. Mennyire mondható el Visegrád településről az, hogy virágos, zöld, természetközeli? Mindenképpen, amerre nézünk, zöldet látunk. Itt vannak a hegyek, itt vannak a gyönyörű fák, a fenyvesek. Hiányzott nekem a szín, és a rózsa az egyetlen olyan növény, futó, amelyik hatalmas tereket tud befutni, és hihetetlen illata van. Így is kezdett el gyökerezni a Visegrádi Rózsák Egyesülete? 5 évvel ezelőtt kezdtem, bevallom, gerilla ültetéssel. Amikor volt az első rózsaosztás, akkor arra kértem a visegrádi lakosokat, hogy olyan helyre ültessék a rózsákat a kertjükben, amelyek majd idővel kiomlanak a kerítésükből, és így díszítik az utcákat, a tereket. De közben elkezdtem titokban kis tereket is beültetni, kis parkokat, hogy azért induljon el a növekedés, és lám-lám, nagyon nagy sikere volt, mert ugye az ültetés után rögtön elkezdett virágozni, és nagyon meglepődtek az emberek, és nagyon nagy örömükre szolgált, hogy ó, micsoda szép virág nyílik itt. Úgyhogy így kezdődött.
0: Közben sétálunk tovább, hiszen mutatja a büszkeségeket. Hogyha például valaki pünköstkor ide látogat, akkor a pünkösdi rózsát megtalálja a településen, mert ilyenkor ugye a pünkösdi rózsát, amit ugye bazsarózsaként szoktak még emlegetni, vagy peóniaként, és nagyon divatos mostanában mind magának a növénynek az ültetése is, a virágkötészetben találkoznak a településen ilyen bokorral akár?
26: Ugye a pünkösdi rózsát megkülönböztetjük, van a lágyszárú pünkösdi rózsa, amelyik pünköstkor nyílik, és van a fásszárú. A fásszárú pünkösdi rózsa most dobta le az utolsó szirmait, itt látható is egyet.
0: Ó, valóban már csak a leveleket lehet látni.
26: Ezt a két bokrot, ami most már 3 méter széles, két bokor van összeültetve, nagyon-nagyon nagyot nőtt, ezt Nógrád megyéből kaptam egy kis borítékba. Ez egy magonc volt, 2 magonc, amiket évekig neveltem. Kis cserébe, kis cseréből nagy cserébe, addig, amíg megerősödött annyira, hogy kimertem ide ültetni. Tavaly sajnos lefagytak a virágok, de idén gyönyörű volt. Egyébként meg lehet nézni a képet erről a fásszárú bazsarózsáról a Visegrádi Rózsák Egyesülete oldalon.
0: A Florentin kert ünnep alatt milyen rózsás programokkal lehet találkozni, mert hogy rózsasétáról már beszéltünk, úgy gondolom, hogy azért ennél sokkal komplexebb az a hétvége, amit itt el lehet tölteni Visegrádon.
26: Lesznek gyalogos rózsaséták, mivel nagyon-nagyon sok a rózsa, egy ilyen másfél óránál többet nem bírnak az emberek. Ezért idén szerveztünk lovaskocsit, fel lehet ülni a lovaskocsira, a szekéről vagy a kocsiról, megnézni az éppen nyíló rózsákat. A település végében van egy vadrózsa utca, és hetekig kerestem valakit, aki befogadna egy vadrózsa kinézetű rózsát, amelyiket David Austin nemesített. És ennek a rózsának az a neve, hogy Francis Hugh Lester. Az egyik kedvencem.
0: Hogy néz ki, hogyan érhatjuk le ezt a rózsát?
26: Tulajdonképpen 4 szirma van a virágnak, tehát ez egy tipikusan vadrózsa. Annyi, de annyi virág van rajta, hogy egyszerűen nem lehet látni a leveleket.
0: Közben elkezdtünk lépcsőzni. A rózsának a felhasználási módjai mennyire jelennek meg majd a Florentinán?
26: Kézműves foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket. Hosszú távú tervünk mindenképpen a rózsa széles körű felhasználása. Még ez úgy gondolom, hogy annyira nagyon új itt a visegrádi lakosok körébe, annyira szinte azt mondhatnám, hogy szokatlan, hogy csak néhányan, akik ilyen kicsit kreatívabb emberek csatlakoztak ehhez a felkérésemhez, hogy legyenek kézműves termékek, legyenek fogyasztható termékek, tehát arra gondolok, hogy például rózsalekvár. Az egyesületünk grafikusa tavaly kóstoltatott velem, ugyanis vittem neki illatos történelmi rózsát, és éppen ecetet készített egy nagyon különleges rózsaecetet. Hát az valami fantasztikus volt. Tehát az egy akkora ízélmény volt számomra, hogy ledöbbentem. Készülünk, szépen lassan, lekvárokkal, szörpökkel, dzsemmekkel, kekszekkel. Idén lesz rózsásüti verseny. Tavaly is már valaki készült rózsásütikkel, idén lesz makaron, kekszek, meglátjuk. Kíváncsian várom.

pár perc múlva fél kilenckor véget ér a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja. Utána Krónika következik, majd V4 Visegrádi négyek magazin műsorjára Judittal. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Fálcán Andrea és Sije Gábor, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8 óra 30 perc, jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely a döntés felülvizsgálatát és egyeztetések megkezdését javasolja, miután Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette, a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett szervezet több mint 260 milliárd forintos szerződésének felbontását. A veszélyeztetett fajok világnapja alkalmából a Nyíregyházi állatparkból készített videót az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a ritka, természetben már alig előforduló grévi zebrák előtt arról beszélt, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vörös könyve szerint a 172 ezer állatfajból 49 ezer faj veszélyeztetett, elsősorban az emberi környezet miatt. Jubileumi nyílt napot tart ma a Magyar Vöröskereszt. A Nyitott Székház nevű rendezvényre interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és egy különleges elsősegélynyújtó flipper is látható majd. Az érdeklődők a kiállításon megnézhetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat is. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk, napközben a Dunántúlon 11-16, másod 17-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estével. A 100 éves Korták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. V4, a Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket a Visegrádi Együttműködés országainak magazinjában, a mikrofonnál Járai Judit. Ma három témát kínálunk kollégáimmal együtt, méghozzá interjúkat Pozsonyból, az erősödő magyar ellenességről, és egy koncepciós perről a Szlovákiai Magyar Szövetség egyik politikusa ellen. Aztán riportot a történelmi felvidékről, Gömör megyéből, Beretkéről, az egyik új, közös magyar-szlovák, nagy helyreállítási, restaurálási munkáról. És végül, de persze nem utolsó sorban, a Bodrog köz legjelentősebb városából, Királyhelmecről, ahol korabeli magyar és szlovák viseletes ruhákról nyílt kiállítás. Tartsanak velünk ma is! Nagyon érdekes és nagyon szomorú jelenségről tudósít Haják Szabó Mária Pozsonyból. Arról, hogy miután nemrégiben a szlovák miniszterelnök helyettes és egyben védelmi miniszter Robert Kalinyák kifejtette, hogy a felvidék kifejezés helytelen, és be is kellene tiltani, mert az szerinte megkérdőjelezi Szlovákia területi integritását és szuverenitását, ami persze butaság. De arra mondjuk úgy jó, hogy a miniszteri álláspont hergelje az embereket és magyar ellenességet szítson. És valóban érzékelhetően ismét erősödött a magyar ellenesség Szlovákiában. Orosz Őrs, a Magyar Szövetség párt és Nyitra megyei képviselője ellen például koncepciós eljárás indult a felvidék szóhasználata miatt. Az ügy kacifántos és csüggesztő. Haják Szabó Mária számol be róla.
1: A Szinemettó félelem nélkül polgári társulás 2024-ben jelentette meg a gazdagon illusztrált igényes kivitelű könyvét, amelynek címe Szlovákia, a történelmi felvidék műemlékeinek képes enciklopédiája. Két évig senkinek sem tűnt fel, vagy senkit sem zavart a címében a felvidék kifejezés. Most azonban igen, a szlovák megújhodási mozgalom, a kiadó, a Szinemettó polgári társulás elnöke Orosz Őrs ellen indított bűnvádi eljárást. A mozgalom akarja távolítani Orosz Őrs Nyitra megyei képviselőt a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöki posztjáról.
2: Nem tudom, mi történik, azt érzem, hogy az elmúlt 25 év munkája, amit elég sokan belefektettek abba, hogy a szlovákok és a magyarok egyel közelebb jussanak a megbékéléshez. Bár mindig mondtam, ez nagyon törékeny, amíg két kormány jelenti ki, és nem a társadalmak szintjén jelenik meg ez az érzés. És hát most ez nem az első eset, mert az első ilyen feljelentéskor tavaly novemberben én ezt nem medializáltam, mondván, hogy ezzel talán ártok annak az ügynek, amit hosszú távon képviselni szeretnék, hogy elnézést a kifejezésért, de hülyék mindenhol vannak. Aztán jött az előbb említett események sora, és azért nekem is egy kicsit megrendült a bizalmam abban, hogy ezt mindkét fél egyformán komolyan gondolja, ezt a megbékélést, ezt a barátkozást.
1: Éppen ezért teszi fel mindenki a kérdést, hogy viszonylag nyugalom volt éveken keresztül. Miért éppen most? Miért megint a felvidék kifejezés zavarja őket?
2: Én azt látom, hogy közelegnek a parlamenti választások jövőre, és most, hogy Fico tulajdonképpen ezt az ukrán-orosz konfliktust igyekszik kivezetni a közbeszédből, mert választási ígéreteihez mérten, meg az elhangzott ukrán ellenes nagy kijelentésekhez mérten az utóbbi hetek történései elég kellemetlenül érintik az ázsióját a választói előtt, hiszen ugye támogatja az Ukrajna EU-s csatlakozását, megszavazta az Ukrajnának nyújtandó hitelt. Én nem ezeket a történéseket akarom megítélni, csak nem ezt ígérte a választóinak, és úgy látom, hogy ezzel, hogy megszűnt az ijeszgetés, kell találni egy másik bűnbakot, valami olyan jelenséget, ami hat a szlovák társadalom biztonságérzetére, ami ugye a Maslow piramisnak a legalján található, és talán amikor földügyekről van szó, amikor ezek a történelmi kérdések előjönnek, akkor még ma is a magyar kártya igenis működik. Nagyon félek attól, hogy a jövő évi kampányban éppen mi leszünk az egyik témája a szlovák közbeszédnek.
1: Az egyik könyvük az, ami kiváltotta ezt a feljelentést, a szlovák megújhodási mozgalom, mert hogy ilyen is van, annak a részéről.
2: Így van, a Matica Szlovenská részéről, meg éppen a Huszár emlékműről mondják el ugyanazokat az érveket, hogy fasisztoid, revizionista, miközben mi egy létező emlékművet mentettünk meg, ami ott áll 80 éve Rimaszombat városában. Tehát az történt, hogy ezt az emlékművet áthelyeztük, picit reflektorfénybe került, és mindjárt előjön, hogy mindez Hortista megrengeti alapjaiban ezt az államot, ennek az államnak az integritását, és hasonló hülyeségeket hallhatunk.
1: A Szlovák Nemzeti Párt elnöke parlamenti határozatot akar elfogadtatni a Felvidék kifejezés használatáról, illetve annak betiltásáról.
2: Majd rém, hát nyilván pótcselekvés, dömping ez az egész, ami most zajlik. Már-már kínos, én azt látom, hogy bizonyos szlovákok számára is ez a fajta terelés, de láthattuk. A decemberi Benes cirkusz kapcsán, és ettől táltosodtak ők meg, hogy láthattuk, hogy igenis 1,5 százalékpontot le tudtak csípni az ellenzéki PS támogatottságából, pont azáltal, hogy magyar pártolóknak titulálták őket a modernkori földelkobzások kapcsán tett elutasító, helytelenítő állásfoglalásuk miatt. És azóta megtudhattuk a ügyminisztertől, a szlovák kormány alelnökétől, hogy mindenki, akinek a fölmenői fehérlaposok voltak, és ez Szlovákia összterületének 13%-át jelenti földterületben, ezeknek a földterületeknek a tulajdonosai, örökösei, használói jogtalanul használják ezeket a földeket, tehát bárkire lesújthat az állami földmafia, bárkitől elkobozhatják a magánvagyonát, hogyha kimutatják, hogy a nagyszüleire vagy a dédszüleire volt kiállítva fehérlap, kitelepítési végzés vagy elkobzási határozat.
1: Még a parlamenti választások előtt idén ősszel helyhatósági választások lesznek, és megyei választások, és hát ön ellen a támadás, ez a nemtelen támadás éppen Nyitra megyében, ahol ön képviselő és bizottsági elnök, ott indult.
2: A frakciónk éppen azáltal, hogy tudott jó szlovák kapcsolatokat építeni, rengeteg szép eredményt tudott elérni a megye déli régiói számára. Ez vitathatatlan, ez 100 millió euró fölötti összegben kifejezhető. Csak sajnálom, hogy még mindig nem jutottunk oda, hogy ezt a magyar kártyát mindenki vörös vonalnak tekintse. Egyébként ez a szlovák megújhódás mozgalma, ez egy párt. A támogatottságuk valahol a 0,23% környékén áll, tehát a szlovák közélet abszolút marginális szereplőiről van szó, de mégis ilyen esetben az általuk közvetített gyűlöletre, az általuk közvetített üzenetekre fontosabb, mérvadóbb szereplők is hajlamosak ráugrani.
1: És a szlovák média is.
2: Így van, vagy hogyha próbáljuk magunkat védeni érvekkel, akkor egész egyszerűen egy csöndes összekacsintás működik, és ignorálják. Úgy, ahogy az egész Benes témát, hogy hány tucat helyre küldtük el olyan újságíróknak, akikkel ismerjük is egymást, akik a témát is ismerik, és a teljes ignorancia övezte, a teljes lapítás. Szóval olyan időket élünk, amikor különösen fontos lehet.

0: világon.
1: Egyre több a jele annak, hogy hát a választási kampányban is ismét szerepelni fogunk.
2: Öllös László politológus.
1: Magyar kártyaként, a magyar kártya ugye azt jelenti, hogy riogatnak az itteni magyar kisebbséggel, megvádolják az ország szétverésével, destabilizálásával, mindenfélével, és ezzel próbálják aktivizálni a saját választóikat. Amin eddig nem tudtunk átlépni, az egy mélyreható kulturális változás Szlovákiában. A nemzetfelfogás megváltozása. Anélkül pusztán politikai erővel és érdekjátszmákkal a helyzetünk lényegét tekintve nem tud megváltozni, de aktív politikai részvétellel számos területen lehet rajta javítani. Ezért gondolom, hogy meg kell próbálni mindig együttműködni, és ha nem megy, akkor pedig világosan kell fogalmazni. Most ez történt.
2: A Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke arra utalt, hogy Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke világossá tette, nem a kormánypártokkal, hanem a parlamenti ellenzékkel képzeli el az együttműködést.
1: Most már az emberek nagy többsége számára világos, a szlovákok számára is megjegyzem, hogy a magyar képviselet egy nagyon fontos eleme ezen ország politikai életének. Szükséges és fontos eleme a legmagasabb szinten is, tehát a parlamentben, a kormányban. A hiánya nem jobbá teszi az ország politikai életét, hanem rosszabbá. Ez most már eléggé világos, azt hiszem számos konkrét példával támasztható alá, ezért a visszatérése nagyon-nagyon fontos lépés lenne. A magyar képviselet például a Zuninta kormányok alatt bizonyította, hogy egy olyan társaság, aki betartja azt, amit ígér.
2: A magyar kártya eltüntetése, a Lex Benesnek nevezett BTK módosítás visszavonása fontos feltétele lenne az együttműködésnek, ami elől nem zárkoznak el az ellenzéki pártok sem, legalábbis a többségük, állapította meg Öllös László politológus.
1: Ami többeket Fico felé billentett, az a most már nemzetközi problémacsomag, de európai mindenképpen, ami ezeket az alkotmányos berendezkedéseket feszíti. Az egyik a kontinens gazdasági elmaradása. Ha ez tovább folytatódik, akkor szépen megelőznek bennünket, és másodrendű régiójává válunk a világnak, és ehhez az elmúlt több mint 1000 évben nem voltunk hozzászokva, ugye, mert az elsőrendűek voltunk, a legelsőbbrendűek tulajdonképpen nagyon sokáig, az első világháborúig. A lecsúszás akkor kezdődik. Az, hogy a szlovák-magyar ellentétek megmaradnak, és olyan emberek tudnak politikai karriert csinálni, akik erre építik a saját legitimitásokat, ezen nem segít, sőt, ezek az embereknek fogalmuk nincs arról, hogy milyen stratégiák tudnák ismét a technológiai élvonalba emelni ezt a kontinenst. Nem, ezek harcolni akarnak, és nemzetileg legyőzni másokat. A másik, ennél is nagyobb, és ezzel összefüggő probléma pedig a populációs válságunk. Tehát, ha így megy tovább, elfogyunk. Ilyen válsággal Európa nem nézett még eddig szembe, és erre is meg kell találni a választ. Elementális érdekünk az, hogy ez a két nép, és nem csak ez a kettő, hanem további közép-európaiak visszatérjenek modern módon, újféle módon persze, arra az útra, amin évszázadokon keresztül haladtak egy nagyon-nagyon szoros együttműködés útjára. Most kicsinség van, behódolás, nagyhatalmaknak való gazsuálás, stb., ami most már nem nyújt semmiféle perspektívát.

Ha a szlovák politikum és vele a szlovák társadalom egy része nem fordít időt és energiát a történelem megértésére és megértetésére, a gondok és félreértések tisztázására, a közös múlt magyar sérelmeinek feloldására, az úgynevezett magyar kártya eltüntetésére, ahogyan Haják Szabó Mária is fogalmazott, akkor még szorító bajok jöhetnek. Hiszen mindez elengedhetetlen lenne a normalitáshoz, az együttműködéshez. És ez nem csak magyarok és szlovákok közös érdeke, hanem egész közép-európai térségünké is. A magyarság, a szlovákiai magyarság is komoly és szavatartó partner, és olyan kiválóságokkal dicsekedhet, mint éppen orosz őrs. A most koncepciós eljárás alá vont politikus irányította Szinemetu polgári társulás nem csak könyveket ad ki, hanem más, nagyon is értékes terveket is valóra vált. Tegyük ismét naggyá Gömört. Ez a jelszava, a törekvése annak a nagyszabású tervnek, amelyet orosz őrs polgári társulása irányít, illetve részt vesz benne. A Magyarország-Szlovákia együttműködésében az Európai Unió támogatásával megvalósuló tervezet a gömöri térség történelmi értékeinek bemutatását és turisztikai lehetőségeinek bővítését tűzte ki céljául. Több kiemelt beruházás valósul meg majd. A többi között a beretkei úgynevezett rossz gyár, vagyis az 1600-as években épült valahai öntöde helyreállítása. A tervet ma, szombaton mutatják be.

0: Bartók Csaba tudósít.
1: A rossz gyár konzerválásával induló akcióterv lényege a gömöri régió turizmusának megerősítése a határmenti térségben. A projekt legnagyobb részét egy kerékpárút teszi ki, amely Gombaszögöt Rozsnyó városával köti össze. A nagyjából 2 millió eurós összeghez Kassa megye önkormányzata saját forrásból még kétszer ennyivel járul hozzá. Egyébként Kassa megye a projekt vezető partnere. Ötletgazdája és kidolgozója pedig Máté Julianna, a Kassa megye és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye által alapított kassai székhelyű Via Carpatia területi társulás igazgatója.
2: Itt tudni kell, hogy ez egy turisztikai akcióterv, és az akcióterven belül több kis projekt van. Ezek a kis projekteknek az egyik eleme itt most Beretkén, ahol vagyunk, valósul meg. Amúgy ez az összprojekt, ez egy nem egész 4 millió eurós pályázat, amelyen belül 8 partner van. Ez a 8 partner különböző turisztikai attrakciót valósít meg Gömör térségében.
1: A helyiek által rossz gyárnak hívott romokra Gál Lajos hívta fel a figyelmet, aki az 1970-es években barlang kutatóként járt először a vidéken, és szembesült az erdővel benőtt romokkal. Gál Lajos, geológus barlangász, a Szlovákiai Barlangok Igazgatóságának munkatársa.
3: Rábeszéltem orosz őrsöt, hiszen neki minden sikerül, akkor nagyon ismert ember volt. Gombaszögő szépen rendbe hoztam minden, hogy nézed ma még őrsi, mondom, hogy gyere ma, ki, hát itt mennek tönkre ezek a falak, milyen értékes, hiszen ma 1773-ból származó oklevelek ma említették ezt a vasgyárat itt, vasolvasztót, minden itt van a Guda tető alatt, a bánya is, innen hozták az ércet ide, egy nagyon érdekes dolog, és természetesen a természetérték mindet, és mit ad Isten, őrs, belefogott, és nézzük meg, hogy néz ki. Az egész, hát nekem óriási örömre szolgál lesz, hogy ez mostan elkezdődött.
4: 21. augusztusában ő hozott el ide minket, de akkor ez a hely ez nem volt megközelíthető.
1: Orosz őrs értékmentő, a Cinemetu Egyesület elnöke.
4: Mi nagyjából a középkori útnak a nyomvonalát láttuk, de be volt nőve, tehát hogy teljesen fás szárú növényekkel az út is be volt nőve. Méteres csalámba gázoltunk, és tényleg látszottak ezek a festői romok. Ott hátul van egy nagy boltív is, ami egy ilyen látványos eleme a helyszínnek, és elkezdtük a papírmunkát, és ez ebben az esetben 3 évig tartott, mert egyrészt 5-ös természetvédelmi zónáról van szó, másrészt erdős területről van szó, tehát ezt ki kellett először az erdő alapból hasítani. Tehát meg kellett a státuszát változtatni, új parcellát kellett kimérni, az bérbe kellett venni a tulajdonosoktól, elintézni a természetvédelmi felügyelő szerveknél a behajtási engedélyt, a vágási engedélyt, utána az épületre az építkezési engedélyt, és utána persze kellett hozzá forrásokat szerezni.
1: A romok legértékesebb része a négyszögletű, csonkagóla alakú 10 méter magas olvasztó, amelynek két kőfala majdnem teljes magasságig megmaradt, ami alapján tökéletesen rekonstruálható, magyarázza Szabó Krisztián, a felújításért felelős építész.
5: Ennek a vasolvasztónak tulajdonképpen úgy körülbelül az egyharmada áll jelenleg is, és az ambíciónk az, hogy a 40 hónap végére ezt teljes mértékben visszaépítjük, tehát maga a vasolvasztó az egy-egyben be lesz mutatva úgy, ahogy az kinézhet, egy tömegi rekonstrukcióról beszélünk, tehát nyilván amennyi ismereti anyagunk lesz a megmaradt két oldalról, azoknak az ismereteknek tükrében fogjuk a hiányzó részeket visszaépíteni. Tehát a vasolvasztó teljes mértékben megépül, illetve éppen amik vannak ezek a falak, amik körül ölelik ezt az areát, azok állag megóváson fognak keresztül menni.
1: A rengeteg omladékot az önkéntesek már elhordták az egykori olvasztótól, így láthatóvá váltak az eredeti belső részek is.
5: Ez volt a kifolyó, itt ahol most hallunk, ez meg a fújtató.
6: Mi állunk a fújtató
5: részen,
6: és
5: részen.
6: Ez pedig kifolyt
5: az
6: valahova.
5: Pedig a kifolyó.
1: A kifolyó rész boltozatát a történelmi épületek konzerválására szakosodott kőműves már visszaépítette. A restaurátor munkáját a nyílt napon is önkéntesek segítették. Természetjárók, lokálpatrióták, újságírók, és még hosszú lenne felsorolni, hogy ki mindenki tartja fontosnak a beretkei rozgyár megmentését, amiről nagyon keveset tud az utókor. Balla László önkéntesként a magyarországi bánrévéről érkezett társaival.
7: Ez most ugye durván egy 10 órás munka lesz ma, a szervezés mondjuk egy 6 óra hossza, még összehoztam a csapatot, de nagyon szívesen jött mindenki, heten jöttünk, mint a gonoszok. A kőművesmester felügyelete alatt a falakat fugázzuk jelenleg.
1: Orosz Őrs, a Cinemetu elnöke, a projekt ezen részéért felelős értékmentő.
4: Ha műemlék felújításról van szó, torzális architektúra különösen nehéz, nehezen elérhető terepen, itt fillérekből fog csoda születni, ezt kell, hogy mondjam. Ennek a támogatási összegnek a megítélésekor, illetve a visszatervezéskor mi a forrásokhoz kellett igazítsuk ezt a projektet. Tehát a rendelkezésre, mikor már látszódott, hogy mennyi lesz a rossz gyár projektelemre jóvá hagyva, akkor vissza kellett sok helyen lépnünk, és a lehető legeffektívebb megoldást választanunk. De aminek nagyon örülök, hogy a nagyolvasztó, ami tényleg kohászati szempontból, vagy éppenséggel ipartörténeti szempontból a legértékesebb része az épületnek, teljes tömegében megújul. Épp és egész lesz, hogyha befejezzük a munkát. A környező falak, amikhez persze lehetne sok helyen hozzátoldani, azok pedig a jelenlegi formájukban lesznek konzerválva. Szerintem június 1-ével el tudjuk kezdeni a főtömegnek a falazását. Ma elmondható, hogy Közép-Európában ez az egyetlen fennmaradt flosszófön, az egyetlen ilyen korai vasolvasztó, magasolvasztó, és legközelebb hozzánk Ausztriában, Karintiában van még egy, illetve európai szinten még talán Németországban egy következő, de ezzel véget. Tehát a gömöri vasgyártás mérföldköve, hiszen a nagyolvasztó a vasgyártásba gyakorlatilag a Bucakemencétől vette át a stafétát, és ez az a pillanat a kohászat történetében, ahol már a vízenergia a fújtatásban, fújtatás révén belép a vasgyártásba.
1: A nagy turisztikai projekten belül a rosszgyár konzerválására kevesebb mint 200 ezer euró jutott, így az eredeti elképzelésekből csak a legfontosabb részek valósulhatnak meg, de a romterület égköve bizonyosan a visszaépített olvasztó lesz, magyarázza Orosz Őrs. A helyet 1980-ban a Murány folyó áttörése miatt nyilvánították természetvédelmi övezetté. Benne a 470 négyzetméter kiterjedésű romterület, amelyet a helyiek rossz gyárnak vagy szöggyárnak is neveznek. A nehezen megközelíthető romokhoz a Cinemetu önkéntesei már utat vágtak, de ennek az elzártságnak volt köszönhető, hogy az épület maradványokból csak az értékesebb részeket hordták szét. A Tegyük Gömört újra nagyjá akcióterven belül 6 szlovákiai beruházás lesz, Magyarországon pedig az Akteleki Nemzeti Park és az Edelényi Kastélysziget a kedvezményezett.
0: A felvidéki és észak-magyarországi térség igen gazdag népi kultúráját talán még mindig nem ismerjük eléggé és a maga teljességében. A felvidéki királyhelmetszen a Majláth József Regionális Múzeum a magyarországi Cigándon lévő bodrogközi múzeummal összefogva most gömöri, abaúi és zempléni, és ezen belül is bodrogközi viseletekből, korabeli ruhákból rendezett kiállítást. Tomolyka Tünde járt ott.
6: Az 1920-as, 30-as években már azért előfordult, hogy nagyon szépen a divatra is adtak, illetve az aprólékos díszítettségre, és ennek megvolt a maga értéke, nagyon nagy értéket képviselte egy asszonynak az életében.
8: A szabás, az aprólékos díszítettség, az apró hímzett virágminták arra utalnak, hogy ezekben az években már a bodrogközi településeken élőket is foglalkoztatta a divat, mondja Szabóné Horváth Eszter, a Cigándi Bodrogközi Múzeum porta igazgató. Nője. Gömöri, abaúi, észak-zempléni és bodrogközi viseleteket mutat be az a kiállítás, amelyet a Cigándon működő Bodrogközi Múzeum porta a Királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeumi tárlattal karöltve hozott létre. Hétköznapi és templomba járó ünnepi férfi és női ruhák is megtekinthetők a tárlaton.
6: Ezt a Miskolci Hermann Otto Múzeumnak az egyik iparművész hölgye, aki készítette. Kézzel és ezzel bizony nagyon szép elismerés díjazást is kapott az iparművészeti versenyen.
8: Szabóné Horváth Esztert, a Cigándi Bodrogközi Múzeum porta igazgatónőjét hallják.
6: Alsó és felső Bodrog közben vagyunk, úgyhogy mind a két régiót szerettük volna összekapcsolni, és ehhez még az abaúi, a gömöri és a zempléni régiónak is a viseleteit sikerült bemutatni. Most fogjuk már zárni a kiállításunkat május végén. Nagyon sok látogatót fogadtak, illetve múzeumpedagógiai foglalkozások is voltak itt a helyszínen. Csokor sorba szedtük a közel egymáshoz közeli régióknak a viseletét, ami bemutatja, hogy ezek nagyon szép, szépen díszített, a bodrok közé inkább egy egyszerűbb, egy letisztultabb formavilágot, de a gömöri és az empléni is, illetve az abaúi is mindegyik színharmóniájában nagyon-nagyon szép színeket és nagyon szép kombinációkban látható itt a kiállításban, és úgy gondolom, hogy sikerült ezeket hol táblán, hol pedig a vitrínben bemutatnunk. A vitrín túloldaláról is látható, hogy azért ez egy kicsit, azt mondom, hogy ilyen sprűdebb, ha megfogja az ember, akkor egy keményebb tapintású, mint a len. A bodrok közéek egyszerűek voltak öltözködésükben, és nem igazából a divatra, hanem inkább arra hajazott a viselet is, hogy ez hétköznapi és kényelmes viselet legyen, mivel hogy a len is a kender volt, ugye, a kétféle rosnövény, amiből készültek a ruhák a 19. század elején, addig nagyon nem is jelentek meg a kutatásokban sem, mivel hogy eléggé elzárt vidék volt, és akkor kezdődött igazából, amikor már mívesebb ruhadarabokat vettek föl, amikor már megtörténtek a folyószabályozások, amikor már át tudtak menni a vásárokba, és ott ihletet nyertek más-más régióknak a motívum világából, illetve öltözködéséből is.
8: A fekete, a barna, a visszafogottabb színek voltak a jellemzőek a bodrok köziek ruházatára. Válkendő, zsalikendő, mellény vagy lajbi, kötény vagy sulc, ing, újas, szoknya vagy viganó. A ruha A darabok megnevezése is településenként, akár házanként is változott. A bodrok közhöz közeli északabbi vidék viseleteinek jellegzetességét mutatja be Pakoszta Andrea, a Királyhelmeci Majláth József regionális múzeumi tárlat igazgatónője.
9: A nőknek jellegzetes volt ezek a nagy, széles szoknyák, amivel még mai napig emlékezhetünk. Az emplén északabbi részein használatos, kimondottan szlovák népviseletekben voltak ezek a jellegzetes plisszérozott, rakott, több alsó szoknyájú szoknyák, amik vagy hosszabb, rövidebb kötővel voltak ellátva. Még érdekességnek mondanám a puffosújú fehér blúzokat, ami kimondottan a klasszikus zempléni kivarott, hímzett részekkel vannak ellátva. Használtak több színeket, a barnától a liláig, piros, azt kevésbé, inkább díszítésre, farkasfogak és a kivarott, vagy keresztszemes, vagy pedig ez a lapos öltéssel kivarott blúzokra használták a piros színt. Szerettük volna azokat megszólítani, testvérintézményeket, akik tudtak ebben segíteni. Zempléni Közművelődési Intézet, a Gömöri Közművelődési Intézet, megszólítottuk a magyar bődi viselet tulajdonosait, amit az ilosvai tánccsoport állított rendelkezésünkre, és a legnagyobb részét, a segítséget ebben a kiállítás összekomponálásában pedig a Tigándi Múzeumporta dolgozói voltak, akik segítettek benne.
0: A V4-et, azaz a Visegrádi Együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó közép-európai magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő héten is.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 9 óra. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte elsőként Pusvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Hozzátette, a jövő héten a kutatóintézetek főigazgatójával egyeztet, mert hazánk jövője elképzelhetetlen, erős, szabad és nemzetközileg is sikeres tudományos ágazat nélkül. A tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely a döntés felülvizsgálatát és egyeztetések megkezdését javasolja, miután Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett szervezet több mint 260 milliárd forintos szerződésének felbontását. Az érintett tudományos alapítvány kuratóriuma szintén mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, hangsúlyozva, hogy a világszínvonalú kutatások előmozdítása Magyarország nemzeti érdeke. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vladimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír. Li Qiang kormányfővel is egyeztet majd. Csaknem duplájára emelkedett a benzin és a gázolajára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a Múzeumok Majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig, egyebek közt a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a győri és a szentendrei kiállító helyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap, a Dunántúlon tartós esőre, keleten záporra számíthatunk, napközben a Dunántúlon 11-16, másutt 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, késő este 10-16 fok várható.
0: Műsorajánlat.
2: Zászlós élőképek, néptánc, mazsorett bemutató, a versenyzők buzdítása fúvós zenekarral, a mohácsi busók kerékpáron, dűlőről dűlőre, két keréken a villányi borvidéken, és Vazarelli ihlette flashmob Pécsett. 5 versenynap, 19 csapat, 112 versenyző, a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny kulisszatitkai és Mohács, Villány, Pécs természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
0: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Családi borászat a Badacsonyi borvidéken, ahol a szabadság és a fenntarthatóság formálja a borokat. Egy olasz ihletésű gelátó története egykori focistával, egy lakásétterem, ahol két életút találkozik, és egy szörp műhely, ahol a családi döntésekből született vállalkozás. Finom históriák, személyes történeteken keresztül a gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Új világ.
4: Az amerikai elnök Pekingben. Mit akar Kína? Az önkormányzati választáson elszenvedett óriási vereség után káosz uralja a Labour-t, a brit kormánypártot. Belebukhat Keir Starmer kormányfő is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Mint az imént hallották, ezúttal az Egyesült Államokból, Kínáról és az Egyesült Királyságból kínálunk tudósításokat és elemzést. Tartsanak velünk!
0: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavörgyön és az M5 műsorán.
6: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
7: Hogy vagy kérdésre manapság sokan már nem csak udvariasságból válaszolnak, hanem őszintén elmondják, hogyan telnek a mindennapjaik. Mi újság a családban, ki hogy van, miként él, van-e konfliktus, és ha igen, miről is zajlik a vita. Érzelmek, indulatok, vélemények feszülnek egymásnak, az idősebb generáció gyakran értetlenül áll a fiatalabbak erőteljesebb véleménye kapcsán. Régen ugyanis nem illett kimondani bizonyos dolgokat. Nem teregették ki a családi szennyest, nem volt szabad mesélni a titkokról. Ma is nehezen megy kimondani, ha valaki nincs jól, de bátrabban kér segítséget egy szakembertől, vagy egyéb szervezetektől, ha úgy érzi, nem tud egyedül megbirkózni a lelki problémákkal. Persze a humor sok mindenen átsegít, az önfelett nevetés elkergetheti a rossz gondolatokat. Köszöntöm Önöket, Aradi Tibor Bogyóka, Gyere ide, menj oda című magánszámát a szerző tolmácsolásában halljuk.
8: Egy filmben hallottam a következő idézetet: a gyerekek arra hivatottak, hogy megmentsenek minket önmagunk legrosszabb verziójától. Véleményem szerint sajnos sokan vannak, akiknek hiába dob mentővet a gyerek, ha még fuldoklás közben is a telefonjukat bámulják, vagy ahogy szoktak, az ellenkező irányba néznek. Így.
9: A Bogyóka, ébresztő, a sagyrosító napocska, hát ki aludt ilyen nagyot, hajnal 5-től 7-ig. Hát tessék már felkelni, igyom, hogy porutyezem azt a kis csipás szemét, hát gyorsan ki az ágyikóból tündérbe gyölő.
10: Na jó, van, most már húzzál kifelé, mit kell minden reggel könyörögni? Ha én és apád fel tudunk kelni időben... akkor neked is menni fog.
9: De jó van, ne szírjál, anya szeret téged. Hát most mi a baj, kis Bogyó? Anya nagyot ütött.
10: El kell hajolni, ahogy apa szokott a tányér előre.
9: De gyere, Bogyóka, megyünk reggelizni. Te átkérsz vagy kakaót, bogyókám? De hát kettőt nem lehet egyszerre, bogyóka. Na döntsd el szépen, te át vagy kakaót? Te át vagy kakaót, te át vagy kakaót, ingyom-bingyom, puty-purúgy. A rohadt életbe egyszer egybe fogom önteni neked. Miért nem lehet eldönteni, hogy mit kérsz? Kitől tanultad ezt? Tőlem az arában, na gratulálok. Különben is minek mindkettő, hogyha úgyse iszod meg? Szemi bogyókám, egyél szépen. Edd meg a békönt is, egészséges. Nem bogyókám, az nem sertés, az békön. Békönből van. Az egy külön állat a békön, igen. Nem tudom, hogy néz ki. Olyan lehet, mint a szarvas gomba. Tudom, hogy van olyan étel, de még sose láttam, igen. De gyere, bogyókám, öltözünk, mert elkésünk a bőcsiből. Vegyük föl a nacimacit. Egyik lábikó. Jól van. Másik lábikó. Engedd már a másikat is, hát megszakadok, olyan nehéz. Miért szorítod? Alig bírom megemelni. Ja, hogy ez az én lábam? Hát anya véletlenül a saját lábát dugta be a másik szárába. Így jobb, de butus ez a anya. Na várjál, majd anya kihúzza. Kihúzza a rohadt életbe. Ha kisfiam, lehet, hogy nem megyünk bölcsibe, ha nem leforgatjuk a ripacsok kettőt. Na végre kijött. Mutasd meg szépen, hogy veszed fel egyedül a cipődet. Nagyon üdes vagy, de szeretlek. Ha kivette fel ilyen ügyesen a kis cipőjét, tegyen meg azt az icipici ingyom-bingyom, de szeretlek, bogyók a fejedet. Na most a másik cipőkét is, mert te nagyon ügyes, okos kisfiú vagy. Ne a kezedre, vedd már fel, mert elkésünk. Mi az, hogy nem megy fel? Hol szorít? 2 éves cipő mitől szorítana? Nem fogok fél évente új cipőt venni, mert neked nő a lábad. Mutass valakit a családban, aki minden héten új cipőt kap. Ha rám mutasz, letöröm a kezedet. No, ne pityeregjél, gyere ide, anya megöle. Hát tudod, hogy mennyire szeretlek. Édes egy kis bogyókának azt az ingyom-mingyom cukorborsó fejecskét. Hát kit szeret arra ennyire? Egyem a kis Zuzáját. Puszikát kérek? Mit csinálsz? Tiszta nyál a fülem! Nem nyalni, puszilni! Szétkented a sminkem! Az a hülye cumi attól van! Annyi nyálat termelsz a cumitól, hogy 2 futballcsapat megélne belőle! Na gyere, menjünk, bogyókám! Gyere szépen! Hol van a cumid? Itt ne adjuk! Na, beszállunk az autóba ügyesen, így van, bogyóka. Igen, kell az öv, mert most anya vezet. Igen, igen. Mindjárt ott vagyunk, édesem, csak lassan halad a sor. Nem megyünk be a játékboltba, nincs pénzünk, és különben is késésben vagyunk. Nézd már, szezonvégi kiárusítás. Minden szoknya 70% kedvezménye. Na, itt most megállunk egy picit, jó, bogyóka? Nem késünk el a bölcsiből, még van annyi idő. Jó napot kívánok! Nézd csak, bogyóka, milyen szép fehér szoknya. Látod, milyen jó anyaga van? Fogd meg te is! Na, a túró rudis kezeddel! Még kell összefogdosni, ki mondta, hogy megfoghatod? Elnézést, egy kicsit megfogta a gyerek. Hát igen, jól kijövök vele, csak bemenni nem lehet vele sehova. Na, ő mennyi lesz? És így nem olcsóbb, hogy össze van keve túró rudival? Jó, akkor a másikat kérem. Na gyere, bogyóka, menjünk! Úristen, mennyi az idő, megint elkésünk, és megint miattad. Szállj már be a kocsiba, mi az, hogy nem tudsz? Ja, hogy ez nem a miénk, értem, jó. Jaj, hát ez nem is a mi kocsink, látod, bogyóka, majdnem másik autóba szálltunk, mert nagyon vicces. Jaj, anya kicsit szórakozott tud lenni. Néha apát is összekeverem egy másik pasival. De azt nem nevezném szórakozottságnak. Na, megérkeztünk a bölcsibe, gyere, gyorsan melkésünk, szedd a kis lábikódat. Jó van, puszika, drágoságom, jó jegyél a bölcsibe játszásokat, és fogadj szót Marika néninek, jó? És lassan szaladjál, jó van, puszi, puszi, menj már be!
8: Délután.
9: Hát szia, bugyó, de hiányozta, édes kis bugyókája anyának, ingyom-bingyom tündémolkus pörköltke. Puszit adni ki fog? Mi az, hogy nem akarsz? Miért ne lenne jó anyának? Ki mondta neked ezt a hülyeséget? Én? Na ne csak. Most meg miért sírsz? Ne sírjál! Hallod, ne sírjál! Hagyd abba! Ha azt mondom, hogy hagyd abba a sírást, akkor hagyd abba! Ja? Na, így már jó. Ne kiabálj velem! Ezt meg kitől tanultad? Biztos a bölcsiben, mert otthon nem kiabál senki. Én nem kiabálok, csak ilyen a beszédhangom.
10: Különben is mindenkinek hallania kell, amit mondok, mert a többi emberre is tartozik. Otthon is azért kiabálok veled meg apáda, hogy a szomszédok tudják, milyen életünk van. Na.
9: Na jó, van, gyere ide. Igyom-bingyom, bogyókám, de szeretlek, édes pici kis tojás-molyás lurkó korbász.
10: Anya azért kiabált, mert szeret téged. Igen. Látod, már haza is értünk. Gyere, bogyóka, menjünk be szépen. Na, mit játszunk? Mit szólna, ha telefonoznánk? Jó, akkor ott a kis autó, én meg majd tartom a telefont. Bogyóka, most ne beszélj, nem látod, hogy anya dolgozik a telefonon? Igen, anya a Facebookon dolgozik. Ki kell posztolnom egy képet, amin éppen szeretlek. Na, látod, mennyi lájkot kapott az a kép, amin éppen lepisíled a hortenziát? Na jó, van, menjél szépen játszani, mert anyának most dolgozni kell a telefonon kicsit. Menjél szépen játszani. Így jobb, egyen meg a kis szívedet, tündér-bündér. Én miért kellek hozzá? Egyedül nem tudsz játszani? Társas játék hozzá, ott a Monopoly. Még a nevében is benne van, hogy Mono. Egyedül kell játszani. De hogy megyünk játszótérre, mindjárt esik. Itt írja a net. Mindjárt ideér Liverpoolból. Na. Ja, végre megjött apád. Szia, életem. De jó, hogy megjöttél. Átveszed bogyókát, mert már reggel óta játszom vele. Ha bölcsibe sem volt, meg köhög. Már elmúlt, igen. Jaj, de aranyos vagy, köszi szépen. Olyan rossz ez a gyerek, én már alig bírom. Én nem értem, miért ilyen, pedig annyira szeretem és figyelek rá. Kösz, jó, hogy átveszed, szeretlek. Menjél már befele, nem hallod, hogy üvölt a gyerek?
7: Szeretünk panaszkodni. Ha süt a nap és nincs eső, aggódunk, hogy nagy lesz a szárazság és nem lesz jó a gyümölcstermés. Ha sok a csapadék, nem nőnek rendesen a növények. Ha hideg van, nagy lesz a fűtésszámla, hőségben pedig alig várjuk, hogy hűsölhessünk egy fa árnyékában. Aradi Tibor és Varga Ferenc József Olyan drága minden című jelenetében a szerzők panaszkodnak egymásnak.
11: Szervusz, Ildikém, a Lidliből jövök éppen.
10: Én most megyek.
11: Nem menj már, megvettem mindent.
10: Pedig olyan drága minden.
11: Igen, nagyon drága. Hát én a múltkor alig vettem valamit, és pikpak elment 13 000 forint, a borzasztó.
10: Tudom, nekem mondod, hát én a múltkor semmit nem vettem, és elköltöttem 14 000 forint.
11: Én a múltkor 15 000 forintot úgy ott hagytam, én nem tudom, hát borzasztó drága minden.
10: Az biztos, hogy 10 000 forint csak egy kosarat. És az emberek nem figyelnek
11: Vágottat vettem meg, tejföldet, így is elment, pikpak 12 000 forint.
10: Igen, olyan drágaság.
11: Nagyon, olyan drágaság van.
10: Jaj, tudom, nekem mondod?
11: A fiam is panaszkodik, régen mindig segített, de most kölcsön kellett kérnie, hogy ki tudja fizetni a villanyszámlámat.
10: És kitől kért kölcsön?
11: Tőlem.
10: Hát a múltkor lementem a Kúba. Hát pikpakot hagytam egy 10 000-est, mehettem vissza érte.
11: Meg jó, hogy nem lopta el senki. Na de hát őszintén, hát mit kap érte?
10: Hát tőlem egy nagy pofont, az biztos.
11: Ha manapság ma az se olcsó. Én most alig vettem valamit, és elment 12 000 forint, pikpak. Ez a kutya eledel se volt olcsó.
10: De hát nincs is kutyád.
11: Hát igen, csak most ez volt akcióban.
10: Hát én most újabban a interneten is szoktam vásárolni.
11: Ezzel már én is próbálkoztam, de nem tudom, hogy hogy lehet felmenni a húzós kocsimmal. Ja. Hát én a múltkor vettem egy ilyen pici botmixert. Hát nagyon rosszul jártam velem, mert beraktam a zöldségeket a tálba, bekapcsoltam a mixert, de egyszer csak kettint a zeller, aztán a répa is.
10: Hát miféle botmixer az?
11: Semmilyen, kiderült, hogy csecsemőknek orszívó. De...
10: Jó, drága volt!
9: Erjut eszembe, a Katiéknak unokájuk született.
11: De a Kati csak most érettségizett.
9: Igen, 70 évesen végre sikerült neki. És képzeld, hogy a pici babája van a lányának. De te, a kölök most fél éves, hát olyan drága.
11: Tudom, nagyon drága, minden
9: orrasztó. Jaj, olyan drágaságban, hogy tegnap hazajött a férjem, és azt mondta, hogy vett magának egy harisnyát. Mondom neki, jesszusom, Ervin, minek neked harisnya? Azt mondja, a fejére kell, mert megy lopni.
11: És ott tartok, hogy ami kell, azt ellopom. Minap egy kiflit rejtettem el a szoknyám alatt.
9: Te, és nem buktál le?
11: Nem, sőt a biztonsági őr kacsintott, és elkérte a számomat.
9: Elképesztő, hogy milyen drágaság van. Egyáltalán van olyan hely, ahol csökken az ár?
11: Igen, az Adrián, ha jön az apá, igen. És minden, csak megy föl az ára. Marika, aki a kisközértben dolgozik, 10 kilót fogyott egy hét alatt.
9: Hogy?
11: Azt mondja, mire végigárazza a rétes lisztet, mehet vissza az elejére, mert emelkedett az ára. Szegény, most nagyon ki van.
9: Igen?
11: Igen, holnap mákot kell árazni, és olyan drága lett, hogy már nem kilóra mérik, hanem szemenként.
9: Hát igen. Nem tudom, mondtam, de olyan drágaságban, borzasztó. A közértben az az aranyos eladó kislány olyan kedves, mindig hangosan köszön, mikor belépek, már rögtön mondja, hogy csókolom, drága, mondom neki, tudom, azért veszek csak egy zsömlét.
11: Mi meg most le akarjuk cserélni a kocsit, hát az se lesz olcsó.
9: Hát hiszen egy hónapja vettétek újonnan.
11: Igen, de a férjem egy hónap alatt belerakott 100 000 kilométert.
9: Hát azt meg hogy csinálta?
11: Lejtős az utca, és amikor kiszállt, kiderült, hogy nem húzta be a kéziféket.
9: Ki akarom festeni a konyhát. Hát kértem árajánlatot a festőtől. Azt mondja 2050. Hát megkérdeztem tőle, hogy ez négyzetméter ár? Azt mondja, nem, a dátum, amikor legközelebb ráér.
11: Rettenetes ez a drágaság.
9: Olyan drágaság van, hogy az valami borzasztó.
11: Na jó van, én megyek, mert ma még rengeteg dolgom van.
9: Na, miha mit csinálsz?
11: Megyek, szelektálok.
9: Szelektálsz miket?
11: Én kidobom azt a rengeteg fölösleges vackot, amiket idén összevásároltunk.
7: A véletlen olykor váratlan helyzeteket teremt. Akaratunkon kívül csöppenhetünk bele olyan eseményekbe, amelyekhez semmi közünk nem volt. Nem terveztük, mégis megtörtént. Maksa Zoltán Látogatás az 51-es körzetben című jelenetében a szerzőt, Aradi Tibort és Varga Ferenc Józsefet halljuk.
12: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, itt a Rádió Kabaré oknyomozó műsora, a Kókusz. Állandóan változó világunkban napi szinten történnek különleges események, mégis a nyár történései közül hazai vonatkozásban messze kiugrik egy nem mindennapi esemény. Sikeresen hazaérkezett az USA-ban található Nevada egyik kiszáradt tava helyén létesített 51-es körzet néven elhíresült szupertitkos katonai támaszponton tett látogatása után a Kiskőhécsi Nyugdíjas Klub Dolmányos Marika néni vezetésével. Köszöntöm Marika néniéket újra itthon!
13: Emink is köszöntünk téged, édes fiam.
12: Már ne haragudjon, de az 51-es körzet az USA legtitkosabb katonai telepe, még a közelébe sem engednek senkit maguknak. Hogy sikerült bejutni?
13: Hát, nem tudom, mi inkább obiúink temetésére indultunk Dallasba. Már mentünk egy ideje a busszal, minden olyan kietlen volt, mint a rózsika teste szemből. No, egyszer csak fékezett a busz, előre néztünk, hát látjuk ám, hogy két nyalka katona legény megállított bennünket valami sorompónál. Hátra szóltam a lányoknak, hogy na itt a utolsó esélyünk, hogy pasit fogjunk. Hát gyorsan rúzsozni, haját kiengedni. Azok csak benéztek a buszba, azt úgy elrohantok, nyomakot se láttuk többet. Mink megmentünk ugye tovább, hát így.
12: A csoport másik tagját, Botján Terike nénit kérdezem, aki a vezetőnő elmondása szerint mindig is a legszebb rékliket hímezte a faluban.
11: Hát nem a születésem óta, mert én nem törzsgyökeres kisköhécsi vagyok, de itt nem messze, Subidubon születtem. Ott ott jártam iskolába.
12: Van-e még más subidubi a csoportjukban?
13: Nincsen csak én. Nehezen is fogadtuk be, ő itt olyan volt, mintha egy újpesti a fradistákhoz járna terítőket horgolni. Csak azért engedték ide, mert állítólag ismerte a Dugovics Tituszt.
12: És milyen ember volt Dugovics Titusz valójában?
11: Hát olyan magával ragadó.
12: Na de visszatérve a nevadai látogatásukra, milyen belülről ez a bizonyos rejtélyes 51-es körzet?
11: Hát megmondom őszintén, én csalódtam. Ezt a kerek repülő csészehajukat mutogatták nekünk, és azt mondták, hogy be is indítják, ha nem éneklünk. Kihozták, ott lebegett, de még meg fölment, vagy 100 méterre fargott, leszállt, aztán meg kellett javítani, és mafú az egész. Meg... Állítom, hogy 3D-s nyomtatással az űrhajót ez simán megcsinálható, tiszta homogén fémbe. Aztán meg a csecsemők is tudják, hogy a ilyen csésze egy saját gravitációs mezőben lebeg. Na
13: jó, mondott Terikém, általános iskolai elsős tananyag legyek, ha ennél egyszerűbben el tudnám magyarázni. Ennek a szép bajszos riporternek. No, figyeljen ide. Fontos tehát, hogy nem a földi, hanem a saját magáltal keltett gravitációs mezőben mozdulnak el, vagy lebegnek, ezért nincsen semmi gond, amikor hirtelen irányt változtatnak, vagy nulláról 3000-re gyorsulnak 4 másodperc alatt. Ezzel a fogsorral is tudtam mondani. Na.
11: Akkor most add ide nekem, mert én is szeretnék. Hülyék ezek az UFO-k, hát komolyan. Mondom, az üzemanyag a 115-es Moszkovium nevű elem, amit mi csak másodpercekre tudunk előállítani, az UFO-knak meg tömbösítve megvan a fene a pofájukat. A felgyorsított proton meg beleütközik a 115-esbe, ebből 116-os anyag lesz. Ilyen UFO-k, ilyen Moszkovium ma otthon a sufniba bármikor megcsinálok magának. Na.
12: Hát ez igen, és honnan tudják mindezt ilyen pontosan, amikor ez a világ legtitkosabb támaszpontja?
11: Elcsortunk egy prospektust, a bugyimba rejtve hoztam ki.
13: Na, akkor mondd el, légy szíves, mit hoztál még ki a bugyitban?
11: Hát egy robotporszívót, egy tábori széket, egy öntözőkannát, 22 cserepes virágot virágtartóval, és egy kis szürke ufólényt.
12: És mit mondott ez a kis ufólény, amikor végre kiszabadult a bugyiból?
11: Íti haza, íti haza.
7: Ma a Kabaré Matini Móricz Tamás villámtréfáival zárul Hernádi Judit, Kaszás Gergő és Revicki Gábor előadásában.
14: Reklamáció.
15: Elnézést, de ebben a gíroszban lekvár és nutella is van.
16: Nem érteni. Te mondod, nekem előbb mehet bele minden. Kemény vad nyugat.
14: Sheriff. Miért akasztotta fel félszemű Billit?
15: Ellopott egy lovat.
14: Jó, de csak egy pónit.
15: Ezért lógattuk csak rövidebb kötélre.
14: A maffia főnöknél.
16: Miért nem hoztátok el a védelmi pénzt az étteremből, amivel tartoztak?
14: Mert kint volt előtte egy tábla.
16: Milyen tábla, te szerencsétlen?
14: Hát, hogy behajtani tilos.
15: Kritika.
16: A repülőn vetített film annyira pocsék volt, hogy az utasok azért imádkoztak, hogy zuhanjon le a gép.
14: Szigorú ellenőr.
15: A jegyét kérném.
16: Nincs.
15: Akkor a bérletét.
16: Az sincs.
15: Akkor legyen szíves leszállni a buszról.
16: Jó, de akkor ki fogja tovább vezetni?
14: Elbeszélgetésen.
15: Itt számokkal dolgozunk. Hogy áll a matekkal?
16: Nincs gond.
15: A 4 alapművelet megy?
16: Persze, bár az esküvőm óta az összeadást gyűlölöm.
15: Igazi tél.
14: Nem mondom, hogy hideg van, de a fővárosi állatkert jeges medvéje a gondozóktól egy hősugárzót kért a barlangjába.
7: Önök a Kabaré Matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kajzer Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Krónika után a Szellem a fazékból című műsor következik, itt a Kossuth Rádióban.
17: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 9 óra 30 perc, jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a holnap lejáró tűzszünetet, jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvívője közösségi oldalán. Közölte azt is, hogy Izrael és Libanon képviselői várhatóan június elején tartják a következő tárgyalási fordulót az Egyesült Államok közvetítésével. Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy Abu Bilal al-Minuki Afrikában bujkált, de utasítására a fegyveres erők egy összehangolt akcióban lelőtték. Az Iszlám Állam egyelőre nem kommentálta a bejelentést. Csaknem duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokkád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Itthon a kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények, Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11-16, másutt 17-24 fokra számíthatunk.
18: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
19: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
20: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
18: Reklámot hallottak. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
21: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek. A férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út. Aki a tűzhely titkait elleste, újja köré csavarhatott bárkit. Hát még ha ismerte a bájitalok, varázsszerek, vágyfokozó afrodiziákumok titkát is. A kifejezés a szerelem görög istennőjének, Afroditének a nevéből származik. Az istennő a mitológia szerint a tenger habjaiból emelkedett ki, és egy fésűkagylóban, mások szerint osztrigában állva, érte el a partot, ahol is léptei nyomán fűszer növények sarjadtak. Ezek volnának az afrodiziákumok. Hogy mit tekintünk annak, az koronként és égtájonként változik. Ám biztos, hogy az étel és a szerelem közötti kapcsolat örök téma minden kultúrában.
22: Miként a test illata izgató, azonképp a friss és jól készített étele is az.
2: A jó konyha illatai nem csak a nyál képződését indítják el a szájban, hanem valamilyen vágy érzését is keltik, ami ha erotikusnak nem is mondható, azért hasonlít hozzá. Hunyja le a szemét, és próbálja meg felidézni kedvenc ételének illatát. A végeredmény izgató, és jobban hat, mint bármilyen parfüm.
21: Azt, hogy kinek milyen étel vagy fűszer korbácsolja fel az érzékeit, nehéz megmondani. Ma már mosolygunk azon, ha valaki szerelmes együttlét előtt petrezselyem gyökeret rág, pedig különböző kultúrákban évszázadokig hittek benne, és nem is tévedtek nagyot, hiszen a növény apiol vegyülete izgatóan hat az idegrendszerre. Az sem valószínű, hogy bárki boszorkánygyökér, azaz mandragóra főzetet készítene. Pedig évszázadokig hitték, hogy ha éjfélkor az akasztott ember lába alatt felássuk a földet, kitépjük az emberformájú gyökeret, és varázsitallal megitatjuk feleségünket, akkor megszűnik az asszony meddősége. A füvek, fűszerek vágykeltő hatásáról az évezredek alatt több művet írtak, mint ahány szakácskönyvet. Szendrei Zsigmond, néprajzkutató, 1937-ben 500 varázsszert gyűjtött kötetbe.
3: A veteményfélék közül a petrezselyem és a zeller szerelemvarázsló afrodiziákumok. Az erőszagú rozmaring a jegyes párok dísze. A zsája, tűzlilium, kankalin, zsbagzófű, ételbe lopva szerelemkeltők. A szárnyasok közül a kakas és a tyúk a termékenység szimbólumai, miként a béka is. Országszerte ismeretes például a hangyabolyba tett béka szerelemvarázsló ereje. A hangyatojás orvosszer, sőt, ha ezutóbbit a legény zsebébe lopja a leány, az halálosan beleszeret. Az izzadság pogácsába sütve szerelemvarázsló.
21: A két legelterjedtebb afrodiziákum évszázadokig az ámbra és a pézsma volt. Ezt tekintették életelixírnek az alkimisták is, akik leginkább aranyat kerestek, de azért kogyvasztottak bájitalt is. Az illatos ámbra, a parfümgyártás egyik alapanyaga, valójában a cetek hányadéka, szürke, viaszos állagú anyag. A pézsmát a pézsmaszarvasok mirigye termeli, és az illatszergyártásnak ez a második alapanyaga. Évszázadokon át mindkettő legendás afrodiziákumnak számított. Ámrát evett pasztillák formájában Richelieu marssal, nem tévesztendő össze a kardinálissal, és szüksége is volt rá, hiszen a 18. században élt főúr 6-szor házasodott, és 90 éves korában lett utoljára apa. Állítólag az ámbrától fulladt meg 92 éves korában. Ámbrás csokoládéval fogadta szegény 15. Lajost Madame Pompadour is, ha a király belépett a hálószobájába. Próbálkozott más afrodiziákumokkal is, osztrigával, zellerkrémlevessel, hiszen a király szenvedélyének tüze gyakran bánatos hambaiba holt, de a csokoládé szerotonin termelést fokozó hatása mindig bevált. Aztán megjelent a színen Dubarry grófnő, aki nem is grófnő volt, hanem kurtizán, főzni sem tudott, viszont szép volt és 20 évvel fiatalabb. És ettől kezdve Pompadour Marquinet hiába készítette pasztilláit. A vágy titokzatos tárgya, tehát mégsem a csokoládé, hanem a nő. Vagy a férfi. Az ízlelés épp úgy az érzékek játéka, mint a szerelem.
2: Ha a férfiban és a nőben van valami közös, akkor az a szerelem és az evés. A faj és a létfenntartás ösztöne elkísér bennünket a bölcsőtől a koporsóig. A falánkságtól egyenes út vezet a bujasághoz. A szerelemhez azonban nem elég két ember. Kell hozzá négy hormon is. Dopamin, szerotonin, endorfin és feniletilamin.
21: Aki ismerte tehát a növények és a tűzhely titkait, újja köré csavarhatott bárkit. Nem csak az ételt főzte meg, hanem a férfit is. Tudta ezt Kleopátra egyiptomi királynő, ezért kenegette bőrét mandulás mézzel. Először elbódította Julius Cézárt, majd fenyőmagos, mazsolás angolnával Antoniuszt a hadvezért. A rossz nyelvek szerint ópiumos mákot és hasist is kevert a tönkölyliszthez, biztos, ami biztos. A királynő hajójának érkezését már órákkal korábban érezni lehetett, mert Kleopátra rózsavízzel itatta át a vitorlákat. Ám nem csak ő élt fondorlattal. A történetírók feljegyezték, hogy Josephine császárné ibolya illatot permetezett a hajára, Napóleon meg szarvasgombát falt marékszám. A pletykák szerint Nagy Sándor egy makedón afrodiziákumnak köszönheti születését. A különös levesben angolnát főztek sáfránnyal, ízesített fenyőborban, és ízét csipetnyi szerecsen dióval bolondították meg. Bár Ovidius római költő szerint a szerelmi kedvet leginkább a hagymafélék fokozzák.
4: Vannak, kik füveket javasolnak, gyógyte a félét, én pedig azt mondom, mérgek eréti füvek. Van, ki csalánmagot és csípős borsot kever össze, és óborba szokás dobni morzsafüvet. Csak hogy az istennő nem lesz kegyesebb e füvektől, nagy Vénusz, árnyas Erix bércei közt ki él. Alkatoszt hagymáját edd, mi terem megarában, s más vágygerjesztő finom hagymás füveket.
21: A hagymákra sokan esküsznek. Ezt javalja a 15. században Al-Nefzabi Sejk is, az egyik legismertebb arab költemény, az Illatos Kert szerzője.
5: Abul Hajjá pedig egyetlen éjszaka, 80 szűzleánynak lett a hites ura. Tehette ezt azért, mert csak hagymát evett, s nem ivott rá mást, csak mézzel kevert tejet.
21: A hagymafélék végigkísérték az erotikus konyha művészetet a görögöktől az újkorig. A 13. században élt német filozófus Albertus Magnus a következő metódust ajánlotta szerelmi légyotra.
5: Egy órával a szerelmi aktus előtt kenjük be balnagylábújjunkat, valamint a vesé...

0: a kínaiak a ginzeng gyökérre, Arisztotelész a sült kabócára esküdött. De majdnem minden élelmiszerben van valamilyen hatóanyag. Az ámbra és a pézsma mellett a legbiztosabb ajzószernek három őrlemény számított. A porrátört szarvasagancs, a kőrizsbogár, valamint a rinocéros szarv őrlemény. Az utóbbi hiedelem a mai napig felelős az orrszarvuk pusztulásáért, a kőrizsbogár port meg egyenesen betiltották az Egyesült Államokban, annyira veszélyes. De ezt a 16. században még nem tudták. Egy 1564-ből való kézirat a kőrizsbogár kivonatát ajánlja impotencia ellen.
1: Aki nem bicsakolhat, tegyen 9 dühös bogarat faolajba, és ezzel kenje a nagyobb lába ujját.
0: Ugyanezt javasolja Váli Mihály orvos botanikus is 1797-ben Házi orvos szótárocska című könyvében.
2: Amely férfiú kőrizsbogárra szorul, ne vesztegesse pénzét annak megszerzésére, hanem a körösfán termő bogarakból, melyeket spaniszi mukkoknak neveznek, szedjen 15-öt. Vesse elevenen egy verdunk faolajba. Hadd álljon benne 9 napig, azután kenegesse jobb lábának öreg ujját. Meggyógyul.
0: Furcsa, de 1000 kilométerrel nyugatra ugyanezzel a porra etette az udvar és örömhölgyeket, de Szád Márki is. Korabeli velencei titkosrendőri jelentésekből tudjuk, hogy az ajzószer miatt nem egy dáma elhalálozott.
3: Üst-üst, gyűjj tele, férget, mérget üss bele. Kő alatt ki 33 éjjel izzaszt hideg álom, legelőször buta béka, te kerülsz be a fazékba. Szikra pattan, oldhatatlan, ég a munka forrakatlan. Nádi kígyó az övem, sülj meg oda benn. Gőte szeme egy marok, denevér ször, gyíkfarok, siklófullánk ebb foga, villanyelvű vipera, bűvös erő oldhatatlan bugy borogjon a pokolban. Lócsont, sárkány pikkelye, éjnyi konkoly gyökere, múmiali iszonya, cápasózott uszonya, árkiszajha zsinegelte újszülött kis ujja körme. Ide mind a sűrű lögybe, tigris bele kell még bele, s szörnyű lesz az ereje. Pávián vér hűcsele, s kész a pokol öröme.
0: Különös íze lehet a mexikói Tapac nevű afrodiziákumnak is, ami úgy készül, hogy az agávé erjesztett levét vadmézzel édesítjük, miközben kukorica olajon megsütünk egy marék gusanót, ez egy hernyófajta, ami az agávénél, és az italba keverjük. Ha ettől nem kezd el tombolni a vágy szívünk hölgyében, akkor a hölgynek semmi érzéke a koktélok világához. Rajta akkor már a krumpli sem segít, pedig arról a 16. századi Angliában komolyan hitték, hogy vágyfokozó. A régi világban afrodiziákumnak számított a fahéj, a tojássárgájával kevert gyömbér, a sáfrány, a szerecsendió is, ezt én lecsóba szoktam reszelni minden célzatosság nélkül. Vágyfokozó az emu tojása is. Legalábbis az Élet és Tudomány 1977. szeptember 5-i száma szerint.
1: Az emu egyes testrészeit már régóta használják gyógyászati célokra. Az ausztrál őslakók az emu zsírt sérülések kezelésére használták. Az emu olaj gyulladás csökkentőszer, de kopasság ellen is ajánlják. Az emu tojás héjából őrölt por potencia növelő hatása azonban a szakemberek számára is újdonság.
0: Minden idők legnagyobb csábítója Casanova az osztrigában hitt. Saját bevallása szerint 4 tucatot is elpusztított reggelente. Ám ez semmi Balzac rekordjához képest. Az író a párizsi Véri étteremben gond nélkül lenyelt 100 findöklert, és hirtelennyében nem is tudta megmondani hódításaira büszkébe, avagy étvágyára. Rajta is túltett a porosz vaskancellár Otto von Bismarck, akinek az apró, zöldes-sárga húsú gravett volt a kedvence. Ennyi jód és cinktartalom az egekbe emelte a libidót, úgyhogy rejtély,

0: Hogyan tudtak ezek a férfiak egyáltalán politikára vagy írásra gondolni? Szántó András gasztronómus a Premier folyóiratban leírja, milyen vacsorával várta Casanovát egy grófnő Velencében.
1: Maga az étel nyilvánvalóan a csábítás része volt. Casanova hitt a különböző dolgok serkentő hatásában. Ilyenek például az italok, a szarvasgomba, az osztriga, a fagylaltok és a tojásfehérje. De természetesen nem csak ezekben bízott. A titokzatos atmoszféra, az összes érzék élvezete, tudás és jártasság a bűnben, valamint a várakozás voltak legfőbb bajzószerei.
0: Casanova ugyanerről a naplójában így ír.
2: A férfiaknak ugyanúgy szükségük van a nőkre, mint a táplálékra. Meg lehet, egyetlen étellel is jól lehet lakni, az ember mégis többfélét kíván. Bár igaz, hogy a jól lakottság érzése mindegyik után azonos, de erre csak később jövünk rá. Amíg elfogyasztjuk, minden falat újabb és újabb élvezet ínyünknek. A nőkben és az ételekben csalódhatunk, de a megszerzett örömben soha.
0: A másik legismertebb vágyfokozó az osztriga mellett a szarvasgomba. Sokak szerint ez a legdrágább kulináris orgazmus. A híres francia gasztropápa Brillat Savarin azt mondja például, hogy a trifla mindkét nemnél felkelti az érzékiség gyönyöreinek emlékét, még mielőtt megkóstolnánk. Tehát már az illatával bódít. Az egyik legkorábbi recept a 15. században élt reneszánsz történésztől, Platinától származik, aki ugyan nem volt szakács, de írt egy különös könyvet az egészségről és az őszinte élvezetekről címmel.
1: A szarvasgomba igen tápláló étel, ugyanakkor buja vágyakat is kelt. Igen gyakran kínálják tehát olyan lakomákon, melynek résztvevői Vénusz örömeit készülnek élvezni. Fogyasztása igen dicséretes, amennyiben nemzés céljából alkalmazzák. Ám ha ezzel ellentétben paráznaságból folyamodnak hozzá, úgy teljességgel utálatos dolog.
0: De hát a trifla illatától nehéz szabadulni, akit egyszer megcsapott a gimgomba, súlyos és émeítő illata, többé nem menekülhet, függő lesz egy életre. Mindegy, minek is nevezi, szarvaskának, drága pöffetegnek, kutyaorgombának, vagy Vénusz fűszerének. A szarvasgomba bizony kábítószer. Még az igencsak visszafogott Brillat Savarin, a gasztroírók fejedelme is lelkesedik.
2: Aki szarvasgombát mond, nagy szót ejt ki, mely szerelmi és ínyenc emlékeket ébreszt az alsó szoknyát viselő nemnél, és ínyenc és szerelmi emlékeket a szakált viselőknél. Ez a tisztes megkettőztetés onnan ered, hogy ezt a kiváló gumót nem csak pompás ízűnek tartják, hanem azt hiszik róla, hogy fokozza azt az erőt, amelynek gyakorlását a legédesebb gyönyörök kísérik.
0: A magyar irodalomban persze találunk póriasabb vágyfokozókat is. Kródi Gyula szerint minden férfi szerelembe esik, ha ízlik neki az étel, amit elébe tesznek.
3: Én szegény asszony vagyok, és abból élek, hogy úri embereknek ebédet adok. Minden nap más úri emberek ebédelnek nálam, így meglehetősen ismerem a férfiakat, mert hát már falusi asszony koromban is láttam valamit. Minden férfi szerelmes, ha ízlik neki az étel, amit elébe adnak. Jár ide egy öreg méltóságos úr hétfőn, akinek igen szép nyugdíja van, még tüzelőt is olcsóbban kap a könyvecskéjére. Minden ebédnél megkéri a kezemet, amikor olyan rántott csirkét készítek neki, amely kedvére van. Kedden egy mérnök szokott nálam ebédelni, aki névet ember létére a töltött káposztáért rajong. Alig bírok tőle megszabadulni, amikor teleette magát. Csütörtökön az ügyvédünk jön, aki a csöröge bolondja, és ha elég nagy tál csörögét adtam elébe, szídni kezdi szegény uramat, hogy ilyen asszony kénytelen özvegységre juttatott. Pénteken a falunk béli plébános úr szokott meglátogatni, mert ilyenkor van dolga Pesten. Télen, mikor káposztás csíklevest főztem neki, kijelentette, hogy a mostani gazdasszonya helyett engem vesz inkább magához.
0: Acél Géza költő szerint még egy körömpörkölt is lehet afrodiziákum.
1: Körmöt együtt tenni? Ez az igazi erotika. Ahogy ragad az új, csorog nyakba a fönséges zamat, és gátlástalanul szürcsölve jár a száj. Tócsás kutyaként lefetyel a nyelv, szemérmetlen a szem, s minden megküzdött falat után a sikamlós csonthalmokra dobod a naponta zsíros foltokként rád szennyeződött előítéleteket.
0: Vannak, akik szerint az ételek színei is vágyfokozók. Egy gasztropszichológus meggyőződéssel állítja.
1: Ne a hölgyet hibáztassa, ha nem sikerült a rendezvú. Ő rosszul rendelt. Nyilván vörös étellel kezdte a vacsorát. Ez még az aperitív hatását is közömbösíti. Egy reménydús vacsora minden esetben világos színű előétellel kell, hogy kezdődjék. A sárga, de még inkább az aranyszín jól indíthatja a kapcsolatot. A második fogás pedig feltétlenül zöld legyen. A zöld a tavasz színe, a termékenységé. Petrezselyem után jöhet a vörös, például a paradicsom vagy a hús. Fekete étel csak a desszertnél jöhet. Kaviár, csokoládé.
0: Bridget Bardot is adott tanácsokat Szex és konyha címmel.
3: Ha egy férfi, aki fel akarja hívni magára egy nő figyelmét és elviszi vacsorázni, vigyázzon ne, hogy túletesse. Hús és sör tilos. Halat rendeljen és szuflét, habszerűen könnyű tésztát vagy zöldségfelfújtat. Vacsora előtt koktél, vacsora után pezsgő.
0: A legjobb afrodiziákum persze a szerelem. Tudósok szerint egy dolog, hogy a vágykeltőnek gondolt ételekben van-e olyan kémiai vegyület, amely hatással lehet szerelmi életünkre, és egy másik dolog, hogy mi azt hisszük. A pezsgő, a forralt bor fűszeres aromája önmagában is elbódít, és bizonyos illóolajok kábítóan hatnak önmagukban is. A helyzet azonban az, hogy a tudomány eddig egyetlen természetes vágyfokozó hatását nem tudta bizonyítani. Vannak ugyan növények, az ázsiai ginzeng, a sáfrány, amelyek serkenthetik a szerelmi vágyat, ám csak akkor, ha az magától is megjelenik. A fekete csokoládé is hasznos lehet, de ahhoz, hogy valójában és biztosan hatásos legyen, a szerelmi légy ott előtt néhány órával 2500 szeletet kellene megennünk. Márpedig, ha ezt tesszük, kövérek leszünk, és szerelmesünk szenvedélyét már semmiféle vágyfokozó nem fogja felkorbácsolni. Egyes tudósok szerint a nevetés is afrodiziákum. A titok nem az étkekben vagy az italokban rejlik. A nőket, mondja Isabel Allende, többnyire maga a szakács varázsolja el.
3: Bennünket, nőket mindig elbűvölnek azok a férfiak, akik értenek az ételek készítéséhez. Nem azokra a kétbalkezes pancserekre gondolok, akik bohóc sipkában idétlenkednek és szakértőnek mondva magukat, nagy felhajtással szénné égetnek egy pár kolbászt az udvari grillsütőn, hanem az epikureusokra, akik szerelmes gyöngétséggel válogatnak a friss és kívánatos alapanyagok között, művészi módon készítenek belőlük ételt, és úgy kínálják oda, mint ajándékot az érzékeknek és a léleknek. Az ilyen férfiakról eleve azt feltételezzük, hogy kifinomult érzékeik vannak, a humort is beleértve. Amikor azt látjuk, hogy milyen kedvel tisztítják, ízesítik és főzik a garnélarákot, elképzeljük, hogy ugyanennyi buzgalommal masszíroznak majd bennünket. Amikor elegáns mozdulattal megkóstolnak egy falatnyi halat, hogy lássák megfőtte, beleborsódzunk, mert arra gondolunk, hogy velünk is így bánnak majd.
0: A férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út, ismerjük a mondást. Jean-Jacques Rousseau, a filozófus, bölcsember volt. Azért vette el csúnya házvezető nőjét, mert nála jobban senki sem főzött hagymalevest. Karinti Frigyes szerint a két legfőbb élvezeti cikk a nő meg a rostélyos. De a rostélyos nem harap vissza. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 610. adásunk. Jövő héten a hamburgerről lesz szó. Ha kíváncsiak a húspogácsa és a buci találkozásának kalandos történetére, hallgassanak bennünket.
4: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
3: Így sem lehet nyugalmunk.
2: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
4: Pontosan 10 óra van. Jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Zászlós élőképek, néptánc, flamenco és mazseret bemutató, a versenyzők buzdítása fúvós zenekarral, sportos közösségek, lelkes szurkolók, generációkat összefogó megmozdulások, a mohácsi busok két keréken, dűlőről dűlőre két keréken a villányi borvidéken, és Vazarelli ihlette flashmob Pécset. 5 versenynap, 19 csapat, 112 versenyző, 836 kilométer. Az országjáró ma a Tour de Hongrie nyomába ered, hogy a verseny útvonalán haladva a szakaszok mentén fekvő városokat, falvakat, tájakat és persze az ott élő emberek történeteit is megismerjük. Tehát a 47. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny kulisszatitkai és Mohács, Villány, Pécs természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei ma az országjáróban tartsanak, hogy ezúttal mondhatom azt, hogy tekerjenek velünk egészen a szakasz végéig, a kibefutóig, már is kezdjük, előbb azonban krónika, a stúdióban Garami Zsuzsa.
5: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedéseknek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal alapítvány finanszírozásának visszavonását a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely a döntés felülvizsgálatát és egyeztetések megkezdését javasolja, miután Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette, a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett szervezet több mint 260 milliárd forintos szerződésének felbontását. Az érintett tudományos alapítvány kuratóriuma szintén mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, hangsúlyozva, hogy a világszínvonalú kutatások előmozdítása Magyarország nemzeti érdeke. Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a holnap lejáró tűzszünetet, jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvévője közösségi oldalán. Közölte azt is, hogy Izrael és Libanon képviselői várhatóan június elején tartják a következő tárgyalási fordulót az Egyesült Államok közvetítésével. Akár a republikánusokra hátrányos belpolitikai következmények árán is meg akarja fosztani Iránt az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől az amerikai elnök. Donald Trump egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: a közelgő félidős kongresszusi választások és az üzemanyagárak emelkedése sem tántoríthatja el attól, hogy elérje a Perzsa államban tárolt, magas fokon dúsított urán eltávolítását. Donald Trump kiemelte, pusztán gazdasági megfontolásokból nem hajlandó kompromisszumos béke megállapodást kötni Teheránnal. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly év eleji adatoknak, hívta figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus Szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed, a járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. A Nemzeti Múzeum kertjében több tucat intézmény várja az érdeklődőket a hétvégén az idei múzeumok majálisán. A programban vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek is szerepelnek. A zenei programokon többek között gyermek és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a várható erős szél miatt holnap csak a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják meg. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11-16, másutt 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, késő este 10-16 fok várható. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
2: Műsor ajánlott.
6: A Rádiókabari mai sztárvendége, ifjabb Jászai László.
7: A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
8: Már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom és ütlegelem, és nem tudtam, mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival. Lehetőleg hagyd életben.
6: A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
9: Rádiókabari. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
10: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártágó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
11: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTVA YouTube csatornáján.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.

0: Az esős idő ellenére a Mohácsi Fúvós zenekar ezzel a vidám muzsikával biztatja majd a 101 éves Tour de Hongrie negyedik szakaszán a versenyzőket. Már hangolnak, készülődnek. Az esős idő ellenére egy picit később, 13 órakor indul majd a mai negyedik etap a 47. Tour de Hongrie állomás helyeiről, Mohácsról, Villányból és Pécsről jelentkezik az Országjáró magazin. Kalandozzanak velünk, tekerjenek velünk, a rossz idő ellenére a hangulat itt Pécsett is, és ahogy hallhattuk, Mohácson, és biztos vagyok benne, hogy Villányban is remeg. Hát a mohácsi startnál már készülődnek, nem tudom, hogy mi a helyzet itt Mohácson, illetve Pécsett, már is ki fog ez is derülni.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Mert hogy Pécsen itt van az országjáró csapata, a befutóban vagyunk, és kollégám Domokos István már is a kulisszatitkokat kérdezi.
2: Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Jelentjük Pécsről, hogy az időjárás nem a legkedvezőbb, de annál nagyobb lelkesedés itt a szervezők részéről. Sokan gyűlnek már, és várják, hogy érkezzenek a versenyzők, de az majd a délután folyamára fog megtörténni. Itt van mellettem Kincses Márk, Pécs megyei jogú város polgármesteri hivatalának turizmus fejlesztési osztály vezetője, és már hónapok óta, sőt lehet, hogy már lassan egy éve készülnek erre a mai napra.
3: Két éve, azt kell, hogy mondjam, most nem csak, hogy hónapok után, tényleg két éve, ugyanis akkor járt utoljára erre a Tour de Hongrie mezőnye, és már akkor úgy köszöntünk el egymásról a szervezőktől, hogy bármikor szeretettel várjuk vissza, és ők is már nagyon sajnálták, hogy nem tudott gyorsan visszatérni hozzánk, hanem egy évet ki kellett hagynunk, hiszen a Bárányút az mindenképpen, és a pécsi belváros a dzsámi látképével, a városházával az egyik leglátványosabb része ennek az egész versenynek.
2: Ez a nyolcadik alkalom. Tehát Pécs városa már rutinos ebben a kerékpáros körverseny szervezésben.
3: Így van, a kollégák rutinosak, de azért mindig meglepett minket valami, mint például az időjárás, hiszen Pécset például ebben a gyönyörű mediterrán városban, ugye annak hírértéke van, hogyha esik az eső és nincs olyan jó idő, úgyhogy hát ma pont ez az egyetlen kivételes alkalom van, de hát ezzel kell megküzdenünk ma, és mindenki szeretettel várunk ide a Széchenyi térre, illetve a Bárányútra, és a befutóhoz az állatkertbe, ami város a vadon fölött.
2: Mohácson már nagyon izgat. Tarasz-Kőzi King, a kolléganő mondja a fülemre, hogy szinte már izgatott, ízlik a levegő, hogy a versenyzők elindulhassanak, bár azt el kell mondani, hogy nem déli 12-kor, hanem 1 órakor történik mindez meg. No de itt Pécs városában azért bármerre nézek, belakták olyannyira, hogy ünneplőbe öltözött a város.
3: Természetesen itt a városban, a belvárosban nem csak egyszerűen áthaladnak, hanem 4-szer fog a mezőny áthaladni, és ezért egy kis bringás fesztivált terveztünk ide a Széchenyi térre, a város szívébe, és aki ide kilátogat, biztosan nem bánja meg. Egy nagy kerékpáros gurulással indul a hivatalos program, és utána, amikor a több száz bringás megérkezik ide a belvárosba, délben indul el az Zsolnai Kupa amatőr verseny, tehát hiába 1 órakor lesz a nagy rajt Mohácson, itt már délben a bringás versenyzésről fog szólni minden, hiszen a 80 amatőr kupa versenyző ugyanazon az útvonalon fog feltekerni, itt végig a pécsi belvárosban az állatkerthez, ahol majd később a mezőny.
2: És Pécsről elmondható, hogy egyébként a hétköznapokban is, hogy egy kerékpáros város, szóval itt az emberek szeretik a biciklit.
3: Azt kell mondjam, van még itt tér a fejlődése, hiszen a domborzat és az infrastruktúra az még hallja egy kis kívánivalót, viszont vannak olyan jó kezdeményezések, mint a bicibusz, ha jól tudom, akkor később a hatásban lesz szó erről.
2: Igen, tekel meg hozzánk is.
3: Illetve azért a mecsek lankái és lejtői, azok egész biztos, hogy egyik kerékpárosoknak is kedveznek. Szeptemberben lesz egy óriási nagy kerékpáros verseny majd, arra is érdemes azért hegyezni a szemeket, füleket és élezni a kerékpárokat.
2: És közönség, pontosabban civil szervezetek összefogását is ugye mondhatjuk, hogy nagyon erős volt, erre is jó ez az egész megmozdulás.
3: Természetesen, hát ilyenkor megmutatja a város magát az egész világnak, és hát az ide látogatóknak is szeretnénk kedveskedni, úgyhogy sok látványos bemutatóval készülünk itt a belvárosban, illetve vannak, akik több napra jönnek emiatt ide a városba, ők a város múzeumait, kulturális örökségét is szokták magukévá tenni, például idén Vazerelli emlékévad van, és az idén 50 éves Vazerelli Múzeumban tegnap egy különleges vendégünk volt, Viktor Vazelinek az unokája volt, aki személyesen vetetett minket körbe, és ő kalauzolt el. De ő jön majd egyébként júniusban is, úgyhogy aki esetleg kihagyta a tegnapot, június 6-án is várjuk szeretettel a múzeumi szülinapon.
2: Hát ön, mint a turizmusért felelős és meg turizmus is a kapcsolattal foglalkozó szakember, ugye szívügye az, hogy egy ilyen rendezvény legyen, mert azon túl, hogy megmozgatja a pécsieket, mondhatni az egész világ szeme most Pécsen van.
3: Így van, ez egy jó lehetőség, hogy megmutassuk magunkat, de azért Pécset nem csak ez az egy nap szól a turizmusról és a vendégekről és a vendégbarát élményekről. Pécs egész évben várja a látogatókat, úgyhogy amikor a Tour de Hongrie elvonul, akkor is mindenkit szeretettel várunk, akár a Zsolnai Kulturális Negyedben, akár a Pécsi Püspökségnek az intézményeiben, a Székesegyházban vagy a dzsámiban, vagy akár egyéb törökkori emlékeknél, mint a Kis Dzsámi.
2: Márk is sportosan érkezett, ne talántán kerékpárral?
3: Igen, kerékpárral, én is részt veszek majd a bringás gurulásban. Természetesen minden nap ez egyik legracionálisabb eszköz arra, hogy itt Pécsen belül közlekedjünk, illetve hát azért van egy másik sapkám is, pontosabban bukós isakom, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségnek az elnökségi tagjaként. Nyilván nem csak szívügyem, hanem feladatom is az, hogy népszerűsítsük ezt a sportot.
2: Nagyon szépen köszönjük Kincses Márknak, hogy itt volt, és délután folyamán még találkozunk vele. Minden jó, további jó munkát, mert van teendő, mi meg gyorsan visszakapcsolunk Mohácsra, Tarackközi Kingához.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És akkor halljuk azt, hogy ki is buzdította a versenyzőket, a résztvevőket, a Tour de Hongrie 47. Tour de Hongrie csapatait, Ernst Tarackközi Kinga, tehát ott van az indulási állomáson Mohácson.
4: Így van, ugye ma innen indul Mohácsról a Tour de Hongrie, és hozzánk már elhozták a jó hangulatot a mohácsi fúvószenekar, Alföldi Balázs, a karmester, pedig itt el mellettem is már elraboltam a zenekartól, hiszen nagy nap a mai, több helyen is fognak fellépni. Önök viszik majd a jó hangulatot a rajthoz is?
5: Igen, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, a hallgatóságot, és igen, ugye ez idén először rendeződik meg Mohácson ez a kerékpárverseny, és mi is kaptunk egy felkérést, a mohácsi fúvószenekar, hogy az egyik állomáson szolgáltassuk a jó hangulatot, ugye fölállunk a színpadra, zenélünk, és mögöttünk fog elhaladni a teljes mezőny.
4: Ez egy nagy feladat, mert hogy egy fúvószenekar itt is nagyon modern dalt hoztak, és nagyon jó hangulatot teremtettek, de azért egy sportversenyen buzdítani a versenyzőket, szórakoztatni a szurkolókat, egy teljesen más feladat.
5: Hát lehet, hogy teljesen más, mi azért igyekszünk mindig, ugye mi zenét szolgáltatunk a közönségnek, tehát mi úgy tekintünk a kerékpárversenyzőkre is, mint hogyha egy közönség lennének, és minél jobb hangulatot próbálunk a színpadra varázsolni.
4: Hozzájuk kell akkor választani a zenét is, és egyébként nagyon fiatalos a csapat, vannak itt egy picit idősebbek is, szülők is, de hogy nagyon fiatal maga a csapat, sokan is vannak, és még ettől többen fognak majd színpadra állni a rajtnál.
5: Igen, ugye ez egy korai időpont volt viszonylag, és mindenki nem tudott ebbe az első etapba részt venni, de bízunk benne, hogy szépen lassan mindenki megérkezik, és igyekezzük ezt jól megoldani, ezt a feladatot. Vannak szülők, igen, tehát jól látod, vannak szülők, tinédzserek is vannak, persze vannak kisebb általános iskolás gyerekek is, akiket tudunk, azokat megmozgatunk és szívesen látunk ebbe a zenekarban.
4: Hány fős a zenekar?
5: Hát jelen pillanatban, hogyha mindenki eljön és itt vagyunk, akkor megközelítjük az 50 főt egyébként.
4: A számokból ítélve akkor annyira nem kell győzködni a mohácsiakat, hogy jöjjenek és zenéljenek önöknél, hiszen szeretettel jönnek.
5: Igen, szerencsére Mohács jó helyzetben van ilyen szempontból, mert itt azért nagy múltja van a fúvószenének, a fúvószenekarnak, nagyon nagy sikere is vannak, és úgy látjuk, hogy azért könnyen be tudjuk vonni a fiatalságot is.
4: És ez egy jó lehetőség egyébként arra, hogy megszerettessék a zenét, itt is ugye Mohácson, majd a rajtnál, illetve a biciklizést is, és a mai nap az egy hatalmas nagy nap, önöknek is nagyon sok programja van, innen is mindjárt rohannak tovább, hiszen több fellépés is lesz ma.
5: Igen, ugye a Tour de Hongrien kívül, ugye ma ünnepli a város a Nepomuki Szent János vizenjárók szentjének az ünnepe ez a mai, és itt kezdtünk most, amit most hallott is a közönség, majd ezután következik a rajt, dél vagy egy óra felé, attól függ ugye, hogy az eső hogyan engedi elrajtolni a mezőnyt, és akkor ugye a mezőnynek is játszunk egyet, és akkor utána délután folytatódik a városnak ugye a saját ünnepsége, fél háromtól egy felvonulás lesz, ahol a zenekar is menetel egyet, elvonulunk a Nepomuki Szent Jánosnak a szobrához, ott lesz egy liturgia, ott megáldják a szobrot, majd utána rávonulunk a kompra, ami a komp egy ilyen félórás ilyen kis séta, hajókázást, élményt fog nyújtani a közönségnek, mi ez alatt zenélünk, és amikor ennek vége van, akkor van egy kis szusszanásunk, este 3-4-8-tól van egy órás koncertünk a nagy színpadon, amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi.
4: Nagyon sok helyen lehet ma önöket hallani, nagyon-nagyon szépen játszanak. Köszönöm szépen a Földi Balázsnak, a Mohácsi Fúvós zenekar karmesterének és a zenekarnak is, hogy elkezdték nekünk ezt a műsort és jó hangulatot teremtettek. El is engedjük önöket, hiszen hallhattuk még nagyon-nagyon sokszor, nagyon sok helyen lesznek még ma. Érdemes önöket megnézni és meghallgatni. Köszönöm szépen.
5: Köszönjük szépen.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Az országjáró ma a 101 éves Tour de Hongrie, vagy a 47. Tour de Hongrie helyszíneiről, Mohácsról, Villányból, illetve Pécsről jelentkezik. A versenynek kulisszatitkai mellett megismerhetik azokat a közösségeket is, amelyek buzdítják a verseny résztvevőit, akik összefognak azért, hogy egy-egy település megmutassa magát országnak is, persze világnak is, mert a televízió közvetítések révén egy-egy villanásra azért a települések is megmutathatják magukat, és ott van a villányi helyszínen kollégák.
6: A zordidő ellenére a kedvünk jó. Itt van velünk Bok Bátori Emese, a Villányi Művelődési Ház igazgatója, és Lelovics Tamás, borász. Emeséhez fordulok, miért érdemes ellátogatni Villányba, Magyarország legdélibb borvidékének fővárosába?
7: Én mondhatom talán, hogy ha elfogult vagyok akkor is, hogy Villány egy csodaszép környezetben van, egy csodaszép természeti környezet közepén terül el a településünk, úgyhogy ez azért is jó, mert minden évszakban várjuk a látogatókat, nálunk mindig találkozhatnak különböző attrakciókkal, nagyon aktívak a szolgáltatóink is, tehát nem csak városi rendezvényeink vannak, hanem a különböző szolgáltatók is folyamatosan készülnek programmal, úgyhogy minden korosztály számára tudunk mindig megfelelő kikapcsolódási és program lehetőséget biztosítani.
6: Mitől attraktív ez a környék?
7: Az, hogy én úgy gondolom, hogy nálunk egyedülállóan nagy az összefogás, tehát a szolgáltatók, az önkormányzat és mindenki, aki a településen él, összefog, és együtt dolgozik azért, hogy egy nagyon aktív közösség legyen Villányba. Egyébként, ha már attrakció, illetve a biciklis rendezvényre szeretnék rátérni, hogy nagyon fejlesztik most itt a környéken a biciklis hálózatot is, úgyhogy a kerékpáros turistákat is várjuk szeretettel.
6: Én is tovább tekerek, a mikrofont Tamás elé tartom. A gördülő düllők idén önöktől indul. Mire lehet számítani, miért érdemes ellátogatni erre a programra?
8: Két különböző útvonal van, egy 21 kilométeres és egy 36 kilométeres. Mindenki maga választhatja meg, hogy melyiket szeretné végigjárni, mekkora erő, mekkora kedv van hozzá. Mi ennek kimondtan örülünk, hogy nálunk indul ez a rendezvény. Már úgy várjuk a kedves vendégeket, hogy egy kis üzemanyagot fogunk nekik adni, egy rozéfröccsöt, egy gyöngyöző fehéret, esetleg egy könnyű fröccsöt, amivel neki tudnak vágni a túrának, és a túra végeztével pedig a jól megérdemelt vörösborral tudunk együtt kocintani.
6: És hogy néz ki ez a túra? Megállunk minden pincébe?
8: Vannak pontok, ahol megállnak a biciklisták, ahol kapnak egy frissítőt, kapnak egy pár falatot, és ezeket a helyszíneket kell követni, és a legvégén pedig Harkányban lesz a zárópont, ahol lesz egy vacsora.
6: És ide akár több napra is el lehet jönni? Van lehetőség, elszállásolnak, megetetnek minket?
8: Természetesen örömmel látjuk, hogy nő a szálláshelyek száma is Villányban, egyre több érdeklődő van, és ezt próbáljuk mi vállalkozók is minél jobban segíteni, hogy minél több embert tudjunk ellátni. Nagy örömmel fogadjuk a kerékpárosokat is, egyre több kerékpáros van, biciklibérlési lehetőség is van már Villányban, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy vegyen részt ezeken a rendezvényeken, és a gördülő dülők is egy olyan rendezvény, hogy azt kérem, hogy ne csak a tévében nézzék a kerékpáros versenyt, hanem pattanjanak nyerekbe, jöjjenek el a gördülő düllőkre is június 20 június közepén, És én úgy gondolom, hogy nálunk a kerékpáros az nem csak egy vendég, egy barát, akivel nagyon szívesen iszunk egy pohár bort a jó túra végeztével.
6: Milyen hosszú ez a túra?
8: Az egyik az 21 kilométer, a másik az pedig 35-36 kilométer.
6: Hát azután jól is esik egy pohár bor. A bor a kultúra egyik meghatározó eszköze. A művelődési ház igazgatójaként hogy látja, milyen a kulturális élet itt Villányban?
7: Nagyon aktív kulturális életünk van Villányban, nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon sok közösség található a településen, nagyon aktív civil szervezetek, akikkel közösen nagyon sok programot meg tudunk valósítani, és mindig számíthatunk rájuk mindenben.
6: Milyen programok ezek?
7: Többek közt a tegnapi napon pont egy családi napot szerveztünk a Villányi rendezvénytéren, kicsit ráépülve erre a mai eseményre, ugyanis úgy gondoltuk, hogy Villány megtelik erre a hétvégére, és szeretnénk a családosoknak egy külön programmal készülni.
6: A sportolási lehetőség is nagyon sok Villányban, ugye most a kerékpározás van a középpontban.
7: Természetesen a kerékpáron kívül van egy nagyon szép új focipályánk, különböző méretben, különböző korosztályú foci csapatok tudnak nálunk edzeni, illetve van egy teniszpályánk is, és szeretnénk még bővíteni az egyéb sportolási lehetőségeket is.
6: Villányban tényleg mindenki megtalálja a számítását. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Az országjáróban pedig most visszatekerünk Villányból Mohácsra. Enc Taracközi Kingája szó.
4: Mohácson már mindenki nagyon izgatott, és nagyon várja az indulást, a kerékpárversenyt, és tényleg egy ilyen jófajta hangulat veszi körül az egész várost, és egy nagyon érdekes élőképpel is készülnek majd a versenyre. Gál Csaba, a Baranya vármegyei SC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola igazgatója, és két diák érkezett hozzám, Bosnyák Hanna és Brezovics Bianka, akik ennek az élőképnek a kitalálói, részesei.
9: Igen, miután, mikor megtudtuk, hogy Mohácson indul majd a negyedik szakasz rajta, ennek nagyon örültünk, és úgy gondoltuk, hogy az iskolánk is részese kell, hogy legyen az ehhez kapcsolódó köszöntésnek, vidámságnak és napnak, és több mindent találtunk ki. Akkor még azt hittük, hogy az iskolánk előtt megy majd el ez a verseny, de az útvonal pontosítása után rájöttünk, hogy ez nem így van, de ettől még egy élőképet szeretnénk fentről, magasból jól látható élőképet szeretnénk bemutatni diákokkal, sok emberrel. Nem nagy találmány, rengeteg ilyet lehet látni a nagy versenyeken a Tour de Hongrie kapcsán is, de úgy gondolom, ez egy színes pillanata lesz majd a városnak, a versenynek és az iskolánk életében is ez egy fontos esemény lehet.
4: És mitől lesz Mohácsi ez az élőkép, majd mit elevenít meg?
9: Ez egy kerékpár lesz, ami föntről látható, a gyerekek fogják a kereket alkotni és mozogni. Amitől Mohácsi lesz, hogy a jelképeinket kirakjuk majd igazából. Ettől lesz Mohácsi, hogy mit csináljuk.
4: Bosnyák Hanna és Brezovics Bianka is itt van mellettem, és részesei az élőképnek, akár kitalálói is, hogy mi az, amit megjelenítsenek majd, vagy voltak ötletek, hogy hogyan lehetne ezt fiatalosabbá, szebbé tenni?
10: Hát igazából az igazgató úr volt a kitalálója a programnak, és mi abban segítünk, hogy ezt megvalósítsa igazából, úgyhogy hát részese vagyunk, de inkább a megalkotásában.
4: Mennyien vannak részesei, mennyien fogják majd alkotni ezt az élőképet?
10: Összesen 50 fő fogja alkotni ezt az élőképet, és igyekszünk minél színesebbe tenni ezt az egészet, hogy minél látványosabb legyen.
4: Azonnal igent mondtak a felkérésre és az ötletre, vagy azért kicsit győzködni kellett önöket?
10: Igen, egyébként egyből igen.
11: Egyből igen mondtunk.
4: És a másik 48 ember is? Vagy kellett hirdetni akár, hogy lesz egy ilyen is, csatlakozzanak hozzá? Mert azt látom egyébként, hogy mindenki nagyon aktív, és valamilyen módon hozzá akarja tenni a sajátját ehhez a naphoz.
9: Tudom, hogy a városban rengeteg civil szervezet, a nép...
4: Hagyományőrzők, nagyon sok mindenki, igen.
9: Nagyon sokan vannak, és az iskolában is több diák jelentkezett. Az 50 tanulón kívül, akiből remélem, hogy itt lesz a többség, most itt a rossz idő miatt páran már mondták, hogy nem biztos, hogy megérkeznek. Ugye nagyon sokan vannak nem mohácsiak, vidékiek, akik messziről érkeznek, van, aki 70-80 kilométer érkezik, melyikből ott lakik. Az 50 emberen kívül másik 50 tanulónk, az pedig az útbiztosításban vesz részt, tehát közel 100 diák képvisel az iskolánkat a mai napon.
4: És szükség is van rá egyébként, hiszen nagyon nagy szervezést igényel egy ilyen verseny. Hogyan kötődnek önök akár a kerékpárhoz? Szoktak járni, szeretnek biciklizni, igazgató úr?
9: Én kerékpáros ember vagyok, én legutóbb a kollégáimtól egy színes kerékpárt kaptam, játékkerékpárt kaptam ajándékba, és azt mondták, hogy maradjak meg ilyen kerékpáros igazgatónak. Naponta kerékpárral járok dolgozni, de Mohács egyébként is egy kerékpáros város, mindenkinek van kerékpárja, rengetegen kerékpároznak, körbejártak, akkor láthatják, hogy erre meg is vannak a feltételek, rengeteg kerékpárút van Mohácson, úgyhogy én ezt az életmódot élem és szeretem.
4: Akkor ez egy különleges nap önnek is. Hanna, Bianca, bicikli?
10: Hát nagyon ritkán, régebben többet, de mostanában kollégiumban is vannak ilyen biciklis programok, mondjuk, hogy részt lehet venni.
11: Hát én is egyre többet, mikor ott vagyunk a családdal, és úgy szinte a kollégiumban, mikor vannak ezek a biciklis programok, még pluszba tekerünk jó pár kilométert.
4: Hát továbbra is sok sikert kívánok majd az élőképhez, és rengeteg biciklis kilométert önöknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Gál Csaba, Bosnyák Hanna és Brezovics Bianca. Visszamegyünk gondolatban Pécsre.
1: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
12: A Tour de Hongrie versenyzői bizonyára kirobbanó formában vannak, hát bízom benne, hogy játékos kedvű hallgatóink is. Természetesen a kerékpáros körversenyhez kapcsolódik mai délelőtti játékkérdésünk is. Figyeljenek, ki nyerte meg az első Tour de Hongrie magyar kerékpáros körversenyt, tehát egy versenyző nevét, az első Tour de Hongrie győztesének nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és természetesen az első helyes megfejtő ezúttal is vendéglátóink ajándék kapja majd.

0: Fél 11 van, ha folytatásban mondhatom azt, hogy tekerjünk tovább. Látványmanufaktúra, interaktív varázstér, kiállítások, koncertek, séta a mesélő épületek között, ahol a porcelángyártásról ismert Zsolnai család alkotott, és ahol ma pezsgő kulturális élet zajlik. Tartsanak velünk, az országjáró ma a 47. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny helyszíneiről jelentkezik. Ott vagyunk Mohácson, Villányban és Pécset. Már is Péccsel folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
1: Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a budai várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Moszkva felé tartó ukrán drónokat semmisített meg az orosz légvédelem. Az összesen 7 pilóta nélküli támadó eszköz miatt átmenetileg felfüggesztették a moszkvai Vnukovo repülőtér forgalmát. Közben reggel ukrán drón csapódott az oroszországi Belgorod egyik lakóépületébe, 4 megsérültek. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő mozgát rendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Itthon országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11-16, másod 17-24 fokra számíthatunk. Késő este 10-16 fok várható, holnap is marad a borongós esős idő. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
0: Az országjáró a 47. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny állomásairól, Mohácsról, Villányból és Pécsről jelentkezik, és hát biztos vagyok benne, hogy a versenyzőknek ilyenkor nincs idejük, nem is lehet megállniuk nézelődni, na de Pécsre turistaként is érdemes akár biciklivel is érkezni, és hogyha biciklivel jöttünk és egy kis pihenőre vágyunk, akkor számtalan kulturális élményt is begyűjthetünk. Domokos Istváni a szó.
3: Ameddig megérkeznek a körverseny résztvevői Pécsre, addig mi beszélgetünk itt a folytatásban Gyurok Gordánával, idegen vezetővel, és betérünk a Zsolnai negyedbe, egy olyan kulturális negyed, ahol nagyon sokféle dolog látható, és nagyon sok minden történik, de mi az, amit érdemes megnézni?
4: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. A Zsolnai kulturális negyed úgy gondolom, hogy Pécs városának egyik égköven, nem csak a városunknak, hanem mondhatjuk, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb ipartörténeti műemlékegyütteséről van szó. 2010-ben Pécs elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, és ennek a keretében nyíltak meg a kiállítások. A Zsolnai Kulturális Negyed volt az egyik fő beruházása ennek a projektnek. Nem új épületekről van szó, hiszen az épületállomány nagyobb része már a 19. században itt áll.
3: Gyárépület, és ugye téglából épített masszív épületekről van szó, hogyha valaki elképzelik, vissza kell menni a múlt század elejére, és akkor már is bele tudja magát ebbe élni. Tehát ennek az építkezésnek, annak az építkezési formának, ami a Zsolnai negyedre jellemző, annak van egyfajta patinája.
4: Pontosan. Tehát úgy kell elképzelni a Zsolnai kulturális negyedet, akár egy teljes hétvégét eltölthet ott a hozzánk érkező érdeklődő turista, hogy egy 5,5 hektáros komplexumról van szó, 33 épületünk van, ebből 16 az országosan védett műemlék, tehát csodálatos épített örökséget láthatunk, az épületekben pedig 9 állandó kiállításunk tekinthető meg, ezeknek a többsége a Zsolnai kerámiához és a Zsolnai család művészeti örökségéhez kapcsolódik, de azon kívül vannak természettudományos program lehetőségek, kortárs művészeti kiállítások, illetve Rengeteg kulturális esemény, koncertek, táncházak, színházi előadások, tehát nagyon-nagyon színes és gazdag a program kínálat. És ugye azt azért mindig hangsúlyozom, hogy 2010 előtt ez nem egy turista negyed volt, a kulturális negyed, ahogy ön is említette. Itt a régi gyárépületek és lakóépületek kaptak új funkciót, nagyon szépen rekonstruálták ezeket az épületeket, tehát egyfajta ilyen időutazás.
3: Hát, hogy város a városban.
4: Pontosan, pontosan. Gyakorlatilag Zsolnai Vilmos az 1800-as években egy mini városkát, egy új város részt épített fel a mai negyednek, a kulturális negyed területén.
3: Tehát, hogy értsük, az egész mai kulturális negyedbe, a Zsolnai negyedbe porcelánt, zsolnai porcelánt készítettek, maga a gyár volt ott, meg akik ott laktak.
4: Pontosan. A Zsolnai család is kiköltözött a gyár területére. Ez önmagában is egy nagyon különleges dolog, hogy vegyesen álltak a területen gyárépületek, műhelyek, raktárak, és gyönyörű villaépületek, lakóépületek. A Zsolnai család tagjai is ott éltek, és nagyon sok munkásnak is volt ott szolgálati lakása, a gyári dolgozók gyerekeinek óvoda és iskola is épült, és számtalan szabadidős lehetőség is volt. Itt most a Tour de Hongrie kapcsán megemlíteném például, hogy 1892-ben Zsolnai Vilmos megalapította Pécs első kerékpár egyletét, ez egy bejegyzett hivatalos egyesület volt, úgyhogy a Zsolnai gyár területén rendszeresen kerékpár versenyeket is szervezett a dolgozóinak. Egyébként az ország első teniszpályáját is felépítette a gyár udvarán.
3: Sportos gondolkodású volt Zsolnai egyébként, ugye 1828, mikor van a születése?
4: Így van, 1828-ban született.
3: Két év múlva akkor ünnepség.
4: Pontosan, és 1900-ban hunyt el, és hát az ő személye megkerülhetetlen, ha Pécs város történetéről beszélünk. Nem csak a sport és a kerámia érdekelte, hanem alapvetően egy hihetetlenül innovatív gondolkodás, haladó szellemiség jellemes őt, akárha csak megnézzük, hogy a gyárat hogy irányította. Nagyon aktív szervezője Pécsváros kulturális életének. Azt is kiemelném, hogy például rengeteg adománnyal hozzájárult jelentős építkezésekhez, beruházásokhoz, tehát folyamatosan fejlesztett.
3: Hát egy mecénása is volt ugye a városnak.
4: Így van, így van. Tehát, hogy például a Pécsi Nemzeti Színháznak is az egyik fő mecénása volt, annak a megépítésében is segítkezett. De ha itt körbenézzünk a pécsi belvárosban, itt is rengeteg olyan emblematikus épület van, ahol zsolnai épület kerámiát használtak, tehát igazából azt is mondhatjuk, hogy a modern magyar építészet, a századfordulós építészet elképzelhetetlen a zsolnai épület kerámia nélkül. Ez az egész egykori monarchia területén felfedezhető, és ennek az egyik legszebb kincse a kulturális negyed területén.
3: Akkor mondhatjuk, hogy önnek egy álommunkahelye van.
4: Igen, én úgy gondolom, hogy a világ egyik legszebb helye a zsolnai kulturális negyed. Nem csak elfogultságból mondom, hanem olyan hihetetlen értékeket mutat be ezen a területen, ami újra és újra elvarázsolja az embert, még az ott dolgozókat is.
3: És hát gondolom a hallgatókat is elvarázsolta. Nagyon szépen köszönjük, és akik tehetik Pécsen járnak, akkor a zsolnai legyed legyen egy célpont.
2: Abszolút. Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: A Tour de Hongrie apropóján a hagyományok is megmutatkoznak országnak, világnak. Mohácson ott van kolléganőm, Ernst-Tarackozik Inga.
5: Így van, köszönöm szépen, Szilvi, mert hogyha azt mondjuk, hogy Mohács, akkor nagyon sok embernek a busójárás és a sokat hagyományok őrzése jut eszébe, és a Tour de Hongrie versenyén sem marad ez ki, megmutatják a versenyzőknek és a szurkolóknak is ezeket a hagyományokat. Bubreg István, a mohácsi sokacok olvasókörének elnöke jött el hozzánk a sok teendő mellett, mert hogy önök is nagyon sok mindennel készülnek.
6: Igen, három helyszínnel készülünk. Az útvonal mentén, az első az a Kóló téren, hogy ez hagyományilag is oda illik a busójárás. A busójárásnak az elemeit mutatjuk be, beöltözünk picit busónak, sokat szlájnak, szép busónak, gyújtunk egy mágiát, amikor eltekernek a bringások, hogy azért ez is megjelenjen. Nyilván ez már ugye köztudatban is, busójárás mindjárt Mohács jut az embernek az eszébe, ezzel nem is foglalkoznék annyit. A következő helyszínünk viszont az az olvasókörnek az egyik nagy rendezvénye, a Babfőző Fesztivál, amely idén már a 32. alkalommal lesz megrendezve, augusztus első szombatján. Itt cserépedényben föl a bab, a tűz mellé van rakva a cserépedény, füstölt csülök, babétel, hát minden szakács a saját receptje szerint készíti el, de nagyon nagy hagyománya van. Én úgy gondolom, hogy ez is már Mohácshoz köthető, mert hogyha valaki utána jár és megnézi, hogy sok az babfőzés, akkor biztos, hogy Mohácsot dobja fel az internet. És talán a következő és a legérdekesebb rendezvényünk az a Dunai Mosás, amely idén 17. alkalommal kerül megrendezésre a Dunapartján, len a Sokacrévben, és itt a régi mosás hagyománya van bemutatva, amely azt jelenti, hogy a lányok beállnak a vízbe, mosópadot raknak le mosófával, házi szappannal mossák a ruhát, és ugye a Dunába áztatják, visszateszik a mosópadra, és a mosófával ütik.
5: Mindezt tehát bemutatják majd ma az útvonalon, és esik az eső, de ahogy ez a biciklisek kedvét, az önök kedvét sem veszi, ugye mindegyiket megtartják.
6: Igen, mindegyiket megtartjuk, nyilván más szervezést igényelt az egész, tehát nem tudjuk a helyszínen főzni ebben az időjárásban a babételt, ezért tegnap el kellett sajnos készítenünk, de viszont ott lesznek az edények, tehát a közönség látni fogja, hogy ez valójában hogy történik. Ugyanígy a mosás hagyományát is meg fogjuk mutatni, nyilván nem a

0: Volt is egy őszi nagymosás, amikor megtörténtek a betakarítások. Akkor mentek le az asszonyok közösen a Duna partjára. Előtte Lugzóban, ugye az az a fakád, mindenki gondolom tudja, hallotta már ezt a kifejezést, abba áztatták be a ruhát úgy, hogy egy réteg ruhát raktak, fahamúval leszórták, utána megint egy réteg ruha, és ezt hagyták ázni egy-két napig, és utána mentek le a Duna partjára, és ott mosták ki házi szaponnal.
1: Érdemes tehát követni a kerékpárosok útvonalát és ezeket az érdekességeket is megtekinteni. Azt mondták nekem, hogy Mohács egy biciklis város, ön hogyan áll a biciklihez, a kerékpárhoz? Nyilván nem ebben a népviseletben, mert ebben nem lenne egyszerű biciklizni, de egyébként szokott-e és szerete?
0: Igen, szoktam. Nyilván nem sportszerűen, hanem kis távolságok vannak Mohácson belül, ezért a kerékpár a legkézenfekvőbb, nem kell parkolót keresni, mindenhová el lehet jutni, akár még a Szőlőhegyre is, az 5 kilométerre van innen. Egy egészséges sportnak is mondható, egy jó mozgás, mindenki használ. Én úgy gondolom Mohácson.
1: Különleges nap ez tehát itt Mohácson. Nagyon szépen köszönöm Bubreg Istvánnak, a Mohácsi Sokacok Olvasókörének elnökének, hogy itt volt és elmondta, hogy mi várhatja majd az ide látogatókat Mohácson.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: És a folytatásban Pécset kalandozunk tovább. Hát az eső ellenére felhoztuk a kapucnit a fejünkre Halmos Zoárdal, aki a Pécsi Tudományegyetem sportstratégiai koordinációért felelős munkatárs, és hát lelke sportember, mert hogy itt vagyunk a sport udvaron, amit az egyetem itt kialakított a Tour de Hongrie verseny apropóján. Mi minden látható itt az udvarban, illetve hát mi mindent szeretnénk kipróbálni, egy picit alább hagyna az eső.
4: Így van, a sport vonatkozásában számos érdekességgel készültünk, illetve kísérőprogrammal az érdeklődők számára. Nyilván az időjárás némileg ezeket az aktivitásokat megtizedeli, viszont van rengeteg vállalkozásunk, ilyen például a bringás gurulás, amelynek a nyugati városrészből a Pécsi Tudományegyetem a képviselője. Az előzetes regisztrációk alapján több mint 200 regisztráló jelölte be ezt a helyszínt, illetve ugyanúgy a bringás gurulás a keleti városrészből is érkezik, ott pedig a Bicibusz a főszervező, ott is közel 100 fő adta le a jelentkezését. Ezen felül még van itt a helyszínen sportudvarunk, ügyességi játékokkal, kvízekkel, van a sportegyesületünk, a PEAC kitelepült egy kerékpáros kihívással, illetve a Pécsi Tudományegyetem is itt van egy szórakoztató, illetve egyéb aktivitásokkal megjelent a saját sátrában, úgyhogy viszonylag a Pécsi Tudományegyetem elég sok helyszínen jelen van a mai napon.
3: Akkor az derül ebből ki, hogy a Pécsi Tudományegyetem egy sportos egyetem a hétköznapokban is.
4: Így van, és ezt szeretném is kiemelni, hogy most már eljutottunk talán az a legnagyobb kíváson túl vagyunk, hogy most már itt a Pécsi Tudományegyetemen nem csak versenyeredményekben mérhetjük a sikert, hanem most már tényleg az egyetemi közösség számára a mindennapok szintjén, a hétköznapok szintjén is megjelent a sport és egészség fogalma.
3: Nagyon fontos az, hogy a épp testben épp lélek és épp szellem. Tehát, hogy ugye a tudományegyetemek apropóján mindig az jut az embernek az eszébe, hogy sokat kell tanulni, ülni kell sokat, mert magolni kell, mert jönnek a vizsgák, hogy a május van. Tehát, hogy ilyenkor is azért ne felejtsük el, hogyha mozgunk, tehát hogyha a testünket is karban tartjuk, lehet, hogy jobban fog az agyunk.
4: Így van, de ebből a perspektívából egyébként szerencsés helyzetben van a Pécsi Tudományegyetem, hiszen számos karunkon keresztül, tehát itt gondolok itt az orvostudományokkal, egészségtudományi kar, természettudományi kar, ahol tulajdonképpen a képzések szintjén is megjelenik az egészség, illetve a sporttudatosság. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Pécsi Tudomány életében ezek a szemléletbeli kérdések, ezek meghatározóak.
3: A fiatalság, ugye egy egyetemi városban a fiatalság jelenléte az meghatározó, a város arculatát is mutatja, hogy mennyire sok fiatal érzi itt jól magát, lelít otthonra, akár a tanulmányai révén. Tehát őket érdemes mozgatni, őket érdemes közösség formájában is a sport szeretetével összekovácsolni.
4: Így van, és mozgatjuk is őket. Hát viszonylag sok alkalmi tömegsporteseményeket is kínálunk számukra. Itt ugye arra kell gondolni, hogy itt a karokon, illetve számos olyan szervezeti egység is beszáll ezekbe az aktivitások szervezésébe, amelyeknek nem feltétlenül az egészség vagy a sport szerepel a nevükben. Tehát ez egy széles összefogásban valósul meg az egyetemen, de mondom, tehát hogy ami tényleg egy olyan fordulópont volt az egyetem életében, hogy az alkalmi eseményektől elmozdultunk, hogy minden nap szinte kínálunk számukra bármilyen mozgásformát, amiben részt tudnak venni.
3: Úgy veszem ki a szavaiból, hogy ez egy feladat. Tehát ez egy poszt lett a Tudományegyetemen, az ön feladata.
4: Az enyém is, illetve a kollégáim, tehát ezt nem szeretném magamhoz kulcsolni, vagy magamhoz vonni, de nyilván sokan, és

0: Mondom, nem is biztos, hogy egy szervezi egységen belül sokan dolgozunk azon, hogy mind a munkatársak, mind a hallgatók elérjék azokat a sportágakat, és igen széles a repertoár, amiből választhatnak.
1: Tehát akkor jöjjenek az eső ellenére, akár vannak olyan aktivitások, amit most is ki lehet itt próbálni Pécsett, és hát hogyha a Pécsi Tudományegyetem hallgatója lesz valaki, akkor biztos, hogy jó és fit testet is kaphat, legalábbis a lehetőségét az egyetemen.
0: Így van, segítjük a szabadidő sportolását, illetve ha szükség van rá, akkor bevonjuk az egyetemi versenysportba, illetve ha még nagyobb szüksége van rá, akkor segítjük az élsportolói karrierjét is egyengetni. Azt kiemelném, hogy az sportolók számára is a Pécsi Tudományegyetem viszonylag az elmúlt években sok sportösztöndíjat, illetve támogatási formát fejlesztett fel, úgyhogy azt gondolom, hogy az összes olyan célcsoportot lefedi az egyetem a mai, illetve a jelenkori szervezésében, mindenkinek tudunk nyújtani alternatívát.
1: Jöjjenek tehát tanulni is, meg mozogni is a Pécsi Tudományegyetemre. Halmos Zoárdal, az egyetem sportstratégiai koordinációért felelős munkatársával beszélgettünk erről.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: És a folytatásban kanyarodjunk vissza Villányba, Kobolák Attilája szó.
3: Leparkoltuk a biciklit Villányba, itt van velem Villány polgármestere Májer István. Első alkalommal jár a Tour de Hongrie Villányban. Kicsit elterelték a forgalmat az időjárás miatt. Ennek ellenére mire számíthatnak ma az kilátogatók, az itt lakók?
4: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Hát rögtönözünk kellett egy kicsit. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy ez a verseny most érinti Villányt, illetve a Villányi borvidéket. Az útvonal módosítás miatt, amit az időjárás okozott, ugye Siklós meg Harkály teljesen kikerült, tehát ahhoz képest azért Villány azt gondolom, hogy még így is jobban járt, mert a település mégiscsak érinti az útvonal. A dekorációkat, amiket készítettünk, és az útvonal most nem érinti, azokat most gyorsan a kollégák próbálták áthelyezni, hogy azzal is akkor még szebbé tegyük azt a részt, ahol át fognak haladni a kerékpárosok. Olyan szurkolói pontokat jelöltünk ki, gyülekező pontokat, amit most az új nyomvonal, vagy a módosított nyomvonal jobban akkor perspektívába helyez. Úgyhogy most ilyen rögtönzésekkel próbáltunk meg gyorsan készülni.
3: Ha más útvonallal is, de azért ez mégis egy nagy dolog egy város életében. Mit jelent ez a város számára, a polgármester számára?
4: Hát mindenképpen nagyon örülünk annak, hogy eljött ide az útvonal. Pár évvel ezelőtt már egyszer fölmerült, hogy a Villányi borvidéket is érinteni, akkor sajnos az útvonal kialakítása az nem így történt meg, de most ennek nagyon örülünk. Hát egy nagyon komoly versenyről van szó, egy nagyon komoly láthatóságról, nemzetközi láthatóságról, és hát nyilván ennek egy komoly marketing értéke van. Villány azt gondolom, hogy egy ismert és elismert borvidék és város, de ettől függetlenül azért minden egyes marketing felület, ami meg tudja lenni a város, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amivel igyekszünk is a lehető legjobban élni minden esetben.
3: De a bor mellett a sportolás is kifejezetten aktív, azt mesélte nekem a művelődési házigazgatója.
4: Igen, ez így van. Hát sok nagyon fontos célkitűzésünk van így városfejlesztés tekintetében, de valóban úgy van, hogy az egyik az a sport, amit nagyon fókuszba igyekszünk helyezni. Azt gondolom, hogy a mai rohanó világban és sok tekintetben talán egészségtelen világban, vagy mozgásszegény világban nagyon fontos az, hogy minél több sportolási lehetőséget tudjunk biztosítani. Ennek keretében nemrég egy 700 méteres rekordtáv futókört adtunk át, de építettünk már egy kerékpáros pumpapályát, nagy műfűves pályát építettünk, egy kis műfűves pályát építettünk, most fogjuk felújítani a multifunkciós pályákat, a kézilabda pályát, mászófalat fogunk építeni, tehát igazából minden lehetőséget igyekszünk megragadni arra, hogy a város lakossága, vagy akár akik ide jönnek turisták, ők amikor itt vannak, akkor nagyon aktívan tudják eltölteni az időjüket.
3: Villány környezete gyönyörű, a táj csodálatos egyszerűen. Ezt mennyire használhatják ki a sportolni vágyók, akár biciklizésre, futásra, vagy bármire?
4: Nagyon jó kérdés. Egyrészt védett tájunk a Villányi Szőlőhegy, nagyon-nagyon nagy becsbe is tartjuk, és nagyon vigyázunk is rá. Az országban talán a legszigorúbb építési szabályzatokat hoztuk meg a Szőlőhegynek a fejlesztésére, és emellett fontos az is, hogy akik ide jönnek látogatóba, turistaként, vagy akár akik itt is laknak, ők nagyon sokszor járnak ki túrázni, kerékpározni a hegyre, és igyekszünk mi is ezt ösztökélni, vagy erre ösztökélni az embereket, olyan útvonalakat jelöltünk ki túrázásra, kerékpározásra, amik azt az aktív turisztikai, aktív életmódot tudják segíteni.
3: Miért motiválják az embereket arra, hogy aktív életmódot folytassanak?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az aktív életünkben, a fiatalkorunkban, a középkorunkban ott egy lehető legegészségesebb életet tudjunk élni, mozogjunk, úgy táplálkozzunk, vigyázzunk, ha lehet, akkor ne legyenek káros szenvedélyeink, hogy minél jobb karba tudjuk megőrizni a fizikumunkat is, a testünket is, meg a szellemünket is, mert azt gondolom, hogy ez fontos ahhoz, hogy minél tovább tudjunk élni, és azt jó egészségbe tudjuk megtenni, és ez nagyon fontosak a sportolási aktivitások is.
3: És ehhez kell a jó közösség is. Azt hallottam, hogy Villány ebben a tekintetben is kiemelkedő.
4: Igen, azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösség van. Azt gondolom, hogy a borvidékek között nagyon nagy híre van már annak, hogy a villányborászok is nagyon összefogóan, összetartóak, folyamatosan egymástól tanulnak, egymást segítik, és egy nagyon egységes csapatot tartanak, és ettől a villányközösség is egy nagyon aktív közösség.
3: Mi még nem toljuk el a biciklit polgármester úrnak, köszönjük szépen.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Hát, ha a Tour de Hongrie szervezői és versenyzői nem is örülnek az esőnek, azért vannak olyan emberek ma is itt a környezetünkben is, akik hálát adnak minden egyes esőcseppért. Már is mennyire megértik, miről van szó. Domokos István a szó.
5: Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Az eső az kell persze a természetnek, és azon gondolkodtam, hogy hamarosan, persze 1-2 óra múlva érkeznek ide a körverseny résztvevői, hogy mit is láthatnak ebből a szépségből, ebből az zöld környezetből, ami Pécsre meg Mecsekre jellemző. Hát gondolom sem mit ilyen gyorsaság mellett, meg a biztonságra is kell figyelni. No, de mi arra figyelünk, hogy mit mond itt a következőkben nekünk Ripszán István, a Mecsek ZRT vezérigazgatója, és azt mondtuk, hogy az eső a kerékpárosoknak nem a legkedvezőbb, de a természetnek nagyon is jól jött.
6: Hát hiányzik az eső a természetnek, az erdőnek is különösen, és minden cseppje kincset ér, és ami az erdőnek jó, az nekünk is jó. Hogyha Pécsről fölnézünk a hegy oldalba, és látjuk ezt a gyönyörű hátteret, ami messze túlmutat azon, hogy díszlet legyen. Egy rendkívül fontos élettéri elem, egy rendkívül fontos hely, ahol a pécsiek kikapcsolódást és felüdülést nyerhetnek.
5: És itt a Mecsek erdőt elnézve, elfigyelve, hogyan érkeztünk, és mondtam is igazgató úrnak, hogy itt minden zöldebb. Hogy miért van ez, mert hogy több volt az eső az utóbbi időben?
6: Húsvét előtti időszakban volt egy kis szerencsénk, és ott a nagy héten kaptunk egy többlet impulzust, ami talán így a környező területekhez képest egy picit zöldebbnek tünteti most föl az erdőt.
5: És a Mecsek az aktív turizmus, a kikapcsolódásos, stílusos legyek mekkája?
6: Lehet mondani, ennek erős hagyományai vannak, hiszen 1891-ben alakult itt a Mecsek Egyesület, aki zászlajára tűzte azt, hogy a Mecsek turisztikai feltárását megvalósítja, és ezen kívül egy ma nagyon népszerű és edukációs szempontból fontos elemet is behozott a látókörbe, ez pedig az erdei iskoláknak a ifjúság nevelésének a témája. Úgyhogy vannak hagyományai annak, hogy az edukáció területén és a szabadban való mozgás területén igenis Pécs egy úttörő város.
5: És ez az erdei iskola, ez hogyan néz ki? Hogyan kell ezt elképzelni? Mit lehet ott tanulni?
6: Hát a gyerekek tapasztalás útján kerülnek közel a természethez, a természet értékeihez és működéséhez. És én ugyan nem vagyok pedagógus, de a pedagógusok azt mondják, hogy ez más polcra megy az agyban. Másképpen motivál, más idegpályákat mozgat, és másképpen válik reflexé.
5: Megérint, ugye megszagol, stb. A jó levegő, meg
6: Érzelem van benne, nem csak pusztán racionalitás, hanem tapasztalás. És ez nagyon fontos lehet a gyerekeknek a későbbi életében, és az egész társadalom szempontjából.
5: És azért van kisvasút is, amire föl lehet szállni, az is egy érdekes, szóval az ember ott végigrobog a természet kellős közepén, és magába szippanthatja mindezt a látványt, és hazaviheti emlékként.
6: Sasvét alma mellék környékén éppen a múlt héten ünnepeltük a kisvasútnak a 135. évfordulóját. Ez azóta így függetlenné vált a nagyvasúttól, tehát eredeti funkcióját már nem tölti be, de ökoturisztikai szempontból és az erdei vándortáborok szempontjából, nyári táborosztatás szempontjából nagyon fontos eleme a repertoárunknak.
5: És ha nézzük a bakancsos turizmus, most, bár most esőkabátba kell elemenni, meg tényleg vízálló bakancsba, de erre is van lehetőség.
6: Remek lehetőség kínálkozik, és azt látjuk, hogy a Covid idején ennek az értéke jelentősen megnőtt, felértékelődött, és hál' Istennek az akkor tapasztalható 4-5-szörös terhelés, ami az erdőt elérte, az kismértékben csökkent csak. Tehát az emberek rászoktak, mondhatnám rászoktak, és pozitív irányba alakul ez a szám, tehát továbbra is egyre növekszik az a szám, a látogatók száma, akik az erdőben keresik a mozgás lehetőségét és a kikapcsolódást.
5: És vannak fejlesztési terveik, amivel mondjuk tovább lehet ezt melendíteni?
6: Fejlesztési terveink természetesen vannak, de azt nagyon figyelembe kell venni, hogy Pécs környéki erdők többsége valamilyen fajta természetvédelmi értéket is képvisel.
5: Még szerencse.
6: Természetesen. Nagyon fontos az igényeknek és a lehetőségeknek az összehangolása, tehát hogy úgy látogassuk egyre többen az erdőt, hogy minél kevesebbet terheljük azt az értékes környezetet, ami körülvesz bennünk.
5: És igazgatór, ha mondjuk egy ismerőse felhívná a telefonon és kérdezné, hogy ha itt jár, és a meccsek környékén, akkor mi az, amit megnézem feltétlen, mert mondjuk nincs csak 2-3 órája.
6: A világon a legszebb kilátóhely az a Zsongorkő, azt mindenkinek nagyon ajánlom a Jakab-hegyen. Ez a kilátópont is most már több mint 130 éve ott áll, és a turistákat szolgálja. Rendkívül élmény nyújt.
5: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük szépen Ripszán Istvánnak, a Meccsekerdő ZRT igazgatójának, hogy hívta, csalogatta az országjáró hallgatóit Pécsre, környékére, az erdőbe, a természetbe.
6: Köszönöm a lehetőséget.

0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Zászlós élőképek, táncos felvonulás, lelkes szurkolók az utak mentén, akik villám akcióikkal mutatják meg a helyi közösségek összetartó erejét. Majd régi biciklik, muzeális járművek, a 20-as, 30-as, 40-es évek retro kerékpárjai, mint nosztalgikus kísérők Mohácson. Már is a gyűjtővel is beszélgetünk. A 47. Tour de Hongrie 4. etapjának helyszíneiről, Mohácsról, Villányból és Pécsről jelentkezik ma az országjáró magazin. Ismerjék meg azokat a közösségeket, amelyek a kerékpáros körversenyen szurkolnak, hiszen ami a tévéképernyőn egy-egy villanás, az az országjáróban egy-egy állomás, úgyhogy tartsanak velünk egészen 17:30-ig, már is folytatjuk, előbb azonban krónika, a budapesti stúdióban Garami Zsuzsa.
2: Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a budai várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely a döntés felülvizsgálatát és egyeztetések megkezdését javasolja, miután Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette, a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett szervezet több mint 260 milliárd forintos szerződésének felbontását. Az érintett tudományos alapítvány kuratóriuma szintén mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, hangsúlyozva, hogy a világszínvonalú kutatások előmozdítása Magyarország nemzeti érdeke. Moszkva felé tartó ukrán drónokat semmisített meg az orosz légvédelem. Az összesen 7 pilóta nélküli támadó eszköz miatt átmenetileg felfüggesztették a moszkvai Vnukovo repülőtér forgalmát. Közben reggel ukrán drón csapódott az oroszországi Belgorod egyik lakóépületébe, 4 megsérültek, Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. A város repülőterén leállították a forgalmat. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír, és Li Qiang miniszterelnökkel is egyeztet majd. Akár a republikánusokra hátrányos belpolitikai következmények árán is meg akarja fosztani Iránt az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől az amerikai elnök. Donald Trump egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: a közelgő félidős kongresszusi választások és az üzemanyagárak emelkedése sem tántoríthatja el attól, hogy elérje a perzsa államban tárolt, magas fokon dúsított urán eltávolítását. Donald Trump kiemelte, pusztán gazdasági megfontolásokból nem hajlandó kompromisszumos béke megállapodást kötni Teheránnal. Csaknem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havanában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacokon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Országszerte borult az idő, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben nyugaton 11-16, Másutt 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 10-16 fok várható, holnap is marad a borongós esős idő. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
0: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
3: Kapcsolatépítés. Mérlegen a magyar külpolitika elmúlt 20 esztendeje. Államhatárok. Biztonsági kihívások Magyarország előtt és mögött. Mi történt az elmúlt 2 évtizedben és mi várható? Biztonságosabb lett-e a magyar világ? Szánszegő. Könyv a Kádár rendszer tűrt, tiltott és támogatott zenekarairól és a zeneipart akkor irányító Erdős Péterről.
0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
0: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
0: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
0: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
0: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáró ma a 47. Tour de Hongrie apropóján Pécsről, Villányból és Mohácsról jelentkezik. Természetesen megmutatjuk a kerékpáros körverseny kulisszatitkait, megmutatjuk azokat a közösségeket, lelkes szurkolókat, akik a mezőny résztvevőinek szurkolnak, és egyfajta sportélményben is részt vesznek. A szó Domokos Istváné.
7: Nagy az izgalom Pécsen, már mindenki arról beszél, hogy minden rendben megy, remélik legalábbis. Az időjárás is, hát azt mondjuk, hogy majd, hogy nem kedvező, de hát a kerékpárosoknak persze jobb lenne a napsütés, de szerencsére nem kell szakadó esőbe egyenlőre biciklizniük, reméljük. Egyébként egy órával később indul majd a futam Mohácsról, Mohács belvárosáról. Egyébként kolléganőnk ott van és hamarosan jelentkezik, meg is erősíti ezeket az információkat. A folytatásban pedig vendégünk itt az országjáróban Krutek László, aki ugye a szervezőbizottság oszlopos tagja, minden tud erről az egész pályaszakaszról. Ez egy nagyon különleges szakasz, hogy az a király szakasznak is nevezik.
8: Így van, pontosan. Bárányút megtörtént a pécsiekkel, ezt talán így házon belül is így fogalmaztuk meg, hogy valamiért látványos az a teljesítmény, amire ezek a versenyzők képesek. Nem tudom, jártál gyalog esetleg a Bárányúton?
7: Nem, a Bárányúton nem jártam, de mindenki azt mondta, hogy gyalog is igen, nagyon próbára teszi az embert, nem hogy kerékpárral.
8: Így van, és vonza szint az embereket, hogy megnézzék, meggyőződjenek, hogy valaki hogy tud kerékpárral föltekerni, és négyszer ugye a mai etap.
7: Ha leírjuk, hogyan képzeljük ezt el így a hangok segítségével, hogyan lehet leírni a Bárányutat, ezt a nagyon nehéz szakaszt? Milyen a lejtő, az emelkedő?
8: Hát az emelkedő az magával ragad, hisz az ember 20-30 métert maga elé néz, és már látja, hogy fölötte van a hegy. Tehát a meredeksége az szembetűnő, illetve az a tény, hogy jobb oldalt, bal oldalt szurkolók tömkelege, külön szurkolói zónát építettünk ki báránytetőre, és hangulattal, különböző szolgáltatásokkal várjuk a szurkolókat oda. Na most igen, ahogy említetted, az eső az nem segít, de ha megengeditek, akkor Walter Attilát hadd idézzük tegnapról, megkérdezzük, Attikám is milyen esőbe tekerni, mondta, hogy ez nekem erőt ad, mert tudom, hogy a mezőny fejbe föladta az eső miatt.
7: És látszott is, hogy az arcán egyébként ezt komolyan gondolja, amikor mondta.
8: Így van, nem viccből mondta, meg reklámból, úgyhogy reméljük, hogy sok Walter Attila szellemiségi szurkolót láthatunk Pécsen a pálya mellett. Széchenyi téren 11 órától délután 5-ig folyamatosan előadásokkal kedveskedünk itt a nézőknek. A mazsorett lányok, a pécsi breakdáncesek, illetve a ritmusvarázsdobos együttes.
7: Dobolni fognak, ugye ritmusra érkeznek a versenyzők.
8: Így van, itt a hunyadi emelkedőn, hogy elhagyják majd a versenyzők a Széchenyi teret, a pécsi ritmusvarázsdobos együttes lázítja majd a versenyzőket, készíti föl egy kicsit őket a meredek része majd, ahogy rákanyarodnak. Ugye.
7: Nagyon sok az önkéntes, a segítő, tehát az első szóra itt voltak az emberek. Hát rutinosak is egyébként, mert ugye elmondtuk, ez már a 8. alkalom, ahogy itt ez a körverseny elhalt Pécsen, tehát vannak tapasztalatok, de azért ez ez a kedv, lendület megvan.
8: Megvan. Körülbelül 330 segítőnk lesz a pálya mentén, ugye itt csak a pécsi 17 kilométeres körről beszélünk, úgyhogy mindenki várja, már 12:30-kor kezdjük az eligazítást, két különböző ponton, Széchenyi terem, Báránytetőn, úgyhogy akinek esetleg kérdése van önkéntes, most már ne e-mailezzenek, ne telefonálgassanak, 12:30.
7: Ez egy komoly koordináció, ugye, összeszervezni.
8: Hát igen, én nem is tudom elképzelni, a projekt menedzsere ennek az egész rendezvénynek, hogy tud aludni a versenyt megelőző
7: egy-két. Az időjárás is még segít ebben, hogy ne.
8: De hatalmas logisztika, egyeztetés, hát a pécsi bizottságot, hogyha nézzük, az elmúlt 4 hónapban, gyakorlatilag heti-kétheti ciklusban folyamatosan ugye egyeztetni kellett. Az Árkádban egy nagyon szép kerékpáros kiállítás került átadásra múlt héten, oda a Debrecenből nagyon szép kerékpárokat 1920-ból is sikerült szereznünk a Debreceni Kerékpár Múzeumból, úgyhogy fantasztikus a kiállítás, holnap estig még látható, megtekinthető. Úgyhogy a város készül, a szervezőség mindent összehangol, úgyhogy már csak a kerékpárosok hiányoznak.
7: Hát nagyon várjuk őket, és akkor itt a Széchenyi téren, ahol most mi beszélgetünk Pécsen, itt majd halad el mellettünk a szakasz, ugye ez mennyire lesz gyors tempós?
8: A szervezőség előre kihelyezett egy gyorsasági részhajrát. Tehát hiába emelkedik az irgalmas útja, ezek a versenyzők itt 50 km/órás sebességgel is képesek lennének feltételes módban áthaladni. De ugye az időjárás közbe szólt, és ez az aszfalt, bocsánat, ez a burkolat, ez a márványozott burkolat, ez nem alkalmas csúszós erre, úgyhogy módosult a részhajrának a helyszíne. Ettől függetlenül azt gondolom, óvatosság biztos, hogy a versenyzőkben lesz, ők rádión keresztül megkapják az értesítést, hogy figyelem, itt csúszik, és lassabban fognak áthaladni.
7: De ugye a pécsi szakasz az nagyon fontos, a gyulai rajtnál is többen mondták, hogy mi erre készülünk igazából a versenyzők közül, és ez a Bárány út, ugye, meg hát itt eldől majd, hogy kikapja a sárga trikót, és az mindent eldönthet akár.
8: Hát itt dől el. Holnapi szakaszon még esetleg a pár másodperce múlik, akkor lehet módosulás, de azt gondolom, hogy a mai trikó tulajdonosok holnap, hogyha nyilván nem lesz bukás, nem lesz más egyéb, akkor ezzel a színű pólóval fognak hazatérni.
7: Nagyon szépen köszönjük Rutek Lászlónak, és akkor további jó munkát engedlek, mert van még bőven teendő.
8: Nagyon szépen köszönöm.
7: Minden jót.
8: Viszontlát.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: És hát aki leginkább tudja a kulisszatitkokat, na meg hogy az időjáráshoz hogyan is kell most alkalmazkodni, az ott van Mohácson, Ernst Tarackozik Inga kolléganőmnél.
9: Alkalmazkodni kell az esőhöz. A Tour de Hongrie negyedik szakasza rajtol el hamarosan Mohácsról, és Eisenkammer Károly, a verseny főszervező érkezett hozzánk. Hogyan alkalmazkodnak az esőhöz? Most is itt nagyon esik, tehát ez egy plusz kihívás a versenyzőknek és a szervezőknek is.
10: Hát igen, ezt tudtuk, sejtettük, hogy hétvégére megérkezik a rossz idő, mert volt egy szakaszon tegnap, ami nagy rész esőben zajlott, nagyon megviselt a versenyzőket és szervezőket is, ugye van majd 50-60 motorosunk, aki a versenyen dolgozik, tehát nem csak a bringások, hanem a szervezők is áznak, ugye a célterületen dolgozók és a rajtot építők is, hát nagyon komoly kihívás ez, és szabadtéri sporteseményről beszélünk, és a csapatok kérésére megvizsgáltuk, hogy a mai napon tudunk-e itt módosítani, ezért történt egy olyan nagyon komoly szervezői döntés, hogy levágunk egy 40 km-es hurkot a versenyútvonalából, így néhány településre nem fog átvenni a mezőny. Nagyon sajnáljuk, nyilván jól vártak minket ezeken a településeken, ahogy mindenhol máshoz útközben ezrek, tízezrek várják minden városban, településen a tulajdonokat, ami nagyon nagy öröm számunkra nyilván, de most a versenyzők testépsége és az egészségük az első, de nagyon nem mindegy, hogy Pécsre a mai napnak a kritikus részére, hegyi szakaszra 2 óra vagy 3 óra ázással érkeznek meg, és így most a 2 óra csak 2 órát fognak ázni, és nem 3-at, de azért ez sem mindegy. Nyilván nagyon örül mindenki, és megköszönték a szervezőknek ezt a módosítást.
9: Tehát 1 órával később, 1 órakor indul majd a rajt, és mi marad ki?
10: Harkányi kör maradt ki, tehát ez az útvonal módosítással villány településen lett volna egy kitérőnk, és Siklós, Harkány, Siklós villány útvonalon értünk onnan vissza a villányba. Most ez a két település fog kimaradni, viszont a célban, ahol nagyon sokat várnak minket, a hegyi körözés, amitől sokan aggódtak, hogy én azt megtartjuk-e, az viszont meg fogjuk tartani, is, sőt a versenyzők kérése volt, hogy biztonsági szempontból is jobb nekik, hogyha nem egy-kettő, hanem inkább négy kört megyünk a pécsi körpályán, ugye a régóta elhíresült Bárány úton, ahol valószínűleg most is az esővelnél is sok ezer szurkolóra számítunk. Tehát a legkritikusabb, legérdekesebb része az marad a versenyből.
9: Elhíresült, ezt a szót használta, és a versenyről is mondhatjuk ezt, hiszen nagyon nagy visszhangja van, nem csak itt Magyarországon, hanem az egész világon.
10: Abszolút, ez a verseny, 190 országban látják a tévénézők, szinte a Földön nincs olyan ország, ahol ne lenne legalább egy tévéadó, amely vagy felvételről, vagy élőben közvetíti a Tour de Hongriét. Ezzel nem csak a versenyt, hanem az országot is megmutatjuk a világnak, hiszen nagyon szép helyeken járunk. Mondjuk most pont a felhők alól nehezen lát ki helikopter kamerája, ez mondjuk nem a legszebb képek, de mindenképpen egy izgalmas és hiteles képet látunk az országról, és visszanézve a tegnapi képeket, amiket láttam a nemzetközi médiában, azért nincs egyenre okunk, nagyon-nagyon szép képeket tudtunk mutatni az ország minden pontjáról, és azt látom, hogy minden polgármester partnerünk nagyon boldog, hogy így itt tud működni a tévégyártás és maga a verseny, és a verseny is nagyon sikeres, nagyon igazi világsztárok vannak a versenyünkön, hiszen őket követik a tévénézők. Tim Early már két szakaszt nyert, aki tavaly Tour de France-on is nyert két szakaszt, idén is ahhoz szűnőnek fog, és ugye itt van most a magyar sztárunk, Walter Attila, aki a legjobb magyar visetnak járó fehér trikóban versenyez, tehát minden úgy alakul, ahogy a legszebb forgatókönyvben megálmodtuk.
9: Érdemes tehát követni a verseny útvonalát, és nézni ezeket a csodálatos élőképeket és a hagyományokat, amiket megjelenítenek a tévéképernyőn és az út mellett. Nagyon szépen köszönöm Eisenkrommer Károlynak, a verseny főszervezőjének, hogy időt szakított ránk.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: És akkor kalandozzunk villányban, Kobolák Attilán szó.
11: Az országjáró vendégei, Villányi Ifjúsági Klub csoportvezetője, Bogbátori Emese, köszöntöm újra, és csoporttagok Klaudia és Bálint. Hogyan készültek erre a hétvégére?
12: Sok szeretettel köszöntök én is újra mindenkit. A mai napra gyakorlatilag első körben egy csodaszép városdekorációval készültünk, ami főleg boros témájú, illetve biciklis témájú elemekből áll, illetve egy közösségi aktivitást terveztünk még. Egy flashmobot Gere Attila pincészete melletti füves területen szerettük volna a város nevét kirakni nagyba, és körbe szerettük volna állni. Amint most az eső miatt sajnos el kell halasztanunk, a felirat az megmarad, viszont a flashmob helyett különböző helyeken szurkolói bázisokat alakítottunk ki.
11: Ott lesznek találhatóak a híres kék lufik?
12: Természetesen a Villányi Ifjúsági Klub segítségével készültünk erre az attrakcióra, ugyanis a tegnap előtti napon gőzerővel fújtuk föl a lufikat, készültek zászlók, úgyhogy aktívan kivették a gyerekük a szerepüket ebben.
11: Klaudia, Bálint, ti mit csináltatok?
13: Mi sokat segítettünk, ugye zászlókat készítettünk, lufikat fújtunk, segítettünk Emesének, és rengeteg más dologban is.
11: Milyen zászlókat készítettetek?
14: Magyar zászlókat készítettünk.
11: Nagyon jó. Élveztétek ezt? Vártátok a mai napot? Lehet, hogy rossz idő van, de ennek ellenére kimentek megnézni a versenyt?
13: Persze.
14: Határozottan igen.
11: Van kedvencetek? Akár szurkoltok valakinek?
13: Hát mindenkinek.
14: Mindenkinek, igen.
11: Hát rendben, nem volt választás akkor. Az a jó, ha mindenki győz, szokták mondani. Ilyenkor azért örömmel tölti el, nem emese, hogy ennyire élvezték ezt a gyerekek, és várják ezt a napot.
12: Igen, most egy kicsit meg vannak szeppenve, azt látom rajtuk, de egyébként nagyon aktív, nagyon jó kis közösségünk van nekünk itt a Villányi Ifjúsági Klubban, és bármikor számíthatunk rájuk, és ez most is így volt.
11: Tegnap családi napot tartottak. Miért tartották fontosnak, hogy legyen egy családi nap? A család fontossága nem kérdéses.
12: Igen, szerettük volna ezt a mai programot kiegészíteni. Villány megtelt egyébként ez a program kapcsán, ugye a mai program kapcsán, és ezért gondoltuk, hogy azok a családok, akik ellátogatnak hozzánk Villányba, ők kapjanak egy plusz programot, és a tegnapi napon nagyon sok családi programmal készültünk.
11: Nagyon jó szórakozást kívánunk, mi a Kossuth Rádió, köszönjük szépen!
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A Tour de Hongrie apropóján olyan kincseket is megmutathatunk, amelyeket féltve őrzünk, és hát csak a legnagyobb ünnepek alkalmával vesszük elő. Hát a biciklisek körében egy régi kerékpár, az bizony egy igazi kincs. Ensz Tarackközi Kingája a szó Mohácson.
9: igazi kincs egy-egy régebbi bicikli, régebbi kerékpár, és kincs, és féltve is kincsként őrzik, de Englert Antal pedig egy régi kerékpárral jött, tehát védi, őrzi, de azért használja is. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, ezek kincsek, egyrészt, másrészt lelkük van. Hozzánőnek az emberhez. Én mindig azt szoktam mondani, hogy fele a technika, fele az ember. Illik megőrizni a múltunkat.
9: Ezzel a biciklivel érkezett hozzánk, kicsit meg van kopva, látszik, hogy nem új bicikli, de nagyon szépen rendben van tartva. Mit lehet erről elmondani, mikori?
15: Ez a kerékpár, ez az 1940-es alapra van építve, kimondottan az én testméretemre, mert túl magas vagyok ahhoz, hogy egy átlag biciklivel kerekezzek, és ezzel Balatonköröket megyek, meg van nemzetközi veterán találkozó, ahol 160 km a táv, és ezt mind ezzel a kerékpárral teljesítem, úgyhogy ez egy nagyon jól épített, funkcionális kerékpár egyébként. Van a gyűjteményben vagy 300 darab eredeti versenykerékpár is. Én nem újítom fel őket, hanem konzerválom, megőrzöm eredeti állapotban.
9: Versenykerékpár is van önöknél, vagy önnél a gyűjteményben. Mi a különbség? Egy-két technikai részletet is elárulhatunk laikusoknak, akik nem feltétlenül szakemberek. Mi a különbség egy mostani versenybicikli és egy régebbi között?
15: Hát elsősorban a versenykerékpárokat most kimondottan erre a célra készítik, és rendkívül könnyűnek kell lenni, hogy minél kevesebb terhet cipeljen az ember. Tehát az emberi teljesítményt a végletekig ki akarjuk fokozni, és ezt a technika könnyítésével érjük el. Valamikor mindenki úgy kezdett, hogy az éppen alatta lévő kerékpárral versenyzett, ha versenyzett. Tehát hétköznap ugyanazt használták mondjuk áruszállításra, vagy bármi másra kihordani, és utána azzal versenyeztek egysebességes kerékpárok. Ma már sok sebesség van, sok áttétel van, pontosan azért, hogy a teljesítményt meg lehessen növelni. Alapvetően nagyon nagy különbség nincs, küzdeni kell vele.
9: Küzdeni kell. Azt mondta, hogy a mostani kerékpárok könnyűek, maga a súlyuk. Na, erről a bicikliről, amit elhozott ide, ez nem mondható el, mert hogy például egy nagy lámpa van elől, amit mostanában már nem használnak, azért annak is megvan a súlya.
15: Igen, hát a versenykerékpárokon minden felesleges felszerelést ledobnak, viszont valamikor, mivel mondtam, hogy hétköznap is ezt használták, kötelező előírás szerint névtáblának kellett rajta lenni, világításnak, csomagtartó, tehát a funkció volt az elsődleges, nem az eredmény. Ezeknek a kerékpároknak az anyaga is egészen más, hiszen ez még acélból, vasból készült, tehát rendkívül nehezek, viszont strap a kerékpárok, hiszen ez is több mint 90 éves kerékpár már.
9: Melyik a legidősebb kerékpár bringa az ön gyűjteményében?
15: Hát az én gyűjteményemben a legidősebb, amiről tudok, az 1905-ben készült német kerékpár egyébként, de vannak katonai kerékpárok is. Én általában a 10-es, 20-as évek, max. 30-as évekig gyűjtöm őket.
9: És azok is használatban vannak a mindennapokban? Tehát egy-két családtag, vagy akár ön felül rá még?
15: Hát volt egy álmom, hogy csinálok egy veterán kerékpár kölcsönzőt, úgyhogy 50 darabot úgy rendbe tettem, és csináltunk is már ilyen csoportos vonulást, nem egyszer. Hihetetlen, hogy az emberek mennyire nem tudják, hogy mondjuk a fékrendszer az a lábuk alatt van, és nem a kezükben. Hihetetlen, hogy mennyire élvezik azt, hogy ez a nagy súly, ha megindul, akkor szabadon mozoghatnak. Hát 50 darab kerékpár bármikor gurulhat alattam.
9: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi a különbség, amikor ráülünk egy régebbi vagy egy újabb kerékpárra, és nem feltétlenül a technikára gondolok, hogy hogyan fékezünk mondjuk lábbal vagy kézzel, hanem akár érzésre.
15: Igen, maga az élmény. Tehát érezzük, hogy mi irányítjuk a technikát. Érezzük, hogy szabadok vagyunk. Ugyanis ezt a tömeget meg kell indítani, de utána gyakorlatilag büszke az ember rá, hogy jó tempót tud haladni. Nagyon kényelmesek, nagyon masszívak, tehát nem kell aggódni rajta, hogy megcsúszok, elesek.
9: Ön busómaszkfaragó is, iparművész. Régebben jártak busók biciklivel, amikor még mondjuk nem autóval mentek?
15: Hát a busók azok alapvetően más állapotban léteznek. Mindent, amit érnek, húznak magukkal, mindent kipróbálnak, mindent használnak pillanatokig. Tehát nem jellemző, hogy mondjuk kerékpározzon egy busó.
9: De azért kipróbálni talán kipróbálta. Nagyon szépen köszönöm Englert Antalnak, aki elhozta az egyik kerékpárját, bemutatta, és kicsit mesélt nekünk erről a szerelemről, amit ön átél. Köszönöm szépen!
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Muzeális értékekről volt szó az előzőekben Mohácson, hát kincsekről és múzeumi kincsekről folytatjuk a beszélgetést, Pécset. Gettó Katalin érkezett meg hozzánk, a Janus Pannonius Múzeum munkatársa és a megújult Vazarelli kiállítás kurátora, és egy fél mondattal ma már az elhangzott, hogy Vazarelli emlékév van. Ugye Viktor Vazarelli Pécset látta meg a napvilágot 120 évvel ezelőtt, és hát a Pécs arculatában, hangulatában Vazarelli elmaradhatatlan kincs és érték. Hát nyilván az emlékévre megújult a kiállítás, mi látható önöknél, Katalin?
16: Igen, még meg kell említenem, hogy 50 éve nyílt meg a Pécsi Vazarelli Múzeum, ami most megújult, tehát nekünk ez kettős jubileum, azért is nagyon fontos. És ahogy mondta, sikerült ezt egy ilyen egész városra kiterjedő emlékévé szélesíteni, ezt a szép évfordulót. Az új kiállítás ben az az újdonság, hogy nagyobb teret ad magának Viktor Vazarelli műveinek, ehhez hozzátartozik, hogy nem csak az ő művei voltak korábban láthatók, hanem a feleségé és a fiái is, 50 éven keresztül, viszont nagyon kicsi a mi múzeumunk, úgyhogy most úgy gondoltam, hogy a jelenlegi kiállítás teljes egészében Viktor Vazarellinek szenteljük. Emellett nemzetközi művek is láthatók még, amik szintén a gyűjteményünk részei, minden Viktor Vazarelli adománya. Tehát 1976-ban, amikor megnyílt a múzeum, akkor ez teljes egészében az ő adományain alapult.
1: Viktor Vazarelli ugye a modern vizuális művészet meghatározó alakja, megújítója. Szerintem nagyon sokaknak a zebrás kép jut eszébe, de hogyha ezeket a geometrikus formákat, ezeket a villódzó formákat magunk elé képzeljük, akkor nem járunk messze a valóságtól. Tehát az Vazarelli.
16: Így van, hát a zebráke az is egy ikonikus mű, ugye ezt talán a legtöbben ismerik, ez a fekete-fehér korszakából való, de hát azt is nagyon sokan ismerik szerintem az erejből, hogy pazaró színes műveket is alkotott, tehát igen, ez a geometrikus absztrakció művészettörténeti kategóriája, és ezen belül az opárt, az optikai művészet, az, ami az ő nevéhez szorosan kötődik, mondhatjuk, hogy ő volt az atya ennek az irányzatnak.
1: Azt gondolom, hogy a 21. században az ő művészet az egy iránymutató dolog, tehát hogy ő olyan korszakalkotó és megújító volt, ami manapság akár, hogyha már a mesterséges intelligenciáig, meg a robotikáig elkalandozunk, akkor valahol ezek kapcsolatban vannak. Tehát a gyökér az ott lehet Viktor Vazarellinál.
16: Nagyon így van. Teljes joggal mondhatjuk ezt. Az a gondolkodás, amivel ő alkotott. Ha belegondolunk, hogy ezek matematikai összefüggések alapján épülnek fel a Vazarelli művek, négyzetekből, körökből, geometrikus alapformákból, színekből. A színeknek is megvan egyfajta rendszere, ahogy felépíti a képet belőlük. Mindez együtt előrevetítette már az algoritmikus gondolkodáson keresztül azt, amiről beszéltünk, tehát a számítógépes művészetnek a korszakát, holott megelőzte azt jó 30 évvel, de mindenképpen ezen a téren is úttörőnek mondhatjuk őt.
1: Említette Katalin, hogy olyan kincsek is előkerültek, amelyek lehet, hogy eddig, hogy mondjam, ha nem is porosodtak valahol a múzeum raktárában, de kevesebbet láthattuk, mert most Viktor Vazarelli teljes egészében a tér. Mik azok a dolgok, mik azok a festmények, képek, alkotások, amelyek ön szerint nagyon különlegesek, újak akár a nagy közönségnek?
16: Ami több olyan apró festmény is van, vagy szerigráfia nyomat, ugye nagyon sok nyomatot is alkotott, sorozatokat. Találtam a raktárban, illetve a katalógusunkban egy olyat, ami még nem volt kiállítva. Ez a Viva sorozat, az ő címei azok külön történetet érdemelnének, nagyon érdekes, sokszor talányos címeket ad, amikben nagyon sokszor magyar szavak vannak elbújtatva, csak a magyar közönségért. Ez a sorozat is ilyen, és ezek gyönyörű, nagy, majdnem egy négyzetméteres szerigráfiák, ebből négyet tudtunk kirakni, ami még benne volt az eredeti mappában, tehát ahogy érkezett 40 évvel ezelőtt. Úgyhogy ez az abszolút újdonság a mostani kiállításban.
1: Azt gondolom, kurátorként, művészettel foglalkozó szakemberként, ezek mind olyan kincsek, amelyet úgy szépen, hogy titokban azért meg is simogatott, gondolom, mikor kikerült a mappából. Tehát ez egy olyan élmény, emberi léptékekben egy olyan élmény, ilyen kincseket úgymond közkincsé tenni, vagy megérinteni, ami nem sokszor adott meg az ember életében szerintem.
16: Az biztos, hogy ilyen sokszor nem, hiszen ez egy állandó kiállítás, ami azt jelenti, hogy azért egy olyan 10-15 évig szoktak ezek állni, és valóban nagyon nagy élmény volt felfedezni ebben új összefüggéseket, új kontextusba helyezni az egészet. Rendkívül inspiráló a Vazarelli, nagyon könnyű és élvezetes vele dolgozni, úgyhogy én nagyon élveztem.
1: majd lesz még róla szó az országjáró délutáni műsor részében, hogy az idei jubileumi zsolnai fényfesztivált is a Vazarelli alkotások ihlették, úgyhogy tényleg ebben az évben Viktor Vazarelliről szól nagyon sok minden itt Pécset. Jöjjenek és nézzék meg a Jannos Pannonius megújult kiállítását. Gettó Katalina kiállítás kurátora hívogatta önöket az országjáróban.

0: Fél 12 van, különleges előkészületek, utolsó simítások, lelkes közösségek, amikor a profi sportolók és a megszállott civilek azonos feszültséggel, visszafojtott lélegzettel várják a Starzászló intését. Hamarosan, 13 órakor indul Mohácsra a 47. Tour de Hongrie 4. etapja. Az országjáró ott van Mohácsot villányban, és itt Pécset fogadjuk majd a mezőnyt, úgyhogy kövessék önök is a versenyt, akár a hangok segítségével. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Kármelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket. 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Emlékeztetett arra, hogy a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan sérült meg, hogy életét már nem tudták megmenteni. Országszerte borult az idő, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. Napközben nyugaton 11-16, másút 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Este 10-16 fok várható. Holnap is marad a borongós, esős idő.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
0: Az országjáró kincses ládai már 8. éve járja velünk az országot, és persze bárhová megy az országjáró csapata, mindig visszük magunkkal. Külhonban is, és az anyaországban is szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket, mind a szavak szintjén, mind pedig valóságos értelemben, amelyre az adott település, ahol megfordulunk, büszke, és szeretné, hogy az országjáró következő helyszínén egy kicsit meséljen róla. Az országjáró múlt szombaton a 8. Túzok Fesztivál helyszínéről, Dévaványáról jelentkezett, ahonnan a Körösmaros Nemzeti Park szimbólumát, a túzokot is el tudtok hozni, mégpedig egy akvarell festmény formájában. Na hát erre a festményre vigyáztunk az elmúlt héten Pécset, elhoztuk, és erre vigyáztunk az elmúlt héten, és most itt Pécsen kollégám Domokos István már is átadja.
3: Köszönjük szépen a szót, Szilvia, és itt áll mellettem Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármester, és kezében egy ajándékkal, amit az országjáró kincses ládába el is helyezzünk. Mi az, amit hozott polgármester úr? Mi az a kincs?
4: Azt hangsúlyozni, hogy Pécs a fiatalság, a kultúra, az egyetem és hát a borvárosa. És ugye több borvidékünk van Baranyában, és akkor nem is tudják, hogy nem csak egy. Az egyik ugye a Villányi. És volt nemrég a Vazarelli emlékév kapcsán egy pályázat, aminek az arculatáról már volt szó, amit ugye egy fiatal egyetemista hallgató nyert el, és ők csináltak a Villiánnal közösen egy olyan bort, ami Vazarelli bornak hívunk, és a Vazarelli emlékévnek egy ilyen mementója, egy külön emléke. Ezt szeretnénk elküldeni Turkeve polgármesterének, polgármester úr levelével együtt. Ez ugye három dolgot mondjuk úgy, hogy szimbolizálna. Az egyik úgy, hogy a bor az mindig a föld erejét mutatja. Tehát ezt pontosan tudjuk, hogy egy vörösbor, főleg a Villányi vörösbor, az milyen kultúrával, hogyan készül el. Ugye az egyetem maga az mindig a fiatalsága kapcsolatos, és hát ugye egy ókeresztény sírkamrákkal rendelkező római korból származó várost a küldönénk Turkevének, ugye aki a információink szerint ugye ő is már az őskorban lakott, tehát két történelmi település egymásnak, úgyhogy várnak minden turkevei Pécsre, nem csak a villány a burok kóstolására, hanem a vazarelli kiállításra is.
3: Köszönjük szépen, ha más nem palaszba zárva elvisszük Pécs ajándékát, és ott lesz Túrkevén. És hát itt a folytatásban ugye a mai nap ez egy ünnepi nap, a sport napja, a kerékpárosok napja, a Tour de Hongrie, és ha azt nézzük a város szempontjából is, egy nagyon fontos esemény, de milyen hozadékai vannak?
4: Hát a Tour de Hongrie, azt gondolom, hogy itt a szemlélet talán a legfontosabb. Tehát maga a sportesemény az nagyon sok embert megmozgat, de ugye maga a biciklizés, a biciklizéssel kapcsolatos egészséges életmód, az a nemzetköziség, ami már csatlakozik ehhez a programhoz. Tehát azért ezt egy magyar körversenynek hívjuk, de alapvetően egy nemzetközi színvonalon megszervezett verseny van, az beleillik abban a körben, amit Pécs nagyon szeret, a pécsiek is imádnak, és nem csak azért, mert turisztikai szempontból fontos és a hírét viszi, hanem egy olyan minőséget hoz a városba, amit alapvetően mondjuk egy vazarelli vagy más kulturális témákban, zsolnai is, a pécsiek nagyon szívesen szeretnek látni, és hát együtt bicikliznek a gyerekek, idősek velük, ugye a Bárányút, az most már legendás a versenyben.
3: Már Európában ismerik.
4: Így van. Tehát én bevallom őszintén önöknek, hogy már mentem arra, és az egyik volt professzorom a közgázkarról már kinnál, kinyitotta a garázsajtot, és már ülnek és várják a Bárányút menetét, ahogy mennek föl az urak, tehát már olyan legendás lett, hogy már a pécsi lakosok 3-4 órával a menet előtt nézik és fogadják be a jövő turistákat, hogy gyertek be, esik az eső, nézzük együtt.
3: És tehát... lehet, hogy egy jó pohár borral is megkínálják.
4: Így van. Hát azt gondolom, hogy az egyetemi professzorokat ismerve ez egyáltalán nem egy lehetetlen kör. Tehát ha, és ugye azt nem tudják sokan, de nekünk van kutatóintézetünk, ami csak a szőlészette borászata foglalkozik egyetemen belül, bár a tanárról, akit említettem, a közgazdaságtudomány professzora. Úgyhogy azt gondolom, hogy a bor mellett és a bicikli mellett Pécsnek ugye ez egy óriási olyan plusz, amire azt gondoljuk, hogy régóta vártuk. Ugye nem tudják sokan, hogy ez körülbelül 2-3 évvel jött vissza először, és előtte 20 évig Pécs nem nagyon volt benne be a Tour de Hongrie körben.
3: Közben már ez a 8. alkalom a sorban.
4: Így van. És a korábbi körversenyek kapcsán is azt éreztük, és amikor megkérdeztük a pécsieket, hogy a Tour de Hongrie kapcsán mit mondanak, hogy jöjjön-e ide, tegyene bele ebbe az város komoly erőfeszítéseket, akkor egy óriási igen jött vissza minden felmérésbe, és hát ez látszik ma is, hogy megérte, és hogy a pécsiek nagyon büszkék arra, hogy a Tour de Hongrie itt van.
3: Akkor mondhatnéd, hogy biciklis nyelven, hogy fokozatot váltottak ezzel, meg lendületbe is hozták a várost, mert csak azért is mondhatjuk, hogy jó helyen van ez a Tour de Hongrie, mert hogy Pécs egy fiatalos, lendületes város.
4: Így van. Hát ugye több mint 22 ezer hallgatónk van csak az egyetemen, akiből több mint 5 ezer külföldi hallgató 100 országból. Tehát azért azt nem lehet mondani, mondjuk, hogyha valaki elmegy valahol, akkor nem hall mondjuk vagy fiatalokat, vagy külföldieket. Hát ugye nálunk a Tour de Hongrie, azt mondják az én kollégáim, hogy hegymenetben van. Tehát ugye amikor itt megjön valaki, ugye a magyar városokhoz képest ez egy kifejezetten meredek menet. Én azt gondolom, hogy látványos, tehát azért ha nézzük az olasz vagy a francia versenyeket, azért ott is a hegyi menetek azok, amik kifejezetten érdekesek. Úgyhogy hát bevallom őszintén, mi is fő szoktunk menni meglesni, tehát amikor a kollégákkal úgy adódik, akkor mindig átadjuk megnézni. Ugye volt olyan év, amikor lenn 30 fok volt, és föl megesett az eső a hegyen, és mi se hittük el, hogy ugyanaz nap ugyanabban a városban vagyunk, és ez ugyanaz a verseny.
3: Mert igazi mediterrán hangulat is.
4: Igen. Már idén ugye teljes esőmenet van, ahogy a profik mondták, a szervezők. Ugye kérdeztük tőlük, hogy és ez a biciklibe mit jelent, mert az autónál tudjuk, mondták, hogy ez sokkal több odafigyelést igényel a versenyzőktől, ugye, hogy ne legyenek balesetek, de nem fúják le, végig mennek, ilyen szempontból némileg ámulattal nézzük, hogy ilyen időjárás ellenére az összes versenyző végig megy, és fölmegy azokon a területeken, amin azért azt gondolom, hogy hát még eső nélkül se könnyű fölmenni, nem hogy esőben.
3: És a polgármester úr szokott biciklizni?
4: Igen, ebbe kell valami őszintén, hogy igen, de hát ugye a pécsiek azt pontosan tudják, hogy Pécsnek az egyik nagy kedvence, ugye egyrészt a borvidék biciklizés, meg hát valljuk őszintén, hogy van egy baráti társak, akivel most valószínűleg le fognak szidni, legalább 13 éve járunk már Balatonra biciklizni minden évben, tehát a körbe. Úgyhogy tehát nem csak Pécs környékén szoktunk, hanem az ország több részén is, és ugye próbáljuk teszteni, hogy hol lehet. Vagy aki ismeri Szegedet, vagy Baján ugye mindenki biciklivel jár éjjel-nappal. Tehát azt gondolom, hogy a Dél-Dunántúlon, illetve a déli ország részeken a biciklizés alapvetően az egy fontos pont. Hát
3: ez a ugye 101 esztendővel ezelőtt indult el a Tour de Hongrie, 8. alkalommal van itt Pécsen, lesz majd 9. és ezek szerint, ahogy kiveszem a szavából, lesz.
4: Hát rajtunk nem fog múlni. Azt gondolom, a szervezők fogják megmondani majd, hogy mikor, milyen útvonalban, mert teljes mértékben azt tudomást kell adnunk, hogy ennek megvan a maga szakmai program része, és amikor mi tudunk kapcsolódni, akkor Pécs mindig jelentkezik és részt akar venni.
3: Köszönjük szépen. szépen Ruzsa Csabának, Pécs város alpolgármesterének, hogy itt volt az országjáróba, és elhozta azt a kincset, ajándékot, amire ők büszkék, és mi tovább visszük a műsor következő helyszínére, Turkeve városába, egy szép levéllel, üzenettel.
4: Köszönjük szépen!
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Talán hallják, itt Pécs szívében is már hangolódnak a futamra. Ide érkezik majd a Tour de Hongrie 47. etap, 47. versenyének 4. etapja. Na de ahonnan indul? Az Mohács, és ott van Ernst Tanackozy Kinga.
5: Mohácson továbbra is zuhog az eső, de érkeznek szépen lassan a csapatok, a kerékpárok, a kamionok és a buszok, és Mohács egyfajta izgalomban, készülődésben van, szinte pezseg az egész város. Bőz Gábor, a Tour de Hongrie mohácsi szakaszának, civil programjainak szervezője van mellettem. Nagyon izgatott a város, nagyon sok mindennel készültek, meg mozdul az egész város ilyenkor?
6: Igen, Mohácson amúgy is nagyon népszerű a kerékpáros élet, nagyon sokan használják a hétköznapokban a kerékpárt, és nagyon sokan kilátogattak ennek a csúnya időnek ellenére itt a Deák térre, a rajthelyszínre, és a város számos pontján készülnek az aktivista pontokon a különböző nemzetiségek, akik szeretnék egy kicsit az ideérkező látogatóknak, illetve a kerékpárosoknak bemutatni Mohács sokszínű kultúráját, hiszen rengeteg olyan rendezvényünk van az év számos pontján kezdve, a busajárástól egészen a későszi rendezvényekig, ami igazán megérdemli azt, hogy egyszer valaki felkeresse és megtekintse itt élőben.
5: Nem is csak egyszer, hanem szinte egész évben, hiszen nagyon sok programjuk van, és említette is. Nyilván ma az egy nagyon fontos eseményét, de nem áll meg az élet, a kultúra az marad itt továbbra is. Mik a következő programok?
6: Ma délután ünnepeljük Nepomuki Szent János ünnepét, abban is sajnos egy picit belerondított az időjárás, de amit csak tudunk, mert igyekszünk megtartani a ma délutáni és esti programokból, és a nyáron számos program lesz, nagyon sok nemzetiségi program, így a Dunai Mosás, Dunamenti Hal Fesztivál, a Sokac Babfőző Fesztivál, Mohácsi Tambura Fesztivál, illetve a négy napos Nemzetközi Néptánc Fesztivál, valamint mivel idén emlékezünk meg a Mohácsi csatának az 500. évfordulója, számos programunk eme tekintetben e tematika köré épül, és kifejezetten az emléknapon augusztus 29-én is több program lesz. Lesz egy nagyszabású szentmise majd a Széchenyi téren, illetve este pedig egy vadiúj rockoperának lesz az ős bemutatója. Mindig itt leszünk, Mohács 500 rockopera címmel készül egy nagyszabású, grandiózus darab, és ennek itt láthatják majd a kedves érdeklődők az ős bemutatóját.
5: Érdemes tehát tervezni Mohácssal, de egyébként még ma is el lehet indulni, és el lehet ide jönni, hiszen nem sokára majd egy órakor indul a rajt, ugye visszatérünk ide a Tour de Hongriehoz, és valóban esik az eső, de ez nem szegi kedvét az ittenieknek, mert hogy nagyon sokan jönnek akár biciklivel,

0: Mindenki.
1: Idén először egyébként Mohács a rajt vagy a célhelyszín, ugye most a rajt helyszín, és hát ez egy nagy felelősség is egyébként, mert hogy jó hangulatot kell teremteni, és nyilván ugye a külső külsőleg is befolyásolható, hogy milyen hangulatban, milyen lendülettel indulnak a versenyzők, de ez nagyban függ attól is, hogy hogyan indítják őket, hogyan indítják.
0: Igen, hát nagyon felkészültünk arra, hogy végigjártuk számtalanszor az útvonalat, megnéztük, hogy vannak esetleges úthibák, hogy mindent előkészítsünk, hogy mikor ide jönnek a Tour de Hongrie szervezői, már egy felkészült kész városképet, egy üres területet kapjanak, ahova ki tudják pakolni a saját szponzorsátrakat, illetve a saját eszközparkot, és nagyon elégedettek voltak velünk, eddig legalábbis így vesszük észre, úgyhogy örülünk, hogy itt vannak. Nagyon jó a kommunikáció, és nagyon örülünk a csapatunknak. Hát reméljük, a rossz idő nem szegi kedvüket, és még visszatérnek hozzánk Mohácsra, akár Tour de Hongrie újabb helyszíneként, akár a civil életben is.
1: Igen, és ugye a szervezésben ugye az is része volt, hogy az utat felügyeljék, és akár útfelújításokat végezzenek, és tényleg rendben tartsák az egész útvonalat.
0: Igen, már tegnap délután elindítottuk a leürítését az utaknak, hogy nem lehet parkolni az út két oldalán a teljes útvonal mentén, illetve többször is átnéztük a teljes útvonalat, és a Tour de Hongrie szervezőivel közösen alakítottuk ki azokat a nemzetiségi akciópontokat, amik végig az út mentén találhatók. Általában mindegyik igazodik az eredeti fesztivál egy-egy ikonikus helyszínéhez.
1: Nagyon szépen köszönöm Bősz Gábornak, a Tour de Hongrie Mohácsi szakaszának civil programjainak szervezőjének, hogy eljött és elmondta ezeket. Mohácsról indul tehát majd a rajt nem sokára, és Pécsre érkezik be. Mi is kapcsolunk Pécsre. Köszönöm szépen.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Nem mielőtt a Tour de Hongrie majd befut Mohácsról ide Pécsre, megáll villányban is, vagy legalábbis elhalad, Kobolák Attilája szó.
4: Itt vagyunk még villányban, és itt ül mellettem dr. Bagoly Krisztián, Villányi Turisztikai Egyesület elnökségi tagja. Milyen bort ajánl egy kis biciklizéshez?
5: Általában a biciklizők, a kerékpárosok nagyon szép időben, meleg időben szoktak útra kelni. Villány nagyon szép és nagyon gyönyörű destináció e tekintetben. Kiépítettünk most már kerékpárutakat, vannak megállóink, biciklitárolóink, illetve hát ha szeretnék látni a villányi nevezetéseket, minden megközelíthető most már biciklivel. Hogy milyen bort? Hát gyakorlatilag most már a trend szerűen, és ez országosan is, és talán a világra is jellemző, könnyű fehérborok, illetve rozéborok, főleg nyári időszakban, melegben, természetesen tisztán vagy fröccs formájában. Ebből mi villány környékén viszonylag keveset tudunk felmutatni, de azért sok fajtából most már teljes a portfólió.
4: És nem csak ihatok egy jó pohár bort ezekben a pincészetekben, vagy vehetek egy üveggel, hogy hazavigyem szüleimnek akár, hanem el is szállásolnak, megetetnek. Nyáron milyen programok lesznek ezekben a pincészetekben, hogyan készül villány?
5: A Turisztika Egyesületnek most már, aminek körülbelül több mint 40 tagja van, szállásadók, vendéglátósok, éttermesek, pincészetek, borászatok, rengeteg programmal tudnak szolgálni. Nem csak ez a hagyományos, autentikus borkóstoló vacsorával, amit most már 30 éve csinálunk. Azt gondolom, hogy próbálunk innovatív új program lehetőségeket is kínálni. Tematikus rendezvényekkel is készülünk, bordal fesztiválokkal, különböző kinti és benti rendezvényekkel. A célunk az, hogy összefogás keretén belül ez az ékszerdoboz, ez a villányi gyönyörű turisztikai látványosság, ne csak mi tudjunk róla, hogy ez egy értékes helyszín, hanem mint minden ékszert, ezt is be kell csomagolni, és természetesen reklámozni kell. Ezen dolgozunk a webfelületeinken és mindenhol. Kérjük, kövessék az Irányvillány Facebook oldalunkat is például.
4: Az összefogás volt a kulcs szó. Mit tesz ezért a közösség? Hogyan tartja ez egyben az embereket?
5: Gyakorlatilag ez egy családi közösség. Hát én is itt születtem Villányban, mindenki, aki ennek a tagja, nagyon mélyen vagy érintőlegesen, de már régóta azon dolgozik, hogy itt a vállalkozások feléveljenek, és természetesen Villány is. Úgyhogy egy nagyon kollegiális, tehát azt gondolom, hogy hiába itt vagyunk egymás mellett szomszédságban, mindenki segíti, támogatja a másikat. Ennek a következménye az, hogy megmutatjuk egymásnak a borait, ajánljuk egymás pincészeteit, ajánljuk egymás szolgáltatásait, és mindenben együttműködünk, amiben tudunk. A rendezvényen kapcsán most már összefogunk különböző kuponokkal, ajánlókódokkal, közös programokkal, közös játékos vetékedőkkel, és természetesen nagyon dolgozunk azonkon, hogy a friss új európai uniós támogatásokból is valamilyen szinten jusson ide is, hogy ezt meg tudjuk erősíteni, ezt az együttműködést.
4: Hogyan fedezték fel, hogy az embereknek erre van igénye turisztikai szempontból, ne csak hogy biciklizzenek, hanem hogy el is legyenek szállások?

0: foglalkozva legyen velük.
1: 90-es évek óta gyakorlatilag megy már a villányi borturizmus, így ismeri nagyjából mindenki. Ez természetesen nem csak azt jelenti, hogy különböző társaság, baráti társaságok, lánybúcsuk, legénybúcsuk érkezhetnek ide, hanem nagyon-nagyon-nagyon nagy fókusz van most már az, hogy a családok, gyermekes családok, nagy családok is érkeznek ide, és ennek az egyik módja például a kerékpáron történő megközelítés, mert nagyon szeretnek most már az emberek, reméljük a mozgáskultúra fejlődésével ez változni fog, és ezért szeretnénk ezt diverzifikálni, ezeket a lehetőségeket.
0: Amellett, hogy mozog egy jót az ember, iszik egy jót, eszik egy jót, meggyönyörű tájban van, milyen élményeket kap, mit visz haza magával, feltöltődik a lelke, van egyfajta holisztikus energia itt?
1: Hú, a holisztikában nem vagyok erős, de ettől független azt gondolom, hogy igen. Azon, tehát végül is igen, tehát a bor fogyasztás az nyilvánvalóan nem a család egész részére igaz, de azt gondolom, hogy másnap olyan természeti környezeti látványosság van, akit a szoborparkunktól kezdődően, a kőbányától, a kilátókig mindenhol lehet azt gondolom pont ilyen élményeket megszerezni.
0: Mit tartogat a jövő? Hogyan készül a turisztikai egyesület?
1: Nagy terveink vannak. 2027-től nem csak egy vagy két tematikus lezárásos programot szeretnénk, hanem minél többet. Természetesen ehhez forrásokra van szükségünk, együttműködésre az önkormányzattal és más esetlegesen környékbeli erős egyesületekkel együtt. Siklós, Harkány, Pécs, Villány egy olyan szerintem egy gyönyörű régió, ahol a közlekedés fejlesztésével, az infrastruktúra fejlesztésével még vonzóbbá tehetjük ezt a jelenlegi szép környéket.
0: Ehhez sok sikert kívánunk és köszönjük szépen. Most a szó visszakerül Pécsre, megelőzi a Tour de Hongrie verseny felhozatalát.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Hát hallhatták, lázban ég Mohács, lázban ég Villány, és persze minden település, ahol a 47. Tour de Hongrie mai verseny napja, illetve mezőnye elhalad majd. De a Tour de Hongrie nem csak a fiatalokat és a mai versenyzőket hozza lázba, hanem bizony az örök ifjak szívét is megdobogtatja. Domokos István beszélgetése.
4: Kremsberger Dezső, hány alkalommal tette már meg ezt a szakaszt, amit itt most a Tour de Hongriesok is megtesznek?
5: 60 év alatt ki tudja, hogy hányszor.
4: Nehéz szakasz biciklivel? Versenybiciklivel?
5: Elég nehéz szakasz, hát az dombos.
4: Mióta kerékpározik, biciklizik, versenybiciklivel, hány kilométert tett meg, összeszámolta?
5: 11.100-at mentem, de ezt már 20 éve vagy 25 éve.
4: Minden évben?
5: A minden évben több mint 10-et megyek.
4: Egy nap hány kilométert tesz meg?
5: 60 és 100 között.
4: Ebben a korban nem fárasztó?
5: Ez nem elég, mert otthon nekem munkám is van. Nagy udvarom van, amit füvet nyírok, és hasogatom a téli tüzelőt.
4: Ez az edzés?
5: Másféle mozgás, mint a biciklés, és jó is ez, mert egy idő után egysíkúvá válik ez a kerékpározás, kell közben másféle mozgás is. Télen, amikor a rossz idő volt, akkor van nekem egy otthon egy ilyen súlyemelő termem. Novembertől márciusig súlyt emelte.
4: Tavasszal, hogyha jön a jó idő, akkor jó kondíciója legyen a biciklizéshez.
5: A bicikli a felső testről leszed mindent. Én ezt télen mindig vissza.
4: Testnevelő tanárként ezt jól tudja. Igen. A biciklizés miért lett a szerelme?
5: Kisgyerek koromban eltiltottak a biciklizéstől. Apámék a doktornőnek mondják, hogy mi van ezzel a gyerekkel, miért ilyen sovány. Megvizsgál, mondja apáméknak, hogy a gyerek ne biciklizzen, mert nagy a szíve.
4: Minden esetben nagy a szíve a kerékpározáshoz, meg a sporthoz.
5: Hát nekem most is három biciklim van. Őszi, téli, tavaszi és nyári bicikli. Most épp a nyári biciklivel járok.
4: Mondják, hogy most vett egy új gumit, mert hát holnap indul a Tour de Hongrie. Csak játszunk a gondolattal, de szívesen ott lenne a versenyzők között?
5: Hát igen, voltam gyógyszertárba, és ott ismernek. A fiatal lány azt kérdezi, hogy holnap ön is indul a Tour de Hongrie.
4: Mit válaszol?
5: Mondok, és lány, 60 év évet késtem csak, akkor 23 vagy 24 éves lennék, akkor indulni.
4: Vannak követői, szoktak önhöz csatlakozni?
5: Hát vannak, még 4-5-en.
4: És azt el szabad árulni itt a hallgatóknak, hogy tanár úr most hány éves?
5: Persze, 84 éves múltam márciusban.
4: Milyen volt a születésnapja? Azt is biciklizéssel ünnepelte?
5: El szoktam menni a születésnapomon, annyi kilométert, ahány épp születésnapom van. Nemrég még lementem Bajára, egy halászlére, a 140 oda-vissza.
6: Biciklivel?
5: Hát mivel?
6: És mondja tanár úr, hogy a felesége is hasonló korban jár, mint igen. Ön, és hogyan nézi ezt a fajta biciklis kesztelését?
5: Most is számolja, most ez már a negyedik nap, hogy mész. Mondom, és mi van akkor, ha menni kell?
6: De mi az, ami hajtja? Nem a biciklit, hanem saját magát.
5: Hát nem tudom, szeretek egyszerűen biciklizni. Ha nem megyek egy-két nap, akkor ne szóljanak nagyon hozzám, mert akkor már ideges vagyok, hogy nem tudtam elmenni.
6: És vannak még nagy tervei, biciklis tervei?
5: Most így 84 éves.
6: Így hallgatva meg a frissességét lehetnek?
5: Meg akarom csinálni az idén is a 10 000-et. Nekiálltam.
6: Eddig hány kilométert sikerült letekerni ebből a 10 000-ből?
5: Azt hiszem 3500-nál tartok most.
6: Milyen volt az első biciklije?
5: Fecske bicikli.
6: Nehezebb volt tekerni?
5: Abból csak egy méret volt, kicsi volt nekem, meg voltak ezek a csebiciklik, a favoritok.
6: Ez a bicikli megvan még, amivel legelőször biciklizett?
5: Meg, ezen most görgőzök ezzel.
6: Mi az, hogy görgőzik?
5: Az, hogy télen, amikor nem lehet kimenni, lehet hajtani álló helybe, olyan, mintha...
6: Egy helybe biciklizik.
5: Egy helybe, de nem szeretem, mert unalmas. Én biciklifüggő vagyok.
6: És mivel dopingol, ha már itt tartunk, hogy ilyen jó teljesítménye legyen?
5: Hogy mennem kell, mennem kell.
6: Ha végigvesszük az útját, ugye 80 fölött járt tanár úr, mi volt a legnagyobb siker az életében?
5: Amikor a gyerekeim országos bajnokságon aranyérmesek voltak.
6: Tanár úr újra kezdhetné, fiatal lenne, akkor bicikli versenyző lenne?
5: Igen, az lettem volna.
2: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
3: Hát van, aki az lett volna, de van, aki az is lett, mert hogy egy versenyzőhöz kapcsolódott mai délelőtti játék kérdésünk. Így hangzott egész pontosan, ki nyerte meg az első Tour de Hongrie magyar kerékpáros körversenyt 101 évvel ezelőtt? Hát sokan tudták a helyes választ, szerintem ez is azt mutatja, hogy követik a Tour de Hongrie eseményeit, de a leggyorsabb helyes megfejtő itt van most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok! Először a kedves nevét árulj el nekünk.
7: Sokkal a Nemeskérik után Endre vagyok Budapestről.
3: Üdvözlöm, Endre. Hát ki volt ez a nyertes, a Tour de Hongrie első magyar kerékpáros körverseny nyertese?
7: Zsabek Károly volt, én is reggel utána néztem egy kicsit, hogy jól láttam, hogy honnan lesz a műsor, mégis milyennek a története a versenynek.
3: Hát nagyon szépen köszönjük, bizony Erzsabek Károly volt az első Tour de Hongrie magyar körverseny nyertese. Esetleg ön, Endre, kerékpározik, hogyha van szabad ideje?
7: Én élőtisztelettel nézni szoktam, felnőtt koromban tanultam meg, egyébként megbarátkoztam vele azóta, úgyhogy inkább a nagy tisztelet, amivel nézem ezeket a versenyeket.
3: Hát köszönjük szépen, hogy amíg el nem kezdődik a Tour de Hongrie, addig az országjárót hallgatja, de délután is szól természetesen az országjáró. Minden esetre az ön megfejtése helyes. Gratulálunk, hamarosan vendéglátóink ajándékával érkezik a posta. Én pedig gyorsan, sebesen, bár nem a Tour de Hongrie-sok sebességével azért elköszönök, de az országjáró délután 14:30-tól várja önöket vissza, hiszen a negyedik Tour de Hongrie negyedik etapjának befutója itt lesz Pécset, ide érkezik hozzánk a mezőny, úgyhogy erről is beszámolunk majd. És persze Pécs természeti, kulturális és gasztronómiai kincseiről is szólunk majd, ahogy ezt megszokhatták már az országjáróba. Úgyhogy egy kicsit lendületet veszünk mi is, a Tour de Hongrie nyomába eredünk a délután folyamán is, de most egy pillanatra elköszönök. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is az országjárót hallgatják, és remélem 14:30-tól hallgatják majd. A felelős szerkesztő Domokos István nevében is most elköszönök. Hát akkor hajrá, hajrá, érkezik vissza a hang 14:30-kor ide az országjáró hallgatóival Pécsre, a Tour de Hongrie-nak meg hajrá, indul nem sokára 13 órakor Mohácsról, Mohács, Villány, és jönnek ide Pécsre, mi is itt vagyunk.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
1: Kedves hallgatóink! Ma délben a Pécsi Székesegyház harangja szól a Kossuth Rádióban. Szent István király idejében, amikor 1009-ben Pécs püspöki székhely lett, építették meg a mostani bazilika elődjét. Mai alakját a 19. század utolsó éveiben nyert el, Dulánszky Nándor püspöki szolgálata idején. Ez az átépítés adta vissza a templomnak eredeti román stílusát. A bazilika szentélyében az Ószövetség jeleneteit ábrázolják a falfestmények, míg a templomhajó ezt kísérő részében az Új Szövetség főbb mozzanatait láthatjuk. A templom mellékhajóinak a freskói Szent Péter és Pál apostol életéből mutatnak be részleteket. A mennyezet szemedgyönyörködtető, 4x4 méteres, 13 részből álló kazettasora keresztelő Szent Jánost és a 12 apostolt ábrázolja, majd a többi kazetta a kereszténység 54 legfontosabb szentjét mutatja meg. A Székesegyház altemploma részben ókeresztény épületek maradványaira épült. Az altemplomban nyugszik Janus Pannonius pécsi püspök és humanista költő. A Szent István téren, ahol a négy tornyú bazilika magasodik, számos ókeresztény sírkamra található. Az egyikben a Madonna kép, a Mária tisztelet első hazánkban ismert emléke. A Székesegyház négy harangja közül a nyugati toronyból megkonduló, majd 4 tonnás harangot Péter apostolról nevezték el. 1819-ben öntötte Weinbert Péter, és hazánk 7. legnagyobb harangjaként tartják számon.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor. A sajtómunkatársait Magyar Péter személyesen vezette körbe az épületben.
1: Több bank és telekommunikációs cég is árat emel július 1-től, a hónap végén ugyanis lejár az általuk vállalt önkéntes árstopp.
2: 38 raklapnyi hamis gyógyszert foglalt le a rendőrség egy nemzetközi akcióban. Orvosok nevével hirdették az illegális termékeket.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Hétvégén látogatható lesz a Karmelita kolostor, ezt pénteken jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az első hétvégére meghirdetett helye mindössze néhány perc alatt betelt. Ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét és a belügyminisztériumot is megtekinthetik az érdeklődők. A nyitás előtt a sajtó munkatársait vezették körbe a látogatás helyszínein. Mészáros László és Jakab Szintia beszámolója.
3: Szűnjön meg ez a kordon.
4: Magyar Péter miniszterelnök péntek délelőtt élő adásban kezdte meg a Karmelita kolostort lezáró kordon lebontását, majd bejelentette, hétvégente látogatható lesz a kolostor, illetve most szombaton és vasárnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. Óriási volt az érdeklődés, mindössze néhány perc alatt beteltek a helyek erre a hétvégére.
5: Pár perc alatt betelt a 2000 hely. A mai és a holnapi napra.
4: Először a sajtómunkatársait vezették körbe az egykori kolostor falai között.
6: 300 éves falak között állunk. Ugye az épület egy katolikus szerzetes rendről kapta a nevét, a Karmelita rendről.
4: A tárlatvezetés a földszinti rendezvényteremben kezdődött, amely korábban a kormányinfók helyszíne is volt.
6: És mögöttem egy magyarok nagyasszonyáról elnevezett szökőkút látható.
4: A különleges növényekkel, gyümölcsfákkal és szökőkúttal gazdagított belső kert után az egykori templomtérből kialakított könyvtárat is megmutatták, ahol a tölgyfából készült polcokon ritka kötetek találhatók. Majd az épületben sétálva a falakon korábbi miniszterelnökök portréit is megtekinthették.
7: Itt a falakon miniszterelnöki portrék sorakoznak.
4: A sajtómunkatársai ezután a kormányülések helyszínét, majd a kormányváró térsort nézhették meg. Végül a páratlan panorámával rendelkező ellipsz kertbe érkeztek.
5: Itt zajlottak a állami ünnepségeken a fogadások. Én magam egyszer jártam itt emlékeim szerint egy augusztus 20-ai rendezvényen a családommal. Akkor innen néztük a tűzijátékot sok száz meghívott vendéggel. De a tudomásom szerint rengetegszer voltak itt fogadások.
4: A Karmelita kolostor után Magyar Péter, a miniszterelnöki kabinetiroda, majd a belügyminisztérium épületét is megmutatta a sajtó képviselőinek.
5: A következő hétvégéken is látogatható lesz a Karmelita egészen addig, ameddig nem találunk közösen új funkciót neki, illetőleg ameddig van érdeklődés. Még gondolkodunk azon, hogy esetleg a következő hétvégéken is megnyitjuk a luxusminisztériumot, ugye ott már mostantól a szociális és családügyi minisztérium munkatársai fognak dolgozni, de ha meg tudjuk velük beszélni, hogy nem zavarja őket, hogyha az előtérbe és a szivarszobába bemennek a honfitársaink, gondolom ők nem fognak hogy sokat tartózkodni, akkor lehet, hogy sor kerül arra is, hogy a következő hétvégéken oda is be lehessen menni.
4: A Karmelita kolostor felújítása és kormányzati célú átalakítása éveken át tartott. A miniszterelnökség 2019-ben költözött be. A beruházás központi költségvetési forrásból valósult meg, a felújítás költsége pedig meghaladta a 10 milliárd forintot.
1: Minden választási vereség más, most 16 év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le, mondta a volt miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában.
2: Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyaroknak most liberális kormányuk lett, és nemzeti ellenzékük. Ehhez kell alkalmazkodnunk úgy, hogy mindenki érezhesse a sok százezres, sőt milliós nemzeti oldal erejét. Hangsúlyozta, a magunk részéről ugyanakkor biztosan mondhatjuk, Magyarországot kiváló állapotban adjuk át.
1: Számos bank és telekommunikációs cég árat emel július 1-től. A hónap végén ugyanis lejár az általuk tavaly vállalt önkéntes árstopp. A díjemelés sok helyen a tavalyi inflációval megegyező mértékű, vagyis 4,4% lesz, de lesznek olyan cégek, amelyek ennek akár a dupláját is érvényesíthetik. Szilágyi Béla összeállítása.
8: Először itt, vagy már mondanom is, Folyós számlát nyit az ügyfél a bankjánál. Ő egyelőre még a tavaly tavasszal befagyasztott áron fizeti a számlavezetési díjat, de júliustól már ő is, akárcsak a többiek, emelt díjat fizet majd. Nagyjából egy éve nagyon elszálltak a számlavezetéssel kapcsolatos díjak, akkoriban az a vád érte a bankokat, hogy teljesen indokolatlanul, jóval az infláció felett emelték meg durván a banki díjakat. A pénzügyi szolgáltatások, a készpénzfelvételi díj, a folyószámla vezetési díj és a bankkártyák éves díja is drágult. Ezt követően az akkori kormány önkéntes árkorlátozásra kérte a pénzintézeteket. A jövő hónap végén azonban lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium. Az OTP például július 1-től 3,6%-kal emeli a számlavezetési díjakat. Hangsúlyozták, hogy az emelés elmarad a 2025 évi infláció 4,4%-os mértékétől, és egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent majd. A CIP banknál nem csak a tavalyra érvényes 4,4%-os inflációval emelik meg a díjakat, hanem a 2025-ben elmaradt 3,7%-os emelést is hozzáadják. Ez azt jelenti, hogy összesen több mint 8%-kal emelkednek a díjak. Az emelés mértékét már több pénzintézet is közzétette.
9: Most vagyunk azon a ponton, amikor a bankok 60 nappal hamarabb szólniuk kell, előzetesen publikálniuk kell, hogyha bármilyen díjemelés lesz.
8: A biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője az M1-en elmondta, a bankok többsége teljesítette ezt a feladatot. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogyha változtatunk a bankolási szokásainkon, például más számlacsomagot választunk, akkor csökkenthetjük a díjemelésből származó terheket.
9: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80-100 000 forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több 10 000 forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
8: Az elemző példaként említette, hogy az ügyfelek többségének az elmúlt években biztos, hogy emelkedett a fizetése, és minél magasabb a jövedelem, annál több kedvezményt nyújthat a bank, csak ehhez számlacsomagot kell váltani. Gergely Péter hozzátette, érdemes ennek utána járni, hiszen a bankok honlapján kalkulátorok is segítik a váltást. A szakértő szerint a pénzintézetek azt szeretnék, hogy minél többen digitálisan bankoljanak, mert ez nekik és az ügyfeleknek is olcsóbb. A banki mellett a távközlési díjak is emelkednek, a telekommunikációs cégeknél is elsősorban a tavalyi infláció mértékét veszik figyelembe, amikor meghatározzák a díjemelés mértékét. Itt is hasonlóan a banki díjakhoz 4-8% közötti emelésre lehet számítani. A Jettel például a honlapján azt közölte, hogy a díjkorrekcióra 2026-ban július 31-ig kerül sor, a mértéke 4,4% és érinti a korrekciót megelőzően megkötött szerződések havidíjait is. A díjváltozás a számlás hangalapú, hordozható internet, valamint otthoni internet tarifacsomagokra vonatkozik. A VAN szeptember 1-től visszavezette az infláció követő díjkorrekciót, az áremelés mértéke ősztől náluk is 4,4% lesz, amit a kedvezmények nélküli havi előfizetési díjra érvényesít a vállalat, ám a havi díjkedvezményeket nem érinti. Drágulnak a lakásbiztosítások is, hiszen a rájuk is kivetett árstop szintén lejár június 30-án. Piaci hírek szerint minden ügyfél a biztosítási évfordulójánál szembesülhet majd az áremelkedéssel. Aki sokkalja a díjat, az természetesen válthat biztosítót, vagy a biztosítón belül is választhat egy másik, olcsóbb biztosítást.
1: Orbán Viktor korábbi miniszterelnök nem kapja meg a végkielégítését, közölte Magyar Péter.
2: A miniszterelnök úgy fogalmazott, a vagyonnyilatkozata alapján nincs telen Orbán Viktornak, az általa hozott jogszabály alapján 38 millió forint végkielégítés járna, de nem fogja megkapni.
1: A leköszönt nemzeti kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte. Az állami vagyont megduplázta, a devizatartalékot történelmi csúcsra emelte, az ország aranytartalékját 36-szorosára növelte, így reagált a volt miniszterelnök Magyar Péter kijelentéseire.
2: Orbán Viktor hangsúlyozta, az ország kifosztása a Tisza kormány hivatalba lépésével válik valóságos veszélyé. A korábbi kormányfő bejelentette azt is, hogy a végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza.
1: A tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal alapítvány finanszírozásának visszavonását a Fidesz frakció vezetője.
2: Gulyás Gergely a döntés felülvizsgálatát és az egyeztetések megkezdését javasolja.
1: 38 raklapnyi hamis gyógyszert foglalt le a rendőrség egy nemzetközi akcióban. 5 éve nyomoztak egy több európai országban is működő gyógyszerhamisító bűnszervezet ellen. A bűnözők elismert orvosok nevével és képmásával visszaélve hirdették és árusították az illegális termékeket. Víg András információi.
10: 15 európai ország rendőrségének és ügyészi szervezeteinek részvételével számoltak fel a héten egy 2019 óta működő nemzetközi gyógyszerhamisító bűnszervezetet. Több mint 100 helyszínen egy időben csaptak le a bűnözőkre. A műveletben több mint 1000 rendőr vett részt. Az akció eredményeképpen Magyarországon a hamis gyógyszerek árusításában közreműködő telefonos ügyfélszolgálat munkatársainál, valamint a fuvarozó cégeknél voltak kutatások. A nyomozók összesen 38 raklapnyi illegális gyógyszert foglaltak le, mondja Kész Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője.
11: Az Eurojust akció hazai műveletében a Nemzeti Nyomozóiroda kibernyomozói összesen 6 szemét hallgattak ki tanuként, illetőleg a román hatóság felkérésére pedig elfogtak Szolnokon egy lengyel állampolgárságú férfit. 5 csalással, illetőleg pénzmosással gyanúsították meg. A nemzetközi művelet adatainak értékelése és elemzése folyamatban van, így nem kizárt, hogy a jövőben további elfogások és gyanúsítások lesznek.
10: A gyógyszerhamisító bűnszervezet az általa engedély nélkül forgalmazott, ismeretlen összetételű készítményeket neves orvosok nevével és fotóival visszaélve, részben mesterséges intelligencia segítségével reklámozta. A nyomozók külön vizsgálják azokat az eseteket, ahol a megtévesztő hirdetések hatására a sértett módosította vagy elhagyta az orvosi terápiát. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy az interneten kínált csodaszerek eseten súlyos vagy akár életveszélyes állapotromláshoz is vezethetnek.
1: A higién és szabályok szigorú betartását kérik a hatóságok, valamint a Hajdúhatházi önkormányzat, miután a városban hepatitis A járvány alakult ki. Nagyjából 20 fertőzöttről és több 100 kontakt személyről tudnak.
2: A Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője emlékeztetett, a vírusos májgyulladások közül az A típusú a legenyhébb lefolyású, többnyire lázzal, hasfájással, májtáji feszüléssel kezdődik, majd a beteg szeme besárgul. Szlávik János hozzátette, az elmúlt évben megtízszereződött az esetek száma itthon.
12: Ennek a betegségnek a gyógyítása a pihenés. Jó néhány hétig feküdni kell, és meg kell várni, amíg a máj magától regenerálódik. Nagyon ritkán fordul az elő, hogy a betegség súlyos lefolyású, elsősorban terheseknél, vagy egyébként májbetegeknél előfordulhat az, hogy máj elégtelenség alakul ki. Általában a nem megfelelő higiéniés viszonyok miatt, vagy pedig akkor, hogyha nincs vezetékes ivóvízellátás. A vírus a széklettel terjed, tehát a nem megfelelő kézmosás, a hiányos fertőtlenítés, kialakulhatnak iskola járványok, óvodai járványok, ezek klasszikus atípusú májgyulladásnak a terjedése.
1: Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja, miután pozitív lett az aradi sürgősségi kórházban ápolt egyik beteg tesztje.
2: A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel, tájékoztatott az Arad megyei sürgősségi kórház orvosigazgatója.
13: 2026. május 8-án egy felnőtt férfi lázas tünet együttessel érkezett az Arad megyei sürgősségi kórházba. A férfit felvettük a felnőtt fertőző betegségek osztályára, ahol a következő napokban hantavírus fertőzés gyanúja merült fel. Az orvosok levették a szükséges biológiai mintákat, és elemzés céljából elküldték a bukaresti Cantacuzino intézet részére. Jelenleg a beteg tudatánál van, együttműködő és klinikai szempontból stabil állapotban van.
1: Már a hétfői ülésén tárgyalhat a kormány az aszbesztmentesítésről, közölte az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, ahol helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László azt mondta, hogy a veszély elhárítása után a felelőseket is meg kell találni. A közmédiának nyilatkozó szakember a megelőzés fontosságát hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a porral való érintkezést, az utak és udvarok nedvesítése és a szabadtéri munkák mérséklése is segítheti. Harcsás Gergely összefoglalója.
14: Szombathely, Zalaegerszeg, Sopron. Az elmúlt hetekben több településen is kimutatták az aszbeszt szennyezést Nyugat-Magyarországon. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés. Ezek alapján Vas, Zala és Győr Moson-Sopron vármegyébe is került az osztrák bányából származó kőzúzalékból. Az élő környezetért felelős miniszter a héten Szombathelyen egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László úgy fogalmazott: az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Jelezte azt is, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak a szennyezés megszüntetéséhez.
15: Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
14: A következő időszak vizsgálataiból derülhet ki, hogy a szennyezés pontosan mekkora területet érint. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tudományos igazgatója beszélt. Pándics Tamás elmondta: az aszbeszt rákkeltő anyag, ha felporzik, könnyen belélegezhető és a tüdőben súlyos betegségeket okozhat. Kiemelte: csökkenteni kell a porral való érintkezést, a burkolat cseréjéig pedig fontos az utak és udvarok nedvesítése is.
16: Ha valaki esetleg a kertjében is akár díszítésként vagy bármilyen más okból ilyen burkolóanyagot használt, akkor ezeknek a nedvesítése is nagyon fontos lehet. A kertben kerülendő minden kiporzást okozó tevékenység végzése. És lakásba belépve viszont nagyon fontos, hogy cipőt, ruhát cseréljünk. Lakáson belül nedves takarítás ajánlott, mindenféle húzat és porkeltő tevékenység kerülendő.
14: Pándics Tamás hangsúlyozta, hogy a szennyezéssel kapcsolatos információkról és teendőkről a kormányhivatalok honlapján is érdemes tájékozódni, ahol gyakran ismételt kérdések és válaszok is olvashatók az aszbeszt szennyezésről.
1: Az elmúlt napok esőzései ellenére az aszály továbbra is súlyos az országban. A szakemberek kiemelt feladata a víz megtartása. A héten az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Közben szakértők arról számoltak be, hogy globálisan szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult az elmúlt 5 évben. Illés Anna összefoglalója.
17: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az első összehangolt intézkedések a napokban hulló csapadék megtartását szolgálják, közölte korábban az OVF. A további beavatkozások jelentős hányada vízvisszatartási célú, például a holtágak és a nem állami tulajdonú művek, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása.
18: Nincs víz.
17: A homokhátsági Maris pusztán a kisközségek is küzdenek az aszály okozta nehézségekkel. A kiskumajsai fürdőből és egy kertészetből érkezett vízzel árasztottak el egy területet.
19: Egy gazda felajánlásából lett meg a hely. Ez egy 2,5 hektáros terület, amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm emeledett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökkent tovább is a talajvíz, nálunk nem.
17: Mondta el Nagyapáti Oszkár, a vízőrzők mozgalom koordinátora, aki hozzátette: az elárasztott területen javult az ökoszisztéma, a vándormadarak pihenő és szaporodó helyévé is vált. Kitért azonban arra is, hogy nem minden területen sikerült megvalósítani szervezetük hasonló elképzeléseit.
19: A rendelkezésre álló víz nem teszi lehetővé, hogy ezt mind a hármat kiszolgáljuk. Én inkább azt mondanám, hogy ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak a szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába adott helyre. Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Az egész nem került 550 000 forintba. Lakosság adta össze.
17: Az elárasztott területek mellett a hazai erdők is kiemelten fontos szerepet játszanak az aszály és a klímaváltozás elleni munkában. Az Egererdő ZRT rendszeresen tart vízmegtartási akciónapokat, emlékeztetett Bíró Máté Bence, erdőtervezési előadó a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorában.
20: Tapasztalhatjuk a bőrünkön is ezt a mostani tavaszi aszályt is, ami itt van, és ez az erdőterületeken is nagyon fontos tényező, hiszen a fáknak is megvannak az ökológiai igényeik. Például most, ami a bükk fafajt segítjük meg leginkább, ő az egyik legveszélyesebb legveszélyeztetettebb nálunk a fenyők után. Azzal segítjük, hogy tulajdonképpen párásítjuk a környezetet. A légköri aszályt próbáljuk egy kicsit visszafogni ezzel, ezekkel a vízfelületeknek a létrehozásával, meg nem csak a vízfelületeket növeljük, hanem azzal, hogy megnöveljük a vízszintet, a talajvízszintet is tudjuk emelni, és ezáltal a gyökérzet is több elérhető vizet tud majd hasznosítani a jövőben.
17: Várhatóan a jövőben is elengedhetetlenek lesznek a hasonló intézkedések. A másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon olvasható összefoglaló szerint minden fontos éghajlati mutató romlott az elmúlt 5 évben. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói összegezték a Föld éghajlatáról készült friss nemzetközi jelentést. Eszerint a vizsgált időszakban a globális felmelegedés a duplájára gyorsult, miközben a hatásai is ugrásszerűen nőnek.
2: Itt a krónika.
1: Visszatért Kínából az Egyesült Államokba Donald Trump. Az amerikai elnök Pekingben tárgyal Xi Jinping kínai elnökkel.
2: A találkozón szóba került Tajvan helyzete, az iráni háború és a kereskedelmi kapcsolatok is. Az egyeztetések után azonban kevés kézzel fogható eredményt tudtak felmutatni a világ legnagyobb hatalmú országának vezetői. Donald Trump ennek ellenére rendkívül sikeresnek értékelte a vizitet.
18: Csak annyit mondhatok, hogy a látogatás hatalmas siker volt. Nagyon jó megállapodásokat kötöttünk, jó a kapcsolatunk. Sok minden történt, ezekről rövidesen hallani fognak. Rendkívüli siker volt a kínai utazás, szerintem egy igazi történelmi pillanat.
1: Végeztek az Iszlám Állam második emberével az amerikai és a nigériai csapatok Afrikában, jelentette be Donald Trump.
2: Az amerikai elnök közölte, egy kiválóan megtervezett és végrehajtott akció során iktatták ki a terrorista vezért. Donald Trump hozzátette, hogy az Abu Bilal al-Minuki nevű parancsnok azt hitte, elbújhat Afrikában, de forrásaik folyamatosan tájékoztatták az Egyesült Államokat a hollétéről.
1: Két újabb ukrán település elfoglalásáról számolt be Moszkva, miközben Kijev egy település visszaszerzését jelentette be. A harcok azonban folytatódnak, 24 óra alatt 260 összecsapás volt a háborúban álló felek között. Részletek Iváncsik Attilától.
21: Több ezer háztartás maradt áram nélkül a Fekete-tenger partján található Odessa térségében, miután ezt a területet támadta az orosz haderő. A légicsapások következtében jelentős kár keletkezett a megye központ kikötői hálózatában, valamint több lakóépületben. Szumi és Herszon megyében több mint 30 helyi lakos sebesült meg. Az orosz hadsereg két újabb ukrán település elfoglalását, az ukránok egy visszaszerzését jelentették be. Közben a kijevi sajtó arról írt, hogy az Európai Unió által Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel első részlete júniusban fog megérkezni. A tervek szerint a 9 milliárdot Kijev drónokra, a katonák fizetésére és a költségvetési hiány fedezésére fogja fordítani. Az EU és Ukrajna közötti megállapodás értelmében a hitelt az Oroszország által fizetendő háborús jóvátételből, vagy a külföldön befagyasztott orosz vagyonból fogja visszafizetni Kijev. Az Európai Unió eddig már 200 milliárd eurót adott, és ezzel Ukrajna legnagyobb pénzügyi támogatója lett. A kijevi kormány számításai szerint Ukrajna a következő 2 évben mintegy 135 milliárd eurós költségvetési hiánnyal néz szembe.
1: 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet Izrael és Libanon, jelentette be az amerikai külügy. A fegyvernyugvást a felek annak ellenére produktívnak ítélték, hogy Izrael és a libanoni Hezbollah az utóbbi hetekben is folytatta az egymás elleni légicsapásokat. Közben a zsidó állam közölte, a gázai övezetben végeztek a Hamász egyik vezetőjével. A légicsapásban palesztin jelentések szerint többen meghaltak. Kannalas Lili összeállítása.
22: Több emeleten is lángok csaptak ki egy lakóház ablakain Gáza városban péntek este. Az izraeli légicsapások után az épület egy része össze is omlott. A zsidó állam azt közölte, hogy a Hamász katonai szárnyának parancsnokával végeztek a támadásban. Palesztin jelentések szerint a robbanásoknak sok halálos áldozata és sérültje van. A Hamász parancsnok halálát azonban nem erősítették meg. Az izraeliek egy civilek által lakott épületet vettek célba a Remál negyedben 3 harci rakétával. Az épület egy része megsemmisült. A támadásnak köszönhetően sokan eltűntek, meghaltak vagy megsebesültek. Több száz emberről beszélünk, akik ebben az épületben laktak. A rakétákat előzetes figyelmeztetés nélkül lőtték ki, mondta a gázai mentőcsapat egyik tagja. A BBC-nek szemtanúk arról számoltak be, hogy a Hamas tagjai egy autóval próbáltak elmenekülni a helyszínről, amelyet szintén találat ért. Ebben utazhatott a terroristák katonai vezetője. Bár a gázai övezetben hivatalosan október óta tűzszünet van érvényben, ez alatt legkevesebb 850 palesztin és több izraeli katona is életét vesztette az összecsapásokban. A felek nem tudnak megállapodni az amerikai béketerv második fázisáról, amely a Hamas lefegyverzését és az izraeli haderő kivonulását is tartalmazná. A zsidó állam miniszterelnöke szerint az övezet több mint felét még mindig ellenőrzés alatt tartják. Minden túszunkat hazahoztuk az utolsó emberig, megtettük és nem adtunk vissza területet. Voltak, akik azt mondták, gyertek ki Gázából, de mi nem hagytuk el az övezetet. Ma mekkora területet is ellenőrzünk? Nagyjából 60%-ot, nyilatkozta Benjamin Netanyahu. Közben Izrael Libanonnal is a békekötésről tárgyal, a két ország közti tűzszünetet most 45 nappal meghosszabbították. A felek között közvetítő amerikai külügyi tárca szerint június elején ismét tárgyalóasztalhoz ülnek a felekkel, hogy a politikai megállapodásról beszéljenek, ezzel párhuzamosan pedig a Pentagon is indít egy egyeztetést a biztonsági kérdésekről.
1: Csak nem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában.
2: Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mert nincs mit eladniuk. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni.
1: 12:30 adásunkban eddig elmondtuk, hogy megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor. A sajtó munkatársait Magyar Péter személyesen vezette körbe az épületben. Szó volt arról, hogy több bank és telekommunikációs cég is árat emel július 1-től, a hónap végén ugyanis lejár az általuk vállalt önkéntes ástopp. És beszámolunk arról is, hogy a veszélyhelyzet megszüntetésével több kedvezményt is eltöröltek az autópályák, autóutak és főutak használatával kapcsolatban.
0: Déli krónika.
1: A veszélyhelyzet megszüntetésével több kedvezményt is eltöröltek az autópályák, autóutak és főutak használatával kapcsolatban, közölte a Magyar Közút a közösségi oldalán.
2: Ez szerint ismét a korábbi szabályok szerint ellenőrzik az úthasználatot és az útdíj fizetést is. Különösen fontos odafigyelni a megfelelő útdíj kategória megadására, a kamionoknál a pontos tengelyszámra, valamint az érvényes úthasználati jogosultságra. A hibás adatok vagy elmaradt díj fizetés után ugyanis újra szigorú bírságot kaphat a tulajdonos. Drimál Tibor, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnöke a Krónikának azt mondta, a matrica vásárlásnál érdemes nagyon figyelni a helyes kategória megjelölésére.
3: Arról szólt a rendelet, hogy esetleg, hogyha valaki rosszul jár, választja meg a jármű kategóriát, amikor pályamatricát vesz, akkor, hogyha megfizeti a különbözetet és igazolja a valós adatokat, akkor nem szabnak ki érte külön bírságot, most meg majd kiszabnak külön bírságot innentől kezdve, ahogy eredetileg is működnie kell a rendszernek. Igazából személyautósként nagyjából ennyit jelent. Fuvarozóknál látható némi különbség abból a szempontból, hogy ők bizonyos termékek fuvarozásánál kaptak útdíj kedvezményt, ugye ebben a Hugo rendszerben, ez ami most megszűnik.
1: Idén is meghirdette diákutaztatási programját a Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás napjára. A kárpát-medencei magyar középiskolások ilyenkor közös programokon vehetnek részt. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
6: Nagy hagyománya van a diákutaztatási programnak a Rákóczi Szövetség programsorozatában,
17: mondta a Rákóczi Szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, a programot egy évben jellemzően három alkalommal hirdetik meg. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc, június 4-én a Nemzeti Összetartozás napja, március 15-én pedig az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére.
6: A pályázó iskoláknak azt a feltételt kell teljesíteniük, hogy a emléknap kapcsán legalább egy határt átlépve egy szomszédos ország diákjaival, fogadó iskolájával ünnepelnek, emlékeznek és járják be az adott területnek a turisztikai nevezetességeit, történelmi emlékhelyeit.
17: Az igazgató hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy lehetőséget biztosítson a diákoknak és a tanároknak arra, hogy találkozzanak egymással és kapcsolatokat építsenek.
6: A programnak a támogatási összege, vagy a pályázható összeg az, ami az idő múlásával növekedett. Idén most 400.000 forint erejéig pályázhattak utazási költségre az iskolák.
17: Petrovai László emlékeztetett, azok az iskolák, amelyek részt szeretnének venni a Rákóczi Szövetség diákutaztatási program sorozatában, a szervezet hivatalos weboldalán elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat.
1: A Magyar Vöröskereszt kifejezetten azért van, hogy ahol baj van, ott segítsen, fogalmazott a szervezet főigazgató helyettese a Kossuth Rádiónak.
2: Horváth Péter Zsolt felhívta a figyelmet, hogy Magyarország legnagyobb humanitárius szervezete 145 évvel ezelőtt, 1881. május 16-án alakult meg, és részt vett a háborúk, járványok, természeti katasztrófák, illetve társadalmi válságok humanitárius következményeinek enyhítésében. Hozzátette, alapelveik nem változtak, továbbra is az emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység és az egyetemesség mentén dolgoznak. A születésnap alkalmából több különleges programmal várják az érdeklődőket országszerte.
0: A lehető legtöbb vármegyében vannak olyan programok, amik a látogatók számára is nyitottak. A mai napon kettő ilyen programunk van. Az egyik a nyitott székház, a Magyar Vöröskereszt székház, az 5. kerület Arany János utca 31 alatt nyitva van a látogatók számára. Szolnokon a szolferinói csata jelenetét játsszák el vöröskeresztes önkéntesek. Ugye ez a csata volt az egyik elindítója a vöröskeresztes mozgalom létrehozásának, és ott Szolnokon a kollégák történeti előadásokkal, kiállításokkal, filmvetítéssel szintén várják a nagy érdeműt.
1: 160 éves a fővárosi állat és növénykert, ahol különleges programokkal várják a látogatókat a régen és most elnevezésű eseményen.
2: Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője elmondta, céljuk, hogy izgalmas, kreatív módon tudják megjeleníteni az állatkert múltját. A többi között mozgókönyvtár, interaktív előadás és kézműves foglalkozás segítségével. Hozzátette, zivataros időjárás esetén a legtöbb programot beltéri helyszínen tartják meg.
5: Dramatizált módon is megelevenítjük a múltat a Vígszínház színművészeinek a közreműködésével László Rebeka, Horváth Szabolcs és Ötös András jóvoltából Bölkényi Balázs rendezésében. Úgyhogy ez 11 óra 30 perckor kezdődik ez a program majd mind a két napon. De még azokat a programokat is, amik máskor is szoktak lenni, mondjuk oroszlánfóka tréning, még azokat is egy kicsit feldobjuk, mert most ott lesz az állatorvos is, hogy hogy néz ki az állategészségi tréning. Nagyon izgalmas programokkal készültünk mára és a holnapi napra.
1: Megkezdődött az Arab Lovak Fesztiválja Bábolnál.
2: A kétnapos rendezvényen a nemzetközi tenyésszemle és verseny az arab telivérek és a magyar gyökerűsági a arab fajta legimpozánsabb képviselőit vonultatja fel. Antal Domonkos Ménes vezető elmondta, az ingyenesen látogatható rendezvényen több mint 500 különleges egyedet mutatnak be.
7: Helyi tekintetben az esemény azért különleges, hiszen a Bábolna Ménes birtok 1789-es megalakulása óta igazából a sági arab lófajta és az arab telivér lófajta gén megőrzéséért és fajta fenntartásáért felel, és egy olyan ünnepi esemény fog most megvalósulni a hétvégén, amely rendkívül kiemelt.
1: A 107 évvel ezelőtti pozsonyi sortűz eseményeit viszi színre az Udvari Kamaraszínház társulata. Az ősbemutatót ma este tartják Budapesten, a Pozsonyi úti református templomban.
2: A Csáky Pál Szakadék című drámája alapján készült darab egy pozsonyi család történetén keresztül mutatja be az akkor történteket. 1919. februárjában több ezer fős, főként a város magyar és német lakóiból álló tömegtüntetett az ellen tiltakozva, hogy a várost megszállták a csehszlovák katonák, akik tüzet nyitottak az emberekre. A vérengzés 9 halálos áldozatot követelt, és több mint 100-an sebesültek meg. Andrássy Attila, a társulat vezetője elmondta, az előadás egyrészt emléket állít az áldozatoknak, és céljuk az is, hogy minél többen megismerjék ezt a korszakot.
23: Az Udvari Kamaraszínház kizárólag a magyar múlttal foglalkozik, még pedig forráskutatások alapján, és ez egy életszerű történet, nem pusztán a háborúról szól, hanem az utána történtekről, az impérium vesztésről és a magyar királyság ezeken a 18-19-ben megélt végéről is, de természetesen emberekkel keresztül szerelem is jelen van, úgyhogy szeretettel várjuk a közönséget.
1: Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán.
2: A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók.
17: akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken és beszélgetéseken is részt vehetnek. Az eseményen adják át az év múzeuma díjat. A zenei programokon többek között gyermek és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. A szervezők jelezték, hogy a várható erős szél miatt holnap a rendezvény kültéri programjai elmaradnak, mint írták. Az időjárás a mai kültéri programokat valószínűleg nem veszélyezteti, de a látogatóknak javasolják, hogy legyen náluk esernyő és esőkabát.
1: Karate, röplabda, akrobatikus tánc, a több tucat mozgásforma közül ezeket is kipróbálhatják az érdeklődők holnap Budapesten a Rézlevente Sport és Rendezvényközpontban tartandó sportág választón.
17: A rendezvényen több tucat sportegyesület vesz részt, amelyek lehetőséget biztosítanak különböző sportok kipróbálására, mondta az esemény főszervezője a Krónikának. Canik Balázs hozzátette, fő céljuk, hogy a megfelelő sportot megtalálásával minél többen köteleződjenek el a rendszeres mozgás és az egészséges életmód mellett. Hangsúlyozta, minden korosztálynak készülnek programokkal.
4: Van a rendezvénynek egy olyan része, ami 18 különféle sportágat ölel fel, pontosan azért is, hogy előtérbe helyezzük a gyermekeknek a sportra való nevelését, illetve azt, hogy ki tudják választani, melyik sportág számukra a legmegfelelőbb, viszont a szülőknek is készülünk különféle programokkal, különféle aerobik edzésekkel, életmód előadásokkal, illetve a szépkorú korosztály számára pedig ingyenes egészségügyi szűrésekkel készülünk ezen a napon.
8: Autós percek.
17: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött Pest vármegyében Kiskunlacházán. A Ráckevei úton a Szent Imre utcánál teljes útzár mellett helyszínel a rendőrség. Helyi mellékutcákon kell kerülni.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: A fővárosban lezárták hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a fél útpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában forgalomkorlátozásra kell készülni. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
1: A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. Részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
11: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Bizony délután erre kell számítani, az éjszaka pedig inkább a déli területeket áztatja majd csapadék. Mivel sok lesz felettünk a felhő, ezért nem lesz hideg éjjel, 10 fok környékén alakulnak a minimum értékek. Reggel még borongós időre ébredhetünk mindenütt, viszont napközben majd fokozatosan egy picit csökken a csapadékhajlam. A keleti ország részben továbbra is inkább záporok, zivatarok fordulhatnak elő, nyugatról viszont szépen lassan csökken, szakadozik a felhőzet. Emiatt a középső területeken a Dunatisza közén lesz a legvastagabb a felhőtakaró, illetve ott azért estig csapadékos maradhat az időjárás, és ott lesz a legalacsonyabb a hőmérséklet is. Néhol csupán 12-13 fokig melegszik a levegő, nyugaton viszont a mai naphoz képest emelkednek majd a csúcsértékek, keleten pedig tartja magát a 20 fok körüli maximum érték. Délutánra azt már mérséklődni fog, és a következő héten napról napra lesz egyre barátságosabb az időjárásunk. Hétfőn és kedden azért még több ponton előfordulhat zápor, zivatar, de már egyre inkább erőlködik a nap is. Szerdától kezdve pedig zömmel inkább napsütésben lesz részünk, változóan felhőségboltra tekinthetünk, de azért nem kizárt, elvétve egy-egy frissítő tavaszi zápor vagy zivatar, hangsúlyozom, nem ez lesz a jellemző. A csúcsértékek pedig, ahogy említettem, napról napra emelkednek, szerdától már újra mindenütt meléri, illetve meghaladja 20 fokot a hőmérséklet a legmelegebb percekben, az éjszakák során pedig inkább 10 fok feletti minimum értékekre számíthatunk. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: Csilla, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Séje Gábor nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
8: Nemzeti Sport Krónika.
24: Ma eldől a bajnoki cím sorsa. Eto'o vagy FTC aranyérem a Fizzligában. Megkezdi szereplését az A csoportos VB-n a férfi jégkorong válogatott, és belga szakasz siker a Tour de Hongrin. Jó napot kívánok, Csík Dániel vagyok.
8: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
24: Tegnap két döntetlennel elkezdődött a labdarúgó NB1 utolsó 33. fordulója. Az MTK a Puskás Akadémia otthonában játszott 2-2-t. A tabellán hatodikként záró Felcsútiak vezetőedzője Hornyák Zsolt több fiatal játékosával is elégedett volt. Főként a csereként pályára lépő és az élvonalban debütáló kapusával, Lehocki Bendegúzzal.
10: Sajnos a játékban hiányoltam azt az agressziót, hogy jobban kellett volna akarni magunk irányába fordítani a győzelmet. A támadósorban egy kicsit az Andrást többet várok el tőle, a német Andrással a jövőben, és erről mindig beszélünk minden meccsen. Ma se volt az ideális, középpályán nem volt érezhető, volt a Duarte hiánya, se Kern, se Magyar Zsolt nem tudta őt helyettesíteni, viszont amit terveztünk, hogy a fiatal játékosok akár Varga Zsombor személyébe, akár Lehocki Bendegúznak, akinek már egy 3 hónapja megígértük, hogy megkapja azt a lehetőséget. De nagyon nehéz ezt meglépni, hogyha egy kapus fog neked egy 11-es, de megígértem, és akkor próbáltam ezt betartani, nem nézve az eredményre, de azt gondolom, hogy azok, akik ma teret kaptak a fiatalok közül, megálltak a helyüket.
24: Az MTK az utolsó még bemaradást érő helyen 10-ként fejezte be a bajnokságot. Az együttesben Németh Krisztián múlt héten búcsúzott a profilabdarúgástól, még tegnap a védő, az 57-szeres válogatott Kádár Tamás is megtette ugyanezt. A 36 éves EB-t is megjárt futballistát Zinger Kocka Henrietta kérdezte.
12: Sajnálom, hogy nem sikerült 3 pontot megszerezni itt Felcsúton. Meccs előtt sokkal érzelmesebb voltam, mint most. Valószínű, hogyha végzünk ez az interjú, és bemegyek az öltözőbe a csapathoz, akkor azért szeretnék még egy pár szót mondani a csapatnak. Akkor lehet, hogy kicsit érzelmesebb leszek. Azért nem sokan láttak sírni itt az elmúlt 36 évben, de az elmúlt pár napban egy párszor kijött a könycsepp. Most nem érzem annyira érzelmesnek ezt az egészet, valószínű, még nem fogtam föl.
13: Ugye a magyar labdarúgás elmúlt bő 20 évének egyik meghatározó játékosa vagy. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, ami volt a legmeghatározóbb?
12: Itt állhatnánk még elég sokat, hogyha felsorolnám az egész olyan pillanataimat, amire szívesen emlékszek. Nyilván ugye a bemutatkozásom az egy örömteli volt 16 évesen. Kevesen tudják elmondani, hogy 20 év profi karriert le tudtak húzni, illetve ebbe vannak azért külföldi évek is, illetve hát ne felejtsük el a 2016-os EB-t. Mai napig hidegrázos, hogyha rágondolok. Illetve itt az MTK-ból is a befejezés itt az utolsó hetek azért érzelemdús volt. Úgyhogy minden pillanatra szívesen emlékszek vissza a negatívra is, mert abból lettem igazából erősebb, de persze az ember a pozitívra jobban emlékszik.
24: 2-2-es nyíregyházi döntetlennel búcsúzott az NB1-től a Kazincz Barcika. A sereghajtó vezetőedzője Kutor Attila Török Olivérnek értékelt.
15: A mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelni az időnek, meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futbolista.
16: És te vezetőedzőként hogyan tekintesz?

0: Próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom, így jól néz ki a vége.
1: A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK a még éppen bennmaradást érő 10., míg a Kazincz Barcika a kieső 12. helyen zárt az NB1-ben, ahol a lista vezető Eto megnyeri a bajnokságot, amennyiben ma legalább annyi pontot szerez a Kisvárda vendégeként, mint a címvédő Ferencváros a ZTE elleni hazai bajnokin. A győri sportigazgatót, a belga Steven van Haarent hallják.
2: Nem látok plusz feszültséget a játékosokon, annak ellenére sem, hogy nagyon sok a fiatal közöttük. Nem idegesek, mert most is azt csinálják, amit mindig, összpontosítanak és keményen dolgoznak. De persze az teljesen emberi, hogyha közvetlenül a meccs kezdete előtt kissé izgulnak majd. Szerintem nincs rajtunk nyomás, mert a szezon már most sikeres, több pontot szereztünk, mint tavaly, sokat fejlődtünk. Meglátjuk, hogy mire lesz ez elég szombaton.
1: A Ferencváros csapatkapitánya Dibusz Dénes mindenképp győzne a ZTE ellen, és bízik a kisvárdai csodában. Most őt hallják.
3: Sajnos majdnem az egész tavasz az így nézett ki, hogy amellett, hogy a saját mérkőzésünket szerettük volna megnyerni, és próbáltunk arra koncentrálni, mellett ugye mindig a Győr mérkőzését is figyelemmel kellett követni, és szorítani azért, hogy esetleg ők pontokat bukjanak, úgyhogy... Most ez egy ilyen helyzet, nyilván voltunk már a másik oldalon is jó néhányszor, de hát most ez maradt nekünk, úgyhogy sajnos ez a szezon így alakult, és ugye nagyon sok, főleg hazai pontvesztés, vereség volt itt a szezonban, aminek sajnos megisszuk a levét, és most emiatt ilyen helyzetbe hoztuk magunkat, de nem adjuk fel, és bízunk benne, hogy egy kisebb csoda fog történni Kisvárdán, mi pedig meg tudjuk nyerni a mérkőzésünket.
1: A 17 óra 15 perckor kezdődő Kisvárda-Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros ZTE meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék két összecsapást, a DVTK Paks és a DVSC Újpest meccset az m4sport.hu oldalon követhetik, a Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol be a mai NB1-es mérkőzésekről. Hiába adott két gólpaszt Szoboszlai Dominik, a Liverpool 4-2-es vereséget szenvedett az Aston Villa otthonában az angol labdarúgó bajnokságban. Szoboszlai mellett Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót a vendégeknél.
4: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma elrajtol az A csoportos férfi jégkorong világbajnokság a magyar válogatott számára. A finnek ellen kezdő együttes az előző évhez hasonlóan ismét bennmaradna a magyar az élvonalban. A csapat rutinos tagja, Sofron István arról beszélt, hogy az első három mérkőzésen el is dől, hogy sikerül-e megvalósítaniuk a célt.
5: Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni, de én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50% esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször bebizonyítottuk, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
1: Ma pont a bennmaradásért vívott harcban a két nagy rivális csap össze egymással Zürichben. Ott is van a Nagy-Britannia-Ausztria találkozó helyszínén Virányi Zsolt kollégánk. Szervusz Zsolt, hogy áll a mérkőzést, és mit tapasztaltál, milyen formában van a két csapat?
6: Szia Dani, 4 perccel az első harmad vége előtt, jelen pillanatban 3-1-re vezet Ausztria, úgyhogy a 10. percben két salzburgi Nisner valamint Schneider góljával, a gráci bajnokcsapatból Huber a 10. percben 3-0-ra növelte az osztrákok előnyét, és nem sokkal ezelőtt Clemens szépített a britektől, a britek újoncok itt az Elite VB-n, és nagy valószínűséggel kedden este 20-20 perckor a magyar-brit mérkőzés sorsdöntő lehet a bemaradás szempontjából, hiszen itt 8 csapat küzd Zürichben, a másik 8 csapat pedig Friburgban, és a 8 csapatból az utolsó mind a két csoportból kiesik majd a divízió 1/A-s világbajnokságra. Az osztrákoknak sikerült azért borsot törni az orruk alá, például az osztrák bajnokságban, ahol egészen az elődöntőig menetelt a Fehérvár, ott pont a későbbi bajnok Graz megállította. Egyelőre tehát 3-1-re vezet itt Zürichben a tavaly a legjobb 8 közé bejutó osztrák csapat, amelyik egyébként az elmúlt években többször is kellemetlen vereséget ért el a magyar csapat ellen, úgy, hogy már több góllal, 2, illetve 3 góllal mi vezettünk. Holnap játszunk az osztrákokkal, van miért visszavágnunk. Ma

0: Finnország ellen kezdünk 16 óra 20 perckor itt Zürichben.
1: Virágyi Zsoltnak nagyon szépen köszönjük. Ma elkezdődik a bajnoki döntő a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Szolnok fogadja a tavaly ezüstérmes Falkót. Az Olaj csapatkapitánya Pallai Tamás beszélt az esélyekről.
2: Biztosan nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon fizikális lesz, mind a két csapatban lesz izgalom és drukk is, de mind a két csapat élt már meg nagy csaták, az mind a kettő rutinosnak mondható együttes. Egymást is jól ismerjük, hiszen a szezon során már háromszor találkoztunk a Falkóval, úgyhogy biztos, hogy nagy meglepetéseket nem tudunk egymásnak okozni, ezért azt gondolom, hogy a védekezés fog dominálni. Nem biztos, hogy túl sok pont fog esni az első mérkőzésen, de biztosan nagyon nagy lesz az intenzitás.
1: A szombathelyi Falkó részéről Váradi Benedek beszélt a döntőről.
3: Szolnoki a hazai pálya, talán kicsit nagyobb nyomás van rajtuk, ára miatt is, hogy ugye eddig az alapszakaszban megvertek minket kétszer is, mindenki tőlük várja most azt, hogy bajnokok lesznek, úgyhogy mi most egyfajta kis underdogként megyünk szerintem neki ennek a döntőnek, és tényleg szeretnénk azt, hogy ez még éhesebbé tegyen minket, és ezáltal tényleg behúzni a döntőt.
1: A női kézilabda NB1-ben két mérkőzést játszottak tegnap, Győr-Dunaújváros 49-21 és Moson-Magyaróvár-Budaörs 34-32.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Két dobogós helyezéssel zárta a magyar kajakkenu válogatott a Brandenburgi Világkupa első döntős napját. Kis Ágnes és Nagy Bianca kenupárosa 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk pedig ezüstérmet szerzett Németországban. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát. A belga pénteki sikerével átvette a vezetést összetettben, ahol a legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti a mai etapon. Most Walter Attila beszél a tegnapi élményeiről.
5: Mondhatnám, hogy egyre profibb vagyok, mert tudtam, mikor beértünk a cél, hogy én leszek a fehér trikós, de megpróbáltam elosonni. Vártam egy picit, nem szóltak, de ahogy körülnéztem, úgy érzékeltem, hogy igen, valószínűleg most ez a trikóm rám kerül. Nehéz szakasz volt nagyon, már az elején hamar elment a szökés, de már az elején pici utakon versenyeztünk, esett az eső, fújt a szél nagyon, nagyon-nagyon ideges volt ma is a mezőny, gondolom ma is az eső meg a szél miatt, úgyhogy nem tudom az elmúlt években milyen volt a Tour de Hongrie, amikor én legutóbb versenyeztem itt, akkor nem ilyen volt. Tényleg folyamatosan megy a pozícióharc igazából egész nap a mezőnybe. A végén nagyon durván esett, szóval nem csak egy picit kezdett el szemerkélni, hanem tényleg átmentünk ilyen óriási viharfelhőkön is. Én általában szeretem ezt, és ez most sem volt másképp. A lábaim is nagyon jók voltak a végén, úgyhogy végig előtt tudtam versenyezni, előtt tudtam tartani a sprinterünket, akinek sajnos már nem ment jól ez a hektikus befutó, de én kifejezetten örülök annak, ahogy éreztem magam.
1: Ma az időjárás miatt lerövidített szakaszon Mohácsról Pécsre tart a Tour de Hongrie mezőnye. A dán Jonas Vingegaard nyerte az olasz kerékpáros körverseny tegnapi szakaszát. A Giro d'Italia összetettjében a portugál Afonso Eulálio áll az élen. Mocsári Bence megnyerte kategóriáját a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának Yokohamai állomásán. Az épeknél Dévai Zsombor volt az egyetlen magyar induló. Ő a 23. lett Japánban. Győzött az ausztrál Matthew Hauser. Adásunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Vízállás jelentés.
7: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 16-án. A Duna hazai szakaszán Gödig kissé változó, alatta enyhén áradó vízjárású, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 16,2, Budapestnél 17,5, Mohácsnál 18,7 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 83 cm, 16%, Medve 104, 11, Nagybalcs 63, 12, Gönyű 28, 13, Komárom 77, 10, Esztergom 55, 9, Nagymaros 3, 9, Budapest 111, 9, Dunaújváros mínusz 19, 8, Dunaföldvár mínusz 137, 7, Paks mínusz 25, 7, Dombori 1, 9, Baja 98, 7, Mohács 107, 6. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipolytorkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló, 1735,2 és 1733,3 között 22, 100, 1900. Piros úszó mellett 25, 60, 1900. Az Ipolytorkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló, 1699,3 és 1697,7 között 20, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló, 1616,7 és 1616,3 között 18, 110, 400. Középen 22, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló, 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál -69,8, Árpás -78,11, Győr 240,28, a Marcal-Muric hidánál -33,12, az Ipoly Balassagyarmatnál -83,7, a Sió Simontornyánál 98,13, Szekszárd 242,35, a Mura Letenyénél 129,17, a Dráva Őrtilosnál -31,23, Barcs -144, Dráva Szabolcs 39,14. A Tisza a hazai szakaszán Dombráttól Tiszalökig, valamint Szolnok alatt árad, máshol apad. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 84 cm 46%, átlag vízmélysége 322 cm, hőfoka Siófoknál 16,4. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 65,7, hőfoka 16,7. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége 43,46, hőfoka Fertőrákosnál 15.
6: Műsorajánlat.
8: Játékos, különleges, kreatív, 120 éve született a modern vizuális művészet meghatározó alakja, Viktor Vazarelli. Megújult a művészetét bemutató kiállítás, és az idén 10 éves jubileumi Zsolnai Fényfesztivál is az ő munkássága előtt tiszteleg. Kressz Park és különleges kerékpárok bemutatója és bicibusz, avagy két kerékkel érkeznek a gyerekek a Tour de Hongrie királyszakaszának befutójához. A 101 éves Tour de Hongrie kulisszatitkai és Pécs érdekes emberei értékálló alkotásai.
6: Országjáró szombat délután 15:30-16:00 a Kossuth Rádióban. Új világ.
9: Az amerikai elnök Pekingben. Mit akar Kína? Az önkormányzati választáson elszenvedett óriási vereség után káosz uralja a Labour-t, a brit kormánypártot. Belebukhat Keir Starmer kormányfő is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Mint az imént hallották, ezúttal az Egyesült Államokból, Kínáról és az Egyesült Királyságból kínálunk tudósításokat és elemzést. Tartsanak velünk!
6: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
10: Ki tartja magát jó úszónak?
11: Nagyon jó megúszó voltam.
10: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
12: Ráadásul vízöntő halak, mert hogy csak két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
13: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
10: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
14: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a filmben is. Mondom, hát ez nem lehet.
15: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19:45 a Dunán.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri.
11: Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri.
16: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
17: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
7: 13 óra, hírek röviden, több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország, a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csak nem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
17: Műsorajánlat.
18: A Rádiókabaré mai sztár vendége, ifjabb Jászai László.
19: A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
20: Már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom és ütlegelem, és nem tudtam, mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival, lehetőleg hagyd életben.
18: A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
17: Rádiókabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
21: Családi borászat a Badacsonyi borvidéken, ahol a szabadság és a fenntarthatóság formálja a borokat. Egy olasz ihletésű gelátó története egykori focistával, egy lakásétterem, ahol két életút találkozik, és egy szörp műhely, ahol a családi döntésekből született vállalkozás. Finom históriák, személyes történeteken keresztül a gasztrokulturális magazinban.
17: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Jó ebédhez szól a nóta.

Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 2026. május 16-án szombaton is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Tartsanak velem ma is egészen 13:30-ig. Mai adásunkat Lakatos Miklós és zenekara nyitotta meg. A Ki volt itt, ki járt itt című csárdást hallottuk. És már is az első dalcsokorban elhangzik az Azt mondják, hogy tavasz nyílik, a temető a Tisza, valamint a Rózsabokor korban jöttem a világra, és az Ördög bújt a vonóba című klasszikus magyar nóta. A zenekarokat a néhai Kossuth Díjas ifjabb Sánta Ferenc, illetve Tordai Zoltán prímás vezeti. Hallgassuk itt a Kossuth Rádióban Kállai Borit. Jó rádiózást!

csak úgy hitegettem, csalogattam, válogattam belőle. Híva végig sétálok az udvarod, nincs legény, ki meg ne állna a sarkon.

Az elmúlt percekben Kállai Bori magyar nóta felvételeiből válogattunk, és a folytatásban, kedves hallgatóink, két hungarikum hangszer szólal meg, a cimbalom és a tárogató. Az előbbit Lisztes Jenő, utóbbit Erdő Zoltán szólaltatja meg. Egy Rákóczi nótát hallunk.

Az elmúlt percekben Lisztes Jenő játszott cimbalmon, Erdő Zoltán tárogaton. És a folytatásban már az 1984-es Nyílik a Rózsa énekes tehetségkutató verseny győztese Pataki István énekel. Előadásában elsőként a Haragszik a pusztabíró című dal csendül fel egy 1988-as rádió felvételen, majd a Sűrű Sötét Erdő Vékony Holdvilág című andalgót követően két csárdás kap helyet, Lőre-lőre, Cudar-lőre és Ég a kunyhó, Ropoganád címmel. Pataki Istvánt halljuk.

0: legszebb ígyet.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejébe, melyben muzsikált Lakatos Miklós és zenekara, hallottuk Erdő Zoltán tárogató és Lisztes Jenő cimbalomjátékát, valamint válogattunk Kállai Bori és Pataki István nótafelvételeiből. Legvégül Burakovács Andor prímás és cigány zenekara játszik. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, legyen ez így holnap is, várom önöket ugyanekkor ugyanitt a Kossuth Rádióban, addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 13 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. Híreink. Izraeli légicsapás végzett a Hamász gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. Az elmúlt hónapokban ő állt az izraeli körözési lista élén. Az izraeli hadsereg tegnap egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött rejtek helyéről. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Moszkva felé tartó ukrán drónokat semmisített meg az orosz légvédelem. A 7 pilóta nélküli támadó eszköz miatt átmenetileg felfüggesztették a moszkvai Vnukovo repülőtér forgalmát. Közben reggel ukrán drón csapódott az oroszországi Belgorod egyik lakóépületébe, 4 sérültek meg, Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Móze gátrendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Rossz idő sújtja Olaszország déli részét is. Több térségben riasztást adtak ki a heves széllökések és viharok miatt. Nápolyban például ma zárva tartanak a parkok, temetők, strandok és szabadtéri sportpályák. Itthon mindenütt borult az idő, sok helyen esik az eső. Holnap felszakadozik a felhőzet, és több felé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Sok felé megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok várható.
0: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Rádiókabari a Tália téli kertből. A házigazda Orosz György.
5: Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, a Tália téli kertből. A Rádiókabari mai házigazdája Orosz György vagyok. A mai napig azért vagyok itt a Rádió Kabaréban, hogy tanuljak. Na most a legfontosabb, amit én tanultam, az az, hogy arról beszéljek, ami érdekli az embereket, amiről az utcán is beszélnek. Miről beszélnek Önök mostanában? Na, a választásról, a politikáról, mindent körüllengett a dolog. Hát már a fodrásznál ülök, azt mondja, oldalt vághatjuk rövidre, felül hosszúra. Egyébként mit szól a fosszilis üzemanyagok diverzifikálásához? Mondom, legyen hosszú. Rendezvényen vagyok, lufi bohóc, fújja fel a lufikat, apa jön, gyerek kardot kér, azt mondja, önnek is adjak egyet? Igen, rendszerváltó lufit kérek. De a bohóc nem volt rest, felfújt egy narancsságát és kidurrantotta. Egyébként nagyon durva kampány volt azért. Ugye már úgy örülünk, hogy vége van. Már kezdődött ott március 15-én, amikor nem tudták összeszámolni, hogy hol hányan voltak. Azt mondták, ezt Szella információ alapján tudják eldönteni. Szella információra jut eszembe egy vicc. Egy politikus elmegy a jósnőhöz. Jósnő ránéz, úristen, már most látom, börtönbe fog menni. Azt mondja, mikor? Ünnepnapon. Melyik ünnepnapon? Mindegy, mikor megy börtönbe, az ünnepap lesz. Pár dolgot megtanultuk a kampányban, az például, hogy mulatóstektóval nem lehet választást nyerni. Mondjuk nekem ebben az volt a kedvencem, amikor Kuki azt mondta, hogy nem bízunk külföldi szavakban! És kerek szemekkel néztünk. A szavazó fülkében, amikor benn voltam, bejött egy ilyen terepszínű ruhába egy csávó. Belépett, azt mondja, kire szavazzak, a háborúba akarok menni. Egyébként azt szokták mondani, hogy a demokrácia minőségét az határozza meg, nem az, hogy azok hogy érzik magukat, akik egyet értenek a rendszerrel, hanem azok hogy érzik magukat, akik nem értenek egyet a rendszerrel. A másik dolog meg az, hogy ugye a fiatalok rájöttek, hogy vasárnap is be lehet rúgni. És emlékszem, amikor bejelentették az eredményeket, Orbán Viktor ugye elmondta, hogy veszítettek. Én már láttam, hogy amúgy nem mozognak a kamerák, mert már az operatőrök megpattantak. És a végén azt mondták, hogy örült az új egészségügyi miniszter, aki lesz, hogy azért táncolt. De hogy örült? Csak ortopéd sebész. Reklámozta a különböző műtéteit, hogy mit lehet majd csinálni. És hát ugye nem tudom, megfigyelték, hogy Magyar Péter mindent ilyen nagy pátosszal mond. Ő ilyeneket mondta, hogy Batthyány Lajos székében ülhetek, büszke vagyok rá. Na most nem azt mondja, hogy miniszterelnök lehetek, akkor büszke leszek rá. Én elképzelem, taxiba is így van, megkérdezik, merre megyünk. Vigyen át a legnagyobb magyar által épített gróf Széchenyi István Lánchídon az Aldiba. És ugye érdekes lesz az új kormány, ha külföldre megy, ugye, mert már a miniszterelnököt is magyarnak hívják, tehát magyar. Mellette van ugye Captain, Stephen Captain, meg van egy Orbán, ugye vannak ilyen régi öreg vezetők, akik nem tudnak változtatni, azok is tudjanak kivel beszélgetni, és azért elképzelem, 50 év múlva lehet lesz olyan, hogy Gundalf utca. Akkor kérdezi a gyerek az anyját, hogy Gundalf utcába kell menni. Jó, Pegazusból nyílik, ott sétálsz, van egy ilyen szellemváros, volt MTV-je, és ahogy befordulsz jobbra a sarkon, ott van egy lebontott stadion, és végigmész a Butha utcán, és ott lesz. Amúgy még Dajs Tamás például nem tudja, hogy veszítettek, mert ő azóta egy brüsszeli repülőtéren van, mint Tom Hanks a Terminál című filmben. És most ugye mennyi minden történt, Tóth Gabi visszavonult, Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, Vitézi váltja Lázárt, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Még egy jöhet, ezt is most hallottam. Egy politikus fuldoklik a folyóba, 3-15 év körüli fiatal kimenti, azt mondja, figyeljetek, hát én egy nagyon magas rangú politikus vagyok, hármat kívánhattok. Nézzük, tényleg ezt ismerjük a tévéből. Azt mondja az első, én azt szeretném, hogy zebrákat simogathassak. Na most miért ne kérhetné ezt egy gyerek? Oké, megoldjuk. Második gyerek, te mit kérsz? Én azt kérem, hogy a futball VB döntőjén ott ülhessek a lelátón. Jó, elintézzük, ott fogsz Trump mellettünk. Harmadik gyerek, te mit kérsz? Személyazonosságomat változtassa meg. Miért? Hát apám megtudja, hogy kit mentettem ki, az biztos, hogy agyonver. Köszönöm szépen. A Rádió Kabaréban igyekszünk önöknek civil oldalukról is megmutatni kiváló színészeinket és előadóinkat. Pályájuk könnyedebb történetein, emlékezetes bakijain és persze néhány kulisszatitkon keresztül. Ma sem lesz ez másképp, át is adom a mikrofont a Rádió Kabaré kreatív vezetőjének. Fogadják kitörő örömmel Vida Pétert!
6: Jó napot kívánok, kezüket csókolom, engedjék meg, hogy mai sztárvendégünként ide a színpadra szólítsam ifjabb Jászai Lászlót.
7: Jó estét kívánok!
6: Szervusz Laci, Lacika, igen. Ha szabad így mindenki kicsinyítő képzővel illeti ezt a nagy embert. Miért is került pontosan a te neved elé az ifjabb szó?
7: Hát édesapámtól vettem át a stafétát, és tulajdonképpen már 10 éve nem vagyok ifjú, mert édesapám 10 éve elment. Sokan kérdezték meg egyébként, hogy nem nyomaszt a neved, ugye most mehetnénk Jászai Mari dédnagynénémi.
6: Ugye, és Jászai díjas is vagy, tehát ez már triplán Jászai.
7: hogy nem nyomaszt a neved, és akkor azt mondtam, hogy nem, mert én igyekszem méltó módon vinni ezt a stafétet, és annyi kontroll azért működik az emberben, hogyha azt érezném, hogy alkalmatlan lennék, akkor sem nevet változtatnék, hanem hivatás, de talán eddig nem okoztam még csalódást.
6: Viszont neked van egy nagyon érdekes harmadik neved is, amiről azt hiszem, hogy senki nem tud.
7: Carlos. Jászai László Carlos. 67-ben, amikor én Szegeden születtem, édesapám 60-tól a Szegedi Nemzeti Színház tagja volt, és nem tudom már anyám vagy apám, de hogy mi legyen a harmadik név, és apám a Don Carlost játszotta, legyen a Lacika harmadik neve Carlos. Aztán teltek múltak az évek, már talán a főiskolát is elvégeztem, amikor egy ismerős egyszer kérdezi tőlem, hogy ugye ezt tudni kell, hogy a 70-es, 80-as években volt az a világhírű Carlos alias Sakán nevű terrorista, akit a világ üldözött, és itt fogták el, ha jól emlékszem, Ferihegyen, és egy ismerősöm ezt kérdezi, ne haragudj, hadd tegyem fel a kérdést, te a Carlos után kaptad? Mondom, nem, én a Don Carlos után kaptam. Mert hogy milyen érdekes, senki nem a Don Carlosra, hanem a terrorista Sakán.
6: A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival, akit hát ugye a színpadi szituáció szerint el kellett agyabugyálnod.
7: Már maga a vele való találkozás életem egyik legnagyobb élménye volt. Ő az öreg Karamazov, én Dimitri, ugye a három fiúból a legidősebb, később őt gyanúsítják az apja gyilkosságával, és már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom, persze oda volt készítve szivacs, és én ott ütlegelem, én ugye fölemelkedem az asztal mögül, és azt látni, hogy ütöm a Laci bácsit, és nem tudtam, mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival? Lehetőleg hagyd életben.
6: Jelenleg az Új Színház tagja vagy, ahol többek között a Palacsintás királyban keveredtél érdekes szituációba.
7: Ugye én, mint Tóbiás király, Éliással, fiammal, aki próbálja felnyitni a szemem, hogy édesapám vegye már észre, hogy a dereje főszakács, ugye, aki ki akarják fosztani a birodalmat, hát már magát is megfőztem, itt beszélsz, megbántottad a főszakácsomat, kisfiam, vedd elő a jobbik eszed, mondd meg, hát mi az, ami nem tetszik neked, és jönne, amikor a nap süt, a fű zöld, és ezzel a lendülettel. Mi az, ami nem tetszik neked, amikor a nap zöld? És akkor végigment bennem, hogy itt most belecsaptam valamibe, ezt megfordítani már nem lehet, és akkor mentem tovább. A fű süt, a virágok csicseregnek, a madarak virágoznak, rendben van itt minden. Nem beszélve a partnerekről, akik sírva rögtek. Ez azóta így is maradt, úgyhogy így játszik.
6: Vas Gyuri kollégád rendezte a Noszti fiú esetét, amiben koperett ki váróként, ugye a nyílt színen kell, hogy a csizmádat a lábadra húzzák.
7: Jaj, a koperecki báró díszben, sejemben, prémekben, jelvényekben. Minden rajta, csak éppen nincs rajta csizma. Bemegyünk, és ott van a szónoki beszéd a terembe, mielőtt bevonulunk, egy kocintás, ahol is az én titkárom Malinka Kornélnak tűnik fel, hogy jaj, a csizma! Kornél, hol a csizma? Ő kifut, hozza be a csizmát. Ott volt egy pad, leültetnek, és húzza rám a csizmát. S nem megy. És már ordítok, már fáj, mondom, fáj, Kornél, mi a... Te, valami van a csizmában. Benyúl, benne volt a sámfa. Mert takarásban, mikor az öltöztetők oda készítik, elfelejtették kivenni a sámfát.
6: Ez mondjuk nem maradt így azóta, mint a már... Szóval pályád elején a Nemzeti Színházban igazi legendákkal léptél színpadra. Többek között, ha már a Carlosszal indítottunk, ez a Don Carlos volt. Igen. Végpetivel és Besenyeivel.
7: Igen, akkor egy német rendező érkezett vendégként Don Carlos drámai költemény három felvonásban, melyben Végpeti Don Carlos Besenyei Ferenc Fülöp király. És én ebben egy követet, Gonzágó kalatravai követet játszottam. Mikor is, ugye Feri bátyám már idegroncs volt, mert mindig ugye ki vagyunk szolgáltatva, vagy díszletnek, vagy jelmeznek, és itt is volt egy lehetetlen, járhatatlan színpad, lefektetett ajtó, keretek, dróthálóval beszőve, Feri bátyám vastag gyógytalpú csizmában. Ha lenne színpad, és tudnék járni, lenne darab is.

0: lovagkereszt rajta van, mert be kell jelentenem, hogy a kalatravai rend nagymestere meghalt, lovagkeresztje ím visszaszármazik. És amikor rám kerül a sor, nekem le kell térdelnem. Na most minden előadás arról szólt, hogy segítettek föl, mert fölállni már nem tudtam volna. Na most, ahogy térdeltem, a bársonypárna már megcsúszott a kezemből, ezáltal arról pedig le is esett a lovagkereszt. Itt már folyt a víz rólam, poklokat jártam, Feri bátyám ül a tromban, és néz, láttam szikrátánynak a szemei. Mi történt? A karalarar, tehát a kalatravai az nem jött ki, hanem valami kalarararar. Mit szeretnél mondani? Itt már vége volt a világnak. Sokan, akik olyan pozícióban álltak, partnerek, azért ilyenkor szeretnek kuncogni, és láttam, folyt a könnyük. Kalatravai rend nagymestere meghalt, lovagkeresztjeim visszaszárma. Ezzel Feri bátyám föláll, odajön, átveszi, és megy körbe, hogy kikapja meg a lovagkeresztet. És az lett volna az ő kérdése, hol van Póza Márki? Én meg látom, hogy vörösödik a feje, és ő neki meg a póza nem jutott eszébe. Ja Istenem, most mindent jóvá tehetek. Hol van ez a izé, ez a Póza Márkira gondol fej? Az, hol? Köszönöm. Utána mentem be persze bocsánatot kérni, az a ne viccelj, buksi, úgy volt, buksikán. Te mentettél meg engem. Akkor belehal az ember, de hát így már nevetünk.
1: Nevetünk, nevetünk, zárásképpen Kállai Ferivel játszottál apa és fia pásztorokat.
0: Hát több darabban játszottunk apa fiú, de igen, ez a Shakespeare téli rege zseniális volt, abban volt egy jelenetünk, hogy fénybe játsszuk el a sötétet, és a két pásztora két csengővel, ugye, amivel a birkákat terelgetik, bürgéket, és azzal eljátsszuk, hogy egymást, hogy csöngetünk mind a ketten, és egyre közelebb, hát az nyílt színi volt mindig. Na de az előadás végén, amikor a herceggel van egy kihallgatás, és apámtól kérdez, és látom Feri bátyán, mindig ezt, és tolul, tolul, vörösödik a feje, és azt szeretném mondani, hogy de hát ezt a fiam nálam is jobban tudja. Én mindig elmondtam helyette a szöveget. És utána megint, mondd meg, én már olyan sokkal tartozom neked, mit iszol?
1: Aki tudni fogja a mai szövegét, hiszen papírból fogja olvasni, ifjabb, illetve Jászai László.
2: Az életben apró dolgok is megkülönböztethetnek kijelentéseket. Például, ha azt mondom, hogy boldog vagyok, és 16 éve vagyok együtt a párommal, akkor nincs gond. De ha kicserélem az ést, és azt mondom, hogy boldog vagyok, pedig 16 éve vagyok együtt a párommal, akkor ugye más a csengése. Vagy például mondok egy másikat. Ha azt mondom, hogy itt van most a teremben a számomra két legfontosabb nő, és szerencsére jól ismerik egymást, az rendben van. De ha azt mondom, hogy itt van most a teremben a számomra két legfontosabb nő, és szerencsére nem ismerik egymást, na akkor alhatok anyukámnál, pedig ő nincs is itt. Az apróságok különleges élethelyzeteket teremthetnek, következzen Szabados Gábor, Apróságok című jelenete, előadják Bozó Andrea, Schneider Zoltán és Vida Péter.
3: Jó hír!
4: Drágám, jó hírem van. Úgy álltam be a kocsival a garázsba, hogy mostantól hátulról is be lehet állni. Jó ember.
1: Nagyon jól esett, hogy meglátogattál, amikor betegen a kórházban feküdtem. Szeretném minél hamarabb viszonozni.
4: Elment a vonat.
3: Uram, ne haragudjon. Nem tudja, honnan indul a Szegedi gyors?
1: Hú, az 5 perccel ezelőtt ment el.
3: Ó, az bizony baj.
1: Lemaradt róla.
3: Igen, és én vagyok a mozdonyvezető.
1: Ernő bácsi és Edit néni.

0: Edzsikém, bevettem már a memória serkentő tablettámat.
1: Igen, Ernő, bevetted.
0: Jaj, de jó. És még azt akarom kérdezni, hogy bevettem már a memória serkentő tablettámat.
1: Igen, bevetted, Ernő.
0: Most miért vagy ilyen türelmetlen? És ki az az Ernő?
2: Hajnövesztő kapszula.
0: Hiába szedem ezt a hajnövesztő kapszulát, nem a hajam, hanem a körmem nő tőle.
1: Az se rossz.
0: De rossz, mert a fejemen nő. Pistike.
3: Anya, átmehetek játszani Pistikéhez?
2: Felőlem, de én nem vagyok az anyád, viszont te vagy Pistike.
0: A nagy döntés.
1: Drágám, megtartjuk a gyereket?
2: Szerintem tartsuk meg. Elvégre hamarosan 20 éves. Bizalom.
0: Megbízol bennem?
1: Hiszen jól ismerlek.
0: Jó, ha nem, hát nem.
4: A most következő fiatalember egy Toulouse melletti településen született, és már eleinte sokat hezitált, hogy hol is kellene élnie. Végül mégis nagyon egyszerű volt számára a döntés, a felesége ugyanis magyar, és közölte vele, hogy itt, hölgyeim és uraim, a színpadon Noé Bex!
5: Sziasztok! Volt egy csomó kultúrsok, amikor ide költöztem Magyarországra. Például a párok nagyon különlegesek nálatok. Magyarországon az mindig az egyik legszebb, az egyik leggyönyörűbb nő, akit láttam, és a férfi, hát ez szerencsés. És azt nagyon más nálunk. Franciaországban a párok az mindig az egyik legszebb, az egyik leggyönyörűbb nő, akit láttam az életemben, és aztán kiderült, ő a férfi. Én egy magyar lány miatt ide költöztem, de eredetileg ez egy ilyen távkapcsolat volt. Ez azt jelenti, hogy én éltem a kis falumban Franciaországban, és ő itt élt Budapesten. És az emberek a falumban nem értettek, hogy egy magyar lány, de van egy csomó lány a falumban. Igen, de mindegyik az unokatesóm. És
6: ez nem oké.
5: És az nagyon nehezett távkapcsolat, mert meg mindig kell romantikusnak lenni. Próbáltam írni szerelmes leveleket, mert egy szerelmes levelben tudod mondani ezeket a dolgokat, amiket nem tudsz mondani előben, hogy szeretlek, igen, kövernek nezel ki ebben a ruhában. Csak az a baj, hogy a feleségem egy szép irodalom tanár, szóval csak javította a hibaimat. Ez borzasztó, nem tudom. Szerintem sokkal romantikusabb volt a szerelmes level a 19. században, mert akkor ez sokkal nehezebb volt írni egyet. Nem volt tollád, meg kellett ölnöd egy márdát, szedni belőle a tollát, az lesz a tollád, nem volt tintád, a tintád az a vered volt. Írtad ezt a hülye levelet, küldöd, és talán 6 hónap múlva a lány megkapja a levelet, és kiderült, nem is tud olvasni. Egy mindig béna voltam a föltölésben, de emlékszem, az első csokom úgy volt, hogy volt egy ilyen egy kis szülinapi buli, és a barátom neki volt minden lányt az osztályból, és egy lány jött el, Maria az egyik legszebb lánya a suliban, csak soha nem beszéltünk, csak ültünk csendben, és egy idő után a Maria azt mondja, nem akarjátok az üvegezést játszani? És akartuk. Csak 5 fiú, 1 lány. Az olyan, mint Jasenia az oroszul letett 5 golyóval. Ebben az esetben pontosabban 10 golyó volt. És pörgetük az üveget, és soha nem voltam ilyen szerencsés az életemben, mert ránk mutatott, és megcsokoltam. De csak amikor 13 éves vagy, akkor egy másodperc alatt szemes leszel. Láttam az egész jövőmet, ezzel a lányjal, lesz egy kis házunk, egy kis kutyánk, egy nagybankitelünk. Lesz egy francia gyerekünk, egy igazi francia gyerek, az a neve, hogy Jacques Foss. És tudjátok, mi történt utána? A Mardi megcsokolt minden fiút a bulin, szóval szomorú volt. Nekem mindig az volt a problémám, hogy soha nem tudtam leszólítani a lányokat, és azt olvastam, hogy vannak országok, ahol a nők leszólítják a férfiakat. Ez ilyen, hogy Norvégia, Svédország, Finnország, azok az országok, ahol nagyon sötét van, és... És ezt olvasom, mondtam, ez hülyeség. Vannak részek Magyarországon is, ahol a nők leszorítják a férfiakat, a Népliget, a Nyugati aluljáról. Én soha nem értettem a jeleket, ha egy lány így játszik a hajával, azt üzeni, hogy szeret téged, én ha így játszok a hajámmal, azt üzenem, hogy tedves vagyok. És azt hiszem, hogy két típusú férfi van. Vannak azok, akik nem értik a jeleket, és vannak azok, akik azt hiszik, hogy minden egy jel. És van egy barátom, aki ilyen, egyszer jött hozzám, azt mondta nekem, no, ez a lány tuti, belem van zugva. Megerintette a haját, a csípőjét. Mondtam, nem, ez a lány csak próbált táncolni a makarénát. Hagyj meg én. De ez tényleg nehéz. A felségem egyszer azt mesélte nekem, hogy egy Rossmannban volt, és egy csávó jött hoza, és azt mondta neki, ez egy pontos idezet lesz, hú, ez sok vécépapír, te is szereted az indiai kaját? Tíz éve együtt vagyunk a feleségemmel. Tíz év után a legfontosabb dolog, az az én tanácsom, az a kommunikáció. Kell kommunikálni másik nőkkel, hogy felteken legyen. Van egy csomó rossz tanács. Például azt mondják, hogy ne feküdjetek le mergesen, az hülyeség. Ebren tartani valakit nem fog megoldani a párkapcsolati problémáigat, hogy hát igen, megcsaltalak, de nem szabad aludnod mergesen. Ez konkrétan egy kínzási módszer, amit használtak Guantanamo-ban. Oké, ez alvas megvonás. És az nem az egyetlen kínzási módszer, amit használtak Guantanamo-ban. Például Guantanamo-ban bezártak az embert egy fehér szobában, amíg meg nem örült. És egy párban ezt úgy hívjuk, hogy Ikea-ba menni szombaton. Mert mindig vitatkozok ott a feleségemmel, eredetileg kellett egy új annemű, aztán kerestem egy új széket, aztán csak keresem, hol arulják a hokeliket és a köteleket, hogy megöljem magamat. Nem tudom. Mindig benne voltam a föltölésben, de egyszer, hogy fiatalként mentem internetre, és felfedeztem ezeket a pick-up artistokat. Azok ilyen föltöles szakemberek, borzasztóak vannak, ijesztő stratégiájuk, mint például, amikor beszélsz egy lányjal, kellett bokot mondani neki, hogy tudja, hogy tetszik neked, viszont aztán rögtön kritizálni kell, mert így szettöröd az önbizalmát. Kell mutatnod a kezedet, mert ha nem mutatod a kezedet, az ihetne, hogy ez egy tamadás, kell oldalról jönnöd, mert ha előről jössz, vagy hátulról, az is agresszívnak tűnik. Szóval az internet szerint tökéletes lány megszólítás, az kb. Úgy néz ki, hogy szép a szemed, de sajnos kancsa vagy. Köszönöm szépen, Noébex voltam. Szép estet kívánok, sziasztok!
4: Óvodában beszélgetnek a gyerekek. Neked mi a jeled?
7: Pillangó.
4: Miért?
7: Mert amikor anyuhasában voltam, rászállt egy pillangó. És neked? Vízcsepp. Miért? Mert amikor anyuhasában voltam, ráesett egy vízcsepp. A sarokban ül egy kisgyerek, aki meg sem szólal egész idő alatt. Megkérdezik tőle is. És neked mi a jeled?
8: Zongora.
4: A most következő jelenet is egy óvodában játszódik, aki elkövette, Weber Tamás, akik pedig az óvodai felelgetőst előadják, Petridis Risztos és Faragó András.
9: De nálunk vasárnaponként eljön értem az apukám.
10: Az semmi. Nálunk mindig vasárnap van, mert az enyém el sem ment. Meg hétvégenként te visz a cirkuszba.
9: Az enyém meg bead a szomszédba, mert ott is mindig cirkusz van. És én minden évben kapok egy új babát.
10: Egy ideig én is kaptam, de most már védekeznek a szüleim. Az én papám meg nyáron mindig vesz nekem fajlajtot.
9: Tudom, mert a keresztapám keveri bele a kacsatojást. Az én keri papám készíti a legfinomabb szalmonellás fagyit.
10: Tudjuk, mert az anyukám a házi orvos a szomszéd utcában. Bezzeg az én nagymamám meg elvitt az erdőbe gombát szedni.
9: A nagyfater meg gombavizsgáló, és majd jól benne hagyja a galócát. Úgyis mindig sírtok, hogy nagy a család. Nálunk hétvégenként dupla annyi hús kerül az asztalra.
10: Az lehet, ha a kutyátok is felugrik. Bezzeg az én papám meg megengedi, hogy beüljek a kocsiába.
9: Az enyém meg jól ráparkol, hogy ne tudjatok kiállni, de... És az én papám meg elvisz engem a Vidám Parkba, felültet a Dodge-emre, és neki megyünk minden autónak.
10: Az én papámnak ez a körúton is megy. De az én anyum meg vasárnaponként mindig süt finom süteményt.
9: Tudom, mesélték a tízoltók, akik eloltották a konyhátokat. Bezzeg, nekem azt is megengedik, hogy játszak a számítógéppel.
10: Mert már nincs más, aki játszana veled. Az én nagypapám bezzeg a térdére ültet, és úgy mesél nekem be.
9: Igen, mert ért a meséléshez. Képviselő a parlamentben. Az én nagypapám focizni is szokott velem.
10: Tudom, holnap jön hozzánk az üveges. Én viszont magánének órákat veszek.
9: Te voltál az? Azt hittem, a macskátok bagzik. Az én apukám megengedi, hogy esténként megnézzem a Sztárban Sztárt.
10: Te hülye, az nem jutalom, az büntetés. Bezzeg, az én papám csak a sportot nézi a tévébe, még éjjel is.
9: Na, nem mond. És melyik sportákban szurkolnak úgy, hogy meg? Én kívülről ismerem a 77 magyar népmesét.
10: Nagy dolog, én bele is olvastam.
9: És én már olyan ügyes vagyok, hogy az én papám beiratott úszótanfolyamra.
10: Nekem mondod, a bátyám mentett ki az első edzésen, mert hogy az én bátyám pólózik.
9: Tudom, eladó egy használt ruha kereskedésben. Bezzeg, a nővérem az egyetemre jár.
10: Mint szemléltető anyag, mert három füle van.
9: Az én papám meg fotóművész. Csak autókat fényképez.
10: Ő kezeli a trafipaxot a rendőrséggel.
9: Vedd tudomásul, hogy utállak, Béluska.
10: De én nem Béluska vagyok, hanem Imike.
9: Hű, akkor nekem nem is veled kellett volna veszekednem. Na, szia!
4: Boltban mindenki jár, van, hogy akár naponta, akinek rossz a memóriája, az naponta többször is. Vannak, akik bevásárlólistával mennek, van, aki a szélrózsa minden irányába szaladgál az üzletben, van, aki kártyával fizet, és van, aki két marék apró pénzzel. A következő jelenetben három barát extrém módon látogatja meg a kedvenc áruházát. Következzen Boda Ábel írása, Plüss macskák címmel, előadják Schneider Zoltán, Vida Péter, Nádas György és ifjabb Jászai László.
8: Feri!
11: Én?
8: Miért? Látszik más Ferit rajtad kívül?
11: Tök sötét van, nem látok senkit.
8: Mert csak hárman vagyunk.
11: Ki a harmadik?
8: Te nagyon barom!
11: Ja.
8: Add ide a térképet!
11: Melyiket?
8: Nyilván a turista térképet.
11: Kirándulni megyünk. A friss levegő egészséges, ránk fér egy kis kikapcsolódás. Egész héten
8: is előtte... A szupermarket térképét, te elmebajnok!
11: Minek? Hát voltam már itt, amikor akciós volt az irat megsemmisítő.
8: Igen, Zoli, én is voltam már itt, mint vásárló, de akkor világos volt és nyitva volt, most sötét van, és túl vagyunk a zárórán.
11: Akkor nem kellett volna bejönnünk. Jaj, Feri, ne fárasz már minket.
8: Inkább add már oda a térképet.
11: Tessék, itt van.
8: Nem látok semmit.
11: Mert sötét van. Hiszen zárás után jöttünk.
8: És ha sokáig tökölünk, mindjárt nyitás lesz.
11: Adom a zseblámpát.
8: Összedben a jusson!
11: A főnöknek igaza van. Minek hoztál magaddal, amikor a barkács részlegen van egy csomó?
10: De hülye vagyok, tényleg erre nem is gondoltam.
0: És arra sem gondoltál, te lángész, hogy gyanús lesz az utcáról, hogy fénycsóvák villognak a szupermarketben.
11: Hulló csillag.
10: És az nem lesz gyanús, főnök, ha megláttak minket Garfield jelmezbe?
11: Igen, már akartam szólni, nagyon kényelmetlen. Én szerintem bolhás vagyok.
0: Ez műszörme felé.
11: Pont azért.
10: Mi nem fekete macskáknak költöztünk, az legalább jobban beleolvad a sötétbe.
0: Mert azokat a jelmezeket már elvitték. Macska, macska, nem mindegy. Az a lényeg, hogy a kamerában nem látszik a pofánk.
10: Akkor mivel világít csak a szememmel?
0: Az órád számlapjával, az nem feltűnő.
11: És pontosan mit keresünk?
0: A boltvezető irodáját, hát ott kell legyen a szín.
11: Főnök, főnök, azt hiszem jön az őr.
12: Maguk meg mit keresnek itt? Még nem nyitottunk ki.
0: Hogy mi? Hát... Mi csak hát, na, hogy is hívják, hogy mi macskák vagyunk?
12: Látom már! Magukat küldték fellépni a családi napra.
10: Minket?
0: Most hogy mondja?
12: Jó is, hogy korábban jöttek, mert be kell állniuk a próbára.
11: Mire is?
12: Hát elpróbálják, gondolom, a dalokat, amiket előadnak, nem?
0: Azt mi elpróbáljuk.
12: Remélem tudják. Zárásig nem jöhetnek le a színpadról.
0: Hát hogy ne tudnánk? 3-2 és...
13: A börtön ablakába soha nem sűnjau.
4: Nagyon sokszor olvasok híreket, és... Címéből megpróbálok rájönni, hogy miről szólhat ez a hír. Tehát például, amikor azt írja valahol, hogy New Yorkban minden órában kirabolnak egy embert, akkor mindig azon gondolkodom, hogy milyen rossz lehet ennek az embernek. És azt sem tudom, mit lopnak el tőle, mert ugye reggel elviszik a pénztárcáját, délkörül a kabátját, 4-kor a táskáját, de utána mit lopnak el tőle? Vagy múltkor olyat olvastam, hogy a webáruház takarítónője lehetett a tettes. Vajon mit lophatott el? A sütiket? Most Aradi Tibor jelenete következik, azt írja az újság, előadják Bak Szilvia és Aradi Tibor.
14: Jenő!
15: Nem.
14: Mi nem?
15: Amit kérdezni akartál.
14: Honnan tudod, hogy mit akartam kérdezni?
15: Azt nem tudom, mit akartál, de azt igen, hogy nem érdekel.
14: Jenő, azért ez borzasztó, hogy már kérdezni se lehet tőled semmit.
15: Dehogy nem. Például kérdezd meg, hogy kérek-e sört.
14: Jaj, képzeld, Jenő, azt írja az újság, hogy egy férfi annyit beszélgetett a mesterséges intelligenciával, hogy beleszeretett és eljegyezte.
15: Szerencsés ember.
14: Miért?
15: Mert ha megkérdezi a mesterséges intelligenciát, hogy mi a baja, és ő azt válaszolja, hogy semmi, akkor az azt is jelenti. Na, most már ne zavar, Lújza, mert én is a híreket olvasom.
14: És mik a hírek?
15: Földrengés volt Tokió alatt.
14: Miért? Fölötte is lehetett volna?
15: Azt mondják a tudósok, hogy azért volt földrengés, mert az afrikai kontinens folyamatosan közeledik Európához.
14: Közeledik?
15: Igen.
14: Hát akkor a migránsoknak könnyebb lesz a dolga. Mert csak meg kell várniuk, míg ideér Afrika, és száraz lábbal átléphetnek.
15: Lújza, nem olyan gyorsan jön felénk Afrika.
14: Lehet, hogy tudja, hogy itt se jobb. De most mit olvasol?
15: Amerikában a rendőrség ismét házkutatást tartott a szcientológiai egyháznál.
14: Mi ez a szcientológia?
15: Előbb mondtam, egyház.
14: Egyház?
15: Nem egyház, egyház.
14: Hát azt mondom, hogy egyház.
15: Nem. Egyház, nincs szünet.
14: Miért? Egy felvonásos.
15: Elég volt. Nem tudom koncentrálni a hírekre, pedig nagyon érdekes hír van az újságban. Élőlények nyomaira bukkantak a Marson.
14: Igen, és mit találtak?
15: Nyomfosszíliákat.
14: Ezt így nagyobb társaságban is megmernéd ismételni?
15: Mit?
14: Hát én nem mondom ki.
15: Ja, nyomfosszíliát? Hát nem tudod, mi az?
14: Hát, sajtam.
15: Ilyen hosszúkás formája van.
14: Hát, akkor jól gyanítottam.
15: A fosszília olyan üledék, amit felhoz az erózió.
14: Fel?
15: Fel.
14: Pedig már majdnem értettem. Jaj, ezt hallgass, Jenő. Azt írja az újság, hogy brit tudósok megállapították, hogy a PET palack impotenciát okozhat.
15: Hát, ami igaz, az igaz. Ha meglátok egy üveg ásványvizet, nem jövök izgalomba?
14: Jaj, ne vicceljél már, Jenő. Most ez komoly. Jenő, egyébként miért hívják PET palacknak?
15: Ó, rövidítés. Azt jelenti polietilén tereftalát.
14: Biztos, hogy benn van a fogad?
15: Lújza, persze, csak így kell mondani. Polietilén tereftalát.
14: Hát igen, aki teref, az talál. De most mit olvasol?
15: Azt, hogy egyes kutatók szerint meg lehetne állítani a klímaváltozást, a lovakat telepítenének az északi sarkra.
14: Miért állítanák meg a lovak a klímaváltozást?
15: Mert ezek a nagytestű állatok letaposnák a permafrostot, és nem olvadnának fel.
14: A mit?
15: Permafrostot.
14: Van a szó elején egy S?
15: Nincs.
14: Na jó, Jenő, én lefekszem aludni. Majd nekem valami szépet. Például dicsérd meg a szemem.
15: Gyönyörű a szemed. A másik is így nézett ki.
14: Ha annak idején tudtam volna, hogy ilyen bunkó leszel, nem mentem volna hozzád. Jenő, szeretsz?
15: Nem, ülök.
14: Jenő, ez nem vicc, mondd, hogy szeretsz.
15: Szeretsz.
14: Csak egy icipici melegséget kérek tőled.
15: Sapka jó lesz, vagy rád leheljek?
14: Na jó, választhatsz. Most vagy bocsánatot kérsz, vagy engem többet nem látsz.
15: Lehetne mindkét verzió az, hogy nem látlak többet.
14: Hát jó, én lefekszem, de ma éjszaka az ágyba ne számít semmi jóra.
15: Fenébe, pedig én ma éjszaka aludni akartam.
4: Sokan nem tudják, hogy én hajdudorogi származású vagyok. Amikor még gyermek voltam, ez község volt, most már ugye város, de hát azért oda még mindig hazamegy az ember, mindig tanul valamit. Én ott hallottam például először azt, hogy egy nő mondta egy férfinak, a férjének gondolom, hogyha hozzám beszélsz, fogba pofád. A másik, hogy nálunk a kocsmára az van kírva, hogy nyitva 0-tól 25 óráig. Én mondtam, nekik legalább még kírják, ne rúgjanak be. És emlékszem rá, hogy egyszer reggel 10-kor nyitotta a nő a kocsmát, és mondom neki, hogy figyelj, mert mondom, ez nem non-stop. Azt mondja, de csak nappal. A következő jelenetben egy olyan közegbe látogatunk el, ahol mindenki jelen van, mindenki véleményt mond, és senki nem marad csendben. Fogadják szeretettel Ihos József falugyűlés című jelenetét. Előadják Schneider Zoltán, Bozó Andrea, ifjabb Jászai László, Ihos József, Vida Péter és Nádas György.
16: Tisztelt falugyűlés! Mint tapasztalják, gyorsan elrepült ez a fél év. Pedig még a katonéni ura haza se ért a tavalyi szilveszteri bálból. Sőt, még a tanárnő hajában is ott lóg egy-egy szerpentin csík a farsangi mulatságból. És mintha csak most robbant volna fel az új évet köszöntő petárda a Cilinger bácsi süldője alatt.
17: Ajajaj, és mi lenni a disznóból?
18: Brossói apró pecsenye.
19: Ezen eseményt mi polgárőrök jegyzőkönyvbe is vettük.
18: Hát magában, mi történt, Bolerát?
19: Csak nem szálljon vele tik járőrzés közben.
12: Semmi külön, csak lefestettem a számat egy doboz zöld zománc festékkel.
13: Az miért?
12: Mert magas volt a telefonszámlám, és azt mondták, hogy a zöld számmal mindent ingyen hívhatok.
16: Csak az új lakosaink kedvéért javaslom, hogy mindenki mutatkozzon be. Tessék, tanárnő!
1: Tóth Elvira, az iskolában pedagógus, a földeken agronómus, a vasútnál bakteriológus. Egyébként ma este 8-ig még érintésmentes hajadon. Ja, és mindenben a polgármester úr jobb keze.
19: Csak az lehet, mivel két balmá van neki.
20: Én meg Zillinger Wendel őrgróf vagyok, télen tűzifa, tavasszal meg áfa visszaigénylő.
11: Bocsánat, de maga mitől lenni őrgróf?
20: Mert 52-ben én őriztem a gróf urat a börtönbe.
12: Bolerázontól, polgárőr és angol tolmács.
16: Gufene, maga beszél angolul?
12: Javol.
16: És milyen fokon?
12: Jelentem Budafokon, mivel ott van a tanfolyam. Amúgy polgárőrként a falu kiürítési felelőse.
1: Igazán, és mit ürített ki eddig a faluba?
12: A hamutartókat, Elvírácska.
11: Én lenni Li Chengbong, kínai bankigazgató.
19: Mi a neve bankjának?
11: Az is lenni Li.
19: Miféle Li?
11: Bezsebe Li. Teszik, csak vetenni, szok-szok pénzük.
1: És mit csinál a bankja a pénzünkkel, kedves Li?
11: Lenyeli.
20: De mi kell ahhoz, hogy vissza is kapjuk majd kamatostul?
11: Ahhoz is kell lenni Li.
20: Milyen Li?
11: Mázli.
19: Most akkor én is bemutatkozzak?
1: Katonéninek nem szükséges, mivel a maga érkezését az erősen rustikus illatú otthonkájáról már 250 méteres körzetben mindenki felismeri.
16: Szóval épp, hogy elkezdődött ez az év, de mint azt már a marha legelő járva megszoktuk, bele is léptünk a közepébe. Várom a javaslataikat, hogy mit találjunk ki idén az idegenforgalom fellendítésére. Tessék, tanárnő!
1: Szerintem igazi turista csalogató látványosság lehetne, ha felelevenítenénk a híres csáti anyós bögyölést.
13: Bögyöljünk, bögyöljünk!
11: Bocsánat, kedves bögyölőcke, tanárnőcke, de hogy ez mit is jelenteni pontosan?
20: Hát azt ad, hogy a legények a jövendő anyósukat beleültetik egy likas fenekű mosóteknőbe, és a csártpatak legmélyebb pontjára irányítják, ami áradáskor eléri akár a 13 centimétert. No már most, ha az anyós kiúszik, akkor boszorkány.
11: És ha elmerül,
20: akkor gyöngyhalász.
19: Nekem mindegy, mit hazatáréznak, csak gyűjjenek a külföldiek, mert üresek a vendégszobám ágyai.
12: Ne túlozzon, mama, a maga ágyai sose üresek, mivel tele vannak balhával. Nyugodtan kiírhatná a háza falára, hogy önkéntes véradás.
19: Lehet, de a májusi cserés némnek nincsen párja.
12: Látja, ez igaz, mivel mindig csak egy szem terem belőle, az is olyan, mint az e-mail címünk. Kukac is van benne.
16: Remélem, hogy a sorozatos esti áramkimaradás az idén több gyermekáldást hoz a községünkbe.
11: Li családban lenni okos családtervezés.
1: Az mit jelent?
11: Én 12 gyereknél abba hagyni.
20: A nemzés?
11: Nem a számolgatást.
16: Vegyenek példát a Zillingerről. Időskora ellenére is mert még gyereket nemzeni.
20: Tényleg, Li úr, maga szerint kire hasonlít a kislányom?
11: Én nem merni tippelni, mivel még nem ismerni minden férfit a faluban.
12: Aztán hogy boldogul Zillinger bátyám a fiatal feleséggel a nász éjszakán?
20: Úgy, ahogy a kormányok szoktak az elején. Kértem 100 nap türelmi időt.
12: Én éjszaka sokat forgolódom, ezért elalvás előtt beveszek mindig egy olyan kék fickósító tablettát.
16: Minek veszi be, ha csak alszik?
12: Mert így biztos, hogy nem gurulok le az ágyról.
1: Azért női szemmel nézve a Kató néni ura még mindig strand férfi itt a faluban.
19: Meg hiú, múltkor is tükör előtt illegeti, billegeti, egyszer a gatyába magát. Azt mondja, mama, szerinted megfelel a hasam boros hordónak? Hát mondom, hordónak még megfelel, de a csapot már cserélni kéne.
16: Ha jól tudom, a tanárnőnek a mostani hétvégén lesz az esküvője.
1: Jaj, ne is mondja. A héten már hatodszor szaladozok próbálni.
16: A mennyasszonyi ruha?
1: Nem, a nász éjszakán.
19: Tudja fene, ha én újra férhő mennék, akkor Ausztráliát választanám. Ott állítólag akkora szöcskék ugrának, mint egy bikabornyú.
20: Aztán mi a korságnak menne oda maga?
19: Már ott 12 órában előrébb járnak, azt is hamarabb kihozná a postás a nyugdíjamat.
16: Na hallja még, milyen hírek keringenek a faluba, amiről hivatalosan nem tudhatok.
12: Például az, hogy a Lé úr kisebbik középső öccse jelentkezett rendőrnek.
16: Na, és felvették?
20: Nem venné fel, mert nem írni rá nevét a felvételi lapra.
1: De miért nem írta rá?
20: Mert titkos rendőr akarni lenni. Én meg az idén vetésforgóba vetettem el a krumplit meg a búzámot.
19: Hogy csinált vetésforgót?
20: Úgy, hogy búcsukor felültem a körhintára, és forgás közben szétszórtam a magukat.
19: A hétvégén a nyugdíjas klubban, múzeumban voltunk Pesten.
20: Aztán mit láttak?
19: Hát mutattak egy lábbal itt, azt mondták, ez 14. Lajosnak a csizmája. Na gondoltam, ezek jó csökött lábúak lehettek, ha mind a 14-en átértek benne?
12: Mama, szerintem a maga agyát már rég meghekkelték.
19: Akkor ez ottan a piacon történt, ott a majonézes krumpli csinyálta. Kés volt írva a figyelmeztetés a halsütőre.
20: De milyen figyelmeztetés?
19: Az, hogy majonézes krumpli hekkel.
20: Na, ha már itt tartunk, tegnap a termelői piacon megkóstoltam a tanárnő mézes kalácsait. Hát finomnak finom volt, de valami végig ropogott a fogam alatt.
1: Persze, édes, mert maga olyan ittas volt, hogy tükröstől ette meg a mézes kalácsidat.
16: Nézzék, egy polgármesternek minden esetben felül kell emelkednie a politikán. És egyformán kell képviselni a többségi és a kisebbségi társadalmat.
20: Én vajon melyik társadalom lenni?
1: Nálam deréktől felfelé többségi.
20: És deréktől lefelé?
1: Tapasztalataim szerint erősen kisebbségi, édes.
20: Én viszont többségi vagyok, és nehezményezem, hogy még mindig nincs a falunak állandó körzeti orvosa.
16: Ugyan már Cilinger, hiszen még az ingyenes szemvizsgálatra sem mentek el.
12: Pedig az fontos, a cilingeri szemüveg nélkül a vérnyomás csökkentője helyett a gondos órájának a gombelemeit szedte be.
1: Jesszusom! És nem érez valami furcsát?
20: Csak annyit, hogy ahányszor megnyomom a köldökömet, akkor a tanárnő autójának felnyílik a csomagtartója.
16: Az előjelzéseket ismerve valószínű, hogy az idei nyáron is takarékoskodni kell a vízzel.
19: Én tavaly már takarékoskodtam.
16: Hogyan?
19: Úgyhogy nem vettem be vízhajtómat.
16: Azért vigyázzunk az egészségünkre. A boleráz is sokáig nyomta otthon az ágyat.
12: Leperbe tesztem a szőlőmet, de utána 2 hétig igen rosszul aludtam. Alig bírtam megfordulni az ágyból.
1: Na, izomhúzódása volt.
12: Fenéket! Hát abon felejtettem a permetezőgépet.
16: Na, végül egy jó hír. Javulni fog a busz közlekedésünk. Megbeszéltem a sofőrrel, hogy ezentúl, ha nem is áll meg, de 50-ről 45-re fog lassítani. Így, ha időben elkezdenek futni, akkor fel tudnak ráugrani. Na, mit szólnak? Mit intéztem?
1: Még szerencse, hogy régiek az iskola nyílászárói. Így a tanulókat iskolabusz helyett legalább a húzat hazaviszi.
16: Mindez azért van, mert a külföldi befektetők rövid idő után kivonultak Csátról. Liu, nincs igen? Ötlete, hogy miként lehetne hosszú távon itt tartani őket?
20: A volt, tehát is szovjet laktanyába kell elszállásolni minden külföldi befektető.
1: Miért oda?
17: mert akik eddig ott megszálltak, azok minimum 40 évig itt is maradtak.
3: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Orosz György volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Kedves hallgatóink, most pedig következik a Kabaré Lexikon.
21: Kedves hallgatóink, mai adásunk ismétlését a Kossuth Rádióban 23 óra 7 perckor hallgathatják meg. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Lexikon.

0: Üdvözlöm Önöket, Kapuvári Gábor vagyok. A kabaré szerzői közül ma Fehér Gáspár számára kérünk egy kis figyelmet. Újságíró családba született, érthető tehát, hogy még az iskola előtt megtanult írni. Meséket írt, amelyek mind horrorok voltak, emiatt a szüleit egyszer be is hívatták az iskolába. Most ugyancsak a kicsikről cserélesz, mét Balsai Móni és Hernádi Judit.
1: Kevinkét kirúgták az óviból.
2: Már megint?
1: Nagyon élénk gyerek, nehéz neki ez a katonás rend. És Noelkével, Mizu?
2: Nagyon fejlődik. Apával most a pénzmosást gyakorolják. De egyelőre csak a gazdálkodj okosan pénzével. Kerestünk Ovit, ahol van ilyen szakkör, de nem találtunk.
1: Mert nem az életre készítik fel a gyerekeket. Mondom neki, mégis mikor fogsz pénzt keresni azzal, hogy építőkockázol? Meg alszol délután?
0: A most 37 éves szerző rendkívül termékeny. Színházi darabok, filmek forgatókönyve fűződik a nevéhez, televíziós sorozatok dialógírója. Több filmje is díjat nyert különböző fesztiválokon. És persze kabaré jelenetek szerzője is. Végzett közgazdász és forgatókönyvíró. Az egyik diplomáját nem használja, tehát felesleges. Mint ahogy egy botlábú foci csapathoz is felesleges kommunikációs tréner. Vida Péter és Bezerédi Zoltán az öltözőben.
3: Üdvözlök mindenkit, Púp Imre vagyok, kommunikációs coach. Különleges öröm megismerkedni veletek.
4: Szasz!
5: Csősajt!
4: A következő néhány mérkőzésen ő felügyeli, hogy ti, férjek, megkapjátok-e a tiszteletet.
3: Észre sem fognak venni, csak akkor szólalok meg, ha úgy érzem, a kommunikáció módja rontja a csapat szellemet.
4: A tehetségtelenek, ami a félidei hányadékotokat illeti.
3: Elnézést?
4: Igen?
3: Hogy a tehetségtelenek megszólítást én nem javaslom.
4: Mert?
3: A csapat talán úgy érezheti, nincsenek megbecsülve, mint emberi lények.
4: Nincsenek is, és akkor mi van?
3: És hogy a félidőben nyújtott teljesítményüket sem kellene hányadéknak titulálni.
4: Maga is látta, amit én, nem? 10-0-ra vezet alsó túrós háza.
3: De én úgy láttam, hogy a fiúk küzdöttek.
4: 9 tagú a csapatuk, mert csak ennyien laknak a faluban.
0: Most tavasszal jelent meg első regénye, a Filenbaum néni hosszú árnyéka. Egy mulatságos bűnügyi történet. Első önálló darabját pedig ősszel mutatja be a tatabányai Jászai Mari Színház. A Litkai Gergővel és öcsével Fehér Boldizsárral közösen írt Irodai Patkányok című darabja már 6 éve van műsoron a Jurányi Inkubátorházban. Most pedig Csöre Gábor és Vida Péter diskurál egy UFO-ról.
6: Hú, de rosszul nézel ki!
7: Ne is mondd, az asszonyt elrabolták az UFO-k.
6: Ne beszélj!
7: Kézzel tévézek este, odakit villódzó fényeket látok. Bejön egy alacsony, szőrös lény. Először azt hittem az asszony, de... akkor megláttam, hogy nyálkás, meg furcsa kinövések vannak rajta. Hát akkor ugye még mindig nem lehetett kizárni, hogy nem az asszony. Ám de ekkor mély, morgós hangon azt mondja, Smörgesburg.
6: Ez mit jelent?
7: Tudja a tököm. De beütöttem a fordítóba. Azt írja, finnül azt jelenti, a papagájok megnézik, mennyi az idő.
6: Volt nála papagáj?
7: Hát ez az, mert nem volt. Gondoltam, meg van rászkottatva, hát megkínáltam pálinkával. De nem kellett neki. Én azért felkeltettem az asszonyt, mégse aludjon már, ha vendégünk van. Na erre az UFO izgatott lett, fel alá ugrált. Még a pálinkát is hajlandó volt megkóstolni.
6: És az asszonytól lett izgatott?
7: Ezen én is csodálkoztam kicsit. Szerintem azt hitte, új fajt fedezett fel.
0: Kedves hallgatóink, ez volt ma a Kabaré Lexikon. Köszöni figyelmüket, Kapuvári Gábor. Most a hírek után az országjáró szombat délutánt hallhatják.
8: A Kabaré Lexikont hallották. Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
5: 3 van, folytatódik az országjáró magazin a délután folyamán is, a 47. állomásáról Tour de Hongrie 4. etapjának befutójának helyszínéről, Pécsről jelentkezünk. A délelőtti esőzés az most elállt, hála jó Istennek, bár a szürke felhők fejünk fölött vannak, de bízunk benne, hogy lehet, hogy még akár a napjucska is előbújhat a felhők mögül, minden esetre most nem esik, úgyhogy aki hallja az adást, az, és itt van Pécs közelében, az jöjjön, szurkoljon a Tour de Hongrie résztvevőinek, mert az országjáró délelőtt ott volt Mohácson, ahonnan indult a futam, Villányból is bejelentkezett kollégánk, megmutattuk azokat a közösségeket, lelkes szurkolókat, akik valamilyen megmozdulással buzdították a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny versenyzőit, és várjuk ide Pécsre őket. Miközben természetesen nem feledkezünk meg Pécs kulturális értékeiről sem, úgyhogy tartsanak ma is az országjáróval egészen 17:30-ig. Már is kezdünk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
9: Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását. Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a civileket előzőleg távozásra szólították fel. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogoly cserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös drón támadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, amelyek közül 20 csapódott be, több mint 10 megsebesültek. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg, de Belgorodban találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tárca szóvivője Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője lesz. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya, a Noé Bárkája nevű egységben. Azok az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajok láthatók, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Mától látogatható a Tudós Nők ösvénye, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló, tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Mindenütt borult az idő, sok helyen esik az eső. Holnap felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Keleten, északkeleten jelentős eső lehet. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok lesz.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
5: Kellemes délután kívánok, Cifra Szilvia vagyok, szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is Pécsről, a 47. Tour de Hongrie 4. etapjának, annak is befutójának helyszínéről jelentkezünk. Hallhatják, itt Pécs szívében már a zenét meg lehet messziről hallani, jönnek a szurkolók, egyre többen várják a Tour de Hongrie mai mezőnyét, a versenyzőket, és hát a rossz idő ellenére most azt kell mondanom, hogy az idő kedvez a versenyzőknek, legalábbis itt Pécset, mert legalább most az eső elállt, ugyan kicsit hűvös a szél, de aki jól felöltözik, az jöhet, szurkolhat, támogathatja, buzdíthatja a versenyzőket. És hát innen szól az országjáró délutáni műsor része. Délelőtt ott voltunk Mohácson, ahonnan 13 órakor elrajtolt a mai verseny. Bejelentkeztünk Villányból is, ahonnan nagyon sok közösségi eseménnyel készültek arra, hogy buzdítsák a versenyzőket, és hát ide érkezik majd hamarosan a mezőny. Itt is lelkész, civilek, testnevelő tanárok, szülők, gyerekcsapatok álltak össze, hogy mindenféle aktivitással, mindenféle lelkesítő megmozdulással adjanak erőt a versenyzőknek, és hát persze egy kicsit megmutassák azokat a közösségeket, amelyeket képviselik. Már is mindjárt egy Kresszparkba is velünk tarthatnak, majd bicibusszal a pécsi állatkerthez, Pécs keleti város részéből úgynevezett bicikli konvojban érkeztek a gyerekek a királyszakasz befutójához. A lelkes gyerekek nem csak ma ülnek el persze kerékpárra, hanem a tanév során felnőtt vezetéssel, úgynevezett bicibusszal, azaz kerékpáros konvojban előre meghatározott útvonalon érkeznek nap mint nap az iskolához. Erről is beszélünk majd hamarosan. És egyre több felé megszervezik, különleges közlekedési módként használják ezt a bicibuszt, úgyhogy erről is szólunk. És mondom, az eső ellenére, vagy a hideg idő ellenére nagyon sokan jönnek ide Pécsre, a város szívébe, illetve a Király szakasz végállomásához, az állatkerthez, ahonnan természetesen hozzánk is érkezik vendég. Úgyhogy tartsanak ma is az országjáróval a 47. Tour de Hongrie pécsi szakaszának kulisszatitkairól és Pécs érdekes egyéniségeiről adunk önöknek egy hangos ízelítőt ma 17:30-ig.

0: Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbút.
1: A Tour de Hongrie-ről is elhoztuk az országjáró vándorbotot. Itt vagyunk Pécs belvárosában a Széchenyi téren, és háttérben már hallatszódik a muzsika. A fúvósok várják, hogy megérkezzen a nagy futam, és pillanatok múlva meg is fog történni, de a részletekről kérdezem Kincses Márkot, a Pécsi megyei jogú város polgármesteri hivatal turizmus fejlesztési osztályvezetőjét, hogy merre tart a mezőny, mennyit kell még várjunk?
2: Néhány perc és megérkezik, ugyanis Pécs határában vannak már most, és most érkeztek be a városba, és nem sokára egyébként a Pécsi Tudományi Egyetem épületei előtt fognak elhaladni a Szigeti úton, és ott van az egyik nagyon fontos mért időpont, ahol pontokat lehet gyűjteni, de hát mi itt a Széchenyi téren várjuk hihetetlenül őket, és a PTE Brass Band zenél, és nagyon sokan fogunk nekik itt szurkolni.
1: Sőt, tehát valakik nézzen már táncra is perdültek.
2: Így van, de hát akik nem táncolnak.
1: Melegítik önmagukat, mert azért hűvös az idő egy kicsit.
2: Hát igen, hűvös egy kicsit, de azért belül nem fázunk, az egész biztos, hiszen itt Pécset olyan emberek társaságában tudunk itt szurkolni, mint például akár kerékpáros pécsi születésű fiatal legendák.
1: Beszélünk hamarosan is, de azt is mondjuk el az országjáró hallgatóinak, hogy az országjáró vándorbotot elhoztuk, és te sem érkeztél üres kézzel, itt van a kezetekben egy szalag. A szalagon egy jelmondat, ami szintén azt fejezi ki, hogy Pécsnek mi az, ami fontos.
2: Az van rajta, hogy Pécs életre szóló város.
1: Ez mit jelent, ha tartalommal megtöltjük?
2: Életre szóló élményeket tudnak szerezni azok a turisták, akik csak néhány napra látogatnak hozzánk. Azok a hallgatók, akik az egyetemen itt töltik egyedi diák éveiket, azok életre szóló élményeket szereznek szintén, és meghatározó lesz számukra az a város, ami az alma máterük városa, ahova bármikor szívesen visszatérnek. És hát, ami még fontosabb, hogy a helyiek számára, ez tényleg egy olyan város, ami igazán élhető. Nagyon jók a méretei, a meccsek közelsége, a kulturális sokszínűsége. És egyébként tényleg szó szerint egy 15 perces város, azt mondjuk, ami azt jelenti, hogy 15 perc alatt bárhova eljutunk a városon belül, ami igazán fontos lehet számunkra, legyen szó színházról, vagy éppen egy mecseki kirándulásról.
1: Itt Márk az előbb már felkonferálta a Dorkát, Jordán Dorkáról van szó, aki országúti kerékpáros, és az U23-asok között ugye Európa bajnok negyedik helyezést sikerült begyűjteni. Egy picit hajszál híján maradt le a dobogóról, mondta, lehet, hogy a versenybíróknak a szeme nem volt éppen a legjobb. Hogy volt ez?
3: Hát sajnos ez így alakult. Nagyon közel volt a sprint, és hála Isten így is negyedik lettem, viszont tényleg nagyon egy hajszán hiány harmadik, és persze sajnálom mai napig, de hát...
1: Ez a verseny, ez hol volt?
3: Belgiumban volt.
1: És maga az országúti kerékpározásnak mi a szépsége? Most akik versenyeznek, tőlük éppen nem tudjuk ezt megkérdezni, de ugye Dorka erre tud válaszolni, hogy mi az, ami oda vonza az embert, és ott is tartja, mert hát azért látszódik, itt látjuk itt a Széchenyi téren az óriási kivetítőn is, hogy azért ott oda kell tegyék magukat a versenyzők, és egy óriási küzdelem, és majd nem beszélve arról, amikor majd ide a legmagasabb királyszakaszra érkeznek, akkor ott mi fog történni. Szóval mi az, amit tartja az embert, meg mi az, ami beszippantott az ön esetében?
3: Hát nagyon nagy kitartás kell a kerékpározáshoz, de szerintem a természet közelsége az, ami nagyon-nagyon be tudja vonzani az embert, és tényleg egy élmény órákat tölteni a kerékpáron, és abból béve eljutni is. Nagyon jó.
1: Itt hogy van? Maratonistáknál úgy van, ugye, hogy azért a teljes távot, azt a 41 kilométert nem futják le egyben, csak arra készülnek résztávokkal. A kerékpárosoknál mindez hogyan történik?
3: Változó. Van, hogy nagyon sokat tekerünk, vagy van, hogy kevesebbet.
1: A nagyon sok az mennyi, például edzésen?
3: Én ilyen 150 kilométereket simán letekerek egyedül, úgyhogy ez a sok.
1: Ez egy ilyen magányos dolog, ilyenkor az ember teker, gyűri a kilométereket, vagy tekeri a kilométereket, közben mit csinál? Gondolkodik, vagy mi játszódik a fejébe egy kerékpárosnak, egy biciklisnek ilyenkor?
3: Változó, tudunk menni többen is, az a legjobb élmény, de van, hogy egyedül kell menjünk, esőben, hóban, bárhogy, úgyhogy olyankor gondolatainkkal vagyunk sokszor.
1: És azért itt ez jó edzésre lehetőség, ugye ez a vidék?
3: Pécs, tökéletes.
1: Lenne jobb.
3: van, de szerintem tökéletes. Van sík, van hegy, bármi, ami kell. Igazából itt is töltöttem az egyetemi éveimet, és én igazából pécsi vagyok, úgyhogy PTL hallgató voltam, most óbudai hallgató vagyok.
1: Honnan jött ez a szerelem, a kerékpáros szerelem?
3: A kerékpáros szerelem? 17 éves koromban felszálltam a kerékpárra, és úgy gondoltam, hogy ezt tovább kell vinni.
1: Köszönjük szépen, közben a szél is kerekedik, itt Márk segít megfogni a Kossuth Rádió sátrunkat, hogy el ne fújja messzire, bár le van súlyozva több kilóval, na de ettől függetlenül kell az erő, mert a kerékpárosoknak is kell az erő, de ha így körbenéztél, akkor mit láttál, hogy nézőszámban azért szépen gyűlünk?
2: Gyűlünk, igen, és azt hiszem, hogy az első átfeladás az mindig bevonza a többi nézőt is, hiszen négyszer fogják egyébként itt átszelni a Széchenyi teret és a Bárányúti nagy emelkedőt is leküzdeni, mielőtt az áll.

0: utat most, ha mi most felszállnánk, ugye, és onnan néznénk le, akkor mit láthatnánk?
1: Hogyha felülről néznénk Pécsre, akkor egyébként látnánk egy olyan csodálatos képet is, amit például a Belvárosi Általános Iskola diákjai fognak körözni egy Vazereli ihlette speciális nagy installáció előtt. Ez itt van nem messze pont a Vazereli Múzeumtól és a Széchenyi tértől, a Dzsámitól. Reméljük, hogy a helikopter is fogja majd fogni, és láthatják a tévénézők is hír itt Pécset is, és persze szerte a nagyvilágban.
0: Vazerelit nem véletlenül említed, mert ugye Vazereli évforduló van, és erre itt Pécs városa külön koncentrál, nagy figyelmet fordít.
1: Így van, ez az évforduló nem csak azt jelenti, hogy 120 éve született Vazerelli, és ezt ünnepeljük, hanem 50 éves a Vazerelli Múzeum, és egyébként itt a szponzorkarajában volt egy kis autócska is, nem tudom, hogy láttad-e azt, annyira cuki az a kis autó, ez egy olyan kis Renault, ami egyébként majdnem egy idős magával a múzeummal, és ő is itt a mezőny előtt haladt, és hirdette ezt az emlékévet.
0: És hogy látjátok, hogy akkor ennek lesz folytatása? Itt azért délelőtt már beszéltem az alpolgármester úr, és nem volt kérdőjel, hogy legyen egy kilencedik is, mert hogy ez a nyolcadik alkalom, hogy a Tour de Hongrie-t áthalad Pécs városán.
1: Mindig szeretettel várjuk vissza a Tour de Hongrie mezőnyét. Hatalmas élmény a városban látogatóknak, és persze a városiaknak is, és magunknak a versenyzőknek is. Tehát ne felejtsük el, hogy azért egy verseny az mindig a versenyzőkről is szól, és olyan nagy nevek, akik a Tour de France-on szerepelnek, azok itt készülnek tulajdonképpen arra az igazi nagy körre, és ez a Bárányúti kiemelt emelkedő, ez pedig a magyar versenyzőknek is egy nagyon nagy lehetőség, hogy megmutassák magukat országnak, világnak, és ezáltal feljebb skálázzák magukat, és tényleg a leges legjobb csapatokba folytathassák utána pályafutást.
0: És Dorka is megtette, mert gondolom persze, hogy megtette a Bárányúti emelkedőt.
2: Igen, igen, az egyik kedvencem Pécsen.
0: Hát egy kerékpárosnak az kell, hogy legyen.
2: Igen, azt gondolom, hogy pont kellő meredek, és pont kellő nehézségű ahhoz, hogy felkészülhessek a következő versenyekre.
0: És Dorka, te kinek szurkolsz itt a mezőnyben?
2: A magyaroknak. Walter Attila, Fetter Erik, bármelyiküknek nagyon szívesen szurkolok, és nagyon-nagyon szeretném látni őket több trikóban.
0: Akkor hajrá Tour de Hongrie, hajrá Pécs, és hajrá magyarok.
1: Így van, hajrá Pécs, hajrá magyarok, és szeretettel várjuk az országjáró valamennyi hallgatóját mindig vissza Pécsre, nem csak a mai napon, hanem egész évben.
0: Jövünk, köszönjük szépen!
3: Országjáró a Kossuth Rádióban.
4: Itt vagyunk a Széchenyi téren Pécsett, és hát minden lelkes szurkoló, minden lelkes versenyt buzdító az óriás kivetítőket nézi, itt tette Simon Wintermans is. Merre járnak már? Azért itt vannak Pécsett, azt mondja.
5: Igen, itt vannak most az egyetem közel, ez a Pote, és már is túl megy, de nekem nehéz látni, mert csak látom a biciklizők, nem annyira az épületeket. De
4: hamarosan idejön.
5: Igen, 2-3 perc itt lesznek a főtéren.
4: Mindjárt itt vannak tehát a Tour de Hongrie versenyzői. Na de hát Simon Wintermans, ugye a neve is különleges, már régóta Magyarországon van, és hát lelkes sportember, sőt lelkes biciklis, mert hogy honnan érkezett, hol született?
5: Én holland vagyok, de én nem vagyok bicikli sportoló, hanem bicikli utazó, meg mindennapos bicikli a város belül, mindent csinálom biciklivel, még a karácsonyfámat is behozom biciklivel.
4: Hát egy holland származású emberhez ez teljesen jól passzolna, de hát a bicibusznak, ennek a különleges közlekedési módnak is egy főszervezője itt Pécset, ugye ez a gyerekeknek egy különleges közlekedési mód, minden pénteken előre meghatározott útvonalon biciklivel, felnőtt kísérettel tudnak iskolába menni. Mikor kezdte ezt a bicibusz szervezést?
5: Kezdtünk október 22-ben, az még ilyen próbálási idő volt, de 2023-ban akkor a tavasszal nagy erővel ment ez a dolog, és akkor nagyon sok hosszú konvojaink voltak, amire büszke voltam, és óriási boldogság volt gyerekeknek. Azóta kicsit mondhatom, lefelé megy a lelkesedés, szóval remélem, hogy az újra fog nőni, hogy a bicibus újra ilyen nagy lesz, mint 3 évvel ezelőtt.
4: Amikor 3 évvel ezelőtt a leghosszabb volt a konvoj, akkor hány kisgyerek ment így biciklivel az iskolába? Mekkora volt a csapat?
5: Hát volt egyszer, hogy 125-en voltunk, de az abszolút rekord. Ilyen átlagosan voltunk, akkor ilyen 50-60 bicikliző volt egy konvojban. és mostanában az olyan 10-15, szóval kellene ez újra kicsit fölpumpálni ez a dolog, mert ez nem csak, hogy gyerekeknek nagyon vicces, nagyon jó, nagyon aranyos, hanem

0: Nagyon fontos dolog, hogy a gyerek tanuljon most biciklizni a forgalomban, de persze biztonságban.
1: És miközben beszélünk, érkezik a csapat, és már is begördülnek ide mellénk a Széchenyi térre, tehát a Tour de Hongrie 47. Tour de Hongrie 4. etapjának előszakasza megérkezett ide Pécsre, a Széchenyi térre, és hát persze mindenki nézi a kivetítőket, mindenki odaáll a kordonok mellé. Én most egy kicsit ön is sajnálja, hogy nem a kordon mellett állunk, ugye?
0: Hát mehetünk oda, itt van 20 méter tőlünk, de tényleg most bejönnek itt, itt vannak most, tessék, az elsők.
1: Ezt az útszónalat, ezt a szakaszt gondolom azért a bicibuszos gyerekekkel is megtették, hiszen bicibusszal érkeztek a mai nap ide, a délelőtt folyamán a város külső részéből sok gyerkőccel érkezett ide.
0: Hát főleg felnőttek voltak, de volt egy pár bátor gyerek is. A rossz idő, akkor szakadt az eső, az biztosan beleszólt. De mondhatom azt, hogy akik ott voltak velem együtt az esőben, valami jó hangulat volt, hogy nem érdekel nekünk, hogy most szakadt az eső, megyünk akkor is. Pont ettől lett egy nagyon különleges, szabad hangulat, amelynek különlegesen örültem.
1: Természetesen ez a jó hangulat, ha nem is szakadó esővel, de azért péntekenként otthon a gyerekekben, mert azért ez egy nagyon fontos egészségre nevelés is, azon túl, hogy biztonságosan és két kerékkel és két vagy három felnőtt segítségével érkeznek az iskolába a gyerekek a bicibusszal.
0: Igen, az nagyon fontos, és az nagyon fontos, hogy most kisgyerekként kapják ezt az élményt, hogy ja, régen mentünk biciklivel iskolába, akkor ha 20 év múlva felnőttek lesznek, saját autójuk van, akkor nem lesz csak az autó az egyetlen szállítási lehetőség, ami van nekik, hanem vissza fognak gondolni sok örömmel, hogy ja, régen mentünk bicibusszal, milyen jó, és akkor azért nagyon fontos, hogy gyerekekkel kezdjünk ezt a bicikli hagyományt megtenni. Wow,
1: megjött a helikopter, itt van a fejünk fölött, egészen közel vagyunk ugye a versenyzőkhöz, és hát természetesen a TV képernyőjén láthatják a versenyt. Még egy gondolat, kellene, hogy többen legyenek a bicibuszon. Lehet-e még regisztrálni, akár még az idei évre, vagy a jövő esztendőre?
0: Hát mindig lehet részt venni. Jézusom, ez a helikopter.
1: Halljuk? Jó nagy hangja van, de azért halljuk
0: jó,
1: önt.
0: Halljuk, most már jó. Szóval, persze, nincs ilyen, hogy tagság, vagy valamit, vagy fizetni kell érte, csak kell részt venni. Az persze jó, aki még nem volt a bicibuszban, hogy szóljon nekem, a social médiában könnyű lehet minket megtalálni, nekem egy kis levelecskét írni, vagy fölhívni, hogy jó, ha tudok róla, hogy új emberek szeretnék jönni, mert akkor tudjuk ezt megbeszélni, hogy honnan is jöttök be, hogy nem véletlenül se hagyjuk ott egy gyermeket, vagy egy kísérőt az út szélén. Szóval ez egy kicsit meg kell beszélni, de nem egy nagy dolog.
1: Keressék tehát Simon Wintermanst, a bicibusz főszervezőjét itt Pécset, akár anyukák, apukák, lelkes sport iránt rajongó szülők is benevezhetik a gyerkőcet, és az biztos, hogy felnőtt kísérettel minden pénteken a gyerek el fog jutni az iskolákba, méghozzá két keréken. Köszönöm szépen, hogy erről beszélt, lehet, hogy néhány év múlva a bicibuszosok itt lesznek a Tour de Hongrie következő versenyző csapatában.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai első feladványunk következik. A játékkérdés úgy hangzik, hogy melyik városból indították az idei Tour de Hongrie magyar kerékpáros körversenyt. Telefonszámunk, vagy pontosabban SMS számunk változatlan 06 39 666, a leggyorsabb helyes megfejtő pedig Pécsváros, vagyis vendéglátóink ajándékát kapja. Köszönjük szépen, és akkor továbbadjuk a szót.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Továbbra is itt vagyunk Pécs városában, és óriási a hangulat, és készültek egyébként a bábosok is, hogy óriás bábbal jönnek, de hát a szél elfújta sajnos, de azért beszélgetni tudunk bábról, bábosokkal. Pap Melinda bábművész érkezett hozzánk, a Bóbita Bábszínház igazgató helyettes, és hát egy kicsit sajnálkozott is, ugye, hogy nagy a szél, és nem jöhette ki az óriás bábokkal a versenyre.
2: Így van, tavaly is itt voltunk az óriás bábjainkkal, és szerintem minden nézőnek hatalmas élmény, amikor ezek a óriási színes bábok táncolnak itt a Széchenyi téren.
1: És hogyha már nem voltak itt, azért ugye be lehet menni, meg lehet nézni a bábszínházat, és lesz ma is előadásuk.
2: Így van, ma 16 órától lesz a Bőgős fia meg az Ördögök című 4 éven felülieknek szóló báb előadásunknak a bemutatója, úgyhogy innen én is oda igyekszem majd.
1: És ebben a darabban kerékpárosok nincsenek véletlenül, vagy biciklisek?
2: Kerékpáros ebben nincsen, de játszottam már olyan előadásban a debreceni Vojtina bábszínházban, ahol volt cirkuszi biciklisek.
1: Itt nézem, meg járjuk az országot, hogy a bábnak, a báb előadásoknak egyre nagyobb a tekintélye minden korosztályban.
2: Hál' Istennek közkedvelt a műfaj, és nem korosztályhoz köthető. Ez egy műfaj valóban, a egészen picikéktől a felnőttekig mindenki megtalálja.
1: Mi a varázs, hogy a báb az mindig megtalálja helyét? Egy picit mondjuk nem is volt olyan kereset, volt időszak, de mostanában megint úgy följön, hogy mi ebben a varázslatosság?
2: Az, hogy egy tárgy életre kell, lelket kap, és egy történet elevenedik meg általa. Mindannyian nagyon szeretjük a történeteket.
1: És önből hogyan lett bábos?
2: Na, ez egy érdekes kérdés, a véletlen sodort a bábos pályára. Színész szerettem volna lenni, aztán német tanár lettem, végül bábművész.
1: És amikor felnőtteknek játszanak, ugye ez nem újszerű már, hogy nem csak a kicsiknek, a legkisebb korosztálynak, hanem az idősebbeknek, akkor mit tudnak elővenni, mihez tudnak nyúlni, milyen művekhez?
2: Rengeteg téma van, többek között mi például Shakespeare Macbethjét dolgoztuk föl báb előadás formájában felnőtteknek és ifjúsági korosztálynak szólóan, de a fantázia határtalan.
1: És ide erre a beszélgetésre biciklivel érkezett?
2: Nem, most busszal jöttem, de van biciklim otthon, úgyhogy szoktam biciklizni.
1: És szokott is kerékpározni.
2: Természetesen.
1: Hát köszönjük szépen, engedjük, mert hogy hamarosan 4 óra, akkor előadás.
2: Így van.
1: Köszönjük, Edi Csokor, minden jót.
2: Köszönöm szépen.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 15 óra van, az országjáróban ma Pécsre hívogatjuk Önöket, annak apropóján, hogy a 47. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mai versenyszakasza itt ér véget. Néhány perccel ezelőtt itt húztak el egészen közel hozzánk keresztül a Széchenyi téren a Tour de Hongrie versenyzői, és ha minden igaz, még egyszer láthatjuk majd őket közvetlen közelről. Minden esetre az országjáró 4-6-ig szól, Pécs kulturális életével is foglalkozunk természetesen a verseny kulisszatitkai mellett, úgyhogy maradjanak továbbra is velünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös drón támadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Több mint 10 ember sebesült meg, és vezetékek, ipari létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 sérültek meg, Szocsiban pedig légiriadót rendeltek el. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síita milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország a Központi Statisztikai Hivatal és a nemzetközi adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bírálatára reagálva úgy fogalmazott, 400 000 gyermek él mély szegénységben, miközben a korábbi időszak gazdasági fellendülése és az uniós források ellenére a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket, és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tar Zoltán a múzeumok majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz, a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszály helyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Mózeg átrendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Itthon országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több felé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Műsorajánlat.
3: Egy kilométer a mammától, ennyire költöznének az olaszok. Vajon mi hány kilométerre költözünk családunktól? A családok nemzetközi napját ünnepelték a héten, és igyekszünk annyiféleképpen beszélni családról, ahány riportalanyt csak találunk hozzá. Mammák és távolságok, fiatalok és elköltözés, apák és férjek szerepe, és a család hiánya a hajléktalan szállón. A család a legkisebb, ám legfontosabb egység.
0: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Hagyományok.
5: Ami hasznos az embereknek, lelkileg vagy testileg, azt akarjuk újjáéleszteni.
4: Tehetségek.
6: Szerettem volna olyan közegbe kerülni, ahol abban tudok erősödni, amivel szeretnék foglalkozni.
4: Kulturális helyszínek.
7: Visszaadja a 19. század elejének tudós háztartásának hangulatát.
4: Partitúra. Összhangzat van. Marosvásárhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáróban ma Pécsre hívogatjuk Önöket a 101 éves Tour de Hongrie apropóján, amelynek negyedik szakasza Mohács-Pécs útvonalon halad ma, és amelynek befutója várhatóan bő másfél óra múlva lesz a pécsi állatkertnél a Bárány úton. A 188 km hosszú, több mint 2000 méternyi szintemelkedést tartalmazó mai etap kulcsfontosságú lesz a szakértők szerint az összetett győzelem szempontjából. Pécs városa tehát várja a Tour de Hongrie mezőnyét, egyszer itt már a Széchenyi téren elhaladtak mellett, és különleges aktivitásokkal, bemutatókkal buzdítják a lelkes szurkolók a Tour de Hongrie mezőnyét. Sportos közösségek, lelkes szurkolók, generációkat összefogó megmozdulások, ezekről is beszélünk itt az országjáró délutáni műsor részében. Már is egy mai napra kialakított különleges Kresszparkba is hívjuk Önöket, ahol rendhagyó extrém bringák segítségével lehet a mozgás nem mindennapi élményét megtapasztalni. Milyen, amikor a kerékpárbár előre tekerjük, mondjuk visszafelé halad, mennyire felkavaró, amikor hiába fordítjuk balra a kormányt, a két kerék jobbra fordul, és milyen érzés, amikor nem két keréken, hanem csak egy kerék magaslatában próbálunk előrejutni. Szóval különleges kerékpárok, különleges járművek Pécsről, itt nem szól ma az Országjáró magazin, tartsanak velünk 17:30-ig.

0: Itt az országjáróban a folytatásban ellátogatunk a Drótszamár kerékpáros Kressz Parkban, mert vendégünk Somogyvár Imre, aki a Freemobil Egyesület vezetője, és hát a Drótszamár kerékpáros parknak a vezetője. Ez egy különleges Kressz Park, sőt itt vannak még egyébként a Kossuth téren is, bemutatóznak, meg különböző fél akadályokat lehet ott önöknél leküzdeni. Valójában mi az, amit megmutatnak itt a Kossuth téren most a mai napon?
1: A Kossuth téren különleges kerékpárokat mutattunk be. Ezek olyan kerékpárok, amiket én, tehát részben mi is használunk. Én a kerékpáros szenvedélyemnek úgy nevezettem félig meddig áldozata is vagyok, mert 30 évvel ezelőtt volt egy kerékpáros balesetem, és elveszítettem a bal lábamat benne, de szenvedélyesen megmaradtam kerékpáros.
0: Mondhatni akkor a sajnos ebben a nehéz helyzetben, tehát a hite a kerékpár mellett nagyon megmaradt.
1: Igen, jelen pillanatban.
0: Sőt, erőt adott?
1: Igen, mindig erőt adott, mégpedig azt, hogy ez a szenvedély a továbbiakban is erősített, mert a Free Mobility Egyesület a szabad mozgásért jött létre. Olyan srácokkal alakítottuk hárman, akik mindegyikünk valamilyen sérültséggel idézőjelben rendelkezik.
0: És közben itt a helikopter mögöttünk elhalad, mert bocsánat, hogy közbeszólok, csak hogy a hallgatók is ezt hallják, meg mi is itt kerékpározásról beszélünk Imrével, csak gyorsan egy zárójelbe nézte a futamot, mert már egyszer elhaladt itt a mezőny.
1: Hát amennyivel tudtam, néztem az első kört így már. Én is meg.
0: Óriási látvány, már maga az, hogy elmennek, és azok a színkavalkád, ami megjelenik, ugye az öltözetük, a biciklék, meg az a fajta arckifejezés, ami ugye leolvasható a kerékpárosokról. Hát ez valami csoda, ez fantasztikus dolog.
1: Igen, hát ez egy nagyon fantasztikus dolog, annál is inkább, mert az Egyesület két tagja is felvezetőként kell, ugye motorosként, de részt vett a versenyen az egyik sleggyőző Gyuláról, aki a kerékpárainkat készíti, és a másik a Bringantin, Frank Antal, aki szintén a kerékpárainkat készíti Budapesten.
0: Nagyon megszállottak, én most ugye említettem sleggyőző Gyuláról, én ugye jó ismerősöm, és kerékpárokat is gyárt, és mondta Imre, hogy önnek is készít ilyen kerékpár, három kerekült, amivel ragyogóan lehet akadályokat kerülni.
1: Igen, hát az Egyesület tagjaival már többször részt vettünk Gyulán versenyen, félmaratonon, de minden évben megkerüljük így kézzel hajtva a Balatont, ami hát elég jó buli, de ezen kívül a világban, vagyis a Európában nagyon sok helyen már megfordultunk.
0: És azért Imréről mondjuk el, hogy azért ugye van ez a sérülés a balesetből, amivel együtt kell éljen, hogy a lábát elvesztette, a fél lábát, de azért mi sportágban ott van minden évben.
1: Igen, kerekesszékbe vívók, a legjobb eredményem az országos második volt, ezen kívül heti három edzésben lovagolok, evezek, és hát kézzel hajtom a kerékpáromat.
0: Azért ez azt jelenti, ebből azt olvasom én ki, hogy a sport sok mindenre megtanítja az embert.
1: Hát ez egy szenvedély, de hát 73 évesen azért...
0: Ne haragudj, nem nézem ezt ki ebből, sokkal fiatalabb.
1: Azért még mindig nagy erőt ad ez a hétköznapi életben is.
0: És ez a Pécsi Kerékpár Kressz Park, ez ugye itt van az Uránvárosban, ez mikor látogatható meg, miket lehet ott csinálni?
1: Gyakorlatilag minden héten, hétfő kivételével, októbertől, vagyis nem, májustól októberig látogatható, hétfőn van szünnap, maga a Kressz Park az 50 éves, 15 éve vettük mi át, folyamatosan fejlesztjük, tavaly például rendbe hoztuk a vasúti átjárót, ami egy vasúti átjárónak úgy mondom maketje, de teljesen úgy üzemel, mint egy vasúti átjáró. Van de van rendőrlámpánk, vagyis rendlámpánk, akkor hát...
0: Itt lemodellezik az életet, igen, tulajdonképpen.
1: Igen, lemodellezzük az életet, és sok, tehát sok látogatónk van. 6000 gyerek látogatja meg évente a Kressz Parkot. Iskolák is jönnek, és ott tulajdonképpen a Kressz szabályaival kapcsolatos előadások vannak, vetélkedők vannak, tehát ez egy nagyon jó a gyerekeknek, ugye biztonságos körülmények között kerékpározhatnak, körülbelül olyan 40-50 kerékpárunk van, és ott is vannak természetesen speciális kerékpárok.
0: És ide ebbe a kerékpáros Kressz Parkba mikor lehet ellátogatni az Uránvárosba? Mikor van ez nyitva?
1: Ez mondom, hétfő kivételével folyamatosan minden nap nyitva vagyunk 14-től 19 óráig.
0: Köszönjük szépen, közben nézzük a futamot, a helikopter zaja is behallatszódik. Ez azt jelenti, hogy az MD Sport nézői láthatnak bennünket, amiről azt itt beszélgetünk. Vendégünk volt itt az országjáróban Somogyvár Imre, a Drótszamár kerékpáros Kressz Park vezetője. Köszönjük, minden jót kívánok!

nyisd ki a szótárt a pokolnál. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődöm, majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk.

0: Biztos vagyok benne, hogy a Tour de Hongrie versenyzői saját akaratukból sosem adják fel. Reméljük az időjárás sem fogja arra kényszeríteni őket, hogy esetleg megálljanak. Biztos, hogy nem adják fel, és azok sem, akik mondjuk teljesítményt túráznak, vagy éppen lelkesen futnak, esetleg búvárkodnak. Hát ilyen Súlyok Ábris, aki egyébként a Pécsi Állatkert akvárium terráriumjának vezetője. És hát a Tour de Hongrie ma megérkezik a Pécsi Állatkerthez, de aki most hallja a beszélgetésünket, ma ne induljon el önök közül, ugye? Mert kivételesen zárva vannak.
1: Igen, ma csak a versenyzők számára vagyunk nyitva, de az idő amúgy se annyira állatkerti látogatásra való.
0: Na de bármikor máskor, nagy örömmel és sok-sok kincset, értéket megtekintve, megtapasztalva érdemes eljutni a Pécsi Állatkertbe. De egy kicsit meséljen az akvárium terráriumról. Ez az ön szűkebb hazája, mondhatjuk úgy. Milyen állatkülönlegességek, állatok vannak, amelyekre felhívná a figyelmet?
1: Hát, ami nálunk talán egy kicsit így a magyar állatkerti viszonylatban különlegesebb, az a cápáink, van három cápánk, vannak borjúfókáink, belülük is három van, van egy csomó korallunk, több medúzafajt is bemutatunk, ami itthon talán egyedinek számít.
0: Egyedinek számít az is, hogyha egy akvárium, terrárium vezető mondjuk teljesítményt túrázik, na meg például, hogyha lelkesen fut, az talán kevésbé meghökkentő, hogy búvárkodik, és én azt gondoltam, hogy Ábris akkor búvárkodik, mikor az állatokat figyeli meg. Hát azt mondta, hogy ennél azért prózaibb az eset.
1: Hát igen, aki állatkertben dolgozik, az a munkája során búvárkodik alapvetően, és gyakran ez bizony a takarítás okán van. Úgyhogy,
0: azért közben figyeli az állatokat is fél szemmel, nem?
1: Igen, bár az állatoknak ez nem mindig akkora öröm, amikor egy nagy ember úszik mellettük, de van, aki például kifejezetten szereti.
0: Van kedvenc? Van olyan állat, amelyikhez közel lehet ilyenkor úszni, esetleg meg lehet érinteni, simogatni?
1: Hát a zebracápákkal lehet próbálkozni, de azért túlzás lenne azt állítani, hogy ők annyira szeretik, ha megérintem őket, mondjuk úgy, hogy hagyják.
0: Elfogadják, de azért ne kísérletezzünk vele túl gyakran. Inkább beszéljünk arról, hogy ön is egy sportos ember, nem véletlenül van ma az országjáró Tour de Hongrie apropóján megszólaltatott vendégei között. Teljesítmény túrázik, fut, mi az, ami előbb volt, mi az, amit elkezdett?
1: Hát nagyon-nagyon réges-rég teljesítmény túrázással kezdtem, aztán egy idő után ez futásba csapott át, először a túrákon, aztán később normális futóversenyeken, ultramaratonokon is indultam, és hát teljesítettem is a legtöbbet.
0: Milyen távok ezek az ultramaraton, ugye ez nagy számot takar?
1: Hát amiken én indultam, az a 100-tól 200 kilométerig tartó, de igazából minden, ami egy maratoni táv, tehát a 42 kilométer fölött van, az már ultramaratonnak számít, de ezeknél a távoknál még léteznek sokkal hosszabb ultramaratonok is.
0: Az előzőekben a pécsi halott pénz arról érdekelt, hogy amikor feladnád. Van, amikor feladja az ember? Hát nyilván előfordul, hogy feladja az ember, vagy mindig jön valahonnan egy kis erő, valahonnan egy, akár egy égi erő, akár a belső erő megsegíti az embert?
1: Hát az ember sokkal tovább bírja, mint gondolja. Tehát azt már megtanultam én is, hogy amikor egy táv felénél, ahonnan mondjuk még 100 kilométer van vissza, az ember nagyon feladná, akkor még lazán meg tudja csinálni a másik százat, és tulajdonképpen még akkor se jut el a végéig.
0: És volt olyan, amikor tényleg feladta? Tehát azt mondta, hogy na ezt most nem.
1: Hát olyan volt, a sérülés miatt kiszálltam. Olyan előfordult.
0: Na de beszéljünk az örömteli pillanatokról. Merre felé túrázott, teljesítményt túrázott? Akár voltak-e külföldi kalandjai is ilyen szempontból?
1: Hát a teljesítmény túra az egy alapvetően közép-európai dolog, tehát a legtöbb túra Magyarországon, Szlovákia, Csehország területén található, viszont a klasszikus futóversenyek a különböző magas hegységekbe, főleg az Alpokba elég jellemzőek. Tehát Magyarországon én szinte minden tájegységbe eljutottam, van ahova sokszor, de voltam például a Mont Blanc körön is többször, de más magas hegységekben is.
0: Azt mondta Ábris, hogy akár ezt bármikor el lehet kezdeni. Egy kicsit így tamáskodtam, hogy hát én nem voltam, nem is fogok, én már nem vagyok abban az edzettségi állapotban, hogy nekivágjak akár egy komolyabb teljesítménytúrának. És azt mondta Ábris, hogy nem, persze rá kell készülni, nem lehet csak úgy ukunk fog elindulni, de valahogy mindenki meg tudja csinálni, aki igazán akarja. Erről szól az akaratról?
1: Én úgy gondolom, hogy tényleg szinte mindenki elkezdheti, és olyan sikereket tud elérni a maga számára, amire nem számítana a legtöbb ember. Tehát, hogy lehet, hogy nem lesz összetett belső, mert az egy kicsit azért a fiatalabbak számára van fenntartva, de ezeket, amiket én felsoroltam, ezeket is szinte bármilyen korban meg lehet csinálni, és meg is csinálják emberek.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és hogy a Pécsi Állatkertet is, a befutó helyszínét egy kicsit képviselte, méghozzá nem is akárhogy, hiszen Súlyok Ábris, a Pécsi Állatkert Akvárium Terrárium vezetője, maga is sportember, teljesítménytúrázik, fut, és olykor még búvárkodik is.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai első feladványunk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik városból indították az idei Tour de Hongrie magyar kerékpáros körversenyt, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk. Szép napot kívánok! Halló, halló!
4: Halló, jó napot kívánok, itt vagyok!
3: Kezicsókolom, hogyan szólíthatom?
4: Katalin vagyok.
3: Katalin, honnan küldte a megfejtést? Nagyon gyors volt. Olyan, mint a kerékpárosok.
4: Pesztvár megyében is nagyon izgulok a versenyzőkért ebben a nagyon rossz időben. Én kísértem kerékpárosokat autóval. Sokszor összeszorult a gyomrom.
3: Hát igen, nagyon izgalmas a verseny, és hát igen, valóban egy külön kihívás az időjárás, egy másik erőpróba, de hát úgy tűnik, hogy jól állják ezt a versenyzők, mert nagy lendülettel haladtak el itt épp az imént, itt vagyunk Pécs belvárosában a Széchenyi téren, és ugye a választ is mondja, akkor legyen kedves, hogy honnan igen, indult az ideig. Gyula, háj, nagyszerű, járt már Gyulán?
4: Hogyne.
3: Úgy mondja, mintha természetes lenne.
4: Hát a nagyon szép helyeket megtanulni.
3: Nagyon, és Pécsen?
4: Tavaly
3: Pécsen. Gratulálunk, Katalin, köszönjük, hogy játszott velünk. Gyula volt a megfejtés, ugye innen indították az első szakaszt, a negyediket, a mait, az pedig Mohácsról, és itt Pécsen lesz majd a befutás. Holnap pedig Balaton-Almádi Veszprém, az lesz a célirány. Gratulálunk, figyelje, a postás érkezik, közben a helikopter is megjött, úgyhogy minden jót kívánunk, ez is sokkalom.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Ahogy hallják, ezekben a pillanatokban is itt köröz a Széchenyi tér fölött Pécsett a helikopter, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok tévéállomás, illetve hát az M4 sportcsatorna mindenképpen mutatja most Pécs főterét, a Széchenyi teret, és itt vagyunk Nemesnél Leng Marian idegenvezetővel. Hát most persze, valljuk be őszintén, mindenki a versenyzőket nézi, de ha éppen nincs itt a Tour de Hongrie, akkor is feltétlenül érdemes erre a térre látogatni, nyilván a város szíve is, és csodálatos épületek, épített értékek vannak itt köröttünk. Ha most egy kicsit így körbefuttatjuk a szemünket, és nem a helikopter zajára, meg magára a helikopterre figyelünk, akkor mi mindent láthatunk itt.
5: Igen, hát a 2000 éves történetünk, én azt gondolom, hogy hátrahagyta a nyomait, úgyhogy érdemes mindenképpen egy kicsit felfejteni így a rétegeket, hogy mi mindent láthatunk. Így elsőre én azt szoktam mondani, hogy igazából semmi sem az, mint aminek látszik itt a Széchenyi téren is, mert hogyha balra nézünk fönt a hegyoldal felé, ugye a dzsámi az, ami elfoglalja a tér nagy részét, és azt gondolnak, hogy ez tényleg egy mecset, de hogyha alaposabban megnézzük, akkor ez egy katolikus templom. Vagy ha egy picit tovább megyünk a szemünkkel, és látunk egy kicsit romos épületet, arról sem gondolnánk, hogy a 19. században nagyon modern épület volt annak idején, elhúzható üvegtetőkkel, pálmafákkal az udvaron. Aztán, hogyha a tér alsó felén, az irgalmasok templom elé nézünk, ott például a Zsolnai kútról, mindenki azt gondolja, hogy messziről nézve, főleg aki nem ismeri a zsolnaiakat, hogy ezt biztosan kőből faragták, de hogyha közelebb megyünk, és meghallgatunk egy idegen vezetést, akkor kiderül, hogy nem, hanem ez is kerámiából van, pirogránitból. Úgyhogy ezek mind-mind olyan dolgok, amiket így elsőre senki nem fog, de aztán szépen lassan megismerhetjük.
0: Mi a megyeháza előtt állunk, és többször felemeltük már a tekintetünket a megyeháza tetejére, mert csodálatos színes cserepek, díszek díszítik. Ez is talán zsolnai?
5: Így, nagyon ügyes. És nem csak a tető, hanem hogyha az ablakok között megnézik a díszítéseket, ott például azt láthatjuk is, méhecskék röpködnek. Nem véletlen, mert hogy ez az épület is egy kicsikét más volt régen, ugyanis ez volt a városnak az első takarékpénztára. És ezért a zsolnaiak ezt a díszítést találták ki hozzá. Szorgos méhek módjára gyűjtögessük a pénzünket, és vigyük a takarékba. Ez volt annak idején a fontos számukra. No, és akkor én szerintem még itt a téren, bocsánat, ha magamhoz ragadom a szót.
6: Ez a dolga egy idegenvezetőnek.
5: Mindenképpen szerintem a Városházát is érdemes egy picikét közelebbről megszemlélnünk. Ez most már a harmadik itt a téren, de sok-sok érdekes dolog kapcsolható a történetéhez, mert például az előtte levő épület az egyben ilyen, hát mondhatnánk az a tűzoltóságnak a központja is volt. Lánglovagok őrizték föntről a toronyból a várost, és egy ilyen meglepő története a városunknak, hogy igazából egy tűzeset is pont ehhez az épülethez kapcsolható ott a 19. század végén, amikor egy csemege volt, ami úgy alul volt, ugye most is teli vannak a város épületei alul üzletekkel, fönt aztán a lakórészek voltak, szóval hasonló ez a Városháza esetében is, és ott együtt őrizte ez a boltos a mindenféle tűzi játékot a Brandivel, úgyhogy sajnos ez egy hát halálos eseteket is tartalmazó tűzhöz vezetett, szóval nem annyira volt jó. Viszont gyönyörű belülről most a harmadik városházánk, Vasarely műveket is láthatunk benne, föl lehet menni a toronyba, azt külön ajánlom mindenkinek, aki pésre látogat, hogyha egy picikét többet szeretne tudni a város történetéről, a városháza történetéről.
6: Folytatni fogjuk még a kalandozást Nemesné Leng Mariannal is a városházáról volt szó, hát itt a városháza előtt a Széchenyi téren ezekben a pillanatokban húznak el a Tour de Hongrie versenyzői, immár sokadik alkalommal, és hát a lelkes szurkolók itt vannak velünk, úgyhogy tartsanak az országjáróval, 4:30-ig mi itt vagyunk Pécset, a 47. Tour de Hongrie 4. etapjának befutójában.

0: 4 van az országjáróban, ahogy mondtam, ma Pécsre hívogatjuk önneket. Itt vannak velünk a Tour de Hongrie mezőnyének résztvevői, folyamatosan köröznek itt a Széchenyi téren, és mi pedig hamarosan a hangok segítségével a pécsi állatkertig is elkísérjük önöket, hiszen a király szakasz befutója a pécsi állatkertnél lesz ma. De beszélünk természetesen Pécs kulturális értékeiről, már is a Kodály központba is hívogatjuk önöket, ahol a zenei sokféleség, változatosság ejti rabul a különböző generációkat. Tartsanak ma is az országjáróval, negyed hatig kalandozunk, már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bírálatára reagálva úgy fogalmazott, 400 ezer gyermek él mély szegénységben, miközben a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tehervonat ütközött autóbusszal Bangkok központjában, 8-an haltak meg, 25-en megsérültek. A szerelvény a buszon kívül több személyautót és motorkerékpárt is magával sodort, sok jármű kigyulladt. A tájföldi balesetet feltehetően az okozta, hogy a sorompó nem zárult le időben a vonat érkezése előtt. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Mindenütt borult az idő, sok helyen esik az eső. Holnap felszakadozik a felhőzet, és több felé kisüt a nap. Keleten, észak-keleten lehet még jelentős eső. Sok felé megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok lesz.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Az országjáró folytatódik a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny negyedik etapjának befutójának helyszínére, Pécsre hívogatjuk önöket. És a folytatásban nem két keréken, hanem a zeneszárnyán suhanunk majd tovább. Tart még a Kodály Központ jubileumi évada. Az intézmény, amit a szakma és a közönség egyaránt Európa legjobb hangversenytermei között tart számon, tavaly lett 15 éves. A Kodály Központ program kínálata kezdetektől fogva sokszínűségre épít, a világhírű, komoly zenei koncert a pop, rock és jazz produkciókon át, színházi előadásokig, táncművészeti estekig nagyon sok minden megtalálható itt. Hamarosan a programfüzetükbe is belelapozunk. Majd Pécs híres szülöttjéről, a 120 éve született Viktor Vasarelliről is szólunk, akinek munkásságát bemutató kiállítás az idei Vasarelli emlékében megújult. Erről beszéltünk a délelőtt folyamán, de olyan különleges attrakciók is kapcsolódnak ehhez az évhez, mint egy művészeti pályázat, amelynek ihletője akár Vasarelli alkotások is voltak, és az ő emlékére például sütemény is született. Hogy milyen a Vasarelli desszert, ez is kiderül hamarosan. Ma is kincsek és értékek ezúttal Pécsről, a Tour de Hongrie hangulatával fűszerezve. Tartsanak velünk negyed hatig!

0: Édes ízek közösség hagyomány, erről kezdtünk beszélgetni Kovács Miklóssal, aki érkezett hozzánk a mandulás desszertműhelyből, ő itt a vezetője, megálmodója, és hát amivel jött hozzánk, egy vazeleli süteménnyel, szóval nem mindennapi, és itt beszélgettük, hogy hát ezt nem tudom, hogy milyen szívvel lehet megkóstolni, mert hát az ember ránéz, akkor itt egy műalkotást lát.
1: Köszönjük szépen, és üdvözlöm a hallgatókat. Igen, valóban nagyon jól néz ki, és ezt a vezereli emlékévre csináltuk, ami ennek a városnak nagyon fontos, hiszen 50 évvel ezelőtt nyitott a vezereli múzeum.
0: És a sütemény formáját, ha leírjuk a hallgatóknak, hogy elképzeljék, akkor mit lássanak a lelki szemeljük előtt?
1: A sütemény az egy kerek forma, kicsit fekete, ami szokatlan, és a tetején a vezereli híres alkotása a zebrák látható. Próbáltunk mindenképp olyan desszertet alkotni, ami nagyon jellegzetes és nagyon fontos a városnak és az vezereli emlékévhez köthető.
0: És ízre milyen?
1: Ízre étcsoki és karamell. A karamell mousse az a fő jellegzetessége az ízének.
0: Én azon gondolkodom itt éppen magamban, hogyha ezt most vazereli látná, akkor mit szólna, meg is kóstolhatná.
1: Én remélem ízlene neki, de nem is járunk messze az igazságtól, mert hogy van hozzá egy történet, nagyon sokat kerestük, hogy milyen ízt tudunk beletenni ebbe a sütibe.
0: Mitől lesz vazerelés?
1: Igen, és képzeljék el a hallgatók, hogy végül is az unokát, Pierre-t kérdeztük meg, és ő mondta nekünk ezt az étcsokis ízt, és amikor itt volt április 9-én, amikor megnyílott az emlékév, akkor ő megkóstolta, és azt mondta, hogy nagyon jó, úgyhogy igazából egy vazerelli az unoka már kóstolta és ette.
0: Hát akkor ez dicsőség az önök számára, gondolom.
1: Igen, nagyon jól esett ezt látni, és fényképezkedni vele, és beszélni pár szó.
0: Akkor ez olyan dicséret volt az önök számára, ami gondolom újabb lendületet ad, mert hogy vannak itt tervek azért. Van ilyen süteményük, hogy a dzsámi süti, ugye a török időkből.
1: Igen, most éppen itt állunk a Széchenyi téren, fantasztikus a hangulat, és pont rálátunk a dzsámira. A dzsámi jellegzetes híveit mutatja meg a süti, és itt kapható a dzsámi mögött az Iremkertje nevű kávézóban.
0: Mitől lesz törökös?
1: Hát a maga a formát hozza vissza, tehát egy az egyben úgy néz ki, mint maga a dzsámi.
0: És valami ilyen török ízvilágra hajaz maga a sütemény?
1: Igen, van benne ez is, de ezt szeretném megkérni a kedves hallgatókat, hogy jöjjenek el Pécsre és kóstolják meg, és akkor mondják el ők.
0: Ez a legjobb egyébként, és az a szlogen, ugye édes ízek, közösség, építés, nem csak ott vagyunk, és akkor készítjük a süteményt, hanem a sütemény össze is hozza az embereket. Leülnek egy szép kerek asztalhoz, tonetszék, és beszélgetnek.
1: Igen, így van, és van egy olyan víziónk, hogy szeretnénk megjeleníteni Pécs jellegzetességeit ezekben a sütikben.
0: Mint már nem is a tonek székkel hozzá, ugye, nem modernebb valami. A környezet. Mondtam én, hogy kerekasztal, tonett szék, és akkor úgy sütizünk, de talán más a környezet is. Olyan vazarellisebb.
1: Igen, vazarellisebb.
0: Játszunk, amint belső építész mondom.
1: Igen. Szóval a pécsi történeteket szeretnénk megeleveníteni mind a vezerelivel, mind a mandulással, ami a mandulafára, a híres mandulafánkra utal, ami 2019-ben az Európa fája is lett, ami található a Havi Egyi templomnál. Ő és Janusz Pordunius is lett ezt a mandulás süteményt.
0: Nagyon kreatív ügyvezető úr.
1: Igen, mindig kitalálunk egy irányt, és akkor leülünk, gondolkodunk, hogy lehetne ezt megvalósítani, és végül sikerül, és remélem a jövőben is fog.
0: Mert fontos ugye a külalak, a csomagolás, mert hát Vazerelnek is ez a nagysága, hogy olyat tudott hozni, ami nagyon új volt abban a világban, amiben ő mozgott.
1: Igen, így van.
0: Hát extrém.
1: Igen. Remélem, hogy a mi sütéjeink is hozzák ezt a szemléletet, és meg tudjuk mutatni ezeket a pécsi történeteket, a pécsi közösséget ezekben a sütikben, és hogyha belekóstolnak az emberek, akkor remélem, hogy lesz hozzájuk egy történet, ami nekik is eszükbe jut.
0: Lassan akkor ilyen Tour de Hongrie süteményük is lesz, mert hogy 8. alkalommal rendezik meg, és ahogy mondták itt, a szervezik a helyiek, a 9-re is készülnek, akkor lehet, hogy önöknek is kell készülni egy sütivel.
1: Igen, nagyon várjuk a felkérést, és nagyon szívesen állunk a kihívás elé.
0: És önnek egyébként ezek közül sokféle sütemény, melyik a kedvence ízvilágban, meg mondjuk, hogy küllemében?
1: Nekem a mandulás. Én most, ahogy jöttem ide, és készültünk arra, hogy önöknek itt is meglepjük egy kis süteménnyel, akkor amikor a hét közepén kértem a cukrászlányokat, hogy készítsenek elő egy ilyen csomagot, akkor külön kértem, hogy nekem azért egy mandulást majd tegyenek félre, hogyha végeztünk, akkor én is tudjak belőle enni. Úgyhogy a feleségem, aki a másik tulajdonos, ő pedig próbálja ezeket óvni tőlem, úgyhogy most remélem, hogy egy picit bele tudok kóstolni majd én is.
0: Miklós meghívott engem egy süteményre, de én felajánlom annak a mai versenyzőnek, aki a sárga pólót magára öltheti majd a mai napon, aki ezt kaphatja. Tegyük ezt?
1: Jó, nagyon köszönjük, igen, igen. Fogyassza egészséggel, mert mindenki megérdemli, aki ma ezt a nagy kihívást teljesítette, követtük a tévéből, és elképesztő embertelen munkát végeznek. Úgyhogy...
0: A versenyzők is azért tegyük hozzá, óriási kihívásnak vannak kitéve, az időjárást is le kell küzdeniük.
1: Igen, úgyhogy nagyon gratulálok mindenkinek, és nagyon szuper, amit csinálnak, néztük az ablakból is. Fantasztikus, szuper, hajrá!
0: Édes ízek, közösségek, vendégünk volt itt az országjáróban Kovács Miklós, a Mandulás desszertvilágmű, Mandulás desszertműhely ügyvezetője. Köszönjük szépen!
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Művészetek találkozása, amikor a gasztronómia mondjuk találkozik az opárt művészettel, és lehet, hogy a következőkben a zene is találkozik, mert ugye a művészeti fúziók azok manapság oly divatosak és különlegesek. Rózsa Zoltán érkezett meg hozzánk, a Kodály Központ igazgatója, és mielőtt a konkrét programokról beszélünk, lehetséges, hogy van olyan kapcsolódás, amely akár Zsolnaihoz, akár Vazarellihez valamelyik zeneművet, vagy valamilyen produkciót össze tud kapcsolni?
4: Hát kifejezetten a Kodály Központban nincs, de a zsolnaiaknak van, és hát lesz egy fényfesztiválunk nyáron, ahol a Vazarelli lesz az egyik tematika, pontosabban Vazarelli művészete lesz az egyik tematikája a fesztiválnak, úgyhogy nálunk zenés eseménye pont nem készültünk, de hogy a cégünk és az intézményünk minden más területen igen.
3: Na hát akkor a süteményhez úgy kapcsolódjunk, hogy születésnapi torta, mondjuk játszunk itt a szavakkal meg a gondolatokkal. Tart még a Kodály Központ 15. jubileumi évada, azt mondta nekem Zoltán, és hát nagyon sokféle stílust mutatnak meg a zenekedvelőknek, meg akár a művészetek, a színház, a tánckedvelőinek.
4: Így van, a Kodályban is törekszünk arra, hogy egy összművészeti képet nyújtsunk a magyar és a nemzetközi kulturális életről, és hát ez pontosan így van, 15 éves a ház. Tavaly decemberben ünnepeltük, december 16-án Kodály Zoltán születésnapján a ház 15 éves jubileumát. Ez azért is volt öröm egyébként, mert a 10 évesre sajnos nem került sor, mert a Covid alatt ezt nem tudtuk megünnepelni. Így aztán erre különös figyelemmel készültünk. A ház nagyon sokrétű, nagyon sokféle műfaj megjelenik benne. Elsősorban persze ez egy hangversenyterem, és a klasszikus zenei hangversenyek prioritást élveznek a ház életében, de épp úgy jelen vannak a nagyszerű jazzkoncertek, az igényes könnyű zenei koncertek, a színházi előadások, a gyerekprogramok, a helyi amatőr együttesek is megnyilvánulhatnak a házban, és hát nyilván néhány konferencia is, mert ugye ez egy konferencia és koncertközpontnak épült 15 évvel ezelőtt.
3: És azt mondják a benfentesek, meg az igazán vájtfülűek, hogy Európa egyik legjobb koncertterme az önöké, tehát a Kodály Központban különleges élmény elmenni egy hangversenyre.
4: Igen, ez pontosan így van. A Művészetek Háza és a Kodály Központ az ország kettő igazi és méltó hangversenyterme, olyannyira, hogy ez egy olyan légköbméterrel megáldott ház, egy 1000 fős ház egyébként, amelyet sokan művészeti berkekben jobbnak tartanak, mint a műpát, bár én nem akarom bentani a műpa akusztikát, mert följárok és hallgatom, és nagyszerűnek tartom, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk, programokban is együttműködünk közösen, de nagyon sok művész szeret nálunk lemezfelvételeket készíteni, pont azért, mert igazán jó akusztikája van. Nyilván ez egy szakmai kérdés, 2,4 másodperc a hang lecsengése, ami nagyon ideális lecsengés, és hát a nézőtér szinte minden pontjáról ugyanaz a hangnyomás hallható, amitől nagyon kellemes és nagyon jó érzése lesz az embernek koncerthallgatás közben.
3: Na most a fülemre szólt Szenes Tamás hangmérnök kollégám, aki egyébként zenész, hogy ez wow, tehát, hogy ez biztos vagyok benne, hogy egy olyan különlegesség, amelyre Pécs és a Kodály Központ is nagyon büszke lehet, és hát akkor nagyon sok művész szeretne önöknél koncertezni, előadni, tehát azt gondolom, hogy hát ha nem is mondják azt, hogy

0: központnak, és hát ők a zenei nevelésre is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, van egy Babzsák nevű programjuk, ami bölcsödések számára jelent kis zenei élményt, van egy Csigaházuk, ami már inkább az óvis korosztály, van egy hangszersimogatók, tehát hogy vannak edukációs programjaink is a házban, és szeretnénk tényleg minél sokrétűbb módon a zenei életben működni továbbra is.
1: Hát egyszer majd lehet, hogy egy országjáró műsor is beköltözik önökhöz a Kodály Központban, ha ilyen sokszínű a kínálat, akkor nekünk is az 5 órányi műsoranyagunkban nem lesz gond, lesz mindenféle muzsika, ami nálunk megszokható. Hát nagyon szépen köszönjük Rózsa Zoltánnak, hogy a Kodály Központ igazgatója eljött hozzánk, és nem fújta el a hangunkat a szél, bár a mi stúdiónk nem olyan hangbiztos és különleges ma, de hát itt vagyunk a Tour de Hongrie helyszínén, ettől jó, ettől élhető, és ettől és szeretett az országjáró.
0: És úgyhogy szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatói továbbra is, és jó szóra szórakozást kívánok a műsor további részéhez is.
1: Köszönjük, hogy itt volt.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Nézem itt a kivetítőn, a kerékpárosok már egy kicsit eltávolodnak, talán lassan a befutó szakaszt érik el, de addig is még ez megtörténik, még folytatjuk városi sétákat itt az országjáróban Nemesné Lenglő Mariannal, és arról beszéltünk, hogy a Széchenyi tér lesz a kiinduló pont, úgy jól mondom?
4: Igen, innen a Széchenyi térről átsétálunk a Dóm térre egy picikét gondolatban, gyönyörű gesztenyefák alatt egyébként, és hogyha a Dóm térre megérkezünk, akkor előttünk a hegy irányába nézve ott a Székesegyház.
3: Táborról látszódik már, bocsánat, hogy közbevágunk, és maga a látvány oda csalogatja az ideérkező.
4: A négy torony az mindenképpen mindig, ugye? Tehát ez ami fontos. És a Székesegyházunkról azért azt nagyon fontos elmondani szerintem, hogy 1009-ben alapította a Szent István a püspökségünket, akkor már építenek egy templomot, elkezdenek építeni, és oda temetik el Istvánunk után a második királyt, Orzaoló Pétert, és aztán Salamot például ott koronázzák meg. Tehát mondhatjuk, hogy koronázott templom és temetkező templom is a Székesegyházunk. És gyönyörű belülről érdemes bemenni, megnézni, meghallgatni az hangszerorgonát, például megnézni Lócz Károly, Székely Bertalannak az alkotásait, Zala György, Kis György, tehát lehetne sorolni, akár csak a Mátyás templom Budapesten, nekünk ugyanilyen itt Pécsett.
3: Ez egy meghatározó, és ahogy mondta itt a Marian is, hogy már ugye milyen régi épület ez, ugye az 1000 pontosan, mikor is mondta, hogy épül?
4: 1009-ben kezdik
3: ezt használni.
4: Hát igazából használni a legelsőt, az 1036-ban használják, 1064-ben koronázzák meg Salamon, de az leég, és utána kezdik újraépíteni, és a 19. században egy olyan hatalmas és gyönyörű székesegyházunk épül fel, hogy egész Európában a csodájára járnak. Manapság egyébként ennek a maradványait a Dómkőtárban lehet megtekinteni. A mai templom az 1891-ben készül el ebben a neoromán stílusban, és 1991 óta pedig a bazilika minorrangot is birtokolja, tehát most már bazilikának is nevezhetjük.
3: Hát nagyon büszkék lehetnek pécsiek erre az építményre, tehát építészetileg is, ha az ember ránéz, szóval azt kell mondani, hogy bárhol megállna a helyét, mert bocsánat, hogy ezt mondom.
4: Igen, és a turisták is így látják, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Mindig
3: van, azért jönnek ide.
4: Így van, meg amikor belépnek és elcsodálkoznak, hogy wow, mert az egész nem is lehet érzékelni, de belépjünk, például annyira teli van festve, annyi minden van benne, hogy észre se vesszük, hogy a belmagasság olyan nagy, hogy egy 10 emeletes épületet is betehetnénk. Tehát ettől úgy ámul mindenki. De egyébként nem csak a Székesegyház, hanem mellette kiemelhetnénk a püspöki palotát is. Turisták is látogathatják, érdemes megnézni a bútor történeti kiállítását, vagy például az egész tér alatt, mert hogyha már ott vagyunk, meg kereszténységről esik szó, akkor semmiképpen ne felejtsük el, hogy a tér alatt húzódik az ókeresztény temető. Világörökség 2000 óta, tehát nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra is, és egy más világba cseppenünk bele, hogyha oda lemegyünk, kicsit ilyen labirintus, elfeledkezhetünk és elmerülhetünk az időben.
3: Azért ez a féle épített örökség azért nagyon meghatározza, szerintem nagyban meghatározza a Pécsváros szellemiségét is.
4: Igen, az épületek is mindenképpen a hosszú történetünk, tehát annyira
3: nagy. Beszélő épületekről van szó.
4: Beszélő épületek és beszélő múlt, és ez az egész nagyon-nagyon multikulturális szerintem a városunk, és ez egy nagyon jó dolog, hisz az ókereszténytől kezdve, az ókeresztény időktől a törökökön át, aztán utána a modern kornak a Bauhaus például, ugye köthetjük ezt is a Pécs városához, tehát nagyon sokféle tekintetből mérvadó.
3: És akkor beszéljünk mondjuk még a középkori egyetemről, az sem olyan dolog, amit el szabad hanyagolni, vagy el szabad mellette menni, mert nagyon meghatározó a város életében.
4: A Pécsi Egyetemhez kapcsolódóan mindenképpen ez

0: az 1367, de azért azt muszáj tudnunk, vagy tudnunk el, hogy az akkori középkori egyetem azért nem teljesen olyan volt, mint a mostani.
1: És mégis csak egyetem volt.
0: Egyetem volt nyilván, meg ugye 5. Európában, tehát nagyon fontos mindenképpen, csak akkor még a püspöki palota a Székesegyház mögött húzódott, és valószínűleg ott abban a palotában folytak az oktatások, és így nagyjából egy ilyen 20-30 egyetemistát képzeljünk el magunknak, nem többet. Ezért mondom, hogy egy picit más, mint manapság egy egyetem.
1: Jó, de... nem úgy, hogy most 10-20 diák van itt.
0: Így van, meg nem külön kampusz épül, vagy külön épület neki, hanem bizonyos helyiségekben folyt az oktatás, de hát nyilván nagyon büszkék vagyunk erre az ősi hagyományra, hogy mi voltunk az elsők, nálunk volt az első egyetem a város.
1: Most, ha mindent összeveszünk meg, ami a lelkesen beszél csillogó szemekkel a múltról, Mariannak mi az a legkedvesebb ékkő, ami itt van, és azt mondja, hogy ettől igazán Pécs-Pécs? Nincs is olyan egy, sok van, ugye?
0: Igen, tehát erre a kérdésre azt mondom, hogy nem is tudnék válaszolni, úgy nagyon-nagyon hirtelen. Nekem a nagy kedvencem az a Zsolnai negyed, azért bevallom, és a Zsolnai Vilmosnak a szellemisége. Most, hogyha például itt a kerékpárokban gondolkodunk, nem tudom, hogy ez ma már elhangzott, de ő volt az, aki a Pécsi Kerékpáregyletet alapított, tehát én azt gondolom, hogy minden területen egy annyira sokszínű, annyira sokoldalú ember volt, hogy én őt valamilyen szinten egy kicsit példaképemnek tekintem, és az lenne jó, hogyha mindenki olyan lenne, mint ő, hogy mindent komolyan vesz, és azt szerint folytatja az életét.
1: Ahogy Maria mondta, meg azt mondja, hogy azt szerint, szóval ez a fajta mecenatúra, mecénásság azért kialakulna itt kis hazánkban is, ugye, jelenben? Akár.
0: Akár jó lenne, igen, az mindenképpen.
1: Legyen örökségünk azért még később is a mából.
0: Így van, úgy legyen szerintem.
1: Köszönjük szépen, minden jót, kezdjük sokkalom.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai második feladványunk így hangzik, hogy nevezik a kerékpáros szakzsargonban a kerékpár versenyek legnehezebb, legmeghatározóbb szakaszát. Beszéltünk ma már erről, vagy hát legalábbis szóba hoztuk, tehát hogy nevezik a kerékpáros szakzsargonban a kerékpár versenyek legnehezebb, legmeghatározóbb szakaszát, ezt írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk ezúttal is vendéglátóink ajándékát kapja majd.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Az előzőekben már Zsolnairól beszéltünk, a Zsolnai családról, a Zsolnai örökségről, és itt a folytatásban érkezett hozzánk Horváth Tamás író, egy trilógiát is írt, erről is beszélünk, mert hogy a zsolnaiak hallhatták már többször, itt felütöttük, hogy nagyon meghatározó személyiségei, családja, család volt itt Pécsen, és nélkülük talán ez a fajta múlt, amit itt láthatunk, meg kézzel meg is foghatunk, nem is lenne, de Tamás mit fedezett föl, szóval mitől volt a Zsolnai család, vagy miért volt a Zsolnai család ennyire középpontban, meg egyfajta mecénás, hogy ilyen óriási hagyatékot tudott hagyni a számunkra?
4: Hát egyrészt ugye a gyár maga a monarchiának a legnagyobb könnyűipari gyára volt, ami ugye nem semmi ebbe az elátkozott vidéki kisvárosba. Ugye amikor a Zsolnai gyár indult, akkor körülbelül 30 ezer lakosa volt Pécsnek.
1: Igen, hogy jegyezték akkor Pécset, ugye? Ez a kérdés.
4: Fünfkirchennek hívták, és tényleg egy ilyen világvégi helyőrség volt, mondjuk marha jó borokkal felszerelve, tehát egy elég jó hely volt, és itt kezdődött az egész dolog az agyagbányák hiányába, például nagyon fura, hogy még ennek ellenére is sikerült egy világhírű gyárat összehozni röpke 50 év alatt a zsolnaiaknak.
1: Mi volt itt az indítatás, hogy egyáltalán miért gondolták, hogy pont itt lesz egy zsolnai gyár, és nem mondjuk egy másik városban, vagy másik településen?
4: Hát ők régi pécsiek voltak már, a törökök után ide értek, szabómesterek voltak az elődei, aztán kereskedők, elég jó meggazdagodtak, és az öreg Zsolnai Miklós, a Vilmosnak az apukája döntött úgy, hogy ő jobb árut tud gyártani, mint az importse kerámia, és ebbe látta a jövőt, és igaza volt az öregnek, mert ez lett a jövő.
1: És akkor, amit Tamás írt, trilógia, ennek mi a savaborsa?
4: Ugye itt három könyvről beszélünk, a három fő korszakáról a gyárnak. Az első a Zsolnai, ugye a Vilmosnak a története, a második a Zsolnai Miklós, a fiának a története. Őt kevésbé ismerik, de ő tette igazán naggyá a Zsolnai gyárat. A világkiállításokon és a termék eladásban ő volt a nagy szám. És aztán az Öt Torony című könyvem, az pedig a harmadik korszaka a gyárnak. Ez egészen az államosításig mutatja be a város és a gyár történetét regényes formában.
1: És ugye az egyik kötet itt is van, és olvasom az első a trilógiából. Titkok, zsenik, szerelmek. Ebben minden benne van.
4: Ebben így van. Hát a Zsolnai családnak a története. Ugye tényleg ez a három generáció, mind a három generációban volt egy-két igazán nagy zseni. A Zsolnai Júlia, a Zsolnai Miklós, a Szikorszky Tádé, tehát fantasztikus nevek vannak, akik tényleg meghatározták Pécsnek a látképét, az életmódját, a turizmust, az építkezést, tehát elképesztő, hogy szinte mindent.
1: És az a műve Tamásnak, hogy Tündérváros, az miről szól?
4: Az a második könyve a trilógiának, a Zsolnai Miklós életéről szól, az is az alcím, hogy Zsolnai Miklós titkos élete. Pécsen volt egy országos kiállítás 1907-ben, és ezt nevezték el Tündérvárosnak, ugyanis itt volt először villanyvilágítás a városba, meg aztán az országba is talán, nagyon hamar. Úgyhogy itt volt először neonfény és villanykörtékkel kivilágítás.
1: A Máté Szalkai, akit gondolkodom, még ők is erre büszkék, ott voltak az elején, de igen, Pécs is ugye itt volt, és ahogy ön mondja.
4: És aztán a jó nép elnevezte Tündérvárosnak ezt az óriási kiállítást. Ez fél évig tartott, és közel 1 millió látogató, fizető látogatója volt ennek a vásárnak.
1: És milyen misztikus érdekességeket fedezett föl, mert azért gondolom, hogy megírt ezt a művet, a trilógiát is többek között, komoly kutató munka van mögötte.
4: Így van, rengeteget jártam a levéltárba, Budapestre is, Pécsen is, a helytörténeti levéltárba. Ugye itt egy érdekes kérdés van, ez a városi legenda a Zsolnaiak szabadkönyvességéről. Hát ezt nekem sikerült bebizonyítanom, hogy valóban szabadkönyvesek voltak a zsolnai fiúk, ugyanis van egy nagy a pesti levéltárban, ugye ott őrzik a szabadkönyves iratokat, és ott megtaláltam a Miklósnak a beavatását és az egész szabadkönyves karrierjének a dokumentát.
1: Közben megint ugye itt a futam, nézett valamit a versenyből?
4: Igen, láttam mind a két kört eddig, és ugye ahogy jöttem befelé a lezárásoknál is láttam őket.
1: Most szerintem, ha visszamegyünk időbe, ugye az ön témájához, mondta, hogy Zsolnai ugye és a bicikli, akkor itt maga a Zsolnai család is szurkolna szerintem nagy rendülettel.
4: Így van, hiszen az öreg Vilmos volt a Bicikli Egyesület első elnöke, és nagyon propagálta a biciklizést. Aztán sajnos a foci kiütötte a biciklit Pécsen, az nyert, pedig senki nem adott neki nagy esélyt a focinak, de aztán az győzött.
1: És most mind dolgozik, Tamás, valami újabb mű készülőben van?
4: Igen, most egy szintén pécsi történet, az nem a Zsolnaiakról szól, hanem egy zsidó tanárnőről, aki katolizált, és persze Auschwitzba elvitték, de ennek a történetnek egy csavarosabb verzióján dolgozom.
1: Hát önét mondhat igazi lokálpatriota, mondhatom?
4: Mondjuk, mondhatjuk.
1: Mely szeglete a szíve közepe, ha Pécsről beszélünk?
4: Hát két közepe van, hogy egy ilyen ovál ellipszis alakú a dolog, ugye az egyik
1: nagy szíve van.
4: Az egyik a püspökségi rész, ugye a régi, a Székesegyház meg a Dóm, és a másik pedig a Zsolnai negyed, a Zsolnai gyár, ez a két ebben az ellipszisben.
1: Nagyon szépen köszönjük P. Horváth Tamásnak, írónak, hogy itt volt, és a Zsolnai hagyatékról, örökségről, illetve műveiről beszélt az országjáró hallgatóinak. Szépen.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 16 óra van az Országjáróban. Ma 101 éves Tour de Hongrie negyedik etapjának befutó helyszínére, Pécsre hívogatjuk Önöket. Most a Tour de Hongrie-ra figyel mindenkit, Pécset, de idén 10. alkalommal festenek majd különleges képeket, grafikákat fénnyel Pécs belvárosának különleges épületére, tehát jubileumát ünnepli majd idén a Zsolnai Fényfesztivál, amely a Vazarelli emlékévben Viktor Vazarelli inspirálta fényalkotásokkal is érkezik. Már is fény derül majd a részletekre a nyári programra, előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását. Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő halt meg, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síita milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Izraeli légicsapás végzett a Hamász gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. Az elmúlt hónapokban ő állt az izraeli körözési lista élén. Az izraeli hadsereg tegnap egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Több mint 10 ember sebesült meg, és vezetékek, ipari létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 pedig megsérültek. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízi járművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyermek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csaknem 1000 haltak meg vagy tűntek el az Európába vezető földközi-tengeri útvonalakon. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország, a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bírálatára reagálva úgy fogalmazott, 400 000 gyermek él mély szegénységben, miközben a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban holnap délutánig zajlanak a programok. A többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Holnap a várható erős szél miatt csak a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják meg. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat csaknem 20 fertőzöttről és több száz kontakt személyről tud. A vírus szennyezett vízzel, étellel, széklettel terjed. A körülményeket a járványügy fogja kideríteni. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Műsorajánlat. Új világ.
3: Az amerikai elnök Pekingben. Mit akar Kína? Az önkormányzati választáson elszenvedett óriási vereség után káosz uralja a Labour-t, a brit kormánypártot. Belebukhat Keir Starmer kormányfő is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Mint az imént hallották, ezúttal az Egyesült Államokból, Kínáról és az Egyesült Királyságból kínálunk tudósításokat és elemzést. Tartsanak velünk!
0: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáró ma Pécsre hívogatja Önöket egészen 4-6-ig. 4 éjszaka, több mint 30 alkotás. Idén július 2 és 5-e között ismét különleges fényruhába bújnak Pécs emblematikus épületei. De ebben az évben az optikai művészet egyik meghatározó alakja, a 120 évvel ezelőtt született pécsi művész Viktor Vasarely előtt is tisztelegnek majd a fényalkotások. A Zsolnai negyed és a Kodály központ lesz egyébként az idei fényfesztivál két kiemelt élményközpontja, de más meghatározó épületek is a fényművészet palettájává válnak. Hogy honnan érkeznek az alkotók Európa egyik meghatározó modern fényművészeti fesztiváljára, és hogy kell majd esetleg esőkabátot húzni, mint ma, ahhoz, hogy átsétáljunk a fényből szőtt vízesésen, hát ez is kiderül mindjárt. Voltak ma már mozgó, élőképet megjelenítő gyerekek villányban, kerékpárra pattant busók Mohácson, de a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mezőnyét még itt Pécsett is különleges attrakciókkal, közösségi megmozdulásokkal várják a lelkes szurkolók. És hát ugye a mezőny már több alkalommal áthaladt itt a Széchenyi téren, de az aktivitások, a lelkes közönség még mindig itt van. Hamarosan egy közeli általános iskolába is bekukkantunk a hangok segítségével, ahol Vasarely ihlette flashmobot adtak elő a gyerekek. Kincsek, értékek és érdekes egyéniségek ma is, ezúttal Pécsről. Tartsanak az országjáróval 4-6-ig.

0: Volt egy álmom, és benne láttalak téged, hallatszódott az előző muzsikában, és egy álomszerű fényutazásnak lehetnek majd részesei, akik Pécsre látogatnak majd július 2. és 5. között, mert hogy fényfesztivál lesz Zsolnán, erről beszélgetünk Keresztény Ákossal, aki a fesztivál műszaki igazgatója, jól mondom?
1: Igen, így van, még köszöntöm a hallgatókat.
0: Ez egy nem mindennapi fesztivál, fényfesztivál.
1: Így van, és ráadásul idén már a 10. ünnepeljük, úgyhogy a sok-sok jubileum mellett nem csak Vasarely 120. születésnapját, hanem a fényfesztivál 10. évfordulóját is ünnepeljük idén.
0: És ezt a fesztivált hogyan lehet megírni fénnyel?
1: Hát nagyon sok fényre van hozzá szükség, az egész belvárost belakjuk a Zsolnai negyedet, ami egy majdnem ugyanakkora terület, mint amit a belvárosban fényfestünk tulajdonképpen, és emellett még a Kodály Központ is kap két alkotást az idei évben.
0: Ez olyan attrakció, ugye most lesz a 10., az elmúlt 9 legalábbis olyan volt, hogy csodájára jártak. Voltak, akik ezért jöttek Pécsre, itt foglaltak maguknak szálláshelyet.
1: Ez most is így van, tehát az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy gyakorlatilag egy gombostűt nem lehet lejteni ebben a 4 napban a városban, nem csak a helyiek, a város lakói, hanem a környékben élők, és egyébként az ország más pontjairól érkezők is ellátogatnak ide, és szerencsére egyre inkább, vagy egyre több a külföldi látogatója is a fesztiválnak.
0: És hogyan képzeljük el ezt a fényvarást? Mely épületek jönnek itt majd szóba, ahol mindezt megfestik?
1: A legnagyobb felületünk az tulajdonképpen a Székesegyház, a Dom téren, ahol a mapping versenyt fogjuk megszervezni idén is. Idén 3 alkotás fog versenyezni a nézők kegyeiért, és lesz egy plusz alkotás, ami kapcsolódik Vasarelyhez is, és kapcsolódik ahhoz a programunkhoz, hy minden évben van egy fókuszországunk. Ez idén Írország lesz, akik júliustól az EU soros elnökei egyébként, és Írországból érkezik egy alkotó, és kerül egy alkotás a Székesegyház homlokzatára.
0: Akkor ez titkos dolog, ezt nem lehet elmondani, ugye, hogy mi az, amit láthatunk, vagy le lehet ezt írni, körbe lehet írni?
1: Megpróbálkozhatnék vele, de az sosem lesz olyan, mint valójában a látvány. Tehát itt arról beszélünk, hogy a Székesegyház teljes felülete, az összes torony és az apostolok is szerepelnek ezekben az alkotásokban. Mindegyik alkotás egyedileg készül. Idén egy kínai, egy bolgár és egy magyar csapat is látható lesz egyébként a Székesegyházon.
0: Ez ugye több napon keresztül, több helyszínen, hány alkalom lesz összesen?
1: Így van, összesen a belvárosban 14 helyszínünk lesz, a Zsolnai negyedben ez emellett 17 helyszínünk lesz, úgyhogy az egész várost belakjuk tulajdonképpen. A Széchenyi tér, a Színház tér, a Dom tér, a Barbakán bástyája kívül, belül megelevenedik.
0: Mindig egy-egy tematika a minden helyszínen?
1: Minden helyszínen más van, ugye vannak helyszínen, ahol klasszikusan fényfestés van, analóg gépekkel vagy projektorokkal, és emellett pedig számos alkotási installáció is kerül.
0: És mindenhez gondolom, ugye zene párosul, így egy nagy összhatás, fény, árnyék, meg ott van a zene.
1: Így van, a zene is nagy szerepet játszik, minden alkotásnak általában egyedileg van hangja, és hát arról nem beszélve, hogy azért vannak zenei programjaink is, DJ-k és zenekarok is fellépnek a fesztiválon, és az a különlegessége a mi fesztiválunknak, mert jellemzően a fényfesztiválokat azt nálunk talán egy kicsivel okosabbak ősszel szerveznek, amikor sokkal több ideig van sötét, nálunk ez ugye egy szűkebb időablak, mi csak 9:30-tól vagyunk tulajdonképpen felkapcsolva, de a délutánokat megtöltjük utcaművészeti programokkal is.
0: Ez a fényfestés, fényszínház, ezt úgy kell elképzelni, hogy leülök és nézem, nem tudom, egy fél óráig, vagy egy órás, milyen hosszú?
1: Mondjuk a Székesegyházon a vetítés az nagyjából 20 percenként váltakozik, vagy 20 perces etapokban váltjuk, de az összes többi alkotás az ízlés kérdése, hogy az ember mennyi időt tölt el benne. A Széchenyi téri alkotás, ahol egy 360 fokos panorámát fogunk létrehozni a Széchenyi téren, az nyilván több időt vesz igénybe, de vannak olyan helyszíneink, amik inkább átsétálós vagy belesétálós helyszínek. Én azt gondolom, hogy mostanra már tavaly is, de az idei évben egész biztosan legalább 2 estét rá kell szánni erre az élményre, hogy teljes legyen.
0: És Ákosnak eddig mi volt a legnagyobb élmény? Ugye 9 alkalom már megtörtént.
1: Hú, hát én egyet nem tudnék kiemelni. Nekem mindig az adott fesztivál, és az, ami akkor történik. Úgyhogy én most így nem is emelnék ki, de az biztos, hogy rettentő izgalmas lesz a Zsolnai negyed. Oda mindenképpen érdemes szerintem kilátogatni idén. A Kodály központban, ahogy már említettem, két alkotás is lesz, mind a kettő nagyon különleges és egyedi. És hát jöjjenek el és élvezzék ezt a várost, mert nem csak a fényfesztivál miatt, de a fényfesztivál miatt meg különösen igaz a városra az, hogy megéri ide eljönni.
0: Július 2 és 5?
1: Így van, július 2 és 5, csütörtöktől vasárnap.
0: Hangos meghívó volt Pécsre. Köszönjük szépen, vendégünk volt Keresztény Ákos, hallhatták jubileumi fényfestés Pécsen.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A mai napon egy kicsit új értelmet nyer, hogy a túloldalra születni kell, mert bizony-bizony a belvárosi általános iskola, honnan következő vendégünk Rittinger Györgyi, az iskola igazgatóasszonya érkezett. Hát ez a kordon másik oldalán van, ugye a két kordon között ment a verseny, és ugyan már valószínűleg itt a Széchenyi téren nem megy több versenyző, de hát nem volt egyszerű, de hála a jó Isten, és köszönjük minden segítőnek, aki engedte, hogy Györgyi átkeljen ezen az utcakaszon, és megérkezzen ide mi hozzánk, mert hogy önök is a belvárosi általános iskolába készültek nagy lelkesedéssel a gyerekek a mai versenyre. Egy különleges flashmobot alakítottak ki, és hát ez kapcsolódott egy kicsit magához a Tour de Hongriehoz, és sokkal inkább Vasarellihez.
4: Vasarellihez is, igen. Tehát nagyon közel van az iskolánk a főtérhez, és ugye innen indult főleg a verseny java, és megkerestek bennünket az önkormányzattól, hogy szívesen részt vennénk-e ebben, és szívesen részt vettünk.
3: A gyerekek szeretnek minden ilyen közösségi akcióban részt venni, hogyha egy kicsit így vagányá vagy menővé tudjuk ezt a szemükben tenni, már pedig a Tour de Hongrie az, akkor azt gondolom, hogy ők lelkesek.
4: Hú, nagyon lelkesek, és ugye mindenki szülővel jött, tehát a szülők is nagyon lelkesek voltak, hiába volt ilyen rossz idő, ennek ellenére nagyon sokan összejöttünk, több mint 100-an voltunk.
3: És hogy kell elképzelni ezt a Vasarelli flashmobot, villámcsődületet? Mit csináltak egész pontosan?
4: Hát kaptunk, azt készen kaptunk, megterveztek nekünk egy 15x15 méteres vásznat, amin rajta van az emblémája Vasarellinek, a felirat, és maga a bicikli verseny Vasarelli stílusban felfestve, és e körül jártunk körbe, volt, hogy álltunk vigyázban, de főleg jártunk temposan körbe esernyőkkel, színes esernyőkkel, és integettünk, amikor láttuk, hogy jön a helikopter, és kiabáltunk, nagyon lelkesek voltunk.
3: Azt gondolom, hogy a színes esernyőket meg az integetés biztos, hogy a tévékamerák is jól látták a hangot, valószínűleg nem, de az meg kellett a hangulathoz. Tehát ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogyha a pedagógusok lelkesek, akkor be tudják lelkesíteni a gyerekeket és a szülőket, és az iskola olyan közösségi jó programok helyszíne is lehet, ami nem csak a matematikáról szól, de közben azért mégis Vasarelliről egy kis információ eljuthatott a gyerekekhez.
4: Igen, tehát mi nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy élményszerűen tanuljanak a gyerekek, és nekem fontos, különösen fontos, hogy pozitív élmények kapaszkodjanak, kapcsolódjanak az iskolához. Én azt gondolom, hogy akkor a tanulás is jobban megy, hogyha van egy jó kis közösségünk, összetartó közösségünk, és ez a mai nap, ez nagyon jó volt erre ismét.
3: És azon kívül, hogy ezt a kis villámcsődületet, ezt a Vasarelli stílusban a kerékpárnak a sziluettjét megrajzolták az ég felé, voltak olyan események, amik egy kicsit ebbe a hűvössé vált májusba kedvet kaptak a gyerekek ahhoz, hogy mondjuk süssenek akár egy jóféle kürtös kalácsot.
4: Igen, sütöttünk, egy kolléganő a családjával élvonalban volt, sütöttünk nekik, együtt sütöttünk kürtös kalácsot, együtt elfogyasztottuk, és csillám tetoválást és henna tetoválást is rajzoltunk a gyerekeknek, akik szerettek volna.
3: Természetesen biciklis emblemával.
4: Igen, mindenképpen, ami az eseményhez kapcsolódik.
3: És nagyon is véletlenül említettük itt a kürtös kalácsot, mert hogy ugye az iskola jelen jár abban, hogy a határon túli kapcsolatokat is erősítsék. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a külhonban élő magyar ajkú gyerekekkel, magyar nyelvű gyerekekkel is tartsák az itteni pécsi gyerekek a kapcsolatot.
4: Igen, van egy testvérvárosunk, egy testvériskolánk Sepsiszentgyörgyön, és nemrég voltak kint épp a tanulóink egy nagy busszal Sepsiszentgyörgyön, és a kürtös kalács meg finom is, meg a gyerekek szeretik, tehát mindenképpen ide szeretnénk vonzani az iskolához őket minden módon, hogy jó érzéssel menjenek haza.
3: Említette Györgyi, hogy nagyon fontos, hogy közösségi élmények, élményszerű napok legyenek, amelyek a gyerekeknek fontosak. Mi mindent tudnak beemelni a tanórák mellé? Tehát mi az, amire büszke, mint igazgató, hogy bizony a kollégákkal ezt is adjuk, és milyen jó, mert a gyerekek meg szeretnek jönni mi hozzánk.
4: Ó, rengeteg programot szervezünk. Mi elsősorban német nemzetiségi iskola vagyunk, és itt a főtéren 1500 embernek mi rendezzük minden évben a Márton napot például. Az egy nagyon-nagyon jó rendezvény, és a többi iskolát is összefogjuk, ahol német nemzetiségi oktatás van. Azon kívül elsősorban nyelvi versenyeket rendezünk, különféle szótár, mese, ami mindegyik élményszerű, de nagyon sok jó sportolónk is van, kiváló sportolónk, nagyon sok okos, jó tanuló gyerek van, akik tantárgyi versenyeken kiválóak, vagy akár színjátszók, vagy verset tudnak nagyon szépen mondani. Úgyhogy mi nagyon-nagyon sok programot szervezünk, akár egy gálát karácsony előtt, vagy egy nemzetiségi estet, ahol mindenki be tudja mutatni, hogy mi az, amit megtanult a tanév során.
3: Volt egy szó ma délelőtt a turisztikai fejlesztésekről is, és például a Mecsek Erdő ZRT vezérigazgatója mesélt arról, hogy mennyire sok erdőjárás, csarkaló, ösztönző turisztikai program van. Hát gondolom itt Pécset és Pécs környékén az erdei iskolákat, a környék lankáit, hegyeit felkeresik, tehát hogy ez is a sportos életmódra nevelés egy módja.
4: Igen, igen, tehát minden évben a hatodik évfolyam megy erdei iskolába, ezt így alakítottuk ki, mert azért olyan nagy kapacitása nincs, hogy többen is elmehessenek, de a napközisek, hogyha szép idő van, fölsétálnak a meseerdőbe gyakran, vagy a Tettye játszóterére, nagyon nagy játszótér van, mert szerencsénk van, mert nagyon közel vagyunk ezekhez a helyekhez, látványosságokhoz.
3: És milyen jó, hogy végül is akkor ilyen közel vannak mi hozzánk is, és az országjáróba is el tudott jönni, és mesélt arról, hogy az iskolások, a Pécsi Belvárosi Általános Iskola tanulói, diákjai, szülők, illetve a pedagógusok is részt vettek egy villámcsődület keretében, egy Vazarelli Ihlette villámcsődület keretében a 47. Tour de Hongrie szurkolói aktivitásán. Marittinger Györgyi volt az országjáró vendége, köszönjük, hogy jött.
4: Köszönöm én is.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
0: Mai második játék kérdésű megfejtése következik itt az országjáróban. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik kerékpáros szakzsargonban, pontosabban hogyan nevezik a kerékpáros szakzsargonban a kerékpár versenyek legnehezebb, legmeghatározóbb szakaszát? A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
0: Kezi csókolom, hogyan szólíthatom?
5: Nellinek.
0: Nelli, honnan küldte ilyen gyorsan ezt a megfejtést?
5: Ajkáról.
0: Ajkáról, és mondjuk el, mi a megfejtés?
5: Királyszakasz.
0: Ön a kerékpársporttal hogyan áll? Szokott biciklizni?
5: Hát, én nem vagyok nagy biciklis, de éppen ezért van egy tandemünk, hogy ne maradjak ki ebből.
0: Igen, és ezen a vidéken, ahol most mi vagyunk, Pécsen járt már, ismeri a várost.
5: Igen.
0: És milyen városnak látta, mint ajkai ideérkező?
5: Nekem nagyon tetszik, nagyon szerethető.
0: Nagyon szépen köszönjük a gyors választ, gratulálunk, és a postás viszi majd a nyereményet. Minden jót, kezi csókolom!
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Folytatjuk városi sétánkat Nemesné Leng Marian idegen vezetővel. Hát sokfelé jártunk még, de hát Pécsen bármerre indul az ember, akár innen a főtérről, a Széchenyi térről, akár más külsőbb részekről, kincseket és értékeket talál. Hát hová barangolunk tovább, Marian?
6: Én javasolnám, hogy menjünk a Múzeum utcába, mi Pécsért csak így hívjuk, igazából Kálvária utca. Annak idején a 60-as, 70-es években az egyházi épületeket, amik ott üresen álltak, kitalálták, hogy oda múzeumok költözzenek, és így egy nagyon különleges oldala alakult ki a városunknak szerintem. Tehát ez, hogy szinte mindegyikben valami modern korhoz kapcsolható, modernista művész kapott helyet. Ugye Vazarelliről már sok szó esett ma, ha jól hallottam itt az adásban, a zsolnaiakról is, de hogyha tovább sétálunk a Múzeum utcában, akkor azért még találunk kincseket. Nagyon érdekes például szerintem a Sár Erzsébet kiállítás, mert hogy ez is már múltszázadi termék, de ennek ellenére háromadés kiállításnak, tehát besétálhatunk az alkotásra. kirándulásba például. Tehát ilyen különlegességek vannak arra. És hogyha a modern művészetekről esik szó, akkor nekem nagy kedvencem a Csontvári Koszkati Vadar, és azt gondolom, hogy itt Pécset nem lehet elmenni Csontvári mellett csak úgy, hanem be kell menni abba a múzeumban, meg kell nézni. Szenzációs szerintem, amit ő hát aggastyánként kezdett el festeni, annak idején 41 évesen már mindenki öregnek számított, ő akkor kezdett el alkotni, 16 év alatt hozta létre azt a gyönyörű gyűjteményt, ami van. Ráadásul ez majdnem elveszett, mert hogy szegényt azért nem igazán értékelték az ő kortársai, úgyhogy Gerlóci Gedeonnak köszönhetjük, hogy megmaradt az öröksége, és ez az, hogy ide került hozzánk ott a 70-es években, ez nekünk nagyon jó szerintem a városnak. Ez is egy felfedezés, tehát oda bemenni, és az a sok-sok mítosz, amit körüllengi Csontvárit, azt ott a festményeken keresztül megismerhetjük. Elképzelhetjük, hogy tényleg így van, nincs így. Ki lehet próbálni, hogy azok a bizonyos tükrös technikák működnek, nem működnek, tehát szerintem egy nagy kaland ez is. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy menjen és nézze meg.
7: És hát nagy kaland ez is, amikor csak úgy csavargunk egy kicsit, akár olyan külső részeken, mint a várfal.
6: Így van, szenzációs, hosszú városfalunk van, 3,5 kilométer, úgyhogy egész Európában ez egy ilyen különlegességnek számít, amit kiszabadítottak az épületektől, és helyette ilyen kis parkokat, eldugott kis helyeket találhatunk, szerelmeseknek is nagyon klassz, de amúgy csak, hogyha nyáron ott sétálunk, árnyékot akarunk keresni, az is nagyon jó, és mindenfelé, tehát elindulunk ugye a várfal mellett, és akkor a hegy irányába, föl a Tettye oldalra, gyönyörű kis gérbe-górba utcák, elnézést, mint hogy a Mediterrániumban lennénk ténylegesen, és mindenütt találunk valami gyönyörűséget, pici házakat, kis kerteket, malomkereket, van egy barlangunk is, azért ezt is hozzátenném, sokan nem tudják, van fönt arborétum, el lehet sétálni a Havihegyi templomhoz, gyönyörű a kilátás, és még tovább föl lehet sétálni egy kis túraosvényeken, akár a tévétoronyig is.
7: A tévétorony az innen is látszik a Széchenyi térről, hogyha az ember jól kukucskál, és érdekes volt ezt megtapasztalni, hogy ugye ma a Tour de Hongrie verseny szurkolói csapata között Távol-Keletről érkezett turistákat is fel lehetett fedezni, tehát hogy nyilvánvalóan nagyon messziről is érkeznek ide Pécsre a vendégek, a turisták. Milyen csoportok, akiket legszívesebben vezet, és mire kíváncsiak mondjuk? Vannak-e különbségek, hogy mondjuk a Távol-Keletről érkezőket inkább ez varázsolja el, az európai közönség erre kíváncsi, tehát hogy lehet-e ilyen különbséget tenni a turisták és turisták között?
6: Úgy igazából óriási nagy különbségek szerintem nincsenek, ami befolyásolja azt, hogy kit mi érdekel, vagy mi fog lekötni, az mindig az időfaktor. Mert hogyha abban gondolkodunk, hogy a Duna összeköt bennünket, és így Európából a Dunán érkeznek hajós turisták, nekik nincs annyi idejük, tehát ott nem lehet annyira elmerülni az apró kis kincsekbe, csodákba. Amikor valaki mondjuk eljön egy hétre nyaralni ide környékre, és neki van ideje és van kedve felfedezni velünk a város, meg a megyének a látnivalóit, akkor már sokkal több lehetőségünk van. Úgyhogy én mindig csak azt élem meg, hogy nem nagyon ismerik Pécs városát, és amikor így bejönnek, az a wow érzés, hogy belépünk nem a külváros nyilván, hanem ahogy közelebb jövünk a belvároshoz, és akkor elvarázsoljuk őket azzal, amit itt látnak, és az egy nagyon-nagyon jó érzés nekünk idegenvezetőknek, büszkék vagyunk arra, hogy itt lakunk.
7: Hát büszkék is lehetnek, és Mariannak melyik a kedvenc helye? Tehát lehet, hogy túl sokan vannak egy nyári napon itt a Széchenyi téren, de mondjuk van-e olyan hely, ahova úgy szívesen visszahúzódik, ahol egy kicsit ön is tud töltekezni?
6: Itt emlegettük a városfalat, úgyhogy a Székesegyház mögött ott van egy ilyen kis szakasz, az egykori Aranyos Mária kápolnánál, ahol ilyen nagyon klasszul fügefa alatt leülhetünk, árnyék van, véd a fal bennünket, nekem az a kedvencem, ilyen kicsi eldugott, de ott lehet töltekezni. És a látvány is gyönyörű, mert a Székesegyházra is rálátunk.
7: Többször említették, hogy Pécs mediterrán város, hát a jó idő az ma nem volt velünk, de bármikor visszatérhet a hétvégén, akár már holnap is kisüthet a nap, úgyhogy Pécs várja az ide érkező turistákat, családokat, és nagyon szépen köszönjük Nemesné Leng Marian idegenvezetőnek, hogy egy kicsit kalauzolt itt minket, Pécset, a 101 éves Tour de Hongrie apropóján.

0: 5 van, folytatódik az Országjáró magazin, a Pécsre hívogatjuk Önöket egészen 4:30-ig. A következőkben már is jön egy nagy találkozás története, egy pécsi biológus fiatalember nagy találkozása, példaképpel az Itthonnal, a természettudós dokumentumfilmessel, aki a természet titkait televíziós show műsorrá, az ismeretterjesztés tartalmas szórakoztató műsorrá alakította. Szerintem már nagyon sokan sejtik, hogy az idén 100. életévét betöltött legendával, Sir David Attenborough-val találkozhatott ez a pécsi úriember. Hát már is ő meséli el ennek a különleges találkozásnak a történetét, tehát folytatódik az Országjáró magazin, előbb azonban krónika. Budapesten a mikrofonnál Szlotta Judit.
1: Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogoly cserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatottak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Mindkét országban többen megsérültek. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Kármelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tárca szóvivője Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Ma van a Fény nemzetközi napja, 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus, ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Mindenütt borult az idő, sok helyen esik az eső. Holnap felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Keleten, északkeleten még jelentős eső lehet. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok lesz.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Az Országjáró ma a 101 éves Tour de Hongrie nyomába eredt. Délelőtt ott voltunk Mohácson a startnál, követtük a mezőnyt Villányba, és a tervek szerint ezekben a percekben vagy mostanság érkezhet a mezőny, a Tour de Hongrie mezőnye a pécsi állatkerthez. Hát nem tudom, én élőképet most már nem látok itt a Széchenyi téren, lehet, hogy már meg is volt a befutó, tehát találkozhattak a nagy álom beteljesülésével a versenyzők, legalábbis erre a napra. És a folytatásban most következzen egy másik nagy találkozás történet. Érkezik hozzánk ugyanis egy pécsi biológus, aki jó 20 évvel ezelőtt átélhette azt a nagy pillanatot, ami nagyon keveseknek adatik meg. 21 néhány évesen egyszer csak csörgött a telefon, hogy egy természettudományos ismeretterjesztő filmben kellene segítkeznie, méghozzá nem akárki mellett. A természettudományos ismeretterjesztés ikonja lesz az ő partnere ebben a filmnek az elkészítésében. Szót követett, és a nagy találkozás meg is történt. Már is érkezik hozzánk az úr, aki Magyarországon együtt dolgozhatott a napokban 100. életévét betöltött dokumentumfilmessel, a természet ma is élő enciklopédiájával, Sir David Attenborough-val. Hát, ennek a nagy találkozásnak a kulisszatitkait is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az Országjáróval, kincsek, értékek, érdekes egyéniségek ma is, ezúttal Pécsről 4:30-ig.

0: A folytatásban ki fog az derülni, mert vendégünk olyanról beszél, akit olyan dolgok érték, ami hát nem mindenkivel fordul elő, hogy David Attenborough-val találkozhatott. Egyébként biológus, egyetemi tanár, természetfotós és tojásíró, népiparművész. Szóval ennyi minden egybe, egy felsorolva is igen hosszú. Jó napot kívánok, tanár úr. Szóval David Attenborough-val hogyan sikerült találkozni? Mert hogy nem mindenki mondhatja magáról ezt, mert ugye a leghíresebb természetfotósról van szó, David Attenborough, aki ugye filmeket készített, szakanyagokat készített, és hát önre talált Magyarországon talán egyedülállóan.
1: Igen, ez így történt, ez volt az első forgatása Magyarországon, meg most már sajnos valószínű az utolsó. Hát világszerte nagyon sokan dolgoztak David Attenborough-val, de én el tudom mondani magamról, hogy pálinkáztam is David Attenborough-val. Úgyhogy, de az első National Geographic-ban megjelent cikkem kapcsán hívott fel az ő producere.
0: Hogy miről szólt ez az írás?
1: Ez a tiszavirágzásról szólt, és ez nemzetközi szinten akkora újdonságnak számított, hogy nagyon sokan figyeltek fel rá.
0: Egyszer csak csörrent a telefon, hogy halló, és én vagyok David Attenborough, vagy hogyan volt?
1: Akkor itt voltam már Pécsett, a PhD-mon dolgoztam, és pipettáztam a laborban, amit nagyon utálok. És akkor csörrent meg a telefon, és a producere hívott fel, hogy ők látták a cikkemet, készül egy ilyen sorozat, és szeretnék, hogy az egyik teljes epizód erről szóljon, hogyha én hajlandó lennék velük
0: dolgozni. Mikor mi hányat írtunk, mikor hol járunk időben?
1: Ez 2004-ben volt.
0: Hát akkor ez 22 esztendővel ezelőtt. Na és akkor a nagy találkozás megtörtént, tiszta virágzás, ez hol vették filmre, hol rögzítették?
1: Gyomaendrőd mellett a Körösön, és mostanihoz hasonló időjárás volt, úgyhogy nagyon késett a tiszavirágzás. Mentünk volna tovább fel a felső Tiszán, de beragadtunk, és mint egy rossz hollywoodi filmben, ők már meghosszabbították két nappal az itt tartózkodásukat, és tényleg a legeslegutolsó napon volt egy olyan virágzásunk, amit viszont még én se láttam. Annyira erős, annyira hatalmas, gyönyörű szép volt, és ez mind le van filmezve.
0: Akkor ez a nagy találkozás, hogy végig kíséri, gondolom, egész élet. Végéig.
1: Természetesen, hiszen én amhoz a generációhoz tartozom, aki nagyon nagy részben azért lett biológus, mert David Attenborough filmeket nézett, könyveket olvasott, bele dolgozni, az ő sztoriait hallgatni, őt trénelni, megtapasztalni azt a hihetetlen alázatot, ahogy ő hozzáállt ehhez a munkához 78 évesen, akkor ez egészen elképesztő.
0: És miket mondott önnek, hogy akkor mit tudom én, József, így tovább, vagy hogyan búcsúztak el egymásnak?
1: Amikor elbúcsúztunk, akkor mint a nemzetközi profi világban, hogy majd találkozunk, úgyhogy alapvetően igen, de...
0: Tartják a kapcsolatot? Leveleznek, e-mail, stb.
1: Néha igen, tehát hogyha van olyan jellegű munka, egyéb, akkor szoktunk váltani üzenetet, de ugye a magánszféráját azért ő nagyon védi. Viszont terepen eszméletlen volt, mert ugye először, mikor elpróbálta a szöveget, amit nagyon terveztünk, hogy élőbe veszük fel, nem narrálja, akkor megkérdezte, hogy jó-e. Mondtam, hogy jó, persze, hát zavarba voltam nagyon, és akkor így szememben nézett, azt mondja, figyelj, most te vagy a tanár, én meg a diákod, és taníts. És én ott voltam 20 évesen, és 3 napon keresztül töviről hegyire minden lélegzetvételt, minden gesztus begyakoroltunk ahhoz, hogy amikor tényleg van virágzás, amikor nagyon kevés idő van felvenni, akkor az tökéletes legyen.
0: És akkor ezek után ez is extrém, hogy ugye mint biológus egyetemen tanít, hogyan kerül a tojásírás az egyetemre önáltal?
1: Hát kommunikáció révén elsősorban, de jó, komolyra fordítva a szót, amikor én ezt elkezdtem művelni, és egyre komolyabban csináltam, illetve ugye lettem népiparművész, közben rájöttem, hogy annyi-annyi indirekt vonatkozása van, amit az ormosképzésben lehet applikálni. És ezek az úgynevezett haránti impulzusok, ezek igazoltan hatékonyabban fejlesztik a készségeket, mint a direkt célzó tárgyak.
0: Tehát akkor egy szép vonás mondjuk a tojásról, mert tojásírásról beszélünk, akkor az azt jelenti, egy finom meccés mondjuk a sebész esetében?
1: Pontosabban, igen, finom meccés, vagy akár pontosabb varrás, pontosabb eljárás a fogorvosoknak, és ez most már mind igazolt, most fogjuk publikálni belőle a cikket, mert ezeket lemértük azon diákokon, akik csinálják ezt a kurzust, és azokon, akik nem egy időben, és nagyon-nagyon látványos a különbség.
0: Ön szereti az ilyen extrém dolgokat, azt tűnik nekem.
1: Igen, nagyon-nagyon. Én szeretem az életet, meg a kihívásait annak meg megfelelni.
0: És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy fiatal korában, ugye ennek az egész folyásírásnak az előzménye az, hogy népi táncolt.
1: Igen, néptáncos voltam 9 évig, mert volt egy fél profi státusz is az USA-ban, csak amikor hazajöttem, rájöttem, hogy én már más irányt vettem az életben, és nem tudok már olyan rendszeresen együttesi létben megfelelni, minden próbán ott lenni, viszont a népi kultúrát azt nem tudtam elhagyni, és a kézügyességemet én folyamatosan használtam. Egy baráti összejövetelen találkoztam a tojásírással, amikor húsvét kapcsán nem csak úgy összejöttünk, hanem hoztak egy népi iparművészt, és ő tartott egy tojásíró workshopot, és ő szólt, hogy ezt komolyabban kellene venni.
0: És itt az egyetemen, amikor tanár úr bevitte az egyetembe, hogy akkor legyen tojásírás, mint fakultatív tárgy, és beszéltük, hogy még kreditpontot is lehet kapni érte, nem néztek furcsán?
1: De néztek furcsán, meg most is néznek furcsán, de ugye ezért csináljuk ezeket a vizsgálatokat, meg közöljük le megfelelő tudományos szaklapban az eredményeket, hogy minél kevésbé nézzenek furcsán, de igen, ez mind a mai napig kuriózum.
0: Hát akkor magyarul mérhető is itt az előrelépés, hogy aki tojás fest, az mondjuk jó sebész lesz.
1: Igen, igen, igen, tehát ez a szignifikancia, ezt nagyon szeretjük használni, ezt a kifejezést, de igen, ez kimutatható.
0: És a fényképezőgép még előkerül, mert a természetfotózás és a szíve csücske közepe.
1: Hát most a lányaim vannak elsősorban középpontban, de ugye Davidről sikerült készíteni ezt az ikonikus képet, amit így nagyon-nagyon szívesen veszek elő, ami ott is fotóztam őket is, és hát az, hogy valaki 78 évesen bejárta a világot, nem tudom hányszor, világ minden csodáját látta már nagyon sokszor, és amikor oda repül az ujjára vedleni egy kérész, és a kisgyermek kíváncsiságával ugyanúgy végignézi a folyamatot, és látszik rajta, hogy élvezés. És ez a fajta kíváncsiság, nyitottság, ami őt jellemezte ebben az életkorban, ez azért egy nagyon-nagyon fontos ismérv, hogy ő idáig jutott.
0: Hallgatva önt úgy tűnik, hogy jó követője lett.
1: Hát én nagyon remélem, hogy meg tudok ennek felelni, illetve hát voltak ott olyan kihívások szerencsére terepen, ami igazán elképesztette azt a társaságot is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hosszasan tudnánk még beszélni. Vendégünk volt itt az országjáróban dr. Szentpéteri L. József címzetes egyetemi tanár, biológus, természetfotós, tojásíró, népiparművész, hallhatták, és hát a nagy élmény, a nagy találkozás David Attenborough-val, erről is beszélgettünk.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai harmadik feladványunk következik, egy kicsit az előző beszélgetéshez is kapcsolódik. Milyen állat, nem persze a helyszínhez, szóval, hogy milyen állat a Tour de Hongrie kabala figurája, Tudi, ezt írják meg nekünk, tehát milyen állat a Tour de Hongrie kabala figurája, sokfelé láthatták a televízió közvetítésekben is, tehát milyen állat Tudi, 0639666 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtünk ezúttal is vendéglátóink ajándékát kapja.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Pécsen van egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy Vizuális Művészeti Centrum, és ennek vezetője van itt Fekete Valéria, kezű csókolom. Szóval egy pécsi galéria, kortárs képzőművészek, sok-sok olyan az életből, amiért érdemes önökhöz betérni.
4: Természetesen jó napot kívánok! Azt gondolom, hogy a Pécsről van szó, akkor a kortárs művészet, mint olyan, az teljességgel megkerülhetetlen, hiszen ez a város sok-sok évtizedre visszamenőleg büszkélkedhet a kortárs művészeti szénán való jelenlétbe. Gondolunk itt Martin Ferenc, Lantos Ferenc, a pécsi műhely és Pincei Sándor, vagy Keserű Róna nevére, hogy csak a legnagyobbakat említsem, akik a város határain is túlmutatóan ismerté tették a pécsi kortárs képzőművészetet, és ezáltal a magyar kortárs képzőművészetet. A pécsi galéria gyakorlatilag 5 kiállító helyet jelent, ebből a két legnagyobb a mellettünk lévő városközponti pécsi galéria, az ikonikus galériánk, amely lassan 50 éves lesz. A másik galériánk az pedig az M21 galéria kint a Zsónai negyedben, ami 2012 óta működik, és ehhez azt gondolom, hogy Magyarország, mondhatom azt, hogy talán a második legnagyobb kortárs kiállító terje az 1200 négyzetméterével.
0: És mi lehet itt a levegőben, hogy ennyi kiváló művész van, és ugye azoknak a munkáit meg tudják mutatni, meg hát ugye inspiráló hathat a fiatalokra is.
4: Ez még Kismányoki Károly fogalmazta meg jó pár évvel ezelőtt, hogy van itt egyfajta hely szelleme, ami folyamatosan átörökli gyakorlatilag a képzőművészeti gondolkodást is a vizet.

0: Művészeti Biennálé van, amit 2027-ben már negyedszerre rendezünk meg itt Pécsett, amelyen nem csak hazai és pécsi művészeket mutatunk be, hanem a nemzetközi szénáról is hívunk meg olyan vendégeket, mint például Nilbár Güres, aki isztambuli művész és az idei Velencei Biennálén a török pavilon kiállítója.
1: Kezdem érteni Pécsett, hogy először, hogy néztem, hogy sok-sok régi épület van, beszélő épületek, meg hogy az emberek is nagyon érdeklődőek, nyitottak, de most már úgy megfejtem magamban, hogy önök is azért ehhez hozzátesznek a saját maguk milliójével és lelkiségükkel, és ezért tud Pécs városa olyanná válni, amilyen. Sokkal nagyobb város, mint azt gondolnánk, aki ebben benne van, benne él, az igazából ezt át is élheti. Tehát el kell ide jönni Pécsre.
0: Azt gondolom, és ezt az is alátámasztja, hogy itt több mint 150 képzőművész és iparművész él és dolgozik, tehát ehhez a szellemiségek tulajdonképpen a művészeknek a jelenléte is hozzátartozik, akik a városban élnek, és az alkotó művészetüket itt folytatják. Természetesen igyekszünk őket megjeleníteni.
1: De ez jó a környezet, és ugye kimegyünk, kitekintünk, szóval inspirálóak hat.
0: Inspiráló a környezet, inspirálók azok a múzeumok, amelyek itt körülvesznek minket. Pár lépésre innen található a Vazarelli Múzeum, ugye most ünnepeljük Vazarelli születésének 120. évfordulóját. Gyakorlatilag ez a szellemiség, ami általa, vagy akár Breuer Marcell által, aki ugyancsak a város szülöttje, jelen van itt. Azt gondolom, hogy akár a dizájnban, akár a képzőművészetben ugyancsak meghatározó a mostani kortárs alkotók számára. Nem véletlenül rendezünk egyébként egy kortárs művészeti kiállítást, amelynek a célja az, hogy megmutassuk, milyen dialógust tudnak folytatni a kortárs képzőművészek Vazarellivel.
1: És például ebből, ha most kiemelünk, itt egy exponálunk egy képet, akkor ez a fajta Vazarelli kapcsolódás itt a kortársokkal hogyan fogalmazható meg szavakban, mondjuk csak egy-két mondatban, ha leírjuk?
0: Vazarelli számára nagyon fontos volt, hogy ne privilegizálja a forma jegyeit, és azt mondta, hogy az az igazán jó művészet, ami terjedni tud, ami nem csak egy művészhez és egy műhöz, hanem több műhöz is tartozik, és abszolút bátorította az őt követő fiatalabb művészeket, hogy vegyenek át motivumokat, értelmezzék újra, gondolkodjanak abban a rendszerben, amit ő létrehozott. Ez a kiállítás, ami május 28-án nyílik, kortárs művészeti reflexiók és Vazarelli munkáinak a bemutatásával pontosan ezeket a kapcsolódási pontokat hivatott megmutatni.
1: Értem, most kezdem még jobban megérteni Vazarellit is, ahogy mondja, hogy tehát Vazarelli alkotásait, hogyha vesszük, akkor azt bárhova be lehet illeszteni, megállja a helyét.
0: Hát úgy jelen van az iparművészetben is, a dizájnban, mint ahogy a képzőművészetben. Tehát azt gondolom, hogy ő az ikonikus művész, aki ismerté tudta tenni magát különböző művészeti szférákban, nem csak a képzőművészetben, a dizájnban, az építészetben ugyanúgy.
1: Nem vagyok szakértő, de kezdek irigykedni a munkájára. Szóval annyira nyitott és annyira sokoldalú, és akkor azt mondom, hogy színes, akkor tényleg színes.
0: Igen, Vazarelli írta meg a Színes Város című művét, azt gondolom, hogy Pécs valóban színes város, és szeretnénk ennek meg is felelni.
1: Akkor maradjanak is ilyen sok színnek. Köszönjük szépen, Fekete Valéria, a Vizuális Művészet Centrum itt Pécsen vezetője volt, az országjáró vendége.
2: Köszönöm. Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A kortárs művészetekről volt szó itt a galériák apropóján, és a folytatásban alkotó művész érkezett hozzánk, Kígyós Borbála, festő, textiltervezők, textilművész, ékszertervező, mert hogy színes város Pécs, és az itt alkotók is nagyon színesek és sokfélék. Hát, Borbála, mi volt előbb? Mivel kezdett? A textíliával, vagy képzőművészettel, vagy az ékszerekkel?
4: Képzőművészettel foglalkoztam a pályám elején. Egyrészt belenőttem, beleszülettem egy olyan családba, ahol édesapám szobrászművész volt. De alapvetően ő egy polihisztora alkat volt. Másrészt a Pécset végeztem a művészeti karon, és aztán, amikor elkerültem Japánba, akkor kezdtem el textillel foglalkozni.
3: Mert hogy ott volt valami olyan inspiráció, ami megragadta a figyelmét? Mert ugye Japán ez egy nagyon távoli ország, nagyon különleges ország, mi innen ezt tudjuk. Na hát oda elutazni és azt egy kicsit megtapasztalni, biztos, hogy művészileg is inspiráló volt.
4: Nagyon. A japán vizuális kultúra az rendkívül különleges. és nagyon sajátos, ugyanis a képzés iparművészet nem válik ketté. Tehát a használati tárgyaiknak is mindig képzőművészeti értékkel készítik, tehát mindig jelentése van. A részletekre nagyon figyelnek, és egy nagyon magas minőségben készítik el a tárgyaikat. Azon kívül

0: A textilben szintén egy több sajátos vonalat képviselnek. Az egyik nagy különlegessége a japán textilnek, ahogy festik a textilt. Ahogy képekben gondolkoznak, ahogy festvényekben gondolkoznak. Egyrészt technikailag nagyon különleges, mert a hernyósejemre festményként tudnak festeni, ugyanis a kötőanyag az egy olyan speciális anyag, ami csak az ő kultúrájukban létezik, ezért nem kell körvonalazni a textileket. És ezért egy egészen másfajta szemlélettel, gondolkodással tudnak a textilhez nyúlni, mint bárhol máshol a világon. Illetve tudtak az ősidők óta, amióta festenek és dolgoznak a textillel.
1: Érdekes, amit mond, mert ugye ha a távol-keleti művészeteket nézzük, akár a textileket, a sejmet, ami önmagában is egy leheletkönnyű, nagyon finom, nagyon nemes anyag, ha erre dolgozunk, akkor is annak olyan légiessége van, tehát hogy a szellemiség valahogy testet ölt. Most ez egy kicsit ilyen ellentmondásos, de a természetnek a szépsége, a látság az valahol ott kézzel foghatóvá válik egy-egy sejem alkotáson, vagy textil alkotáson.
0: Mindig minden esetben. Egyébként a japán textil a leheletvékony hernyósejemtől az egészen vastag, szőtt hernyósejmekig, amik gyakorlatilag olyan vastagok, hogy szinte ha lerakjuk a földre, akkor egy-egy ilyen obi, egy-egy öv az megáll magában. Tehát az egészen leheletvékonytól az egészen vastag, súlyos textilig, minden hernyósejemig, minden jelen van abban a kultúrában.
1: Most nem véletlenül emlegettem én ezt a lelket, mert hogy aztán lépünk, vagy lépett, vagy egész pontosan, de hogy vitatom én el, tehát ön lépett egyet a művészetek terén, és az ékszereiben is ezt a fajta lelket, azt a nem megfogható, de mégis szeretnénk valahogy magunkénak tudni, tehát azt a lelket valahogy hozza, mert hozott egy ékszert, méghozzá önmagán viseli ezt az ékszert, és ennek hangja van, meg története is van, hogy ez milyen hangok. Megmutatja nekem, hogy ez hogyan csilingel egy kicsit? Szerintem most már az országjáró hallgatói is hallják, mert hogy ez mi ez pontosan?
0: Ez egy különleges kiállításra készült hangzó ékszerként. Ez az ékszer buddha csengőkből állítottam össze, ugyanis ezek az apró kis csengők Japánban mindenkinél ott vannak. Számos tárgyra rárakják, és mindig viszik magukkal ezeket a pici csengőket, mert ezzel hívják a kis kamikat, az isteneiket, a kis szellemeket, és a jó energiát minden esetben. Ez egy, ennek az ékszernek a címe az, hogy csendek csengői, és ezeknek a buddha csengőknek és a belső csendnek a testet töltése gyakorlatilag egy fizikai tárgyban.
1: Nagyon izgalmas filozófiai utazás is ez, amit ön a tárgyak és a gondolatiság mezeje most itt nagyon gyorsan, nyilván néhány percben felvázolt. Mi az, ami igazán az öné, vagy most már minden az öné? Legyen az textil, legyen az ékszer, legyen az képzőművészet, szobrászati múlt és gyökerek, vagy van egy új, ami felé mindig tovább lép?
0: Folyamatosan alakul, változik a alkotói világom. Alapvetően mindig képzőművészként gondolkodom, és ezt a fajta, amit Japánban megtanultam és megismertem, ezt a fajta szemléletet alkalmazom a alkalmazott tárgyaimon, tehát a design tárgyaimon, vagy az iparművészeti tárgyaimon. Úgyhogy mindig mindennek jelentése van, és mindig minden összefügg mindennel. Az ékszereken azokat a technikákat fejlesztettem tovább, amiket a festményeimen használok. Alapvetően kísérletező művész vagyok, így mind technikában, mind területeken folyamatosan valamit újítok, kísérletezek, alakítok, és ezek így összefüggnek. Tehát egyszer egyik terület van előtérben, egyszer másik, és ez egy teljes kölcsönhatásban működik egymással.
1: Ezt az utazást, ezt a filozófiai meg tárgyasult utazást esetleg a jövőben valahol látni is lehet? Tehát készül esetleg most valamilyen kiállításra, megmutatkozásra?
0: Most jelen pillanatban a disszertációmmal vagyok elfoglalva.
1: Ez is nagyon fontos spirituális és lélektani és tudományos utazás, és utána jön majd a megmutatkozás?
0: Igen, utána most egy nagyobb anyaggal készülök. A hely még nem tisztázott, hogy hol lesz bemutatva, de ez valószínűleg a következő évre fog tevődni, mert egy egészen teljesen új anyagot szeretnék készíteni.
1: Várjuk ezt a megújulást is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt az Országjáróban. Kígyós Borbála, festő, textiltervező, textilművész, ékszerművész volt az Országjáró vendége.
2: Helyi érték az Országjáró szombat délutánban.
1: Mai harmadik feladványunk így hangzott: milyen állat a Tour de Hongrie kabala figurája? Tudi. Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtő itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulj el nekünk, legyen kedves.
3: Jó napot kívánok, Henrietta.
1: Húha, talán Henrietta, ha jól sakkozok, a szél mintha elvitte volna a hangját itt a telefonvonalba, de akkor mi a megfejtés, milyen állat Tudi? Gólya, hát remélem, hogy azért a hallgatók is hallották, én itt a fülembe azért egész halkan hallottam. Gólya a helyes megfejtés, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk Henrietta, vendéglátóink ajándékát viszi hamarosan a postás.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
3: Itt sem lehet nyugalmunk.
2: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
4: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
5: Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is Pécsre hívjuk még önöket. Van még kincs, érték, érdekesség és érdekes egyéniség a folytatásban is, úgyhogy tartsanak velünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
6: Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A hét végén végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatottak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Mindkét országban többen megsérültek. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20 megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síita milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bírálatára reagálva úgy fogalmazott, 400 ezer gyermek él mély szegénységben, miközben a korábbi időszak gazdasági fellendülése és az uniós források ellenére a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be. Kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. A Cisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tar Zoltán a Múzeumok Majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulnia a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. A Tiszadugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A Tiszaföldvár és a környező 12 település földrajzi, természeti és helyi értékeit bemutató intézményben az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult. Felújították az épületet, bővítették a tanulmányi kertet, és több turisztikai, oktatási együttműködésről döntöttek. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége külön díját a Tiszafüredi Kispál Múzeum kapta, de elismerésben részesült a Hagyományok Háza, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma és a Szegedi Dóm látogatóközpont is. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. Az ünnepélyes vitorlabonton felvonták a nemzeti lobogót és megkoszorúzták a Balatont is. Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Néhány határmenti járásra emiatt riasztást adtak ki. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másút is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
2: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
7: Permakultúrás parkot hoznak létre az egyik pécsi mecseki kilátóhely a Szárnyas Niké szobor mögötti zöld területen.
8: Itt is lehet olyan technikákat alkalmazni. Tulajdonképpen a lényegük az, hogy a lejtő felüli oldalon valamilyen módon meg vannak emelve, tehát nem hagyjuk lefolyni a vizet. És a másik nagyon fontos dolog, hogy szerves anyagot használunk nagyon sokat, mert a szerves anyag az úgy viselkedik, mint a szivacs.
7: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
2: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
9: Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anya gyermekei.
10: A hit ösvénye, a Punta Coral Hágó Copacabanai szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
5: Az országjáróban ma Pécsre hívogatjuk Önöket, és Pécs a művészetek városa, azt hiszem ez az országjáró mai műsorából is kiderült. Itt minden művészeti ág, legyen az könnyed vagy komoly, jól érzi magát. Üdítően színes pontok lettek az elmúlt napokban Pécs különleges látványosságai. A vízvilágnapja alkalmával ugyanis március végén különleges művészien festett, színes ruhákba bújt tűzcsapok kerültek ki Pécs utcáira. Az öt festéssel díszített tűzcsap más-más stílust jelenít meg a Baranyai város utcán. Hogy milyen ábrák, színek, hangulatok kerültek fel a tűzcsapokra, és mit üzennek egyáltalán ezek a különleges, festett ruhákba bújt tűzcsapok a járókelőknek, vagyis a művészet hogyan tud az utca hangulatába beilleszkedni, vagy éppen onnan kitűnni, már is kiderül. Friss, üdítő, egyedi vízvételi pontok, amelyek Pécs utcáin vidám látványosságként tűnnek fel, frissítő pontok akár egy versenyen, fontos elemek, és az életet adó víz, amely mindannyiunk számára nélkülözhetetlen. Tartsanak ma is az országjáróval, Pécset kalandozunk 17:30-ig.

0: A színek hazataláltak Pécsre, mert színes tűzcsapok, illetve élőváros, mondhatnánk ilyen megnevezéssel is a következő beszélgetésünknek ez lehetne az egyik alcíme. Vendégünk itt a folytatásban Bubek Balázs, aki street art művész, és itt áll mellettem Csöngei Adrien, a Tetjeforrás kommunikációs vezetője. Bocsánat, hogy az ön nevét mondtam másodjára, de a beszélgetést önnel kezdjük. Szóval ez egy olyan kezdeményezés, ami talán itt Magyarországon egyedülálló.
1: Ez így van, itthon nem gyakori, hogy egy közszolgáltató nem csak szolgáltat, hanem a városi környezetet is formálja. Hogyha a személyes részét nézem, akkor több nemzetközi példa inspirál, de fontos volt, hogy ennek a projektnek pécsi karaktere legyen. Ugye a művészi tűzcsapokkal itthon nem nagyon találkozunk, de számos nagyvárosban teljesen megszokott, hogy régóta jelen vannak ilyen művészi, ilyen dekorált utcai elemek. Én Portugáliában láttam először egyedi festésű hulladékgyűjtőket, kapcsolószekrényeket, amik teljesen megváltoztatták a városi térnek a hangulatát, és nagyon szeretem a street artot, ami amellett, hogy színesíti a várost, közösségi üzenetet is hordoz. A másik része pedig, hogy a Tetjénél folyamatosan kerestük azokat a kis költségvetésből megvalósítható, formabontó, nem szokványos megoldásokat, amin keresztül közelebb tudjuk vinni az emberekhez a víz és a szennyvíz szolgáltatásnak a gyakran száraz témáját.
0: És akkor ezután jött Bubrek Balázs, aki hát mindezt elkövette, hogy a tűzcsapokat valamilyen féle formában színekkel öltöztette föl?
1: Hát a tűzcsapot választottuk, mint felületet, amit kiemeltünk a megszokott térből, hiszen az a vizet, a biztonságot jelképezi, és eddig teljesen kívül esett a figyelmen, és azt szerettük volna megmutatni, hogy a közművek is lehetnek egy szerethető, izgalmas részei a városnak, és igen, így indult az együttműködésünk Balázzsal.
0: És akkor Balázs, amikor megkapta ezt a felkérést, akkor mi átszódott le a fejében önnek, mint művészembernek? Kihívás volt, vagy azt mondta, hogy ezen még gondolkodom?
2: Kihívás volt, de az volt az érzésem, hogy ez egy nagyon szép útja a Duchampi világnak, és annak a koncepcionális művészetnek, amit én most egy ilyen street art világba tudok átültetni. Úgyhogy nagy érdeklődéssel és izgalommal fogadtam ezt a projektet, és hát végül sikerült megbirkózni vele.
0: Hát itt Pécsen ugye, ha Zsolnairól beszélek, akkor a színekről beszélhetünk, ha Vazarelliről, akkor nagyon is így van, akkor valahol tulajdonképpen hazatalált ez a kezdeményezés.
2: Abszolút mértékben. Igyekeztünk is egyébként a tűzcsapok mintáin ezt visszahozni, és egy olyan koncepcióval indultak az első tűzcsapok festései, ami visszautal a városnak a korabeli művészeti projektjeire, illetve alkotóira. Így került föl Vazarelli minta, Zsolnai minta, és egyébként sok olyan egyéb mintát is kitaláltunk már, ami egyébként ezekből az elemekből, illetve formagarnitúrákból dolgozik.
0: Melyik volt az első tűzcsap, amelyik elkészült ilyen színes formában, meg mit ábrázolt?
2: Az első tűzcsap az egy gejzírt ábrázolt, ami talán az egyik legjobban hozza a street artnak a gesztusrendszerét, és ez azért volt izgalmas, mert az alapvető hozzáállásom az az volt, hogy úgy fogom ezeket a tűzcsapokat elkészíteni, mint ahogy egy street artos is tenné, tehát hogy mitte maximum fél órát adok magamnak arra, hogy ezt meg lehessen csinálni. És akkor ahogy ez így elindult, ráébredtünk arra, hogy ebben sokkal több van. És akkor így egyre bonyolultabbak és komplexebbek lettek a minták, és végül egy nagyon szigorú geometriával záródott, ami időben is sokkal hosszabb, tehát ez már nem egy fél órás projekt.
0: És Adrien, hogyan fogadta ezt az itteni népség, Pécs lakossága? Rácsodálkoztak?
1: Hát azt gondoltuk, hogy ha az emberek megállnak egy pillanatra, és más szemmel néznek a városra, akkor már elértük a célunkat, és hogy csaljunk egy kis mosolyt az arcukra. És hát a számításunk bejött, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, az emberek megállnak, fotózzák, beszélnek róluk, nagyon erős közösségi hatásokat is keltett, vannak olyan, találkoztunk olyan családokkal, párokkal, akik más városból ezért jöttek el Pécsre.
0: Idegenforgalmi látványosságá vált.
1: Így van, tehát végigjárják ezeket a tűzcsapokat, úgyhogy nagyon örülünk, hogy elindult egy párbeszéd a közművekről, hogy szerethetővé tettük ezeket a közműveket.
0: És ugye beszélgettünk itt az elején arról is, itt hat szem közt, hogy vannak ezek a színesre festett tűzcsapok különbözőféle motivumokkal kapcsolódva Pécs városához, művészi világához, arculatához, hogy az is egy hozadéka, mert úgy jártomba keltem be az országból, hogy megyünk a műsorral, láttam én tűzcsapokat, az egyik rozsdás volt, a másik mondjuk piros volt, de rá oda támasztották a biciklit, de itt Pécs esetében ilyet nem láttam, szóval nagy tiszteletben tartják az ilyen tűzcsapot, amit Balázs megfestett.
2: Igen, mi is ezt látjuk, hogy nagyon tisztelik és vigyáznak ezekre a tűzcsapokra, amikre mi nagyon örülünk. De alapvetően az a gondolat, hogy az én küldetésem ebbe a projektbe az is volt, hogy a street artot egy kicsit közelebb vigyem a hétköznapi emberekhez, és ne csak a vandalizmust, vagy egy olyan formáját lássák ennek a művészeti ágazatnak, ami negatív. Ez szerintem egy pozitív példája lett ennek.
0: És ugye ebben benne van Pécsváros lelkülete az itteni emberek, mert hogy ahogy itt beszélgettünk, lassan vége az országjáró műsornak, kijött az, hogy az emberek szeretik a művészetet, annak különbözőféle formáját, szóval nagyon érzékenyek a szép iránt, és a tűzcsapok, hogy ugye járunk, elünk, megyünk, ott is a színes világ jelenik meg mellettünk, az hozzáad valamit.
1: Igen, mert hát több mint 3000 tűzcsap van Pécsen egyébként, ez azt jelenti, hogy amikor sétálnak...
0: Másnak lesz munkája.
1: Igen, eddig 7 tűzcsap került ki, és még 8 színes szerelvényt tervezünk. Tehát, hogy gyakorlatilag minden sarkon találkoznak egyel az emberek, de egyébként elsétálnak mellette, ugyanúgy, ahogyan 17 ezer szennyvíz akna fedlap felett, vagy azt sem gondolják, hogy 1540 kilométernyi vezetékhálózat fölött járnak éppen, de ezzel mindegyik tűzcsap történetet kapott, és egyfajta vizuális megállítóként működik.
0: Szenzációs, hogy hétköznapi tárgyak így ugye életre tudnak kelni a művész által.
2: Igen, én nagyon-nagyon megszerettem ezt a projektet, és az a helyzet, hogy a street artnak valahol ez is a küldetése, hogy olyan elemeket és olyan spotokat tegyen láthatóvá, amik amúgy láthatatlanak.
0: Nagyon szépen köszönjük, ezentúl másféleképpen fogjuk majd kortyolni a pécsi vizet.
2: Köszönjük
1: szépen.
3: Kedves hallgatóink, ezzel az országjáró 334. adása, amely a 101 éves Tour de Hongrie helyszíneiről, Mohácsról, Villányból és délután Pécsről jelentkezett, elköszön. Keressék holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes beszámolóját, jövő hétfőn pedig keressék új játékkérdésünket. A Tour de Hongrie ma itt Pécset befejezte a negyedik etapot, de holnap folytatják a versenyzők. Balatonalmádi Veszprém útvonalon szurkolnak majd a közösségek, akik buzdítani szeretnék a Tour de Hongrie résztvevőit. A Kossuth Rádió országjáró csapata, ha nem is kerékpárral, de most elrobog Pécsről, jövő héten szombaton Turkevéről, a Kevi Juhász Fesztivál helyszínéről jelentkezünk majd. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársaink voltak Fehér Béla, Petelilla, Szenes Tamás, Galló Dániel, Romvári Tamás, Polgár Baráz és Farkas Bálint, a zenei szerkesztő volt Radics Zsuzsa, riporter kollégáink Enc Taracközi Kinga és Kobalák Attila. A nevükben is köszönöm, hogy ma is az országjáróval tekertek, legalábbis a hangok segítségével a Tour de Hongrie mai szakaszán, illetve hát jövő szombaton számítunk 10 órától önökre. Az adást a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette, nevében is köszönöm figyelmüket, Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
4: Így sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak.
5: Nemzeti Sportkrónika.
6: Ma eldől a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB1-ben. A döntőért játszik az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában. A Ferencváros nyerte a Debrecen elleni rangadót a női kézilabda NB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
5: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
6: Amelyet körkapcsolással kezdünk, hiszen 4 mérkőzést rendeznek egyszerre a labdarúgó NB1 33. fordulójában. A Kisvárda Győr, illetve a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésekkel kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió, de természetesen beszámol a Debrecen Újpest és Diósgyőr Paks találkozókról is élőben. Ebbe a körbe kapcsolódhatunk most bele. Először Cseszregi Balást hallják a Kisvárda Győr mérkőzésről.
7: Gavrics teszi vissza a labdát Stefolynak. Szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az arany, az ezüst és a bronzérem dől el a 17 óra 15 perckor kezdődött 4 Fizliga mérkőzésen. Itt Kisvárdán egyelőre 6 perc elteltével Kisvárda Eto FC 0-0, és akkor most gyorsan fussunk körbe az eredményekért. Ferencváros ZTE Tóth Béla.
8: 4. perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0 Debrecen.
9: Debrecen Újpest az 5. percben gól nélküli döntetlen 0-0 az állás. Miskolc, Marosréti Ervin.
10: Az 5. percben járunk, és az első támadásából betalált a Paks. Hán János fejjel volt eredményes, így a DVTK vendégeként a Paks 1-0-ra vezet jelen pillanatban itt a mérkőzés elején. Kisvárda Cseszregi Balázs.
7: 6,5 perc telt el a mérkőzésből. Gyakorlatilag hazai pályán játszik az Eto, 1500-2000 győri van itt a Kisvárdai stadionban. Ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, a valódi hazaiak, hiszen Mesanovic 2-szer is veszélyeztette Petrás kapuját, sőt volt egy fejes is Bíró Bencétől, ami éppen elment Petrás kapuja mellett. Petrás egyelőre 3 nagy védéssel jelentkezett, és az Eto talán most kezd magához térni, és egy bedobással jönnek majd a győriek a baloldalról, Bíró azt hátra dobhatná, de nem teszi meg, és kevés a mozgás a győrieknél, végül keresi, talán G-ben találja meg a társát. 7 perc elteltével Kisvárda Eto 0-0, Tóth Béla, Grupa Maréna.
8: Támad a Zalaegerszeg csonka, 16-oson belül egy nagy védés Dibusztól. A Zalaegerszeg első valamire való helyzete a mérkőzés 5. percében. Dibusz Dénes gyűjti be egyébként a gratulációt a védőtársától, aztán megfeddi egész pontosan Nagy Barnabást, mert mellette ment el, és szögdelt be a 16-oson belülre teljesen zavartalanul az a Csonk András, akit egy löbbölt labdával próbáltak indítani. Az első védés tehát a Ferencváros Vörös kapusái, most pedig a másik hálóőrnél, Gundel Takács Bencénél a labda, ő ível előre. Egyébként az Zalaegerszegnél ugyanaz a kezdő 11, mint a Magyar Kupa döntőjében a Ferencvárosnál, kettő változtatás, bekerült a csapatba Korbu és Nagy Barnabás. De egyelőre 5 és fél perc után Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Debrecen Olasz Gergő.
9: A Debrecen-Újpest mérkőzésen gól nélküli döntetlenre áll még mindig a találkozó 0-0, tehát az állás Krajcsovics most befele cselesz, próbál lőni, de nem jut el lövéshez, úgyhogy csak hátrafele tudja forgatni a labdát. Az elmúlt 5 percből nagyjából másfelet állt a játék a pirotechnika miatt, mert nem látott a pályán rendesen. A két együttes, Bogár Gergő ezért állította meg. A 6. perc, most már a 7. perc közepén, az állás tehát DVRC Újpest 0-0, Miskolc Marosréti Ervin.
10: A 7. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra is 1-0-ra vezet a vendég. Paksi együttes, a gól még az első percben esett, és azóta a DVTK rendkívül fiatal hazai csapat igyekszik stabilizálni a teljesítményét. Most egy jobboldali paksi támadást láttunk, mely végén Bánhegyi Bogdánnál, a diósgyőriek fiatal kapusánál köt ki a labda, de a Paks gyors korai góllal megszerezte a vezetést, és egyelőre bronzérmesnek tekintheti magát. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
6: Itt pedig Szilágyi Dóra, hiszen a Kossuth Rádióban, a Nemzeti Sportkrónikában tovább kell haladnunk, ugyanis ma rendezik az elődöntőket a női kézilabda Európa Liga Dijoni 4-es döntőjében. Az első meccset 15 órától a címvédő Thüringer a dán Viborg ellen játszotta. A helyszínről Németh Kornél tudósít.
11: A címvédő várja ellenfelét a döntőben. Thüringer HC, Viborg HK 26-24. A dán csapat jobban kezdett a három magyarral felálló német színvédő Thüringer ellen, és bár vezetett a mérkőzés első perceiben, ezt követően viszont a német csapat a magyar játékosok vezetése nélkül, sajnos azt kell mondjam, átvette az irányítást a 17. percben, amikor Kucora Csenge először lépett pályára, már 6-3-ra vezetett. Volt egy érdekes jelenet a 25. percben, amikor úgy tűnt, hogy Haragó Luca is megkapja a lehetőséget 9-9-nél, ezt követően viszont egy kiállítás miatt végül beálló nélkül játszott a folytatásban az első félidő hátralévő részében a Thüringer, és így is vezetett 11-10-re a szünetben. A második játékrészben fej-fej mellett haladtak a csapatok, egyik együttes sem tudott ellépni a másiktól, míg nem a második félidő közepére 45. percben 22-20-ra ellépett a Viborg. Innen viszont egy parádés fordítást mutattak be Kucoráék, Szabó Anna gólja is kellett ahhoz, hogy 20-22-ről 24-22-re módosuljon az eredmény, és ezt a két gólos előnyt a Thüringer a folytatásban már nem engedte ki a kezéből. Még egyszer tehát a végeredmény Dijonban, Thüringer, Viborg 26-24, a magyar játékosok közül Haragó Luca is, Kucora Csenge és Szabó Anna is pályára lépett, gólt azonban csak Szabó szerzett a mai mérkőzésen. A Thüringer tehát várja ellenfelét, hamarosan jön a második elődöntő, ahol az Esztergom ellenfele a házigazda, Dijon.
6: Amelyet természetesen a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetnek majd. Egy fejlemény a labdarúgó mérkőzésekről. Úgy néz ki, hogy vezet a Győr a mérkőzés 11. percében a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 33. fordulójában. A többi mérkőzéseken jelenleg az állás változatlan a kapcsoláshoz képest. Tehát Debrecen-Újpest 0-0, Diósgyőr-Paks 0-1 és Ferencváros-Zalaegerszeg 0-0. Ezek állások voltak. Újra kézilabda, hiszen végletekig élezett mérkőzést játszott a Debrecen a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB1 24. fordulójában. Részletek a mérkőzés a rádiós kommentátorától, Jó Andrástól.
12: FTC Rail Kangoo Hungária, Debrecen 30-29. Ihletett formában védett a DVSC kapusa Jessica Rida az egész mérkőzés alatt. Ennek meg is lett az eredménye már az első félidőben. Az elején még a Ferencváros vezetett, az fordult a kocka. Alessia Tubán remekül érvényesítette a heteseit, Csernyeszki pedig remekül osztogatott. Jesper Jensen korán már a 8. percben időt kért. Nem sikerült feltüzelni a lányokat az időkérés alatt. A 3 gólos különbségből gyorsan 5 lett, 12-7-re vezetett a Loki. Ödebíró Blanka nem tudott sokat védeni az első félidőben, a vendégek előnye pedig továbbra is tartós volt, a félidőben 14-18 volt. Aztán pedig a második félidőben Jesper Jensen azt hiszem feltüzelte a lányokat, hiszen viszonylag korán sikerült ledolgozni ezt a hátrányt. 20-20 volt először az X-nél az állás, ez a 39. percben volt, aztán pedig a Ferencváros legelőször nagyjából olyan 23-22-nél tudott tudott vezetni. Ez volt a 40. percben, aztán pedig fej-fej mellett haladta két csapat, és Jessica Rieder továbbra is elnyűhetetlen volt az egész mérkőzés alatt, szenzációsan védett. Bödebíró Blankának is feljöttek a védési százalékai, és talán ennek is köszönhetően nem csak Simon Petra 10 góljának tudott nyerni a Ferencváros. Emeljük ki az ellenfél csapatából, ami jelenleg most a vendégcsapat, a Debrecen, Alicia Tublánt, aki 11 góllal vette ki a részét a mai mérkőzésből, és ahogy korábban mondtam, hogy a sikerről még nem beszéltük akkor, amikor még erről volt, hogy hány gólt lőtt. Hát most a Debrecennél ez nem siker, ezért tényleg emeljük ki azt a bizonyos epizód szereplő Csernyánszkit, akinek a végén elsőtött a kezede kapu felett. Én a végeredménnyel búcsúzom, Ferencváros, Debrecen 30-29.
6: Újra bekapcsolódhatunk a Nemzeti Sportrádió adásába. Először Cseszregi Balást hallják a Kisvárda Győr labdarúgó NB1-es mérkőzésről.
13: Krisztián Balla középre íveli a labdát. Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A 14. percben az Eto Kisvárdán 1-0-ra vezet, a 10. percben szerzett Bembu Ali góllal. Úgyhogy megint rohanjunk körbe, mi a helyzet a Grupama arénában a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésen.
8: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejelik a védő, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
9: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. A 13. percben tehát Debrecen Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
10: Ahol ugyancsak a 13. percben járunk, és az első támadását gólra váltotta a Paks, Hány János fejelt a diósgyőri kapuba, ezzel vezet a táblázat harmadik helyen álló Tolnai együttes a DVTK stadionban. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
6: Itt pedig Szilágyi Dóra. A jégkorong világbajnokságon Zürichben Magyarország, Finnország 1-2 a második harmad 13. percében. A Kossuth Rádió hallgatóinak köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
5: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
14: 17:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
15: A kormány megnyitotta a nagy közönség előtt a Budai Várnegyed több kormányzati épületét. Gyorsan elfogytak az első időpontok.
14: Több bank és telekommunikációs cég is árat emel július 1-től, a hónap végén ugyanis lejár az általuk vállalt önkéntes ástopp.
15: Több száz köbméternyi illegálisan lerakott azbeszt tartalmú hulladék miatt indult nyomozás Heves vármegyében.
14: Az időjárásról.
15: Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több felé kisüt a nap.
14: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor. A sajtó munkatársait Magyar Péter személyesen vezette körbe az épületben, majd a bejárás a miniszterelnöki kabinetirodában és a belügyminisztériumban folytatódott. Magyar Péter azt mondta, a Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, és azon is gondolkoznak, hogy a következő hétvégéken is megnyitják a luxus minisztériumot is. Jakab Szintia összeállítása.
16: Szűnjön meg ez a kordon.
17: Magyar Péter miniszterelnök péntek délelőtt élő adásban kezdte meg a Karmelita kolostort lezáró kordon lebontását, majd bejelentette, hétvégente látogatható lesz a kolostor, illetve most szombaton és vasárnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. Óriási volt az érdeklődés, mindössze néhány perc alatt beteltek a helyek erre a hétvégére.
16: Pár perc alatt betelt a 2000 hely, a mai és a holnapi napra.
17: Először a sajtó munkatársait vezették körbe az egykori kolostor falai között.
18: 300 éves falak között állunk, ugye az épület egy katolikus szerzetes rendről kapta a nevét, a Karmelita rendről.
17: A tárlatvezetés a földszinti rendezvényteremben kezdődött, amely korábban a kormányinfók helyszíne is volt.
18: És mögöttem egy magyarok nagyasszonyáról elnevezett szökőkút látható.
17: A különleges növényekkel, gyümölcsfákkal és szökőkúttal gazdagított belső kert után Az egykori templomtérből kialakított könyvtárat is megmutatták, ahol a tölgyfából készült polcokon ritka kötetek találhatók. Majd az épületben sétálva a falakon korábbi miniszterelnökök portréit is megtekinthették.
19: Itt a falakon miniszterelnöki portrék sorakoznak.
17: A sajtómunkatársai ezután a kormányülések helyszínét, majd a kormányváró térsort nézhették meg. Végül a páratlan panorámával rendelkező Ellipsz kertbe érkeztek.
16: Itt zajlottak az államünnepségeken a fogadások. Én magam egyszer jártam itt emlékeim szerint egy augusztus 20-ai rendezvényen a családommal. Akkor innen néztük a tűzijátékot sok száz meghívott vendéggel. De a tudomásom szerint rengetegszer voltak itt fogadások.
17: A karmelita kolostor után Magyar Péter, a miniszterelnöki kabinetiroda, majd a belügyminisztérium épületét is megmutatta a sajtó képviselőinek.
16: A következő hétvégéken is látogatható lesz a karmelita egészen addig, ameddig nem találunk közösen új funkciót neki, illetőleg ameddig van érdeklődés. Még gondolkodunk azon, hogy esetleg a következő hétvégéken is megnyitjuk a luxusminisztériumot, ugye ott már mostantól a szociális és családügyi minisztérium munkatársai fognak dolgozni, de ha meg tudjuk velük beszélni, hogy nem zavarja őket, hogyha az előtérbe és a szivarszobába bemennek a honfitársaink, gondolom ők nem fognak hogy sokat tartózkodni, akkor lehet, hogy sor kerül arra is, hogy a következő hétvégéken oda is be lehessen menni.
17: A karmelita kolostor felújítása és kormányzati célú átalakítása éveken át tartott. A miniszterelnökség 2019-ben költözött be. A beruházás központi költségvetési forrásból valósult meg, a felújítás költsége pedig meghaladta a 10 milliárd forintot.
14: Minden választási vereség más, most 16 év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le, mondta a volt miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában.
15: Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyaroknak most liberális kormányuk lett, és nemzeti ellenzékük. Ehhez kell alkalmazkodnunk úgy, hogy mindenki érezhesse a sok százezres, sőt milliós nemzeti oldal erejét, hangsúlyozta. A magunk részéről ugyanakkor biztosan mondhatjuk, Magyarországot kiváló állapotban adjuk át.
14: Számos bank és telekommunikációs cég árat emel július 1-től. A hónap végén ugyanis lejár az általuk tavaly vállalt önkéntes árstop. A díjemelés sok helyen a tavalyi inflációval megegyező mértékű, vagyis 4,4%, de lesznek olyan cégek, amelyek ennek akár a dupláját is érvényesíthetik. Szilágyi Béla összeállítása.
20: Először itt, vagyám odalunk is, bizony a lapányára.
21: Folyószámlát nyit az ügyfél a bankjánál. Ő egyelőre még a tavaly tavasszal befagyasztott áron fizeti a számlavezetési díjat, de júliustól már ő is, akárcsak a többiek, emel díjat fizet majd. Nagyjából egy éve nagyon elszálltak a számlavezetéssel kapcsolatos díjak, akkoriban az a vád érte a bankokat, hogy teljesen indokolatlanul, jóval az infláció felett emelték meg durván a banki díjakat. A pénzügyi szolgáltatások, a készpénzfelvételi díj, a folyószámla vezetési díj és a bankkártyák éves díja is drágult. Ezt követően az akkori kormány önkéntes árkorlátozásra kérte a pénzintézeteket. A jövő hónap végén azonban lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium. Az OTP például július 1-től 3,6%-kal emeli a számlavezetési díjakat. Hangsúlyozták, hogy az emelés elmarad a 2025 évi infláció 4,4%-os mértékétől, és egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent majd. A CIP banknál nem csak a tavalyra érvényes 4,4%-os inflációval emelik meg a díjakat, hanem a 2025-ben elmaradt 3,7%-os emelést is hozzáadják. Ez azt jelenti, hogy összesen több mint 8%-kal emelkednek a díjak. Az emelés mértékét már több pénzintézet is közzétette.
22: Most vagyunk azon a ponton, amikor a bankok 60 nappal hamarabb szólniuk kell, előzetesen publikálniuk kell, hogyha bármilyen díjemelés lesz.
21: A biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője az M1-en elmondta, a bankok többsége teljesítette ezt a feladatot. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogyha változtatunk a bankolási szokásainkon, például más számlacsomagot választunk, akkor csökkenthetjük a díjemelést. béremelésből származó terheket.
22: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80-100 000 forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több 10 000 forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
21: Az elemző példaként említette, hogy az ügyfelek többségének az elmúlt években biztos, hogy emelkedett a fizetése, és minél magasabb a jövedelem, annál több kedvezményt nyújthat a bank, csak ehhez számlacsomagot kell váltani. Gergely Péter hozzátette, érdemes ennek utána járni, hiszen a bankok honlapján kalkulátorok is segítik a váltást. A szakértő szerint a pénzintézetek azt szeretnék, hogy minél többen digitálisan bankoljanak, mert ez nekik és az ügyfeleknek is olcsóbb. A banki mellett a távközlési díjak is emelkednek, a telekommunikációs cégeknél is elsősorban a tavalyi infláció mértékét veszik figyelembe, amikor meghatározzák a díjemelés mértékét. Itt is hasonlóan a banki díjakhoz 4-8% közötti emelésre lehet számítani. A Jettel például a honlapján azt közölte, hogy a díjkorrekcióra 2026-ban július 31-ig kerül sor, a mértéke 4,4% és érinti a korrekciót megelőzően megkötött szerződések havidíjait is. A díjváltozás a számlás hangalapú, hordozható internet, valamint otthoni internet tarifacsomagokra vonatkozik. A VAN szeptember 1-től visszavezette az infláció követő díjkorrekciót, az áremelés mértéke ősztől náluk is 4,4% lesz, amit a kedvezmények nélküli havi előfizetési díjra érvényesít a vállalat, ám a havi díjkedvezményeket nem érinti. Drágulnak a lakásbiztosítások is, hiszen a rájuk is kivetett árstop szintén lejár június 30-án. Piaci hírek szerint minden ügyfél a biztosítási évfordulójánál szembesülhet majd az áremelkedéssel. Aki sokkalja a díjat, az természetesen válthat biztosítót, vagy a biztosítón belül is választhat egy másik, olcsóbb biztosítást.
14: A veszélyhelyzet megszüntetésével több kedvezményt is eltöröltek az autópályák, autóutak és főutak használatával kapcsolatban, közölte a Magyar Közút a közösségi oldalán.
15: Eszerint ismét a korábbi szabályok szerint ellenőrzik az úthasználatot és az útdíj fizetést is. Különösen fontos odafigyelni a megfelelő útdíj kategória megadására, a kamionoknál a pontos tengelyszámra, valamint az érvényes úthasználati jogosultságra. A hibás adatok vagy elmaradt díjfizetés után ugyanis újra szigorúbb bírságot kaphat a tulajdonos. Drimál Tibor, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnöke a Krónikának azt mondta, a matricavásárlásnál érdemes nagyon figyelni a helyes kategória megjelölésére.
1: Arról szólt a rendelet, hogy esetleg, hogyha valaki rosszul jár, választja meg a jármű kategóriát, amikor pályamatricát vesz, akkor, hogyha megfizeti a különbözetet és igazolja a valós adatokat, akkor nem szabnak ki érte külön bírságot, most meg majd kiszabnak külön bírságot innentől kezdve, ahogy eredetileg is működnie kell a rendszernek. Igazából személyautósként nagyjából ennyit jelent. Fuvarozóknál látható némi különbség abból a szempontból, hogy ők bizonyos termékek fuvarozásánál kaptak útdíjkedvezményt, ugye ebben a Hugo rendszerben, ez ami most megszűnik.
14: 38 raklapnyi hamis gyógyszert foglalt le a rendőrség egy nemzetközi akcióban. 5 éve nyomoztak egy több európai országban is működő gyógyszerhamisító bűnszervezet ellen. A bűnözők elismert orvosok nevével és képmásával visszaélve hirdették és árusították az illegális termékeket. Víg András információi.
2: 15 európai ország rendőrségének és ügyészi szervezeteinek részvételével számoltak fel a héten egy 2019 óta működő nemzetközi gyógyszerhamisító bűnszervezetet. Több mint 100 helyszínen egy időben csaptak le a bűnözőkre. A műveletben több mint 1000 rendőr vett részt. Az akció eredményeképpen Magyarországon a hamis gyógyszerek árusításában közreműködő telefonos ügyfélszolgálat munkatársainál, valamint a fuvarozó cégeknél voltak kutatások. A nyomozók összesen 38 raklapnyi illegális gyógyszert foglaltak le, mondja Kész Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője.
0: Az Eurojust akció hazai műveletében a Nemzeti Nyomozóiroda kibernyomozói összesen 6 szemét hallgattak ki tanuként, illetőleg a román hatóság felkérésére pedig elfogtak Szolnokon egy lengyel állampolgárságú férfit. Öt csalással, illetőleg pénzmosással gyanúsították meg. A nemzetközi művelet adatainak értékelése és elemzése folyamatban van, így nem kizárt, hogy a jövőben további elfogások és gyanúsítások lesznek.
2: A gyógyszerhamisító bűnszervezet az általa engedély nélkül forgalmazott, ismeretlen összetételű készítményeket neves orvosok nevével és fotóival visszaélve, részben mesterséges intelligencia segítségével reklámozta. A nyomozók külön vizsgálják azokat az eseteket, ahol a megtévesztő hirdetések hatására a sértett módosította vagy elhagyta az orvosi terápiát. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy az interneten kínált csodaszerek esetenként súlyos vagy akár életveszélyes állapotromláshoz is vezethetnek.
14: Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja, miután pozitív lett az aradi sürgősségi kórházban ápolt egyik beteg tesztje.
15: A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba a hantavírus fertőzöttekkel, tájékoztatott az Arad megyei sürgősségi kórház orvosigazgatója.
3: 2026. május 8-án egy felnőtt férfi lázas tünet együttessel érkezett az Arad megyei sürgősségi kórházba. A férfit felvettük a felnőtt fertőző betegségek osztályára, ahol a következő napokban hantavírus fertőzés gyanúja merült fel. Az orvosok levették a szükséges biológiai mintákat, és elemzés céljából elküldték a bukaresti Cantacuzino intézet részére. Jelenleg a beteg tudatánál van, együttműködő és klinikai szempontból stabil állapotban van.
14: Senki nem mondja le a nyaralását, hantavírus miatt nem kell világjárványtól tartani, mondta a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályvezetője annak kapcsán, hogy világszerte aggodalmat váltott ki a fertőzés.
15: Szlávik János hangsúlyozta, a hantavírus közép-európai változata, mint amilyen például a román eset lehet, egy úgynevezett óvilági változat, ami nem terjed emberről emberre, és sokkal enyhébb lefolyású.
4: Ez az óvilági változat, ugye a pumala és a dobrava vírusok, amit nagyon régen nagyon jól ismertek, nem terjednek emberről emberre, ettől egyáltalán nem kell félni. Szinte mindig megtalálható a rizikó, tehát az, hogy valaki a természetben találkozik a rágcsálóknak az ürülékével, abban beszáradt porral, és ezáltal fertőződik meg.
14: Már a hétfői ülésén tárgyalhat a kormány az aszbesztmentesítésről, közölte az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, ahol helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László azt mondta, hogy a veszély elhárítása után a felelősöket is meg kell találni. A közmédiának nyilatkozó szakember a megelőzés fontosságát hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a porral való érintkezést az utak és udvarok nedvesítése és a szabadtéri munkák mérséklése is segítheti. Harcsás Gergely összefoglalója.
23: Szombathely, Zalaegerszeg, Sopron. Az elmúlt hetekben több településen is kimutatták az aszbeszt szennyezést Nyugat-Magyarországon. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés. Ezek alapján Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyébe is került az osztrák bányából származó kőzúzalékból. Az élő környezetért felelős miniszter a héten Szombathelyen egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László úgy fogalmazott, az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Jelezte azt is, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak a szennyezés megszüntetéséhez.
24: Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
23: A következő időszak vizsgálataiból derülhet ki, hogy a szennyezés pontosan mekkora területet érint. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tudományos igazgatója beszélt. Pándics Tamás elmondta, az aszbeszt rákkeltő anyag, ha felporzik, könnyen belélegezhető és a tüdőben súlyos betegségeket okozhat. Kiemelte, csökkenteni kell a porral való érintkezést, a burkolat cseréjék pedig fontos az utak és udvarok nedvesítése is.
25: Ha valaki esetleg a kertjében is akár díszítésként, vagy bármilyen más okból ilyen burkolóanyagot használt,

0: közelében, mindössze karnyújtásnyira egy helyi óvodától, több száz köbméternyi életveszélyes, magas azbesztartalmú illegális hulladékra bukkantak. A gyanú szerint a mérgező törmelék az egykori Sejpi azbesztgyár korábbi mentesítése során kerülhetett ide, és van, ahol méteres magasságban tornyosul. A 60-i rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt azonnali nyomozást rendelt el.
1: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik.
0: Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra.
1: Az elmúlt napok esőzései ellenére az aszály továbbra is súlyos az országban. A szakemberek kiemelt feladata a víz megtartása. A héten az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Közben szakértők arról számoltak be, hogy globálisan szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult az elmúlt 5 évben. Illés Anna összefoglalója.
2: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az első összehangolt intézkedések a napokban hulló csapadék megtartását szolgálják, közölte korábban az OVF. A további beavatkozások jelentős hányada víz visszatartási célú, például a holtágak és a nem állami tulajdonú művek, belvíz csatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása.
3: Nincs víz.
2: A homokhátsági Maris pusztán a kisközségek is küzdenek az aszály okozta nehézségekkel. A kiskumajsai fürdőből és egy kertészetből érkezett vízzel árasztottak el egy területet.
4: Egy gazda felajánlásából lett meg a hely. Ez egy 2,5 hektáros terület, amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emelett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökkent tovább is a talajvíz, nálunk nem.
2: Mondta el Nagyapáti Oszkár, a vízőrzők mozgalom koordinátora, aki hozzátette, az elárasztott területen javult az ökoszisztéma, a vándormadarak pihenő és szaporodó helyévé is vált. Kitért azonban arra is, hogy nem minden területen sikerült megvalósítani szervezetük hasonló elképzeléseit.
4: A rendelkezésre álló víz nem teszi lehetővé, hogy ezt mind a hármat kiszolgáljuk. Én inkább azt mondanám, hogy ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak a szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába adott helyre. Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Az egész nem került 550 ezer forintba.
2: Az elárasztott területek mellett a hazai erdők is kiemelten fontos szerepet játszanak az aszály és a klímaváltozás elleni munkában. Az Egererdő ZRT rendszeresen tart vízmegtartási akciónapokat, emlékeztetett Bíró Máté Bence erdőtervezési előadó a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorában.
5: Tapasztalhatjuk a bőrünkön is ezt a mostani tavaszi aszályt is, ami itt van, és ez az erdőterületeken is nagyon fontos tényező, hiszen a fáknak is megvannak az ökológiai igényeik. Például most, ami a bükk fafajt segítjük meg leginkább, ő az egyik legveszélyeztetettebb nálunk a fenyők után. Azzal segítjük, hogy tulajdonképpen párásítjuk a környezetet. A légköri aszályt próbáljuk egy kicsit visszafogni ezzel, ezekkel a vízfelületeknek a létrehozásával, meg nem csak a vízfelületeket növeljük, hanem azzal, hogy megnöveljük a vízszintet, a talajvízszintet is tudjuk emelni, és ezáltal a gyökérzet is több elérhető vizet tud majd hasznosítani a jövőben.
2: Várhatóan a jövőben is elengedhetetlenek lesznek a hasonló intézkedések. A másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon olvasható összefoglaló szerint minden fontos éghajlati mutató romlott az elmúlt 5 évben. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói összegezték a Föld éghajlatáról készült friss nemzetközi jelentést. Eszerint a vizsgált időszakban a globális felmelegedés a duplájára gyorsult, miközben a hatásai is ugrásszerűen nőnek.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezni fogja a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszüntetik a központosítást, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán.
0: Tar Zoltán hangsúlyozta, nem fognak semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan és milyen módon kell a kultúrának működni.

0: Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság.
1: Működjünk együtt abban, hogy ez a lehetőség tényleg oda vezessen, hogy a kultúra felvirágozásával, szabadságával az egész ország felvirágozzék. Hogy versenyképes legyen Magyarország, hogy a kreatív iparunk az ne csak Magyarországon, hanem a világ minden részén ismert legyen, hogy az alkotóink hazajöhessenek, hogy a szakembereink hazajöhessenek, hogy azt érezzék, hogy jó itt élni.
2: Idén is meghirdette diákutaztatási programját a Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás napjára. A kárpát-medencei magyar középiskolások ilyenkor közös programokon vehetnek részt. Bújtár Szintia és Illés Anna összeállítása.
3: Nagy hagyománya van a diákutaztatási programnak a Rákóczi Szövetség programsorozatában,
4: mondta a Rákóczi Szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, a programot egy évben jellemzően három alkalommal hirdetik meg. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc, június 4-én a Nemzeti Összetartozás napja, március 15-én pedig az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére.
3: A pályázó iskoláknak azt a feltételt kell teljesíteniük, hogy a emléknap kapcsán legalább egy határt átlépve egy szomszédos ország diákjaival, fogadó iskolájával ünnepelnek, emlékeznek és járják be az adott területnek a turisztikai nevezetességeit, történelmi emlékhelyeit.
4: Az igazgató hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy lehetőséget biztosítson a diákoknak és a tanároknak arra, hogy találkozzanak egymással és kapcsolatokat építsenek.
3: A programnak a támogatási összege, vagy a pályázható összeg az, ami az idő múlásával növekedett. Idén most 400 000 forint erejéig pályázhattak utazási költségre az iskolák.
4: Petrovai László emlékeztetett, azok az iskolák, amelyek részt szeretnének venni a Rákóczi Szövetség diákutaztatási program sorozatában, a szervezet hivatalos weboldalán elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat.
2: A Magyar Vöröskereszt kifejezetten azért van, hogy ahol baj van, ott segítsen, fogalmazott a szervezet főigazgató helyettese a Kossuth Rádiónak.
0: Horváth Péter Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország legnagyobb humanitárius szervezete 145 évvel ezelőtt, 1881. május 16-án alakult meg, és részt vett a háborúk, járványok, természeti katasztrófák, illetve társadalmi válságok humanitárius következményeinek enyhítésében. Hozzátette, alapelveik nem változtak, továbbra is az emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység és az egyetemesség mentén dolgoznak. A születésnap alkalmából több különleges programmal várják az érdeklődőket országszerte.
5: A lehető legtöbb vármegyében vannak olyan programok, amik a látogatók számára is nyitottak. A mai napon kettő ilyen programunk van. Az egyik a nyitott székház, a Magyar Vöröskereszt székház, az 5. kerület Arany János utca 31 alatt nyitva van a látogatók számára. Szolnokon a szolferinói csata jelenetét játsszák el vöröskeresztes önkéntesek. Ugye ez a csata volt az egyik elindítója a vöröskeresztes mozgalom létrehozásának, és ott Szolnokon a kollégák történeti előadásokkal, kiállításokkal, filmvetítéssel szintén várják a nagy érdeműt.
2: 160 éves a fővárosi állat és növénykert, ahol különleges programokkal várják a látogatókat a régen és most elnevezésű eseményen.
0: Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője elmondta, céljuk, hogy izgalmas, kreatív módon tudják megjeleníteni az állatkert múltját, a többi között mozgókönyvtár, interaktív előadás és kézműves foglalkozás segítségével. Hozzátette, zivataros időjárás esetén a legtöbb programot beltéri helyszínen tartják meg.
6: Dramatizált módon is megelevenítjük a múltat a Vígszínház színművészeinek a közreműködésével László Rebeka, Horváth Szabolcs és Ötvös András jóvoltából Bölkényi Balázs rendezésében. Úgyhogy ez 11 óra 30 perckor kezdődik ez a program majd mind a két napon. De még azokat a programokat is, amik máskor is szoktak lenni, mondjuk oroszlánfóka tréning, még azokat is egy kicsit feldobjuk, mert most ott lesz az állatorvos is, hogy néz ki az állategészségi tréning. De nagyon izgalmas programokkal készültünk mára és a holnapi napra.
2: Ezen a hétvégén tartják a tiszatavi szezonnyitót Kiskörén. Színes családi és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket.
0: Sándor Ferenc, az esemény főszervezője, a közmédiában hangsúlyozta, azok, akik a természet közelségére vágynak, számos program lehetőség közül válogathatnak.
7: Egy nagyon komoly bicikliút készült el a Tiszatól körül, 70 kilométer, imádják az emberek, gyakorlatilag lehet biciklit bérelni, csónakot bérelni, lehet horgásztúrázni, gyerekeknek óriási kikapcsolódás, felnőtteknek egyaránt, úgyhogy el lehet tölteni az időt.
8: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint három autó ütközött az átterelt sávon, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske térségében a 36-os kilométernél. A műszaki mentés miatt Budapest felé mindkét sáv, Hegyeshalom felé pedig a külső sáv járható. Az országhatár felé 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kistelek térségében a 134-es kilométernél baleset történt. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, áll a forgalom.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: A fővárosban lezárták a 14. kerületben a Miskolci utcát, az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélytelenítés miatt. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvas útsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renáta, BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
10: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Nagy részt erősen felhős vagy borult lesz az ég holnap estig, de vasárnap a Dunántúlon egyre több felé szakadozhat fel a felhőzet és süthet ki a nap. Éjszaka több felé, vasárnap egyre inkább a középső és keleti tájakon várható eső, zápor, néhol zivatar. A Dunántúlon majd éjszakától másutt is egyre több felé kísérik erős, néhol viharos lökések is a szelet. A hőmérséklet késő este 9 és 16, hajnalban jobbára 7 és 13. Vasárnap a tartósan csapadékos középső részeken 11 és 15. Másút 16 és 22 fok között valószínű. Hungaromet, Vaszkó András.
2: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket, Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra.
11: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével. Majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
11: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 18 óra, hírek röviden. Újabb soproni utakon találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. Az érintett utcákban részleges behajtási tilalmat vezetnek be, és pormentesítést végeznek. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket, közölte Tar Zoltán, kultúráért is felelős miniszter. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. Holnap felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt a nap. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok lesz.
11: Műsorajánlat 56-70.
13: Kitelepítések, internáló táborok, kényszerlakhelyek. A Rákosi rendszer emberek tízezreit fosztotta meg egyik napról a másikra az otthonától és a vagyonától. Kik kerültek célkeresztbe, és mi várt azokra, akiket a Hortobágyra vagy vidéki falvakba hurcoltak? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
11: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
14: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
15: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
16: 75 szonett a szeretet poklában. Bemutatták Markó Béla új kötetét. Operából a Táncdal Fesztiválra. Interjú Tamás Gábor énekessel. Virtuális séta Szabadkán. Kosztolányi Dezső gyermek és ifjúságának helyszíneire várja az érdeklődőket Tóth Boris idegenvezető. Divat a reformkorban. Előadássorozat a marosvásárhelyi Telekitékában. Ezeket a témákat ajánlom ma figyelmükbe. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. És most jöjjenek a részletek. A Szeretett Pokla címmel jelent meg Markó Béla költő, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökének új kötete. A 75 egyenként 14 soros szonettből álló gyűjtemény a szerző kedvelt műfajában, a szigorú formakötöttségű költészet jegyében készült. A kiadványt május 7-én a 11. Csíkszeredai könyvásáron mutatták be. A szerzővel ott beszélgetett tudósítónk Bíró István.
17: Az új kötetének címe a Szeretett Pokla, szinte mondhatni oximoron, vagy legalábbis egyszerre idéz intimitást és szenvedést. Hogyan született meg ez a cím, és milyen belső tapasztalat áll mögötte?
18: Hogyha kibontom, hogy mi jelentett a Szeretett Pokla, akkor kiderül, hogy mindannyian átéljük, és átéltük valamilyen formában azt, hogy a szeretet a szenvedést is jelent, hiszen ha szeretünk valakit, társat, gyereket, barátot, bárkit, akkor az azt jelenti, hogy aggódunk érte, hogy féltjük, hogy szorongunk, hogy nehogy baja történjék. Most egy kicsit egyszerűsítettem a dolgot, és úgy lebontottam, de hát ha érzéseink vannak, ha érzelmeink vannak, ha kötődünk valakihez vagy valakikhez, már pedig ez emberi mi voltunkhoz tartozik, akkor ez azt jelenti, hogy ez öröm is, és ugyanakkor nagyon sokszor szenvedés is. Hogy én ezt odáig feszítettem, hogy a szeretet pokla, hát persze. Néha poklot is átélünk, mikor féltünk valakit, aggódunk valakiért, persze.
17: Az önköltészetében gyakran együtt van jelen a személyes élet és a közösségi sors kérdése is. Ebben a kötetben melyik vált különösebben hangsúlyosabbá, a magánemberé vagy a közéleti szereplői, a közéleti emberé?
18: Ez műfajtól is függ. Tehát akik engem ismernek, nagyon jól tudják, hogy én a közélettől nem tudok szabadulni, tehát hiába próbálok elfordulni a közéleti gondoktól, akár politikai eseményektől vagy történésektől, akkor is reagálnom kell arra, amit fontosnak tartok, de ebben a kötetben legfeljebb érintőlegesen van egy-két olyan szöveg, amely utal például a haza fogalmára, vagy hasonló közéleti fogalmakra, mert egyébként ez műfaj függő is, vagy forma függő is, tehát amikor én valamivel közéleti, vagy nagyon közéleti, sokszor egészen a publicisztikáig menő verset írok, a szabad versben tudom megcsinálni. A szonet nem engedi valamiképpen, ez a nagyon zárt, nagyon feszes forma nem engedi azt, hogy társadalmi gondokról beszéljünk. Persze mi nem társadalmi gond, de hát az egyén baja is, egyúttal a társadalom baja is. Tehát igen, ha így osztályozzuk, akkor ezek magánszonettek, csak hogy úgy magánszonettek, hogy élet és halál kérdése, elmúlás, szeretet, szerelem, minden, amely az egyes emberhez hozzátartozik, az közös élményünk is valami módon.
17: Igen, itt a könyvbemutatón is említette az elmúlást, és több versben is érződik az idő múlásának tapasztalata. Egyrészt a 75 éves születésnaphoz is kötődik, ha jól értem. Az évek során hogyan változott az, ahogyan a veszteségről vagy a szeretetről ír?
18: Változik ez mindenképpen. Tehát nem gondolom azt, hogy ugyanúgy írok például szonettet, mint 30 vagy 40 évesen, de nem feltétlenül kötődik az elmúlás, mint téma életkorhoz, hiszen hiszen a legfájdalmasabban például a halálról a kamaszköltők vagy a 20 éves költők tudnak írni, csak hogy tényleg egy bizonyos idő után ez mindannyiunkat foglalkoztat olyan értelemben, hogy valamiképpen össze akarjuk kapcsolni az élet és a halál vagy az elmúlás gondolatát, és magunkhoz akarjuk békíteni azt, amit mindannyian tudunk már gyerekkorunktól, hogy előbb-utóbb kinek-kinek az élete befejeződik. Nem vagyok én egy búcsúzkodó ember, ezt többször elmondtam, és nem arról van szó, hogy akkor most én a mindennapjaimat így élném, nem. Tehát az előbb utaltam arra, hogy foglalkoztat engem, mi van körülöttünk, foglalkoztat persze, hogy mi lesz velünk, de azért egy bizonyos élettapasztalattal a hátunk mögött azért már el kell készíteni a számvetést is.
19: Ön egyszerre volt meghatározó politikai szereplő és költő. Van-e olyan érzése, hogy a vers ma már olyasmit is kimondhat, amit a közélet nyelve nem tud?
18: Igen, tehát amíg politizáltam, és ez egy elég hosszú időszak volt, addig sok mindent nem mondtam ki, amit költőként kimondtam volna. Nem olyan értelemben, hogy elhallgattam, és nem volt ildomos kimondani, hanem egyszerűen versben lehet megfogalmazni, és van, amit politikai nyilatkozatban úgymond. Én nem bánom azt, hogy volt egy olyan hosszú időszak, amikor nem az irodalommal foglalkoztam. Jó lett volna, hogyha mind a kettővel is tudok foglalkozni, mert ugyanakkor az egy hatalmas tapasztalat volt számomra mindenképpen, és hatalmas kihívás, és talán volt benne teljesítmény is, hogy én egy egészen más pályán haladtam egy jó ideig, és biztos, hogy más lett utána az is, amit írok. Nem úgy, hogy akkor most minden pillanatban fel lehetne fedezni benne a politikát, de más lett. Viszont ismétlem, amit versben el lehet mondani, az tulajdonképpen még prózában sem lehet, nem hogy mondjuk az életünk más pillanataiban.
19: Mit szeretne, milyen érzéssel tegye le a könyvet az olvasó? Van-e rejtett üzenete?
18: Ha van rejtett üzenete, akkor talán az, hogy a legnehezebb kérdésekkel is szembe kell néznünk. Mert ez a könyv egy számvetés is, nem azt mondom, hogy egy testamentum, szó sincs ilyesmiről, de egy számvetés is, szembenézés is, elmúlás, élet, halál, öregedés, maradandóság kérdésével. Talán ez a legfontosabb üzenete, hogy szembe kell nézni. Nem kell elfutnunk, nem kell elrejtőznünk a saját életünk dilemmái elől. Másrészt pedig, hogy ha szétnézünk a világban, és például érzékenyen figyeljük azt, ami körülöttünk van, akkor a legegyszerűbb dolgokban is ott van a lényeg mindig. Tehát ezt van, aki úgy mondja, hogy ott van az Isten, ott van a mindenható, ott van a teremtő, ott van a természet, ki a hite, hitetlensége, meggyőződése szerint, és ez leginkább csak versben mondható. Itt vannak olyan szonettek, amelyek tényleg egészen mindennapi mozdulatokat próbálnak fölemelni egy ilyen általánosság szintjén.
16: Markó Béla költővel az új kötetéről beszélgetett csíkszeredai tudósítónk, Bíró István. Operából a Táncdal Fesztiválra. 65 éve áll színpadon, színház és koncerttermekben, művelődési otthonokban, tengerjáróhajókon. Sbárdalaival óriási sikereket aratott a világ majd minden táján, ahol magyarok élnek. Számára a mai napig az a legfontosabb, hogy a legkisebb településekre is eljuthasson. A 78. születésnapjához közeledve sem lassít. Könyvbemutatók, fellépések, nagy koncertek tarkítják Tamás Gábor mindennapjait. Egy kávé mellett azonban szívesen mesélt életének eddigi szakaszairól Kalocsai Andreának.
20: Orgonavirágzás idejét éljük, és ha az illatát nem is, minden esetre ismerjük a Donát úti orgonákat. Hála annak a dalnak, amit 1973 óta énekel Tamás Gábor. Sok minden változott azóta a nagyvilágban, és gondolom, hogy Tamás Gábor életében is, közeledve a 78. születésnaphoz.
21: Kimondani is nehéz, 65 éve állok a színpadon, és ha valamiért hálás vagyok a Jóistennek azt, hogy ezt megadta nekem, hogy ennyi évesen még mindig a színpadon állok, még mindig érzem a közönség szeretetét, és ez ad erőt és értelmet a folytatáshoz. Amíg ezt érzem, addig csinálom.
20: Első sikere egy temesvári országos fesztiválhoz kötődik, és talán nem véletlenül, de ott használta először a nevét, mint Tamás Gábor. Tudatos vállalás volt, vagy spontán ötlet?
21: Tudatos. Vagy Ceausescu időkről beszélünk, amikor minden magyar nevet lefordítottak, hiába voltam én Tamás Gábor Ferenc. Tamás Gavrilo Franciszknak jegyeztek be a születési bizonyítványba. Az Országos Táncdal Fesztivál Temesvárt, amikor megnyertem, ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy állítsák ki a diplomámat, hogy Tamás Gábor ékezetekkel. Ebből aztán lett egy letiltás is, de hát ez nagyon hosszú történet, de tudatos volt, igen.
20: Az operát éneklő kisfiúból hogyan vált táncdalénekessé?
21: A Zeneakadémia első évében rábeszéltek az évfolyam társaim, hogy vegyek részt a Táncdal Fesztiválon. Addig viszont 11 éves koromtól az operába kezdtem el énekelni, eleinte a gyerekkórusban, majd később a Toszkában a pásztoráriát rám bízták, ott már szólót énekeltem. Nagyon sokat köszönhetek az operás éveknek. Ott tanítottak meg a helyes légzésre, hangképzésre, színpadi kiállásra olyan alapot adtak a későbbi évekhez, amelyet aztán átvittem a könnyű zenébe. Nem bántam meg, hogy áttértem a könnyű zenére, de a klasszikus zene az ott maradt. Mai napig járok a Zeneakadémiára, a klasszikus koncertekre, ugyanakkor a Budapest Jazz Clubban. Nem csak azt a zenét hallgatom, amit éneklek, hanem ezek az évek tágasabb horizontot biztosítottak. Egyszer csak azt mondtam, hogy ez az, ahol én úgy érzem, hogy a legtöbbet tudok adni, és az elmúlt évtizedek azt mondják, hogy talán nem döntöttem rosszul.
20: Zeneakadémiát végzett, tanított, és a Bukaresti Rádióban és Televízióban is dolgozott, mint zenei szerkesztő, és vendéglátózott. Látszólag teljes életet élt. Mégis mi volt az a végső törés, ami arra indította, hogy elhagyja a szülőföldjét?
21: Sok összetevője van a válaszomnak. Az íre a pontot mégis azt tette fel, hogy lévén, hogy megtagadtam, nem nyilvánosan, az nem merte volna senki, a Ceausescu rendszert éltető hazafias dalok magyar nyelven való tolmácsolását. Ez volt az egyik ok, és emiatt letiltottak Románia minden színpadáról meghatározatlan időre. Az utolsó löketet az adta meg, amikor a televízió főszerkesztője arra kért, idézem őt, örülnénk, hogyha beszámolna arról, hogy miről beszélgetnek a szerkesztőségben. Ezt magyarra fordítva legyek szekus besugó, akkor határoztam el, hogy innen mennem kell. És így 1976 májusában, éppen fél évszázaddal ezelőtt, kimondani is nehéz, akkor jött el a lehetőség, nyugati impresszárok jöttek meghallgatni, és hivatalos útlevéllel távoztam.
20: Miközben Skandinávia legnépszerűbb vendéglátó zenekarában dolgozott, a szíve folyamatosan hazahúzta. Hogyan birkozott meg akkor a honvágya?
21: Nagyon nehéz volt, és annak ellenére, hogy vannak olyan okoskodó média emberek, újságírók, akik elítélik, hogy ne elsírassa Erdélyt a viking hajók árnyékából, jöjjön haza. Erről csak azt tud vélekedni, nyilatkozni, aki ezt átélte. Isten őriz, hogy Vas Albert munkásságához hasonlítsam az én műfajomat, de ami a sorsunkat illeti, igenis van közös vonás, ugyanis úgy, ahogy Vas Albert nem írt volna meg egy sor olyan könyvét, ha itthon marad, hanem ott a messzi távolban születtek meg ezek a művei. Én is az engem legjobban jellemző dalaimat ottként írtam meg. Ezek a dalok ott és akkor születtek meg, amikor még nem jöhettem haza. Hiányzott a szülőföld, a család, a barátok, a régi kollégák. A jó Isten így adta nekem ezt a misszionáriusi feladatot, hogy járjam a világot, keressem fel a világ különböző tájaira szétszélet magyarokat, és örömöt szerezzek nekik, és én úgy érzem, hogy elég szép sikerrel teszek eleget emel küldetésemnek.
20: Évtizedekig járta Stockholm, Budapest és Erdély útjait. Mi volt a nehezebb, hazatérni vagy elindulni?
21: Az elindulást nem hittem azt, hogy emlékeznek rám, de ahogy megkaptam a svéd állampolgárságot, hazalátogattam. A kollégáim beszéltek rá, hogy gyere haza, mert még mindig a telemezeidet hallgatják, és akkor rögtön a forradalom után 91-ben megtörtént a nagy visszatérés. Az volt nehéz a bizonytalanság, hogy vajon emlékeznek rám. Tudjuk azt, hogy az előadónak a legnagyobb fizetség az nem a honorárium, hanem a közönség szeretete. Azt, amikor érzi az ember, akkor repülni tud, akkor nincs fáradtság, akkor nincs áldozatfelmérés, nincs semmi, csak az, hogy itt a helyem. És amíg ezt így kapom, addig még nagyon sokáig szeretnék énekelni és élni az emberek szívében.
16: Pályájáról, zenébe vetett hitéről, életének fordulópontjairól mesélt Tamás Gábor énekes Kalocsai Andreának.
15: Határok nélkül Szerda Tifannival.
16: A Magyarságháza irodalmi szalonja keretében rendeztek virtuális sétát Szabadkán, Kosztolányi Dezső gyermek és ifjúkorának helyszínén. Az előadás során a közönség betekintést nyerhetett a város múltjába, abba, hogy mely utcák, épületek és terek formálták az író mindennapjait. Kiderült az is, milyen volt Szabadka arculata a századfordulón, abban a korszakban, amikor a város elnyerte azt a jellegzetes külsejét, amelynek nyomai napjainkban is felfedezhetők. Ugyanakkor olyan épületek és helyszínek is megelevenedtek, amelyekkel Kosztolányi Dezső még találkozhatott, ám ma már nem láthatók a városban. Tóth Borisz idegenforgalmi közgazdásszal és idegenvezetővel Király Levente beszélgetett.
1: A szabadkai születésű Kosztolányi Dezső mai szóval élve igazi sztárnak számított, annak ellenére, hogy viszonylag korán hunyt el. Minek köszönhető ez a kultusz, ami kialakult körülötte?
3: Akkoriban teljesen mások voltak a technikai lehetőségek, eszközök, és talán azt kell mondani, hogy az akkori kultusz és az akkori sztárvilág sokkal közelebb állt az emberekhez, éppen azért, mert nem volt annyira hozzáférhető lehetőségük, tehát nem láttak róluk minden nap fényképeket, nem láttak tőlük minden nap különböző írásokat, hanem a különböző lapokon keresztül keresték őket, és így ismerték meg valójában azokat az embereket, akikért elkezdtek rajongani. És ezek a nagy írók, mint Karinti Frigyes akár, vagy Móri Zsigmond, vagy Babits Mihályt említhetnénk, és úgy szintén Kosztolányi Dezső, hiszen ők mind gyakorlatilag akár a Nyugatlapnál, akár más-más lapoknál publikáltak, pedig nagyon sokszor különböző kávéházakban időztek, és ott váltak hozzáférhetővé az emberekhez, és itt született meg a kapcsolat közöttük, mert az emberek voltak azok, maguk az olvasók, akik ott jelen voltak, és akik polemizáltak, akik beszélgettek, és akiktől pedig az írók informálódni tudtak, és utána pedig különböző írásokat tudtak közzétenni. Tehát volt egy interakció az olvasó és az író között, az úgymond fogyasztó, és akár nevezzük sztár között. Tehát egy folyamatos közeli interakció volt, úgymond fügtek is egymástól.
1: Ha Pacsirtára gondolok, Édesannára, vagy bármely más művére, lehet azt mondani, hogy a kor gondolkodását tükrözték vissza?
3: Egyértelműen a kornak a gondolkodását, és a Pacsirta, ami Sárszegen játszódik, de valójában Szabadka város arculatát tükrözi, nem csak fizikailag, hanem mentalitás, lélektani szempontból is. Éppen ahogy ön föltette a kérdést, az ottani kisvárosi polgári életet hivatott visszatükrözni, azt, hogy különböző nehézségekben, amelyeket egyszerűen az élet ad, tehát nem kizárólag gazdasági szempontból, hanem a hétköznapi életnek a nehézségei, kihívásai milyen módon, milyen reakciót váltanak ki a különböző társadalmi rétegekben álló egyénektől, hogy ez egy hihetetlen mély lélektani visszhangja a társadalomnak, amit maga Kosztolányi, aki egyébként is szemléli, elemzi Freudot és a különböző pszichiátereket és lélekgyógyászokat, ezt mind hihetetlen módszerrel vissza tudja tükrözni számunkra, olvasók számára, és egyébként ilyenkor azt látjuk, hogy még napjainkban is vannak természetesen olyan életformák vagy meglátások, amelyek az akkori arculatban is megmutatkoztak.
1: Egy szabadkai virtuális sétára kalauzolta az érdeklődőket, akár épületekbe, akár helyszínekbe gondolkodunk. Mennyi maradt meg a századfordulóból napjainkban?
3: Nagyon-nagyon sok minden megmaradt. Szerencsére bár volt 1944-ben egy szövetségi bombázás, amikor néhány épületünk elpusztult, de valójában Szabadkának az arculata valóban a századfordulóból jön, és a Városháza, Rájkalpalotta, a Fősétány, a Szent Terész Székesegyház, ami még a barokkorban fölépült egyébként, és számos utca, hiszen több száz épületünk műemlékvédelem alatt áll, döntő része a 19. század folyamán, vagy pedig a 20. század legelején épült fel. És ez azért nagyon fontos, mert Szabadka egyébként mindig egy kicsit elmaradt az akkori kor nagyvárosaitól. Tehát, hogy mindig egy picit később érkezett meg minden, akár különböző stílusok, akár gazdaság, stb. De onnantól kezdve, hogy a gazdaság beindult, és kiépült a vasút, és pontosan Kosztolányi Dezsőnek az idején valahogy rohamosan elérte az európai nagyvárosi szintet maga Szabadka, és az pedig egybeesett a szecesszió művészetével is, amikor fölépülnek Szabadkán a legszebb épületek ebben a stílusban, és ezért szoktuk mondani, hogy tényleg a századforduló Szabadka város aranykora.
16: Tóth Borisz idegenvezetővel Király Levente beszélgetett. A magyar történelem egyik meghatározó korszaka a reformkor. A 19. század első felében végbe menő polgárosodás és modernizáció, a nemzeti öntudat erősödésének és kiteljesedésének időszaka. Ennek a periódusnak a gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatait, történéseit mutatja be a Marosvásárhelyi Telekitéka Beszélőkönyvek című előadás sorozatának idei évada. A sorozat legutóbbi rendezvényén a reformkor divatjáról tartottak vetített képes előadást, és ez alkalomból minitárlat is nyílt a TK-ban őrzött korabeli magyar divatlapokból. A reformkori divat egyik fontos jellemzője, hogy nem csupán követi a bécsi vagy párizsi trendeket, hanem magyaros motívumokkal is gazdagítja. Az öltözet a nemzeti elköteleződés kifejező formájává, manifestumává is válik. Hangsúlyozta Mészáros Zsolt, a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalom és művelődés történésze, a rendezvény előadója. Őt halljuk elsőként Erdei Edit Zsuzsána összeállításában.
4: Az öltözéket a korban egy szélesebb közegbe helyezték. Ennek kulturális jelentőséget, politikai jelentőséget is tulajdonítottak. Itt nem csak a Habsburg uralommal szembeni demonstrációt jelentette, hanem egyrészt a múlthoz, tehát a történelemhez való fordulást, illetve a jövőbe való tekintést is jelentette, tulajdonképpen a ruha kapcsolódott a tánchoz, az irodalomhoz, a képzőművészethez, tehát az önállósodó magyar kultúrához, társadalomhoz és gazdasághoz. Ezt ebben a kör ebben a holisztikus rendszerben képzelték el. Ugyanakkor ez persze a történelem, meg a múlthoz felé fordulás, de ez egy nagyon modern jelenség is volt a kortársak számára. Tulajdonképpen a nemzetfogalomnak a kiterjesztése járult ehhez, hogy aki magyar ruhát vesz társadalmi osztálytól függetlenül, hiszen ezek főúri viseleteket gondoltak újra elsősorban, de ez már elvált az arisztokráciától, polgárok, középosztálybeli emberek, vagy más társadalmi osztálybeli képviselők is felvettek, vagy felvehettek úgymond nemzeti vagy magyaros ruhát, és ezzel a nemzeti hovatartozásokat is kinyilvánították. És ha a korabeli divat beszédet vagy gondolkodást nézzük, akkor ott van a párizsi hivatkozás, ott van a bécsi hivatkozás, de azért ez egy kölcsönhatásként is működött, mert például a magyar divat, vagy ez a magyaros divat, ez visszahatott érdekes módon a francia divatra, és a francia divattudósításokban érdekes megfigyelni, ahogy megjelenik a magyar derék vagy a magyar köpeny az elnevezésben is, mert elbűvölte a párizsi elegáns köröket a magyar öltözéknek a színpompája vagy a bizonyos szabászati megoldásai.
5: Az öltözékben mi az a formavilág, ami a leginkább közvetíti ezt a nemzeti jelleget, ezt a nemzeti elköteleződést?
4: A férfiaknál megjelenik az Attila, ami egy akkoriban tulajdonképpen egy új invenciót jelentett, a dolmánynak egy továbbfejlesztett változata, ez egy férfi kabát, egy felöltő, ami térdig vagy tért fölé ért. Ezt passzománnyal díszítették, fekete, barna, zöld színekben elsősorban. A magyar nadrág, vagy a magyar nadrágnak nevezett, tehát nem egy bővebb pantallon szabás, hanem jobban a lábra simuló szabású nadrágot jelentett a magyar nadrág, adott esetben a csizma, és azt figyelhetjük meg a pesti szaboknál, hogy kombinálták tulajdonképpen a magyarosnak tekintett ruhadarabokat az európai ruhadarabokkal, hogy Attillát mellénnyel, vagy éppen pantallonnal. Az biztos, hogy maga a passzomány az egy olyan motivumot jelentett, ami a nemzeti öltözködés felé mutatott, mind a férfiaknál, mind a nőknél. A nőknél még megjelenik az előfűzött ruhaderék például, vagy éppen a kötének az alkalmazása, vagy a főkötő, a fátyolnak a megjelenése, a nemzeti színek, például a szegélydísznél, hogy megjelenik a piros-fehér-zöld, vagy éppen a virágoknál megjelenik ez a színkombináció, illetve az elnevezésekben is, hogy például az Attila is, vagy az Zrínyi, a történelmi nevek hozzá kapcsolódnak egy-egy kiegészítőhöz, egy-egy ruhadarabhoz, ezáltal is tulajdonképpen az emlékezetet, a kulturális emlékezetet is szolgálják, másfelől pedig kicsit párhuzamba állítva a párizsi divattal, ahol szintén francia történelmi személyekről elnevezett ruhadarabokat bocsátottak a megrendelők elé. Kicsit hasonló módon nálunk is ez megjelent, de ennek egy másik kontextusát figyelhetjük meg, egyfajta ilyen nemzetépítő, egyfajta optimista közegét figyelhetjük meg nálunk.
5: Milyen reformkori divatlapokat őriz a Teleki Téka? Lázó Klára főkönyvtáros, a Téka vezetője.
6: A Teleki Bolyai Könyvtárnak a kollégiumi állományában találhatóak ezek a 19. század elejé divat és irodalmi lapok. Több évfolyam is van, megvan a regélő, pesti divatlap, megvan a rajzolatok, illetve az életképek is, és hát persze a honderűnek is több évfolyama. Főként azért, mert ezek nem csak divatról szóltak, hanem a mindennapi életnek a híreiről is, különböző társadalmi közéleti témák hoztak, és hát nem csak a fővárosi életet közvetítették, hanem tudósítóik révén a különböző vidéki városoknak az életét is, így Vásárhelynek az életét is. És hát nyilván, mivel ez az a periódus, amikor még nincsen hangzó média, ezek azok a médiumok, amelyeken keresztül a városok egymásról is hírt tudnak szerezni.
5: Miért választották ezt a témát? Miért fontos a reformkor megértése szempontjából?
6: Azért szerettünk volna feltétlenül a divatról is, és ezekről a lapokról is beszélni a reformkor kapcsán, mivel nem csak mi tartjuk az utókor fontosnak ezeket a forráscsoportokat, hanem igazából a 19. század elejé társadalom emberének is nagyon-nagyon fontos szerepet töltöttek be az életében ezek a lapok. Hisz ezekből a lapokból tudtak a különböző történésekről, a különböző polémiákról tudomást szerezni, és hát gyakorlatilag ezek, mint kis mozaikok, rajzolják ki a kornak egy bizonyos szövetét.
16: A Határok Nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok Nélkül.
22: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Népzene Határok Nélkül.

Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok. Az idei Táncház népzene albumról Ladányi Benedek előadásában egy szabolcsi népdalt hallottak Népzene határok nélkül című műsorunk első perceiben. A későbbiekben is erről a csak virtuálisan megjelent lemezről szólnak összeállítások, és a több évtizedes múlttal rendelkező sorozat ezévi kiadványának megszületéséről az azt 27 éve gondozó szerkesztő dr. Árendás Pétert, a Hagyományok Háza, a sorozat kiadója, népzenei szakmai vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének oktatóját, a Tükrös Zenekar tagját hallják. Mielőtt azonban a vele készült beszélgetés első részletét meghallgatnánk, hadd mutassam be a sorozatot. A kezdetek 1982-ig az első táncház találkozóig nyúlnak vissza, mikor is a gála műsor felvétele a következő évben a Hungaroton gondozásában napvilágot látott. Az utána következő években a Hungaroton és a Magyar Művelődési Intézet közös kiadványává vált a lemez, szerkesztője sokáig Eredics Gábor volt, majd 1999-ben Héra Éva, aki akkor a Magyar Művelődési Intézet zene és táncosztályának vezetője volt, kérte fel a munkára Árendás Pétert, aki azóta is szerkesztője és zenei rendezője a Táncház népzene lemezeknek. A sorozat 1983-tól kezdve tulajdonképpen változatlan koncepció mentén jelenik meg, s az évtizedek alatt rögzített, majd 500 felvétel gazdag képet ad a Kárpát-medence minden kistájának énekes és hangszeres népzenei világából. Elsősorban fiatal, pályakezdő előadók tolmácsolásában, kik közül jó néhányan immár befutott neves előadók. Idén is, mint minden évben a zenészeknek, énekeseknek pályázniuk kellett, kik közül a szakmai zsűri, Agócs Gergely, Árendás Péter, Berta Alexandra és Vavrinec András 18 pályamunkát ítélt arra érdemesnek, hogy szerepeljen a Táncház népzene sorozat 2026-os albumán. Közülük most Szerényi Domokos játszik tekerőn délalföldi Fábián Sebestyéni dallamokat Kis József játéka alapján.

0: A 2026-os Táncház névzene lemezről annak szerkesztőjét, zenei rendezőjét, dr. Árendás Pétert hallják. A Táncház névzene lemez sorozat újabb albuma letörthető a Hagyományok háza oldalán. Kalúr Zoltán 100 éve született, és Pesovár Ernő születésének 100. évfordulóját is ebben az évben ünnepeljük, és ahogy néztem, valóban az ő anyagukból, az ő gyűjtéseikből, elsősorban Kallós gyűjtéseiből készültek az összeállítások. Kik kerültek föl, és mi a jellegzetessége ennek az albumnak? Mert minden évben van valami, ami az embert elgondolkoztatja, hogy hol tartanak most a fiatal muzsikusok.
1: Igazából több éve gondolkodunk, hogy mennyire van értelme több 100 000 forintért legyártatni CD-ket, hiszen nagyon kevesen játsszák most már le. Nekem csak annyi volt a kérésem, hogy ne belekerüljön egy ilyen hatalmas nagy zenemegosztó sok millió felvétel közé, mert akkor az nem egy önálló kiadvány, hanem legyen ennek egy saját helye. És hát a Hagyományok házának az utóbbi időszakban már több olyan könyve is megjelent, aminek a hangzó melléklete szintén már nem CD-n beleragasztva a könyvbe vagy a füzetbe szerepel, hanem a honlapon egy meghatározott helyen ott vannak szépen ezek fönt, úgyhogy most is így tettünk. Tulajdonképpen az arculata megmaradt ennek a lemeznek, ugyanúgy van egy szép fotó, ami a generációk közötti népzenei tudásátadást illusztrálja. A felvételek ott szépen sorban vannak, ráadásul előnye, hogy ezek nem csak meghallgathatók, hanem ingyenesen le is tölthetők az oldalról, tehát ilyen módon bárki hozzá tud férni. Ettől még egyébként a nagy zene megosztó oldalokon is a kiadvány az elérhető lesz. 27. éve vagyok ennek a kiadvány sorozatnak a szerkesztője, tehát most már egy hosszú évek vagy évtizedek távlatából azért elmondhatom, hogy sokat változott a lemez. Ugye még régen nem volt egyszerű saját lemezeket, saját CD-t megjelentetni, most már ez bárki megteheti. Viszont még régen a legkiválóbb népzenei előadók szerepeltek egy ilyen táncház népzene, vagy akkor még táncház találkozó lemezen. Most alapvetően a fiatalok jelentkeznek, akár középiskolás korosztályba, akár tőle a népzene tanszék hallgatói közül is. Most már nagyon sokan, mondhatnám, talán a lemez közreműködőinek közel a fele ezekből tevődik ki. Nagyon biztató az, hogy azt látjuk, hogy 20-as évei elején járó fiatal népi énekesek, népzenészek már olyan szinten tudnak muzsikálni vagy énekelni, hogy az tényleg lemezképes. És valóban már a felhívásban próbáltuk ösztönözni azt, hogy Kallós Zoltán vagy Pesovár Ernő gyűjtéseiből szemezgessenek. Főleg Zoli bácsinak a Széki, Válaszúti, Gyimesi és más gyűjtéseiből jöttek pályázati anyagok. Maga a lemezre kerülés, vagy a kiadványra kerülés, akkor most már így mondom, a metódus ugyanaz, mint az elmúlt években, évtizedekben. Tehát egy szakmai zsűrivel választjuk ki azokat az anyagokat, amelyek lemezérettek, és aztán ebből szerkeztem én meg tulajdonképpen a lemezt. Ugye ott a lemezfelvételeken én mindig ott vagyok, és ott instruálom még a fiatalokat, tehát tényleg mindenkiből próbálom a lehető legjobb formáját kihozni. Ha esetleg a beadott pályázatanyag jó, de van benne egy olyan dal, ami kicsit kilóg, vagy esetleg mondjuk népies műdal, akkor ezeket mindig orvosoljuk, tehát hogy ez több szűrőn keresztül megy, mire aztán utána megjelenik.
0: A Hagyományok háza honlapján elérhető és onnan ingyenesen letölthető idei Táncház népzene albumról annak szerkesztőjét, Árendás Pétert hallották, aki említette, hogy a sorozat virtuális megjelenése is megőrizte az elmúlt évtizedek hagyományát, azaz a borítóra kerülő fotók is fontos üzenettel bírnak. Minden évben falusi mesterek és fiatal városi muzsikusok közös képei hívták fel a figyelmet a lemezre és a táncház módszer tudásátadásának immár nemzetközi hírű gyakorlatára, de a változás már itt is tetten érhető. Így most a képen szereplő tanár már a komáromi táncházas prímás Horsa István, akit kiskamasz tanítványa kísér Gardonon. Népzene határok nélkül című műsorunkban is a gyimesek muzsikája szól, kettős jártatója és sírülője, valamint Sebes Csárdás Hidegség patakáról, a Tátorján együttes előadásában.

0: túlmutatós olyan fiatalok vannak, de azért mindig van egy-két olyan már meglett, érett népzenei magas szintű előadó is, hogy ezekkel egy kiadványon közösen lenni, az egy komoly dolog, és ezt nagyon nagyra értékelik. Sokuknak ugye tényleg ez az első stúdió felvételük és a megjelenésük.
1: Dr. Árendás Pétert, a Táncház Népzenelemes sorozat szerkesztőjét, zenei rendezőjét hallják.
0: Igazándiból a kiírásban nem az van, hogy még nem lehet neki saját felvétele, hanem hogy ezt a műsorszámot saját lemezén vagy más kiadványon nem szerepeltethette. Mindig szülessenek új és új összeállítások, új és új dallamok kerüljenek terítékre. Ez egyébként nálam a szerkesztésnél is egy fontos szempont, hogy ne ugyanazt a, nem tudom én, Széki Lassót, vagy ugyanazt a Dunántúli Ugróst, amit már egyébként tucatnyian nagyon magas szinten elénekeltek vagy felmuzsikáltak egy-egy hordozóra, ugyanaz legyen, miközben látjuk, hogy még rengeteg olyan kincs van, amihez még kevesebben nyúltak hozzá, tehát hogy ilyen módon egy kicsikét a repertoárt, a palettát is így szélesítsük, ez is egy fontos szempont a lemez szerkesztésénél. Hogyha valaki nem önmagában nézi ezt a kiadványt, hanem sorozatként, akkor ez egy nagyon impozáns és nagyon reprezentatív válogatása a teljes magyar nyelvterület magyar és nemzetiségi népzenéjének, de hát ezek között vannak még balkáni, sőt még távolabb vidéki zenéi is esetenként. Ha most valaki egy ilyet összegyűjt és végignézi, akkor bármelyik tájegység, bármelyik hangszer összeállításának, vagy bármelyik típusú éneklésére talál tucatnyi szebb-nézebb példát.
2: Ezeken a lemezeken csak eredetihez hű megszólalású felvételeket, összeállításokat lehet hallani, ez a kiírásban is szerepel, tehát a világzene, a feldolgozások nem jelennek meg ezen az albumon. Leginkább az iskolai keretek között tanulják manapság a fiatalok a népzenét, de hát régen, amíg nem voltak iskolák, egészen más volt az oktatás.
0: Természetesen olyanok is rákerülhetnek, és rá is kerülnek a lemezre, akik nem iskolai körülmények között tanulják a magyar népzenét, vannak minden évben olyan pályázók, akik már felnőtt korúak egyébként, név nélkül, de például délaföldi zenében több olyan pályázat is volt az elmúlt években, ahol már felnőttek tanulták meg ezt a zenét. Első kézből, falusiaktól, ez még az én generációmnak megadatott. De aztán, ahogy egyre ritkultak a falusi mesterek, maradtak a gyűjtések. Ez egyébként egy nagyon jól dokumentált zenei anyag, de már az a személyes találkozás, azok az impulzusok, amiket egy-egy muzsikálás közben instruált a mester, vagy amiket elmondott, akár sztorikat mesélt, ezek sajnos már ugye nincsenek meg. És ezt ellensúlyozza valamelyest az, hogy viszont az oktatási intézményekben nagyon-nagyon sok helyen olyanok tanítják, akiknek

hogy ennek az iskola rendszere nagyon jól működik Magyarországon. Pontos számot nem tudod, de Magyarországon kb. 160-170 olyan iskola van, ahol tanítanak népzenét. Ha most így mégint visszanézek az elmúlt 25 évre, akkor azt mondhatom, hogy nagyon sok olyan népzenei előadó művész, akit ma az első vonalas kiváló muzsikusnak vagy énekesnek tartunk, sok esetben az első fiatalkori felvételét ezen a lemez sorozaton lehet megtalálni. Most megint hagyd ne mondjak neveket, de hogy tényleg sokan vannak, akik úgy kerültek rá a lemezre, hogy akkor még alig ismerték őket, és hát ma pedig a legismertebb népzenészek között tartjuk őket számon.

Az idei Táncház Népzene albumról, annak szerkesztőjét és zenei rendezőjét, dr. Árendás Pétert, a Hagyományok Háza népzenei szakmai vezetőjét hallották, majd mezőségi, azon belül széki és bálványos várajai összeállításokat a 100 éve született Kallós Zoltán gyűjtéseiből, Almási Kamilla és Mokos Csongor előadásában. Népzene határok nélkül című műsorunkat a csak online megjelent és a Hagyományok Háza honlapján elérhető kiadvány Magyar Palatkai Román Tánc dallamai zárják. A muzsikusok a legendás palatkai zenész családok tagjai, akik már tudatosan tanulják szüleik, nagyszüleik muzsikáját, megőrizve a hagyományos zenei világból a megváltozott körülmények között is, amit csak lehet. Kodoba Florin és fiai, Martin és Ignác muzsikálnak, valamint Radák Mihály, azaz Rémusz és Szabó Szilárd. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a beruházás több mint 10 milliárd forintba került. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje, Orbán Viktor bírálatára reagálva úgy fogalmazott, 400 ezer gyermek él mély szegénységben, miközben a korábbi időszak gazdasági fellendülése és az uniós források ellenére a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be és kiemelte. Az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Kajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Újabb soproni utakon találtak aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Farkas Ciprián tájékoztatása szerint az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaznak. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A város emellett létrehozott egy munkacsoportot, valamint egy központi e-mail címen lakossági bejelentéseket várnak. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tar Zoltán a múzeumok majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulnia a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A Tiszaföldvár és a környező 12 település földrajzi, természeti és helyi értékeit bemutató intézményben az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult. Felújították az épületet, bővítették a tanulmányi kertet és több turisztikai, oktatási együttműködésről döntöttek. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége külön díját a tiszafüredi Kispál Múzeum kapta, de elismerésben részesült a Hagyományok Háza, Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma és a Szegedi Dóm látogatóközpont is. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt majd a nap. Főként keleten, észak-keleten lehet még jelentős mennyiségű eső. Ma a Dunántúlon holnap másutt is megerősödik majd a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul majd a hőmérséklet. A középső területeken számíthatunk hűvösebb időre. Kedves hallgatóink, híreinket hallották 19 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlat.
2: egy kilométer a mammától, ennyire költöznének az olaszok. Vajon mi hány kilométerre költözünk családunktól? A családok nemzetközi napját ünnepelték a héten, és igyekszünk annyiféleképpen beszélni családról, ahány riportalanyt csak találunk hozzá. Mammák és távolságok, fiatalok és elköltözés, apák és férjek szerepe, és a család hiánya a hajléktalan szállón. A család a legkisebb, ám legfontosabb egység.
0: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártágó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
4: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Örök zöld. Zenék, filmek, történetek. A házigazda Balogh Tamás.

0: Azt, hogy a korabeli rádióslágerek, filmzenék vagy tánczenék dallama, dalszövege időtálló, mi sem bizonyítja jobban, hogy a melódiákból számtalan feldolgozás készült. Ezekből is hallhatnak jó néhányat hétről hétre, hiszen ez az örökzöld. Köszöntöm Önöket! A család az a hely, ahol feltétel nélkül fogadnak el, és amely érzelmi védőhálót nyújt a külvilág zajával szemben. Erre is emlékeztet minket minden évben a család nemzetközi napja. A világnap apropóján ma este megmutatjuk, milyen érzés egy művész családban felnőni, ott, ahol az alkotás nem ér véget a színházi függöny legördülésével, vagy az utolsó koncertdal eléneklésével. A gyermekek számára a kreativitás természetes lételem, a szülők pedig mentorokká is válnak. Vagy éppen ellenkezőleg? Ígérjük, a következő szűk óra hosszában mindkét esetre hallhatnak példát. Összeállításunkban népszerű művész családok történeteit osztjuk meg Önökkel korábbi adásaink segítségével. 2023. márciusában Rátonyi Róbert színművészre, a Budapesti Operett Színház örökös tagjára emlékeztünk gyermekeivel, Rátonyi Hajni színésznővel és ifjabb Rátonyi Róbert zongora művész zeneszerzővel. Ezt idézzük fel műsorunk legelején. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is jó szórakozást kívánok. Tartsanak velünk!
1: Maga, mega, maga, húga, csupa, csupa, csupa, csupa.

ízeme esett maga, maga, maga, húga, csupa, csupa, csupa, csupa, báj. Nincs Pesten még ki, így csuta, csuta, csuta, csuta, csuta láj. Pista a nevem, bajban, ideben, szívem forró lángban ég. Szerelmes vagyok két lányval, egy csuda szép testvér pár.

0: de nehézembe esett maga, meg a maga húga, csupa, csupa, csupa, csupa, báj. Nincs Pesten még ki, így csuda, csuda, csuda, csuda, csuda lány, de csuda lány.
1: Maga meg a maga húga. Maradjunk a témánál. Rátony Róbert és a nők. Az édesapjuk nyilatkozta, hogy udvarolt egy színésznőnek, az ő történetük bármelyik komédiában megállta volna a helyét, esetleg megtudhatjuk a részleteket?
2: Hát olyan szellemesen, meg olyan jól nem tudom elmesélni, hogy ez az ő szájából, meg ahogy ez esetleg ez történt, de a lényege az, hogy Virágid egy bombasztikusan gyönyörű hölgy volt, akinek volt egy férje, és hát apám valahogy összebarátkozott vele, és fölkerest őt a lakásán, és hát ahogy szokott lenni ezekben a filmekben, egyszer csak megjelent a legrosszabb kor a férj, és kopogott, és hát hova menjünk, hova meneküljünk, apám rögtön kirohant az erkére, nem volt más lehetőség, illetve először berohant egy ajtón, ami a spejz volt, tehát itt minden, ami létezik, tehát sehova nem tudott bemenekülni, szekrény nem volt akkora, úgyhogy maradt az erké, kimenekült az erkére, és hát ez már késő délután volt, és egy előadása volt. És telt az idő, és a férj nem ment, nem tudom, az, hogy ott maradt, vagy nem tudom, mi volt, tehát gyakorlatilag nem volt hol távozni. Most apám nem volt azért egy nagyon, nem azt mondom, egy sportos, de hát azért nem volt egy olyan, hogy ő átugrik, mint a filmekben a Tom Cruise az egyik erkéről a másikra, de nem volt más lehetőség, tehát vagy elkésik, és ez egy nagyon fontos előadás, nem tudom, hol volt az előadás, tehát nem akármilyen dolog volt, meg egyáltalán az, hogy ő nem megy el az előadásra. És hát itt fölmerült a kérdés, hogy életét kockáztat, valamit csinálni kell. És hát valahogy át tudott menni az egyik erkérbe, nem volt más megoldás, hogy miben volt, azt nem tudom, hogy a ruhában, de az, ez is gondolom egy történet, de a lényeg, hogy valahogy átment az egyik lakásból a másikba, ahol persze egy idős asszony volt, akinek hát ott belezuhant az ölébe, az majdnem infarktus kapott, tehát az azt hitte, hogy betörő, vagy gyilkos, vagy nem tudom, tehát azt külön le kellett küzdeni, azt volt, ki kellett magyarázni. A lényeg a vége végül is happy end volt, hogy valahogy beért, de hát el lehet képzelni, hogy milyen állapotban, milyen feldúltan, és akkor az is egy sztori volt, ahogy ő oda bezuhant, és mondták, hogy egy kicsit földult, vagy azt se semmi, azt nem, valamit azt is kimagyarázta, de a lényeg, hogy megvolt az előadás is. És ez a hölgy, ráadásul utána, igen, ezt az események is igazolták, hogy diszidált, tehát külföldre ment, és akkor gyakorlatilag ez véget ért, tehát nem lett folytatása, bár azt nem tudjuk, hogy a férje azt követte, vagy itt maradt, vagy itt
3: hagyta. Együtt mentek, de együtt a férje, mentek. Igen.
2: Egy ilyen kaland volt.
1: Van előttem jó néhány újság. Az is, igen, ezt szerettem volna mutatni.
2: Táncos nők.
1: Hölgyek bűvkörében, tessék?
3: Igen, a cica lányok, igen.
1: Bizony, bizony, bizony. És az, hogy említették ugye többször is, hogy mennyire jóképű volt, egyébként a mosoly az egy az egyben önnél. Ugye? Igen, nyilván mondták.
3: Hát, Robi nagyon hasonlít.
2: Olyan is voltak, azt a édesanyámra jobban hasonlít.
3: Fiatalabb korában, de most tiszta apu.
2: Igen.
1: No, kanyarodjunk vissza, mégpedig arra a vonalra, hogy hogyan talált rá az igazi szerelem, ha már említették.
3: Hát ez úgy volt, hogy anyukám legjobb lánykori barátnője a Kovács Erzsi énekesnő volt, aki a Bárdi Gyurival járt akkor együtt. Egyébként a Bárdi Gyuri meg nagyon jó barátja volt apunak. És apu pont facér volt, az Erzsi meg javasolta a Gyurinak, hogy a Robit hozzuk össze a Marikával, az én barátnőmmel. Anyukám pár évvel előtte jött föl Sátoralja új helyről, mert ő ottani születésű volt, és akkor elmentek a Széchenyi fürdőbe, és ott összehozták őket, és meglátni és megszeretni. Szóval ez rögtön működött. És így lett. De tulajdonképpen az Erzsinek és a Bárdi Gyurinak köszönhető, hogy ők megismerkedtek.
1: Szinkronizálás, színpad, zene, tánc, ének. Egyértelmű volt, hogy önök is ebbe az irányba indulnak el?
3: Hát én azt tudom mondani, igen. Hogy igen, bár néha kikacsingattam, de aztán negyedik gimnazista koromban azt mondtam, hogy egyszer megpróbálom. Az tény, hogyha elsőre nem sikerült volna, biztos, hogy pályát váltok, tehát nem megyek el stúdiózni, nem megyek el vidékre, de a másik meg, hogy hát benne van az ember, bár ebbe születtünk bele, tehát és azért én is vágytam volna, de csak abban az esetben, ha mondjuk tényleg megfelelek, én biztos, hogy nem harcoltam volna érte, ha elsőre nem sikerül, de imádtuk az egész színházvilágot, hát de épp a, hogy mondjam, a többi színész gyerekkel, akár az egri lányokkal, ugye nagyon jobban vagyunk kiskorunktól, a Szirtesági vagy a Csákány Eszter, hát ebbe születtünk, ez nekünk, ez volt a természetes.
2: Nekem nem.
3: A Robinak nem, ő nem szeretett szerepet.
2: Én be voltam oltva a szereplés, én elég átlátsos gyerek, hogy én Bencsőt se szerettem, tehát én nem, igazából nagyon egyszerű, rajzolgattam, én
3: kis csendes visszafogó,
2: és nagyon komolyan majdnem el is mentem, tehát én egészen a felvételéig, tehát én jelentkezni akartam. A zene az csak úgy ott volt, kötelező zongoróra, mind a ketten egyébként tanultunk, nagyon utáltunk, de hát azért ebbe a családba illett zongorázni. Amúgy szerettük a hangszert, na mindegy, de ez szóval se jöhetett, hogy én vala zongoristát, a könnyű zene meg teljesen távol állt, és akkor gyakorlatilag a festész, ez a grafikus akartam lenni, és majdnem jelentkeztem, csak nagyon megijesztettek, hogy túljelentkezés, és mi van, hogyha ez egy kis segítség. Most köztudott, hogy apám semmilyen protekt, tehát én ugyanúgy voltam 2 évig katona az iskolából, hogyha valaki nem tetszettem az igazgatónak, tovább mentünk, tehát ő semmibe, se a hajninál, tehát se a zinipályán, ő nagyon elzárkozott, hogy az ő nevével nem. És akkor gyakorlatilag én annyi volt csak, hogy megijedtem, abban az időben persze valahogy engem is a zene azért úgy elcsapott, hogy volt rockzene, beatzenek, akkor úgy hívtuk beatzenek, a rockzenek, a nagyon szerettem, kicsit már ilyen igényesebb, nem? És, de csak ez ilyen hobbi volt. És kicsit a jazzt is úgy hallgatgattam, és annyira megijedtem, hogy nem, mi van, hogyha hát nem az, hogy protekció, de hát tényleg túlján, mi van, nem vesznek fel, akkor mit csinálhatom, és akkor hopp, mit. És azért ez valahogy, és akkor egy meghallgatás, Gonda János meghallgatott, ez egy kicsit hosszabb történet, de a lényeg az, hogy az első körben nem sikerült, engem is azt mondta, hogy ez, hát nem is volt semmi alapja, mert autodidakta módon, és egy fél év alatt valahogy, és azóta sem csináltam ilyet, úgy megembereltem magam, vagy nem tudom, összeszedtem magam, azt mondtam, hogy csak azért is, nem jellemző rám, és fölvettek, és utána ez valahogy ilyen szépen elindult ez a zenei pálya.
4: Most a 60-as évek egyik kedvelt gyermekdalával folytatjuk. Ígérem, jó leszek.
5: Kislányom, hányszor mondtam néked, vesd már a rosszaságnak véget, azt tedd, mit mondok, és ne mást.

0: Nem értem tisztán ezt a célzást.
1: Anyuktól nem hallasz már rég mást, mint azt, hogy magadra vigyázz. Te mégis mindig más csinálsz.

0: Az eheti örökzöldben népszerű művész családok történeteit hallhatják. 2022. májusában az anyák napjához kapcsolódóan látogatott el hozzánk az 1966-os és 1967-es táncdalfesztiválok győztese, a napjainkban is musical tanárként tevékenykedő Toldi Mária és lánya Malek Andrea, aki ugyancsak a színpadot választotta.
1: Nem akartuk és erőltettük, inkább a zene volt a fontos. Az, hogy nehogy énekel, hanem tanuljon zenét feltétlen, úgy a fiam, mint az Andi. De volt az Andinak olyan terve is, hogy például rajzolni, volt a te?
2: De hát az akkori gyerekek másképp nevelődtek, mint a mostaniak. De hát, hogy most az ember megkérdezi, hogy mit szeretnél, de ott nem volt az. Hát, hogy anyukám eldöntötte, és majd apukám eldöntötte. De igazából, de ez nem volt, hát ő számomra ez nem volt kérdés, hogy te tudod, és majd
1: én azt mondom. Na, majd én megmondom az igazat.
2: Na, mondd meg az igazat. Hát én szerettem volna zongorázni, de
1: mama, és színésznő szeretnék lenni.
2: De attól még a következő 12 évet zongorázással töltöttem.
1: Azt később mondtad, hogy színésznek. Jó van. Nem,
2: balettozni is szerettem volna.
1: Így van, balettozni is szerettél volna.
2: Végül is táncos nő lettem volna, mint énekes. De szerettem volna
1: táncolni. Nagyon jó táncos nő lett, tényleg. De viszont nagyon örülünk mind a ketten a Miklóssal, hogy mind a két gyerek megtanult konzervatóriumot végzett a Miklós Zeneakadémiát. Az Andi ment volna a tanárképző főiskolára, fel is vették, és azt mondta, mind a kettőt elvégzem, papa. Mama, én mind a olyan kettőt nincs, elvégzem. Igen. A színművészeti főiskolát, a musical szakot, meg a tanárképzőt is. Hát ez azért egy
3: erős, igen. Ugye 88-ban végzett.
2: Igen.
3: És a pályája kezdetén eljátszhatta a legjobb musical szerepeket. Ezt nyugodtan mondhatjuk. Herr, Nyomorultak, Evita.
1: Így van.
3: Igen, következik egy rövid részlet.

0: Toldi Mária 2023. februárjában visszatért az örökzöld stúdiójába férjével, Malek Miklós zeneszerzővel, az Express együttes egykori tagjával. A házasság hetén a családi harmónia receptjét is megosztották velünk.
1: Azon tűnődöm, hogy milyen a mi családunk, hogy a négy ember, aki olyan, hogy valahogy a Jóistentől ide kapta azt, hogy állandóan folyamatosan foglalkozni kell abban, amit csinál, és mindig előbbre kell menni benne, és valahogy így négyen lefedjük az egész területet, ugye mondtam színészet, Andi, a Miklós az egész felvételi technika és komponálás, magam karmester is, már a tanár is, tehát igazából össze lehetne hozni ezt az egész műfajt így családon belül, ami csak annyira, hogy mondjam, összpontosul néha nálunk, hogy tudjuk énekelni például a White Christmas négy szólamban.
2: Igen, karácsonykor.
1: De nem akár. Sőt, ha vendég van karácsonykor, akkor hajlandó vagyok kiegészíteni, attól függ, hogy milyen bosszus vagy szobrán. Hát ne gondolják, hogy dirisek vagyunk teljesen.
2: Nagyon de, szépen élek benne.
1: De ez jó. Néha magam is csodálkozom rá, de jó.
0: Mi az, amit tanácsolnak a fiataloknak, akik most ismerkednek meg, most kötöttek házasságot így több mint 5 évtized távlatából?
1: Csak a sajátunkból kiindulva, és ez, mert igazából nagy rálátásom másokra nincsen, hogy őszintén gondolom, nincsen jobb a családnál, hogy egy működő. Ha a család működik, a földön a legjobb dolog, ami létezik. Ha az ember fel tud töltődni a másik társaságába, ha érdekli annak az előmenetele, ha nem probléma az együtt lét. Ami nem azt jelenti, hogy folyamatosan egymás nyakára járunk, de hogy alig várjuk, hogy azok az ünnepnapok eljöjjenek, hogy összejövessünk. Ha ez így működik, nincs a földön jobb. Ezért csak ezt tudom, hogy erre érdemes törekedni.
2: Így van. És tudni kell csendben lenni, hangos szó ne legyen. Nálunk nincs.

0: Tegnap volt a családok nemzetközi napja. Ennek apropóján a ma esti örökzöldben sokak által kedvelt és megbecsült művész családok történeteit mutatjuk meg a gazdag műsor archívumunk segítségével. 2024 májusában látogatott el hozzánk Zsoldos Gábor Dedi, a Hungária, a Dolliról és a Step együttes egykori dobosa, aki szülei megismerkedését is lelkesen osztotta meg velünk.
1: A Margit szigeti nagyszállónak volt egy táncdal estje, ahol Sárosi Katalin fellépett. Ez 1959-1960 körül datálódik ez, és apukámot meglátta, édesanyámat, illetve Zsoldos Imre meglátta Sárosi Katalint fellépni, és ettől a perctől kezdve az apukámat megbabonázta az a hölgy, aki aztán később a felesége lett, majd az én anyukám, és akkor rendszeresen járt, mert ez egy minden este vagy hétvégenkénti műsor volt, tehát rendszeresen az apu oda járt és elkezdett udvarolni az anyunak, akkor még be lehetett hajtani a személygépkocsival a Margit szigetre, és akkor apukámnak Moszkvicsa volt, és ott megállt a Moszkvicsával a Margit szigeti nagyszálló előtt, és hazavitt az anyukámat.
2: Oh, és onnantól jöttek a különös éjszakák.
1: Egyébként ezek a történeteket én nem egyszer, hanem 2020-ban papírra vetettem, és meg is jelent. Úgyhogy ezek pontosan le vannak írva. Most megpróbálom a saját írományomat visszaidézni, de jól mondtam, sikerült.
2: És jó néhányszor mondtam már, hogy melyik dallal folytatjuk, és biztos vagyok benne, hogy sokan várják, hiszen ez az a dal, hogyha kimondom, hogy különös éjszaka volt, akkor a dallam is beugrik nagyon sokaknak, és szerintem a folytatása is, szóval következzen a felvétel.

0: Soldas Imre az 1970-es évektől kezdve vendégszerepelt Kubában, Svájcban, az NSZK-ban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Brazíliában. A Stúdió 11-jel többször részt vett a Sanremói Dalfesztiválon. Ön mikor szembesült azzal, hogy édesapja messzi távolban is nagyon híres és fontos ember?
1: Hát az, hogy híres és fontos ember, az természetesen tudtam, de ugye messzi távolban, és hát minden évben sikerült megtapasztalnom, amikor a szüleim elutaztak, és engem itthon hagytak, de hát ezt természetesen nem azért csinálták, mert ők rossz szülők voltak, hanem egész egyszerűen egy művész ember, egy előadó művész, az csak úgy tud gyermeket nevelni, hogy néha magára hagyja, és hát ez így volt nálunk is. Minden évben egyszer, hogy hosszabb időre kimentek, vagy Stuttgartba, vagy Svájcba, Bernbe jártak rendszeresen, de Kubában is többször volt a Magyar Rádió, nem a Magyar Rádió tánczenekar, rosszul mondtam, a Stúdió 11 volt Kubában. Apu jött haza februárban feketén. Tehát az olyan...
0: Senki nem értette, hogy
1: senki nem értette, mert ugye akkor nem volt divat az, hogy kimegy valaki télből a nyárba. Hát ez egy csoda volt, amikor az apu kiment, és akkor ugye hát csak később lehetett látni a felvételket, nem lehetett küldeni valamelyik hírportálon, nem lehetett küldeni egy fotót, hogy nézd meg, real-time-ban beszélgetni. Tehát hazajött az apu néger barnán, és aztán előhívatta a képeket, és aztán egy-két héten belül már láttuk is, hogy milyen csodálatos helyeken jártak. Meg apukám nagy filmező is volt, szuper 8-as filmeket is készített, és aztán én ezt sikerült nekem átmentenem először VHS-re, és aztán most digitalizáltam, úgyhogy nekem megvan a szüleim életműve digitális alapon is.

0: Folytatódik az Örökzöld újabb családi történetekkel. 2025 májusában Nyári Károly jazz zongorista, énekes, dalszerző, előadó művész járt nálunk nagyobbik lányával Edittel, aki a hangszerválasztásról és az első közös fellépésekről is mesélt.
1: Valahogy megfogalmazódott bennem, hogy a zene mindenképpen egy fontos része lesz az életemnek, tehát ez ilyen 3-4 éves koromban, viszont amikor már ugye intézményesen is tanultuk a zongorát aztán, és ezt követte az, amikor egy musical előadás sorozatban szerepet kaptunk, és az összes gyerek szerepet mi játszhattuk el, és egy héten háromszor ment az előadás, több külföldi turnéval, és ez egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt, hiszen több olyan szólistát láthattunk, nagy 60 tagú zenekart, amelynek édesapám volt a zenei vezetője, és hát ez egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt, és akkor fogalmazódott meg bennünk így a húgommal, hogy mindenképpen ezt szeretnénk csinálni, és ehhez hozzá szeretnénk rakni a tudást a háttérbe, és ahhoz való akár ugye a diplomát, stb., hogy mindazt meg tudjuk valósítani, amit elképzeltünk.
0: Azt már említette, hogy milyen a testvérével énekelni. Na de milyen az édesapjával előadni?
1: Hát mind a kettő hatalmas élmény tulajdonképpen, de különösen ez a dal, ez nagyon közel áll hozzánk, az Édesapám című dal, amely ugye Szenes András szerzeménye, tőle kaptuk ezt a dalt, és úgy érzem, hogy ezzel így tisztelgünk az édesapák előtt, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az édesanyáknak már van egy csodálatos dala, szerintem mindenki egyre gondol, és most már az édesapáknak is, és minden koncerten nagyon meghatódva fogadja a közönség, de nekünk is egy nagyon szívbe markoló dal ez, és szerintem ehhez nagyon sokat tesz az hozzá, sőt, ez adja az alapját, hogy mint apa és lánya adhatjuk elő ezt a dalt.
0: Hogy tudja elénekelni ezt a dolgot? De most ez teljesen, tehát hogy ez annyira megérinti az embert. Ott áll a gyönyörű gyermeke ön mellett, énekli, hogy édesapám, és önnek is énekelni kell, tehát nem lehet elérzékenyülni.
2: Hát egyrészt nem lehet elérzékenyülni, és annyit még hagyd tegyek hozzá, amikor először engem fölhívott Szenes Andrea, és azt mondta, hogy van egy dala, amit ő tulajdonképpen az édesapjának írt. Nagyon régen elhangzott ez a dal, talán egyszer egy rádió felvételen, és azóta nem énekelte senki, hogy énekeljük, és ő nekünk akarja ezt szánni, és adni ezt a dalt, hogy mi énekeljük ezt a dalt. És amikor először megnéztem, és meghallgattam ezt a dalt, és átnéztem a szövegét, természetesen rögtön megtetszett, mert tehát, ahogy Edit is említette, édesanyákról nagyon sok dal született, de édesapáról, vagy édesapákról kevesebb. És az, hogy ő nekem tudja, én meg neki tudom énekelni, ez meg annál fantasztikusabb érzés nincs, és hát megmondom őszintén, hogy sokszor igen, el szoktam én is érzékenyülni, pláne, hogyha olyan közegben vagyunk, ahol mondjuk egy édesapát köszöntünk, és ezzel a dallal köszöntjük, akkor mindig nekem is ugye elérzékenyül a szívem természetesen, és a lelkem mélyén érzem az ő hangját, és minden egyes szavát átérzek.
0: Következzen a felvétel.

0: Hamarosan akár nagypapám vagy nagypapa címmel is készülhetne egy dal, hiszen Edit már két kisunokával is megajándékozta. Milyen a nagyszülői szerep?
1: Hát ez fantasztikus, amikor először ugye megérkezett Kálmánka, ami most már 6 éve, mert hogy 6 éves lett Kálmánka. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, és amikor megérkezett, ez egy igazi szeretet, én úgy mondtam, hogy egy igazi szeretet bomba érkezett a családba. Minden megváltozott. Körülötte forgott, forog a világ, és hát ez egy fantasztikus érzés, hogy van nekünk, és van egy ilyen érzés. Én nekem ugye 3 gyerekem van, és átélhettem minden szeretetüket a gyerekeknek, és át is élek a mai napig, és próbálunk mi is, mint szülők, nagyon sok szeretetet adni a gyermekeinknek, de mindig mondták, hogy ha majd unokád lesz, akkor az egy teljesen más dolog. Hát igen, mondhatom itt a hallgatónak, hogy fantasztikus érzés, hogy amikor az unokája szereti, vagy amikor ő néz rá, vagy amikor ő kér valamit, vagy amikor én adhatok, akár most már, ugye, hát 6 éves, és sokszor kérdezi tőlem, hogy mit, hogy kell csinálni, tenni, stb., és a tanácsaimat elfoglalja, és látom, hogy azt meg is csinálja. Hát ez egy fantasztikus érzés, hogy most már nem csak a gyerekeimet, hanem az unokáim is hallgatnak rám, és teszik azt, amit én szeretnék.
0: És amikor azt mondta, hogy körülötte forog a világ, hát Edit, ahogy önre nézett, elkényezteti. Tehát olyan igazi,
2: abszolút.
0: Tudtam.
2: Igen, most itt nem igazán titkos, de megsúgható. Hogy igen.
0: Ez a nagyszülő.
1: Igen.
2: Így van.
1: És hála jó Istennek, hogy ebből van még egy, mert hogy Edit megajándékozott bennünket még egy unokával, úgyhogy Editkével, aki 3 éves, és hát én most,
0: ha nem itt lennék,
1: akkor talán, ha rájuk gondolok, akkor rögtön én is sírva fakadok, mert hogy akkora nagy a szeretet köztünk, és akkora nagy a, szoktam mondani, hogy olyan szerelmesek vagyunk egymásba, hogy hihetetlen. Úgyhogy igen, ez a szeretet és ez a nagy szerelem irántuk tulajdonképpen, ez most annyi inspirációt ad nekem, hogy igenis, amikor az embernek vannak mély pontjai, akkor csak elég, hogyha rájuk gondolok, vagy fölhívom őket, vagy csak megnézem a telefonba a fotóikat, akkor az már, az nekem elég, és akkor jól indul a napom.

0: Tegnap volt a családok nemzetközi napja. Ennek jegyében a mai örökzöldben azokból a korábbi adásainkból válogatunk, amelyekben híres művész családok életébe pillantottunk be. 2025. februárjában hazánk talán legderűsebb színész házaspárja, Vágó Bernadett és Miller Zoltán tette tiszteletét nálunk. A beszélgetésből egyebek mellett az is kiderült, milyen volt a mosolygós művésznő első találkozása a Miller családdal.
1: Csodálatos. Mindenki nagyon nagy szeretettel fogadott, és a mai napig nagyon szoros napi kapcsolatban vagyok az apósomékkal, anyósomékkal. Anyósommal nagyon-nagyon sokat szoktunk beszélgetni telefonon, úgyhogy én ezeket a perceket nagyon szeretem, és bár nem ez volt a kérdésed, de Zolit is kitörő lelkesedéssel fogadták.
2: Igen.
1: Az édesapám rajong Zoliért.
3: Tényleg? Az engem mindig érdekelt, hogyha mondjuk van egy ilyen családi autózás, és megszólal a rádióban egy emberek dal, akkor mindenki énekel. Zolit kivéve, vagy csak Zoli egyedül?
1: Külön utazunk, igen. Édesapám nagyon szeret vezetni, és nyilván, hogyha ő jön, megy, vagy jön hozzánk, akkor nem én viszem. Tehát így a közös autózások a kislányommal vannak ilyen pillanataink. Abban a pillanatban felhívjuk Zolit, hogyha éppen Magyarországon tartózkodik, vagy tudjuk, hogy éppen nem úgy dolgozik, hogy elérjük, és apa, te énekelsz a rádióban, mondja a pici, bizony.
3: Hány ezer ilyen volt már?
1: Igen, nagyon sok, meg elküldtük most hangüzenetben neked. Emlékszel, most külföldről érkezett haza Zoli nemrég, és ment az egyik dalod, és mi küldtünk egy kis hangüzenetet, ahogy ez a rádióba megy, és a Bella énekli.
3: Jaj, de jó. Kanyarodjunkra, csináljuk a fesztiváltra. Emlékeztetőül mondjuk el, hogy Miller Zoltán lett a népszerű tévéműsor második szériájának győztese 2007-ben Máté Péter Egyszer véget ért című dalával. A show műsor sok évnyi kihagyás után visszatért veled együtt. 2022-ben Omega slágerét adtad elő. Egyébként bármit szívesen elénekelsz, vagy volt már olyan, amire azt mondtad, hogy na ezt nem szeretném?
2: Érdekes most, hogy vissza kéne, hogy gondoljak erre, hogy volt-e olyan. Volt szerep, az biztos, hogy volt, amit többször is visszaadtam, összesen azt hiszem négyszer. Olyan dal, amit nem szívesen énekeltem el, hát nem is tudom. Volt olyan például, amitől én nagyon tartottam, az a legutóbbi Csináljuk a fesztiválban lévő Egyszer című dal. Ugye a Presser Gábor daláról van szó, amit ugye Rózsa Magdi vitt nagy sikerre.
3: Az érzelmi nehézség miatt?
2: Nem, hanem hogy egy női dalt megpróbálunk duettbe áttenni, tehát én óckodtam ettől a történettől, és aztán a végeredménye pedig az lett, hogy tehát nem magától a daltól, hanem magától ettől a dologtól, hogy női hangra van írva.
1: Meg női gondolatok vannak megfogalmazva, egy női ábrándozás.
2: De közben
1: valakiről.
2: Aztán ugye hál' Istennek, mivel azért mégiscsak egy férfi gondolatai, egy női gondolat, ugye Presser Gábor írta a szöveget is, ezáltal meg tudtuk úgy csinálni, hogy tényleg olyan sorok lettek az enyémek, amitől az egész dal sem borult úgy fel, hogy mondjuk a Berni énekel, mert ugye egy duettnél mindig fontos tartani azt a bizonyos mérleget, egyes, azt a bizonyos balanszot, mert különben olyan furcsává válik a dolog. Az, hogy ebbe a dalba bármilyen más szólamot beletenni, az vétek. Tehát, hogy nem lehet az, hogy ugye sokszor megoldják úgy egy duettesítést, hogy szépen írnak neki egy szólamot. Na most azért ez nem az a dal. És hála Istennek nem is ez volt az elvárás ezzel kapcsolatban, sőt inkább az, hogy autentikus legyen, és én nagyon-nagyon-nagyon megszerettem ezt a duettet például. Pedig mondom, úgy indult, hogy én óckodtam, én mondtam is, hogy ne, énekelj el a feleségem egyedül. Ez legyen az ő dala. De nem, mert de miért? Hát mondom, egy női dalról van szó. Hát most miért?
3: Egy kis kacaja válasz.
2: Igen. Úgyhogy ő is nagyon sokat győzködött erről, és aztán elkezdtünk próbálni, elkezdtük nézegetni, hogy lehetne a sorokat felosztani, stb. Stb. Stb. És lett belőle egy szerintem kifejezetten izgalmas.
1: Egy nagyon erős duett.
2: Egy kifejezetten izgalmas verziója ennek a dalnak.
3: Hamarosan meg fogjuk hallgatni, de azért előtte térjünk rá arra is, hogy idén 8. éve alkottok egy kerek családot kislányotokkal, Bellával, és amióta beszélgetünk meg, ahogy látok rólatok interjúkat, beszélgetéseket, fellépéseket, én biztos vagyok benne, hogy a legjobb szülők vagytok a világon, de ti milyen szülőnek tartjátok magatokat?
2: Drágám, te kezd!
1: Azt gondolom, hogy a gyermek ajándék. és az ajándékot mindig meg kell becsülni. Az édesanyámat elvesztettem, amikor nagyon pici kislány voltam, és amit most a legfontosabbnak tartok elmondani, hogy nagyon igyekszem nem túl szerető, túl féltő édesanyja lenni, hogy nehogy megtörténjen bármilyen veszteség az én kislányommal, de azt is tudom, hogy ha kiengedem a karjaim közül, akkor az élet viszont nem feltétlenül annyira kegyes, mint amilyen burokban mi tudjuk őt nevelni, úgyhogy nagyon-nagyon fontos ezt az egyensúlyt megtartani, és azáltal, hogy ő jött a mi életünkbe, én biztos, hogy gyógyulok általa abból a tragédiából, amit én akkor megéltem. Ő mindig elmondja nekünk, hogy ő milyen szerencsés, már nézett minket a mennyországból, és úgy választott ki minket, hogy mi milyen jó szülők vagyunk. Ezt szoktam mondani. Úgyhogy remélem, hogy így van. Mi mindent megteszünk, hogy így legyen.
2: Így van. Hogy mondjam, én nem tartom magamat sem túlzottan jó apának, meg nem is annak. Én nagyon szeretem a gyerekeimet, és nekem nyugodtan mondhatom, hogy tényleg mindenek előtt a gyerekeim voltak, vannak és lesznek is az életemben. Legyen ez már a majd 30 éves nagyfiam, a Dávid, vagy legyen ez éppen Emma, aki ugye nem sokára 15, vagy pedig ez a kis tüneményes kismanó, aki pedig 7 éves elmúlt, és ő is megkezdte az iskolai tanulmányait. Majd őket kell erről megkérdezni, hogy én mondjuk milyen apa voltam, vagy hogy mi milyen szülők voltunk.
1: Egy mondat.

Folytatódik az örökzöld újabb családi történetekkel. 2023. szeptemberében egy legendás színészpárost, Vojt Ágit és Bodrogi Gyulát láttuk vendégül.

0: térjünk ki egy kicsit a gyermekre, Bodrogi Ádámra. Hogyan élte meg a fiúk például azt, hogy az ő apukája Süsű, vagy éppen Veszprémi Béla a Linda című sorozatból, amelynek első részében ráadásul még Vojtági is játszott?
1: Nem hiszem, hogy sokat foglalkozott
2: ő. Nem, én sem.
0: Természetes volt?
1: Megnézte, valami természetes, arra emlékszem, hogy azt mondta, hogy hova mentek, mondtuk színházba, minek játszani? Á, könnyű, nektek mindig játszani mentek.
0: Néha felkapta a fejét, amikor a réten sétáltak, és azt mondta ön, hogy várj meg, lepke, vagy valami. Hasonló,
1: pillangó.
0: Pillangó, tény.
1: Pillangó.
0: Azt ígértem, kiderül, mit fed a bűvös bovobó. Betűszó, kezemben a válasz, ugye egy 1989-es nagylemez, melyen Bodrogi Gyula, Vojtági és Bodrogi

0: Ádám énekel. Ági a fiúk művészi pályára készült, vagy egyszerűen szívesen dudorászott otthon. Ezért úgy gondolták, hogy készüljön egy családi lemez?
1: Hát ezt én nem is tudom, hogy hogy jött össze, mert az Ádámnak baromi jó hangja volt, és ő is nagyon tehetséges volt, csak nem akartuk. Nem tudom, hogy te
2: ő neki azt mondja, mikor megkérdezték tőle, hogy na kisfiam, te is színész leszel? Azt mondta, elegem van a színészetből.
1: Hát igen.
2: Mert neki mindig elmentünk színházba játszani. Mindig igen. Egyedül maradt, vagy valakivel ott maradt. És ő különben is egy kicsit kiszolgáltatottnak érezte ezt a pályát.
1: Az is.
2: Az is, csak ő már kisgyerekkorában észrevette, hogy jobb az meg ő a saját.
1: Megint tereltem is, hogy ne.
0: És a következő...
2: De viszont jó hangja van, jó, hogyha van még ilyen szám, amit
0: meghallgatjuk, oroszból majdnem megbuktam, ha jól tudom, akkor ennek igaz a háttere is?
1: Tényleg. És ő írta, Gyula írta.
2: Ezt én írtam a szöveget.
1: És egész nyáron tanulnia kellett, mert frankó
2: megbukott. Én se nyaraltam együtt, hogy nem voltunk itthon.
0: Szép.
2: De levizsgázott ötösre.
0: Következik Bodrogi Ádám. Oroszból majdnem megbuktam.

0: 1989-ből hallgattuk Bodrogi Ádámot, zárójelesen hozzátehetjük, olyan jól brillírozott fiúk az iskolában, hogy ma sikeres üzletemberként és boldog családapaként éli az életét, tehát nem énekel unokájukkal Enikővel ellentétben, akinek nemrég jelent meg a legújabb dala. Nem kérdés, hogy büszkék az unokájukra, de mennyire tudnak a legújabb műfajokkal, trendekkel azonosulni?
1: Hát annyival, hogy hallgatja az ember. Én legalább az annyira, hogy...
2: A legújabb műfajokkal. Az a baj szerintem, hogy rengetegen rappelnek, és ez a dallamokat elsumákolták. Manapság pedig az, arra nagyon nagy szükség van.
0: De például tanácsot adnak Enikőnek egy-egy dal meghallgatása után,
1: hogy előtt? Igen.
0: Tényleg? Igen. Meg én nem tudom eldönteni, hogy igazat mond-e annyira.
1: Nem, csak a temperamentumot, a tüzet, a ritmust, a belső ritmust, ezt kérem tőlem, és ez nagyon fontos. Hát az én édes nagymamája is úgy került az érdeklődés központjába, hogy tamam,
2: igen, de
1: olyan
2: az
1: erő volt, és az kell,
2: volt a
1: nincs az a hatalmas erő, amit ne lehetne még fokozni.
0: És önök ugye adnak tanácsot, de van, amikor ő kér esetleg, hogy van egy újabb dalom, hogy induljunk el, mi legyen a dalszöveg?
1: Nem annyira.
2: Más a stílus, minden más, minden annyira változott, hogy hihetetlen. És ő inkább egy ilyen, nekem most nagyon nagyot mondok, hogy a Billie Eilish féle világ van sokkal, de sokkal közelebb hozzá, ami teljesen természetes.
0: Persze.
2: Én is imádom különben a Billie Eilish-t, szóval függetlenül attól, hogy semmi közöm már.
1: Én meg nem is ismerem.
2: Na hát ez az.
0: No, máshol vagy a dal címe. Bodrogi Enikő énekel.
2: De jó.
1: Hoppá.

Ez volt az Örök Zöld, amelyben a családok nemzetközi napja kapcsán művész családok, kiváltképp zenei famíliák történeteit idéztük fel. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is köszönöm figyelmüket, Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet Izrael és Libanon, jelentette be az amerikai külügy. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, több száz köbméternyi mérgező hulladék miatt nyomoz a Hevesvár megyei rendőrség. Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több felé kisüt majd a nap. Következnek a részletek. Két újabb ukrán település elfoglalásáról számolt be Moszkva, miközben Kijev egy település visszaszerzését jelentette be. A harcok azonban folytatódnak. 24 óra alatt 260 összecsapás volt a háborúban álló felek között. Részletek Iváncsik Attilától.
3: Több ezer háztartás maradt áram nélkül Odessa térségében, miután ezt a területet támadta az orosz haderő. Jelentős kár keletkezett a megye központ kikötői hálózatában, valamint több lakóépületben. Szumi és Herszon megyében több mint 30 helyi lakos sebesült meg. Az orosz hadsereg két újabb ukrán település elfoglalását, az ukránok egy visszaszerzését jelentették be. Közben a kijevi sajtó arról írt, hogy az Európai Unió által Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel első részlete júniusban fog megérkezni. A tervek szerint a 9 milliárdot Kijev drónokra, a katonák fizetésére és a költségvetési hiány fedezésére fogja fordítani.
2: 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet Izrael és Libanon, jelentette be az amerikai külügy. A fegyvernyugvást a felek annak ellenére produktívnak ítélték, hogy Izrael és a libanoni Hezbollah az utóbbi hetekben is folytatta az egymás elleni légi csapásokat. Közben a zsidó állam közölte, a gázai övezetben végeztek a Hamász egyik vezetőjével. A BBC-nek szemtanúk arról számoltak be, hogy a Hamász tagjai egy autóval próbáltak elmenekülni a helyszínről, amelyet szintén találat ért. Ebben utazhatott a terroristák katonai vezetője. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor. A sajtó munkatársait Magyar Péter személyesen vezette körbe az épületben, majd a bejárás a miniszterelnöki kabinetirodában és a belügyminisztériumban folytatódott. A kormányfő köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Magyar Péter azt mondta, a Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, és azon is gondolkoznak, hogy a következő hétvégéken is megnyitják a luxus minisztériumot is.
4: Még gondolkodunk azon, hogy esetleg a következő hétvégéken is megnyitjuk a luxus minisztériumot. Ugye ott már mostantól a szociális és családügyi minisztérium munkatársai fognak dolgozni, de ha meg tudjuk velük beszélni, hogy nem zavarja őket, hogyha az előtérbe és a szivarszobába bevennek a honfitársaink, gondolom ők nem fognak hogy sokat tartózkodni, akkor lehet, hogy sor kerül arra is, hogy a következő hétvégéken oda is be lehessen menni.
2: Minden választási vereség más, most 16 év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le, mondta a volt miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyaroknak most liberális kormányuk lett, és nemzeti ellenzékük. Ehhez kell alkalmazkodnunk úgy, hogy mindenki érezhesse a sok százezres, sőt milliós nemzeti oldal erejét. Hangsúlyozta, a magunk részéről ugyanakkor biztosan mondhatjuk, Magyarországot kiváló állapotban adjuk át. Számos bank és telekommunikációs cég árat emel július 1-től. A hónap végén ugyanis lejár az általuk tavaly vállalt önkéntes árstopp. A díjemelés sok helyen a tavalyi inflációval megegyező mértékű, vagyis 4,4%, de lesznek olyan cégek, amelyek ennek akár a dupláját is érvényesíthetik. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője arra hívta fel a figyelmet, érdemes változtatni a bankolási szokásokon, mert ezzel csökkenthetjük a díjemelésből származó terheket.
5: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 százezer forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több tízezer forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
2: A veszélyhelyzet megszüntetésével több kedvezményt is eltöröltek az autópályák, autóutak és főutak használatával kapcsolatban, közölte a Magyar Közút. Ismét ellenőrzik az úthasználatot, illetve az útdíj fizetést is, és mulasztás esetén újra szigorúbb bírságot kaphat a jármű tulajdonosa. Drimál Tibor, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnöke azt mondta, a matrica vásárlásnál érdemes figyelni a helyes kategória megjelölésére.
6: Arról szólt a rendelet, hogy esetleg, hogyha valaki rosszul jár, választja meg a jármű kategóriát, amikor pályamatricát vesz, akkor, hogyha megfizeti a különbözetet és igazolja a valós adatokat, akkor nem szabnak ki érte külön bírságot, most meg majd kiszabnak külön bírságot innentől kezdve, ahogy eredetileg is működnie kell a rendszernek. Igazából személyautósként nagyjából ennyit jelent. Fuvarozóknál látható némi különbség abból a szempontból, hogy ők bizonyos termékek fuvarozásánál kaptak útdíjkedvezményt, ugye ebben a Hugo rendszerben, ez ami most megszűnt.
2: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. Ezúttal Hevesvár megyében találtak jelentős szennyeződést. Petőfi bányán egy lakóövezet, illetve egy óvoda közelében több száz köbméternyi életveszélyes illegális hulladékra bukkantak. A gyanú szerint a mérgező törmelék az egykori lőrinci aszbeszt cementgyár korábbi mentesítése során kerülhetett ide. A 60-i rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt nyomozást rendelt el. Nagyapját és édesanyját is az aszbeszt szennyezés okozta daganatos megbetegedésben veszítette el Petrik Zsolt. A lőrinci önkormányzati képviselő szerint bár a halálgyár már több mint egy évtizede eltűnt, a mai napig szedi az áldozatait a környéken.
7: Kapubejárók vannak ezzel ledöngölve, padlások, födémek vannak ezzel szigetelve, tehát itt aktívan szennyezik a lakók egymást úgy, hogy nem is tudják.
2: Gajdos László környezetvédelmi miniszter korábban azt mondta, a kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent elkövetnek, hogy megoldják a problémát, illetve megtalálják a felelősöket. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja, miután pozitív lett az aradi sürgősségi kórházban ápolt egyik beteg tesztje. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel, tájékoztatotta az Arad megyei sürgősségi kórház orvosigazgatója.
8: 2026. május 8-án egy felnőtt férfi lázas tünet együttessel érkezett az Arad megyei sürgősségi kórházba. A férfit felvettük a felnőtt fertőző betegségek osztályára, ahol a következő napokban hantavírus fertőzés gyanúja merült fel. Az orvosok levették a szükséges biológiai mintákat, és elemzés céljából elküldték a bukaresti Cantacuzino intézet részére. Jelenleg a beteg tudatánál van, együttműködő és klinikai szempontból stabil állapotban van.
2: Senki nem mondja le a nyaralását hantavírus miatt, nem kell világjárványtól tartani. Erről Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályvezetője beszélt. A szakember elmondta, a hantavírus közép-európai változata egy úgynevezett óvilági változat, ami nem terjed emberről emberre, és sokkal enyhébb lefolyású.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős mennyiségű eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, a középső területeken lesz majd a leghűvösebb. Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket Néveri Igor. Viszont hallásra!
1: Műsor ajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
9: Permakultúrás parkot hoznak létre az egyik pécsi mecseki kilátóhely a Szárnyas Niké szobor mögötti zöld területen.
10: Itt is lehet olyan technikákat alkalmazni. Tulajdonképpen a lényegük az, hogy a lejtő felüli oldalon valamilyen módon meg vannak emelve, tehát nem hagyjuk lefolyni a vizet. És a másik nagyon fontos dolog, hogy szerves anyagot használunk nagyon sokat, mert a szerves anyag az úgy viselkedik, mint a szivacs.
9: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
11: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
12: Ellesorolja, tudjuk azt magunk.
11: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
13: Téged hogy hívnak?
14: Miros Mihály második B.
11: És beköltöznek a nappaliába.
12: Ami dittu, az fakt.
11: Klasszikus történetek.
15: Piros ernyő.
16: A
13: azaz!
14: Szent Péter esernyője.
11: Vadonatúj élmények.
15: Vasárnap eljöhetne moziba.
11: Készítse a popcornt.
16: Moziba? Megyek.
11: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: Esti mese.
0: Kedves gyerekek! Lázár Ervin Vacska Mati virágja című meséjét Fodor Tamás mondja.

0: Kamati, Mikka Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz, kérdezte reménykedve. Mikka Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta Mogorván. Na ugye, mondta boldogan Vacska Mati. Mit, na ugye, mérgelődött Mikka Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok. Avagy majdnem tudok mindent. Vagyis, hogy mindent majdnem tudok. Ez az, emlékszem, kiáltott Vacska Mati. Emlékezni azt tudok, morogta Mikka Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudok. Vacska Mati izget mozgott. Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta. Nem baj, legyintett Mikka Makka, nem azért mondtam. Vacska Mati kicsit félénken azt kérdezte, ugye, meghallgatsz? Mikka Makka ábrázata azt mondta, meg hát. Egy kérdésem lenne, folytatta Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta, elővele. Ugye, nekem van születésnapom, rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire? Tudtam, tudtam, örült Vacska Mati, hát mégis igaz. Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka. Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacska Mati, de mikor? Hogy mikor, tárta szét a kezét Mikka Makka. Nekem például december 1-én. Neked, mondta fitymálva Vacska Mati, neked, de nekem mikor van? Honnan tudnám azt én, neked kéne tudni. De nem tudom, mondta szomorúan Vacska Mati. Mikka Makka vakarta a feje bubját. Ajjaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom, keseredett el Vacska Mati. De ha egyszer van, mérgelődött Mikka Makka. Vacska Mati nem tágított. Mikor? Például ma, mondta sarokboszorítva Mikka Makka. Vacska Mati felvidult. Kedden? Mikka Makka bólintott, nagy kő esett le a szívéről. Tehát minden kedden, virul Vacska Mati. Az már nem. Milyen kedv van ma? Április 15-e kedd. Na, akkor ez az, emelte fel az ujját Mikka Makka. Április 15-én születtél. Nem lehetne inkább kedd? Hogy kedd, hiszen kedd van. Hogy minden kedden születésnapom legyen. Még mit nem, csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. Kár, mondta Vacska Mati. Mikka Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt. De hiszen akkor, kiáltott Vacska Mati, mit akkor? Ma április 15-e van. És akkor mi van? Hát a születésnapom. Jé, majd elfelejtettem, ugrott fel Mikka Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére, fiúk kiabálta, Vacska Matinak születésnapja van. Elő is sereglettek mind. Ló Serafin, Nagy Zoárd, Bruckner, Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott sürögtek, forogtak Vacska Mati körül. Isten éltessen! Isten éltessen! Kiabálták. Bruckner, Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz. Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd. Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacska Matihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod. De ma kedd van, mondta Vacska Mati. Ha, az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek megsuspitoltak. Összedugták a fejüket, csutyurú, mutyurú. Vacska Mati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó, pedig hozzá is elhallatszott, ahogy dömdödöm azt mondja, dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na, és a kezükben, nalám a kezükben, oda néz, a kezükben egy cserép virág. Lila is, volt zöld is, volt sárga is, volt kék is, volt csuda egy virág volt, úgy hívták, Vacskamati virágja. Láttátok volna Vacskamatit, irult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen, boldog volt. Hát, így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt, de egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg, uram fia, szegény-szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje, kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagy mérgesen azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok, mondta Ló Szerafin, dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony nem gondozza a virágját, bizony nem öntözi, bizony rá se néz, bizony hervadozik szegény virág, bizony kornyadozik. Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárt, Aromó, Bruckner Siegfried, dömdödöm és Szörnyeteg Lajos.
1: Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati. Pedig az én virágom, a Vacskamati virágja. Mindig tudtam, ne haragudjatok.
0: Hát akkor gondozd, hát akkor öntözd, hát akkor törődj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg neki esett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta, öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék kékelleni. Na erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és dömdödöm. Mit képzelsz, mondta Ló Szerafin, hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog? Zöld elleni? Sárgállani? Lilállani? Kék elleni? Dömdödöm. Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot.
1: Jaj, ne! Esett kétségbe Vacskamati.
0: De igenis, elvesszük. Dömdödöm, mondta ekkor dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Töm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacskamatinál maradni? A virágnak szép virághangja volt.
1: Igen, mondta.
2: De hiszen nem öntözött.
1: Tudom, mondta a virág.
2: De hiszen nem kapálgatott.
1: Tudom, mondta a virág.
2: De hiszen rád se nézett.
1: Tudom, mondta a virág.
2: Aztán meg agyon öntözött.
1: Tudom, mondta a virág.
2: Sápat lettél.
1: Tudom, mondta a virág.
2: Csenevész lettél.
1: Tudom, mondta a virág.
0: Akkor meg miért maradnál nála, mordult rá Bruckner Siegfried.
1: Azért, mert szeretem, mondta a virág.
2: Miért szereted, háborgott Aromó?
1: Csak, mondta a virág. Vacskamati táncra pertült. Ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután, mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi. És olyan boldog volt, amilyen még soha.

Lázár Ervin Vacskamati virágja című meséjét Fodor Tamás mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Kertész Mihály. A hangfelvétel 1976-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

0: A Kossuth Rádió Bácsalmáson FM 95. Vers napról napra.
1: Radnóti Miklós csodálatos mesterségbeli tudással megalkotott versei mindmáig hatnak a magyar színpadokon. Ma este Nem tudhatom című versét Mádi Szabó Gábor tolmácsolja, majd Kisfaludi Károly Szülőföldem szép határa című versét Mensáros László mondja el.
2: Nem tudhatom, hogy másnak egy tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süllyed el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat s vadlaktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én, ím itt e kő. De föntről e kő se látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éji fellek.
3: Szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára? Ahol állok, ahol megyek, mindenkor csak feléd nézek. Ha madár jön, tőle kérdem, virulsz-e még szülőföldem? Azt kérdezem a felhőktől, azt a suttogó szellőktől. De ezek nem vigasztalnak, bús szívemmel árván hagynak. Árván élek bús szívemmel, mint a fű, mely a sziklán kell. Kisdet hajlékhol születtem, haj tőled betávol estem. Távol estem, mint a levél, melyet elkap a forgószél.

0: Radnóti Miklós és Kisfaludi Károly verseit Mádi Szabó Gábor és Mensáros László mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Szabó Dezsőtől származik. Minden magyar felelős minden magyarért. Szabó Dezső a 20. század elejé magyar irodalom nagyhatású és szenvedélyes gondolkodójának híres mondata egyszerű. Mégis nemzedékeket meghatározó erkölcsi parancsot fogalmaz meg. A nemzet nem elszigetelt egyének laza csoportja, hanem sorsközösség. Egymásért vállalt felelősség, amely összeköt időben és térben, határokon innen és túl. Ez a gondolat arra emlékeztet, hogy minden cselekedetünknek van következménye. Ahogyan bánunk egymással, ahogyan munkánkkal, szavunkkal, tartásunkkal hozzájárulunk a közösség erejéhez, az mind visszahat a nemzet egészére. A felelősség tehát nem teher, hanem erő. Tudatosítása annak, hogy minden magyar ember számít, és minden magyar ember számít valakinek. Szabó Dezső üzenete ma is világos. A nemzet ott erős, ahol tagjai vállalják egymást.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Roma közéleti magazin.
5: Dévlészerek Havtumé Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Új élmények, új perspektívák. Amerikai tapasztalatok a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogramban. Mindezekről Antal István, a programvezetője mesél. Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogramja 2018 óta segíti a tehetséges roma fiatalokat tanulmányaikban és szakmai fejlődésükben, a középiskolától egészen az egyetemig. A program célja, hogy a hagyományos oktatáson túl nyelvi képzésekkel, mentorálással, ösztöndíjjal és közösségi támogatással adjon lehetőséget a résztvevőknek. Nemrégiben 13 egyetemista hallgató utazhatott az Egyesült Államokba, ahol különböző szakmai és oktatási programokon vettek részt. A tapasztalatokról, a közelmúlt eseményeiről és a jövő terveiről beszélgetünk Antal Istvánnal, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogram vezetőjével. Beszéltünk már korábban az MCC Roma Tehetségprogramról, most azonban a közelmúltban voltatok Amerikában a diákokkal. Mesélj kérlek, hogy mi volt ennek az utazásnak a célja.
6: Köszönöm szépen ismételten a lehetőséget, hogy tudunk beszélni a Roma Tehetségprogramról. A Roma Tehetségprogram alapvetően egy olyan tehetséggondozó program, ami nemzetközi szintű kitekintést is ad a fiataloknak. Ez a nemzetközi tekintés ez nem csak az USA-ra vonatkozik, Brüsszelben is voltunk Kolozsváron az elmúlt időszakban, tehát próbálunk először a Kárpát-medencébe szétnézni, a magyar helyzetet így fiataloknak bemutatni a Kárpát-medencébe, ezen belül persze a romasságnak a helyzetét, és persze Brüsszelbe dől el, hogy mi is van itt az Európai Unióban. Ezt az intézményrendszert, ezt az egész lobby folyamatot, politikai folyamatot bemutatjuk a fiataloknak, és következő lépés ezek után a nemzetközi szint, ami már nem csak európai, hanem a világ politikáról szól, és ezt is szeretnénk bemutatni a fiataloknak a jövőben is. És itt az ENSZ-t látogattuk meg, New Yorkba a székház mellett elmentünk a állandó képviseletre, és ott tudtunk beszélgetni a nagykövetasszonnyal, aki bemutatta a munkáját, aki bemutatta, hogy milyen magyar szerepvállalások vannak az ENSZ-be. Ilyen együttműködések, nagyon jó hangulatú beszélgetésünk volt, és természetesen a kultúra is központi szereplő volt, elmentünk múzeumba, elmentünk olyan helyekre, ami a popkultúra része is, tehát volt egy városnézés is, persze a szabadságszobrot is megnézték a fiatalok, Szerintem ez nem egy hétköznapi dolog, ebben egyetértettünk, hiszen a roma fiatalok, akik ide jönnek, ők hétköznapiak. Tehát ők legtehetségesebbek vannak itt, olyan iskolákban tanulnak, ami a top 100 közé tartozik, és ezek a fiatalok már most a legjobb 5%-ba tartoznak, ha a munkaerőpiacot néznénk, és hogy nekik már alapvető az, hogy idegen nyelvet beszélnek, alapvető az, hogy nemzetközi szintéren, konferencián vesznek részt, és persze nekem is, még ha azt mondja valaki, hogy fú, Amerikában van az mekkora utazás, és a tengeren túlra megy, de ők nagyon jól tudják venni ezeket az akadályokat, kihívásokat, és természetes számukra, hogy ilyen kihívások vagy szakmai lehetőségek állnak előttük. Többen gondolkodnak is azon, hogy a tanulmányaikat kint folytatják, és persze mi bízunk abban, hogy vissza is jönnek. Voltunk a Cornellen, a Cornell Tech az egyik legjobb egyetem a világon, és ráadásul az MIT mellett az egyik legjobb technikai egyetem, ami a mérnöki tudományokkal foglalkozik, és itt a mesterséges intelligenciáról is beszélgettünk. Van kint egy olyan fiatal, aki az MCC-ben tanult, ő meghívására mentünk, és mutatta meg, hogy is működik ma a világban a legmagasabb színvonalon a mesterséges intelligencia és a számítás technika informatika világa. Többen érdeklődnek ez iránt a mi hallgatóink közül is, és voltunk a George Mason Egyetemen is, Washingtonban, tehát voltunk New Yorkban és Washingtonban, és persze ott is a nagykövetségen beszéltünk a magyar-amerikai kapcsolatokról és a tanulási lehetőségekről is. Alapvetően ez egy nagyon jó lehetőség volt a fiataloknak, nagyon jól tudtak ebbe teljesíteni, nem kell mondanom, hogy angolul mindenki beszél és jól beszél, és hogy tudtak szakmailag is fejlődni, hiszen beláttak azokba a folyamatokba, amit csak olvastak eddig, és azok az aktorokkal tudtak beszélgetni, akikről igazából csak újságokban vagy a tévében látnak interjúkat.

0: Az amerikai felsőoktatási intézményekkel esetleg partnerségi kapcsolatot is tudtatok kialakítani, vagy ez része volt a programnak, hogy talán így a továbbtanulás szempontjából ez benne lesz-e így a jövőben?
1: Az MCC-nek vannak világszerte kapcsolatai, Kínától egészen az USA-ig, tehát hogy ezek a kapcsolatok már élőek, megvannak. Most is nem véletlenül voltunk kint egy MCC-s hallgatónál, de vannak más kapcsolataink. A Fulbright bizottság az egy nagyon jó kapcsolat. A Fulbright bizottsággal közösen tudnak kimenni a fiatalok külföldre tanulni. Mi, mint a Roma Tehetségprogram, kifejezetten kapcsolatokat nem építünk, de az MCC már kiépített ezeket a vonalakat, és mi ezeket követjük. Ezekre tudunk számítani, és a George Mason-on is van kint egy kutató, egy magyar kutató, akihez éppen mentünk. Tehát, hogy bejáratott vonalak vannak, akiket mi használunk, és nagyon szívesen segítenek nekünk, hogy a roma fiatalok is tudjanak tovább benne ezeken a szakmai útvonalakon.
0: Mi alapján választottátok ki a diákokat, akik részt vehettek ezen az utazáson?
1: Nagyon hosszú folyamat volt, mire ki tudtuk választani a diákokat, és a diákokat megkérdezni, akkor biztos azt mondanák, hogy nagyon nehéz volt bejutni ebbe, hiszen a teljes iskolai, az MCC-s teljesítményüket is néztük, tehát azt a kettőt. Az MCC-ben is ugyanúgy, mint az iskolában vannak kurzusok, vannak olyan feladatok, amiket el kell végezni, ezeket mi értékeljük. Ezek után kapnak teljesítményarányos ösztöndíjat. Ez volt egy sorrend, és kellett írniuk angol nyelven a program által kínált témákból esszét. Tehát ha valaki éppen a fekete polgárjogi mozgalmakat akarta megírni, vagy az ENSZ feladatait, arról kértem, hogy írjanak egy esszét. Ez egy 3-4 oldalas esszé, amiben kifejtik, hogy az ő szakmai jövőjükbe és az utazáshoz kapcsolódó programban milyen kapcsolatok lehetnek. Ez egy olyan kompetenciát igényel, egyrészt, hogy angolul tudjon valaki írni, másrészt pedig, hogy láss előre, mit szeretne a szakmai útjában a következő 5-10 évben hasznosítani. És ezek alapján tudtunk, ha valaki jól tanul, ha valaki jó teljesítményt nyújt, és mellette még a szakmai víziója is világos és koherens, akkor ez alapján tudtuk kiválasztani a fiatalokat. Nagyon szép számban tudtunk fiatalokat kivinni, 13 fiatal volt kint velünk, én is a kollégámmal, tehát összesen 15 fős delegációval utaztunk, és a fiatalok, ahogy ők beszámoltak, illetve szóló szakmai és kulturális élményt szereztek.
0: Ugye a Roma Tehetségprogramban középiskolások és felső oktatási intézményben tanulók is részt vehetnek, erre az utazásra most csak az egyetemisták mehettek?
1: Így van, az egyetemistáknak szólt az utazás, a fiatalabbaknak is vannak utazásaik, de ők Európában maradnak, Kárpát-medencében maradnak. A Roma Tehetségprogrammal már voltunk Pozsonyban, volt egy együttműködésünk a pozsonyiakkal, ott is vannak olyan roma kezdeményezések, amelyek példaértékűek, és próbáljuk keresni az európai szintű együttműködéseket is, és volt egy csere lehetőség. A pozsonyi fiatalok jöhettek ide Magyarországra, pedig mentünk ki Pozsonyba is, nagyon jó élményekkel tudtak ott gazdagodni, és azt is látjuk, hogy azért problémák, mert a kihívások azok hasonlóak. Ugyanúgy nehéz roma fiataloknak középiskolába jutni, a középiskolába elvégezni és érettségit szerez, aztán felsőoktatásba. Erről is szólt az egész projektünk, közös együttműködésünk, hogy segítsünk a fiataloknak az egyetemisták bevonásával, akik mentorálták őket, mint Pozsonyban, mint pedig itt, hogy tudjuk őket motiválni, segíteni abba, hogy menjenek egyetemistáként tovább, és többen be is kerültek utána egyetemre. Ez 2 éve volt ez a projekt, akik ebben részt vettek, azok voltak nemzetközi úton, és az MCC-nek mindig vannak olyan pályázatai, ahol egyénenként is tudnak a fiatalok jelentkezni olyan utazásokra, olyan tanulmányi utakra, ahol a saját szakmai szempontjaik szerint tudnak fejlődni.

0: A mostani amerikai út során a diákok elmondása alapján, hogy látod nekik, mi volt a legmeghatározóbb élmény?
1: Természetesen maga az utazás már egy óriási élmény, hiszen többen először csak Brüsszelben, szeptemberben indultak repülőn, amikor szeptemberben indultunk Brüsszelben, most meg már egy tengeren túli úton voltak. Tehát maga a repülőút is már egy élmény volt, és aztán persze becsöppenek egy olyan világba, amit csak filmekben látnak, ez is óriási élmény számukra, de amikor egy ENSZ nagykövettel kell beszélgetniük, és felkészülten kérdezni, ott lenni, és fókuszáltnak lenni, az egy új kihívás. És amikor ezt tudják már abszolválni, látják, hogy erre képesek, akkor ez egy ilyen hurrá optimizmus bennük, hogy megérte tanulni, hogy tudnak olyan szinten már tárgyalni fiatalkoruk mellett vagy ellenére, hogy partiba tudnak lenni egy nagykövettel is, és képbe vannak a saját szakmai hátterükkel. Ez számomra is nagyon jó visszajelzés, hogy a fiatalokat az iskola és mi is jól tudjuk felkészíteni az ilyen kihívásokra, az ilyen lehetőségekre. De persze maga a városnézés, azok a szimbólumok, amit Amerikát jellemzik, azokat megnéztük, és itt akár a Washington emlékmű, vagy a szabadságszobrot említeném, ezek minden gyereknek az álma le tud lenni, és amikor ott vannak, ráadásul sokan vannak, akik nagyon szeretik a nemzetközi politikát, és ott vannak és látják akár Fehérházat is, de messziről, akkor azt mondják, hogy megérte, és hogy így tovább. Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát nagyon nehéz az egyetem, nagyon nehéz a jogra járni, és hogy itt a római jog és a polgárjog, alkotmányjog után sokszor elgondolkodik, hogy megéri-e ezt csinálni, mert nemhogy napokat, hanem éjszakákat tanulnak a fiatalok, és amikor odaérnek, és látszik az eredmény, akkor kézzelfoghatóvá válik számukra, hogy miért is tanulnak, és igazából még csak, hát csak nem, nagyon szép dolog, ez nem lebecsülendő, egyetemisták. És mi van akkor, ha majd szakemberek lesznek, több nyelven beszélő szakemberek, akkor pedig előttük a szakmai repertoár, és mehetnek ebbe az irányba tovább. Szóval ez egy olyan visszajelzés volt számukra, hogy megéri tanulni, megéri beletenni az energiát, mert akkor ilyen helyekre nem csak turistaként, hanem professzionális szakemberként sem tudnak jutni.

0: hogy látod azok a diákok, akik akár még most a programban részt vesznek, vagy akik már elvégezték és már kiléptek a munkavilágába, ők hogyan tudnak hatni a saját közösségükre, a saját korosztályukra, mennyire tudják motiválni egymást?
1: Én ezzel a motivációval élek is. Tehát, hogy én mindig visszahívom azokat a fiatalokat, itt még nagyon fiatalok, de már végeztek. Van olyan végzett biztonságpolitikai szakemberünk, aki a NATO-ba dolgozik Brüsszelbe. Akkor Brüsszelbe látogattunk, és megnéztük az intézményeket, a bizottságot, a parlamentet, az épületeket, az egész struktúrát eltekintettük, akkor elhívtam a végzett hallgatónkat, hogy beszéljen a életről, a szakmai lehetőségekről, és arról, hogy hogyan sikerült ennek eljutnia. És ezek a leghitelesebb találkozások, a leghitelesebb sztorik, amikor a fiatalok azokkal találkoznak, vagy azokról kapnak hírt, akik ugyanezt húzat járták végig, mint ők, csak picit előrébb tartanak. És akkor ez nagyon motiváló tud lenni, és nagyon hiteles. Persze én elmondom nekik, meg a tanárok is elmondják, de tőlünk már majd, hogy nem kötelesség, meg munkaköri leírás, hogy ezeket mondjuk el nekik, de amikor egy diák, volt diákunk mondja ugyanezeket, akkor begazolódik az, hogy megéri csinálni, akkor lehet eredményt elérni, és én azt gondolom, hogy nem csak ezek a személyes találkozások, hanem azok is, amikor elmegyünk iskolákba, nem így ezek a személyes találkozások, amikor a mi végzett diákjaink, a saját diákjainkkal találkoznak, akkor elmegyünk iskolákba, járunk iskolákba és középiskolákba programot hirdetni, a lehetőséget elmondani a fiataloknak, akkor is tudjuk motiválni a középiskolában lévő fiatalokat, felkerülhető iskolában lévő fiatalokat, mert ez feladatunk szerintem, hogy elmenjünk és minél több fiatalt érjünk el, hogy aki szorgalmas, tehetséges és motivált, azt kerüljön be ilyen programokba, és lépjenek rá arra a szakmai útra, ami számukra egy alternatívát adhat arra, hogy minél sikeresebbek legyenek, és mi ebbe próbálunk segíteni. Hát ezért is jó, hogy vannak olyan fiatalok, akik meg beleállnak ebbe, és azt mondják, hogy a közösség része vagyok, akkor is, hogyha elvégeztem az egyetemet és az MCC-t is, és akik bent vannak, pedig most itt vannak ösztöndíjasként, azok pedig visszamennek a saját iskolájukba, elmennek más iskolákba, és ez hatékony szerintem, az a leghatásosabb és hatékonyabb mód arra, hogy a mi munkánkat megmutatjuk, és az, hogy el tudnak jutni magasabb szintekre is, mint a középiskola vagy az általános iskola után egy szakma.
0: A közeljövőben milyen programok állnak előttetek, milyen terveitek vannak?
1: Azt tudom mondani, hogy folytatjuk azt, amit eddig is elkezdtünk. Szeretnénk a fiatalokat támogatni abba, hogy általános iskola után középiskolába menjenek, olyan középiskolába, ami érettségit ad, hiszen az lehetőséget nyújt számukra, hogy utána felsőoktatási intézménybe lépjenek, és aki már bejutott középiskolába,

meg kell szólítani, hogy a fiatalok kapjanak munkát, akkor mi ebbe odállunk és segítünk a fiataloknak. Én ezt tudom ígérni, hogy a következő időszakban is, hogyha rajtam bulik, akkor ezt fogjuk folytatni, és ugyanilyen minőségű és kiterjedtségű szakmai programokkal segítjük a fiatalok fejlődését, mint most.

0: közelmúltban mik voltak azok a programok, amit esetleg még kiemelnél, ami fontos volt így az MCC Roma Tehetség program életében, mint akár ez az amerikai út is?
1: Az amerikai utat nehezen tudom überelni, tehát hogy ez nehéz, de vannak olyan programok, amik a működésünkben jellemzőek. Alapvetően mi Budapesten működünk, budapesti központtal működünk, és a fiatalok nagy része, középiskolások nagy része, azok vidékről Budapestre jönnek, havonta egyszer egy képzési hétvégén. A képzési hétvégéken kulturális szakemberekkel, egyetemi tanárokkal, trénerekkel találkoznak, akik segítenek nekik abban, hogy a kompetenciáik fejlődjenek. Kommunikációs, érdekérvényesítés, nagyon sokféle kompetenciát tudnék itt felsorolni, és ezekben a fiataloknak segítünk. És mellette persze nagyon fontos, hogy ez egy roma tehetségprogram, a roma identitásuk, a közösségi részvételük is legyen erős, ezért hívjuk meg azokat a roma példaképeket, roma kulturális szereplőket, akik pozitív identitást tudnak számukra adni, mert sokszor, ahogy említettem is, ezek a fiatalok a legjobb középiskolákban tanulnak. Ott senki más, nincs roma, csak ő, vagy egy-kettő, és nem igazán tudnak úgy találni közösséget, ahol hasonló sorssal rendelkeznek, mint ők. Itt viszont ezt megtalálják. Ez egy olyan kis sziget számukra, ahol a saját problémáikat, lehetőségeket meg tudják vitatni, erre kapnak teret, időt, és egy jó kis közösség is tud alakulni, amire tudnak szerintem építeni egy egész életen át. Tehát, hogy amerikai út az egy ilyen kiemelkedő, a jéghegy csúcsa, de ami a víz alatt van, ez a közösségépítés, a kultúra megismerése és ápolása, ez a fő tevékenységünk, ez az, amire lehet építeni, és amire fiatalok is tudnak építeni. Egyetemisták ugyanígy havonta egyszer találkoznak itt, de közülük 16 fiatal van most, 13-an itt is laknak. Tehát nap mint nap találkoznak, de a kurzust, amit le kell igazából hallgatniuk, azt havonta egyszer tömbösítve teszik meg, hétköznap viszont konferenciákra járnak, ezekre kötelező menniük, havi kétszer legalább, olyan idegen nyelvű tudományos eseményekre, ahol megismerik a nemzetközi folyamatokat, ezeket havi kétszer, ha meglátogatják, akkor kiszámolhatjuk, hogy 20 konferencián vannak legalább egy évbe, ami nem kevés egyetem mellett, viszont megismerik azokat az embereket, akik a fősodorba tartoznak, akik véleményformálók, és ha valaki 5 évig itt van, az 100 konferencia egyetem alatt, ami látjuk, hogy mekkora ismerettség, mekkora tudásanyag, és ezeket a fiatalokat arra biztatjuk, hogy ezeket csinálják, legyenek ott aktívan, beszélgessenek ezekkel a szakemberekkel, és mellette idegen nyelvet tanulnak. Ha valakinek megvan az

angol felsőfokú, elkezdheti a németet, vagy a franciát, vagy a spanyolt. És arra biztatjuk őket, hogy ezeket ne hagyják abba. És persze a cigány nyelvű ugyanígy itt van, ami fontos számunkra, és vannak, akik az angol felsőfok után a cigányt szeretnék megtanulni, ebbe is támogatjuk a fiatalokat. Tehát, hogy óriási lehetőség áll a fiatalok előtt, hogyha valaki bekerül a roma tehetségprogramba, aki ügyes és ezzel él, az szakmailag nagyon tud fejlődni, és hogy persze van kolozsvári út, van brüsszeli útunk, vagy most voltunk először így csoportosan Amerikába, de szerintem az egész fő tevékenységünk az oda fiataloknak egy olyan erős hátteret, amivel utána tudnak élni nemzetközi szintén is.

0: Ha valaki most szeretne becsatlakozni a Roma Tehetségprogramba, van rá lehetősége, vagy ez majd szeptembertől esedékes számára?
1: Maga a Roma Tehetségprogramba bejutás az egy folyamat. Szeptemberben tud majd kezdeni, de egy felvétel előzi meg. Az a felvételi már februárban elindult, és folyamatos egészen augusztus 9-ig. Várjuk azokat a fiatalokat, akik most 8-osok, és majd beszeretnének lépni a középiskolába, olyan helyre vették fel őket, ami érettségadó. Ezeket a fiatalokat nagyon várjuk. A Roma Tehetségprogramnak az oldalán, rtp.mtc.hu oldalon tudnak jelentkezni. Igazából sok mindent nem kérünk tőlük, mert nem a bizonyítvány minősége a fontos ilyen szempontból, hanem a motiváció, a tehetség és a kitartás. Tehát ha látjuk, ha valaki nagyon tehetséges, de nem annyira tudja, mit akar csinálni, akkor tudunk neki segíteni, de ha tehetséges, nem tudja, mit akar csinálni, de mi is annyira érdekli, abban nem igazán. Hogyha van motiváció, és tudja, hogy jobb akar lenni, több akar lenni, akkor hármas tanulóként is várjuk, hogy jelentkezzen, mert sok olyan fiatalt láttam, aki hármas tanulóból a végén olyan diplomát csinált, hogy rögtön doktorra tudott volna menni. Tehát, hogy nem ez a probléma. A probléma az, hogy van-e motiváció, és ha van, akkor mi abban segítünk. Tudjuk motiválni is a fiatalokat, de megvan a belső motiváció, akkor a legkönnyebb a fiatalnak is, mert nekünk is. Tehát várjuk a középiskolásokat, de ugye várjuk egyetemistákat is. Egyetemisták közül azokat várjuk, akik hajlandóak többet beletenni egyetemi idejük alatt, mint az egyetem. És ha többet beletesznek, akkor többet is tudnak kivenni majd utána. És ez a célja az MCC Roma Tehetségprogramnak, hogy utána többet tudjunk adni, többet legyenek a fiatalok, mint a versenytársaik, hiszen ha kimennek a munkaerőpiacra, ott verseny lesz, és ebbe szeretnénk előnyt adni számukra.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásén Dévlésze, Fitzenetos, viszont hallásra!
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan korábban hosszú éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A felmentéséről szóló döntés ma jelent meg a magyar közlönyben. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Kajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottabban és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. Támogatni kell a tudomány, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett, közölte közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán azzal kapcsolatban írt erről, hogy a kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatás fejlesztése fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a beruházás több mint 10 milliárd forintba került. Járókelők közé hajtott egy autós az észak-olaszországi Modenában. Heten megsérültek közülük ketten súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a rendőrség szerint miután a járdára hajtott, késsel is rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni. Végül a járókelők állították meg és tartották vissza a rendőrök kiérkezéséig. A hatóságok egyelőre nem beszélnek terrorcselekményről. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csak nem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi évelei 5 esettel. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom holnaptól Bács-Kiskunvár megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, észak-keleten lehet még jelentős mennyiségű eső. Többfelé megerősödik majd a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok valószínű. A középső területeken lesz a leghűvösebb. Kedves hallgatóink, 21 óra múlt, 4 perccel.
1: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
3: Kapcsolatépítés. Mérlegen a magyar külpolitika elmúlt 20 esztendeje. Államhatárok. Biztonsági kihívások Magyarország előtt és mögött. Mi történt az elmúlt két évtizedben, és mi várható? Biztonságosabb lett-e a magyar világ? Szánszegő, könyv a Kádár rendszer tűrt, tiltott és támogatott zenekarairól és a zeneipart akkor irányító Erdős Péterről.
1: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hú!
5: Hova igyeksz el, ösi?
4: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
4: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
4: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
4: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Sportvilág.
8: A Győr a magyar bajnok a labdarúgó NB1-ben. A bronzéremért játszhat az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában. Elkezdődött a férfi kosárlabda NB1 bajnoki döntője. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
1: Ez a Sportvilág.
8: Rég nem volt ennyire kiélezett a labdarúgó NB1 hajrája, mint most. Az utolsó fordulóban a listavezető Győr Kisvárdán játszott, és a második Ferencváros a Zalaegerszeget fogadta. Hallgassuk meg, hogy mi történt a mérkőzések rádiós kommentátoraitól, Cseszregi Balástól és Tóth Bélától.
9: Bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután egy durra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1 az ötödik bajnoki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 év elteltével az Eto FC csapata, méghozzá úgy, hogy az elején Petrásnak köszönhették, hogy mérkőzésben maradtak, hiszen Mesanovic zicsereinél, valamint Jordanov helyzeténél is óriási védett. A tizedik percben azonban már megszerezte a vezetést az Eto, méghozzá úgy, hogy Bembuali egy baloldali beadás után 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát. Utána az Etónak voltak helyzetei, Bembuali fejesénél Popovics védett egy hatalmasat, ennél is nagyobbat védett akkor, amikor Schön kilépett a labdával, és Zitzerből kapura lőtte, ezúttal is védett. A Kisvárda nem adta fel, gólt akartak rúgni az első félidőben, de igazából helyzetig nem jutottak. A második félidőben talán kicsit nyugodtabb volt a játék, de a kisvárdai játékosokon látszott, hogy minden áron helyzetbe akarnak kerülni, gólt akarnak rugni, de mégis elsősorban Piscsur és Bembuali, valamint Sörrévén a győrieknek volt helyzete, és két óriási Popovics védés kellett ahhoz, hogy ne dőljön el már a félidő közepén a mérkőzés. Nem dőlt el a mérkőzés, sőt a végén még Balogun belépett a 16-oson belülre, de óriásit védett Tóth Rajmund, óriásit szerelt Tóth Rajmund, így aztán innentől kezdve pedig már csak arra lehetett számítani, vagy arra várt mindenki itt Kisvárdán, körülbelül 2000 győri szurkoló, hogy lefújja a játékvezető a mérkőzést. Ez pedig megtörtént, Kisvárda Eto FC 0-1, ez pedig azt jelenti, hogy 5. bajnoki címét szerezte meg az Eto, és indulhat majd a Bajnokok Ligája selejtezőjében.
10: A Groupama Arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi Kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, hogy nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Zalaegerszeg ellen a Groupama Arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti, tehát a címvédőnek. A második félidőben esett mind a 3 gól, az 58. percben Zakariasen futott el a bal oldalon, a lapos centerezés, az Ákpe Viktori, tehát az ETL védőjének a lábáról perdült fel, zalai szempontból szerencsétlenül, mert a saját kapujába hullott, ezzel az öngóllal szerzett tehát vezetést az FTC. Aztán bő fél óra múlva a 83. percben Yusuf növelte a címvédő előnyét, gyönyörű passzjáték végén oda-oda találta meg, és a kaputól 5 méterre a jobb felső sarokba lőtte a labdát a nigériai játékos. 2-0 volt ezzel is a hosszabbítás második percében. Zakariasen állította be a 3-0-ás végeredményt, Yusuf gólpasszát követően emelte a labdát 7 méterről a kapu bal oldalába a norvég játékos, aki talán a mérkőzés legjobbja volt, csereként ért el gólt, és nagyon fontos szerepe volt az első találatban is. Az Zalaegerszeg az 5. helyen zár a bajnokságban, kupadöntőt játszhatott Nuno Campos együttese, ott is ott ezüstérmet értek el, itt pedig az 5. pozíció azt jelenti, hogy a nemzetközi kupaindulásról is lemaradnak a zalaiak. A Ferencváros sorozata pedig megszakad, mert hogy egymás után elért 7 bajnoki címet követően az összességében 37. bajnoki címre még várnia kell a zöld-fehér szurkolóknak, ugyanis 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét.
8: A magyar bajnok Tóth Rajmond Cseszregi Balázsnak nyilatkozott a mérkőzés után.
11: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként, és amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
12: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, kacifált a szezonom volt, tényleg ez a jobb oldali kitérőt, ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szóval jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacifántos volt, nehéz volt, de hát sem sikerült.
11: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az érmért harcoltok, hanem a bajnoki címért, és meg is lehet.
12: Köszönöm, ezek nekem nem tudom, hogy melyik volt az a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakad le, akkor ott már szóval mindenki vérszagot kapott, tudom, már egyértelmű volt a cél, hogy meg akarunk nyerni a bajnokságot.
11: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
12: Ötszön leszek azért, igen. Szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük, kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és ott vagyunk valakivel.
11: És az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
12: Egyértelműen, hát én meg jártam NB3-as meccsek Veltóban, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ez egy külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
11: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
12: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom meg koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
8: Az Eto fiatal középpályását, Winkler Lászlót is megkérdezte Cseszregi Balázs.
11: Winkler László, milyen érzés, hogy abban a csapattal bajnok lettél, ahol elkezdted a labdarúgást gyakorlatilag?
13: Hát tényleg nagyon, nagyon jó érzés, és ugye, ahogy mondod, itt voltam egész gyerekkorom óta, pályára léptem az NB3-as csapatba, az NB2-esbe, följutottunk, aztán utána most az NB1-e bajnok lettem, ez egyszerűen elképesztő, még akkor is, hogyha sajnos megsérültem elég súlyosan, de ez valamennyire kárpótol most.
11: Mennyire volt nehéz a lelátóról nézni ezt, hiszen a videóton elleni mérkőzésen, a kupa mérkőzésen sérültél meg?
13: Hú, igen, hát ahogy mondod már, ez 3 hónapja volt, 3 hónapig folyamatosan kívülről nézni, nagyon nehéz volt, tehetetlen érzés volt, de nagyon jó csapatunk van, és tényleg csak körbe kell nézni.
11: Ez a mostani bajnoki cím, azt gondolom, a te sérülésed is gyors, hogy a te rehabilitációdat is gyorsítja.
13: Hát reméljük, igen, de nem kapkodom el.
8: A másik mérkőzésen Christopher Zakariasen szerezte meg a Zalaegerszeg ellen a Ferencváros harmadik találatát. A norvég labdarúgó Korsós Kristófnak nyilatkozott.
14: Te már az öltözőből jöttél vissza hozzánk, elárulod, hogy milyen a hangulat, miről van szó bent, mennyire keserédes most az öröm a szezonzáró győzelem után.
15: Nem túl jók az érzésekben az öltözőben, mindenki csalódott, de szeretnék gratulálni a Győrnek, hiszen nagyon jó szezon futottak, ebben a szezonban kétszer is megvertek minket, és csak a vezetőedzőt tudom idézni, ki azt mondta nekünk, hogy muszáj megízlelnünk ezt az érzést, hogy tudjuk jól, hogy mi az, amit mennyire borzalmas ez, mennyire nem szeretnénk ezt újra átélni.
16: Ugye ma is, mint sokszor a bajnokságban korábban, reagálni kellett az első félidő után. Sikerült megtenni többek között neked köszönhetően, bár az elsőt öngólnak írták, de a második egyértelműen már a tiéd. Mi kellett változtatni ma, és mennyire volt ez párhuzamba állítható a korábbiakkal?
15: A kupadöntőből kiindulva is tudtuk, hogy nem lesz ez egy egyszerű mérkőzés, főleg a középpályán lesz nehéz dolgunk, illetve próbáltunk amennyire lehet magasan presszingelni, illetve befutni a védelem mögé. Nyilván akkor mindig más a helyzet, hogyha mi szerezzük az első gólt, és összességében úgy gondolom, hogy ennek a 3-0-nak örülhetünk. A második fél időben úgy gondolom, hogy megfelelően tudtuk kontrollálni a meccset, nem nagyon tudtak helyzetet kialakítani az ellenfél részéről.
16: Esetben a magyar állampolgárság kérdése is témát szolgáltatott a szezon közben, és nyilván azért voltak sikerek Európában, a kupában. Neked miről szólt ez a szezon?
15: Nagyon hosszú szezon volt, nagyon sok mérkőzéssel, benne nemzetközi kupa meneteléssel is. Úgy gondolom, hogy a szezonban voltak pozitív dolgok. Úgy gondolom, hogy az, hogy túl sok mérkőzést veszítettünk el, főleg itthon, az nyilván egy negatív dolog. A Győrnek is nagyon jó szezonja volt, viszont mi ilyen szempontból nem teljesítettünk úgy, ahogy szerettünk volna. Viszont hogyha pedig a másik oldalát nézzük, akkor a nemzetközi teljesítményünk az nagyon is örömteli volt. Úgy gondolom, hogy a kupagyőzelem is nagyon-nagyon sokat jelent nekünk, és ha sikerült volna megnyerni a bajnokságot, akkor egy tökéletes szezonról beszélhetnénk, így egy kicsit keserédes ez az egész.
8: A labdarúgó NB1-ben tehát bajnok a Győr, ezüstérmes a Ferencváros, a bronzérmet pedig a Paks szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában, és a konferencialiga selejtezőjében kezdhet majd nyáron. A házigazda Debrecen 2-1-re nyert az Újpest ellen, ezzel pedig a negyedik helyen zárta a bajnokságot, szintén a konferencialigában lesz majd érdekelt. A debreceniek egyébként ezt követően a hivatalos oldalukon bejelentették, hogy az eddigi spanyol vezetőedző Sergio Navarro szerződése lejártával távozik. Schäfer Andrással a kezdő csapatban az Union Berlin 4-0-ra legyőzte hazai pályán az Augsburgot a német labdarúgó bajnokság 34. utolsó fordulójában, amely után a Heidenheim és a St. Pauli esett ki az élvonalból. A biztosan bronzérmes RB Leipzig 4-1-re kikapott a Freiburg otthonában. A vendégeknél Gulácsi Péter 3 hónappal a térsérülését követően visszakerült a kezdő csapatba, amelyben Willi Orbán is benne volt. A Bayern München, amely 35. bajnoki címét szerezte meg, 5-1-re verte a Kölnt hazai pályán. Ma rendezik a férfi kosárlabda NBA döntőjének első mérkőzését. A címvédő Szolnok a Falkót fogadja. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Ebbe bekapcsolódhatunk most a kommentátor Balogh Balázs.
17: Kovács kapja is most a labdát. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a férfi kosárlabda bajnoki döntő nagy izgalmakat tartogat, 59-60 az állás, azaz a Falkó vezet a Tiszaligetben a Szolnok ellen, a bajnoki címvédő ellen, a tavalyi ezüstérmes, hiszen a döntő visszavágója. Azonban most Novákovics kihagyja ezt a duplát, pedig remekül játszik, 4-3 pontos dobott már a Falkó együtteséből, jöhet Darhard, egy 2 pontossal ez kimarad, kié lesz a lepattanó, hát egyelőre marad a Szolnoknál, Pallainál, de már teszik is Darhardnak, aki egy 3 pontossal próbálkozik, és ezt bedobja. Darhard ezzel eléri a mérkőzésen a 20. pontját. 62-60-ra ismét a Szolnok vezet, belül vagyunk már az utolsó percen itt a harmadik játék részben. Egyébként hogy is alakult, 20-19-re vezetett az első 10 perc után a Szolnok csapata, és nagyon jó teljesítményt nyújtott mindkét gárda, főleg Novakovics remekelt, 11-9-et dobott az első 10 percet követően. Aztán a szünetben a hazaiaknál volt 3 pontosan ez előny, 42-39, Darhard 14 pontig jutott, míg a másik oldalon Perl, valamint Novakovics 11-11-et termelt a fél időben. Aztán 47-42-nél úgy tűnt, hogy a Szolnok átveszi a játék irányítását, de visszajött ebből a Falkó, és átvette a vezetést 58-56-nál, most pedig 39,4 másodperccel a negyed vége előtt, a harmadik negyed vége előtt 62-60-ra vezet a Szolnok, és büntetőkkel jön majd a Falkó.
8: A házigazda Dijon ellen játszotta az elődöntőt az Esztergom-a női kézilabda Európa Ligában. A franciaországi négyes döntő helyszínéről pedig német Kornél jelentkezett, végül egyébként az Esztergom kikapott, és a bronzéremért játszhat majd a négyes döntőben, de most a részleteket halljuk meg német Kornéltól.
18: Nem jött össze a csoda az Esztergom számára a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. Dijon gól Esztergom 33-30. Halaja a góljában indult a mérkőzés, Ballai labda gyorsan egyenlített, fej-fej mellett haladtak a csapatok. A 15. percben egy góllal 6-5-re a házigazda vezetett, hiszen Holajova mellett egyébként lehetett dicsérni ekkor Lönnborg játékát. 9-6-nál egy picit izgultunk, hogy mi lesz az Esztergommal, hiszen 3-mal vezettek a franciák, ám pályára került Horváth Fanni, aki az első félidőben szerzett 4, összességében pedig 6 góllal zárt. Szóval a horvát eredményes játékával visszajött az Esztergom a szünetre, mínusz 2-re 15-13 állt ekkor az eredményjelzőn. Bukowski Zincert érett a 33. percben, Horváth góljával le 16-16, majd álomszerű esztergomi percek jöttek, Kishaludi Anett góljával 18-17, Kovács Anett góljával 19-17, Varga Emilia hetesével pedig 21-18 volt, ide 3-mal vezettünk, sőt, Herceg Dili hetesére Faragó le a betalált, a 43. percben 22-18-ra vezetett az Esztergom, 13 perc alatt a Dison mindössze 3 gólra volt képes. Innen viszont egy óriási hajrát indított a házigazda, és elkezdett felzárkózni. Az 54. percben Holajova sokadik góljával, Holajova összességében 10-zel zárta a meccset, szóval 27-27-nél egyenlített a hazai csapat. 28-27-re Urbán góljával pedig már a Dizson vezetett. Innen csak kergette a házigazdát Ele Gábor csapata, amely végül is 3 gólos vereséget szenvedett. Dizson Esztergom 33-30. Ez azt jelenti, hogy a magyar csapat, az Esztergom a bronzéremért, majd a dán Viborgal csaphat össze, a házigazda Dizson ellenfele pedig itt Franciaországban majd a 3 magyar játékost is foglalkoztató címvédő német Thüringer lesz majd. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet Franciaországból, sajnos nem tudok tehát igazán jó hírekkel szolgálni, de hát így is azért ez egy csoda, amit az esztergomi csapat elér, első bánozóként itt a legjobb 4 között, 4 közé jutva, hogy aztán ezt meg lehet majd koronázni holnap, vagy sem egy bronzéremmel, ez majd kiderül. Szurkolunk természetesen a Thüringernek, a magyar játékosok miatt a döntőből is, meg természetesen a bronzmérkőzés teljes egészében majd közvetítjük.
8: A Nemzeti Sportrádióban az Esztergomtól Szucsánszki Zita nyilatkozott Németh Kornélnak.
18: Én látom az arcodat, minden rá van írva, óriási küzdetet, egy nagyon pici hiányzott 3 gól, de miben testesült meg ez a 3 gól?
19: Hát egyszerűen a második fél idő nem volt szerintem kivédekezett védekezésünk. Minden gól volt, és előn meg a vége felé meg elkezdtünk hibázni, köztük én is, ezt sajnálom.
18: Annyi van, mit akasztatok el, hogy a második félül elején egyébként 13 perc alatt, hogy össze 3 gólt kaptatok?
19: Igen, és utána nekiálltak ennek a két bálóra bementek, és nem tudtuk megoldani. Hát, nem tudom.
18: Így is egy történelmi tett egyébként, vagy a csoda, de most nem tudlak megvigasztani, úgy látom semmivel.
19: Nem, túl hosszú volt a második fél, de a közepén elakulhatták volna, nem tudok mit mondani, sajnálom. Én is pont a végén hibáztam bele, már egyszerre nem tudtuk megoldani, mindenből gólt kaptunk, teljesen mindegy mi volt. Aztán utána ott meg törvényszerű volt, hogy aki előbb hibázik, az fog kikapni, és mi hibáztunk előbb, és igazából ennyi volt. Ott a kapusok, ugye ott a kapus cserélt, védtek szélről, védtek áttövést.
18: Tudni
19: látani
18: a brigádot a
19: Viborgáról, hogy bronzmeccse? Hát muszáj lesz igazából, azért jöttünk ide, hogy érdemben menjünk haza. Szerintem ez is egy tanulóbb, ezt is meg kell élni, meg kell tanulni. Igazából, ahogy elvittük, hogy van keresni valónk, onnantól egy egész jó meccs lett, de aztán ennyi volt.
8: Hátrányból fordítva 30-29-re győzött a Ferencváros hazai pályán a Debrecen ellen a női kézilabda NB1 24. fordulójában. A mai játéknapon a Vác 10 góllal nyert a NEKA otthonában, a Szombathely 1 góllal 21-23-ra kikapott Kisvárdán, és az Alba Fehérvár 29-23-ra győzött odahaza a Vasas ellen. Négyes döntőbe jutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC 18-16-ra nyert az UVS-e vendégeként, így kettős győzelemmel biztosította helyét a legjobb 4 között. Az elődöntőben búcsúzott a BVSC a női vízilabda Eurókupától. A budapesti csapat az idegenbeli döntetlent követően 11-4-re kikapott a spanyol Katalunya együttesétől odahaza a párharc visszavágóján. A Szentes és a Kaposvár is nyert az élvonalból már búcsúzó csapatok ellen. Előbbi otthon az ELTA Beac, utóbbi pedig vendégeként a Pécs csapatát győzte le a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában. Ezzel szinte biztos, hogy megőrzik tagságukat az élvonalban. Vereséggel kezdte a svájci jégkorong világbajnokságot a magyar férfi válogatott. A mieink 4-1-re kaptak ki Finnországtól a türiki csoportban. A mérkőzés után Terbócs István Virányi Zsoltnak érték át.
20: A csoda gólunkhoz te kellettél, meséld el egy kicsit, 4-1-es vereség, de ez tényleg a meccs gólja is lehetett, mert ez nem arról szólt, hogy takarásból nem lát semmit a kapus, hanem kellett egy előrevágott korongra, hogy sprinteljél, aztán innen te mondd tovább a fornák paszt.
21: Ja, szokészettem a lábam szélen, aztán próbáltam védeni a korongot, amíg nem jönnek a társak, megjöttek, utána meg már nem volt olyan nehéz dolgom, csak be kellett rakjam középre a Kimnek.
20: Fonákkal.
21: Ja, a fonákkal, igen, de ez az, hogy azért fonák vagy tenyér, az már szerintem nem sokat számít.
20: De nagyon laza mozdulat volt.
21: Igyekszem azért egy kis stílust is vinni a játékomba.
20: Milyen ez a sor? Akkor beszélhetünk tovább, mert jött Horváth Bence, aki tovább egyből sebőknek, és neki meg az üres kapuba kellett betenni. Ezért mondtam, hogy a meccs leszebb újra volt.
21: Próbálok beilleszkedni a finn légiósokhoz. Neki kicsit otthonosabb volt ez a mérkőzés, hiszen kint játszanak. Próbáltam követni a fiúkat. Tanulok úgyis finnül egész szezonban, mert a Rasmus Kulmala meg a Rejola nagyon jó tanárom, úgyhogy mondhatni, hogy mi már tudok a Balúval meg a Kimmel finnül beszélni.
20: És a folytatásban mire lehet jó ez a meccs? Az elsőn túl vagytok, 4-1-es vereség, ugye legutóbb 2023-ban Tamperében 7-1 volt.
21: Hát talán arra, hogy szerintem ez egy kimondottan nézhető hoki meccs volt a 70-80%-ában találkozónak. Látjuk azt, hogyha van energia, amikor 5-5-ben van energiánk ellenük, és nem ragadunk be sorcserék közbe, illetve végig úgy csináljuk a dolgot, amiket kérnek tőlünk, akkor tulajdonképpen Finnországban is bajba tudunk lenni. Nem azt mondom, hogy dominálni tudjuk a mérkőzést, hiszen nem erről van szó, de fel tudjuk venni a versenyt védekezésbe, meg tudjuk tartani a korongokat, ki tudjuk juttatni, egyszerűen van szansz. Tehát hogy most ezt én kimerem jelenteni, hogyha mondjuk még egy 20-30%-ot rádobunk, mármint így az összteljesítmény alatt, nem azt mondom, nem 100%-ot tettünk bele, csak így mindent összevetve, hogy tényleg 60 percen keresztül mindent úgy csinálunk, hogy le van írva a tankönyvbe, akkor van esélyünk Finnország ellen, és ki tudja, lehet, hogy 5 év múlva ez, vagy 3 év múlva, azt én nem tudom megmondani, meglátjuk, ez bekövetkezik, és lehet, hogy pontot szerzünk Finnország ellen egy világeseményen.
8: A magyarok csoportjában Ausztria 5-2-re legyőzte a brit csapatot a svájci jégkorong világbajnokságon, és tart még a Svájc-Lettország mérkőzés ugyanebben a csoportban, amely a második harmad 13. percében 1-1. Lettország egyébként ezekben a pillanatokban ütötte az egyenlítő találatát. Most pedig visszakapcsolhatunk a Nemzeti Sportrádió adásába, ahol tart még a Szolnok-Falkó döntő első mérkőzése a férfi kosárlabda NB1-ben, a kommentátor Balog Balázs.
17: Keller is kijön. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit ismételten. Hát nagyot változott itt a mérkőzés képe. 74-65-re ugyanis vezet a Szolnok a Falkó gárdája ellen, és már csak 7 perc 52 másodperc van hátra a döntő első mérkőzéséből. Köszönhetően elsősorban annak, hogy Krajnszki, valamint Vojcsik triplákkal szórta meg a Falkó együttesét. Ez a legnagyobb különbség, ez a 9 pont, ami eddig volt a mérkőzésen, és a Szolnok szeretné ezt az első meccset behúzni, hogy megmaradjon a pálya előnye. Novakovics kapja most egy 3 pontosra, azonban ezúttal hibázik, bár ő is 4 triplát már bedobott, és közben egy szabálytalanság Bognártól, nem akart, hogy gyorsan induljon a Szolnok, Molnárral szemben szabálytalankodott ott a szolnoki gyűrű alatt, de jöhet azért a Szolnok együttese, hogy 10 pontok fölé tegye a különbséget, ami még nem volt ezen a mérkőzésen, és azért kosárlabdában nem mondom, hogy az mindent eldönt, de azért a 10 pont az 10 pont, főleg így az utolsó negyedben. Cserét követően pedig már Krajnszki dobja be a labdát, aki a nyakán egy ilyen téppel játszik, ennek ellenére most 2 nagyon fontos 3 pontos dobot, csak úgy, mint Palai, aki szintén 3 pontosokkal terhelte meg a Falkó gyűrűjét. Somogyi, ő is dobott már 3-as, most éppen Palai egy 3 3 pontos kísérlet, ez most hosszú volt. A lepattanót azonban megszerzi Vojcsik, úgyhogy marad a labda a Szolnok együttesénél. Kivezeti egészen a félpályáig Somogyiig, oda adja a kezébe a labdát, nála jó helyen van, úgy van vele, Somogyi pedig elindul befele, aztán Molnárnak teszi, aki egyedül maradt ott, Keller beváltott ugye Somogyira, hogy ne tudja végigvinni, Molnár pedig kihasználta a lehetőséget, először vezet 10 pontnál nagyobb különbséggel, 11-jel a Szolnok, 76-65, és ha most a Falkó nem tud hirtelen pontokat szerezni, akkor elveszítheti ezt a mérkőzést, bár mondom, még nagyon sok van hátra. Per Zoltánnal szemben egy szabálytalanság, dobhat majd 2-t, Per Zoltán megint az egyik legjobbja természetesen a szombathelyi csapatnak, 17 pontot gyűjtött eddig össze, 3 pontos, igaz, csak egyet dobott eddig, de 9-ből 6 két pontost értékesített, és a büntetőkből pedig 2-ből 2-t. Úgyhogy most jöhet újabb büntetőkkel, hogy megint 10 pont alá hozza a Falkó csapatát, és hát a szolnoki publikum pedig extázisban szurkol, és most éppen ott a Falkó publikummal szemben dobhat Per Zoltán, nyilván őt nem zavarják, nem úgy, mint az első játékrészben a szolnokiakat. Per bedobja az elsőt, így aztán 10 pont a különbség a két csapat között, 6-54 van még hátra a mérkőzésből, de hát azért mondom, most a Szolnok az utóbbi percekben óriási erővel támadott, és nagyon pontosan fejezte be a támadásokat, és triplákat is dobott itt, mondom, Vojcsik 2-t, Krajnszki 2-t, azért ez sokat jelentett a hazai gárdának. Perl pedig bedobja a másodikat is biztos kézzel, 76-67, tehát 9 pontra csökkentette a különbséget.
8: Balog Balázst hallhatták, a mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban tovább követhetik majd élőben. A Sportvilág végén köszönöm a Kossuth Rádió hallgatóinak a figyelmet, viszont hallásra.
1: A Sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 9. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hajatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a lányt és annak unokatestvérét. Mr. Tulkinghorn a per egyik érdekeltjének Lady Dedlocknak az ügyvédje, holtan találja egy fontos kézirat másolóját egy ópiumszagú szobában. Joe, a kissé félkegyelmű utcaseprő fiú pedig gyászolja az egyetlen szemét, aki emberszámba vette őt, aki nem más, mint a megboldogult másoló.
1: Joe romházak között élt egy kormos, omladozó utcában, melyet Tom All Alones néven ismertek a sorstársai. Elkerülte ezt a helyet minden illedelmes ember. Például Mr. Tulkinghorn, aki, még Joe az utcákat söpörte, a szobájában ült, és egy beadványon elmélkedett, amelyben egy letartóztatás elrendelését fogja kérni holnap reggel. Nem is nézett ki az ablakon. Ugyan mit láthatott volna egy elhaladó asszonyon?
2: Van a világon elég nő. Ők mozgatnak mindent, ami rosszul megy benne. Ám bár az ügyvédeknek is ők szereznek munkát.
1: Mi látnivaló lenne egy járókelő nőben, még ha titkos is az útja? Csupa titok mindegyikük amúgy is. Mr. Tulkinghorn nagyon jól tudta ezt. Nem mind olyan azonban, mint az az asszony, aki éppen elhaladt a háza előtt. Arcát fátyol takarta, a járókelők közül mégis többen megfordultak, és kíváncsi pillantást vetettek utána. Odaért az útkereszteződéshez, ahol Joe seperte az utcát.
3: Gyere csak ide! Te vagy az a fiú, akiről az újságban olvastam?
4: Nem tudom. Én nem értek az újságokhoz. Semmiről se tudok semmit.
3: Nem kérdeztek ki egy vizsgálatnál?
4: Én semmiről se tudok. Ahová az egyház fivittel, arra tetszik kérdezni. Joe-nak hívták azt a fiút a vizsgálatnál?
3: Joe-nak.
4: Az én vagyok.
3: Gyerünk odén.
4: Arra az emberre kíváncsi, ugye? Aki meghult.
3: Suttogva beszélj. Arra. Mondd, hogy nézett ki, amíg élt? Igazán olyan beteg és olyan toprongyos volt?
4: Azán.
3: Csak nem olyan, mint te.
4: Annyira azért nem.
3: Ide figyelj, és maradj csöndben. Meg tudod mutatni nekem azokat a helyeket, amelyekről szó volt abban az újságcikkben? A boltot, ahová dolgozott, a helyet, ahol meghalt, a helyet, ahová téged is elvitték, és azt a helyet is, ahol eltemették. Tudod, hogy hová temették?
4: Tudom.
3: Menj előttem, és mutasd meg nekem ezeket a szörnyű helyeket mind. Állj meg mindegyik előtt, de ne beszélj hozzám, amíg nem kérdezek tőled semmit. Ne is nézz hátra. Csak tedd, amit mondok, és jól megfizetlek érte.
4: Benne vagyok. Csak aztán nehogy kitoljon velem, tudja? Nehogy megpucoljon.
3: Indulj csak előre. Annyi pénzt kapsz tőlem, amennyit még nem is láttál életedben. Ki lakik itt?
4: Aki írásokat adott neki. Nekem meg egy fél tallért egyszer.
3: Gyerünk tovább.
4: Jó. Most csak ide jövünk át, nem messze. Krug házához.
3: Itt ki lakik?
4: Ő lakott itt.
3: Melyik szobában?
4: Ott fent, a hátsó szobában. Innen a sarokról látni az ablakát, ott feküdt, kiterítve. Láttam. Az meg ott a fogadó, ahová elvitték.
3: Gyerünk tovább.
1: A következő állomás messzebb esett, mint az eddigiek. Tekervényes utakon, büdös, áporodott, kellemetlen sikátorokon keresztül megérkeztek végre az alagútszerű udvarhoz, a gázlámpához és a vasrácsos kapuhoz.
4: Oda tették.
3: Hová? Milyen borzalmas hely.
4: Oda. Ott, azon túl. Ott a csontrakás mellett, annál a konyhaablaknál. Nem ásták be nagyon mélyre. Rá kellett taposniuk, hogy beszorítsák. Ki tudnám kaparni magának a seprűmmel, ha nyitva lenne a kapu. Azért is zárják be. mindig be van zárva. Né, egy patkány! Hé, te! Ahunk futni! Hű, be a földbe!
3: Jól van, Joe. A feladatot elvégezted. Itt a fizetséget, tessék.
4: Köszönöm. Az áldóját. De fényes. De fényes pénz. Nagyon értékes lehet, ha ilyen fényes.

0: Richard gyakran meglátogatott bennünket, amíg Londonban voltunk. Noha egyre jobban megszerettem, azt éreztem mindig, milyen nagy kár, hogy nem nevelték őt soha kitartásra, önfegyelemre. Egy délután felkeresett bennünket Mr. Badger a feleségével együtt, de a gyámapám éppen nem volt odahaza.
1: Richard előrehaladását bizony nem tartjuk nagyon biztatónak. Az a véleményünk, hogy a fiú rosszul választotta meg az orvosi pályát. Igazából nem érdekli őt. Nem érzi a hivatásának.
0: Addig semmit sem mondjunk Mr. Jarndyce-nak, amíg Richarddal nem beszéltünk. Holnap estére amúgy is várjuk, beszélünk a fejével. Másnap aztán, miután egy kis ideig kettesben hagytam őket, bementem hozzájuk, és mindjárt láttam, hogy Ada mindenben a fiú pártjára fog állni, és mindent készpénznek vesz majd, amit csak mond.
2: Hogy haladsz, Richard?
3: Ó, elég jól.
4: Ennél jobb hírt nem is mondhat, ugye, Esther?
0: Elég jól.
3: Igen, elég jól. Lassú piszmogás persze, és meglehetősen unalmas is. De akár ez, akár más, mindegy. Ez is megteszi.
0: Jaj, Richard, édes Richard.
3: Mi a baj?
0: Akár ez, akár más.
4: De hát mi rossz van ebben? Ha ez is éppen olyan jól meg fog felelni, mint akármi más, akkor az azt jelenti, hogy jól meg fog felelni.
3: Igen. Hiszen lehet, hogy végeredményében az egész csak olyan próbaidőféle, amíg a perünk el nem dől. Hopp! Elfelejtettem, hogy nem szabad a perről beszélnem. Tiltott terület. Igen, elég jól haladunk. Beszéljünk valami másról.
0: No de hát, Richard és édes kis Édöm, gondoljátok csak meg, hogy milyen fontos ez mind a kettőtökre nézve, hogy Richard teljes komolysággal fogja fel a dolgát, minden fenntartás nélkül. Azt hiszem, ezt igazán meg kell beszélnünk, Ada. Minél előbb, amíg késő nem lesz.
4: Igen, meg kell beszélnünk. De én azt hiszem, Richardnak igaza van.
0: Itt járt tegnap Mr. Badger a feleségével, és ők azon a nézeten vannak, hogy nem nagyon szereted az orvosi hivatást.
3: Azt tartják csak ugyan? Hát ez változtat a helyzetem, mert én nekem a leghalványabb fogalmam sem volt róla, hogy ők így vélekednek. És nem szerettem volna csalódást vagy alkalmatlanságot okozni nekik. Tény az, hogy nem nagyon érdekel az egész. De hát ez nem számít. Ez is éppen olyan jó lesz, mint akármi más.
0: Hallod, Ada?
3: Jó, tény, hogy nem egészen nekem való. Nem tudok rájönni az ízére. És nagyon egyhangú. A mai nap pont olyan, mint a tegnapi volt, és a holnapi nap pont olyan lesz, mint a mai.
0: Attól félek, hogy ezt a kifogást a világon minden ellen felhozhatod. Az egész élet ellen is, ha csak valami rendkívüli körülmény nem jön közbe.
3: Lehet. Hiszen mi akkor körbe-körbe járunk, és megint csak odajuk adunk ki, amit az előbb mondtam. Ez is épp úgy megteszi, mint akármi más. Rendben van itt minden. Beszéljünk másról.
0: Richard, hogyha néha könnyelmű is vagy magaddal szemben, biztos vagyok benne, hogy Ada-val szemben nem akarsz meggondolatlanul viselkedni soha. Az iránta érzett szereteted azt is magába foglalja, hogy nevet félváról ezt a mindkettőtök életére nézve döntő fontosságú lépést.
3: Édes jó Eszter, éppen erről van szó. Sokat gondoltam én már erre, és haragudtam is magamra eleget, hogy akármilyen komoly is bennem a szándék, valahogyan mégsem úgy csinálom aztán.
0: Biztosan azért van ez, mert nem szereted a munkát, amit választottál.
3: Talán elsiettem egy kicsit a dolgot. Máshoz van tehetségem, úgy látszik. Addig nem lehetett ezt tudni, amíg ki nem próbáltam. Most csak az a kérdés, érdemes-e visszacsinálni mindazt, ami eddig történt?
0: Nem csak érdemes visszacsinálni, hanem okvetlenül szükséges is. Gondoltál valami inkább neked való hivatásra?
3: Édes Eszter, ezt most eltaláltad. Gondoltam. Arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a jog feküdne nekem igazán.
4: A jog?
3: Ha bemennék Kendzsék irodájába, ha Kendzs felvenne gyakornoknak, akkor szemmel tudnám tartani a tilos területet. És meg tudnám nyugtatni magamat, hogy nem hanyagolják el, és rendesen vezetik az ügyet.
0: Biztos vagy benne, hogy ezúttal komoly az elhatározásod?
3: Édes egy Eszterem, olyan sziklaszilárd vagyok, akár csak te. Elkövettem egy tévedést, mindnyájan tévedhetünk, de nem fogok többé. És olyan jogász lesz belőlem, hogy keresni kell a párját. Nem tudom végeredményében csak ugyan érdemes-e ekkora felfordulást csinálni minden különösebb ok nélkül.
0: Mondj el mindent őszintén Mr. Jarndyce-nak. Ne várj egy percig se.
3: Rendben van. Nekem sem állt más a szándékomban.

0: Richard, becsületesen visszaléphetünk még, és vissza is fogunk lépni. De vigyáznunk kell a húgod kedvéért, Richard, hogy ezentúl ne essünk többé ilyen tévedésbe. Ezért hát, ami a jogi pályát illeti, alapos próbát teszünk vele, mielőtt végérvényesen döntenénk. Megnézzük előbb magunknak, mielőtt fejest ugranánk bele.
1: Ezen az estén sehogyan sem jött álom a szememre, és fennmaradtam kézi munkázni. De valamilyen sejmet lent felejtettem a munkaasztalka fiókjában, és amikor szükségem lett rá, fogtam a gyertyámat, és lementem érte csöndesen. Ahogy leértem, legnagyobb meglepetésemre gyámapámat még mindig ott találtam. Szótlanul ült a kandalló előtt, és a hamut bámulta.
0: Eszter, ilyen későn még dolgozol, kedvesem?
1: Azért maradtam fenn ma ilyen sokáig kézi munkázni, mert nem tudtam elaludni, és szeretném elálmosítani magam. De kedves gyámapám, maga is fenn van még, és fáradtnak látszik. Remélem, nincs valami gondja.
0: Maradj egy percre, Eszter. Rólad gondolkoztam.
1: Csak nem én okozok gondot gyámapámnak.
0: Azon gondolkozom, amióta itt ülök, hogy neked is ismerned kellene a saját történetedet, és ebből annyit, amennyit én ismerek belőle. Ez nem sok, majdnem semmi.
1: A legkorábbi emlékeim közül valók ezek a szavak. Az anyád, Eszter, a te szégyened, te pedig az övé voltál. Eljön majd az idő, elég hamar eljön, amikor mindezt jobban megérted, és át is fogod érezni, ahogy csak egy nő átérezheti.
0: 9 éve, hogy levelet kaptam egy visszavonultan élő hölgytől. Egy komor, szenvedélyes hangú levelet, amilyet még soha életemben nem olvastam. Egy gyermekről számolt be nekem ez a levél. Egy akkor 12 éves árva leánykáról, olyasféle kegyetlen szavakban, mint amilyenek az emlékezetedben élnek. Megtudtam belőle, hogy a levélíró titokban nevelte föl a kislányt születésétől fogva. Eltörölte származásának minden nyomát, és hogyha a levélíró megtalálna halni, mielőtt a gyermek felnő, az árva kislány egyetlen barát ismerős nélkül fog itt maradni. Arra kért, hogy ez esetben vegyem fontolóra, nem fejezném be én, amit a levél írója megkezdett. Válaszoltam a levélre. A hölgy elmondta, hogy a neve felvett név. Hogyha ilyen esetekben érvényesek lennének a rokoni kötelékek, a kislány nagynénje lenne, és hogy ennél többet soha semmi körülmények között nem fog elárulni. Drágám, én elmondtam mindent. Én gyakrabban láttam a gyámleányomat, mint ő engem, és mindig tudtam róla, hogy szeretik őt, hogy hasznát veszik, hogy szorgalmas és boldog. 10000-szeresen, 100000-szeresen megfizető nekem a nap minden órájában.
1: És még többször áldja meg a gyámapját, aki apja helyett apja lett neki.
0: Jó éjszakát, drágám! Búcsúzzunk el atyailag. Későre jár már a munkához is, meg a gondolkozáshoz is.

0: Nagyon el voltam foglalva egész nap. Rendelkezéseket írtam haza a cselédeknek, leveleket gyámapám számára, leporoltam a könyveit, irományait. Még lámpagyújtás előtt is szorgoskodtam, mikor egyszerre csak ki más jelent meg, mint Kedi, akire igazán nem számítottam. Jaj, Kedi drágám, milyen gyönyörű virágok!
1: Ugye milyen szépek? Még életemben ilyen édeseket nem láttam.
0: Prince-től való, Keddikém?
1: Nem Prince-től.
0: Ej, Kedi, talán bizony két udvarlód is van.
1: A csodát!
0: Vagy talán nekem hoztad?
1: Neked? Itt hagyta valaki a számodra.
0: Itt hagyta?
1: A szegény Miss Flight-nál. Valaki, aki nagyon jó volt hozzá, és aki egy órával ezelőtt elsietett, hogy hajóra szálljon. Ne, ne, ne vedd le! Hagyd csak ott ezt a szép kis csokrot.

0: Nem volt olyan könnyű elintézni, mint ahogy eleinte látszott, hogy Richard próbaidőre beálljon Mr. Kent irodájába. A fő nehézségeket maga Richard támasztotta. Mihelyt kiléphetett Mr. Badgertől, rögtön kétségei támadtak, hogy vajon jó lesz-e ez, ott akarja-e hagyni csak ugyanaz orvosi pályát. Gyámapám sokat tárgyalt vele arról, hogy hogyan rendezkedjen be Londonban, mert a jogászkodása alatt ott kell majd laknia. Mi ugyanis már jóval előbb visszaköltöztünk pusztaházára.
1: Ha Richard véglegesen dönt Mr. Kent irodája mellett, akkor ki lehet majd venni számára egy lakást, ahol alkalomattán mi is megszállhatunk egy-két napra. Csak hát még mindig nem döntött.
0: A vége az lett, hogy kibéreltünk neki egy bútorozott hónapos szobát a Queen Square közelében, egy csöndes régi házban. Amíg ezek az ügyek napirenden voltak, a látogatásunk Mr. Boysonhoz folyton halasztódott. De végül, hogy Richardnak is meglett a lakása, és elhárultak az akadályok, meglátogattuk. Ott Mr. Boyson csatlakozott hozzánk, és együtt folytattuk az utazást.

0: barát személye mellett, ami nagy megtiszteltetés, ifjú barátunk azonban egyáltalán nem tudja értékelni. De a fiú különben sem házasodhatna még meg, ha a szép kis virágszál bele is egyezne. Úgyhogy kénytelen beérni azzal, amit tehet. Nagyon gyakran lejön ide egy-két napra horgászni.
1: Egész héten át folytott volt a levegő, rekkenő a meleg. De a vihar most olyan hirtelenül tört ki, hogy még mielőtt kiértünk volna az erdő szélére, már javában villámlott és mennydörgött. A zápor pedig ömlött a lombokon keresztül nagy olmos csöppekben. Már sokszor feltűnt a borostyánnal befutott házikó komor szépsége a fák félhomályába merülve. A kis ház most, hogy az ég be volt borulva, egészen elveszett a homályban, és csak azt az embert láttuk tisztán, aki megjelent az ajtóban, amikor menedéket kerestünk a fedele alatt, és kihozott két széket, Edőnek és nekem.
2: Nem veszedelmes ez ilyen nyitott helyen ülni?
1: A szívem egyszerre megint sebesen kezdett verni. Sohasem hallottam ezt a hangot, sohasem láttam ezt az arcot, de ugyanolyan különös hatással volt rám. Lady Dedlock is az erdészházban keresett menedéket, még mielőttünk, és most kijött a szobahomájából. Megállt a székem mögött, és megfogta a támláját.
2: Megijesztettem?
1: Nem, nem ijedtem meg. Miért ijedtem volna meg?
2: Úgy hiszem, Mr. Jarndyce-hoz van szerencsém.
3: Nem hittem volna, hogy még emlékszik rám, Lady Dedlock. Igazán nagyon megtisztelő rám nézve.
2: Sajnálom, hogy Sir Leicester helyi perpatvarai, melyeket azonban nem ő keresett, azt hiszem, szinte lehetetlen módon megnehezítik, hogy a kellő figyelemmel legyünk maga iránt itt Chesney Woodban.
3: Tisztában vagyok én is a helyzettel.
2: El van helyezve az a fiatal ember, akiről Sir Leicesternek írt, és akinek a kérését sajnos semmiképpen sem tudta támogatni Sir Leicester?
3: Remélem, hogy igen.
2: Ő pedig bizonyára a másik gyámgyereke, Claire kisasszony, nem?
4: Édő Claire, örvendek.
2: Majd elveszti az önzetlen Don Quixote hírnevét, ha ilyen szépségeket vesz az oltalmába. Hanem mutasson be ennek a fiatal hölgynek is.
3: Summerson kisasszony igazán a gyámleányom. Őérte nem vagyok felelős semmiféle Lord Kancellárnak.
2: Mind a két szülőjét elvesztette, Miss Summerson?
1: Igen.
2: Nagy szerencséje van a gyámapjával.
1: Igen, tudom, milédi, és hálát is mondok érte az úrnak minden áldott nap.
2: Jól teszi, kedvesem. Én sem tennék másként.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 9. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Mr. Jarndyce Kajtár Róbert, Richard Katona Péter Dániel, Lady Dedlock Létai Dóra, valamint Wettstein Mark, Barbinek Péter, Dér Mária, Dobó Enikő, Epres Attila, Gerő Ádám. Fordította Ottlik Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik. Goodbye.

Rádiószínház műsorával. Legközelebb, holnap, 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. A kormány megnyitotta a nagyközönség előtt a budai várnegyed több kormányzati épületét, gyorsan elfogytak az első időpontok. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, több száz köbméternyi mérgező hulladék miatt nyomoz a Hevesvár megyei rendőrség. 45 nappal meghosszabbították a tűzszünetet Izrael és Libanon között, jelentette be az amerikai külügy. Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt majd a nap. Következnek a részletek. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor. A sajtó munkatársait Magyar Péter személyesen vezette körbe az épületben, majd a bejárás a miniszterelnöki kabinetirodában és a belügyminisztériumban folytatódott. Magyar Péter azt mondta, a Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, és azon is gondolkoznak, hogy a következő hétvégéken is megnyitják a luxus minisztériumot is. Jakab Szinti összeállítása.
2: Folyamatosan érkeztek a látogatók szombat délelőtt a Karmelita kolostorba, hogy belülről is megtekintsék az épületet. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy előzetes regisztráció mellett hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Óriási volt az érdeklődés, erre a hétvégére szinte azonnal beteltek a helyek.
3: Pár perc alatt betelt a 2000 hely a mai és a holnapi napra.
2: Az újságírókat szombaton Magyar Péter személyesen vezette körbe az épületben.
4: 300 éves falak között állunk.
2: A tárlatvezetés a földszinti rendezvényteremben kezdődött. Sokan már jártak itt, hiszen korábban a kormányinfók helyszíne is volt.
4: Mögöttem egy magyarok nagyasszonyáról elnevezett szökőkút látható.
2: De gyümölcsfák is gazdagítják a belső kertet, ahonnan az út az egykori templomtérből kialakított könyvtárba vezetett. Itt egy földgömb és ritka kötetek találhatók a tölgyfából készült polcokon. Az épületben korábbi miniszterelnökök portréi is láthatók.
5: Itt a falakon
3: Miniszter István
5: miniszterelnöki portrék sorakoznak.
2: A sajtó munkatársai ezután a kormányülések helyszínét, majd a kormányvárótérsort nézhették meg. Végül a páratlan panorámával rendelkező ellipsz kertbe érkeztek.
3: Itt zajlottak a államünnepségeken a fogadások, én magam egyszer jártam itt emlékeim szerint egy augusztus 20-ai rendezvényen a családommal, akkor innen néztük a tűzijátékot, sok száz meghívott vendéggel, de a tudomásom szerint rengetegszer voltak itt fogadások.
2: A Karmelita kolostor után Magyar Péter a miniszterelnöki kabinetiroda, majd a belügyminisztérium épületét is megmutatta a sajtónak. Eközben elindult az első látogatói csoport is.
6: Nagyon szép volt.
2: A látogatókat 25 fős turnusokban engedték be. A Tisza kormány célja az volt, hogy megmutassa, milyen körülmények között születtek a kormányzati döntések az elmúlt években.
7: Ahogy a miniszterelnök bemutatta, kicsit gazdagabb az átlagnál.
2: Egy másik látogató azt mondta, képekből és videókból sok részét már ismerték az épületnek.
8: Puritánabb jellegű megoldások voltak, de minőségileg összerakva, meg azért impozáns festménygyűjteménnyel.
2: A miniszterelnöki kabinetiroda épületébe a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik majd, de ennek ellenére elképzelhető, hogy bizonyos részei látogathatók lesznek.
3: Még gondolkodunk azon, hogy esetleg a következő hétvégéken is megnyitjuk a luxusminisztériumot. Ugye ott már mostantól a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak dolgozni, de ha meg tudjuk velük beszélni, hogy nem zavarja őket, hogyha az előtérbe és a szivarszobába bevennek a honfitársaink, gondolom ők nem fognak hogy sokat tartózkodni, akkor lehet, hogy sor kerül arra is, hogy a következő hétvégéken oda is be lehessen menni.
2: Arról azonban még nem döntött a kormány, hogy a következő években mi lesz a funkciója a Karmelita kolostornak, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. A Karmelita kolostor felújítása és kormányzati célú átalakítása éveken át tartott. A miniszterelnökség 2019-ben költözött be. A beruházás központi költségvetési forrásból valósult meg, a felújítás költsége pedig meghaladta a 10 milliárd forintot.
1: Minden választási vereség más, most 16 év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le, mondta a volt miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyaroknak most liberális kormányuk lett, és nemzeti ellenzékük. Ehhez kell alkalmazkodnunk úgy, hogy mindenki érezhesse a sok százezres, sőt milliós nemzeti oldal erejét. Hangsúlyozta, a magunk részéről ugyanakkor biztosan mondhatjuk, Magyarországot kiváló állapotban adjuk át. Számos bank és telekommunikációs cég árat emel július 1-től. A hónap végén ugyanis lejár az általuk tavaly vállalt önkéntes árstopp. A díjemelés sok helyen a tavalyi inflációval megegyező mértékű, vagyis 4,4%, de lesznek olyan cégek, amelyek ennek akár a dupláját is érvényesíthetik. Szilágyi Béla összeállítása.
6: Először itt, annál mondanunk is, bizony a lapányának.
9: Folyószámlát nyit az ügyfél a bankjánál. Ő egyelőre még a tavaly tavasszal befagyasztott áron fizeti a számlavezetési díjat, de júliustól már ő is, akárcsak a többiek, emeldíjat fizet majd. Nagyjából egy éve nagyon elszálltak a számlavezetéssel kapcsolatos díjak, akkoriban az a vád érte a bankokat, hogy teljesen indokolatlanul, jóval az infláció felett emelték meg durván a banki díjakat. A pénzügyi szolgáltatások, a készpénzfelvételi díj, a folyószámlavezetési díj és a bankkártyák éves díja is drágult. Ezt követően az akkori kormány önkéntes árkorlátozásra kérte a pénzintézeteket. A jövő hónap végén azonban lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium. Az OTP például július 1-től 3,6%-kal emeli a számlavezetési díjakat. Hangsúlyozták, hogy az emelés elmarad a 2025 évi infláció 4,4%-os mértékétől, és egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent majd. A CIP banknál nem csak a tavalyra érvényes 4,4%-os inflációval emelik meg a díjakat, hanem a 2025-ben elmaradt 3,7%-os emelést is hozzáadják. Ez azt jelenti, hogy összesen több mint 8%-kal emelkednek a díjak. Az emelés mértékét már több pénzintézet is közzétette.
10: Most vagyunk azon a ponton, amikor a bankok 60 nappal hamarabb szólniuk kell, előzetesen publikálniuk kell, hogyha bármilyen díjemelés lesz.
9: A biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője az M1-en elmondta, a bankok többsége teljesítette ezt a feladatot. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogyha változtatunk a bankolási szokásainkon, például más számlacsomagot választunk, akkor csökkenthetjük a díjemelésből származó terheket.
10: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 százezer forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több tízezer forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
9: Az elemző példaként említette, hogy az ügyfelek többségének az elmúlt években biztos, hogy emelkedett a fizetése, és minél magasabb a jövedelem, annál több kedvezményt nyújthat a bank, csak ehhez számlacsomagot kell váltani. Gergely Péter hozzátette, érdemes ennek utána járni, hiszen a bankok honlapján kalkulátorok is segítik a váltást. A szakértő szerint a pénzintézetek azt szeretnék, hogy minél többen digitálisan bankoljanak, mert ez nekik és az ügyfeleknek is olcsóbb. A banki mellett a távközlési díjak is emelkednek, a telekommunikációs cégeknél is elsősorban a tavalyi infláció mértékét veszik figyelembe, amikor meghatározzák a díjemelés mértékét. Itt is hasonlóan a banki díjakhoz 4-8% közötti emelésre lehet számítani. A Jettel például a honlapján azt közölte, hogy a díjkorrekcióra 2026-ban július 31-ig kerül sor, a mértéke 4,4% és érinti a korrekciót megelőzően megkötött szerződések havidíjait is. A díjváltozás a számlás hangalapú, hordozható internet, valamint otthoni internet tarifacsomagokra vonatkozik. A VAN szeptember 1-től visszavezette az infláció követő díjkorrekciót, az áremelés mértéke ősztől náluk is 4,4% lesz, amit a kedvezmények nélküli havi előfizetési díjra érvényesít a vállalat, ám a havi díjkedvezményeket nem érinti. Drágulnak a lakásbiztosítások is, hiszen a rájuk is kivetett árstopp szintén lejár június 30-án. Piaci hírek szerint minden ügyfél a biztosítási évfordulójánál szembesülhet majd az áremelkedéssel. Aki sokkalja a díjat, az természetesen válthat biztosítót, vagy a biztosítón belül is választhat egy másik, olcsóbb biztosítást.
1: A veszélyhelyzet megszüntetésével több kedvezményt is eltöröltek az autópályák, autóutak és főutak használatával kapcsolatban, közölte a Magyar Közút. ismét ellenőrzik az úthasználatot, illetve az útdíjfizetést is, és mulasztás esetén újra a szigorúbb bírságot kaphat a jármű tulajdonosa. Drimál Tibor, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnöke azt mondta, a matrica vásárlásnál érdemes figyelni a helyes kategória megjelölésére.
11: Arról szólt a rendelet, hogy esetleg, hogyha valaki rosszul jár, választja meg a jármű kategóriát, amikor pályamatricát vesz, akkor, hogyha megfizeti a különbözetet és igazolja a valós adatokat, akkor nem szabnak ki érte külön bírságot, most meg majd kiszabnak külön bírságot innentől kezdve, ahogy eredetileg is működnie kell a rendszernek. Igazából személyautósként nagyjából ennyit jelent. Fuvarozóknál látható némi különbség abból a szempontból, hogy ők bizonyos termékek fuvarozásánál kaptak útdíjkedvezményt, ugye ebben a Hugo rendszerben, ez ami most megszűnik.
1: Szerda éjfélig lehet leadni a tavalyi személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV több mint 5,5 millió adózó bevallását készíti el automatikusan. A bevallási tervezet az ESIO-ban ügyfélkapu plusz vagy DAB regisztrációval érhető el. Itt kell átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani. Linz Mayer Szilvia szóvivő elmondta, fontos megnézni, hogy van-e fizetendő vagy visszaigényelhető adónk, illetve hogy az egyes kedvezmények szerepelnek-e benne.
12: Ez a NAV-tól egy ajánlat, egy nagyon nagy segítség, kétségtelen, de a magánszemélynek a felelőssége az, hogy abban minden jövedelem szerepel. Itt például, aki lakást adott el, vagy bármilyen ingatlant, és kell fizetnie, az tüntesse föl mindenképpen a bevallásában. Ugyanígy, aki lakást ad ki, az abból származó jövedelmet is be kell írni a bevallásba.
1: Felmentette az előző kormány 13 közigazgatási államtitkárát Súlyog Tamás államfő Magyar Péter miniszterelnök ellenjegyzésével. Közben egyre több új államtitkár neve válik ismerté. Kőrösi Levente az előző kormány agrárminisztériumának főosztályvezetője lesz, az élő környezetért felelős minisztérium, természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára. Kelemen Ágnes környezetgazdász pedig vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár lesz a tárcánál. Az elmúlt napok esőzései ellenére az aszály továbbra is súlyos az országban. A szakemberek kiemelt feladata a víz megtartása. A héten az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Közben szakértők arról számoltak be, hogy globálisan szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult az elmúlt 5 évben. Illés Anna összefoglalója.
13: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az első összehangolt intézkedések a napokban hulló csapadék megtartását szolgálják, közölte korábban az OVF. A további beavatkozások jelentős hányada vízvisszatartási célú, például a holtágak és a nem állami tulajdonú művek, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása.
14: Nincs víz.
13: A homokhátsági Maris pusztán a kisközségek is küzdenek az aszály okozta nehéz. A kiskumajsai fürdőből és egy kertészetből érkezett vízzel árasztottak el egy területet.
15: Egy gazda felajánlásából lett meg a hely. Ez egy 2,5 hektáros terület, amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emelkedett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökkent tovább is a talajvíz, nálunk nem.
13: Mondta el Nagyapáti Oszkár, a vízőrzők mozgalom koordinátora, aki hozzátette, az elárasztott területen javult az ökoszisztéma, a vándormadarak pihenő és szaporodó helyévé is vált. Kitért azonban arra is, hogy nem minden területen sikerült megvalósítani szervezetük hasonló elképzeléseit.
15: A rendelkezésre álló víz nem teszi lehetővé, hogy ezt mind a hármat kiszolgáljuk. Én inkább azt mondanám, hogy ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak a szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába adott helyre. Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Az egész nem került 550 ezer forintba. Lakosság adta össze.
13: Az elárasztott területek mellett a hazai erdők is kiemelten fontos szerepet játszanak az aszály és a klímaváltozás elleni munkában. Az Egererdő ZRT rendszeresen tart vízmegtartási akciónapokat, emlékeztetett Bíró Máté Bence erdőtervezési előadó a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorában.
16: Tapasztalhatjuk a bőrünkön is ezt a mostani tavaszi aszályt is, ami itt van, és ez az erdőterületeken is nagyon fontos tényező, hiszen a fáknak is megvannak az ökológiai igényeik. Például most, ami a bükk fafajt segítjük meg leginkább. Ő az egyik legveszélyeztetettebb nálunk a fenyők után. Azzal segítjük, hogy tulajdonképpen párásítjuk a környezetet. A légköri aszályt próbáljuk egy kicsit visszafogni ezzel, ezekkel a vízfelületeknek a létrehozásával, meg nem csak a vízfelületeket növeljük, hanem azzal, hogy megnöveljük a vízszintet, a talaj vízszintet is tudjuk emelni, és ezáltal a gyökérzet is több elérhető vizet tud majd hasznosítani a jövőben.
13: Várhatóan a jövőben is elengedhetetlenek lesznek a hasonló intézkedések. A másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon olvasható összefoglaló szerint minden fontos éghajlati mutató romlott az elmúlt 5 évben. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói összegezték a Föld éghajlatáról készült friss nemzetközi jelentést. Szerint a vizsgált időszakban a globális felmelegedés a duplájára gyorsult, miközben a hatásai is ugrásszerűen nőnek.
1: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, ezúttal Heves vármegyében találtak jelentős szennyezést. Petőfi bányán egy lakóövezet közvetlen közelében mindössze karnyújtásnyira egy helyi óvodától több száz köbméternyi életveszélyes, magas aszbeszt tartalmú illegális hulladékra bukkantak. A gyanú szerint a mérgező törmelék az egykori lőrinci aszbeszt szemengyár korábbi mentesítése során kerülhetett ide, és van, ahol méteres magasságban tornyosul. A 60-i rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt azonnali nyomozást rendelt el. Mészáros László beszámolója.
14: Időzített bomba ketyeg a föld alatt. Megbecsülhetetlen mennyiségű aszbesztes törmelék rejtőzik a Petőfi bánya melletti erdőben. A mérgező dombok csupán néhány kilométerre fekszenek a lőrinci cementgyártól, amely a 2000-es évek elejéig ontotta magából a veszélyes anyagot. Kismiók Tamás vármegyei képviselő a Híradónak elmondta, a 2004-ben bezárt és 2013-ban lerombolt üzem maradványai titokban kerülhettek a község határába.
17: A lakossági bejelentések alapján, ami gyakorlatilag egy véletlen kvadozás útján derült ki, hogy hova is tüntették el ennek a veszélyes aszbesztnek egy részét. Itt gyakorlatilag egy lerakóval vagyunk szembesülve.
14: A Mi Hazánk mozgalom politikusának bejelentése után a 60-i rendőrkapitányság nyomozást indította a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. A lőrinci sejt térségében működő gyár az ország leghírhettebb aszbesztkóca, amely bizonyítottan tömeges megbetegedéseket és halált okozott. A lőrinci aszbesztgyár 2013-as elbontása hatalmas környezetvédelmi botrány volt. Az épületeket szakszerűtlenül, gyakorlatilag a lakosságra robbantották rá. A keletkezett több ezer tonna mérgező törmeléket 2 évig fedetlenül hagyták, így a szél széthordta a halálos rostokat. A cégvezetőt később felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A terület milliárdos kármentesítését végül az állam végezte el, amely során 25,500 tonna veszélyes hulladékot szállítottak el. Nagyapját és édesanyját is az aszbeszt szennyezés okozta daganatos megbetegedésben veszítette el Petrik Zsolt. A lőrinci önkormányzati képviselő szerint, bár a halálgyár már több mint 1 évtizede eltűnt, a mai napig szedi áldozatait a környéken.
18: Kapubejárók vannak ezzel ledöngölve, padlások, födémek vannak ezzel szigetelve, tehát itt aktívan szennyezik a lakók egymást, úgy, hogy nem is tudják.
14: A rengeteg megbetegedés miatt a helyi vezetők bíznak benne, hogy a nyugat-magyarországi aszbeszt botrány után végre ezt a régi ügyet is lezárják.
19: Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet.
14: Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Szombathelyre utazott a súlyos aszbeszt szennyezés miatt. Kiemelte, hogy a veszély elhárítása után megkeresik a felelősöket, és velük fizettetik ki a mostani állami mentesítés költségeit.
19: A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakin be kell hajtani.
14: A miniszter szerint a helyzet olyan, mint egy vírus, ezért a bejelentések növekvő száma miatt az osztrák kőszállítás teljes leállítását mérlegelik.
1: Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja, miután pozitív lett az aradi sürgősségi kórházban ápolt egyik beteg tesztje. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel, tájékoztatotta az Arad megyei sürgősségi kórház orvosigazgatója.
20: 2026. május 8-án egy felnőtt férfi lázas tünet együttessel érkezett az Arad megyei sürgősségi kórházba. A férfit felvettük a felnőtt fertőző betegségek osztályára, ahol a következő napokban hantavírus fertőzés gyanúja merült fel. Az orvosok levették a szükséges biológiai mintákat, és elemzés céljából elküldték a bukaresti Cantacuzino intézet részére. Jelenleg a beteg tudatánál van, együttműködő és klinikai szempontból stabil állapotban van.
1: Senki nem mondja le a nyaralását, hantavírus miatt nem kell világjárványtól tartani. Erről Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályvezetője beszélt. A szakember elmondta, a hantavírus közép-európai változata egy úgynevezett óvilági változat, ami nem terjed emberről emberre, és sokkal enyhébb lefolyású. A higiéni szabályok szigorú betartását kérik a hatóságok, valamint a Hajdúhatházi Önkormányzat, miután a városban hepatitis A járvány alakult ki. Nagyjából 20 fertőzöttről és több száz kontakt szeméről tudnak. A Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője emlékeztetett, a vírusos májgyulladások közül az A-típusú a legenyhébb lefolyású, többnyire lázzal, hasfájással, májtáji feszüléssel kezdődik, majd a beteg szeme besárgul. Szlávik János hozzátette, az elmúlt évben meg 10-szereződött az esetek száma itthon.
21: Ennek a betegségnek a gyógyítása a pihenés. Jó néhány hétig feküdni kell, és meg kell várni, amíg a máj magától regenerálódik. Nagyon ritkán fordul az elő, hogy a betegség súlyos lefolyású. Elsősorban terheseknél, vagy egyébként májbetegeknél előfordulhat az, hogy máj elégtelenség alakul ki. Általában a nem megfelelő higiéni és viszonyok miatt, vagy pedig akkor, hogyha nincs vezetékes ivóvízellátás. A vírus a széklettel terjed, tehát a nem megfelelő kézmosás, a hiányos fertőtlenítés, kialakulhatnak iskolai járványok, óvodai járványok, ez a klasszikus atípusú májgyulladásnak a terjedése.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet Izrael és Libanon, jelentette be az amerikai külügy. A fegyvernyugvást a felek annak ellenére produktívnak ítélték, hogy Izrael és a libanoni Hezbollah az utóbbi hetekben is folytatta az egymás elleni légi csapásokat. Közben a zsidó állam közölte, a gázai övezetben végeztek a Hamász egyik vezetőjével. A BBC-nek szemtanúk arról számoltak be, hogy a Hamász tagjai egy autóval próbáltak elmenekülni a helyszínről, amelyet szintén találat ért. Ebben utazhatott a terroristák katonai vezetője. Két újabb ukrán település elfoglalásáról számolt be Moszkva, miközben Kijev egy település visszaszerzését jelentette be. A harcok azonban folytatódnak. 24 óra alatt 260 összecsapás volt a háborúban álló felek között. Részletek Iváncsik Attilától.
22: Több ezer háztartás maradt áram nélkül Odessa térségében, miután ezt a területet támadta az orosz haderő. Jelentős kár keletkezett a megye központ kikötői hálózatában, valamint több lakóépületben. Szumi és Herszon megyében több mint 30 helyi lakos sebesült meg. Az orosz hadsereg két újabb ukrán település elfoglalását, az ukránok egy visszaszerzését jelentették be. Közben a kijevi sajtó arról írt, hogy az Európai Unió által Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel első részlete júniusban fog megérkezni. A tervek szerint a 9 milliárdot Kijev drónokra, a katonák fizetésére és a költségvetési hiány fedezésére fogja fordítani.
1: 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték a belgrádi rendőrkapitányság korábbi vezetőjét, közölte a belgrádi felsőbíróság. A gyanú szerint Veszelin Milic, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjeként több bűncselekményt követett el annak érdekében, hogy eltusoljon egy május 12-én történt emberölési kísérletet. A hatóságok azzal gyanúsítják, hogy nem jelentette a bűncselekményt és annak feltételezett elkövetőit, valamint segítséget is nyújtott az elkövetőknek. Dragan Vasiljevics rendőrigazgató hangsúlyozta, nincsenek és nem is lesznek védett személyek.
23: A rendőrség jelenleg is a bizonyítékok begyűjtésén és biztosításán dolgozik. Felmerül a gyanú, hogy több bűncselekmény történt. Nincsenek védett személyek, és nem is lesznek. 10 embert vittek be, akiket a nap folyamán kihallgatásra átadtak az ügyészségnek. Köztük 4 rendőr is van.
1: Akár 8 év börtönt is kaphat az a férfi, aki ellopta egy szent koponyáját Csehországban, majd betonba öntötte az erekét. A 35 éves elkövető a kihallgatásán azt mondta, Szerinte nem lett volna szabad nyilvánosan kiállítani az erekjét. A férfi azt tervezte, hogy a betonba öntött 800 éves tárgyat a folyóba dobja. Stanislav Pribilt, prágai érsek azt mondta, a restaurátorok azon dolgoznak, hogy helyreállítsák a 13. században élő cseh nemesasszony koponyáját. A szent nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
4: Úgy tűnik, hogy megtaláltuk az erekét, habár azt betonba öntötték. Restaurátorok és mások, akik értenek az ilyen történelmi erekék kezeléséhez, most azon dolgoznak, hogy megtisztítsák a koponyát és helyreállítsák, amennyire csak lehetséges.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezni fogja a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszüntetik a központosítást, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. Tar Zoltán hangsúlyozta, nem fognak semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan és milyen módon kell a kultúrának működnie. Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság.
5: Működjünk együtt abban, hogy ez a lehetőség tényleg oda vezessen, hogy a kultúra felvirágozásával, szabadságával az egész ország felvirágozzék. Hogy versenyképes legyen Magyarország, hogy a kreatív iparunk az ne csak Magyarországon, hanem a világ minden részén ismert legyen, hogy az alkotóink hazajöhessenek, hogy a szakembereink hazajöhessenek, hogy azt érezzék, hogy jó itt élni.
1: A Magyar LMBT Szövetség partnerséget vár az új kormánytól. 12 pontos javaslatukban első helyen szerepel az alaptörvény diszkriminatív rendelkezéseinek törlése és a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tiltása. Kanicsár Ádám András, a szervezet kommunikációs munkatársa annak kapcsán beszélt erről, hogy fórumot tartottak a több százezer fős közösséget érintő legfontosabb kérdésekről. Azt mondta, az elmúlt 16 évben számos kirekesztő törvény lépett hatályba, illetve sok támadás érte a közösséget.
7: Az eddigi rendszerben minket pedofilnak neveztek, minket ellenségnek kezeltek, folyamatosan átnyúltak felettünk, és a megkérdezésünk nélkül hoztak kirekesztő, homofób, illetve transzfób törvényeket. Úgyhogy most nagyon reménykedünk benne, hogy egy partnerségi kapcsolat lesz az új kormánnyal, aki emberszámba veszi az ide tartozó magyar adófizető állampolgárokat, illetve fiatalokat is.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt majd a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik majd a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul majd a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb. Budapesten 21 órakor 13 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1200 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön a műsorvezető Néver Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
8: Családi borászat a badacsonyi borvidéken, ahol a szabadság és a fenntarthatóság formálja a borokat. Egy olasz ihletésű gelátó története egykori focistával, egy lakásétterem, ahol két életút találkozik, és egy szörp műhely, ahol a családi döntésekből született vállalkozás. Finom históriák, személyes történeteken keresztül a gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
24: Az irániak valóban átengedik azokat a hajókat, amelyek juánban fizetik ki a tranzitdíjat, de az amerikaiak ezért hozták a második blokkádot, hogy akiket az irániak átengednek, az amerikaiak nem engedik át. Azt látjuk, hogy az iráni felségvizeken keresztül lopakodnak ki iráni hajók.
25: Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on.

0: Ez a Sportvilág.
1: A Győr a magyar bajnok a labdarúgó NB1-ben. A bronzéremért játszhat az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában. Szolnoki sikerrel kezdődött a döntő a férfi kosárlabda NB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: 1-0-ra győzött Kismárdán az utolsó fordulóban a Győr, és megnyerte a bajnoki címet a labdarúgó NB1-ben. Az Eto így a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat majd. A magyar bajnok Tóth Rajmund Cseszregi Balázsnak nyilatkozott a mérkőzés után.
2: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
3: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon olyan, hogy mondjam, kacifántos szezonom volt, tényleg ez a jobb oldali kitérőt, azt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szóval jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacifántos volt, nehéz volt, de hát sem sikerült.
2: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az éremért harcoltok, hanem a bajnoki címért, és meg is lehet.
3: Köszönöm, ezek nekem nem tudom, hogy melyik volt ez a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakad le, akkor ott már szóval mindenki így vérszagot kapott, tudom, már egyértelmű volt a cél, hogy meg akarunk nyerni a bajnokságot.
2: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
3: Köszönöm, ezek azért igen. Szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg,
2: és az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
3: Egyértelműen, hát én még jártam NB3-as meccsekre, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
2: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
3: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom meg koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
1: Az Eto másik játékosa, Csinger Márk ma a pályán nem tudott segíteni csapatának, de erről is beszélt Cseszregi Balázsnak a bajnoki cím megszerzése után.
2: Nyilván furcsa az első kérdésem, de hogy vagy?
4: Köszönöm, jó vagyok sajnos. Pont úgy jött ki, hogy ezen a hétvégén nem tudtam volna részt venni a csapattal, de a csapat megtette helyettem is a munkát, és sikerült nyerni.
2: De válogatottban mész?
4: Persze, mindenképp. Kisebb sérülés csak, de ezen túl leszek gyorsan.
2: Amikor visszatértél a Dunaszerdahelytől az Etóhoz, gondoltad volna-e, hogy ennek ez lesz a vége?
4: Őszintén, sosem gondoltam volna, de ennél jobban nem is alakulhatott volna.
2: Egészen elképesztően fiatal a csapatotok, rengeteg saját nevelésű, rengeteg magyar játékossal, és mégis sikerült megszerezni a bajnoki címet, és azt gondolom, hogy úgy, hogy végig rajtatok volt a nyomás.
4: Azt tudom mondani, hogy a csapat összhang, az egész csapat, az edzői stáb tökéletesen összeteszi egymást, és ez lett az eredmény, a bajnokot tudtunk lenni.
2: Nyomásról beszélünk, de volt a nyomás valójában.
4: Senki se gondolta volna őszintén, hogy mi bajnokok leszünk. Szerintem nyomás nélkül játszottunk. Most se lehet mondani ezen a mérkőzésen, de ez is meglett.
1: Világi Bálint az Eto FC csapatmenedzsere következik, a riporter Cseszregi Balázs.
2: Amikor átvettétek az Etót, akkor a 12. helyen volt az NB2-ben. Nem tudom, 4 éve, 3 év kellett hozzá, hogy idáig jusson el, és bajnoki címet ünnepeljetek. Ez milyen érzés?
5: Milyen érzés egy bajnoki címet? Csodálatos! Kifizetődik minden, amiért dolgoztál, és meg egy picit több is. Ez egy álom, és ez ad motivációt, hogy dolgozzunk tovább. És egy viszonylag egy eredmény ahhoz, tudjuk, hogy jó úton járunk, és amit csinálunk, azt jól csináljuk.
2: Az elmúlt hetekben már se hallottunk, hogy az a kérdés, hogy Eto lesz a bajnok, vagy folytatja a bajnoki sorozatát a Ferencvárost. Ti hol hittétek el, a ketti vezetők, hogy ez most már meg lehet?
5: Mindig, az elejétől mindig úgy dolgozunk, hogy a lehető legjobbat akarjuk elérni. És úgy nem tudunk kimenni a pályára, hogy döntetlen, vagy talán második hely, talán harmadik hely. Mindig a legjobbat nyújtsuk, és sikerült, összejött.
2: És más utat választottatok, mint mondjuk a Ferencváros, hiszen rengeteg fiatal, saját nevelésű játékossal, rengeteg magyar játékossal értetek fel a csúcsra.
5: Igen, hát hittünk ebben, ez egy jó út, a fiatal fiatalokat motiválni kell, és megmutattuk, hogy így is lehet, és el lehet írni sikereket. Magyar szabállyal, fiatal szabállyal, akademistákkal, mindennel.
2: Négy válogatott játékosa van a csapatnak, ez is legalább akkora siker, vagy mondjuk, hogy majdnem akkora siker, mint a bajnoki cím.
5: Igen, nagyon örülök neki, és szurkolunk neki.
2: Hogyan tovább? Most a szurkolókat nyilván az ünnep mellett, az is érdekli, de beszéljünk az ünnepről. Hol lesz az ünnep Győrben, meg mikor?
5: Holnap lesz az érem átadás a stadionban. 3 órától mindenkit válunk szeretettel. Remélem, hogy egy nagyot tudunk együtt ünnepelni, és a Bajnokok Ligája a következő lépés.
1: A Ferencváros 3-0-ra nyert hazai pályán a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó NB1 utolsó fordulójában, de ezüstérmes a bajnokságban. Az FTC kupa győztesként az Európa Ligában szerepelhet majd a következő idényben. A Fradi magyar kapusa Dibusz Dénes Korsós Krisztófnak adott interjút.
0: Dénes, kezdjük talán azzal, hogy a csapat ma megtette azt, ami tőle tellett, és a szezonban először 90 perc alatt legyűrte az Zalaegerszeget. Mi kellett ez, mennyire volt ez egyértelmű?
6: A végeredmény alapján egyértelmű volt, de a meccset látva azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Ugye főleg az első fél időben elég komoly problémáink voltak, nagyon sokszor meg tudtak minket bontani, és az egyáltalán nem úgy nézett ki, mondjuk, ahogy a kupa döntő, ugye, hogy ott is az első fél időben azért viszonylag sokat birtokolta a labdát az Ete, de nem tud helyzeteket kialakítani, hát most ez a mai napon azért máshogy volt, és jóval többször eljutottak a kapunkék, szerencsére nem tudtak betalálni, 0-0-ával mentünk a fél időre, igyekeztünk kisebb változtatásokat eszközölni, hogy a második fél időben már a mi akaratunk érvényesüljön. Ugye azok után, hogy azért egy ilyen megpattanó beadásból sikerült megszerezni a vezetést, nyilván más lett a játék képe, és az azért egy kicsit nyugtatóan hatott, szerencsére utána meg tudtuk duplázni az előnyt, és a végén még egy harmadikat is sikerült rúgnunk, de hát nyilvánvalóan a másik mérkőzés eredményét figyelembe véve ugye nem lehet nagy az örömünk.
0: Az jutott eszembe, és akkor rákanyarodva már a bajnoki versenyfutásra, hogy a válaszod első része az gyakorlatilag beilleszthető lett volna a szezon során rengeteg hazai bajnoki mérkőzés értékeléséhez, vagy legalábbis valami hasonló. Te hogy érzed, hol és mi ment el ez a bajnoki arany?
6: Hát főként talán ugye ősszel, ahol tényleg vereségeket szenvedtünk hazai pályán, amit mondjuk ugye semmi sem indokolt. Nem volt jó a játékunk, tehát én azt gondolom, hogy itt talán a szezon vége felé utolsó harmadában azért voltak jobb mérkőzéseink és olyan meccseink, amiken azért megmutattuk, hogy mondjuk nemzetközi szinten is miért tudott versenyképes lenni a csapat, de a szezon nagy részében viszont én azt éreztem, hogy a bajnoki kon egyszerűen nem volt meg az a játék, az a minőség, az intenzitás, az a lendület, az a játék, ami ahhoz kellett volna, hogy egy kiegyensúlyozottan és jól szereplő Győrt magunk mögé tudjunk utasítani.
1: A labdarúgó NB1-ben a bronzérmet a Paks szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában, és majd a konferencialiga selejtezőjében kezdhet nyáron. A győztes csapatban Hán János 2 gólt szerzett, és Bobák Róbertnek értékelt.
7: Nagyon gyorsan nyomatékosítottátok, hogy meg akarjátok nyerni ezt a mérkőzést. Dupláztál, kérlek mesélj a találatokról, és hát majd később a kihagyott 11-esről is.
8: Hát igen, így szerettünk volna belemenni a mérkőzésbe, hogy nyomást gyakoroljunk az ellenfélre. Tudtuk, hogy a Diósgyőr milyen helyzetben van, de nem úgy jöttünk ide, hogy lenézzük őket, hanem 100%-osan a győzelemért mentünk. Ez sikerült, mondhatom azt így utólag, hogy hamar lerendeztük. Nyilván bosszant a kihagyott 11-es, kicsit öző voltam, 2 rúgott gól után szerettem volna egy harmadik. Is. Lehet, hogy át kellett volna engedni, de összességében a lényeg a bronzérem.
7: Újabb érem a bajnokságban. Mit jelent az idei a számotok részén? Nem volt teljesen egyértelmű, hogy az utolsó körben meg lehet a bronzérem. Nagyot kellett hajrázni. Évközben azért volt egy kis hullámvasút, de összességében milyen volt ez az idény?
8: Hát igen, egy hullámvasút volt, főleg itt a tavasz. Azt gondolom összességében ez egy nagyon szép eredmény annak fényében, hogy milyen szezon közben milyen állapotban voltunk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így egyenesbe jöttünk a végére.
7: És jöttek idén is a Hán János gólok, 11 született ebben az idényben. Hogyan összegezned a saját teljesítményed?
8: Hát ahogy a csapatét fele más, volt benne sérülés is, volt, amikor nem úgy ment a játék, de ahogy a csapatét is, az én egyéni teljesítményemet is örülök, hogy a végére kiegyenesedett.
7: A kommentátori állásban elhangzott, hogy valószínűleg nagyon jó hangulatú lesz a hazafelé út, majd az M3-oson és az M6-oson. Milyen lehet ez az út, mennyire lehet elengedni most már magatokat?
8: Hát most már nyilván el lehet. Tehát vége a bajnokság. megszereztük a bronzérmet, úgyhogy igazából minden megvan.
1: A labdarúgó NB1 utolsó fordulójában a házigazda Debrecen 2-1-re nyert az Újpest ellen, ezzel a negyedik helyen zárta a bajnokságot, és a következő idényt a konferencia ligában kezdheti. A debreceniek ezt követően a hivatalos oldalokon bejelentették, hogy az eddigi spanyol vezetőedző Sergio Navarro szerződése lejártával távozik. Schäfer Andrással a kezdő csapatban az Union Berlin 4-0-ra legyőzte hazai pályán az Augsburgot a német labdarúgó bajnokság 34. utolsó fordulójában, amely után a Heidenheim és a San Pauli esett ki az élvonalból. A biztosan bronzérmes RB Leipzig 4-1-re kikapott a Freiburg otthonában. A vendégeknél Gulácsi Péter 3 hónappal a térsérülését követően visszakerült a kezdő csapatba, amelyben Willi Orbán is benne volt. A Bayern München, amely 35. bajnoki címét szerezte meg, 5-1-re verte a Kölnt hazai pályán. A Manchester City nyerte az angol labdarúgó FA kupát, miután 1-0-ra verte a Chelsea-t a döntőben.
9: Sportvilág.
1: A bronzéremért játszhat az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában, mivel 33-30-ra kikapott a házigazda francia Dijontól a 4-es döntő elődöntőjében. 6 gólt lőtt Horváth Fanni, az Esztergom játékosa német Kornélnak értékelt.
10: Horváth Fanni érkezik egyszerűen harci sérülésekkel az arcán, nagyon-nagyon picin múlott. Óriási játszottál, ehhez viszont gratulálok, mert az első félidő végén, második elején kis ilyen egymagat tartott az a lelket a csapatban, ilyen volt az elődöntő.
11: Hát köszönöm, de sajnos nem tudok úgy örülni ilyenkor ennek, hogy nem győzelemmel zártuk a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy nem teljesen a megbeszéltek szerint kezdtük a félidőt, az elsőt, hiszen egyszerűen nem éreztem, hogy fel tudtuk rendesen gyorsulni.
10: Ellenben a második fél idő viszont igen.
11: Igen, az a mi játékunk, én úgy gondolom. Ott tudtuk játszani a második fél idő elején a gyors játékunkat. Az volt teljes mértékben a mi játékunk védekezésben, támadásban, de sajnos a vége az nem úgy alakult, ahogy elterveztük. Ezt nagyon sajnálom, de azon leszünk, hogy holnap ezt kiavítsuk.
10: Minden is vezettetek, amikor elkezdtek fejlődni, akkor az volt az, hogy nagyon gyorsan, túl gyorsan lövöldözték a gólokat, gólogatszik velem szemben, akkor gondolom, te is így éreztem belülről.
11: Voltak eladott labdáink sajnos, amiből tudtak gyors gólokat lőni, védekezésben hibáink is voltak, ezt ők ki tudták használni. Hát nem szabad ezt megengednünk magunknak, ez egyértelmű. Úgyhogy ezen leszünk, hogy ezt mindenkit kiavítsuk, mert ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyet.
1: Következzen az Esztergom vezetőedzője Ele Gábor, a riporter német Kornél.
10: Az első szó a vereség ellenére mindenképpen a gratulációi kell, hogy legyen. Eljutottad a első bálozóthoz, itt van, de hát ennél rosszabb érzés, amikor közel van rá, és a vezetedek téged is, gondolom alig, ha lehet, mi múlott ez itt a második félben, a második félben mi volt a különbség?
12: Védekezésünkből egész kaput teljesítményünk kellett váltani a védekezésben, a muszáj volt pihentetni, és sajnos ott nagyon gyorsan kaptuk el az előnyünket. Én azt gondolom, hogy ilyen figyelmetlenségekből tudok ránk jönni a Dijon fölösleges 2 percek, fölösleges dolgok miatt. Hát ez nyilván a rutintalanságunk, de akkor is nagyon borsan föl, de kilehetjük a belőtetük a pályán, tehát ez a azzal nincs nekem problémám, itt inkább nagy kérdés az, hogy holnap hogy tákoljuk össze ezt a csapatot, hogy valami elfogadhatót küldjön. De holnap nagyon sajnálom, de hát is pillanatjog azért az unnám, hogy a rutin eldöntöttem, mert sajnos a baj, hogy a rutinosabb játékosai megcsapágyos lettek ma játszatból, úgyhogy holnap ez egy érdekes nap lesz.
1: Hátrányból fordítva 30-29-re győzött a Ferencváros hazai pályán a Debrecen ellen a női kézilabda NB1 24. fordulójában. Az FTC magyar válogatott játékosát Márton Grétát Jó András kérdezte a mérkőzés után.
13: Talán azt nem gondoltátok ti sem a mérkőzés elején, hogy ennyire szoros lehet ez a találkozó. Talán bíztatok benne, hogy nem lesz ilyen szoros. Tudtátok, hogy mennyi sérült van ott is, váltak, és azért tűzdelt a csapat, de nagyon meleg volt az első fél idő.
14: Igen, ebben csak bizakodtunk, hogy talán a hazai pályán nem fogunk annyira szenvedni, mint egyébként a Debrecen ellen szinte minden csapat szokott, de a mérkőzés előtti interjúban is kiemeltem, hogy ellenük mindig nagyon nehéz, és borzasztóan jól játszottak az első fél időben. Ezt az eredmény is mutatta, hogy 4 gólos hátrányból várhattuk a második játékrészt, és azt gondolom, hogy a szerencse is kellett a második fél időben ahhoz, hogy ma nyerni tudjunk.
13: Ez egy évvégi forma volt?
14: Azt gondolom, hogy igen. Talán mindkét csapatnál sokkal több volt a hiba, mint úgy egyébként megengedhető lett volna. Az én saját nevemben is beszélhetek, hogy nagyon sok helyzetet hibáztunk, és erre mindig azt mondják az edzők, hogy ez a koncentráció hiánya, hiába próbáltunk odafigyelni. Ez most egy nagyon nehéz mérkőzés volt, és belülről nagyon nehezen éltük meg.
9: Nem szeretnék bírózni, de muszáj megkérdezzem, hogy jó néhány mérkőzést már te is játszottál a pályafutása során. Elég érdekes ítéletek voltak a mai mérkőzésen, ezt hogy tudjátok kiszállni? Nyilván profik vagytok, muszáj, de mennyire nehéz az ilyenkor?
14: Érdekes ítéletek mindig vannak, és megtanultuk azt, hogy alkalmazkodni kell a helyzethez. Próbáltuk a lehető legtöbbet kihozni belőle, és magunkra koncentrálni. Nyilvánvalóan, amikor a saját csapattársunk ellen történik egy olyan ítélet, ami esetleg nem kedves nekünk, akkor
1: a Debrecen vezetőedzője Szilágyi Zoltán is értékelt Jó Andrásnak.
9: Nagyon nagy magasságon megyek azzal a kijelentésre, hogyha azt mondom, hogy földön túli teljesítmény volt ezen a mai csapattal ezen a mérkőzésen, ezzel a kerettel?
15: Igazából annyit tudok mondani, hogy földön túli talán nem, de nagyon nagy dicséret illeti a lányokat, hogy ennyire komoly tartásunk volt végig 60 percen keresztül. Az első fél idő ott ragyogó volt, kihasználtuk azt a lehetőséget, ami jött a meccs során. A második fél időben pedig azért egy nagyon komoly teljesítmény nyújtott, viszont amikor jöttek ránk, akkor sem rogytunk össze, és mindig volt kiút, és mindig ki tudtunk jönni a hullámvölgyökből. A végén meg, hát akkor mondtam volna, hogy földön túli teljesítmény, hogyha élünk a végén is a lehetőségeinkkel. Hiszen ott volt hetest, zicsereket hagytunk ki a végjátékban, Bíró Blankát kell dicsérni egyértelműen ezekben a szituációban, nem véletlenül egy klasszis kapusról beszélünk. Ilyenkor mi meg nem tudtunk azzal a lehetőséggel élni, ami adódott, ettől függetlenül pedig büszke vagyok a talányokra.
9: Ugye a mérkőzés előtt azt hallottam, hogy azt mondtad, hogy a Ferencváros 30 gólon kell tartani, máskülönben ugye véletlenül lehetőség nincsen. Mennyire fájó, hogy 30-29 lett a vége pont?
15: Hát igen, ez egy nehéz szituáció. Megmondom őszintén, már döntetlen annyira nem is érdekelt ott a végén, nekünk mindenképpen féleképpen győzni kellett volna, és annyi, hogy ezért 19-re lapot húztunk, és abból próbáltunk ott bármit is kihozni belőle, majd szerencse kellett volna ahhoz, hogy mi a taponni meg tudjuk fordítani. Nyilván jobban nézett volna ki, tehát ki tudtuk volna menedzselni az X-et, jobban nézett volna ki az eredmény, de alapvetően nem sokat értünk volna vele.
9: Cserjenszki eddig epizód szereplő volt többségében, most már bejátszotta magát a teljes mértékben a kezdőben?
15: Jó lépéseket tesz ezzel, illetve most nem nagyon van kérdés a kezdőt tekintve, hiszen ő van egyedül ebben a pozícióban, ezért is indultunk három irányítóval neki ennek az évnek, hiszen benne van sajnos a sérülés, és pont, hogy két kulcsjátékosunk ugyebár a irányító pozícióba sérült meg, ez ő számára hozzá azt a lehetőséget, amiben nagyon szépen él, és nagyon szépen csinálja a dolgát, ami ebből kihozható, abból a maximumot hozza.
1: A női kézilabda NB1 mai játéknapján a Vác 10 góllal nyert a NEKA otthonában. A Szombathely 24-23-ra egy góllal tehát kikapott Kisvárdán, és az Alba Fehérvár 29-23-ra győzött odahaza a Vasas ellen. Holnap pedig tehát szurkolhatunk az Esztergomnak a bronzmérkőzésen a női kézilabda Európa Ligában, 15 órától a Dán Viborg ellen játszik, majd este a döntőben Thüringer-Dijon mérkőzést rendeznek majd, ezeket természetesen élőben lehet követni a Nemzeti Sport Rádióban is.
16: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Szolnoki sikerrel indult a férfi kosárlabda NB1 döntős párharca. A címvédő Olajbányász 94-79-re legyőzte a Falkót az első meccsen. A finálé 3 nyert mérkőzésig tart. Négyes döntőbe jutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC 18-16-ra nyert az UVS-e vendégeként, így kettős győzelemmel biztosította helyét a legjobb 4 között. Az elődöntőben búcsúzott a BVSC a női vízilabda Eurókupától. A budapesti csapat az idegenbeli döntetlent követően 11-4-re kikapott a spanyol Katalunya együttesétől odahaza a párharc visszavágóján. Vereséggel kezdte a svájci jégkorong világbajnokságot a magyar válogatott. A mieink 4-1-re kaptak ki

0: Ez engem meghatott, hogy így bemondtak, és akkor tapsoltak, hogy én itt játszom, és ez nekem nagyon nagy erőt adott a meccsre is, a meccset is nagyon élveztem, nagyon jó itt az atmoszféra, nagyon sok magyar is jött ki, ami nagyon nagy erőt ad nekünk, és...
1: Több százan, lehet, hogy ezeren is vannak, 9000 néző volt ezen a meccsen.
0: Biztos többen vannak, mint ezen a magyarok. Nagyon köszönjük nekik, hogy kijöttek és szurkoltak, és igenis érezzük, és nagyon sok erőt adnak nekünk.
1: Mi fenn a 7. emeleten a sajtó olyan helyen ülünk, ahol nem is látjuk, csak halljuk azt, hogy kiabálnak, és ott a második harmad elején is, ugye 0-0 volt az első 20 perc, szóval utána a hajrá magyarok jött, és akkor ez nektek is segítség, de hát ez már nem újdonság az alcsoportos VB-n. Mit lehetett tanulni ebből a meccsből? Mert ugye 4 perc alatt kaptunk 2-t, a második harmadban, a 8. percben egy nagyon szép, egy zicserig játszott. Én azt mondom, hogy a meccs legszebb gólja volt, de hát azért a finnek mégis olimpiai bronzérmesek 6-an itt voltak a milánói csapatból, 12 NHL játékos. Mit lehet majd akár Ausztria ellen, akár a nagyon fontos keddi brit meccsen ebből hasznosítani?
0: Hát igazából nagyon sok mindent. Látjuk, hogy milyen szinten erősek az ilyen egy-az-egy párharcokban, milyen jól le tudják szedni a korongokat a palánkról. Ebben nekünk is fejlődni kell, de taktikailag szerintem tök jól néztünk ki, és ahogy a Terbi is mondta, így meghallottam, hogy voltak nagyon jó szakaszai a meccsnek, ahol rendesen jól néztünk ki, és biztos ki fogjuk elemezni, az edzők mutatnak nekünk videókat, de szerintem taktikailag nagyon jól ment a csapat.
1: Ezen a mérkőzésen ez a hatalmas különbség döntött, amit előbb itt felsoroltam, hogy olimpiai bronzérmesek, NHL játékosok, ugye a finn első osztályban nekünk volt játékosunk, a finnek megtehetik, hogy nem is kell, hogy a keretben legyenek.
0: Igen, hát azért papíron ők sokkal jobb játékosok, ők lehet mondani, hogy az egész szezonban ilyen szintű meccseket játszanak. Nekünk ez egy nagyobb kihívás, hogy ilyen sebességben játszódjunk, ők hozzá vannak szokva. Mondom, szerintem az ütővel az ilyen párharcokban kicsit erősebbek nálunk, ez szerintem meglátszik. De szerintem jól nézett ki, és tényleg, hogyha így fejlődik a magyar válogatott, akkor szerintem pár éven belül lehet rá esély, hogy pontot szerezzünk ellenük.
2: A svájci férfi jégkorong világbajnokságon a magyarok csoportjában Ausztria 5-2-re legyőzte a brit csapatot, és Svájc pedig 4-2-re nyert Lettország ellen. Mohácson kezdődött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny 4. szakasza. A nap összefoglalóját Kreisz Bálinttól hallják.
3: Mohácson és Pécsen is végül az időjárás nyerte a csatát, a káosz után Jakob Söderqvist nyerte a hegyi befutót. Előzetesen is a 47. Tour de Hongrie legizgalmasabb szakaszának tűnt a mai királyetap, és hát drámából tényleg nem volt hiány. A nap elején a szervezőknek már meg kellett hozni egy komoly döntést, a heves esőzések és a csapatok kérése miatt 41 kilométert kivettek a szakasz távjából, 188 kilométerből így 147 maradt. Ez a módosítás nem érintette a szurkolók által leginkább várt részt, a pécsi Bárányúti emelkedőt, amelynek bizonyos részei 15%-nál is meredekebbek, amit még gyalog sem volt könnyű megmászni. Az előzetes tervek alapján 4-szer tekert volna fel ide a mezőny. A szakadó esőben viszonylag hamar kialakult a napszökése, amelyben eleinte 8-an voltak, ám szép lassan szakadtak le néhányan, ahogy jöttek az első kaptatók. A harmadik pécsi körre már csak Jakob Söderqvist és Adrián Benito maradt, nagyjából egy perces előnnyel. Itt azonban a körülmények ismét közbeszóltak, korábban ugyanis több bukás volt, így nem maradt elég mentőautó a mezőny mögött. A zsűri emiatt hirtelen úgy döntött, törlik az utolsó kört, ez a 24 km helyett hirtelen már csak 4 volt hátra a napból. Ez mindenkit váratlan nullért, óriási sietségben kellett a szervezőknek átrendezni a kordonokat, hogy a befutó felé tereljék a kerékpárosokat. A hír Söderqvistnek jött a legjobban, aki megindította utolsó támadását, és hazaért 32 másodperccel Adrián Benito előtt, és 40 másodperccel Luke Plepp előtt. Legjobb magyarként Walter Attila futott be, aki 14-ként zárt, és 1 perc 19 másodpercet kapott. Sokáig nem hirdették ki a végeredményt, az is benne volt, hogy neutralizálják a szakaszt, de végül a csapatok és a bírák úgy döntöttek, a hirtelen változtatás ellenére is minden érvényben marad, így Söderqvist lett a sárga trikós. Hallgassák meg a vele készült beszélgetést, amely még a hivatalos döntés megszületése előtt készült.
4: He was the only option for me.
5: Számomra a szökés volt az egyetlen opció. 100%-ig biztos voltam benne, hogy ott leszek a szökevény csoportban, mert ilyen körülmények között ebben a káoszban szóba sem jöhetett, hogy a népes mezőnyben tekerjen végig a szakaszt. Mindent egy lapra tettem fel, és végül számomra minden fantasztikusan alakult.
3: Az biztos volt, hogy bármilyen döntés is születik, Walter Attila marad a legjobb magyarnak járó fehér trikó viselője, de őt is megkérdeztük erről az egész helyzetről, illetve hogy mikor tudta meg, hogy az utolsó kört törölték.
6: Azt, hogy az utolsó kört kivették, én azt az 1 kilométeres kapunál tudtam meg gyakorlatilag. Annak örülök, hogy kivették azt a sík részt, mert tényleg nem osztott, nem szorzott volna, csak még tovább fáztunk volna. Tényleg semmi értelme nem lett volna annak a körnek, úgyhogy innen is látszik, meg a direktorom is megjegyezte a buszba, hogy milyen érdekes, hogy ennyire jó fejek a rendezők, hogy külföldön ilyet nem nagyon csinálnak, de ez a Giro d'Italia, akkor beraknak.

0: még 40 kilométert, hogy még többet szenvedjünk. Úgyhogy innen is köszönettel a rendezőknek, mert nyilvánvalóan várták azok a városok is a szakaszt, viszont a saját épségünk miatt, meg amiatt, mert tényleg felesleges még 40 kilométert ebbe az esőbe menni, itt tök jó döntés volt. Az meglepett engem itt a legvégén nagyon, hogy az utolsó kört kivesszük. Nyilván volt az a két nagyobb bukás, nem tudom, hogy volt-e még. Én kettőt láttam, mert azok voltak ott előttem, így a legelejében, gyakorlatilag a második helyen, vagy első helyen, ugye Lampard kicsúszásával. De hát ezt tudtuk, hogy ez ilyen veszélyes, úgyhogy ott meglepett engem a legvégén itt, tényleg itt tudtam, meg Dina Marci szólt, hogy ez az utolsó fölmenet, úgyhogy ez eléggé meglepett, de nyilvánvalóan benne volt a pakliban még több bukás itt a legvégén, úgyhogy lehet ez volt a jó döntés, onnantól improvizálni kellett, és most meg, ha jól hallom, akkor a rendezőknek kell improvizálni, hogy akkor ki is nyerje a versenyt.
1: Mit gondolsz, mi lenne a helyes döntés ebben az esetben?
0: Hát én Söderqvistnek adnám, őszintén szóval igazából most nyilvánvalóan utolértük volna a szökést, ha van még egy kör, és valószínűleg Koznefrau megóvta volna a trikóját, szóval a helyikben nyilván nagyon mérges lennék, ha most így veszik el, de hát most még kapjon, nem tudom, 20 másodperc büntetést a Söderqvist, tehát hogy ez ilyen versenyhelyzet, néha történnek ilyenek, úgyhogy hát nincsenek egyszerű helyzetben az egészen biztos.
1: Saját lábaidat egyébként hogy érezted, mire lettél volna képes az utolsó körben?
0: Hát egy picit még talán volt benne, én körökörre jobban éreztem magam, de nincs mi lett volna, ha kihoztam magamból a maximumot. Én engem nagyon meglep, hogy ennyire jól éreztem magam. Biztos az a rengeteg energia a szurkolóktól az elmúlt napok folyamán az beépült a lábaimba, és nagyon rég mentem ilyen intenzívet, mint ez a Bárány utcai, egy elég hosszú hetet abszolváltam a múlt héten, inkább építkezek, mert azt érzem, hogy nagy szükségem lesz rá még a szezon második felébe, úgyhogy most jönnek majd nekem az intenzív VO2-ös edzések, meg hetek majd a Tejdén, úgyhogy ahhoz képest nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire jól ment, és szerintem 10 közelben vagyok összetettbe, ez engem nagyon-nagyon meglep, tényleg nem számítottam erre.
2: Az összetett pontverseny vezetőjének járó zöld trikó továbbra is Tim Merlien lesz, a hegyi pontversenyt vezető Adrián Benito pedig piros mezben lesz majd holnap. A jelenlegi tervek szerint a 47. Tour d'Anglie utolsó szakaszán Balatonalmed és Veszprém között 147 km tesz majd meg a mezőny, rajt 13 órakor. Reméljük, a holnapi nap nem olyan lesz, mint a mai, amely kis túlzással a zöld asztalnál kezdődött, és ott is ért véget.
3: És természetesen holnap is beszámol meg Kressz Bálint a történtekről. 3 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyarok a brandenburgi kajakkenu világkupa délutáni döntőiben. Kis Ágnes Kenu 1-es 500 méteren ért be elsőként a célba, kajakosoknál pedig Kopasz Bálint 1000 méteren, Tótka Sándor 200-on győzött. Para szakákban Varga Katalin bronzérmet nyert. Mindent beleadott a kombinált számba Tárkányi Zsombor, aki nagy hajrával csípte meg a 9. utolsó döntőtérő helyet a Paradzsiki világkupa verseny férfi elődöntőjének B csoportjában. A Magyar Olimpiai Bizottság mai közgyűlésén médiai díjat kapott a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió munkatársa Bera Emese, aki így nyilatkozott, miután átvett az elismerést.
4: Ezt talán mindig Novotny Zoli bácsi szokta mondani, hogy szeretni kell a sportolókat. És ez akár egy interjúban, akár egy meccs közvetítésben, de akár még a műsorvezetésben vissza kell, hogy köszönjön. És hogyha te úgy állsz hozzájuk, hogy egyrészt a legjobbat szeretnéd kihozni belőlük, másrészt reálisan látod, de sosem bántod őket, akkor szerintem az már egy jó alap arra, hogy te jól végezd a munkádat. Ugye alázat, tisztelet, ez nyilván minden munkakörben megvan, de én azt gondolom, hogy a rutinnal ezt már sokszor hangoztattam, és a kíváncsisággal kell hozzáállni mindenhez és mindenkihez, és aztán az elkövetett hibákat meg mindig próbálni kijavítani. Nyilván kell egyfajta személyiség ahhoz, hogyha mondjuk csinálsz egy interjút, akkor mondjuk meg tud nyitni az interjú alatt. Ez valakiben vagy megvan, vagy nincs, de ez is azért a tapasztalattal változhat, de szerintem a mi szakmánk az pont olyan, amit nem lehet iskolában tanulni, nyilván az alapokat azokat tudod, meg a műfaji korlátokat, azokat megtanulhatod, de az, hogy kiből lesz jó újságíró, azt szerintem az iskolában nem derülhet ki, hanem aztán utána, amikor ebben benne vagy, és az évek során dolgozol, akkor szerencsés vagy, hogy valaki azt mondja rád, hogy te jó újságíró vagy.
3: Bera Emesét, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió munkatársát hallották, mi pedig összegezzünk, hiszen a mai nap legfontosabb sporthíre, hogy a Győr lett a magyar bajnok a labdarúgó NB1-ben, mellett az ezüstérmes a Ferencváros és a bronzérmes a Paks, az Esztergom pedig a bronzéremért játszott majd holnap a női kézilabda Európa Ligában. Én köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
5: Ez volt a Sportvilág. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: Órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma is ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsérültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. Az elmúlt hónapokban ő állt az izraeli körözési lista élén. Az izraeli hadsereg tegnap egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Mindkét országban többen megsérültek. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatás után, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Csak nem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokkád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Mindeközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást. A helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került a Lampedusa közelében. A járművön 55-en utaztak, közülük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyerek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az éveleje óta csak nem 1000-en haltak meg vagy tűntek el az Európába vezető földközi-tengeri útvonalakon. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel is rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni. Végül a járókelők állították meg és tartóztatták fel a rendőrök kiérkezéséig. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Tehervonat ütközött autóbusszal Bangkok központjában. 8-an meghaltak, 25-en megsérültek. A szerelvény a buszon kívült több személyautót és motorkerékpárt is magával sodort. Sok jármű kigyulladt. A tájföldi balesetet feltehetően az okozta, hogy a sorompó nem zárult le időben a vonat érkezése előtt. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 8 és 15 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső és keleti észak-keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. 11-24 fok várható, a középső tájakon lesz hűvösebb, a Tiszántúlon melegebb.
5: Műsorajánlat.
6: Vasárnapi újság. Kapcsolatépítés. Mérlegen a magyar külpolitika elmúlt 20 esztendeje. Államhatárok. Biztonsági kihívások Magyarország előtt és mögött. Mi történt az elmúlt 2 évtizedben és mi várható? Biztonságosabb lett-e a magyar világ? Szánszegő. Könyv a Kádár rendszer tűrt, tiltott és támogatott zenekarairól és a zeneipart akkor irányító Erdős Péterről.
5: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
7: Az amerikai elnök Pekingben. Mit akar Kína? Az önkormányzati választáson elszenvedett óriási vereség után káosz uralja a Labour-t, a brit kormánypártot. Belebukhat Keir Starmer kormányfő is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Mint az imént hallották, ezúttal az Egyesült Államokból, Kínáról és az Egyesült Királyságból kínálunk tudósításokat és elemzést. Tartsanak velünk!
5: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
8: 1 kilométer a mammától, ennyire költöznének az olaszok. Vajon mi hány kilométerre költözünk családunktól? A családok nemzetközi napját ünnepelték a héten, és igyekszünk annyiféleképpen beszélni családról, ahány riportalanyt csak találunk hozzá. Mammák és távolságok, fiatalok és elköltözés, apák és férjek szerepe, és a család hiánya a hajléktalan szállón. A család a legkisebb, ám legfontosabb egység.
5: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
5: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Rádió Kabari a Tália téli kertből. A házigazda Orosz György.
11: Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, a Tália téli kertből. A Rádió Kabari mai házigazdája Orosz György vagyok. A mai napig azért vagyok itt a Rádió Kabaréban, hogy tanuljak. Na most a legfontosabb, amit én tanultam, az az, hogy arról beszéljek, ami érdekli az embereket, amin az utcán is beszélnek. Miről beszélnek Önök mostanában? Na, a választásról, a politikáról, mindent körüllengett a dolog. Hát már a fodrásznál ülök, azt mondja, oldalt vághatjuk rövidre, felül hosszúra. Egyébként mit szól a fosszilis üzemanyagok diverzifikálásához? Mondom, legyen hosszú. Rendezvényen vagyok, lufi bohóc, fújja fel a lufikat, apa jön, gyerek kardot kér, azt mondja, önnek is adjak egyet? Igen, rendszerváltó lufit kérek. De a bohóc nem volt rest, felfújt egy narancsárgát és kidurrantotta. Egyébként nagyon durva kampány volt azért. Ugye, már úgy örülünk, hogy vége van. Már kezdődött ott március 15-én, amikor nem tudták összeszámolni, hogy hol hányan voltak. Azt mondták, ezt Cella információ alapján tudják eldönteni. Cella információra jut eszembe egy vicc. Egy politikus elmegy a jósnőhöz. A jósnő ránéz, úristen, már most látom, börtönbe fog menni. Azt mondja, mikor? Ünnepnapon. Melyik ünnepnapon? Mindegy, mikor megy börtönbe, az ünnepnap lesz. Pár dolgot megtanultuk a kampányban, az például, hogy mulatóstaktóval nem lehet választást nyerni. Mondjuk nekem ebben az volt a kedvencem, amikor Kuki azt mondta, hogy nem bízunk külföldi szavakban! És kerek szemekkel néztünk. A szavazó fülkében, amikor benn voltam, bejött egy ilyen terepszínű ruhába egy csávó. Belépett, azt mondja, kire szavazzak, a háborúba akarok menni. Egyébként azt szokták mondani, hogy a demokrácia minőségét azt határozza meg, nem az, hogy azok hogy érzik magukat, akik egyet értenek a rendszerrel, hanem azok hogy érzik magukat, akik nem értenek egyet a rendszerrel. A másik dolog meg az, hogy ugye a fiatalok rájöttek, hogy vasárnap is be lehet rúgni. És emlékszem, amikor bejelentették az eredményeket, Orbán Viktor ugye elmondta, hogy veszítettek. Én már láttam, hogy amúgy nem mozognak a kamerák, mert már az operatőrök megpattantak. És a végén azt mondták, hogy örült az új egészségügyi miniszter, aki lesz, hogy azért táncolt. De hogy örült. csak ortopéd sebész. Reklámozta a különböző műtéteit, hogy mit lehet majd csinálni. És hát ugye nem tudom, megfigyelték-e, hogy Magyar Péter mindent ilyen nagy pátosszal mond. Ő ilyeneket mondta, hogy Batthyány Lajos székében ülhetek, büszke vagyok rá. Na most nem azt mondja, hogy miniszterelnök lehetek, akkor büszke leszek rá. Én elképzelem, taxiba is így van, megkérdezik, merre megyünk. Vigyen át a legnagyobb magyar által épített gróf Széchenyi István Lánchídon az Aldiba. És ugye érdekes lesz az új kormány, ha külföldre megy, ugye, mert már a miniszterelnököt is magyarnak hívják, tehát magyar. Mellette van ugye Captain, Stephen Captain, meg van egy Orbán, ugye vannak ilyen régi öreg vezetők, akik nem tudnak változtatni, azok is tudjanak kivel beszélgetni, és azért elképzelem, 50 év múlva lehet lesz olyan, hogy Gundalf utca. Akkor kérdezi a gyereke az anyját, hogy Gundalf utcába kell menni. Jó, Pegazusból nyílik, ott sétálsz, van egy ilyen szellemváros, volt MTV-je, és ahogy befordulsz jobbra a sarkon, ott van egy lebontott stadion, és végigmész a Butha utcán, és ott lesz. Amúgy még Dajs Tamás például nem tudja, hogy veszítettek, mert ő azóta egy brüsszeli repülőtéren van, mint Tom Hanks a Terminál című filmben. És most ugye mennyi minden történt, Tóth Gabi visszavonult, Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, Vitézi váltja Lázárt, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Még egy jöhet, ezt is most hallottam. Egy politikus fuldoklik a folyóba, 3-15 év körüli fiatal kimenti, azt mondja, figyeljetek, hát én egy nagyon magas rangú politikus vagyok, 3-at kívánhattok. Nézzük, tényleg ezt ismerjük a tévéből. Azt mondja az első, én azt szeretném, hogy zebrákat simogathassak. Hát most miért ne kérhetné ezt egy gyerek? Oké, megoldjuk. Második gyerek, te mit kérsz? Én azt kérem, hogy a futball VB döntőjén ott ülhessek a lelátón. Jó, elintézzük, ott fogsz Trump mellett ülni. Harmadik gyerek, te mit kérsz? Személyazonosságomat változtassa meg. Miért? Hát apám meg tudja, hogy kit mentettem ki, az biztos, hogy agyonver. Köszönöm szépen. A Rádió Kabaréban igyekszünk önöknek civil oldalukról is megmutatni kiváló színészeinket és előadóinkat. Pályájuk könnyedebb történetein, emlékezetes bakijain és persze néhány kulisszatitkon keresztül. Ma sem lesz ez másképp, át is adom a mikrofont a Rádió Kabaré kreatív vezetőjének. Fogadják kitörő örömmel Vida Pétert!
12: Jó napot kívánok, kezüket csókolom, engedjék meg, hogy mai sztárvendégünként ide a színpadra szólítsam ifjabb Jászai Lászlót.
13: Jó estét kívánok!
12: Szervusz Laci, Lacika, ha szabad így mindenki kicsinyítőképzővel illeti ezt a nagy embert. Miért is került pontosan a te neved elé az ifjabb szó?
13: Hát édesapámtól vettem át a stafétát, és tulajdonképpen már 10 éve nem vagyok ifjú, mert édesapám 10 éve elment. Sokan kérdezték meg egyébként, hogy nem nyomaszt a neved, ugye most mehetnénk Jászai Mari dédnagynénémig.
12: Ugye, hogy ugye, és Jászai díjas is vagy, tehát ez már triplán Jászai.
13: Hogy nem nyomaszt a neved, és akkor azt mondtam, hogy nem, mert én igyekszem méltó módon vinni ezt a stafétet, és annyi kontroll azért működik az emberben, hogyha azt érezném, hogy alkalmatlan lennék, akkor sem nevet változtatnék, hanem hivatás, de talán eddig nem okoztam még csalódást.
12: Viszont neked van egy nagyon érdekes harmadik neved is, amiről azt hiszem, hogy senki nem tud.
13: Carlos. Jászai László Carlos. 67-ben, amikor én Szegeden születtem, édesapám 60-tól a Szegedi Nemzeti Színház tagja volt, és nem tudom már anyám vagy apám, de hogy mi legyen a harmadik név, és apám a Don Carlost játszotta, legyen a Lacika harmadik neve Carlos. Aztán teltek múltak az évek, már talán a főiskolát is elvégeztem, amikor egy ismerős egyszer kérdezi tőlem, hogy ugye ehhez tudni kell, hogy a 70-es, 80-as években volt az a világhírű Carlos alias Sakán nevű terrorista, akit a világ üldözött, és itt fogták el, ha jól emlékszem, Ferihegyen, és egy ismerősöm ezt kérdezi, ne haragudj, hadd tegyem fel a kérdést, te a Carlos után kaptad? Mondom, nem, én a Don Carlos után kaptam. Mert hogy milyen érdekes, senki nem a Don Carlosra, hanem a terrorista sokára.
12: A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival, akit hát ugye a színpadi szituáció szerint el kellett agyabugyálnod.
13: Már maga a vele való találkozás életem egyik legnagyobb élménye volt. Az öreg Karamazov, én Dimitri, ugye a három fiúból a legidősebb, később őt gyanúsítják az apja gyilkosságával, és már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom, persze oda volt készítve szivacs, és én ott ütlegelem, én ugye fölemelkedem az asztal mögül, és azt látni, hogy ütöm a Laci bácsit, és nem tudtam, mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival? Lehetőleg hagyd életben.
12: Jelenleg az Új Színház tagja vagy, ahol többek között a Palacsintás királyban keveredtél érdekes szituációba.
13: Ugye én, mint Tóbiás király, Éliással, fiammal, aki próbálja felnyitni a szemem, hogy édesapám vegye már észre, hogy a dereje főszakács, ugye, aki ki akarják fosztani a birodalmat, hát már magát is megfőztem, itt beszélsz, megbántottad a főszakácsomat, kisfiam, vedd elő a jobbik eszed, mondd meg, hát mi az, ami nem tetszik neked, és jönne, amikor a nap süt, a fű zöld, és ezzel a lendülettel, mi az, ami nem tetszik neked, amikor a nap zöld, és akkor végigment bennem, hogy itt most belecsaptam valamibe, ezt megfordítani már nem lehet, és akkor mentem tovább. A fű süt, a virágok csicseregnek, a madarak virágoznak, rendben van itt minden. Nem beszélve a partnerekről, akik sírva rögtek. Hát ez azóta így is maradt, úgyhogy így játszik.
12: Vas Gyuri kollégád rendezte a Noszti fiú esetét, amiben koperett ki báróként, ugye a nyílt színen kell, hogy a csizmádat a lábadra húzzák.
13: Jaj, a Koperecki báró díszben, sejemben, prémekben, jelvényekben. Minden rajta, csak éppen nincs rajta csizma. Bemegyünk, és ott van a szónoki beszéd a terembe, mielőtt bevonulunk, egy kocintás, ahol is az én titkárom Malinka Kornélnak tűnik fel, hogy jaj, a csizma! Kornél, hol a csizma? Ő kifut, hozza be a csizmát. Ott volt egy pad, leültetnek, és húzza rám a csizmát. S nem megy. És már ordítok, már fáj, mondom, fáj, Kornél, mi a... Te, valami van a csizmában. Benyúl, benne volt a sámfa. Mert takarásban, mikor az öltöztetők oda készítik, elfelejtették kivenni a sámfát.
12: Ez mondjuk nem maradt így azóta, mint a már... Szóval pályád elején a Nemzeti Színházban igazi legendákkal léptél színpadra. Többek között, ha már a Carlosszal indítottunk, ez a Don Carlos volt. Igen. Végpetivel és Besenyeivel.
13: Igen, akkor egy német rendező érkezett vendégként, Don Carlos drámai költemény három felvonásban, melyben Végpeti, Don Carlos, Besenyei Ferenc, Fülöp király. És én ebben egy követet, gonzágó, kalatravai követet játszottam. Mikor is, ugye Feri bátyám már idegroncs volt, mert mindig ugye ki vagyunk szolgáltatva, vagy diszletnek, vagy jelmeznek, és itt is volt egy lehetetlen, járhatatlan színpad, lefektetett ajtó, keretek, dróthálóval beszőve, Feri bátyám vastag gyógytalpú csizmában. Ha lenne színpad is tudnék járni, lenne darab is. Mondta ő suttogva, de hát hallottad megint én. És jön az audiencia kép, ahova ugye mi követek bevonulunk, és jelentést teszünk. Na de a jelmez is nem a spanyol fodros gallér, hanem a mai modern, ezek a kórházi...
12: orvostechnikai nyakmerevítő.
13: Nyakmerevítőben...
12: Modern darab.
14: a lábunkra is térdben állítható ilyen csövek. Na most ebbe kell nekem bejönnöm, a bársonypárna a kezemben, melyen a lovakkereszt rajta van, mert be kell jelentenem, hogy a kalatravai rend nagymestere meghalt, lovakkeresztje ím visszaszármazik. És amikor rám kerül a sor, nekem le kell térdelnem. Na most minden előadás arról szólt, hogy segítettek föl, mert fölállni már nem tudtam volna. Na most, ahogy térdeltem, a bársonypárna már megcsúszott a kezemből, ezáltal arról pedig le is esett a lovakkereszt. Itt már folyt a víz rólam, poklokat jártam, Feri bátyám ül a tromban, és néz, láttam szikrátánynak a szemei. Mi történt? A karalarar, tehát a kalatravai az nem jött ki, hanem valami karalarar. Mit szeretnél mondani? Itt már vége volt a világnak. Sokan, akik olyan pozícióban álltak, partnerek azért ilyenkor szeretnek kuncogni, és láttam, folyt a könnyük. Kalatravai rend nagymestere meghalt, lovak keresztjeim visszaszármaz. Ezzel Feri bátyám föláll, odajön, átveszi, és megy körbe, hogy kikapja meg a lovak keresztet. És az lett volna az ő kérdése, hol van Póza Márki? Én meg látom, hogy vörösödik a feje, és ő neki meg a póza nem jutott eszébe. Ja Istenem, most mindent jóvá tehetek. Hol van ez a izé, ez a Póza Márkira gondol fej? Az, hol? Köszönöm. Utána mentem be persze bocsánatot kérni, az a ne viccelj, buksi, úgyhogy volt, buksikán, te mentettél meg engem. Akkor belehal az ember, de hát így már nevetünk.
12: Nevetünk zárásképpen Kállai Ferivel játszottál apa és fia pásztorokat.
14: Hát több darabban játszottunk apa fiú, de igen, ez a Shakespeare téli rege zseniális volt, abban volt egy jelenetünk, hogy fényben játsszuk el a sötétet, és a két pásztor a két csengővel, ugye, amivel a birkákat terelgetik, bürgéket, és azzal eljátsszuk, hogy egymást, hogy csöngetünk mind a ketten, és egyre közelebb, hát az nyílt színi volt mindig. Na de az előadás végén, amikor a herceggel van egy kihallgatás, és apámtól kérdez, és látom Feri bátyám, mindig ezt, és tolul vörösödik a feje, és azt szeretném mondani, hogy de hát ezt a fiam nálam is jobban tudja. Én mindig elmondtam helyette a szöveget. És utána megvédik. Mondd meg, én már olyan sokkal tartozom neked, mit iszol?
12: Aki tudni fogja a mai szövegét, hiszen papírból fogja olvasni, ifjabb, illetve Jászai László.
15: Az életben apró dolgok is megkülönböztethetnek kijelentéseket. Például, ha azt mondom, hogy boldog vagyok, és 16 éve vagyok együtt a párommal, akkor nincs gond. De ha kicserélem az ést, és azt mondom, hogy boldog vagyok, pedig 16 éve vagyok együtt a párommal, akkor ugye más a csengése. Vagy például mondok egy másikat. Ha azt mondom, hogy itt van most a teremben a számomra két legfontosabb nő, és szerencsére jól ismerik egymást, az rendben van. De ha azt mondom, hogy itt van most a teremben a számomra két legfontosabb nő, és szerencsére nem ismerik egymást, na akkor alhatok anyukámnál, pedig ő nincs is itt. Az apróságok különleges élethelyzeteket teremthetnek, következzen Szabados Gábor, Apróságok című jelenete, előadják Bozó Andrea, Schneider Zoltán és Vida Péter.
16: Jó hír!
17: Drágám, jó hírem van. Úgy álltam be a kocsival a garázsba, hogy mostantól hátulról is be lehet állni. Jó ember.
12: Nagyon jól esett, hogy meglátogattál, amikor betegen a kórházban feküdtem. Szeretném minél hamarabb viszonozni.
17: Elment a vonat.
16: Uram, ne haragudjon. Nem tudja a Honnan indul a szegedi gyors?
12: Hú, az 5 perccel ezelőtt ment el.
16: Oh, az bizony baj.
12: Lemaradt róla.
16: Igen, és én vagyok a mozdonyvezető.
12: Ernő bácsi és Edith néni.
16: Edith, igen, bevettem már a memória serkentő tablettámat.
17: Igen, Ernő, bevetted.
16: Jaj, de jó. És még azt akarom kérdezni, hogy bevettem már a memória serkentő tablettámat.
17: Igen, bevetted, Ernő.
16: Most miért vagy ilyen türelmetlen? És ki az az Ernő?
12: Hajnövesztő kapszula.
16: Hiába szedem ezt a hajnövesztő kapszulát, nem a hajam, hanem a körmöm nő tőle.
17: Az se rossz.
16: De rossz, mert a fejemen nő. Pistike.
17: Anya, átmehetek játszani Pistikéhez.
12: Felőlem, de én nem vagyok az anyád, viszont te vagy Pistike.
16: A nagy döntés.
17: Drágám, megtartjuk a gyereket?
12: Szerintem tartsuk meg. Elvégre hamarosan 20 éves. Bizalom.
16: Megbízol bennem?
17: Hiszen jól ismerlek.
16: Jó, ha nem, hát nem.
18: A most következő fiatalember egy Toulouse melletti településen született, és már eleinte sokat hezitált, hogy hol is kellene élnie. Végül mégis nagyon egyszerű volt számára a döntés, a felesége ugyanis magyar, és közölte vele, hogy itt, hölgyeim és uraim, a színpadon Noé Bex!
19: Sziasztok! Volt egy csomó kultúrsok, amikor ide költöztem Magyarországra. Például a párok nagyon különlegesek nálatok Magyarországon. Az mindig az egyik legszebb, az egyik leggyönyörűbb nő, akit láttam. És a férfi, hát ez... szerencsés. És az nagyon más nálunk. Franciaországban a párok, az mindig az egyik legszebb, az egyik leggyönyörűbb nő, akit láttam az életemben, és aztán kiderült, ő a férfi. Én egy magyar lány miatt ide költöztem, de eredetileg ez egy ilyen távkapcsolat volt. Ez azt jelenti, hogy én éltem a kis falumban Franciaországban, és ő itt élt Budapesten. És az emberek a falumban nem értettek, hogy egy magyar lány, de van egy csomó lány a falumban. Igen, de mindegyik az unokatesóm. És ez nem oké. Okay. És az nagyon nehezett távkapcsolat, mert meg mindig kell romantikusnak lenni. Próbáltam írni szerelmes leveleket, mert egy szerelmes levelben tudod mondani ezeket a dolgokat, amiket nem tudsz mondani előben, hogy szeretlek, igen, kövernek nezel ki ebben a ruhában. Csak az a baj, hogy a feleségem egy szép irodalom tanár, szóval csak javította a hibaimat. Ez borzasztó, nem tudom. Szerintem sokkal romantikusabb volt a szerelmes level a 19. században, mert akkor ez sokkal nehezebb volt írni egyet. Nem volt tollád, meg kellett ölnöd egy márdát, szedni belőle a tollát, az lesz a tollád, nem volt tintád, a tintád az a vered volt. Írtad ezt a hülye levelet, küldöd, és talán 6 hónap múlva a lány megkapja a levelet, és kiderült, nem is tud olvasni. Én mindig béna voltam a föltölésben, de emlékszem, az első csokom úgy volt, hogy volt egy ilyen egy kis szülinapi buli, és a barátom neki volt minden lányt az osztályból, és egy lány jött el, Mari az egyik legszebb lánya a suliban, csak soha nem beszéltünk, csak ültünk csendben, és egy idő után a Mari azt mondja, nem akarjátok az üvegezést játszani? És akartuk. Csak 5 fiú, 1 lány. Az olyan, mint Jasenya az oroszul lehetett 5 golyóval. Ebben az esetben pontosabban 10 golyó volt. És pörgettük az üveget, és soha nem voltam ilyen szerencsés az életemben, mert ránk mutatott, és megcsokoltam. De csak amikor 13 éves vagy, akkor egy másodperc alatt szerelmes leszel. Láttam az egész jövőmet ezzel a lányjal, lesz egy kis házunk, egy kis kutyánk, egy nagybankhitelünk. Lesz egy francia gyerekünk, egy igazi francia gyerek, az a neve, hogy Jacques Foch. És tudjátok, mi történt utána? A Mardi megcsokolt minden fiút a bulin, szóval. szomorú volt. Nekem mindig az volt a problémám, hogy soha nem tudtam leszólítani a lányokat, és azt olvastam, hogy vannak országok, ahol a nők leszólítják a férfiakat. Ez ilyen, hogy Norvégia, Svédország, Finnország, azok az országok, ahol nagyon sötét van, és... És ezt olvasom, gondolom, ez hülyeség. Vannak részek Magyarországon is, ahol a nők leszorítják a férfiakat, a Népliget, a Nyugati aluljáról. De én soha nem értettem a jeleket, ha egy lány így játszik a hajával, azt üzeni, hogy szeret téged, én ha így játszok a hajámmal, azt üzenem, hogy tedves vagyok. És azt hiszem, hogy két típusú férfi van. Vannak azok, akik nem értik a jeleket, és vannak azok, akik azt hiszik, hogy minden egy jel. És van egy barátom, aki ilyen egyszer jött hozzám, azt mondta nekem, no, ez a lány tuti belem van zugva. Megerintette a haját, a csipőjét. Mondtam, nem, ez a lány csak próbált táncolni a makarénát. Hagyj meg én. De ez tényleg nehéz. A felségem egyszer azt mesélte nekem, hogy egy Rossmannban volt, és egy csávó jött hozzá, és azt mondta neki, ez egy pontos idézet lesz, hú, ez sok vécépapír, te is szereted az indiai kaját. Tíz éve együtt vagyunk a feleségemmel. 10 év után a legfontosabb dolog, az az én tanácsom, az a kommunikáció. Kell kommunikálni másik nőkkel, hogy feltegen legyen. Van egy csomó rossz tanács. Például azt mondják, hogy ne feküdjetek le mergesen, az hülyeség. Ebren tartani valakit nem fog megoldani a párkapcsolati problémáigat, hogy hát igen, megcsaltalak, de nem szabad aludnod mergesen. Ez konkrétan egy kínzási módszer, amit használtak Guantanamo-ban. Oké, okay? Ez alvás megvonás. És az nem az egyetlen kínzási módszer, amit használtak Guantanamo-ban. Például Guantanamo-ban bezártak az embert egy fehér szobában, amíg meg nem örült. És egy párban ezt úgy hívjuk, hogy Ikea-ba menni szombaton. Mert mindig vitatkozók ott a feleségemmel, eredetileg kellett egy új annemű, aztán kerestem egy új széket, aztán csak keresem, hol arulják a hokeliket és a köteleket, hogy megöljem magamat. Nem tudom. Mindig benne voltam a föltölésben, de egyszer, hogy fiatalként mentem internetre, és felfedeztem ezeket a pick-up artistokat. Azok ilyen föltöles szakemberek, borzasztóak vannak, ijesztő stratégiájuk, mint például, amikor beszélsz egy lányjal, kellett bokot mondani neki, hogy tudja, hogy tetszik neked, viszont aztán rögtön kritizálni kell, mert így szettöröd az önbizalmát. Kell mutatnod a kezedet, mert ha nem mutatod a kezedet, az ihetne, hogy ez egy tamadás, kell oldalról jönnöd, mert ha elől jössz, vagy hatulról, az is agresszívnek tűnik. Szóval az internet szerint tökéletes lány megszólítás, az kb. Úgy néz ki, hogy szép a szemed, de sajnos koncsa vagy. Köszönöm szépen, Noébex voltam. Szép estet kívánok, sziasztok!
18: Óvodában beszélgetnek a gyerekek. Neked mi a jeled? Pillangó. Miért? Mert amikor anyuhasában voltam, rászállt egy pillangó. És neked? Vízcsepp. Miért? Mert amikor anyuhasában voltam, ráesett egy vízcsepp. A sarokban ül egy kisgyerek, aki meg sem szólal egész idő alatt. Megkérdezik tőle is. És neked mi a jeled?
20: Zongora.
18: A most következő jelenet is egy óvodában játszódik, aki elkövette, Weber Tamás, akik pedig az óvodai felelgetőst előadják, Petridis Ristos és Faragó András.
21: De nálunk vasárnaponként eljön értem az apukám.
22: Az semmi. Nálunk mindig vasárnap van, mert az enyém el sem ment. Meg hétvégenként te visz a cirkuszba.
21: Az enyém meg bead a szomszédba, mert ott is mindig cirkusz van, és én minden évben kapok egy új babát.
22: Egy ideig én is kaptam, de most már védekeznek a szüleim. Az én papám meg nyáron mindig vesz nekem fajlajtot.
21: Tudom, mert a keresztapám keveri bele a kacsatojást. Az én keri papám készíti a legfinomabb szalmonellás fagyit.
22: Tudjuk, mert az anyukám a házi orvos a szomszéd utcában. Bezzeg az én nagymamám meg elvitt az erdőbe gombát szedni.
21: A nagyfater meg gombavizsgáló, és majd jól benne hagyja a galócát. Úgyis mindig sírtok, hogy nagy a család. Nálunk hétvégenként dupla annyi hús kerül az asztalra.
22: Az lehet, ha a kutyátok is felugrik. Bezzeg az én papám meg megengedi, hogy beüljek a kocsiába.
21: Az enyém meg jól ráparkol, hogy ne tudjatok kiállni, de... És az én papám meg elvisz engem a Vidám Parkba, felültet a Dodge-emre, és neki vegyünk minden autónak.
22: Az én papámnak ez a körúton is megy. Be, az én anyum meg vasárnaponként mindig süt finom süteményt.
21: Tudom. Mesélték a tűzoltók, akik eloltották a konyhátokat. Bezzeg, nekem azt is megengedik, hogy játszak a számítógéppel.
22: Mert már nincs más, aki játszana veled. Az én nagypapám bezzeg a térdére ültet, és úgy mesél nekem be.
21: Igen, mert ért a meséléshez. Képviselő a parlamentben. Az én nagypapám focizni is szokott velem.
22: Tudom, holnap jön hozzánk az üveges. Én viszont magánénnek órákat veszek.
21: Te voltál az? Azt hittem, a macskátok bagzik. Az én apukám megengedi, hogy esténként megnézzem a Sztárban Sztárt.
22: Te hülye, az nem jutalom, az büntetés. Bezzeg az én papám csak a sportot nézi a tévébe, még éjjel is.
21: Na nem mond. És melyik sportágban szurkolnak úgy, hogy meg? Én kívülről ismerem a 77 magyar népmesét.
22: Nagy dolog, én bele is olvastam.
21: És én már olyan ügyes vagyok, hogy az én papám beiratott úszótanfolyamra.
22: Nekem mondod, a bátyám mentett ki az első edzésen, mert hogy az én bátyám pólózik.
21: Tudom, eladó egy használt ruha kereskedésben. Bezzeg, a nővérem az egyetemre jár.
22: Mint szemléltető anyag, mert három füle van.
21: Az én papám meg fotóművész. Csak autókat fényképez.
22: Ő kezeli a trafipaxot a rendőrséggel.
21: Vett tudomásul, hogy utállak, Béluska.
22: De én nem Béluska vagyok, hanem Émike.
21: Akkor nekem nem is veled kellett volna veszekednem. Na, szia!
18: Boltban mindenki jár, van, hogy akár naponta, akinek rossz a memóriája, az naponta többször is. Vannak, akik bevásárlólistával mennek, van, aki a szélrózsa minden irányába szaladgál az üzletben, van, aki kártyával fizet, és van, aki két marék apró pénzzel. A következő jelenetben három barát extrém módon látogatja meg a kedvenc áruházát. Következzen Boda Ábel írása, Plüss macskák címmel, előadják Schneider Zoltán, Vida Péter, Nádas György és ifjabb Jászai László.
0: Feri!
1: Én?
0: Miért? Látszik más Ferit rajtad kívül?
1: Tök sötét van, nem láttuk senkit.
0: Mert csak hárman vagyunk.
1: Ki a harmadik?
0: Te nagyon barom!
1: Ja.
0: Add ide a térképet!
1: Melyiket?
0: Nyilván a turista térképet.
1: Kirándulni megyünk. A friss levegő egészséges, ránk fér egy kis kikapcsolódás. Egész héten
0: a szupermarket térképét, te elmebajnok!
1: Minek? Hát voltam már itt, amikor akciós volt az irat megsemmisítő.
0: Igen, Zoli, én is voltam már itt, mint vásárló, de akkor világos volt és nyitva volt, most sötét van, és túl vagyunk a zárórán.
1: Akkor nem kellett volna bejönnünk. Jaj, Feri, ne fárasz már minket.
0: Inkább add már oda a térképet.
1: Tessék, itt van.
0: Nem látok semmit.
1: Mert sötét van. Hiszen zárás után jöttünk.
0: És ha sokáig tökölünk, mindjárt nyitás lesz.
22: Adom a zseblámpát.
16: Összebanajusson!
12: A főnöknek igaza van. Minek hoztál magaddal, amikor a barkács részlegen van egy csomó?
22: De hülye vagyok. Tényleg, erre nem is gondoltam.
16: És arra sem gondoltál, te lángész, hogy gyanús lesz az utcáról, hogy fénycsóvák villognak a szupermarketben.
12: Hullócsillag.
22: És az nem lesz gyanús, főnök, ha megláttak minket Garfield jelmezbe?
12: Igen, már akartam szólni. Nagyon kényelmetlen. Én szerintem bolhás vagyok.
16: Ez műszörme felé.
12: Pont azért.
22: Mi nem fekete macskáknak költöztünk? Az legalább jobban beleolvad a sötétbe.
16: Mert azokat a jelmezeket már elvitték. Macska-macska, nem mindegy. Az a lényeg, hogy a kamerában nem látszik a pofánk.
22: Akkor mivel világítsak a szememmel?
16: Az órád számlapjával, az nem feltűnő.
12: És pontosan mit keresünk?
16: A boltvezető irodáját, hát ott kell legyen a szép.
12: Főnök, azt hiszem, jön az őr.
3: Maguk meg mit keresnek itt? Még nem nyitottunk ki.
16: Hogy mi? Hát... Mi csak, hát, na, hogy is hívják, hogy mi macskák vagyunk?
3: Látom már! Magukat küldték fellépni a családi napra.
22: Minket?
16: Most hogy mondja?
3: Jó is, hogy korábban jöttek, mert be kell állniuk a próbára.
12: Mire is?
3: Hát elpróbálják, gondolom, a dalokat, amiket előadnak, nem?
16: Azt mi elpróbáljuk.
12: Elpróbáljuk?
3: Remélem tudják. Zárásig nem jöhetnek le a színpadról.
16: Hát hogy ne tudnánk? 3-2 és...
4: A börtön ablakába, soha nem csinyau-nyau.
15: Nagyon sokszor olvasok híreket, és... címéből megpróbálok rájönni, hogy miről szólhat ez a hír. Tehát például, amikor azt írja valahol, hogy New Yorkban minden órában kirabolnak egy embert, akkor mindig azon gondolkodom, hogy milyen rossz lehet ennek az embernek. És azt sem tudom, mit lopnak el tőle, mert ugye reggel elviszik a pénztárcáját, dél körül a kabátját, 4-kor a táskáját, de utána mit lopnak el tőle? Vagy múltkor olyat olvastam, hogy a webáruház takarítónője lehetett a tettes. Vajon mit lophatott el? A sütiket? Most Aradi Tibor jelenete következik, azt írja az újság, előadják Bak Szilvia és Aradi Tibor.
20: Jenő!
23: Nem.
20: Mi nem?
23: Amit kérdezni akartam.
20: Honnan tudod, hogy mit akartam kérdezni?
23: Azt nem tudom, mit akartál, de azt igen, hogy nem érdekel.
20: Jenő, azért ez borzasztó, hogy már kérdezni se lehet tőled szemét.
23: Dehogy nem. Például kérdezd meg, hogy kérek-e sört.
20: Jaj, képzeld, Jenő, azt írja az újság, hogy egy férfi annyit beszélgetett a mesterséges intelligenciával, hogy beleszeretett és eljegyezte.
23: Szerencsés ember.
20: Miért?
23: Mert ha megkérdezi a mesterséges intelligenciát, hogy mi a baja, és ő azt válaszolja, hogy semmi, akkor az azt is jelenti. Na, most már ne zavar, Lújza, mert én is a híreket olvasom.
20: És mik a hírek?
23: Földrengés volt Tokió alatt.
20: Miért? Fölötte is lehetett volna?
23: Azt mondják a tudósok, hogy azért volt földrengés, mert az afrikai kontinens folyamatosan közeledik Európához.
20: Közeledik?
23: Igen.
20: Hát akkor a migránsoknak könnyebb lesz a dolga. Mert csak meg kell várniuk, míg ideér Afrika, és száraz lábbal átléphetnek.
23: Lújza, nem olyan gyorsan jön felénk Afrika.
20: Lehet, hogy tudja, hogy itt se jobb. De most mit olvasol?
23: Amerikában a rendőrség ismét házkutatást tartott a szcientológiai egyháznál.
20: Mi ez a szcientológia?
23: Előbb mondtam, egyház.
20: Egyház?
23: Nem egyház, egyház.
20: Hát azt mondom, hogy egyház.
23: Nem. Egyház, nincs szünet.
20: Miért? Egy felvonásos.
23: Elég volt. Nem tudom koncentrálni a hírekre, pedig nagyon érdekes hír van az újságban. Élőlények nyomaira bukkantak a Marson.
20: Igen, és mit találtak?
23: Nyomfosszíliákat.
20: Ezt így nagyobb társaságban is megmernéd ismételni?
2: Mit?
20: Hát én nem mondom ki.
2: Ja, a nyomfosszíliát? Hát nem tudod, mi az?
20: Hát, sajtam.
2: Ilyen hosszúkás formája van.
20: Hát, akkor jól gyanítottam.
2: A fosszília olyan üledék, amit felhoz az erózió.
20: Fel?
2: Fel.
20: Pedig már majdnem értettem. Jaj, ezt hallgatsz, Jenő. Azt írja az újság, hogy brit tudósok megállapították, hogy a PET palack impotenciát okozhat.
2: Hát, ami igaz, az igaz. Ha meglátok egy üveg ásványvizet, nem jövök izgalomba?
20: Jaj, ne vicceljél már, Jenő. Most ez komoly. Jenő, egyébként miért hívják PET palacknak?
2: Ó, rövidítés. Azt jelenti polietilén tereftalát.
20: Biztos, hogy benn van a fogad?
2: Lújza, persze, csak így kell mondani. Polietilén tereftalát.
20: Hát igen, aki teref, az talál. De most mit olvasol?
2: Azt, hogy egyes kutatók szerint meg lehetne állítani a klímaváltozást, a lovakat telepítenének az északi sarkra.
20: Miért állítanák meg a lovak a klímaváltozást?
2: Mert ezek a nagytestű állatok letaposnák a permafrostot, és nem olvadnának fel.
20: A mit?
2: Permafrostot.
20: Van a szó elején egy S?
2: Nincs.
20: Na jó, Jenő, én lefekszem aludni. Majd nekem valami szépet. Például dicsérd meg a szemem.
2: Gyönyörű a szemed. A másik is így nézett ki.
20: Ha annak idején tudtam volna, hogy ilyen bunkó leszel, nem mentem volna hozzád. Jenő, szeretsz?
2: Nem, ülök.
20: Jenő, ez nem vicc, mondd, hogy szeretsz.
2: Szeretsz.
20: Csak egy icipici melegséget kérek tőled.
2: Sapka jó lesz, vagy rád leheljek.
20: Na jó, választhatsz. Most vagy bocsánatot kérsz, vagy engem többet nem látsz.
2: Lehetne mindkét verzió az, hogy nem látlak többet.
20: Hát jó, én lefekszem, de ma éjszaka az ágyba ne számít semmi jóra.
2: Fenébe, pedig én ma éjszaka aludni akartam.
15: Sokan nem tudják, hogy én hajdudorogi származású vagyok. Amikor még gyermek voltam, ez község volt, most már ugye város, de hát azért oda még mindig hazamegy az ember, mindig tanul valamit. Én ott hallottam például először azt, hogy egy nő mondta egy férfinak, a férjének gondolom, hogyha hozzám beszélsz, fogba a pofád. A másik, hogy nálunk a kocsmára az van kírva, hogy nyitva 0-tól 25 óráig. Én mondtam, nekik legalább még kírják, ne rúgjanak be. És emlékszem rá, hogy egyszer reggel 10-kor nyitotta a nő a kocsmát, és mondom neki, hogy figyelj már, mondom, ez nem non-stop. Azt mondja, de csak nappal. A következő jelenetben egy olyan közegbe látogatunk el, ahol mindenki jelen van, mindenki véleményt mond, és senki nem marad csendben. Fogadják szeretettel Ihos József falugyűlés című jelenetét. Előadják Schneider Zoltán, Bozó Andrea, ifjabb Jászai László, Ihos József, Vida Péter és Nádas György.
6: Tisztelt falugyűlés! Mint tapasztalják, gyorsan elrepült ez a fél év. Pedig még a katonéni ura haza se ért a tavalyi szilveszteri bálból. Sőt, még a tanárnő hajában is ott lóg egy-egy szerpentin csík a farsangi mulatságból. És mintha csak most robbant volna fel az új évet köszöntő petárda a Zillinger bácsi süldője alatt.
7: Ajajaj, és mi lenni a disznóból?
8: Brossói apró pecsenye.
24: Ezen eseményt mi polgárőrök jegyzőkönyvbe is vettük.
8: Hát magában, mi történt, Bolerát?
5: Csak nem szálljon vertik járőrzés közben.
24: Semmi különös, csak lefestettem a számat egy doboz zöld zománc festékkel.
9: Azt miért?
24: Mert magas volt a telefonszámlám, és azt mondták, hogy a zöld számmal mindent ingyen hívhatok.
9: Csak az új lakosaink kedvéért javaslom, hogy mindenki mutatkozzon be. Tessék, tanárnő.
17: Tóth Elvira, az iskolában pedagógus, a földeken agronómus, a vasútnál bakteriológus. Egyébként ma este 8-ig még érintésmentes hajadon. Ja, és mindenben a polgármester úr jobb keze.
5: Csak az lehet, mivel két balmában van neki.
10: Én meg Zillinger Wendel őrgróf vagyok, télen tűzifa, tavasszal meg áfa visszaigénylő.
11: Bocsánat, de maga mitől lenni őrgróf?
10: Mert 52-ben én őriztem a gróf.

0: fél Ali?
1: Bezsebeli. Beszéltek vetenni, szok-szok pénzük.
2: És mit csinál a bankja a pénzünkkel, kedves Lee?
1: Lenyeli.
0: De mi kell ahhoz, hogy vissza is kapjuk majd kamatostul?
1: Ahhoz is kelleni, Lee.
0: Milyen Lee?
1: Mázli.
3: Most akkor én is bemutatkozzak?
2: Katonéninek nem szükséges, mivel a maga érkezését az erősen rustikus illatú otthonkájáról már 250 méteres körzetben mindenki felismeri.
4: Szóval épp, hogy elkezdődött ez az év, de mint azt már a marha legelő járva megszoktuk, bele is léptünk a közepébe. Várom a javaslataikat, hogy mit találjunk ki idén az idegen forgalom fellendítésére. Tessék, tanárnő!
2: Szerintem igazi turista csalogató látványosság lehetne, ha felelevenítenénk a híres csáti anyós bögyölés.
1: Bocsánat, kedves bögyölőcke, tanárnőcke, de hogy ez mit is jelenteni pontosan?
0: Hát azt, hogy a legények a jövendő anyósukat beleültetik egy likas fenekű mosóteknőbe, és a csártpatak legmélyebb pontjára irányítják, ami áradáskor eléri akár 13 centimétert. No már most, ha az anyós kiúszik, akkor boszorkány.
1: És ha elmerül,
0: akkor gyöngyhalász.
3: Nekem mindegy, mit hazatáréznak, csak gyűjjenek a külföldiek, mert üresek a vendégszobám ágyai.
5: Ne túlozzon, mama, a maga ágyai sose üresek, mivel tele vannak balhával. Nyugodtan kiírhatná a háza falára, hogy önkéntes véradás.
3: Lehet, de májusi csáros némnek nincsen párja.
5: Látja, ez igaz, mivel mindig csak egy szem terem belőle, az is olyan, mint az e-mail címünk. Kukac is van benne.
4: Remélem, hogy a sorozatos esti áramkimaradás az idén több gyermekáldást hoz a községünkbe.
1: Lee családban lenni okos családtervezés.
2: Az mit jelent?
1: Én 12 gyereknél abba hagyni.
0: A nemzés?
1: Nem a számolgatást.
4: Vegyenek példát a Cilingerről. Időskora ellenére is mert még gyereket nemzeni.
0: Tényleg, Lee úr, maga szerint kire hasonlít a kislányom?
1: Én nem merné tippelni, mivel még nem ismerni minden férfit a faluban.
5: Aztán hogy boldogul Cilinger bátyám a fiatal feleséggel a nász éjszakán?
0: Úgy, ahogy a kormányok szoktak az elején. Kértem 100 nap türelmi időt.
5: Én éjszaka sokat forgolódom, ezért elalvás előtt beveszek mindig egy olyan kék fickósító tablettát.
4: Minek veszi be, ha csak alszik?
5: Mert így biztos, hogy nem gurulok le az ágyról.
2: Azért női szemmel nézve a katonéni ura még mindig strandférfi itt a faluban.
3: Meg hiú, múltkor is tükör előtt illegeti-billegeti, egyszer a gatyába magát. Azt mondja, mama, szerinted megfelel a hasam boros hordónak? Hát, mondom, hordónak még megfelel, de a csapot már cserélni kéne.
4: Ha jól tudom, a tanárnőnek a mostani hétvégén lesz az esküvője.
2: Jaj, ne is mondja. A héten már 6-szor szaladozok próbálni.
5: A mennyasszonyi ruhát?
2: Nem, a nász éjszakát.
3: Tudja fene, ha én újra férhő mennék, akkor Ausztráliát választanám. Ott állítólag akkora szöcskék ugrának, mint egy bikabornyú.
0: Aztán mi a korságnak menne oda maga?
3: Már ott 12 órában előrébb járnak, azt is hamarabb kihozná a postás a nyugdíjamat.
4: Na hallja még, milyen hírek keringenek a faluba, amiről hivatalosan nem tudhatok.
5: Például az, hogy a Lee úr kisebb még középső öccse jelentkezett rendőrnek.
4: Na, és felvették?
1: Nem venni fel, mert nem írni rá nevét a felvételi lapra.
2: De miért nem írta rá?
1: Mert titkos rendőr akarni lenni.
0: Én meg az idén vetésforgóba vetettem el a krumplit meg a búzámot.
3: Hogy csináld vetésforgót?
0: Úgy, hogy búcsukor felültem a körhintára, és forgás közben szétszórtam a magukat.
3: A hétvégén a nyugdíjas klubban, múzeumban voltunk Pesten.
0: Aztán mit

0: Hát, mutattak egy lábbal itt, azt mondták, ez 14. Lajosnak a csizmája. Na, gondoltam, ezek jó csököd lábúak lehettek, ha mind a 14-en átértek benne?
1: Mama, szerintem a maga agyát már rég meghekkelték.
0: Akkor ez ottan a piacon történt, ott a majonézes krumpli csinyálta. Kés volt írva a figyelmeztetés a halsütőre.
2: De milyen figyelmeztetés?
0: Az, hogy majonézes krumpli hekkel.
3: Na, ha már itt tartunk, tegnap a termelői piacon megkóstoltam a tanárnő mézes kalácsait. Hát finomnak finom volt, de valami végig ropogott a fogam alatt.
4: Persze, édes, mert maga olyan ittas volt, hogy tükröstől ette meg a mézes kalácsidat.
1: Nézzék, egy polgármesternek minden esetben felül kell emelkednie a politikán. És egyformán kell képviselni a többségi és a kisebbségi társadalmat.
2: Én vajon melyik társadalom lenni?
4: Nálam deréktől felfelé többségi.
2: És deréktől lefelé?
4: Tapasztalataim szerint erősen kisebbségi, édes.
3: Én viszont többségi vagyok, és nehezményezem, hogy még mindig nincs a falunak állandó körzeti orvosa.
1: Ugyan már, Cilinger, hiszen még az ingyenes szemvizsgálatra sem mentek el.
5: Pedig az fontos, a cilingeri szemüveg nélkül a vérnyomás csökkentője helyett a gondos órájának a gombelemeit szedte be.
4: Jesszusom! És nem érez valami furcsát?
3: Csak annyit, hogy ahányszor megnyomom a köldökömet, akkor a tanárnő autójának felnyílik a csomagtartója.
1: Az előjelzéseket ismerve valószínű, hogy az idei nyáron is takarékoskodni kell a vízzel.
0: Én tavaly már takarékoskodtam.
1: Hogyan?
0: Úgyhogy nem vettem be vízhajtómat.
1: Azért vigyázzunk az egészségünkre. A boleráz is sokáig nyomta otthon az ágyat.
5: Leperbe tesztem a szőlőmet, de utána 2 hétig igen rosszul aludtam. Alig bírtam megfordulni az ágyba.
4: Na, izomhúzódása volt.
5: Fenéket! Hátamon felejtettem a permetezőgépet.
1: Na, végül egy jó hír. Javulni fog a buszközlekedésünk. Megbeszéltem a sofőrrel, hogy ezentúl, ha nem is áll meg, de 50-ről 45-re fog lassítani. Így, ha időben elkezdenek futni, akkor fel tudnak ráugrani. Na, mit szólnak? Mit intéztem?
4: Még szerencse, hogy régiek az iskola nyílászárói. Így a tanulókat iskolabusz helyett legalább a húzat hazaviszi.
1: Mindez azért van, mert a külföldi befektetők rövid idő után kivonultak Csátról. Liu, nincs igen? Ötlete, hogy miként lehetne hosszú távon itt tartani őket?
2: A volt tati szovjet laktanyába kell elszállásolni minden külföldi befektető.
4: Miért oda?
2: Mert akik eddig ott megszálltak, azok minimum 40 évig itt is maradtak.
6: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Orosz György volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
7: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
8: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunk a délutáni adásunk ismétlése volt.
7: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Idehaza személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Megkezdődött a vitorlás szezon Balatonfüreden. Napközben egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, délután 11-24 fok várható. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsérültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az 1 hónapja kötött tűzszünetet. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. Az elmúlt hónapokban ő állt az izraeli körözési lista élén. Az izraeli hadsereg pénteken egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött rejtek helyéről. Több mint 1000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. A háborúzó országok korábban arról állapodtak meg, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tűzszünetet léptetnek életbe, és 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki. Idehaza személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bíráratára reagálva úgy fogalmazott, 400 000 gyermek él mély szegénységben, miközben a korábbi időszak a gazdasági fellendülése és az uniós források ellenére a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felhívását. Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát, Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közlönyben. Havasi Bertalan korábban hosszú éveken át volt Orbán Viktor sajtófőnöke, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, hogy az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a szakember széles körű nemzetközi és hazai rálátása biztosítja, hogy a tárca modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tar Zoltán a múzeumok majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulnia a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A Tiszaföldvár és a környező 12 település földrajzi, természeti és helyi értékeit bemutató intézményben az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult. Felújították az épületet, bővítették a tanulmányi keretet, és több turisztikai-oktatási együttműködésről döntöttek. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége külön díját a tiszafüredi Kispál Múzeum kapta, de elismerésben részesült a Hagyományok Háza, Magyar Népi Iparművészet Múzeuma és a Szegedi Dóm Látogatóközpont is. Megkezdődött a vitorlás szezon Balatonfüreden. Idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Az alkalomból rendezett évadnyitó nagy díjon 157 hajó indult, közülük 147 ért célba, leggyorsabban a 50-50 nevű katamarán. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A Győr nyerte az aranyérmet a labdarúgó NB1-ben, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. Ezüstérmes lett a Ferencváros, amely 3-0-ra nyert az Alaegerszeg ellen. A bronzérmet a Paks szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában. A házigazda Debrecen 2-1-re győzött az Újpest ellen, ezzel a negyedik helyen zárta a bajnokságot. A bronzéremért játszhat az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában, mivel 33-30-ra kikapott a házigazda francia Dijontól az elődöntőben. A magyar csapat ellenfele a dán Viborg lesz a helyosztón. Szolnoki sikerrel indult a férfi kosárlabda NB1 döntős párharca. A címvédő Olajbányász 94-79-re legyőzte a Falkót az első meccsen. 18-16-ra nyert a Ferencváros az UVS-e vendégeként a női vízilabda bajnokok ligájában. 4-1-re kikapott Finnországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorongvilágbajnokságon. A házigazda válogatott 4-2-re legyőzte Lettországot, Ausztria pedig 5-2-re nyert a brit csapat ellen. Végül az időjárásról: jelenleg 8 és 15 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső és keleti északkeleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap. Délután 11-24 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért, további jó rádiózást, jó éjszakát kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok, szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal. A délután folyamán is Dévaványáról, a 8. Túzok Fesztivál helyszínéről jelentkezünk. A túzok a világ egyik legnehezebben repülő madara, bár nagy teste ellenére képes kitartóan repülni, azért inkább a föld közelben érzi jól magát. Szürkésbarna tollruházat és erős futólábak jellemzik, és itt Dévaványán és környékén különösen jól érzi magát, hiszen ezen a vidéken található legnagyobb egybefüggő fészkelő helyük Európában. A magyar természetvédelem büszke erre az adottságra, a túzok hazánkban fokozottan védett, ha hiszik, hanem egy-egy példányának természetvédelmi értéke a legmagasabb kategóriát jelentő 1 millió forint. Hogy mi mindent tesznek a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmei szakemberei ennek a különleges földlakó madárnak védelmében, erről is beszélünk mindjárt, illetve Dévaványa érdekes emberei, különleges alkotásai is megérkeznek az alkotók kezében erre a településre, és itt lesznek velünk a Túzok Fesztivál helyszínén. Lesz itt cirokszára tekert kürtös kalács, aztán fehéring, bőgatya, csikós kalap és a csergetés tudománya, a lófektetés és egy festmény valóra váltásának története is. A csikósok is megjöttek már hozzánk. Tartsanak ma is az országjáróval, 17:30-ig Dévaványára hívjuk Önöket.

0: Élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
1: Dréva bányára is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van mellettem Lengyel Tibor, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság Dréva bányai tájegység vezetője kezében egy szallaggal. Ezt a szallagot fölkötjük az országjáró vándorbotra, de mielőtt megtennénk, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit írtak a szalagra?
2: A szalagra azt írtuk rá, hogy víz járt a puszták vidékén.
1: Mert hogy itt ez ilyen vidék, ahol sok a víz, ha esik az eső?
2: Hát gyakorlatilag most a Nagy Sárrétnek a nyugati oldalán vagyunk, a valamikorani Nagy Sárrétnek. Itt 100 000 hektár mocsárvilág terült el a múlt században. Sajnos a folyószabályozás, illetve a lecsapolási munkák annyira jól sikerültek, hogy mára eltűnt a...
1: Itt a szabályozását, a körösök szabályozását értik leginkább?
2: Gyakorlatilag 3 folyó hozta ide az árvizét, valamikor a Tisza, a Berettyó, illetve délről a Körös. Ez a 3 folyó határozta meg a Nagy Sárrétnek a vízivilágát.
1: És ez a terület, hogy ha ránézünk a térképre, akkor milyen nagyságú?
2: A mostani tájegységünk az valamivel kisebb, 19.800 hektár védett területet tartalmaz.
1: És állatvilágban, növényvilágban, madárvilágban mi az, ami az élen jár? A túzok, azt tudjuk.
2: Gyakorlatilag nagyon gazdag a madárvilága, közel 300 faj fordul elő a tájegység területén, védett növényből 66 fajt tartunk számon, de a mai napig is kerülnek elő olyan fajok, amin a tájegységen belül nem volt adata. Éppen 2 hónappal ezelőtt például a barna varangy került elő, ami hegyvidéken gyakori, de nálunk még soha nem volt adata, illetve a májvirág került elő egy 100 éves udvarház udvarába. Gyakorlatilag ez egy bükkösökbe, Gyert János völgyesekben élő faj, valószínűleg telepítetten maradt fönn, de érdekes, hogy a mai napig itt fönnmaradt egy pici kis populációja. A növényvilága gyakorlatilag 2 részre bontható, egyrészt a pusztai élőhelyeken előforduló növények, ilyen például a vizesebb részeken a buglyos boglárka, vagy a kisfészkű aszat, az ártéri részeken pedig a klasszikus mocsárhoz köthető fajok, súlyom, rence, vizitök, tündérfátyó.
1: És ugye néztem, hogy például ki van az írva, hogy dr. Sterbez István, tehát ő kapta, őről a nevezték el ezt a tájegységnek, ezt a látogató központi épületét, hogy miért, ki volt ő, hogyan kapcsolódik ide?
2: Ő gyakorlatilag ennek az alföldi vidéknek a szülötte, az ő nevéhez köthető 1975-ben a Dévványai Tájvédelmi Körzet megalakítása, amikor is 3500 hektárt nyilvánítottak, védették.
1: Sok-sok látnivaló van ezen a vidéken, aki erre jön, akár túrázni is lehet kerékpárral, kölcsönözni is.
2: Így van, a Sterbez István Túzokvédelmi Látogató Központban van erre lehetőség, hogy kerékpárt kölcsönözzenek, és itt a kolléganők elmondják azt az útvonalat, ami szabadon bejárható, hiszen a térségben azért nagyon sok olyan terület van, ahova fokozottan védett, tehát belépni is csak engedéllyel szabad.
1: Ez olyan lehetőség, hogy akár iskolások is megragadhatják ezt ugye tanóra keretében.
2: Természetesen, gyakorlatilag erdei iskoláztatásra is van lehetőségünk, ahol szakmai programot tudunk biztosítani a diákságnak.
1: És itt van velünk Szélnél Sándor Katalin, aki a Túzokvédelmi Látogató Központ vezetője, kezét csókolom. Nagy a forgalom önöknél?
3: Igen, általában ilyenkor ebben az időszakban elsősorban, hogy említette, már iskolások érkeznek hozzánk, nagyon sokféle programot vesznek igénybe, szakmai programokat, és ami itt adott a területen, ezekkel is mindegyikkel próbálnak ismerkedni.
1: És mire fektetik itt a legnagyobb hangsúlyt, csak a túzokra?
3: Hát természetesen a túzok az a fő attrakciónk, de emellett, ha iskolásokat fogadunk, akkor próbáljuk őket a terület értékeivel megismertetni, azokat a tájra jellemző értékeket, növény és állatvilágot próbáljuk bemutatni mindenféle szakmai programon keresztül, bemutatókon, kísérleteken keresztül, amelyek itt ránk jellemzők, vagy éppen azokat, amelyek ritkák, fokozottan védettek, ezekre hívjuk fel a figyelmet.
1: Ön is egy megszállott, ugye, természetvédő, meg őr, meg nem is lehet ezt csak így szívvel, lélekkel csinálni, mert ahogy hallgatom itt önöket, akik itt dolgoznak, mindenkire ez jellemző.
3: Igen, szerencsére ilyenek vagyunk, vagy a biológiához, az állatokhoz, növényekhez kapcsoltan, ornitológia nagyon fontos, a madártan, ugye ez nálunk egy kiemelt itt a családon egyébként is, és hát mindenképpen mindenképpen a természet kedvelői, szeretői vagyunk. Vénánkban benne van szülőktől, és igazából még a nagyszülőktől is örököltük ezeket, és szerencsére azok az emberek dolgoznak itt, akik hozzám hasonlóan ilyen környezetből kerültek.
1: És aki Dévaványára érkezik ide a Túzokvédelmi Látogatóközpontba, az hogyan teheti meg, mondjuk iskolák jönnek, be kell jelentkezni, vagy mit a rendtartás?
3: Hát igazából szeretjük, ha bejelentkeznek, főleg akkor, hogyha előre programot kérnek, de a teljes nyitvatartásunk április 1-től minden évben, október 31-ig ünnepnapokon, hétvégeken is, 9 órától 17 óráig, ebben az időintervallumban bármikor bárki jöhet, ugye kollégát itt találja. Csak a programok esetében, hogyha kérnek, akkor kérünk előre jelzést, természetesen, hogy tudjuk biztosítani a megfelelő szakembereket.
1: Már csak azért is érdemes ide jönni, mert a tanösvényen, ha végigmegyünk, akkor ott szinte mindent meg lehet tanulni.
3: Igen, hát a tanösvényünket direkt arra építettük ki, jelenleg 6 állomáson, épp az idejében frissítettük, amellett, hogy interaktív játékos elemei is vannak. Természetesen az elsődleges, legfontosabb, hogy szakmailag tudjunk többet adni, hiszen ez a terület a nagy sárét, az egykori értékei mellett most már egy kiszáradt terület, ugye egy szikes puszta.
1: Megvan a szépsége, bocsánat, hogy közbevágok, annyira szép, ha az ember hallgató képzelje maga elé ezt, akkor ne azt képzelje, hogy egy sivárság van itt.
3: Nem, és sokan azt mondják, mit lehet itt látni, és amikor megmutatjuk, akkor mindig nagyon elégedettek, és valóban van látni, való, csak nyitott szemmel kell járni, és tudni kell azt, hogy itt a szikes pusztákon mik azok az értékek, amelyekre számít.
1: És önnek melyik az a legszebb szeglete ennek a vidéknek, ami a szívéhez közel áll?
3: Hát nekem Dévaványa, itt ez a térség, itt is nőttem fel, a gyerekeim is itt nőttek föl, és mindenképpen itt a Túzok, és nekem a Baglyok a kedvenceim, és hogy őket is kedvelem, ez a térség, a Sárrét, ez mindenképpen megfogott itt bennünket, és természetesen sok ide érkező vendéget is.
1: Nagyon szépen köszönjük.
3: Szívesen köszönjük.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az Országjáró ma Dévaványáról jelentkezik, itt kalandozunk egészen 4:30-ig, és a Túzok Fesztivál a helyszínünk, de itt más hagyományok is megelevenedtek, például mindjárt a csíkós hagyományokról beszélgetünk.
2: Bejárjuk itt a Sárréti pusztát, és Kis Lajossal, mint csíkóssal, a Sárréti csíkósok egyik oszlopos tagjával beszélgetünk. Több lóval érkeztek, ahogy itt elnézem, és ugye mindnyájan viseletben vannak, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi a különbség a ortobágyi és a sárréti csikósok között, és kiderült, hogy nem sok, talán semmi.
3: Így van. Talán egy picivel, mink a tájegység, ugye a sárréti és a ortobágy találkozásánál pásztorkodunk, és ebből kifolyólag nem is nagyon tér el sem a viseletünk, sem a munkaeszközünk, sem a munkánk a ortobágyiakéig.
2: És egy igazi csikósnál, hogyha a viseletet ölt magára, akkor hogyan kell azt kinéznie, vagy hogyan néz ki, hogyan írja le önmagát itt szavakban?
3: Hát mondhatnám, hogy ez az ünneplő viselet, ugye, mert hogyha dolgozna az ember, akkor nem volna rajta jelen pillanatban már a cifraszőr, a bőszájú ingúj, a lajbi, és ugye a bő gatya, és a csizma, úgyhogy ez a viselet tulajdonképpen már az ünnepségnek szól.
2: És önnél ez a fajta mesterség, a csikóskodás mikor jön az életében? Hogyan lett csikós?
3: Nekem eredetileg én nagyapám volt csikós, tehát nem mondhatjuk, hogy apáról fiúra szállt ez az egész, mert ugye a nagy rendszerváltozás után nem volt szükség annyi lóra és lovasemberre, hanem traktoros, vasutas és ilyesmi volt a felmenőim között. Viszont én nagyon vonzoltam a pászorkodáshoz és konkrétan a lovakhoz. Én nagyon sokáig gulyás voltam, aztán egy lehetőség által lettem csikós.
2: És a csikósnak mi a munkája? Mi a feladata? Mit csinál?
3: Máig napig ugye a pásztoroló életmódot próbáljuk a megőrizni és bemutatni a fiatalságnak, és próbálni a fiatalokat is belevonni ebbe az életformába. Mi ugye együtt élünk, együtt dobban a szívünk a lovakkal, és a legeltetés és a lovak gondozása, kezelése és a legelő karbantartása is hozzánk
2: tart. Milyen lovakkal dolgoznak? Szép kiállásúak, azt látom.
3: A mi szívünkhöz legközelebb a Nonius, ugye a tájegységre jellemzően a Nonius, és mi a fiammal a Furiózón ménesnél is teljesítünk szolgálatot.
2: És a fiát hogyan sikerült mindenre rávennie, vagy lehet, hogy nem is kellett, ebben nőtt föl?
3: Igazság szerint hamarébb volt a lovak között és a lóhátán, mint a nagymamáék szülői háza, vagy a nagymamáék háza. Úgyhogy valószínűleg, hogy akkor az első szippantással a ló szeretetet magába szívta.
2: Azért ebben van egyfajta szabadság, a puszta, a ló, a vágtatás.
3: Így van. Ezt csak az érti meg, aki legalább egy napot vagy egy hetet eltölt velünk vagy köztünk. Ugye fáradtságos és embert kívánó munka, mert a hajna 3 órakor kellünk, 3:30-4 órakor indítjuk a jószágot a legelőre. Délben a nagyma legelőre mi is elhúzódunk, de délután 4 óra, 4:30-kor, mikor kiengedünk, este 10-11 órakor állítunk vissza az állásra, és ezt ugye nem mindenki bírja, és nem mindenki szereti.
2: Tehát, ha olvasunk különbözőféle irodalmi műveket, ott egyfajta, ugye, varázslata van a pásztoroknak, meg a csikósoknak, de azért ennél sokkal több, meg nagyobb a felelősség.
3: Természetesen, tehát azt, amit egy mindennapi ember lát ebből, az nagyon az aprója az egésznek. Ennek a mi voltában az ember, és az ember próbáló természet feletti igény arra, hogy kibírjuk, és ott legyünk, és gondozzuk, és ápoljuk, és vigyázunk rájuk.
2: És mi az, amit megmutatnak a nagy közönségnek ebből a fajta munkából, szóval, mert azért itt is van egyfajta parádé.
3: Így van. Hát magát a virtust, és azt, hogy egy csikósnak tulajdonképpen borzasztó embernek és emberségesnek kell lenni, és borzasztó empátiát kell mutatni mindenkivel, és a saját lovával szemben is, mert különben, ha nincs meg az összhang az emberekkel és a lóval, akkor nem sikerül a bemutatni.
2: És a csikósok találkoznak, akkor hogyan köszöntik egymást? Van ilyen, vagy éppen elválnak?
3: Természetesen készfogással, öleléssel, és mindig egy jó szóval, és nagyon várjuk azokat a rendezvényeket, ahol a másik több tájegységből, például a bugaciakkal közösen, vagy bugaciakkal is találkozhatunk, amire most például nagyon jó alkalom lesz a Hódmezővásárhelyi állattenyésztés.
2: Legyen ilyen sok találkozó, köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Bizony, mondtuk itt a kollégákkal, hogy milyen jó meleg lett, mintha már nyári meleg lenne, és akkor ebben a jó kis füllett levegőben, melegben jól esik a hűsítő víz. Hát Hajdú Ildikó, a Berecki Imre helytörténeti gyűjteményből egy különleges korsót hozott nekünk. Hát ebbe jó hűsvizet lehetne, kútvizet lehetne önteni, tartani.
4: Igen, azt lehetne. Ez a gyönyörű szép tárgy egy túri korsó, Badár Erzsinek a munkája, akiről azt kell tudni, hogy ő volt az első női fazekas. Nagyon különleges tárgya ez a múzeumnak. Tavalyi évben volt 25 éves a gyűjtemény, és akkor nyitottunk egy állandó kiállításunkat, és ezt onnan emeltem ki abból a kiállításból. Azt kell tudni róla, hogy ez a 99.1.1-es leltári számot viseli, vagyis 25 évvel ezelőtt ez a tárgy lett elsőként beleltározva a Berecki gyűjtemény újra rendszerezése során.
1: És hogyha egy kicsit megforgatja ezt a korsót, akkor hangja lesz.
4: Igen, zörgős korsó.
1: Most hallatszik jól.
4: Hallatszik igazán, ugye azért, hogy a vízkövet föloldja, hogyha esetlegesen ugye a sok víztárolástól valami kis üledék képződne benne, akkor ezek a kis zörgők, kis agyag golyók is oldották le ezt, mert ugye szűrő van a száján, tehát ezek a golyók nem tudnak kiesni, ugye, de ezért tették ezt bele. Meg hát így érdekesebb is.
1: És hát, hogyha már kortyoltunk legalábbis egy gondolat erejéig a vízből, akkor együnk is valami dévaványai helyi értéket, mert Varga István Érénke is megérkezett hozzánk, ő a Hagyományőrző Nők Egyesületét képviseli, és cirok szára tekert kürtős kalács, ezt tetszett hozni nekünk?
5: Igen, cirok szára tekert kürtős kalács, hát ez a nagyanyáinknak a ünnepi kalácsa tulajdonképpen, és nagyon egyszerű, a kalács tészta, mint keltészta, és ennek csak a formája az, hogy rátekerjük a cirok szára, és akkor diós cukorba mártogatjuk, vagy hát megkenjük tejjel, vagy tojásfehérjével diós cukorba mártogatjuk, és akkor így sütjük ki.
1: És miért pont cirokszára tekerték annak idején a dévaványai? A szögben ez volt a ház körül, nem?
5: A ciroknak a egyenletes a szára tulajdonképpen, tehát több ilyen kis csutka kijön belőle. A kukoricáját is szokták használni, de a kukoricának csak az, ami a címert tartja, csak az a része, tehát keveset tudnak belőle csinálni, és ez egyenletes hengeres a ciroknak a szára, tehát ebből lehet a legjobban csinálni. Próbálták már náddal is, de a nád azért nem jó, mert az üreges, nem lehet tisztítani utána. Tehát ez meg tehát tömött szár, könnyű tisztítani, és de sokáig, tehát évekig is lehet használni.
1: Gondolom, hogy Irénke nagyon sok ilyen finomságot sütött, lekváros kiflit is, ami szintén a Ványai lekváros kifli néven híresült el.
5: Igen, tulajdonképpen ez a specialitásunk, ez a két dolog, mert akárhova megyünk, ezt úgy a legegyszerűbb megcsinálni, meg az egyesületünk korosztálya is olyan, hogy ezek a régi tésztafélék sütemények, tehát ezekhez értünk, mindnyáján háziasszonyok vagyunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezzel tudunk bármerre menni. A szilvalekvárt is mi főzzük, tehát általában 2-3 estel szoktunk főzni, akkor előző este kimagozzuk, és akkor reggel pedig feltesszük a 3 üstbe főzni.
1: És egész nap kavargatják, olyan lesz a karjuk, hogy ihaj, nem kell edzőterembe menni, bizony bírják a hölgyek ezt az egész napos lekvárkavarást. Gondolom, a helytörténeti gyűjteményben is van olyan alkalom, amikor kínálják ezeket a dévaványai finomságokat.
4: Igen, természetesen, tehát a szakmai programjaink mellett szabadidős rendezvényeink is vannak. Székhelye vagyunk a Dévaványai Múzeum Barátok Köre civil szervezetnek, és akkor ővelük együtt legközelebb például a múzeumkerti est lesz az, amelyet majd megrendezünk, és hát Irénke néniekkel is többször találkozunk, akár a betakarítási ünnepen, ősz során, úgyhogy mindenképpen helye van a finomságnak nálunk is, a hagyományőrzésnek.
1: És mikor lesz ez a múzeumi est? Mikor jöjjünk Dévaványára ismét?
4: Ha minden igaz, akkor június 26-án.
1: Jöjjenek Dévaványára, Hajdú Ildika, a Berecki Imre helytörténeti gyűjtemény vezetője, illetve Varga Istváni Irénke, a Hagyományőrző Nők Egyesületének tagja hívogatta önöket. Dévaványa finom és érdekes.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: Életmód, harcmodor újraélése. Következő vendégünk Fülöp Csaba, a Hódmezei Őrző Kiász Egyesület vezetője, elnöke, és hát talpig viseletben van, a 10. századot mutatja itt be nekünk, de mindjárt ő elmondja, hogy amit magára öltött, az mi minden.
6: Kezdeném fölőről a sort. Ez egy honfoglaláskori süvegnek a rekonstrukciója. Nem tudom részletesen bemutassam.
2: Itt gyorsan végig megyünk.
6: Ez egy bőrsüveg egy rókaprém peremmel, a tetején egy süvegcsúcsa, onnan lefelé haladva egy íjász ing, egy korhű ing.
7: Vászon, díszes.
6: Így van, egy díszes lemvászon ing, alatta egy lemvászon nadrág, és egy bőrcsizma.
7: Olyan őrre nézni, mintha egy időutazás része lennék.
6: Így van, ez a 10. században egy mindennapos viseletnek felelt meg, amit igazából harcosként is használtak, vagy az életmód alapján nyilván egy nem ennyire díszes változataként használták, de az alapja ugyanaz volt mind a kettőnek akkor felelhető, készíthető lemvászon.
7: Itt a 21. században az ember ilyenre miért vállalkozik?
6: Azért, hogy nem halljanak ki ezek a hagyományok.
7: De ez honnan jön, hogy ne halljanak ki? Hát ez érthető. Mi az, ami ezt mozgatja önben?
6: Nyilván a legmegfelelőképpen az, hogy maga ezt a harcmodort, ezt az életmódot feleleveníteni, gyakorolni, hogy lássák az emberek, hogy ne felejtsük el, őrizzük ugyanúgy, folytassuk ezt az életvitelt.
7: De ezt a nomád életet, ugye, amit egykor elején, ugye őseink megéltek, azt önök is meg tudják élni itt a jelenben?
6: Nézze, erre azt tudom mondani, hogy több íjásztársunkkal vettünk részt olyan íjászaton, ahol több mint 1000-en lőttünk egyszerre. Azt az érzést, azt nem lehet elmondani.
7: Tehát egyfajta a közösség, csapatépítés, ilyenkor ugye együtt dobban a szív, és ugye a lelkek is találkoznak, és hát a célra is ugye úgy próbálnak betalálni, hogy az a legjobb legyen. Versenyek is vannak?
6: Természetesen. Egy évben több versenyt is szervezünk, ami nyilván az IAS szövetségnek a jóváhagyásával történik a régióban. Ezek lehetnek versenysorozatok, önálló versenyek. Több mint 100 nevezőnk van szerintem szinte mindig.
7: Népszerű ez a nevezzük, ugye hagyományőrzés, de egy kicsit azért az IAS sport is benne van, ez a fajta dolog, mert sport is.
6: Igen, hát a versenyszellem azért hagyja az embereket. Itt is úgymond sokat ét regionális verseny, ami 6 fordulóból áll, és ennek a bajnokának nevezni, azért szerintem egy elég nagy cím.
7: De azt áruljál már el, hogy hogyan lehet olyan nagy távolságokba a célba találni. Ez vakon történik?
6: Erre azt mondom egy szóval, hogy ügyesen. Evel kell, evel fekszik az ember.
7: De én úgy nézem sokszor, hogy nem is látom azt a célt, és mégis beletalál az íjász önök közül.
6: Erre születni kell.
7: Gondolkodtam, hogy ha nem a szemmel, akkor a szívükkel látnak?
6: Igen, igen, a magyar szívvel.
7: Mert ezt így bele kell gondolni, igaz? És az ember gondolja, hogy ott van, és a célt elképzeli maga elé, mint egy víziót?
6: Nem csak vízió, azért régen is az embereknek voltak célzási technikájuk, ebben nem akarok mélyen belefolyni, de ott is tudták, hogy azért mit, hogy kell fogni, hogy húzzuk az íjat, hova tartjuk a vesszőt, az íjat hova tartjuk, ezzel mindig találathoz jutottak.
7: Ugye úgy kezdtük, hogy életmód, harcmodor, ezt próbálják bejárni itt a múlt szelleme szerint, de azért tanulnak is, sokat tanulnak ebből.
6: Itt mindig van tanulni való. Szerintem holtáig tanul ugye az ember, és nem csak a pap. Én azt tudom mondani, aki íjászatra adja a fejét, az még él, tanulni fog, szeretni fogja ezt a sportot.
7: Köszönjük szépen, és úgy tűnik, hogy a Hódmezei Őrzők Íjász Egyesületének elképzelése az célba talált. Minden jót!
6: Köszönjük szépen, visszahallás!
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A mai nap folyamán már nagyon sokat beszéltünk a természeti értékekről, leginkább a túzokról volt szó, hát a folytatásban a virágoké lesz a főszerep, méghozzá különleges alkotásokon Víg Hilda érkezett meg hozzánk, és olyan különleges, modern és használható tárgyakat hozott, mint például egy edényfogó kesztyű, vagy egy övtáska, esetleg egy hátizsák, és mindnek története van, mert valami régit újjá alakít Hilda. Ez az ön szemlélete, hogy megmentse azokat a dolgokat, amelyeket lehet, hogy már nem használ.
8: Igen, én így nőttem föl. Nekünk ez természetes volt, hogy bármi, ami még használható volt, azt újra hasznosítsuk.
1: Ez valamikor a régi paraszti világban, hogy én egyszerűen fogalmazzak, ez természetes volt, hogy lehet, hogy egy kicsit át kellett alakítani, de amíg lehetett egy darabját is használni, azt használtuk. Na most, akkor az ön életében mikor jött az újrahasznosítás szelleme?
8: Tulajdonképpen a gyerekkoromat is végig kísérte, csak akkor az anyukám újrahasznosított ruhácskáit hordtam. Aztán, amikor elkezdtem varni, akkor rájöttem, hogy ezeket a gyönyörű kézzel készült hímzéseket, amiben benne van a mi ősi kultúránk, hát ezt nem szabad hagyni, hogy elveszem, és ezért elkezdtem ezeket a textileket gyűjteni.
1: Házról házra járt, ismerősöket kérdezgetett, hogy a nagymamának van-e még egy olyan terítője, amit már nem használ, vagy esetleg van egy olyan hímzett párnahúzat, ami már esetleg nem illik az új lakás hangulatába, de ön örülne neki?
8: Tulajdonképpen így, illetve ez egy kicsi város, tehát itt már tudják azt, hogy hozzám bármikor a kapura be lehet akasztani egy olyan vagyok, mint egy textilmenhely, ami nem kell másnak, az jöhet hozzám, de turkálókba és mindenféle olyan helyen, a Bolha piacon például nagyon szeretek keresni különleges dolgokat. És aztán majd otthon dől el, hogy abból a textilből mire lehet, mit lehet aztán készíteni. És ebből a nagyobb darabokból, hátizsák, az egészen kicsikből meg icipici kis
1: zsebkendőtartó, névjegykártyatartó, fényképtartó, sőt, ékszerek.
8: A kicsi virágokból még ékszereket is lehet készíteni.
1: Nagyon izgalmas, hogy akkor tulajdonképpen az újrahasznosítással átörökít régi nagyanyáink, dédanyáink korából megőrzött textíliákat. Esetleg hínezni is megtanult? Volt ahhoz kedve, hogy akkor esetleg megpróbálja ön is?
8: Valahogy a tűvel én nem jól bánok, csak a varrógép tűve. De kacérkodom a gondolattal, mert egy-két hímzés, például az a békési szűrhímzés, és az legalább itt a mi tájunkra jellemző, ez annyira gyönyörű, hogy nem szabad, hogy ez eltűnjön. Úgyhogy elképzelhető, hogy a későbbiekben én még tűt ragadok, ilyen tűt, és egy-két darabot elkészítek.
1: Mi az, amin esetleg mostanság dolgozik? Mert ugye, aki alkot, szab, var, az mindig valamit csinál, vagy legalábbis gondolkodik rajta.
8: Mostanában ezek a termékek, mivel nyáron hordunk ilyen táskákat és ilyen övtáskákat, leginkább velük foglalkozom. Van két üzlet, ahova én folyamatosan beszállítok.
1: Olyan. Egész messzire is mi, mert találkoztunk az ön termékével, ha minden igaz, aztán Hollókön, vagy Mezőkövesden, Hollókön,
8: és Szentendrén is van egy üzlet. Úgyhogy oda, amit kell, azt én megkapom megrendelésben is, és azt készítem.
1: Na hát kívánom, hogy egyszer legyen lendület a tűnek a hímzésre való használatára is, de addig is csodás alkotásokat hozott nekünk Víg Hilda. Megnézhetik majd holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán.
0: Országjáró.
7: A folytatásban szappanokkal fogunk foglalkozni, pedig házi készítésű szappannal, és ebben lesz itt segítségünkre Bodáné Kati, aki házi szappanokat készít kecsketejből, és itt elkezdte mondani, hogy hát saját maga miatt kezdett ebbe bele, mert ugye rájött, hogy ez önnek jó.
9: Igen, jó, ez ápolja a bőrt, ebbe benne marad még a glicerin. Én úgy készítem, ahogy nagyanyáink készítették, és mégsem modernizáltam.
7: Ez hogyan tanulta meg, vagy kitől lehet megtanulni? Emike néni, ez kicsoda?
9: Hát, aki üstbe megfőzte nekem a szappant, és utána én egy télen keresztül...
7: Ez a lók, stb.
9: Igen, igen, a hagyományos
7: módon. A veszélyes része még.
9: Igen, és akkor én szépen otthon a sütőmbe 3 liter zsíradékból elkezdtem kísérletezni, és szépen kialakult az, hogy hogyan tudom én kicsibe mégis elkészíteni a szappanokat. Jött a házi szappan, aztán próbáltam bele.
7: Ez a házi szappan, az a klasszikus mosószappan.
9: Igen, nekem is lerakják a kapuba a zsírt, olajat, és akkor abból olyan sima mezei házi szappan készül.
7: Nagymamámnál még a padláson volt, igen, ilyen, ott tartották, igen, száraz helyen.
9: Igen, és az teljesen jó, az 20 év múlva, 50 év múlva is teljesen tökéletes.
7: És milyen jól most, ugye, hogyha az ember azt jól használja, akkor azzal tudja tisztítani a ruhát.
9: Én 25 éve azzal mosok, lereszelem, és azt rakom a
7: mosókba. Különbözőféle színűek vannak, ez azt jelenti, hogy különbözőféle hatása is van, gyógynövényeket kever hozzá?
9: Igen. Gyógynövényeket, iszapokat, nagyon sok körömvirágosan van, na én fürtőjást is rakok a szappanokba, tehát kecsketeljes, fürtőjásos, körömvirágos például ez a szappan, és ettől ez nagyon ápoló lesz.
7: Ez arcra is jó?
9: Igen, van amelyik...
7: Meg lehet szépülni tőle?
9: Igen. Igen, igen, lehet. És ez ápolja a bőrt, aki allergiás, akinek mindenféle bőr problémája van. Hát úgy jött ilyen sokfajta, hogy jöttek a piacon hozzám, hogy na erre a bőrre adjon valamit. És akkor szépen elkezdtem gondolkozni, ugye rengeteg gyógynövényt ismerek, én védőn.
7: Tanul nézni, olvasni, stb. Igen.
9: És akkor szépen, akkor ezt rakok bele, azt rakok bele, amazt kavartam a dolgokat, plusz olajokat raktam bele.
7: Ilyen boszorkányos ügyesség.
9: Igen, igen, szokták is mondani, hogy boszorkány vagyok, de jó boszorkány.
7: Jó értelemben vett.
9: Igen, igen, jó boszorkány. És csokoládés szappanok vannak. A körömvirágosból is többfajta. A méhész barátoktól propoliszt kapok, akkor kavarom, hogy propoliszos és körömvirágos, különböző illóolajokkal, és ez sok mindenre jó, de nem jó mindenre mindegyik.
7: És azt is mondta itt kedves Katalin, hogy önnek ez egyfajta kikapcsolódás, ha azt mondom, ilyen divatos szóval relaxáció is.
9: Igen.
7: Amikor készíti.
9: Igen, és csak akkor lehet készíteni, amikor jó kedvem van, ha rossz kedvem van, akkor elrontom a szak.
7: Mert akkor abban átmennek, hogy ezek a rezgések, az energia.
9: Igen, hát a barátnőm az nagyon érzi az energiákat, ő szoktam mondani, hogy például a gerálni most abból nincs zöldalgás szappanom, az olyan energiákkal van, hogy amikor fürdik vele, akkor érzi. Most szerintem a rózsás szappanom olyan.
7: És ha megillatozzuk, ez, akkor érzem a...
9: Az nem, az csak is ez.
7: Ebben csokoládé.
9: Igen, igen, a bakakó.
7: És itt a rózsaillat egész intenzíve.
9: Törökországi rózsaillóval.
7: Hát megfőzi, vagy lefőzi pálatot készít a szirmokból?
9: Azt veszem, meg a törökországi rózsaillót, és azt rakom vele. És ebben ráadásul csipkebogyóolaj van, tehát ez egy ilyen csupa rózsa.
7: És hány féle van? Itt színben azt látom sok, de egy hatásra...
9: Most itt csak 13 fajta van. A legtöbb, amit készítettem egy 6 évvel ezelőtt, 85 fajta szappanom volt. De most már ez csak szerelem, nem járok vele fesztiválokra árulni, meg piacra. Most otthon lehet tőlem, aki igazándiból ad ajándékozom.
7: El tudom képzelni, ha a belépőnhöz valaki, hogy ez a sokféle illazott ára terjed.
9: A bejáratnál az pontosan, mert most már természetgyógyászkodok, masszírozok, és mikor bejönnek, az ajtó mellett egy polcon ezek vannak, és egyből ez csapja meg.
7: Azért ebből is kiderül meg, vagy hallgatom önt, hogy a természetes dolgok jó hatással tudnak lenni az emberre, és hogyha jó hatással vannak az emberre, akkor az ember is sokkal kerekebb, egységesebb tud lenni.
9: Vissza kell térni a természethez, és most már tudjuk, hogy hogyan tudunk visszamenni. És én természetgyógyászatot tanultam most már 10 éve, és ezekkel foglalkozok most már jobban. Tehát ez most már tényleg csak szerelem.
7: Ezért is jó itt a Körösmaros Nemzeti Park táján lenni. Köszönjük szépen Bodáni Katinak, hogy mesélt a szappanokról, a szappan titkairól, illetve az illatok gyógyító hatásairól.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
10: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: Szeres azért, aki én vagyok, az előzőekben Kádár Kolost hallhatták, akinek egyébként a nagypapája Kádár Feri bátyám is itt volt a műsorban. És hát Kolos is erről a vidékről származik, ebben a dalban benne volt az ő szíve, és nem véletlenül játszottuk le. No, de a folytatásban ugye tovább szárnyalunk, mert érkezett hozzánk Deák Dávid solymász, főállású, hivatásos solymász, aki valójában az életét a solymokra tette fel, jól gondolom?
1: Igen, igen, nekünk a főállásunk a ragadozó madarak körül forog, vannak vándorsolymaink, európai héják, vörösfarkúövek, illetve heriszhéjáink.
0: Hogyan lehet egy ilyen sólyom, mert sólyom, jól láttam, hogy most már vándorsólyom, ennyire fegyelmezett, hogy itt áll már legalább egy negyed órája, a sólyom csak tekint jobbra, tekint balra, de nem mozdul egyébként a testével.
1: A vándorsólymok iszonyatosan nyugodt madarak, nekik, ha kikötjük a látást, mint ingert, ezáltal nekik egy ilyen relax módban maradnak, és ezt egész nap képesek csinálni.
0: És ennek a sólyomnak neve is van?
1: Igen, ő itt Andor a vándorsólyom, ő egy 2 éves imprint hím vándorsólyom.
0: És milyen szép a sapkája!
1: Köszönjük szépen, ezt egy magyar gyártó csinálja egyébként, Záborszky Ede.
0: De ha lejjük a hallgatóknak, hogy egy sólyom sapkája hogyan néz ki, akkor mit mondunk erről, ami a legfőbb jellemző?
1: Hát a legfőbb jellemző az az, hogy minden madárnak egyedi sapkája van, minden madárnak a fejéhez kell sapkát csinálni, ugye két madár sem egyforma, ugye ez egy marhabőrből készült sapka, zárszíjas sapka, ami azt jelenti, hogy tökéletesen illeszkedik a madárnak az arcához, a madárnak a fejéhez.
0: És ha leveszük a sapkát, vagy leveszi a fejéről a sapkát, akkor mi történik a sólyomnál, mi változik?
1: A sólyomnál igazából annyi változik, attól függ, hogy most éhes, vagy nem éhes, vagy éppen milyen a fúj a szél, nem fúj a szél. Lehet, ha megijesztik, akkor lehet ingerült, lehet félős, de egyébként legtöbb esetben ő ilyen nyugodtan marad, mint
0: de látok itt egy csengetyűt a lábánál, igen, az miért van?
1: A csengetyű az egy ilyen pozicionálási eszköz repülés közben, hogy tudjuk, hogy éppen merről jön, merre megy a madár. Ez is egy magyar gyártmány, ezt itt Magyarországon készíti egy solymász bácsi már nagyon régóta.
0: És mire lehet megtanítani a solymokat, tehát milyen dolgokat tudnak elsajátítani?
1: Hát ezekkel a madarak, vagy hát például Andorra, ami általában bábúzni szoktunk, ami azt jelenti, vagy szatunázni szoktunk, ez azt jelenti, hogy van egy patkó alakú bábú, egy bőrből készült bábú, egy madzagon, forgókarikával, ezt pörgetem magam körül, és a madár konkrétan támadja, megpróbálja levadászni azt a bábút, és ezáltal meg lehet repíteni bemutatóban, meg lehet repíteni vetésőrzés közben, illetve akár gyárőrzésben is, egy élelmiszeripari gyárban is meg lehet repíteni, tökéletesen tud lavírozni a csövek között.
0: Jobb, mint egy éjjelőr?
1: Jobb, mint egy, hát a galamboknak az éjjeli őre, igen. Távol tartja a galambokat olyan szinten, hogyha Andorka a levegőben van, akkor a galambok vagy elhagyják a gyárat, vagy elhagyják a területet, vagy elbújnak úgy, hogy egész nap nem látni őket.
0: El is kapják, ugye, és van ragadozó madár? Mi az, amivel szembeszáll mondjuk Andorka, vagy legyőzheti Andorkát? Milyen madár lehet?
1: Andort meg tudja enni a héja, meg tudja enni a sas. Igazából nekünk solymászoknak az a fő feladatunk, hogy ne találkozhasson Andor, ne kerüljön összetűzésbe vadragadozó madárral, mert abból általában a solymásznak a madara húzza a rövidebbet.
0: A galambok azok már egyszerűbbek, ott a solyom győz, ugye?
1: Igen, ugye Andornak nem az van megtanítva, neki nem az a fő feladat, hogy levadássza a galambot, neki egyetlen egy feladata van, repüljön, körözzön a fejem, vagy körözzön körülöttem, és mindig figyeljen rám. Ez a galamboknak doszt elég ahhoz, hogy ne akarjanak leszállni ugye a gyárban, mert ugye a vándorsolymok vannak vad egyedei Magyarországon, és a vad egyedek azok folyamatosan vadásszák a parlagi galambállományt, illetve az örvös galambállományt, és hogyha meglátnak egy ilyen madarat a galambok, nem tudják eldönteni, hogy most az egy solymásznak a madara, vagy éppen az egy vad ragadozó madár, mert a Andor az kijelenthetjük, hogy nem veszélyes a galambra, viszont a vad ugyanúgy néz ki a vad is, mint ő, csak nincsen ilyen bőrszalag a lábán, és a vad az viszont kifejezetten veszélyes a parlagi galambok.
0: És a solymás esetében mi az a legleg, amit el szeretnének érni, vagy el is érnek? Mikor vannak a csúcson?
1: Hát mindenki más célokat tűz ki maga elé. Ez általában egy bizonyos madárfajjal, egy bizonyos zsákmányállat elejtése szokott lenni a fő cél, amit kitűznek maguknak. Ez lehet például az, hogy két vándorsólymot repít egyszerre is, a két vándorsólyom összedolgozik és elejti a fácánkakast, vagy éppen lehet az, hogy szirti sassal őzet fogasson, vagy rókát fogasson, vagy sakát fogasson. Ez mind olyan mérföldkő egy sólymász életében, amit célként kitűzhet magának.
0: A sólyomnál például mik azok a mérföldkövek, mércék? Mondjuk egy versenylónál tudjuk az idő, a teljesítmény a sólyomnál.
1: A sólyomoknál általában a magasság, vagy a szatunázás közbeni bábúz, hány vágást tud megcsinálni egy madár.
0: És ezt naplózzák, írják?
1: Természetesen a zsákmányokat is, zsákmánynaplót is szoktak a sólymászok általában, illetve azt is, hogy ma 150-et vágott a bábúra a sólyom, holnap már 160-at fog, úgyhogy ez mind egy ilyen mérföldkő.
0: Megrágta, vagy megrágta, megrázta.

0: amikor azt mondom, hogy hé, akkor meg leszáll a bábúra a földre, és
1: most is figyel, reagál.
0: Természetesen ugye ezekre a hangokra ilyenkor is...
1: Csak a gazdájára, ugye a gazdá hangja az, ami mérvadó.
0: Igen, igen, a vándorsölyemokra azt szoktuk mondani, hogy ők igen, csak egy gazdásak.
1: Na, lecsengetett bennünket, Andorka. Köszönjük szépen, hogy itt volt, minden jót kívánok.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Itt van körünkben Dávid Kis Borbál, aki amatőr fotós, természetfotós, és Hercegné Harsányi Krisztina, aki teljesítményt túrázik, meg mindenféle madarakkal foglalkozik, és lepkéket is fényképez, fotóz. Úgyhogy hol kezdjük, Borbála? Honnan érkezett ebbe a világba, mert hogy önkéntes?
3: Önkéntes vagyok. Én Kisújszállásról érkeztem, és harmadik éve vagyok önkéntes ezen a fesztiválon, aminek minden percét élvezem valóban, úgyhogy Krisztikével itt, ő már hamarabb kezdte az önkéntességet, de a mi barátságunk az innen datálódik három.
1: Mi volt itt a hívó szó, ami azt mondatta önnel, hogy önkéntesnek kell legyek itt a Körösmaros Nemzeti Park Túzok Fesztiválján?
3: Itt lakom a környéken, tehát szinte hazajárok Dévaványára. Innen tanultam madarászkodni Szélantaltól, akit innen is üdvözlök szeretettel, ő volt a mesterem. Kisgyermekként szerettem meg a természetet, beleszülettem egy vadász családba, és akkor innen a természet szeretete.
1: És mindez Krisztináéknál hogyan történt? Ön is itt járt egyszer, és akkor azt mondta, hogy itt is maradok, és segítek, ahol tudok.
4: Igen, egyébként, tehát kiskorom óta nekem is a természet az a minden igazából, tehát én is ugye tanyára születtem igazából, tehát természetközeli hely.
1: Tehát akkor tanyasi leány.
4: Hát végül is így is mondhatjuk, igen. Úgyhogy nekem minden ered ez a természet szeretet, és ugye az önkéntességet ugye megláttam a Nemzeti Parkkal kapcsolatos oldalon, és ott döntöttem el azt egyből, hogy akkor ezen szeretnék részt venni.
1: Na és akkor ma mi volt a feladat, mint önkéntesnek?
4: Hát, mint önkéntesnek ugye vártuk a látogatókat, mi fogadtuk az információs sátornát, és interjúvoltuk a vendégeket, hogy honnan érkeztek, irányítószámot kértünk tőlük, útbeigazítottuk, segítettük őket.
1: És akkor mire jöttek rá, hogy nagyjából hányan lehettek itt ezen a fesztiválon, mert azért csináltak egy ilyen gyors számolást, a számítást.
4: 1500 fő látogatott ki ide hozzá.
1: Ilyen szép szám, és ugye Borbála, aki szintén önkéntes, mondtuk, hogy amatőr természetfotós, hozott 1-2-3 fotográfiát is keretbe, sőt, még több. Hát egy rögtönzött kiállítás, akár itt a Körösmaros Nemzeti Park szívében, itt a látogató központnál. De a fényképezőgép ott van önnél, és ott van a természet csodája, akkor mi az, amit legszívesebben megörökít?
3: Hát igazából mindent, mert van úgy, hogy csak kimegyek a természetbe, és a téma megtalál engem, tehát nem fókuszálok kimondottan egy témára, hanem kimegyek a határba, és ami éppen lencse végre kerül. Máskor viszont beülök a saját lesembe, és célirányosan várom.
1: A saját les az milyen? Beássa magát a fűbe, a bokorba, vagy hogyan képzeljük el?
3: Nekem egy saját itatós lesem van a saját gyümölcsös kertembe.
1: Á, oda csalogatja a madarakat?
3: Igen, van egy ilyen reflexiós üveg, egy les, és akkor beülök a mögé, és ott várom a madarakat. Szóval...
1: És meddig kell várni a csodát? Milyen időben mennyi ez a várakozás?
3: Van úgy, hogy néhány perc, de van úgy, hogy órákig ott ülök, szóval egy iszonyat nagy türelmet igényel a természetfotózás, de elég jól bírom, mert a munkám mellett nagyon kikapcsol.
1: Mert hogy mivel foglalkozik, azt el szabad mondani?
3: Igen, pedagógus vagyok, szakoktatóként dolgozok, népi kézműveseket tanítok, úgyhogy az iskola után nekem felüdülés a fotózás.
1: És akkor ugye itt túrázott és meg túrázik is Krisztina, bejárta itt már ugye az egész tájat, ennek mely szeglete az a legszebb, és azt mondja, hogy oda érdemes meg, sőt, menjen el mindenki?
4: Hát én azt mondom, hogy itt a Körösmaros mentén itt a legszebb, ez áll közel a szívemhez nekem is, de nyilván ugye vonzanak a hegyek is, tehát a hegyeket is meg kell hódítani. Nekem a kedvencem igazából az a Pilisés környéke.
1: És ön a civil életben mivel foglalkozik? Itt az előbb már elmondtuk, hogy van egy pedagógusunk, ön?
4: Én bankban dolgozom.
1: Teljesen más világ.
4: Így van, ég és föld a kettő, és nekem ez a kikapcsolódás.
1: És akkor látom, pillangókat hozott, sok-sok pillangó, színes pillangók változata. Ezt sok idő volt így lefényképezni?
4: Hát nekem is, mint ahogy Bori is mondta, van, amikor pár perc, de van, amikor órákba telik.
1: De mit keres, mi a pillanat ilyen itt az ön esetében?
4: Igazából meghatározni nem tudom. Tehát mindig várok egy pillanatra, amikor széterje a szárnyát mondjuk, és akkor így szépen le tudom fotózni őket. Ugye nekünk otthon van egy saját kis levendulásunk, hogyha lehet így mondani, és én ott szoktam őket lencse végre kapni.
1: És a pillangókat be is tudja azonosítani, melyik milyen fajta féle pillangó?
4: Egyik másikat már egyébként stabilan, de van, ahol még használok ilyen rovar és állathatározót igazából.
1: És ez egy kikapcsolódás önnek, gondolom, hobbi, abban a banki világ.

0: világból, igen, előveszi a fényképezőgépet, és akkor egy más világ tárul ki, igen, ön elé, fénnyel írja a természetet.
1: Így van, ez számomra egy kikapcsolódás.
0: És voltak már jó felvételek, hát ezen kívül ezek is nagyon jók, amire mondjuk a legbüszkébb?
1: Voltak, igen, azokat most nem hoztam el, csak így ugye őket szedtem össze, de vannak, igen.
0: De mit látunk azon a képen?
1: Ott is lepkét, és volt már olyan fotópályázat, amin beneveztem, és egy harmadik helyet sikerült össze is hoznom.
0: Lepke a mindene?
1: Igen, mondhatjuk így.
0: És hány lepkét sikerült már így begyűjteni ebbe az albumba, a fotóalbumba?
1: Hát ez egy 100 férőhelyes album, és kb. Ilyen 80 fotónál tartok.
0: Nem könnyű azért fényképezni a mozgó madarakat, és itt van egy bagoly, egy szép füles bagoly, belenéz az objektívbe.
1: Igen.
0: Köszönöm önnek, üdvözli.
1: Igen, nagyon viccesek a baglyok, nagyon szeretem őket.
0: Ez egy füles bagoly?
1: Ez egy erdei füles bagoly, igen, a kép Turkevén készült ugye a baglyok fővárosában, az erdei füles baglyok fővárosában.
0: És akkor egy utolsó kérdésünk, mi legyen ez a mai pont, ahova megállunk és készítsünk egy fotót, és mondjuk azt majd a Kossuth Rádió Facebook oldalára kitesszük, és ott leszünk mondjuk hárman.
1: Nyilván a Túzokhoz álljunk be, én úgy gondolom.
0: Akkor megyünk a Túzokhoz?
1: Menjünk szerintem is.
0: Köszönjük szépen.
2: Amíg Istvánik elmennek a Túzokhoz egy fényképet készíteni, addig mi lassan elköszönünk a Túzok Fesztivál helyszínétől. Dévaványáról jelentkezett az országjáró 333. adása, de holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik az országjáró mai képes beszámolóját. Ott lesznek azok a hangok, arcok formájában, akik ma kalauzaik voltak itt a Túzok Fesztivál helyszínén. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a hangmérnökök Járic István, Galló Dániel, Megadja Sándor. Munkatársunk volt Karai Aladár, Fehér Miklós, Petelilla, Ludas Dezső, Tóth Attila és Jakocska György. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Kossuth Rádió országjáró műsora Dévaványán is vendégeskedhetett a Túzok Fesztivál helyszínén. Sok kincset, értéket és érdekes egyéniséget ismertünk meg. És hát a természetet járni mindig jó. Indul a szezon, önök is húzzanak túra, bakancsot, vegyék elő a fényképezőgépet és induljanak Magyarország ösvényein. Köszönjük, hogy ma is velünk utaztak, Cifra Szilviát hallották.

0: országot.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 1 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsérültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket távozásra szólították fel. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves, marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, végül a járókelők állították meg. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Idehaza újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Megkezdődött a vitorlás szezon Balatonfüreden. Idén is a tó legidősebb hajójának Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Az alkalomból rendezett évadnyitó nagydíjon 157 hajó indult, közülük 147 ért célba, leggyorsabban a 50-50 nevű katamarán. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A Győr nyerte az aranyérmet a labdarúgó NB1-ben, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. Ezüstérmes lett a Ferencváros, amely 3-0-ra nyert az Alágerszeg ellen. A bronzérmet a Paks szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában. A házigazda Debrecen 2-1-re győzött az Újpest ellen, ezzel a 4. helyen zárta a bajnokságot. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 5 és 13 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 10-13 fokot mérnek. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső és keleti, észak-keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután általában 11-24 fok várható, a középső tájakon lesz hűvösebb, a Tiszántúlon melegebb. Kedves hallgatóink, most 1:03.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
3: Jókai Mór, és mégis mozog a föld.

0: 11. rész.
1: Ez órától fogva Katinka nem szólt többet Kálmánhoz. Gyűlölte őt. Ugyanazon férfi az egyik asszony mellett gyáva, bölcs, a másik mellett eszeveszett hős.
2: Én akartam megszégyeníteni Dorotea előtt. S mennyire megalázott ő engemet.
1: Ó, azért nem dobta el magától. Ne higgye azt soha, a kegyetlen ifjú, hogy egy asszonyt, aki csak szerelmének élt, úgy el lehet magától szakítani azzal a szóval, most már mást szeretek. Még sokszor keresztül fog ő botlani abban a fényes pókszövetben, amit egy megbántott asszony haragja útjain átkötöz. Még most csak főzi magában, hogy mit tegyen. A statúció ünnepélyes végrehajtása szabadban történt meg. A derült idő kedvezett. A szertartás szokott hivatalos komolysággal ment végbe. A birtokba vételt igazoló okiratokat felolvasta a megyei főjegyző.
3: Ha ne talán valakinek kifogása volna egy birtokba helyezés ellen, óva estételét most itt a helyszínén végezni el nem olassza.
1: Mindenki el volt rá készítve, hogy az az előre nyúló nyakú ember ott az asztal végén azért furakodik olyan keményen az asztalhoz, mert ő protestálni jött ide. Aszáinak hívják. Tegnap óta semmivel sem lett kellemesebb. A medve elől menekülés a vadrúzsabozóton keresztül az arcából káldeai ABC lapot csinált.
4: Én protestálok, kérem ezt jegyzőkönyvbe vétetni.
3: Már be van írva.
4: Protestálok és óvást teszek, mint tekintetes nemes nemzetes és vitézlő gödénylaki Csollán Bertalan úrnak meghatalmazottja.
3: Már be van írva. Előre.
1: A közönség nagyon mulatott ezen a tréfán.
4: A tiltakozás okai elé fognak adatni egy esztendő lefolyása alatt a tekintetes királyi tábla előtt.
3: Ez is be van már írva. Tessék megnézni a jegyzőkönyveket.
1: Hanem a szájé nem ment oda megnézni. Ő megtette, amiért ide volt küldve, s azzal igyekezett kikeveredni a sokaság közül, s eltűnni akármerre. Pedig az a tréfa, amit Csollán Berti ezzel a pajkossággal rögtönzött az ő kedves barátjának, Bálvándinak, nem volt olyan csekéség. Ez a játék nem megy tök magba. Csollán Berti ugyan nem fog a törvényes egy év alatt semmiféle indokokat bejelenteni a királyi táblán, hanem Bálvándinak ez mégis egy évi kordicai jövedelmébe kerül. De futott is a tetszín helyéről a szájé? Azonban, mikor legjobban örülne a szerencsés megmenekülésnek, egyszer csak rákiáltanak.
2: Megállj! Meg nem occanj, mert lelőlek.
4: Mi tetszik?
2: Látja, mi van a bal kezemben? Erszény. Ebben van 50 arany. Én tehát ezt az erszényt adom önnek, ha most visszajön, és rögtön a bíróság előtt kinyilatkoztatja, hogy óvástétele csak tréfa volt, s azt meghatalmazója nevében visszavonja. S látja ön, mi van itt a másik kezemben? Korbács. Már most, tessék a választás. Jobb kezemből, vagy bal kezemből?
4: Visszamegyek.
1: Katinka gyöngén belecsapott az eléje nyújtott tenyerébe a korbács őszkörmös nyelével, s eltette az erszényt.
2: Majd akkor kapja meg a pénzt, amikor visszavonta a tiltakozást. No, hát csak fordítsa vissza a lovait.

0: A statuáló alispán még javában tartotta a beiktatási szónoklatot a hivatalos vendégsereghez, midőn Aszályi újra odafurakodott az asztalhoz.
1: Kérem, alássan, még ne tessék bezárni a protokollumot.
2: Hogy mer?
1: Nagy dolgot akarok mondani. Visszavonom az óvástételt. Íme ezennel ünnepélyesen kinyilatkoztatom, mint tekintetes nemzetes és vitézlő Csollán Bertalan úr meghatalmazottja, hogy elébb benni tiltakozásom csak tréfa volt, és így semmis.
0: Szegény Aszályit csak hogy meg nem verték ezért a helyre igazításért. Az alispán megharagudott rá, amiért új kontextust kellett a beszédében kezdenie, a főjegyző, amiért új jegyzőkönyvet kellett fogalmaznia. S amiért egyesztendei nem fizetésnek már most ezzel kiesett a feneke. Hely, de szitták minden oldalról. Hanem hát Aszályi hozzá volt már ahhoz szokva. Akkor érezte magát elemében, mikor nagyon szitták. Kivált szemtől szemben. Az neki gyönyörűség volt. Csak a tetleges szidást nem szerette, az ütleget, hanem azt is felvette, ha hasznát látta. Nagyobb gondja volt most az, hogy hol találja meg a szép asszonyt a salláriummal. Nem soká kellett keresnie. Katinka az inasa által küldé meg neki a papírba csomagolt aranyakat. Az erszényt nem adta hozzá emlékül.

0: Az ünnepét természetesen nagyszerű lakoma fejezte be. A lakomán minden volt kapható, amit az öt világrész az ínyencek számára terem. A deszkapalota hossza kívülről meglépve lehetett 20 öl. Az a tér pedig, melyen a lakoma folyt, valami 14. Egy ölet foglalhatott el még a cigányzenekar erődített állása. De hát kinek jutott eszébe az iránt kérdezősködni, hogy hát a hiányzó 5 ölnyi tér mit rejthet magában? A zenekar emelvényén túl sűrű fenyőlombok takarták el a tért. Egész sudár fenyők frissen levágva voltak sorba rakva egymás mellé. S ha valaki kíváncsi volt a fenyőgajakat szétvonni, azokon túl megint egy nagy gyékény falat talált, mely sűrűn be volt tűzködve borókalombokkal. A szarvasagancsokból rögtönzött kandeláberek esti fényt adtak a mulatságnak. A szép hölgyek szemei még bűvösebben ragyogtak annál, és Kálmán észrevette annál a nagy világosságnál, hogy ő rá semmi sem ragyog. Katinka szemeivel nem találkozott többé, és saját napja előtt valami sötét test állt szüntelen, Bálvándi. Valóban kezdte tapasztalni, hogy a kész nagy embereket többre veszik, mint a készülőben lévőket. A cigányzene, a lárma, magyar, német, lengyel nyelven, a női kacagás, mint egy zűrzavaros álom kábította fejét. Úgy érezte magát, hogy nagyon rosszul van. Nagy suhogással váltak kétfelé a felállított fenyők, két oldalra omolva. És mi volt a háta mögött?
1: Színpad.
0: Valóságos, igazi teátrum, pompás díszítményekkel. A vad rengeteg közepett. Magyar és lengyel. Két nemzet, aki alszik. S mint Hamlet mondja, talán álmodik is.
2: A Magyar Színjátszó Társaság a magas uraságok előtt ez alkalommal Benyovszky Móric című vitézi színjátékot fogja előadni.
1: Borcsai.
0: Kálmán ott látta maga előtt azt az embert, akit anyai átok alatt kerülnie kellett.

0: Ne tessék remegni! A színész nem lát meg a színpadról senkit. Reál nézve az egész egymásra zsúfolt embertömegnek csak egy enharmonikus nagy ábrázatja van. Ez az óriási arc akként nevet, akként sír, akként figyel, ahogy ő akarja, vagy akként fütyül, ahogy maga akarja, de ő csak egy nagy vonását látja onnan a magasból. Hanem ha egyetlen ember a tömeg figyelme között fecsegni kezd, azt az egy embert meglátja a színész. S úgy hiszem, hogy mint a gyilkos arca fénykép gyanánt ott marad a meggyilkolt személynek hártyarecéjén, a színész is örökké elhordja annak az egynek a képét, s látja maga előtt. Kálmán ott állhatott volna akár magnézium világításban borcsai előtt, az nem látta volna őt meg. De majd mikor jön az a másik, akinek asszonyi szemei vannak. Kálmán remegett és izzott, midőn Afanáziát kilépni látta. Cilike volt az, de alig ismert rá. Az egy ihlett művésznő volt.
1: De ki adta neki az ihletet? Hangjának a szívhez beszélő igaz kifejezést. Ki tanította-e plasztikai mozdulatokra, e női finomságra? Ki magyarázta meg neki, mennyi elég a színpadon? Hogy az akció művészet legyen, ne nyegle produkálás.
0: Hiszen nem volt még akkor színi növelde. A közönség el volt ragadtatva általa. Kálmánt hatotta meg legjobban ez a tünemény. Nem is rejtette magát már a fenyőgaljak közé. Előbbre furakodott, hogy jobban hallhassa a művésznőt. És Cilike örömrepeső mozdulattal tesz egy előrelépést, s a kedves meglepetés utánozhatatlan hangján kiált fel.
2: Kálmán!
0: Mind az önfelett örömkiáltás, mind az elpiruló zavar, mind a visszatérő nyugalom oly művészi, oly elragadó volt, hogy a közönség meg volt bolondulva a gyönyörében. Hát még Kálmán, amint a függöny leeresztették, törte magát keresztül a fenyőgajtorlaszon, s ott sírt egy perc múlva, Cilike karjai között.
2: Ó, Kálmán! Ó, kedves Kálmán!
3: No! Hagyj hát belőle nekem is. Valahára mégis találkozunk. Ugyan jól el tudtál előlünk rejtőzni. Híredet sem hallottuk. Nagyanyád megátkozott, ugye? Ha hozzánk valaha közelítesz. Megtartottad a parancsát. Ha nem csak addig tarthattad meg, míg velünk nem találkozol. Tudtam én azt. Csak az kell, hogy Cilikét meglásd a színpadon, s elestél a lábadról, ha mindjárt olyan piedesztálon állsz is, mint a Nelson szobra. Arcra esik előtte az egész világ, amerre csak járunk. Ugye? Micsoda művésznő. Most velünk maradsz, amíg itt anyázunk ennek a bolond bárónak az erdejében. Eszeveszett ember. 1000 forintot dobott ki azért, hogy itt játszunk az ő statúcióján. Nos, ugye eljössz? Nincsen tám valakid ezek között a ránézni nem szabad úri arcok között, aki féltékeny legyen rád? Hát még nem félsz senkitől. Még most nálunk vagy otthon. Te a gyere haza!
4: Ki ez a szép színésznő, aki őrre lekiáltott?
5: Ez nekem testvérhugom.
0: Csak unokahuga volt, de jól esett szívének, hogy egy fokkal közelebb hazudhatta őt magához.

0: Az ünnepélyek harmadik napját elfoglalta egy igen istenes mulatság, a templom szentelés. A megboldogult nagynéne egy fogadalmi templomot építtetett Kordicán. 200 000 forintba került. Bálvándi annyival kevesebb pénzt örökölt. Barátai azzal szokták fenyegetni, hogy jól viseld magadat, mert ha a nagynénéd megtudja, hogy gonoszkodol, még egy templomot épített. A kegyes úrhölgy azonban nem érte meg, hogy áltatos építményét fölszenteltesse, s e feladat unoka öccsére jutott. Meg is történt egy füst alatt a statúció alkalmával. Kálmán csak ugyan ott töltötte az éjt a színészek sátorában, s ott aludt velük együtt a bükklevélből vetett ágyon. Reggel korán felkölté bányavári.
1: Ébredj! Mi nem megyünk a templom szentelésre. Mit keresnél ottan? Mit bámulnád a szent képeket, festetteket és élőket? Te jössz velünk! Mi közelebb megyünk az éghez. Mi felmegyünk az oltárra. Látod azt a sziklaormot, amit a kelő nap megaranyoz? Az az oltár. Oda mászunk ma föl. Te, Cilike meg én.
0: Kálmán puskát is akart vinni.
1: Minek az? Inkább, ha valamit akarsz vinni a karodon, nyújts Cilikének, s vigyed őt. Ennek az én királynémnak sokkal több hű jobbágya van már ebben az országban, mint az igazinak.
2: Jaj, milyen tréfás kedvedben vagy, Matte Sándor.
1: Hát nem igaz. Nincsen nekünk fejedelmi birtokunk ebben az országban. Miénk az egész országban minden út és ösvény. Mi is szabad az életünk, kéjjel telt világunk, erdő mélyén fekhelyünk, hold a napvilágunk.
0: A hegytetőre haladók előtt újabb meg újabb tájak bontakoztak ki. Egy ponton megállt bányavári, ahonnan völgyben elszórt házakat lehetett látni.
1: Nézd, bajtás! Az a bolond báró azt hiszi, hogy ez a messze vidék az övé, pedig nem igaz. Ez a miénk. Miénk a gyönyör, amit a látványban érezünk, s amiről ő nem is tud semmit. Övé jobbágyainak véres verítéke. Miénk a népnek a szíve, a költőjé, a színészé. Mi vagyunk az ország főurai. Engem nem aggaszt a holnap, pedig a halhatatlanságért küzdök. Ma gazdag vagyok, holnap koldus, egyik se baj, nem törődöm vele. Nézd meg azt a gyönge virágszált ott a karodon. Annyiszor aludt ölembe hajtva fejét koszorúkból vetett ágyon, ahányszor puszta földön, hideg szalmán. Pedig minek volt nevelve? Hidd el, hogy nem az a boldogság minden nap vetett ágyban aludni. Nem minden nap háromszor terített asztalhoz ülni. A nyomornak is van gyönyöre. S a szabadságnál kezdődik az ember.
0: Az oltár az egyik legmagasabb hegycsúcs a Kárpátok hegyláncában, 5000 lábnyira a tengerszín fölött. A hó csak derék nyárban olvad le róla. Ide törekedett fel a három ifjú rokon. Dél volt, mire a csúcsra felértek. Istenek számára való látvány tárult föl előttük. Jobbra Lengyelország, balra Magyarország. Egy kép, végtelenebb, mint a tenger.
1: Adj nevet, költő, ennek az érzésnek, mely most mind a hármunkat betölt, ha ismered azt.
3: Ismerem. A neve Szerelem a Földhöz. Mert kétféle vágyat tanultam ismerni az emberek között a föld iránt. Az egyik az éhség a földhöz, a másik a szerelem a földhöz. Vannak emberek, akik nem tudnak betelni a földdel, és különösen táplálja az éhet az alföldi róna. A földéhes ember koplal, csak hogy több földdel jól tarthassa vágyát. Nem érez senki semmi iránt, csak földet akar bírni. Soha sem elég neki, ami van. Ó, az kínzó érzés lehet. De engem az a másik érzés tölt el, ami a föld iránti szerelem. Ahogy ez a roppant óriási mindenség áll, azt mondani neki, enyém vagy, enyém, hegyeiddel, folyóiddal, s vagy énem ellek föl magamhoz, ha van erőm hozzá, vagy ha nincs erőm hozzá, lerohanok kebledre, s akkor is enyém vagy.
1: A fél országot meghódítottuk mi már. a másik fele is jön, és akkor következik az ország közepe. Még Budapestet is bevesszük.
3: Az nehéz lesz. A Nádor nem tűri a magyar színészetet Budapesten.
1: Mit nekem a Nádor? Ahol én leütöm 4 sátorkarómat, ott én vagyok a király. S a Nádor maga is csak adófizető publikum. Bejutok én Pestre, mint ahogy a sátoros cigányok bejutnak a kertek alatt. Nem kérem tőled, hogy segíts.
0: Kálmán szótlanul kibontá oldaltáskáját, s egy iratcsomagot vont ki belőle.
3: Nézzetek ide! Az első magyar dráma. Amíg ti küzdtetek, én is küzdtem. A ti munkátokat nyomban követi a diadal. Az enyém az utókorra vár. Még bevégezve sincs.
0: Bányavári mohón ragadá ki kezéből a kéziratot.
1: Ő velünk egy úton járt. Ő fenn az égben, mi lenn a földön. S mi azt hittük, hogy eltért tőlünk.
0: És elkezdték olvasni a művet. Bányavári felszökött helyéből, s elkezdett fennhangon szavalni. Arca tűzbe jött, szemei szikráztak. És mikor nem bírt magával, átadta az iratot Cilikének.
1: Olvasd te tovább!
0: A művésznő kezébe vette azt, s csodálatos ihlettel szavalta a dráma kiváló helyeit. Hangon, mely a szívből jő, s a szívbe hat, hévvel, mely teremt a percben, amelyben születik. Idvezült volt. Az valóban isteneknek való élvezet, mikor egy igazi költő lelke teremtményét egy igazi művésznő ajkán megdicsőülni hallja. Az elevenen égbe repülés érzete az. A lángvihar, mely Romuluszt az égbe ragadja. A tűz szekér, mely Éliást a paradicsomba viszi. És mikor az a költő tudja, hogy oly művet alkotott, mely hazája földén mindig első fog lenni. És mikor igaz, amit magának jósol.
1: Te fiú! Tégedet Isten csókja ért, hogy vezérvilága légy népednek a sötétben. Ha te azt a világot elrejted, ha te eltagadod, hogy költő vagy, ha te nem szolgálsz annak az oltárnak, melynél én csak minisztráns vagyok, holott te pontifex. Hát esküszöm neked itt ezen oltárkövön, hogy én tégedet megöllek. Megöllek a legelső kővel, ami kezembe akad, ha te megtagadod a te istenedet.
0: Este bohózat volt az előadás, s azon Bányavári még mint néző sem akart jelen lenni soha. A drámai művészek arisztokraták. A bohózathoz nem ereszkednek le. Másnap reggel már Oszlóban volt a vendégsereg. Szekérre voltak pakolva már a színészek is, s dalolva mentek odább. Kálmán utánuk nézett, amíg láthatta őket. Neki főnöke családjára kellett várni. Ő méltósága beszélt hozzá németül, latinul, magyarul és franciául, és ásított sokat, amiből mind megértette Kálmán, hogy neki előre kell menni sebes postával, előfogatot és esetleg szállást rendelni, s hogy a grófi család az éj fáradalmait pihenni még ez órában. De egyet kifelejtettek a nagyméltóságú urak a földi számításból. Azt, hogy akkor éppen országos vásár volt Debrecenben. A Fehér Ló, a Bika és ami kisebb-nagyobb hotel csak van a világvárosban, az mind oly tömve van első letelepedőkkel, hogy Noé bárkájában sokkal könnyebben lehetett helyet szorítani egy pár elefántnak, s az írás szerint szorítottak is nekik helyet, mint valahol akárhol egy 3 tagból álló hercegi családnak és kíséretének. Szóba sem álltak sehol Kálmán Orfival, mikor szállás után kérdezősködött. Mit volt mit tenni? Elindult valamely magánházban kisajátítani a főispánék számára szállást. Sorba járt egy-egy hosszú utcát, minden házba benyitogatott, hogy kinevették az indítványával. És valamennyi háznak volt már vendége. Hiszen nem lehet Debrecenben olyan házigazda, akinek valami vidéki ismerőse ne legyen, s az csak oda száll vásárkor, s ennek a szűrét csak nem teszik ki semmiféle grófért. Végre talált egy bezárt kaput Kálmán, melyen egy cédula lógott.
3: Ezen ház minden órán szabad kézből eladó.
4: No, akkor szállás is lesz benne.
0: Berontott.
5: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádió változata. A 11. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel. Katinka, Szabó Erika. Cilike, Tóth Eszter. Hercegnő, Gubás Gabi. Borcsai, Jámbor Nándor. Asszályi, Mózes András. Közreműködött, Szabó Győző. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
6: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: 12. rész.
1: Jó napot, uram!
2: Ha jó, meg kell enni.
1: Ön e háznak a tulajdonosa?
2: Nem, különben lévén.
1: Nem adhatna ön szállást egy úri családnak?
2: Kérdésben a felelet.
1: Csak egy éjszakára volna szükségünk a szállásra.
2: Csak egy órára se nálom.
1: Sehol se kapnak szállást Debrecenben.
2: Hát ne jöjjenek Debrecenbe.
1: De uram, hogy lehet ön oly kemény szívű?
2: Mert a ház az enyém, és én a háznak az ura.
3: Kálmán a fogait csikorgatva lépett ki az utcára.

Hát jön rá a szemközt nagy, csengő-bengő, ostorpattogtató zajjal egy ötlovas lengyel szekér, melynek gazdájában Bálvándira ismer.

0: akár visszaforduljunk mindjárt.
1: Hogy-hogy?
0: Sehol sincsen szállás a világon.
1: A patvarba. Pedig decsériék itt jönnek a hátam mögött nyomban. Kell annak lenni.
2: És azzal elmondta Kálmán a legutóbbi próbatétele nyomorúságos eredményét.
1: Hol van az a ház?
0: Itt előttünk.
1: Ki itt a házi úr?
3: Magamla.
1: Ez a ház, amint olvasom, eladó. Mi az ára?
3: 20 000 forint. Egy vaggaras sem egy le belőle.
2: Bálvándi hidegvérrel nyúlt a tárcájába.
1: Tartsa az úr a kalapját. Itt a 20 000 forintja.
2: A kerek hasúnak eszóra kiesett a pipa a szájából. Elbámult nagyon, de a pénzt csak eltette.
1: No már most tessék az úrnak kimenni ebből a házból.
2: Meg sem szontyolodott erre a szóra Mák uram. Ez volt a hajdani házi úr neve. Tudta ő, hogy ez csak tréfa?
3: Nem mindjárt.
1: Kérdésben a felelet.
3: De csak holnapig itt maradhatok talán.
1: Nem én nálam egy óráig is.
3: Hát már hova mennék ilyenkor vásár idején?
1: Bánom is én, akárhova.
3: Nem kapok én most szállást Debrecenben?
1: Hát ne maradjon Debrecenbe.
3: Ennyi mobíliát a hátamra nem vehetvén.
1: Enyém a ház. Ez a cókmók kimegy az utcára.
2: Az ácsorgók rég ismerték bőkezűségéről a tréfás bárót, nem kellett nekik kétszer parancsolni. Egy perc múlva mozdult a helyéből tornyos nyoszolya, pohárszék, fiókos szekrény. Mák uram csak ült egy darab ideig a homokra kirakott lócáján, mint Márius Kartágó romjain, s aztán, mikor látta, hogy nem talál részvevő keberre, felfogadott 8 taigást, s úgy elkivándorolt Debrecenből Balmazújvárosba, hogy soha onnan még mézes kaláccsal sem csalogathatták volna többé ide. Bálvándi tréfája pedig országos sikert vívott ki. Ez igazán magyar gavallérhoz illő tréfa volt. Nem is teremnek már a mai világban ilyen emberek többé. Mire decsériék megérkeztek Debrecenbe, kész úri kényelem várta őket Bálvándi házánál. A ház már akkor be is volt népesítve, új székekkel, szekrényekkel, nyoszajákkal, miket Bálvándinak csak oda kellett rendelni a vásárból. Az meg az orra előtt volt. 2 óra alatt előteremtett házat, tüzet, szolgálatot. Kálmán olyasmit érzett, mint mikor a fiatal költő Shakespeare-t olvassa. Aztán látja saját magát elenyészni mellette. Látta, hogy Bálvándit el nem éri. Még ha rendelkeznék is azzal a vagyonnal, mely ilyen ötletekre képessé tesz, soha nem jönne arra a gondolatra, hogy 1 órai ragyogásért így könnyen kidobjon nagy összegeket. Pedig az ilyen ötlet hódít. Megláthatta a decséri család arcán annak a ragyogásnak a visszfényét. Tetszik az ilyen könnyűvérű, merész pazarlás.

0: Bálvándi másnap reggelig volt házigazdája a grófi családnak, akkor elbúcsúztak, s ő hátra maradt Debrecenben. Tovább kísérni decsériéket Mendemondákra szolgáltatott volna alkalmat. Kálmán ismét a főispánnal utazott egy hintóban. Az első nap délutánján ismét egy nem várt úti baj adta elő magát. A sebes körös a múlt éjjel a nagy felhőszakadásoktól megáradt, s elszaggatta valamennyi hídját.
1: Nem térnénk be Szentkeresztre?
2: Hát mit árt? Egy éjszakára menjünk oda.
0: Ez volt a pusztának a neve, melyet az öreg decséri eladott a dúsgazdag parasztnak, Tóth Máténak. A magas urak tehát egész jó érzettel vették az utat tavalyi birtokuk felé.

0: este felé járt az idő, mikorra bevergődtek a vége hossza nem szakadó Rónán a Szent Kereszti puszta laktanyájáig. Gulyák, ménesek, jufalkák verték fel a port a mezőn. Szántott föld kevés volt ott, a legtöbb kaszáló és legelő. Nyájgazdaság volt az. Karámok, nádból font cserények, esett bőr, szárító ágasfák, kankalikos kútgémek, hosszú itatóvájuk jelölik az egyes csordák gyűlhelyeit. Néhol egy-egy kezdetleges hodály a birkák számára. Szemben egy színás szekér tetején egy gyermek ül, pőrére vetkőzve, hosszú nyelű szíjos tora kezében, melyel hatalmasakat kongat a hat ökörnek.
1: Itthon van-e nemzetes Tóth Máté uram?
2: Édesapámat keresik.
1: Nem ülnél át hozzánk a hintóba?
2: Nem, bizony. Lenne én nekem édesapámtól kutyaporció, ha itt hagynám a szénát.
1: De ha én kívánom?
2: Nekem csak édesapám parancsol.
1: Hát itthon van édesapád?
2: Ott van a szérüskertben, azt tagotra Kistván bátyámmal.
0: Az uraságok hintajai elkerülték a szénás szekeret, s berobogtak a hajdani tiszttartói lakudvarába.

0: Édesanyám asszony itt van a konyhában.
1: Ez meg a gazdag földész kisebbik leánya. Az úri vendégeknek tehát át kellett sétálni abba a házba, ahová a kisleány vezette őket. Az volt a hajdani béreslak. Tóth uram sajnálta magától a tiszti palotába költözni.
0: Csak jöjjenek utánam, bevezetem magukat a tiszta szobába.
1: Minden ülő és fekvőhely fehér gyolccsal bevonva. Ez a magyar parasztnak a legmagasabb fényűzése, a hófehér szín. Nem sokára előkerült a háziasszony.
2: Hozta Isten méltóságotokat, mindig is ide szálljanak, csak úgy, mint a magukéba.
1: S azzal emberségtudón lehajolt a hercegnő kezéhez azt megcsókolni, saját két kezét messzire tartva tőle.
2: Nem merek a kezéhez nyúlni, mert bizony az én kezem csupa veres hagyma. Az aratóknak készítettem a vacsorát. Az apjukom is mindjárt itt lesz, de bizannak ki kell mosakodni, mert sok piszokkal jár a falusi munka.
3: Talán tartóztatjuk is az asszonyságot?
2: Nem, bizengem. Ottan van a jányom, végzi az helyettem. De bár csak németül tudnék, hogy a méltóságos asszonynak annyit tudnék kimondani, hogy Krisztigott.
4: Tudok annyit, amennyit magyarul. Komtesz Dorotea pedig tökéletesen beszéli a nyelvet.
2: Igazán? Hát tudja a gróf kisasszony, hogy hívják ezt né?
5: Nem.
2: No, hát ez egy dereje metsző. Tudja gróf kisasszony, mi az a dereje?
5: Igen, egy kicsi hajó.
2: Az a deregje. Talán még nem is látott a gróf kisasszony magyar konyhát. Ha megengedi a méltóságos mama, hát én megmutatom.
1: Dorotea grófnő bizony nemhogy magyar, de semmiféle konyhát sem látott soha. Sára asszony aztán kivitte magával, megmagyarázta a gróf kisasszonynak, hogy mi a konyha, s mire való az a sok csodaformájú eszköz, ami az asszonyok fegyvertárát képezi. A gróf kisasszonynak új volt ez mind, és nagyon tetszett. Sára asszony pedig intézkedett közben, hogy a magas vendégek számára pompás lakoma készüljön. Szolgáló béresné szaladt pulykát, kacsát ölni. Ez alatt előkerült Tóth Máté uram is.
6: Itt van az a domineni, aki engem Pesten 25-ig megcsapatott.
2: Micsoda? Hát ez az! Na hiszen vissza is verem hát most rajta.
1: Oda nyalábolt a Kálmánt a keblére, s a tenyerével szép gyöngén rávert a hátára.
2: No, most hát ki vagyunk fizetve. Ugye nem emlékszik rá?
5: Nem ám. Ott voltam én a maga öreganyjánál 2 esztendeig nevelőben.
2: Akkor még maga csak olyan csepp volt. De rossz gyerek volt, de makacs egy mérges gyerek volt. Na, majd megszelidül, ha felesége lesz.
6: Ne trécselj, asszony, hanem mondjad, hova tetted a vendégeinket?
2: Micsoda? Csak nem akarkent így a méltóságos uraságok elé kerülni. Na, megy mindjárt az ünneplő ruháját felvenni.
1: És azzal olyat ütött a tenyerével Tóth Máté uram hátára, hogy az többet számított a Kálmántól utalványozott 25-nél. Tóth Máté uram kotródott is a tetleges utasítás után benyíló szobácskájába, s mikor onnan megint előkerült, úgy ki volt nyalva, hogy még a bajuszát is kipödrötte, ami rettenetesen illet neki. Így azután csak beeresztették a vendégeit elfogadni. Tulajdonképpen magát a sarokban meghúzni. A főispán kezet akart vele szorítani, de Tóth Máté uram keze sehogy sem volt a háta mögül előkeríthető. Nem érdemli ő azt a magas leereszkedést.

0: Sára asszony a nagy diófa asztalt bevonta gyönyörű, sávolyos abrosszal, s felrakta rá párjával egymásra téve a ragyogó cin tányérokat, négyre terítve.
1: Tudom, hogy méltóságtok odahaza ezüst tányérról esznek, de mi nálunk csak cin tányér járja.
2: Otthon már senki sem eszik ezüst tányérról a világon. Még a király őfelsége is csak porcelánról ebédel.
3: Miért terít csak négyre a házi asszony? Mi nem akarnánk külön étkezni. Azt akarnók, hogy Tóth Máté uram családja együtt üljön velünk az asztalnál.
1: Tehát csak ugyan megengedik méltóságotok? No, hát akkor még kettőt ide teszek. Aztán ne csámcsokjon ám kent, mikor eszik.
3: Miért csak kettőt? Hát a család többi tagjai.
1: Ó, azoknak nem dukál ideben. István fiam kint vacsorál az aratókkal, meg a béresekkel az udvaron, különben zúgolódnék a sok paraszt.
3: Hát az a kis hegyke fiú, aki a szénás szekéren beszélt velünk.
1: A kis Jóska. Az kap egy darab kenyeret, megeszi a szederfa tetején. Nem kell annak egyéb. De hogy ülnek azok az asztalhoz? Nem kell a gyereknek a jó életet megszokni.
0: De a hercegnő nagyon követelte. Dorotea grófnő pedig Erzsikéért emelt szót, aki a konyhán főz. Végre annyi engedményt tett Sára asszony, hogy majd a Juci elül az ő ölében, és az Erzsikének is lesz téve egy tányér az asztal szegletére.
1: De bizaz nem fogott megülhetni, mert annak ki s be kell járnia a konyhából.
0: Következett azután egy olyan úri lakoma, aminek alig lehetett elvárni a végét.
1: Ennek az úrnak az öreg anyjánál voltam én örökben. Derék jó asszonyság az. Azt mondta a nagyasszony, hogy nincs csúnyább, mint a cifra paraszt meg a kopott úr. Még akkor csak olyan kicsin gyerek volt az úrfi, mikor aztán engem ez a csúnya ember elvett. Tréfálkozva mondta a nagyasszonyom. No, Sári, aztán majd, ha neked leányod lesz, azt én elvetetem az unokámmal. Ó, mondok, nagyasszonyom, majd biza maga unokája egy szegény paraszleányra szorul. Nagy úr lesz az, gróf kisasszonyt kapasz feleségül.
0: Sára asszony a maga ártatlan együgyűségében bizony nem is vette észre, hogy jó szívű tereferélésével milyen pirosra festette egy pár embernek az arcát, akik az asztalnál egymással szemközt ültek. Ekkor Erzsike megjelent a szobában. Csinos ellentéte annak a másik képnek. Amilyen halavány amaz, ez olyan csattanó piros. Az a bibliai Mária, ez a bibliai Éva. Kálmán szemei öntudatlanul mérték össze a két alakot, akiknek mindegyiken neki volt egyszer szánva. S nehéz volt az ítéletmondás.

0: Kün szép csillagos éj volt. A szérűs kertben megbontott asztag előtt volt a tegnap szórt garmada. Drága piramis tiszta búzából. Tóth Máté uram leteríti a subáját. Kálmán követi a példát.
1: Ó, te legédesebb ágy a fáradt testünknek! Isten áldott a föld! Te legnyugalmasabb takarónk, Isten szemekkel teljes ég! Milyen jó lehet köztetek aludni!
2: Én soká nem tudok elaludni, mikor ilyen tiszta csillagos az ég.
0: Kálmán aztán beszélt neki a csillagrendszerről, s a nehezedés elméletéről.
2: Ez bizony szép, aki tudja. De hát parasztnak nem való mindent tudni.
1: Miért nem?
2: Mert nem emészti meg az esze. Nincs rosszabb, mint a tudálékos paraszt, aki félig meddig tud valamit, de egészen semmit sem. A parasztnak csak egy dologhoz kell érteni, a földhez. Azt pedig megtanítja neki maga a föld.
1: És ilyen roppant birtok ura a földön alszik, és gyermekei asztagot raknak, ökröt hajtanak, cselédekkel esznek.
2: Mert ez lesz a mesterségük. Ezer az ellenségünk, s csak a két tenyerünk, a jó barátunk. Ha a cseléd, a szakmányos látja, hogy magam és fiaim versenyt dolgozunk a sorban, mind egész erővel hozzálát. Nálam minden cseléd jó cseléd, mert ott vagyok mindig a sarkában. Nem szidom én, de látom minden tettét. Nem hagyom megtörténni a rosszat. A megtörténtért büntetni csak a kárt szaporítja, mert bosszút áll rajtam. A fiaim pedig együtt esznek a cseléddel, hogy lássa a közember, hogy a gazda fiának is jó, amit ő eszik. Így lehet csak gyarapodni.
1: De az életnek gyönyörűségei is vannak.
2: A miénknek is vannak. Jól esik ételünk, italunk, álmunk. Egészségünk van. Az ivatar meg nem hűt, a nap heve el nem lankaszt. A természet gyönyörködtet.
1: Hát nincs vágya a földésznek mást is tudni, mint éppen a földdel való bajlódást.
2: Nincs. Amit a természettudományból tanul, az hitét ingatja meg az Istenben. Amit a törvénytudományból, az hitét ingatja meg az embertársakban. Amit a történettudományból tanul, az hitét ingatja meg a királyban. És minek a parasztnak a kételkedés? A fenekére nem mehet a tudománynak, mert ahhoz nincs ideje, ha esze is van hozzá. És mindennek csak a színét kapja meg. És lesz a féltudós parasztból istentagadó, pörlekedő lázongó.
1: Járat hírlapot?
2: Nem bízén. Az újságban csak azt írják, amit a felsőbbség megenged. Aminek olvasnám azt. Az egész világ folyását megtudom élő szóból.
1: Hát a hazai költők műveit nem szereti olvasni?
2: Nem, nagyon cifrák.
1: De hát a mi magunk magyar nemzetiségének terjesztését nem tartja ön kötelességünknek?
2: Igen, és hogy annak tartom. De az nem megy könyvvel, meg írással. Kevesen vagyunk az országban. Nagyon sok az idegen. Agyonverni, ha tehetnénk, se akarnók őket, se akarnánk, se tehetnők. Azzal, hogy az urak a diétán elhatározzák, hogy már ezután magyar nyelven kell írni, semmire se fognak menni. Csak azért sem cselekszik. A mágnás urak aranyos magyar ünneplő ruhájától sem fog magyarul tanulni senki. Hanem az én foltos ködmenemtől, attól lehet tanulni valamit. A zöld mezőn, nem a zöld asztalon szerezzük vissza az országot, úrfi.
1: Nem, uram. A zöld asztalnál alkotmányunkat védjük.
2: Én csak azt tudom, hogy valahányszor az urak az alkotmány miatt erősködni kezdtek. Mindig levertek bennünket. Na, adjon Isten nyugodalmas jó éjszakát.

0: Kálmánnak ismét előre kellett menni, főnöke számára előfogatokat kellett rendelni, s az elromlott híd helyreállítását sürgetni. A szekér előállt.
1: Pista

0: Fiam, maga lesz a kocsis. Egészséggel járjon, Úrfi.
1: Isten áldja meg galambom, Úrfi. Aztán egyszer majd meglátogasson bennünket megint.
0: Ne beszélj megint olyan dolgokat, asszony, amiknek se füle, se farka. Nem minden esztendőben viszi el a kőrös a hídját. Az Úrfi hatalmas, nagy hírű ember lesz. Mi ránk sose szorul. De ha egyszer mégis megtalálják keseríteni az életét a zöld asztalok és a kék szemek, akkor jöjjön ide hozzánk. Itt az Isten szép mezeje és az Isten szép ege újra kibékíti azzal, ami zöld és ami kék. Ezt mond neki, asszony.
1: No, hát ezt mondom. Hát te, Erzsi, miért nem jössz elő? Mondj hát te is egy szerencsés utat az Úrfinak.
2: Isten áldja meg.
3: De szemét fel nem emelte hozzá, hanem a készszorítás, melyel elbúcsúzott tőle, olyan őszinte, oly meleg volt.
4: Az a másik még most alszik.
5: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 12. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Hercegnő Gubás Gabi. Dorotea Kövesi Csenge. Tótné Udvarias Anna. Bálvándi Kelemen József. Főispán Bede Fazekas Szabolcs. Tóth Máté Görög László. Mák Domokos László. Közreműködött Gali Petra, Hevesi László, Solvári Fehér Anna.

0: Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac radio.hu elektronikus posta címen.

Két órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bersenyei Márk. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy a regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Felmentette Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát, Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közlönyben. Havasi Bertalant korábban hosszú éveken át volt Orbán Viktor sajtófőnöke, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a szakember széles körű nemzetközi és hazai rálátása biztosítja, hogy a tárca modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság hatásaira. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeumi Közgyűjteményt.